ez. És azt álmodtam, hogy egy vértócsában feküdtem. Rám néztek és szóltak. Vége van. Most már békében van. Szabad. Azt álmodtam, zöld fűben fekszem, és lágy szellő fújdogál, és minden csupa kék. És a zöld fűben levágott fejek, mintha ismernének engem. Igen, szerettem a tévét, Istenem éjjel-nappal fehéren villog halványan, könnyen megszerezhető átok. Vigyél le, anya, vigyél le, le a pincébe, egy szemetes zsákba, öreg halott fiút, férgek barátját, bogarak cimboráját. Égi, égi öreg test, bőr és csont. Hol az öreg halálmat?

Póni, ébredj! Üsd, vágd az álomhozó homokembert! Képtelenség ne enged közelebb ezt az őrültet. Szent ez a hely. És noha feldarabolva, kicsavarva és letépet lábakkal, mégis a dicsőség ködébe emelkedtek, s uralkodtak a félelmen, a bátorság jelképeként és a végtelen igazság jelképeként, mint a halál feletti diadal. Kutyacsont. Kutyacsont. Egy öreg kutya otthonra lelt. Egy öreg kutyának nincs hol kóborolnia. Egy öreg kutya ágyban hal, és a paradicsomban alszik örökre aztán. Olyan vagyok, mint egy csomagolt karácsonyi ajándék. Nincsenek titkok. Ez a szabály. Nincsenek meglepetések. Nincsenek titkok. Nincsenek rohamok. Nincs kipukkadás. When you insane.

0: Ärmel unter meinen Füßen. Brauner Schleim bedeckt mein Gesicht. Die Schreie der Toten, sie sind unter uns.
1: Nem ti szültetek, fekete madarak fönt, vörös földön állok, barna nyálka arcomon, holtak kiáltása alattam. Holt halak húznak életfolyóban, félelem perzseli vérem, nem ti szültetek, fájdalmak égnek bennem, nyomás szívemben, képek agyamban, szétszabdalt máj, melkas darabokban, széthasított fejek, acél végtagok. Nem halljátok gyerekes ordításunkat? Fekete felhők húznak időben holt vidék fölött. Nyers hús utcákon, mentem megszülök, fekete tömeg, vörös szerelem folyó testem gyümölcse vagyok. Élet halálban, halál életben, nedveim borzolnak, vad ábrázatomon mély fekete mocsarak, acélkarmok vibrálnak bensőm ágai közt, mégis melegre vágyom, hamuban izzás, vörös tűz, fehér testek, vér szivárok sebeim. Ti szentek, vegyétek húsomat, temessétek holtak hamvába, látjátok, élet fakad abból. Mindig volt létezés, születés után, halál után.
0: Zerbrennst du Fleisch aus mir heraus, pflanzt es in die Asche der Toten. Ihr werdet sehen, es entsteht Leben daraus, immer ist es vergänglich.

Térj észre! Szenzációs, metafizikai, telhetetlen csillagászati, fenomenológiai, ontológiai, heteroszexuális, asztrológiai, bizonyított, biofizikai, öngyilkos, emocionális, érzéki, biszexuális, kérdéses, nem helytelenítető, elidegeníthető, spirituális, zenei, horizontális, szociális, hihetetlen, mániákus, lelki, komikus, kifogásolható, kísérlet, időrendi, biológiai, rászedhető, laikus, szép, öldöklő, hitvesi, bizonyított, homoszexuális, termékeny, bestiális, egyáltalán bármi, csak nem logikus.

0: Once upon a midnight dreary, as I pondered weak and weary over many a quaint and curious volume of forgotten lore, while I nodded, nearly napping, suddenly there came a tapping, as of someone gently rapping at my chamber door. "'Tis some visitor," I muttered, tapping at my chamber door, only this...
1: Egyszer néma ridegélyen ültem elmerülve mélyen, álmodozva valamely rég elfelejtett éneken. Bólingattam félálomban. Én egyszerre ajtón koppan. Félénk lépés zaja dobban halkan, csöndesen. Látogató, gondolám. Ki ajtómhoz jött csöndesen? Az lesz, egyéb semmi sem.
2: És igen, jól emlékszem, decemberben volt az éppen, árnyait a falra himzé minden hambadó sugár. A hajnalt epedve lestem, enyhet hasztalan kerestem könyveimben bánatomra, hogy Lenóra oda már. Angyalok közt a dicső, szép lány Lenóra néven jár. Itt többé nincs neve már. Most a függöny bíbor öble megborzad, zizeg zörögve, félelemnek tőle szúrja, fúrja által a szívem. Nyugtatom, és egyre dobban, várok, és ver egyre jobban. Éj vándorál ajtomban, az motoz a reteszen, éj vendég vár ajtomban, az babrál a reteszen, az lehet más semmi sem.
1: Most kicsit magamhoz térvén nem haboztam, így beszélvén. Jó uram, vagy drága hölgyem, ne akadjon fenn ezen. Tény, hogy kissé szundítottam, és ön olyan halkan koppan, s amint könnyű lépte dobban, koppanott kün csöndesen, szinte képzeletnek vélném. S ajtót tártam csöndesen. Kün az éj. Más semmi sem.

Nem a sötétségünk, amitől félünk. Nem a sötétségünk, amitől félünk, hanem a fényünk, a fényünk. Hanem a fényünk, a fényünk. Hanem a fényünk. Nem a sötétségünk, amitől félünk. Nem a sötétségünk, amitől félünk, hanem a fényünk, a fényünk. Hanem a fényünk, a fényünk.

Így épült a nyírfacsónak. S benne élt a vadon lelke, minden titka és varázsa, mind a cédrus szívossága, mind a fenyő hajlósága, és úszott a folyósodrán sárga őszi fale.

0: There is a hot wind blowing.
1: Forró szél támad.
0: Plague drifts across the ocean.
1: Csapás süvölt az óceánokon.
0: And if this is the work of an angry God.
1: Hát ha ez egy dühött Isten műve.
0: I want to look into his angry face.
1: Hadd nézzek dühött arcába.
0: There is no pure land now.
1: Nincs tiszta föld mostanában.
0: No safe place.
1: Nincs biztos hely.
0: Come with us into the mountains.
1: Gyertek velünk a hegyekbe.
0: Hombres, sailors, comrades.
1: Emberek, matrózok.

Lerogyunk tört lábakon, s kiáltunk érted, sírunk irgalmadért, hiszünk a szeretetben. Isten irgalmazzon, hiszünk a szeretetben. Lealjasodunk, saját sírunkat ássuk. Jézus Krisztus, Urunk, ments meg bennünket, hiszünk a szeretetben. Azt mondtad, mit se ér az életem, ha feladom, amiben hiszek, egy hazugságért. Hát hiszek a szeretetben. Kinyitom az ajtót, és íme hazudnak, alaktalanul kicsavartan, szenvednek a szeretet miatt. S belebetegszenek az álmok halálába, és belebetegszenek gyönyörű hazugságaikba. Urunk, ments meg bennünket. Hiszünk a szeretetben.

leány. Egy vál, és a ráborulva sóhajt a halál. Kitömött gerlékkel telt liget, dermedten áll. A hajnalból kis törmelék a Dér múzeumában látható, egy termen ezer ablak ég, ú-ú-ú-ú. E dal csukott ajkadra. Ez a dal a halálra, konyakra és önmagára hall, nedves uszájú tengeri hal. Szeretlek, szeretlek, szeretlek, pamlakba, holt könyvbe temetlek, a zugoly poros bánatába, a lilium sötét adlására, a holdban lelő.

Fogadd e dalt, töröd derekú ezen dal. Van Bécsben négy tükör, hol ajkad s a visszhang egymásra tör, hol zongorára írták a halált, és kékíti a kisfiúk haját, a háztetőkön koldushat tolong, s könnyeken friss

meleg délután lágyzsongására, hóbárány lépdel, hólillant rezdő, homlokot sima csöngyén keresztül. Jaj, jaj, jaj, jaj, örökre szeretlek, enyém ez a dal. Majd Bécsben táncolok veled, az lesz a jó. Szép maskara lesz rajtam, álarcom nagy folyó, partom jácintot ringató, lábat között felejtem ajkam, és lelkem fénykép albumokban, s liliomokban. Lépteid sötét hullámaival, mint hegedű és kripta, szerelmem, ó, szerelmem, elhal.

vékony ködbe burkoltak minket, elhomályosítja a látást, és hóból, égből való világot teremt. Perzselt köd, ha el tudsz képzelni ilyet, inkább perzsel, mint a ragyogó napsugár. Valóságos fákja, vészfény,

Van, amikor a vándorgalamb volt a legnépesebb madárfaj a Földön. Galambok ezrei vitték a vér üzenetét, vitték a sport üzenetét, vitték a veszteség üzenetét, vitték az élet üzenetét. Akár meddig tartott is, akár meddig repült is a madár, mindig hazatért.

Hány utat járjon be valaki, hogy a neve ember legyen? És hány tenger hosszat zárjon a galamb, míg partot ér is megpihen? És hány bomba kell még, hogy az ágyúszót már ne tűrje senki sem? A választ, barátom, a szél fújta el. A választ a szél hordta el. Hányszor kell nézni fölfelé, hogy előderengjen az ég? És hány füllel füleljen, hogy meghallja, jajgatnak-e? És hány halál döbbenti rá, hogy hullákból most már elég? A választ, barátom, a szél fújta el. A választ a szél hordta el. Hány év, míg tengerbe borlik a hegy, míg kő a kövön nem marad? Na és hány évig bírják az emberek, hogy szabadnak lenni nem szabad? Na és hányszor lehet még, hogy félrenéz az ember, s azt színleli fa? A választ, barátom, a szél fújta el. A választ a szél hordta el. Before they're allowed to be free. Yes, and how many times can a man turn his head?

az emberek, hogy szabadnak lenni nem szabad. Na és hányszor lehet még, hogy félrenéz az ember, s azt színleli fog? A választ barátom a szél fújta el. A választ a szél hordta el.

0: én se téged.
1: Metszetek. Elvesztettem egy zoknit. Közreműködött Willem Defoe, Csákány Eszter, Gábor Miklós, Kállai Ferenc, Korányi Tamás és Vallai Péter. A műsor Abdullah Sidran, Deborah Hartman, Roger Waters, Diamanda Galas, John Lennon, Paul McCartney, Christian Waltz, Jarbo, Edgar Allan Poe, Henry Wadsworth Longfellow, Laurie Anderson, Michael Gira, Federico Garcia Lorca, Bob Dylan szövegeinek metszeteiből, valamint Mike Westbrook, Michael Gordon, David Lang, Julia Wolf, Yatsu Motoki, Roger Waters, John Lennon, Paul McCartney, Diamanda Galas, Jarbo, Michael Gira, Lou Reed, Laurie Anderson, Leonard Cohen, Bob Dylan és Kamondi Ágnes szerzeményeinek részleteiből készült. Korányi Tamás műsorát hallott.

0: rádió kompozíció 2005-ben készült, és legutóbb 2005. szeptember 23-án hangzott el a Magyar Rádióban. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. 20-as stúdió, vállalom.
1: A kaszással, ki holnap elragad, csak úgy dacolhat, ha gyermeked marad. Shakespeare 12. szonett.

0: Azt, hogy ön ezt tudnia kell, hogy 44 éves korban én kiterjedt, sokszoros daganatokkal szövődött terhesség mellett a szülés elég merész vállalkozásnak tűnik. Jelenleg biztosan megállapítható az, hogy 2 hónapos terhességről van szó, azonban egy köldökig érő, sokszoros, rendkívül kiterjedt méhdaganat szövődik ezzel a terhességgel. A kiterjedt többszörös méhizomdaganat egyértelműen műtéti javallatot jelent, a műtét teljes méhkirtás. Hipertónia betegségben szenved.
1: Még egy kérdésem volna. A szívem, mivel a tragédiám miatt ennyire ki van, és itt végigcsinálni ezt, az életben maradásom mennyiben biztosított?
0: Hát kockázatvállalás az talán nagyobb, mint egy fiatal nőnél, de...
1: Kérem, hogy támogassanak és segítsenek engem ahhoz, hogy ezt végig tudjam csinálni. Nekem 6 évre házasság után lett egy gyerekem. Nagyon nagy szeretettel és boldogsággal neveltünk 10 éves koráig. Talán magunknak, mint családnak példaképnek szántunk, és talán el is értük, mindaddig, amíg a tragédia be nem következett. Ugyanis a tragédia az volt, hogy a szomszédasszonyom elkérte a gyerekemet 78. április 7-én, hogy elviszi kocsikázni. Neki is 2 gyereke volt, azokkal játszott együtt, és odaadtam.

0: hogy hát mégis tavaszi szünet van, hát elmennek egyet kocsikázni, a férjem műszakba volt. Én csak úgy tudom ezt, ahogy utána már én meghallottam, egy fácán nekiszállt a kocsinak, megállt az asszony, aki a gyerekemet elvitte. Kiküldte az én gyerekemet, hogy Atikám, ugorki, és mutasd meg a zsigunak, hogy hol van a fácán. Persze az én kisfiam kiugrott, és a szembejövő kocsi elgázolta. Az lett a vége, hogy utána való nap reggel 8 órakor már halott volt. És mi csak álltunk és megmaradtunk így a mi saját szenvedésünkbe és nyomorunkba, hogy így fejezem ki magam. Én tovább 3 hónapig szinte semmire nem emlékszem. Volt sajnos olyan pillanat, amikor pár percre magamra maradtam, és az életem forgott kockán.
1: Öngyilkos akart lenni?
0: Igen. Úgy éreztem, ezt nem lehet elviselni, és a mai napig is ebbe az állapotomban, amiben itt vagyok, nem akarok vele zavarni senkit, de senkire nem akarom az én szörnyű, de szörnyű bánatomat és terhemet rárólni. És az éjszakáim telnek sírással. Nagyon-nagyon nehéz elviselni.
1: Hogy nézett első alkalommal a szemébe az autós szomszédasszonynak?
0: Legelső alkalommal, amire én még halványan visszaemlékszem, fölényesen azt mondta nekünk, hogy most mit csináljak? Szüljek maguknak egy másik gyereket? Vagy hasítsam ketté az enyémet, hogy maguknak is legyen? De hiszen mi nem tudunk gyerek nélkül élni. Amikor egy kicsit kezdtem föleszmélni, hogy mi történt körülöttünk, azok a percek szörnyűek voltak. Nem hallani azt a szót, hogy édesanyja. Nem hallom többé. És ez szörnyű. Belépte abba a szobába, ahol ő élt, ahol ő tanult, ahol a 4 évi gyönyörű eredményét összeszedte. Ki akarta ugrani a 3. emeleten, hiszen én gyerek nélkül nem tudok élni. Annál is inkább nem tudunk gyerek nélkül élni, mert a mi saját gyerekünk mellett is mindig képesek voltunk állami gondozott gyereket nevelni. Végig, amikor megszületett a kisfiam, mindig 3 gyereket neveltem. Úgy éreztem, hogy az a szeretet, ami bennem van, mint édesanyába, egy gyerekre nem fér rá.
1: Mi a foglalkozása?
0: Segédmunkás.
1: Mit csinál?
0: A finom mechanikánál dolgoztam már 17 év óta. Illetve azóta már mezőgép, kiskunmaisai gyáregysége, 62. március 5-e óta dolgozom ott.
1: És a férje?
0: Mint művezető dolgozik a vállalatnál. És az is borzasztó volt, hogy majdnem egy időben a 2 kisgyerek is, akit neveltem, a vérszerinti szülők hazavitték, ami 2 hónappal a tragédiánk előtt történt. Az is annyira megviselt, hogy már akkor idegileg ki voltam, mert tudtam, hogy olyan körülmények közé kerül haza a 2 gyerek, ami nekik nem megfelelő. És én úgy éreztem, hogy ha nem is édesanyja vagyok nekik, de többet tudtam nyújtani, mint a saját édesanyjuk. És jelen pillanatban ismét visszakerült a 2 kisgyerek állami gondozásba, ami nagyon-nagyon sújtja a szívemet, hogy én most itt vagyok, és ők várnak engem, hogy jöjjenek hozzám. Nem tudjuk a további életünket sem elképzelni gyerek nélkül, hiszen annál üresebbet, annál borzasztóbbat nem lehet elképzelni, hogy valakinek nincs gyereke.
1: Amikor az első orvosi vizsgálatokon túlesett, akkor megkapták a leckét.
0: Amikor megtudtam, hogy, illetve sejtettem, hogy terhes vagyok, akkor remegtem, végig remegtem a karácsonyi ünnepeket. Január 2-án rettenetes útviszonyok 41 néhány kilométerre Kiskun Félegyházától. Befagyott ajtók, ablakok a kocsinál. Úgy jöttünk vizsgálatra, remegő szívvel, hogy igaz-e, lesz-e még nekünk az életbe ennyi kis vigaszunk, és mit fog mondani az orvosom, hiszen tudtam, hogy olyan daganataim vannak, olyan egészségi állapotban vagyok, a kimerült ideggel, szívvel, hogy nem vállalhatom. Talán ez lesz a válasz. De úgy indultam el, hogy bármi is lesz, vállalom. Itt az is volt a felvilágosítás, hogy nézze, az életébe kerülhet ennek a gyereknek a kihordása, megszülése műtét alatt.
1: Amikor a férjével ezt megbeszélték, mire gondoltak?
0: Közölték vele, hogy a feleség az érete árán vállalja ezt a terhességet. A férjem sírva könyörgött, hogy még így legalább ketten maradunk. Ne vállaljam, ha az életem árán kell vállalni. 3 napot adtak gondolkodást, én 3 percet se kértem, csak egy tollat, hogy aláírjam a papírt, hogy vállalom, mert nekem gyerek kell. És a férjemnek könyörögtem, hogy hagyd rám, most ezt az egyet, nem lehet talán a sors már olyan kegyetlen hozzánk, hogy ez ne sikerüljön. És a férjem sírva, de tudomásul vette, hogy én ezt vállaltam.

0: elkezdődtek a kórházi napok.
1: Nehezen mentek, de nem elég a jóra vágyni. Jót akarni kell. Nem elég akarni, de tenni, tenni kell érte.
0: A Váci verset hozta magával, vagy itt jutott hozzá a kórház falai között?
1: Hoztam magammal, mert hiszen a gyerekemet is ebbe a szellembe neveltem.
0: Nem túl nagy ez a kockázat, ezért a jóért.
1: Ennek sikerülni kell.
2: Jó reggelt kívánok. Hogy érzi magát, Irénke?
1: Köszönöm szépen, jelen pillanatban tűrhetően.
2: Jó, hát ennek nagyon örülünk, ugyanis hát a legutóbbi vizsgálat alkalmával egy újabb kis komplikáció adódott, ezt nyíltan megmondhatjuk magának, kinyílt a mészáj. Ez azzal a veszéllyel jár, hogy itt egy koraszülés folyhat le. Nagyon meg voltunk elégedve eddig magával, hiszen minden utasításunkat betartotta, de sajnos ezt a mészájzáró műtétet meg kell csinálni.
3: Tartatásban végezzük, előtte fel fogjuk küldeni belgyógyászatra, vizsgálatra, utána, hogyha görcsölést érezne, akkor tessék majd szólni nekünk, és akkor infúziót állítunk be, amivel a fájásokat sikeresen le tudjuk állítani. Beletetszik-e egyezni ebbe?
1: Igen, igen.

minden percem úgy telt a kórházi ágyon, hogy talán ez nem lehet igaz, nem lehet igaz, csak a daganatok véget állt be egy változás a szervezetembe. Minden héten kétszer néztek, és vigasztalni próbáltak, hogy igaz, ez így igaz, terhes vagyok, ez biztos már, és én nem tudtam hinni mindaddig, amíg először az a csodálatos szívhangot meg nem hallottam. És ezt nem tudja csak az, aki igazán gyerekre vágyik és gyereket szeret. Egyelőre csak azért drukkolok, és csak azért küszködök, hogy életképes magzatig eljussunk. Nem tud azt foglalkoztatni, hogy na most még ennyi nap, még annyi nap. 8-an vagyunk egy szobába. A kismamák állandóan számolgatják, közömbösen. Hát ennyi nap múlva, meg annyi nap múlva szülök, így van, úgy van. Én akkor befelé fordulok, és kihullanak a könnyeim. Én nem tudom, mennyi nap van még hátra. Mikor következik be az, talán ami számomra egy életre szóló, még egyszeri szörnyű tragédia lenne, ha ez a terhesség megszakadna. Ezzel a daganattal persze az a rizigó is fennáll, hogy én, mint laikus, nem tudom azt, hogy jó indulatú-e, vagy rossz indulatú daganat. Nem vagyok vele bebiztosítva, hogy amikor esetleg egy életképes, ha el is jutok, egy életképes gyereket meg tudok szülni, hogy az én életem utána biztosított-e, hogy tudom-e ezt a gyerekemet fölnevelni, vagy teljesen az édesapjára marad. De ha arra marad is, akkor is jó kezekbe marad, mert egy igazán szerető és odaadó édesapáról van szó.

0: Jó reggelt kívánok! Hogy tetszik lenni Irénke?
1: Köszönöm szépen!
0: Remegést tetszik-e érezni?
1: Igen.
0: Tetszik tudni, azért jó lenne, hogy ezt a gyógyszert tudnám folyamatosan szedni, ugyan ennek a gyógyszernek mellékhatása van, de ezt különböző gyógyszerek adásával csökkenteni tudjuk, teljesen megszüntetni nem sikerül, de olyan óriási a hatás, amivel le tudjuk állítani az idő előtti fájás tevékenységet, tehát lenne értelme a szedésnek, mert a terhességet addig biztonsággal tudjuk tartani.
2: Tessék csak ellazítani a hasfalat, és megtapintom. Nézd, a fundos már majdnem a bordai évig ér, és itt tapintom a két ökölnyi miómát.
1: Vannak olyan óráim, hogy bizony úgy begörcsöl, hogy negyed óráig csak a tű bennem van, és jönnek az injekcióval, és lögdösik belém, és én szinte ész nélkül vagyok a görcsöktől, a daganat úgy összegörcsöl, és itt saját magam észlelem és érzem, hogy lentről a mészájtól teljes végig fönn. Az oldalbordákig vannak az egyik oldalon. Tehát a magzat csak a másik oldalon tud elhelyezkedni. De legyen életképes. Hiszen én is már nyomorék vagyok, lelki nyomorék. De akkor is vállalom. Bárhogyan is. És akkor is kérem az orvosokat, bármilyen külsővel születik a gyerekem, hogy végigcsinálom, amíg élek, nevelhessem.

0: egy hosszantartó tokolitikus terápiáról venne szó, úgyhogy még előtte laborvizsgálatokat is kell majd végezni, majd a laborpapírokat akkor majd megírjuk, jó?
1: Doktor úr, közel 100 napot feküdtem már mozdulatlanul. Egyáltalán föl se kelhetek.
0: Hát a mély nyugalmának biztosítása érdekében mindenképpen meg lehetne tenni.
1: Meg is fogom.
2: Hogyan lett ilyen ember, amilyen?
1: Az édesanyámnak mindössze 2 osztálya volt. 9 voltak testvérek. Nekem 8 osztályom van. A szüleimnek 70 volt földje volt. És mi is mind gyerekekbe voltunk vonva a munkába. Én már 6 éves koromtól kezdve háztartást vezettem, hiszen tudva levő, hogy egy paraszt családnál a lét csak a piacolásból és a termelésből volt. Rengeteget bíztak rám már akkor is. Az 50-es évek elején nehezek voltak. Teljesen egymagamra maradtam. Édesapámat elvitték, édesanyám kórházba került, Kecskeméten feküdt 7 hónapig. Én egyszer egymagam éltem tanyán. Nekem ennivalóm annyi volt, 15 deka kenyeret kaptam egy napra, ezért 9 kilométerre mentem be minden nap szankra. Éjfél után 1-2 órakor elindultam, hogy jusson nekem kenyér. A húsvét vasárnapi eledelem. Szomszédból kaptam egy 1/2 kilónyi tiszta búzát és 2 evőkanál cukrot hozzá. Minden nap kijöttek szankról a rendőrségtől megnézni, mert azért annyi kis felelősségérzetet vállaltak, hogy egy kiskorú gyerekre maradt az egész mindenség. Mindent elvittek, egy szalmazsákot ürítettek ki nekem, és egy lópokrót, ez maradt az összes lakásba a berendezés, és én ott éltem. Édesapámnak a büntetés létrejötte, csak abból adódott, hogy nem tudta teljesíteni a beadásokat, mit tudom én, 70 mázsa sertés, meg 110 ezer tojás, meg 60 valahány ezer forint büntetés. Azért is megbüntették, hogy pocoktúrás volt a mezőn, vagy esetleg a kutya meg volt kötve. Én akkor 13-14 évesen annyi pénzt kaptam a nagybugaci állomás főnöktől a kisvasútnál, hogy Kecskemétre beutazzam, aki szinte azelőtt nem járt Kecskeméten. Megkeresem az ügyvédi munkaközösséget, és beállítsak az én gyereki egyszerűségemmel, és megkérdeztem, hogy ügyvéd bácsik, kivállalná az én ügyemet, ilyen és ilyen bajom van, de pénzem egy fillér se nincs, de szeretném, ha az édesapám kiszabadulna. És egy idős ügyvéd, a nevére ma is emlékszem, dr. Sánta József, azt mondta a kislány, ha kell, bárhova elmegyünk, de végigcsináljuk. És ez az ember, akit embernek nevezhetek, mellém állt, és a legfelső fokú bíróságon végeztük az ügyet, hogy az édesapám kiszabadult, utána egy hónapra édesanyám is hazakerült az ide klinikáról. És akkor nem tudtuk tovább csinálni, se lelkileg, se anyagilag, ott hagytuk a földet.
2: Segédmunkás lett.
1: Majsára kerültem a gyárba, ahol az volt a jelszó, hogy csak a majsaiaknak építettük. Tehát én voltam az első vidéki. Ott ismertem meg a férjemet, ő akkor, mint csoportvezetőm dolgozott. 7 hónap után össze is házasodtunk, és együtt küzdöttük végig az egész életünket. Ebből a nagyon-nagyon boldog 10 év, amit a kisfiunk adott nekünk, rengeteg munka előzte és követte azt. De úgy éreztük, nem vagyunk fáradtak. Építettünk egy házat, teljesen a két kezünk munkája.
2: Talán kicsit kegyetlen a kérdés, de most már a teljes kép kedvéért kérdezem, minek nevelte a gyerekét?
1: Én a gyerekemet? Az volt a célkitűzésünk, hogy rendes, becsületes ember legyen. Nem volt kitűzve, hogy ezt már csak orvosnak vagy mérnöknek szültem, de a tehetsége meg volt hozzá. Hiszen 4 évet tudott csak belőle bizonyítani, amit mindvégig elismerő oklevéllel végzett. Egy zeneiskolába 2 hangszeren, már 1 évet németet tanult, válogatott sportba, népi tánc és énekkarba vett részt a gyerek. Úgy készültem minden nap a gyermeknevelésre, mint a legjobb tanár, aki úgy akar az osztálya elé lépni, hogy a tudásom legjobb javát adom. Benne akartuk megtalálni és megkeresni azt, amit mi nem kaptunk meg. Nem kaphattunk meg. Úgy tudom elképzelni ezt a gyerekemet, ha életképesen meg tudom szülni és nevelni tovább. Hogy ebbe vélem fölfedezni azt az apró kis mozdulatokat külalakban, természetben, szóban, akit elveszítettem. És így él bennem mind a két gyerek. Én azt tudom, hogy ezt ennek a gyereknek már nem mondhatom mindig. Ez csak bennem fog, mint édesanyába élni. Örökké. És így él a két gyerek bennem. És én nekem mindig két gyerekem lesz.
2: A röntgen szobában.
3: A daganatos méh ikerterhességet hordoz.

0: Ikerbabáim lesznek. Nincs egy órája, hogy megvizsgáltak. Nem tudok a boldogságtól szavakat találni. Nem tudom elhinni. És még eddig minden rendben. Nem tudom fölfogni, hogy mi van körülöttem. Két gyerekem lesz újra. Két gyerekem. Nem találok szavakat. Nincs, várom a férjem. Édesapám, Ikerbabá is lesz.
1: Itt most megyek, igen, látom.
0: Így igaz. Most voltam a röngenet. Három gyerek. Újra. Kimondhatjuk újra, hogy boldog.
1: Nem megy az már. Nem megy, ez csak pótolni fogja Attila, de az már nem lesz soha olyan. Csak lesz célunk újra. Életcélunk. Nem hiszem, még mindig ez van. Mindaddig kételkedek, meg nem szeretnek.
0: Megröngeneztek.
1: Nem, csak abba hiszek, amit látok, hidd el.
0: Vártalak nagyon, a portára lementem szólni, hogyha megjössz. Ha soha máskor nem is, de most azonnal engedjenek fel.
1: A portás most nem kötözködött, mint a múltkor. Kérdezte, hogy maga ma, és mondtam, hogy igen, és egyből azt mondja, menjen akkor be.
0: Már csak azért fohászkodjunk a sors, hogy egészségesek legyenek.
2: Ne haragudjon, én igazán nem illek ebbe a beszélgetésbe. De meg kell kérdeznem, a helyemben mindenki megkérdezni. Fölmérték, hogy mi van, ha nem sikerül. A Irénke áldozata hiába való.
1: Tetszik tudni, én magamban legalábbis fölmértem. Őtet mindig arra biztattam, hogy ez biztos sikerülni fog. Minden áron, de nem a feleségem egészsége vagy élete árán szeretném, mert nekem nem mindegy az, hogy kettesben megmaradunk-e, vagy egyedül. Így is indultunk neki, hát a kételyek azóta is bennem fönt éltek és fönt élnek. Én fölkészültem olyan dolgokra, na most nem arra, nem az ő halálára, hanem arra, hogy esetleg előbb el kell venni a gyereket, vagy valami probléma van, szóval erre fölkészültem. De éppen úgy most is, mint a kisgyerek halála után, a kiutakat kerestem, hogy na hogy is, hogy őtet megnyugtatni, hogy is tudom azt megcsinálni.
2: 7 hónapja fekszik mozdulatlanul. Maga bejár hozzá?
1: Igen, elhatároztuk mielőtt Irénke bejött, hogy ezt végig csináljuk. Ő ezt csinálja végig, én azt csinálom végig, és tetszik tudni, úgy vagyok vele, hogy mástól az ember saját sorsát nem várhatja, hogy megváltoztassa más személy, ezt az embernek saját magának. Én idáig és munkám során is azt tapasztaltam, ha nagyon akarunk valamit, az általában sikerül, csak azt akarni kell tényleg, és törhetetlenül végig csinálni minden.
2: Ha majd eljön az óra, amikor Irénkét a műtőszoba felé tolják, milyen gondolatai lesznek?
1: Tetszik tudni, az ember egy célt vagy egy kis reményt elér, ott szerintem nem gondolkozik, ott boldog az ember, és volt már ilyen eset, ezt éreztem tiszta boldogságnak, ami nem függ semmihez, nem múlik semmin, hanem van önmaga tisztaságába is. És ilyenkor nem tud az ember gondolkodni, talán csak örülni.

0: betegek menjenek a helyükre, vizit következik. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok!
0: Hogy múlt el az éjszaka, Irénke?
1: Nem nagyon jól. Szívemnél elég gyakori fulladás és ritmuszavart éreztem.
0: Tehát olyasmi érzése volt, mintha nem verne a szíve, vagy szünet állt be közben?
1: Közben szünet is állt be, és utána gyors szív.
0: Érezte, hogy nem egyenletes a szívműködés. Igen, hát már tegnap föltűnt, hogy a pulzus emelkedik. Ma is megszámoljuk. 96-os úgy tűnik, hogy még tovább emelkedett. Görcsök, nem jelentkeztek?
1: Nem, enyhe bekeményedés, de különösebb görcsökről nem panaszkodhatom.
0: Hát ez nagy szerencse, mert az a gyógyszer, ami a görcsöket lenne hivatva megszüntetni, az váltja ki ezt a szapora szívműködést. Elég régóta, hónapok óta tetszik ezt szedni, az előbb-utóbb mindenképpen ehhez vezet. Most fontolóra kell vennünk, hogy melyik jelent nagyobb veszélyt, az, ha a gyógyszert elhagyjuk és a szívműködés rendeződik, és esetleg lehetőséget adunk a görcsök föllépésének.
1: Doktor úr, az a kérésem, mindenképpen a gyereket mentsük.
0: Talán estére már könnyebb lesz.
2: Ikerterhesség van.
3: Hát ez egy kicsit nehezebbé teszi a mi vállalkozásunkat, mert az ikerterhesség önmagába véve is koraszülésre hajlamosít, tehát akkor együttes erővel mindent el kell követnünk arra, hogy a terhességet még legalább egy 5-6 hétig megvédjük, és a koraszülést megelőzzük.
1: Főorvos úr, ami ebből rám tartozik, maximálisan mindent megteszek. Segítségemre legyenek.

0: Most vagyunk a 8. hónapban, kezdődne a 9. hónap.
1: Miért nem küldték maguk már el ezt az asszonyt máshova? Hogy kérem, itt vannak nekünk nagyszerű intézményeink, itt vannak a klinikák, kérem, itt van a Szegedi Klinika 60 kilométerre, itt vannak a budapesti, az Országos Szülészeti Intézet. Ez fölmerül bennünk, ne adj Isten, esetleg balul üt ki ez az egész vállalkozás, hát akkor nekünk azért oda kell állnunk, és meg kell magyaráznunk, hogy miért vállalkoztunk, hogy vállalkozhattunk mi erre.
0: Na és hogy?
1: Kezdetben arról volt szó, hogy ezt a terhességet próbáljuk prolongálni. Olyan terhességet, amelyiknek sikeres föntartásába tulajdonképpen magunk se hittünk. Úgy képzeltük el, ez az asszony itt lesz 1-2 hónapig maximálisan. Bekövetkezik a spontán abortusz, hazamegy, azzal a tudattal, hogy a maga részéről minden teljesített, sőt, túl teljesített annak az érdekébe, hogy a tragikusan elvesztett gyermeket pótolja. Ennek az asszonynak a terhesség sikeres teljesítéséhez 1-2 százaléknyi sanszot adtunk csupán. Ennek az ember feletti és egészen rendkívüli elszántságnak és gyerekvágynak a láttán elhatároztuk, hogy szövetkezünk és mindent megteszünk a magunk részéről ennek a nemes vállalkozásnak a sikerre vitele érdekében. Túl jól sikerült a dolog. A terhesség minden várakozás ellenére is folytatódott. Hála az asszony akaraterejének, a gyógyszerekre való jó reagálásnak, a profilaktikus manőverezéseinknek eljutottunk most már az érettségnek a fázisába. Ez az asszony annyira kötődik hozzánk, annyira ismer, családtaggá vált itten. Ebből a környezetből ezt az asszonyt kivenni, lelki összeomlás.
0: Tehát itt a pszichés tényezők kiegyenlítik az objektíve jobb felszereltséget.
1: Hát föltétlen. Többszörösek a rizikófaktorok. Először is a betegnek a kora, az előre ment császármetszés, a sokszorosan daganatos méh, az ikerterhesség, és pillanatnyilag ez a pulzus szaporulat is idegesít bennünket.
2: Jézus Mária!
0: Hogy van, Irénke?
2: Köszönöm szépen. Nagyon-nagyon nehezen most már. Most már úgy jobb volna csak arra fölébredni, amikor indulunk a műtőbe, és visszaintegetni, és visszajönni, és boldogan megköszönni azoknak az embereknek, akikkel eljutottunk idáig együtt. Rettenetesen fulladok, de nem panaszkodom, nem szabad, vállaltam, első perctől kezdve, és én akkor végig gondoltam, és nem panaszkodom.
0: Nem féle, nem bánja, hogy így döntött.
2: Nem félek, nincs egy perc, hogy megbántam volna, hogy vállaltam.

0: És elérkezett a nap. 1979. augusztus 16. csütörtök.
1: Jó reggelt kívánok! Idejénke, kedves, itt fent van a férje. Elértük ezt a nagy napot, amit olyan régen vártunk. Hát tessék elbúcsúzni a férjétől.
2: Megjött.
3: Te behoztam mindent, itt hagyom már. A ruhák minden itt van, amit most nem maradt.
2: Maradj
3: egy kicsit, persze. Jó vagy-e?
2: Jó. Egyedül azért drukkoljál, hogy a gyerekek jó leszek. Tudod, olyan kezedben vagyok, hogy nem lesz semmi probléma.
3: Bízok benne.
2: Légy erős.
3: Már vezetem csak a gyógyszert. Erősödök.
2: Csak a gyerekek. Ne sírjál. Bízok.
3: Én addig nem hiszem még. Meg nem látom a gyerekeket.
2: Itt lehetsz. De megvárod, még fölébredik, ugye?
3: Persze.
2: Zoltán.
3: Tessék.
2: Ez nekem legszebb volt az életemben idáig.
3: Az jelenti a létünket minden esetre, meg azt, hogy létezünk, vagy nem létezünk.
2: Ezt
3: lesz a célunk. Lesz a miért élni, vagy küzdeni egyáltalán.
2: Vagy végleg elveszte utána. Nem tudom, hogy... De talán tovább visszük. Azért végig csináljuk. Együtt. Én most jót fogok aludni. És várom az ébredést. Hogy az első ember közölje velem, hogy épp egészséges. Két gyerekünk van.
3: Én most már kimegyek, majd jön be műtés, és minden nem zavarok itt a környezetben. Találkozni fogunk újra. Fent a műtőnél. Szevasz.
2: Szevasz. Várjon.

0: Jó reggelt, Irénke, még egy utolsó vérnyomásmérést, mielőtt a műtőbe fölviszük, illetve még előtte majd kimegyünk a kezelőbe, és akkor az öltést kivesszük. A szívhangokat is meghallgatom. Jó, húzza fel a karján a hálóinget. Tudottál aludni éjszaka?
1: Tudtam.
0: Jó van. Elég volt az egy tabletta?
1: Elég.
0: Jó, és hánykor ébredt reggel?
1: 4-kor, mikor hozták a babákat.
0: Jó, hát azt hiszem az elegendő ennyi alvás, igaz?
1: Elegendő, majd jön viszont.
0: Jó van, akkor egy pillanatnyira most csendben maradunk.

0: Hát a szokásosnál kicsit magasabb, úgy látszik most az izgalom, és szerepet játszik ebben, igaz? Van egy kis izgalom? Hát azt hiszem, ez óhatatlan. Jó, akkor most még a szívhangokat is. Itt szokott lenni, ugye? A egyik szív. Ez az egyik babáé. És most nézzük a másikat. Jó, lehet jól hallani, ugye?
1: Igen.
0: Jó van. Na most még egy kis türelem, és akkor mindjárt jön majd a műtős fiú, és akkor kihozza a kezelőbe. Először oda megyünk, és utána a műtőbe. Jó? Igen.

0: az anyát altatom, de az anyával együtt a narkotikum még két egyénnek, a két ikermagzatnak is villámgyorsan bejut a szervezetébe. Igyekszem a magzatokat úgy világra hozni, hogy minél kisebb legyen az a depresszió, amit a narkotikum kifejt.
1: Kezdődik az altatás, Irénke, tessék ránk figyelni. Most azt kérjük, hogy mély légzés közben számoljon. Egytől fölfele. Tessék kezdeni.
2: Egy, kettő, három, négy, öt, hat, hét,
1: négy egy nagy sóhajtás,
2: nyolc.
3: Még nem alszik. Mennyi van bent?
1: Tessék szólni, ha elég.
2: Igen. Egy cikét adjad ide.
4: Nem zavarja.
2: Na?
0: Hiszem,
3: hogy hol.
0: Jó lesz. Jó, adjál neki egy kis
3: részt.
0: Jó?
3: Jó, van is. Jó, jó a tónus ennek. Igen, most már ide. Csak tele van nyáka gyerekeknek.
0: És itt a másik.
2: Itt a másik, ez is fiú.

0: sírja, olyan öröm lesz az nekünk. Sírja. Ez a legszebb pillanat.
1: Beindult, szívműködése rendeződött, a légzések elégítő, őt most már behelyezzük az inkubátorba. Másiknál még mindig folyik ez a harc. Második gyerek általában megviseltebb. Most is ezzel a jelenséggel állunk szembe, úgyhogy önálló ez az élesztési manőver is több ideig szükséges.
2: Ez a hólyag. Majd megnézzük a végén még egyszer. Hát én azt szerintem betehetjük ezt a lefogást, igaz? Egész nem vagyunk itt már. Nézzük csak, még egy tiltófot adjon ide. Jó, megvagyunk. Jó. Így. Jó. Elfogom meg. Na. Megfogjuk ezt.
3: Tessék.
2: Félelmetesek ezek a várixok itt. Félelmetesek. Megkeressük a bajt. Ernő. Elég lesz a Sándor. Még ezt is mondjuk esetleg így egy kicsit. Ezt meg itten még egy kicsit olyan várixok vannak. Menjük, hát itt minden esetben lejjebb kell még menni egy fogással. Itt a jobb oldalon. Ebből nem lehet valami. Te ide esetleg.
3: Kinéz. Tessék megtörölni a fölvesület addig. Legyen szíves, kihajó.
2: Éppen jó helyen van.
3: Erre.
2: Jó, pulzusszal, hanem az mi ellen?
1: Nagyon jó, nagyon jó.
2: Vigyázz, vigyázz, vigyázz itt ezekkel nagyon vigyázz.
3: Tessék megtörölni a fölvasulát.
1: Igen. Gyerekek teljesen jó vannak. A nagyobbik 3,5 kilogrammos. A légzésük rendeződött. Kisebbiket még nem mérték meg.
4: Az is jó állapotban.
1: Igen, igen, kielégítő.
2: Minden várakozást fölülmúlt. Sors keze most. Rendhagyó módon vette kegyeibe ezt az asszonyt. Jobban mérte a megterhelést, mint gondoltuk. Jó, megvagyunk. Jó, köszönjük szépen, megyünk járni. Nem bírok maradni, mert annyira is valók.
0: Csiposné, jó reggel. Készen vagyunk.
1: Kisekkel szemét, Irénke. Hallja, amit mondok?
0: Két kisfia lett.
5: Lekétséges.
0: Igen.
1: Életerős gyerekek.
0: Hogy fogják őket hívni?
1: Hangosan?
5: Tibor Zoltán.
0: Tibor Zoltán? Tibor Zoltán. Két egészséges kisfia van. Ébren van? Igen.
6: Gratulálunk a fiúkhoz, Irénke. Na, a férje már biztos látta őket. Legalább másfél órája.
5: Köszönöm.

0: 3.45 és 3.25.
1: Fantasztikus.
0: Itt van kitakarva, tessék.
1: Gyönyörű.
0: Minden megvan. Szerszám is kész.

0: 3,5 kiló, 3,4 kiló, hát az lett volna egy rekord.
1: Köszönöm.
0: És nagyon jól van, úgyhogy meg fog gyógyulni nagyon hamar, és nevelheti a gyerekeket.
1: Én értem.

műsor 1979. januárjától augusztusáig a Kiskunfélegyházai Városi Kórház szülészeti osztályán dr. Lux János főorvos és orvoscsoportja segítségével készült. Anya és két fia, mindhárman egészségesek.

0: Elhangzott 20-as stúdió, vállalom. A műsorriportere Hegyi Imre, szerkesztő Kovarik Márta volt. A Dokumentum műsor felvétele 1979-ben készült, és legutóbb 1995. szeptember 12-én hangzott el a Magyar Rádióban. A folytatást holnap ugyanebben az időpontban hallhatják. A Kossuth Rádió Budapesten 107,8 MHz.
1: Három boltos kisasszony. Nagy Lajos regényének rádióváltozata.

0: Adjon ezért csokoládét.
1: Mennyit van? 2 fillér. Tessék. Elképzelni se bírom, mi történik ott benne a szobában, Anna és Szemcsik András között. Beszélgetnek? Vagy már csókolóznak? Lehet, hogy már túl vannak a csókolózáson is. Miért nem kéri feleségül Annát? Igaz, hogy a férhez megy Anna, akkor el kell adnunk a szőlőt. Aztán itt van még Jolánka is. Jaj, csak nyilatkozna már ez a Szemcsik András. Hisz én vagyok felelős Annáért. Engem nagykorúsítottak a rokonok. Hogy legyen, aki tovább vezesse az üzletet, amikor édesanyja az ősszel meghalt. Anna, Anna, mi lesz vele? Nem mond semmit, én meg nem faggathatom, hiszen nem vagyok az anyja. Csak látom, hogy egyre idegesebb, nyugtalanul alszik, álmában nagyokat nyög. Az arca megsápadt, jaj.
0: Ez itt csókolom, tisztelteti a mamám a kisasszonyt. Ezért kérek szépen pörkölt kávét.
1: 5 fillérért?
0: Beteg a nagyi, oszt, kávét ihatnék.
1: Na, vigyed.
0: Kezi csókolom.
1: Szervusz, szervusz. Mi történik ott benn közöttük? Én még lány vagyok. Sok mindent nem tudok, és sok mindent talán másképp. Én még nem is éltem. Boldog se voltam soha. Tanítónő szerettem volna lenni, de aztán meghalt apa és anya is. Be kellett állnom a boltba. Kell a pénz. Anna minden nap új ruhát szeretne. Jolánka tanítatása is sokba kerül. Ez a bolt az én életem. Innen én soha ki nem szabadulhatok. Csak ha meghaltam. Kóstolja meg, hamburger úr.
2: Na, hány fokos? Nem valami híres?
1: Hát nem aszú, az bizonyos. De kitűnő ízű asztali.
2: Ne csak ne tessék megsértődni. Ilona kisasszony rögtön fenn van a 3. emeleten. Még szerencse, hogy itt nincsenek emeletek. Az amata elég jó. Na, de gyönge, meg aztán jobb szeretném, a kadarka lenne. Hát piros bor kell nekem.
1: Hát ez fehér.
2: Ha vörös lenne.
1: Jó, jó, hamburger úr. Megfestik maguk odafent úgyis azt a bort. Mondja meg, mit ad érte. Aztán vagy adom, vagy nem adom.
2: Fogyasztási adó, kövezetvám, mondjuk tengeren szállítom, úgy olcsóbb. A 20%-ot nekem is kell keresnem, na nem igaz? Tőke, kamat, veszteség.
3: Kész a vacsora, kezi csókolom.
2: Adok érte 17 fillért.
1: 17 fillérért nem eladó. Inkább a tőkén rohadjon az egész szőlőt.

0: Nem teszek. 18.
1: 22.
0: Nem mondom, ha kadarka lenne. Na de rizling. Maximum 20-at adok érte, de akkor már ráfizetek. Csak azért adok 20-at, mert maga olyan kedves, okos, finom és dolgos, Ilonka kisasszony. Ha nekem valaha ilyen feleségem lenne.
1: Csak borunkban eladó.
0: Ó, nem kell túl komolyan venni, amit én beszélek. Az is az üzlethez tartozik, hogy a félnek egy kicsit udvaroljunk. Nem kell tőlem megijedni. Vőlegény vagyok. Az én menyasszonyom dupla művésznő.
2: Dupla?
0: Na, először, aki az én jövedelmemből meg tud élni, az egy művésznő. Másodszor a menyasszonyom egy kávéházi énekesnő. Könnyű mesterség, és nem árt a szemnek. Na, nem igaz?
1: 21. Na,
0: azt is megbántam, hogy 20-at ígértem. Na, de azért állom a szavam. Mit csináljak? Ha szép hölgyeket látok, könnyen müsködni kezdem.
2: Igen már!
1: Jó, vigye 20-ért. De a hordókat küldje vissza hamarosan.
0: Remélem, a hordóban is az a bor van, amit megmintázott.
1: Minek néz bennünket, hamburger úr? Kereskedők vagyunk mi, nem csalók.
0: Az élet nehéz, Ilona kisasszony. Pesten is, de azt hiszem még Dunaszemesen is. Na nem igaz? Egészségükre!
3: Egészségünkre!
1: Egészségére!

0: Alszol, Ilona? Ugye nem alszol?
1: Te meg miért nem alszol?
0: Már rég szerettem volna elmondani neked, Ilona. Már 2 hete. Talán 3 is.
1: Na csak mondd. Ha elkezdted, akkor csak mondd.
0: Tudod, azt nem nagyon lehet elmondani. Ha mama élne, neki nem mondhatnám el. De te fiatal vagy, te talán megérted.
1: Nem vagyok fiatal, Anna. Úgy érzem, nagyon is öreg vagyok. De azért csak mondd, amit akartál. Nekem már mindegy, én sok mindent megértek. Mi 3-an árvák vagyunk. Velünk minden szerencsétlenség megtörténhet. Mert én azt hiszem, te valami olyat akarsz elmondani nekem, Anna. Én tudom is, mit akarsz nekem elmondani. Mert ha én az üzletben szolgálok is ki, akkor is tudom, ami veled és Jolánkával a szobában, az iskolában, vagy a Dunánál történik. Mondd, miért nem veszel feleségül? Nem vagy te olyan szegény lány. Kiadom a részed.
0: Ő elvenne.
1: Hát akkor...
0: Én nem megyek hozzá.
1: Nem értelek.
0: Nem bírom. Nem akarom.
1: De miért ne?
0: Nem tudom. Irtózom tőle, érted? Meghalok az utálattól, a gyűlölettől. Mert ő okozta a vesztem. Mit gondolsz, Ilona? Alszik ez a Jolán?
1: Lehet, hogy nem alszik. Az se baj, nem gyerek már. 15 lesz az ősszel. De remélem, alszik.
0: Segíts rajta, Ilona. Ne hagyj el pusztulni. Te vagy az anyánk, az édesanyánk helyett. Ilona!
1: Jaj, hát ha elvesz, hát menj hozzá feleségül, ha elvesz.
0: Inkább még az éjjelbe ugrok a kútba, megértette?
2: Már éjjel is veszek.
0: Hallgassatok!
1: Aludjatok szépen. Feküdj vissza, Anna.
0: Jó.
1: Ne sírj, Jolánka, ne sírj, mert megverlek. Aludjatok, kedves kény. Én is szeretnék már aludni. Holnap piac lesz. Korán kell fölkelni.
0: Szervusz.
3: Mi lesz? Jóságos Isten, mi lesz most? Az egész rokonság, az egész falu engem fog vádolni. Miért nem vigyáztam Annára? Ki segítene? De is Erzsi talán.
1: Te, Anna, írtam Pestre Weiss Erzsinek. Az osztálytársam volt.
0: Olyan jó vagy hozzám, Ilona, hogy szinte félek tőled. Még csak meg se szittál. Azt hittem, veszekedni fogsz, talán meg is versz. Hagytam volna magam. Látod, akkor valahogy jobban elintéződött volna kettőnk között a dolog.

0: Így olyan nyugtalanító.
1: Nem tudok én se veszekedni, se verekedni. Majd máskor jobban vigyázol magadra.
0: Néha olyan furcsa vagy. Olyan hideg. Olyan merev. Te nem sírsz, nem nevetsz. Azt mondta András...
1: Mit mondott András?
0: Hogy te olyan vagy, mint a fából faragott szentkép. Mit gondolsz? Válaszol az az Erzsia leveledre?
1: Biztosan. Nagyon rendes lány, olyan megbízható, mint egy férfi. Hol van Jolán? Hol mászkál ez a gyerek ilyenkor?
0: Na, ott ment a szomszédba. Nem akartam elengedni, de azt mondta, hogy én nem parancsolok neki. Rémszemtelen ez a kölyök. Azt mondta nekem, törődjek a magam dolgával. Tudod, hogy hogy érti ezt?
1: Írta Vejsz Erzsi, mehetsz fel hozzá. Azt írja, hogy amíg a tanfolyam tart, addig lakhatsz nála.
0: És most mit csináljunk?
1: Mit csinálnánk? Felmész Pestre. A többit majd elintézi az Erzsi.
0: Mit intézel?
1: Majd meglátod. Jaj, csak ne félj mindjárt.
0: Én nem merek felmenni. Én félek idegenek között.
1: Muszáj.
0: Nem merek.
1: De mersz.
0: Egyedül?
1: Egyedül is mehetsz, hisz olvastad, hogy majd vár rád.
0: És ha én nem leszek, kivezeti majd a háztartást?
1: Majd elvezeti a Julis meg Jolánka. Ezek csak kifogások. Te nem is akarsz felutazni Pestre. Meggondoltad magad? Csak mondd meg, ha férhez akarsz menni, mert az lenne a legokosabb.
0: Nem gondoltam meg semmit. Nehogy hiába örülj.
1: Kár. Hamarosan megesküdhetnétek. Másnak is született már gyereke 7 hónapra. Kiadnám a részed. A szőlőt neked szántam.
0: Gyűlölöm. Magamat is gyűlölöm, pedig én büntelen vagyok, én csak szenvedtem. Erőszakoskodott, könyörgött, fenyegetett.
1: Úgy, ha mivel fenyegetett?
0: Na, ne gyötörj. Nem tudom én a szavakat. Csak hogy most itt vagyok a szégyenemmel, a kétségbeesésemmel.
1: Segítenek rajtad.
0: Lehet így tovább élni.
1: Élni? Sokféleképpen lehet.
0: Itt el laksz?
2: Aha. Az ágyat keresed? Nincs. Azon a 3 méter széles pamlagon alszom. Tessék, nézd meg. Szalmazsák, de torontálival letakarva.
0: Jé.
2: Saját találmány. Az egész vacak nem került többe 20 pengőnél. Ugye vicces?
0: Hát az ágy nem itt hol tartod?
2: A Spájzban. Mit is tartanék mást a Spájzban? Talán lekvárt? Jaj, erről jut eszembe, hogy enni is kellene. Éhes vagy, ugye?
0: Nem. Nem. Semmi étvágyam sincs meg. Ettem is a vonaton.
2: Holnapra szabadságot kértem a bankban. Majd elmegyünk egy orvoshoz. Elintézzük a te dolgodat.
0: Hogyan érted ezt? Azt mondod, hogy elintézzük. Hogyan lehet az én dolgomat elintézni?
2: Ó, csak ne ijedezz. 100 nő közül 90 keresztül megy rajta.
0: Mit beszélsz? Hogyan érted ezt? Én semmiféle gyilkosságba nem megyek bele.
2: Gyilkosság? Gyerekes beszéd. Látszik, hogy falusi vagy. Ki gyilkolna? És kit gyilkolnának meg? Hogyan hívják az áldozatot? Hol lakik? Mi a neme és a vallása? Milyen a családi állapota? Volt-e büntetve? Volt-e oltva?
0: Nagyon okos vagy, Terzsi. Olyan okos, hogy én nem is tudok neked felelni. De azt tudom, hogy amire te gondolsz, abban én sosem egyezem bele. Megverne az Isten.
2: Ó, ha te még itt tartasz.
0: Én nem tudnék úgy élni. Bocsáss meg, Erzsi. Igazatok van. Jól tudom, hogy ti szerettek engem, de én nem tudnék tovább úgy élni.
2: Jó, nem kényszerítlek semmire. Holnap keresünk neked lakást, ahol ellakadsz addig, amíg...
0: Ki vesz be engem ilyen állapotban a lakásába? Én hazamegyek. Erzsi, kérlek.
2: Jaj, kis csacsi, ne sírj. Egyszerű, becsületes emberek nem törődnek az ilyesmivel. Legis legrosszabb esetben lepedővel leterített szalmazsákon fogsz aludni.
1: Siess, Jolánka! Lekésel a vonat.
3: Nem is megyek.
1: Jolánka, megőrültél?
3: Mit űzöl engem? Mit hajtasz engem folyton?
1: Te Jolánka!
3: Tudom, hogy a vagyonunkra pályázol, de ebből nem eszel. Nem fogsz engem eldugni egy kis faluba tanítónőnek. Nem fogsz, tudod? Meg úgyse kapnék állást.
1: Hát nem akarsz tanulni?
3: Annát már elüldözted a háztól.
1: Jól ámunka.
3: De azért a mi vagyonunkat nem szerzed meg, kisasszony. Hiába zavartad fel Annát Pestre, csak hogy ne kelljen kiadnod a jussát.
1: Hazugság. Kitől hallasz te ilyesmit? Szörnyűség.
3: Nekem sápítozhatsz, ismerlek nagyon is. Gonosz vagy, szívtelen vagy.
1: Jóságos Isten, mi lesz velünk?
4: De Julis, Luca nap lesz holnap, jó lenne olmot önteni.
5: Összeszít bennünket Ilona kisasszony.
4: Te csak ne félj, ha férhez megyek, úgyis hozzám is szolgálni.
5: Az még messze van. Gyerek maga még jól áll a kisasszony.
4: Tudod mit, nincs is olyan messze. Ez megpukkad, ha megtudja ez a vén kisasszony.
5: Jolánka, az beszélik a faluba, hogy az Ilona kisasszony minden nap pénzt küld postán Pestre.
4: Hát persze, hogy küld. Fizetni kell a nagykereskedőnek.
5: Egyszer csak úgy maradnak itt Jolánka kisasszony, mint az ujjam.
4: Aj, ne beszélj már bolondokat.
5: Mert nem a zsidónak megy ám a pénz, hanem valami nőnek. Mondták is a nevét.
4: Felszersinek.
5: Te bíz annak, aztán sokat küldám. Maga még gyerek, Jolánka, magát könnyű becsapni. De az annak kisasszonyt azért pusztította ki a házból, hogy szabadon garázdálkodhasson.
4: Képes volna rá ez? Ez igen. Kifosztana.
1: Tessék felírni. Írja a többihez. Most már vége lesz a télnek, a tojnik eddenek a tyúkjai, megfizetem a tartozások. Az uram majd küld Pestről. Van már munkája, akkor mindent kifizetek. A számoszlopok pedig nőnek. Az áru meg fogy. Pestről pedig egyre másra jönnek a levelek. Könyveim átvizsgálása alkalmával. És én miből adom meg a tartozásom? Miből? Istenem, mi lesz velünk? Mi lesz Annával, Jolánkával, velem, Anna kicsinyével? Hisz hamarosan az is megjön.
6: Jaj, Erzsi, már úgy vártalak.
2: Kicsit megkéstem. Elmegyünk egy zenés kávéházba.
6: Nem. Zenés kávéházba semmi esetre sem megyek. Meg az is borzasztó, hogy nincs egy fekete ruhám. A szegény kicsike mégiscsak az én gyerekem volt. Azt mondták a bába, meg a takácsnéni is, hogy hasonlított is rám, meg hogy szép volt.
2: Szép?
6: Azt mondják. Nekem nem mutatták meg. Különös. Nem is tudom sajnálni. Mintha nem történt volna velem semmi. Mintha még mindig lány volnék.
2: Kikészítlek egy kicsit. Egy kis pirosat az arcra. Egy csepp vöröset a szájra.
6: Nem engedem. Hová megyünk?
2: Bízd rám. Csak kávéház ugyan, de nagyon mulis hely. Fél Pest ott van.
6: Fél Pest? Hát én... Ne is haragudj, Erzsi. Szégyellek bemenni egy ilyen kávéházba. Én nagyon szeretnék már otthon lenni.

0: Kezét csókolom. Kezét csókolom, Anna. Anna. Mit tett velem, Anna?
1: Maga az oka mindennek, András.
0: Én?
1: Maga.
0: Bocsásson meg.
1: Micsoda ember, aki csak úgy elengedi a másikat.
0: Én elengedtem magát.
1: El. Maga miatt kellett annyi megaláztatást szenvednem.
0: Kérem, jöjjön egy kicsit velem. Erre itt sokan járnak, fülelnek. Na, csak a falu széléig jöjjön.
1: Jó.
0: Mióta van itthon?
1: 3 hete. De nem igen jártam ki.
0: Anna. Anna, én nem engedtem el magát. Én nem úgy gondoltam, hogy maga... Én sokat szenvedtem maga miatt. Anna. Anna. Anna.
1: András.
0: Szeretsz. Ma este megkérem a kezedet.
1: Megkérem.
0: A nénétől. Ilonától.

0: Csend legyen! Tisztelt Nahasz nép! Kedves fiam, uram és menyasszony! Minden azért él a világon, hogy legyen. Sokasodjon és szaporodjon. Éppen azért házasodnak is az emberek.
1: De jól mondja a véhúncsuk.
0: Jó házasság az, ahol van mit aprítani a tejben.
1: Az igaz.
0: Az én feleségem, aki okos asszony, felbecsülte annusunknak a kelengyéjét. Van abban minden, ami egy házban szükséges. Szóval, annusunk szép kelengyét visz a fiam házához, a fiam meg nagy tudomát.
2: Édesapám, édesapám.
0: Házasok ing, párnahúzat, abrosz, szalvéta, ágybeli lepedő, törülköző, butor, edény százakba került, hát az én András fiam tanítatása hát, meg...
2: Édesapám, édesapám, ez mi is?
0: Hallgass most, fiam! Tudom én, mit beszélek? Ezt én elmondom, mert neked is tudnod kell, hogy az embernek annyi szava van a háznál, amennyi gazdagságot odavisz. Itt a lista. 10 esztendős kora óta minden fillért feljegyzett a feleségem, amit a fiam tanítatására költöttünk. András Pesten járt gimnáziumba. Koszt, lakás, mosás az első évben, 10 hónapra 460 korona, 40 fillért. 2 öltözet ruha, 2 pár cipő, 2 talpalás, 1 fejelés, fehér nemű, más kiadása, összesen 115 korona, 20 fillér.
2: Apám, elég.
0: Az első esztendőben tandíjat is fizettünk érte. Tandi, könyvek, irkák, zseppénz, apróbb kiadások, 110 korona és 20 fillér.
2: Jól van,
0: az első gimnáziumi év belekerült hát 685 korona, 80 fillér. De most már rövidre fogom a számadást. András fiam tanítatása 10 000 koronán felüli vagyonba kerül. Hát, tisztelt Nász nép! Ami igen tisztelt és kedves annusunk, nem mondhatja, hogy valami ágról szakadt szegény emberhez ment feleség.
1: De nem ám!
0: Azért remélem, hogy megbecsülje az én fiamat, azt a fiút, akit 2 kézi munkából neveltünk emberré és úrrá, én és a feleségem, ez a derék, jó asszony, akit a jó Isten velem együtt sokáig tartson meg erőben. Egészségben.

0: Az ember enne egy almát vacsora után, de itt még azt sem lehet. Itt csupa görcsterem.
1: Tanítani kellene a szemesieket. Elsősorban gazdasági ismeretek.
0: Tanulnának is azok. Meg sem hallgatnák.
1: Mindennek megvan a módja. Hát, két nap múlva jön a széplaki főszolgabíró vizitálni a hivatalt. Komolyan mondom, ilyenkor legjobban szeretnék a fenébe menni.
0: Miért?
1: Látnád ilyenkor a főjegyzőt. Ideges, mint egy őrült. A főszolgabíró modora, azt sem leányálom. Azt is hallgatni kell. Irigylem ilyenkor az apámat. Független, iparos. De irigylem én még a parasztot is. Az is a maga ura. Paraszt. Kereskedő. Tudod te, milyen úr egy boltos? Még az Ilona is.
0: Ilona becsapott bennünket az elszámolásnál.
1: Ugyan.
0: Nem is lesz áldás rajta. Ebből szerzett pénz, ebből vészel.
1: Annusom drágám, ne légy ilyen kicsinyes. Ne gyanakodj a testvéredre.
0: Kicsinyes? Könnyen beszélsz te. Csak hogy nekünk majd gyerekünk lesz, akiről gondoskodnunk kell. Ő meg egy magányos vénlány.
1: Vénlány? Hogy mondhatsz ilyet? 23 éves.
0: 24. És becsapott bennünket.
1: Ne gyötörj engem ilyesmikkel. Én nem hiszem el, hogy Ilona megkárosított volna benneteket. Hogyan támadt ez a gondolat?
0: Úgy, hogy tudom.
1: Dehogy tudod ezt, nem tudod, mert nem is tudhatod.
0: Nem, mert én olyan buta vagyok.
1: Nem azt mondtam, fiacskám. Gondolj csak arra, hogy milyen szépen viselkedett a te ügyedben, akkor, amikor még azt hitted, hogy én nem állok mellette.
0: De nagyon pártolod. Tudja ő mindig, hogy mit miért csinál.
1: Ennyi, Annuskám.
0: Örült, hogy elsimíthatja a dolgot, és marad minden a régiben. Hogy én nem megyek férjhez, és nem kell kiadni a részemet. Tudom én jól. Látod, hogy eladta a szőlőt?
1: Neked kellett a pénz, nekünk.
0: A bort is eladta. Hát annak az árából kiadott valamit nekem, vagy Jolánkának?
1: Mennyi pénzt küldött neked Pestre? Jolánkát meg eltartja.
0: Két esztendeje, hogy meghalt az édesanyánk. Két esztendő óta minden jövedelmet ő vág zsebre. A mamád is mondta.
1: Na jó, az én édesanyámra csak ne hivatkozz. Ő bizony sok mindent mondott már. Mindig bajkeverő volt. Azt el kell ismernünk.
0: Nekem a javamat akarja. Azt mondta, hogy nekünk elszámolást kell kérnünk Ilonától. Például miért nem kezeled te Jolánka vagyonát? Te vagy a férfi a családban.
1: Figyelj rám, Anna. Én békességben akarok élni. Érted? Veled is, de a testvéreiddel is. Arra kérlek hát, hogy ne acsarkodj Ilonára. Nem méltó hozzád.
0: Te nem gondolsz a jövőre, András. Gyerekeink lesznek, azok pénzbe kerülnek ám.
1: Hol vannak a gyerekek? Na, inkább kapj magadra valamit, és gyere, járunk egyet. Bekukkantunk a lányokhoz is. Na?
0: Ilonához? Oda aztán nem. Én Ilonához soha ebben az életben nem megyek többé.
1: Ki lesz a harmadik teríték?
0: Jolánka van itt. Nálunk akar maradni az esküvőjéig.
1: Meddig?
0: Az esküvőjéig.
1: Eja, csak nem akar férjhez menni ez a csitori.
0: Ha miért ne akarna?
1: Hát, hiszen még gyerek.
0: 17 lesz a jövő hónapban, nagylány.
1: Igen, értem. Na és hová bújt? Talán fél tőlem?
0: Ő süti a palacsintát.
1: Ó, hát akkor már komoly a dolog.
0: Tudod, milyen ügyes?
1: Inkább iskolába járt volna.
0: Épp olyan utálatos vagy, mint Ilona.
1: Már megint Ilonához jutottunk el.
2: Jó napot, András. Merhetek a tányérjába?
1: Ejha. Bableves kolbásszal. És utána palacsinta.
0: Túrós palacsinta. Hozd be, Jolánka.
2: Már is.
0: Jól főzi az a pocok.
1: Ő főzte?
0: Ő.
1: De nem ő találta ki, hogy mit kell főznie.
2: Most pedig András sógor, amíg forró.
0: Iszol majd egy feketét?
1: Oh, minek köszönhetem a szerencsét?
0: Hát tudom, hogy ma volt itt a főszolgabíró. Ilyenkor magad mondtad, hogy szenvedsz. A mai ebéd egy kis kárpótlás.
2: Fájdalomdíj. Mondja, sógor bácsi, nem kergetel a háztól?
1: Én téged? Hogyan kergetnélek? Miattam akár estig is maradhatsz.
2: De nem estigről van szó.
1: Hanem
2: sokkal hosszabb időről. Na, ne ijedjen meg, nem is olyan hosszúról.
1: No, mégis.
2: Ezentúl itt lakok maguknál.
1: Csak nem.
2: De igen, ha...
1: Ha Ilona beleegyezik, csak akkor.
2: Dehogy is egyezik bele. Éppen, hogy szídni meg fenyegetőzni fog.
1: Hát már neked is bajod van Ilonával?
2: Irigykedik rám. Azt szeretné, hogy én is vénlány maradjak.
1: Maradj? Hát már vénlány vagy.
2: Hogy az legyek, azt akarja.
1: De hogy akarja, kivert a fejedbe ezt a badarság.
0: Ha férjhez akar menni, Jolánka, hát menjen. Ha most elszalasztja az alkalmat, ilyen kérője nem akad még egyszer.
1: Most már áruljátok el, ki az a dicső férfi?
2: Csorvás.
1: Csorvás?
0: Igen, Csorvás.
1: 110 pengő havi fizetésre akar nősülni az a kölyök.
0: A szülei beleegyeznek a házasságba.
1: Beleegyeznek? Egy lehetetlen alak, iszákos. Minden este része.
0: Bánatában iszik. Ha Jolánka hozzámegy feleségül, majd megváltozik.
1: Tüzes mennyköt változik.
0: Hidd el, hogy az úgy szokott lenni.
1: Éppen azért nem hiszem el, mert nem úgy szokott lenni. Az iszákosság betegség, alkoholizmus. Az csak ürügy, hogy most bánatában iszik Csorvás. Igen, ürügy. Ha megnősül, majd örömében fog inni, legalábbis eleinte. Mert hamarosan ismét bánatában fog inni, azután is. Hát, ezt a Csorvást én nem helyeslem. Kész szerencsétlenség lenne. De most már indulnom kell.
3: Jó, hogy benéztél, András. Nálatok van Jolánka?
1: Nálunk.
3: Akkor már tudod is, hogy férhez akar menni Csorváshoz. Mit szólsz hozzá? Én csak nem elájultam, amikor ezzel előállt. Borzasztó, hát én ezt nem engedhetem meg.
1: Nem.
3: Na ugye, meg is mondtam neki rögtön. Csak láttad volna, hogy mit csinált. Sírt, ordított, jajveszékelt, fenyegetőzött, tört, zúzott. Olyan volt, mint egy őrült. És hallom, hogy Anna még bújtogatja. Azt is híreztelik Anna is, meg Jolánka is, hogy én becsaptam őket az osztozásnál pedig. Te férfi vagy, András, tanult ember. Nézd át az üzleti könyveket és minden följegyzésemet. Az igazság az, hogy tönkre mentem.
1: Ostoba pletyka. Ezt a Csorvást, mármint, hogy ilyen emberhez menjen feleségül Jolánka, én sem akarom.
3: Hát iszik.
1: Tudom.
3: Az iskolába veri a gyerekeket. Még ott is meggyűlik egyszer a baja.
1: Elvesztheti az állását.
3: Megveri Jolánkát, ha már a felesége lesz.
1: Jolánka? Már most megérdemelne néhány nyaklevest.
3: Küld haza.
1: Azt nem tehetem, Ilonka. Beláthatod, ha már a mi vendégünk, én nem dobhatom ki. Annust ez felizgatná, viszály, veszekedés lenne. Én ezt nem akarom. Hiszen gondolhatod. Még csak azt akarom mondani neked, Ilona, hogy rám ne neheztelj. Én téged szeretlek, becsüllek.
3: Jó. Jó. De azért Jolánkára vigyázz.
0: Te Ilonával trafikáltál ebéd után.
1: Itt mindenki mindent tud.
0: Szóval ott voltál. Beismered.
1: Bementem a boltba, néhány cigarettát vettem.
0: Amikor pipázol.
1: Sajnálom, vettem néhány cigarettát.
0: Úgy. És azt kimondta, hogy jó lenne, ha Csorvás megverné Jolánkát. Mert akkor legalább semmi se lenne ebből a házasságból.
1: Ez, hogy kimondta? Ezt igazán nem tudom. Házi ruhát veszek.
4: Szervusz.
1: Szervusz. Nem tudtam, hogy itt vagytok Jolánkával.
2: Jó estét, András sógor.
4: Itt volnék, kérlek.
1: Ülj le, kérlek.
4: Megengedett, kérlek.
1: Na, figyfiri kisasszony, menj ki a konyhába segíteni Annának.
2: Megyek.
4: Parancsolj, kérlek.
1: Te, István, azt hallom, hogy te feleségül hajtod venni a sógornőmet.
4: Igen, szeretném, ha Jolánka a feleségem lenne. És remélem, hogy...
1: Szép, szép, de... De bocsáss meg az okvetetlenkedésemért. Miből éltek majd meg?
4: Miből? A fizetésemből.
1: Nem tudom elképzelni, hogyan.
4: Az én fizetésem meg a Jolánka vagyona éppen elég ahhoz, hogy abból két szerelmes emberpár megéljen.
1: Csak egy emberpárról van szó. A te fizetésed azonban ahhoz is kevés.
4: Mi már kiterveltük ezt Jolánkával. Házbért nem fogunk fizetni, sőt, még kapunk is bért az üzlethelyiségért.
1: Miféle üzlethelyiségért?
4: A boltért.
1: Ti bért akartok szedni Ilonától?
4: Ez csak is.
1: Képtelenség.
4: Szó sincs róla. Ti megkaptátok a szöllőt. A ház tehát Jolánkát illeti. kiadhatjuk mi másnak is a helyiséget, annak, aki többet fizet érte.
1: Másnak? Kiadni?
4: Igen, másnak. Föltéve persze, ha többet fizet, mint Ilona.
1: Te, Anna, szereted te Jolánkát?
0: Különös kérdés. Persze, hogy szeretem. A testvérem.
1: A testvérek nem mindig szeretik egymást. De ha csak ugyan szereted, akkor verd ki a fejéből ezt a csorvást. Ez egy züllött alak, ez egy gazember.
0: Neked senki nem tetszik, te mindenkit elítélsz.
1: Csak a jellemtelen embereket ítélem el. Képzeld, ez a csorvás házbért akar szedni Ilonától.
0: Na és?
1: Hát te nem érzed ennek az ideának a becstelenségét?
0: Nem. Ne haragudj, nem. Az csak természetes, hogy házbért akar. Jolánkáé a ház. Nem mindenki olyan múja, hogy hagyja kifosztani a feleségét.
1: Jó, rendben van, legyek múja a te szemedben. Most csak az a fontos, hogy ezt a gyereket észre térítsük. Látnia kell, milyen veszedelembe rohan. Magyarázd meg neki, kérlek, hogy csorvás, alkoholista, betegi, züllött ember. Ki kell mentenünk a karmai közül Jolánkát?
0: Látom, hogy egy huron pendülsz Ilonával.
1: Ugyanaz a véleménye, mint nekem, ez tény.
0: Szóval nem is tagadod, hogy szerelmes vagy Ilonába. Hiszen tönkretennél te engem is, a feleségedet, meg a Jolánkát is, azt a szegény árva gyereket. Csak hogy az Ilona kedvében járj. Gyalázott!
1: Anna. Anna, Annusom, kis angyalom, ne sírj. Már nem akarok semmit tőled. Nem törődöm semmivel, csak te ne sírj. Minden úgy lesz, ahogy te akarod. Na, bánom is én Ilonát, csorvás, Dunaszemest, az egész világot. Csak neked ne legyen bánatod. Na, kis bogaram. Na, nézz a szemembe. Neves kis bolond. Na, kis buta, zöld majom, sáska te. Na, vadkacsa, füles bagoly.
0: Na. Vagy békén.
2: Jó estét, Sógor bácsi. Akkor én megyek haza.
0: Itt maradsz?
1: Persze, hogy itt maradsz.
3: Julis, pakold össze, ami holmi a Jolánkának még itt maradt. Ha besötétedett, akkor Targoncán átviszed Anna nagyságáékhoz. Most menj a dolgodra.
5: Kisasszony, kérem.
3: Na?
5: Kisasszony, kérem, ne tessék haragudni. Ne tessék rám. Kisasszony, kérem, ne tessék haragudni. Ha már a Jolánka is végleg elment a háztól, akkor...
3: Akkor?
5: Akkor én is.
3: Nyögd már ki.
5: Én úgy gondoltam, ha nem haragszik meg a kisasszony, elsőjén én is elmegyek.
3: Jól van. Mehetsz.
5: Mikor?
3: Még ma elmehetsz. Akár rögtön. Pakolj és menj.
5: Jó. Jó, csak összeszedem a Jolánka ruháit.
1: Akkor hát az eljegyzéstekre, Pista.
4: Nem, kérek, András, nekem ne tölts.
1: Nocsak.
4: Én nem iszom szeszt.
1: Mi ez, tréfa?
4: Nem iszom, megfogadtam Jolánkának, hogy többé nem iszom szeszt.
1: Szegény Jolánka.
4: Azt hiszed, talán nem tartom meg a fogadásomat?
1: Na, egyszer azért ihat az ember.
4: Szerintem soha.
0: Itt a tejszínhabos csokoládétorta. Julis remekelte.
1: Julist mégsem kellett volna ide venned.
0: Miért ne vettem volna? Én tanítottam be, de úgy, hogy nagy uraknál is megállná a helyét.
1: Vannak szempontok.
0: Ne képviseld a drága sógornőd érdekeit.
4: András nagy Ilona párti. Tőlem azt kívánta, hogy menjek el, és kérjem meg Ilonától a Jolánka kezét.
0: Csak nem.
4: Legyen nyugodt, én erre nem voltam kapható.
2: Mert van esze?
1: Nézd, Anuskám, én nem értem, hogy miért haragusztok ti mindketten Ilonára.
4: Mind a hárman.
1: Te nem számítasz. Ez nem is harag, ez annál több gyűlölet.
2: Ilona kezdte. A szőlő az Annusé, a ház az enyém, ő meg a drága látos megtartotta magának a boltot, mert az jövedelmez a legtöbbet.
1: Anyátok rendelkezett így.
2: Mert Ilona rávette. El nem mozdult az ágya mellől, mikor haldoklott szegény.
1: Különben is ő vezeti a boltot. Ti nem tudnátok a bolttal semmit se csinálni.
2: Az üzlethelyiségért 400 pengöt ígért a Buxban, és hogy egész évre előre kifizeti.
1: Igen. Látom, elhatároztátok, hogy felmondtok Ilonának. Jolánka, nem szégyeled magad?
2: Hát, mi nem lehetünk szentimentálisak. Nekünk muszáj ezt megtennünk. Pistának még nagyon kevés a fizetése.
4: Mi pedig téged akartunk megkérni, hogy beszéld meg Ilonával a dolgot. Buxban már november 1-én meg akarja nyitni a boltot.
1: Én ebben a gazságban nem nyújtok segédkezet.
4: Ha te nem vállalod az ügyet, majd én elintézem. Esküvő után azonnal kitelepítem Ilonát a házból.
6: Csókolom, Ilona.
5: Maga az hamburger.
6: Hát ki lenne más? Hát törődik magával rajtam kívül még valaki? Költözkedés miatt zárva. Jóságos Isten. Hát így állunk?
5: Költözködöm. Csak még nem tudom hova.
6: Azt a két bestiát, a maga Anna meg Jolán testvérét, bocsásson meg Ilonka kisasszony, el kellene égetni.
5: Ne hamburger úr.
6: Nekem maga beszélhet, én már tudok mindent. Én ámulok. De maga is egy nagy mafla, Ilonka kisasszony. Miért hagyja magát? Egy ilyen virágzó üzletet tönkretenni? Én nem üríteném ki a helyiséget. Tessék perre menni. Csak ne sírjon, inkább nevessen. Hiszen akarom, az egész nevetséges. Holnap már megkezdheti a beköltözködést.
5: Hova?
6: Na látja, még azt sem tudja. A Kuszák házba.
5: Nem értem.
6: Azt akarja mondani, hogy nincs a házban bolthelyiség. Hát van, áttöreti a falat, ajtót csináltat.
5: Kuszák nem adja bérbe a helyiséget.
6: Már bérbe is adta, csak a maga aláírása hiányzik a szerződésről.
5: Csodálatos.
6: Persze, hogy csodálatos. Megvettem a Kuszák borát, és mit tesz az ember alkudozás közben? Beszélget egy kicsit az eladóval. És miről tud a Kuszák beszélni? Elmondja, hogy maga tönkrement. Mit csinálok én erre? Nevetek. Maga csak ne nevessen. Egyelőre én nevetek. De még hogy nevetek? Kiveszem a Kuszák előtt a pénztárcámat. A pénztárcám tele van pénzzel. Na ja, üzleti pénz, nem is az enyém. 40 darab százas.
5: Annyi pénz van magában.
6: Még ez kevés is, mert most minden bort meg kell venni. Háború lesz.
5: Háború? Lehetetlen.
6: Na tessék, maga is épp úgy beszél, mint az én feleségem.
5: Maga megnősült, hamburger úr.
6: Mi az, hogy megnősültem? Én már 10 éve házas vagyok. Meglobogtatom Kuszák előtt a százasokat. Ide nézzen, Kuszák bácsi, mondom. Ez mind a Máté Ilonáé. Most hozom neki Pestről. A Kuszáknak leesett az álla. Csak nem, mondja ő, én rosszul mondom. Nem az álla esett le, hanem a szeme ugrott ki. Ezt mind a testvéreitől lopta el a Máté Ilona, mondom én.
5: Hát hogy teheted?
6: Majd magától kérdezem meg, hogyan csapjam be a felet.
5: Most majd elterjed a híre, hogy én megloptam a testvéreimet.
6: Ajaj, bárcsak igaz lenne. Tudja mit? Velük is jót tett volna. Mi lesz ezekből, ha maga nem áll a hátuk mögött? Az a Jolán, ilyen egy blőt, tudja, miket hallok én erről a csorvásról? Iszik! A múlt héten olyan részeg volt, hogy megverte a cselédjüket.
5: Isten!
6: Maga csak ne sápítozzon! Bár a feleségét verte volna meg. Jó, tudom, magának jó a szíve. Ezért ment maga tönkre. Egy kereskedőnek első kérem az üzlet, azután nem következik semmi, és csak azután jön a család, a rokon, a barát.
7: De nem lehet!
8: Részeg disznó!
7: Csaláljál!
9: Holnap bevadulok katonának. Elég volt a tanításból, meg aztán úgyis kirúgnak az állásokból. Vagy nem? Engem! Egy rektornak a fiát. Föl tudottam fogni, hogy mi ez? Hát te, csókezeddel!
8: Most már elég volt! Megértette? Egy percig sem érek tovább magával!
9: Ne magád! Igazad van. Rogyember vagyok. Részeges bitang vagyok. Csak ne magád.
8: Mehetek koldulni.
9: Majd csak bevadulok katonának, aztán majd.
8: És ez a szégyen. Részegen állít be az iskolába, de miért? De miért iszik? Miért?
9: Mondd te, Jocó! Miért iszom? Mert én nem tudom. Nem is szeretek inni. Utálom a bort. Mégis iszom. Mit gondolsz, Jocó? Van szabad akarat?
8: Magának nincs akarata.
9: Nekem nincs.
8: Nincs.
9: Nekem semmi sincs. És neked azt hiszed van? Hiszen te legszívesebben visszamennél Ilonához szopni.
8: Durva frát!
9: Hiszen te Ilonát szereted, nem engem. Első perctől fogva tudom én ezt.
8: Ó, a végén még Ilona lesz az oka, hogy maga minden nap részegre issza magát.
9: Ő az oka. Ő is. Te is. Más is. Mindenki. Az egész világ ellenem van. Az a nővéred alig fogadja a köszönésemet. András pedig ez a díszszarvas.
8: Mit beszél maga?
9: Csak ne szenteskedj. Mindenki tudja a faluban, hogy Annának gyereke volt lánykorában!
8: Hazudik! Hazudik! Most már takarodjon ki a házamból! Még minket gyaláz! A szemtelen! Mit hozott maga ehhez a házhoz? Gyalázatos! Jövés! Jövés!
5: Tessék!
8: Pakold össze az úrholmiát! Majd megmondja, hová vitt utána! Egy, kettő, mozogj!
0: Mi lesz Jolánkával? Nem engedhetjük elveszni szegényt. Talán megnémultál? Miért nem felelsz, ha kérdezlek? Hallod?
1: Mit feleljek?
0: Bosszantani akarsz?
1: Nem jól szelel ez a pipa. Ki kell már tisztítanom?
0: Jolánkát muszáj ide vennünk.
1: De nem vesszük.
0: Hogy mondhatsz ilyet?
1: Mert szűkös a jövedelem.
0: Miért?
1: Hát... azért, mert először sem kellett volna ide vennünk. De engedtem neked. Azóta megokosodtam. Kár is lenne, ha esetleg sírni kezdenél, mert hát, erőt veszek majd az érzékenységemen.
0: Gonosz vagy. Ha mit csináljon az a szegény asszony?
1: Semmit se. Várjon. Gyereke nincs. Váljon el Csorvástól, és majd megint férjhez megy.
0: És addig miből éljen?
1: Menjen haza Ilonához.
0: Mintha az olyan egyszerű lenne. És ha Ilona nem veszi vissza? Amilyen gonosz az?
1: Visszaveszi.
5: Kedvet csókolom. Hát te. Na, mit akarsz?
10: Kisasszony, kérem, ne tessék rám haragudni.
5: De bizony haragszom. Miért ne haragudjam? Mindig én ne haragudjam?
10: Mégse tessék rám haragudni. Nem is hallgat rám a kisasszony.
5: Ha nem beszélsz.
10: Tessék minket visszavenni. Úgy látszik, hiába jöttem. Még sincs szíve az Ilona kisasszonynak. Akkor mehetek szolgálni föl Pestre.
5: Csak menj.
10: Nem tetszik visszavenni?
5: Nem.
10: A testvérét se? A Jolánkát?
5: Van a Jolánkának ura.
10: Csak ne tetesse magát a kisasszony, mintha nem tudna. Engem világá kerget, azt még elbírhatja a lelkiismerete. De hogy a testvérét halálba üldözte?
5: Halálba? Beszélj már, mert pofon váglak.
10: Engem megüthet, de Jolánka elemészti magát, a szent biztos.
5: Jolánka...
10: igen, a Jolánka, és annak is maga lesz az oka, mindennek maga az oka, hogy az annak is asszony úgy lett, akkor annak is maga volt az oka, mert maga csak sápítozott mindig, ahelyett, hogy megverte volna egyiket is, másikat is. Miért engedte hozzá menni Jolánkát a tanító úrhoz? Tessék már mondani, visszavesz bennünket?
5: Téged nem.
10: Akkor hát én mehetek.
5: Menj.
10: Mit mondjak Jolánkának?
5: Mondd meg neki, hogy hazajöhet.
0: Ilona.
5: Anna. Eljöttem.
0: Úgy örülök, hogy eljöttél, Ilona. Már az utolsó hetekben vagyok.
11: nincs eléded? Mindent egyedül végzel?
0: Bejárónőm van.
11: Persze, tudom. Most volt nálam a Julis.
0: Visszaveszed?
11: Nem.
0: És mi lesz szegény Jolánnal?
11: Éppen miatta jöttem. Gyertek át este Andrással, majd megbeszéljük a Jolánka dolgát. Ez a Julis pedig csak menjen föl Pestre. Sokat tud.
0: Igen, sokat. Nagyon köszönöm, Ilona, hogy eljöttél.
11: Hát, várlak benneteket. Mikor lesz meg a kicsi?
0: Bizony, minden pillanatban itt lehet. De nem félek. Tudod, először féltem, de most egészen más. Most nem félek.
11: Persze, persze. Este jöjjetek át!
6: Kezét csókolom.
5: Nini, a hamburger úr. Ennyi, nincs itt szék, hogy leültessen.
6: Adja csak. Jolánka? Mm. Őt láttam eltűnni a boltból.
11: Kivékültünk.
6: Fogadja részvétemet.
5: Válik az urától.
6: Na persze. És most maga örül. Szárnya alá került megint a csibe.
5: Örülök, hogy megszabadult egy olyan embertől.
6: És a másik testvére?
5: Ó, Annának már 3 hónapos kisfia van. Én vagyok a keresztanyja.
6: Nagyszerű. Micsoda állás. És ki a keresztapa?
5: A keresztapa? Egy pesti ember, hivatalnok. Klüger Tóni.
6: Ő a keresztapa, maga a keresztmama. Ennyire már jutottak? Mi lesz ebből? Maga képes rá, hogy hozzá menjen ahhoz a Tónihoz?
5: Hát, ha nem inna.
6: Na és ha nem inna?
5: Akkor talán ő szeretné.
6: De ha állásban van Pesten, mi lenne akkor az üzlettel?
5: Cserélünk Jolánkával, enyém lesz a ház. Ővé az üzlet.
6: Ez az üzlet másodszor is tönkre fog menni.
5: Na nem kell mindjárt úgy megijedni, hamburger.
6: Mi az, hogy nem kell megijedni? Maga akarja nekem előírni, hogy mikor ijedjek meg? Én kérem, már úgy meg vagyok ijedve, hogy rögtön lefordulok erről a látáról.
5: A házasság még egyáltalán nem olyan biztos. A Tóni ugyan megígérte, hogy nem fog inni.
6: Nem fog inni. Pont úgy, mint a csorvás. Maga sajnálja azt a Tónit, és képes hozzámenni, hogy visszatartsa az ivástól. Maga a jó szív, már megint mártír akar lenni.
5: A nő jövője, a házasság.
6: Csak az olyan női, akinek nincs egy önálló, jól menő vegyes kereskedése, érti? Mondja, szerelmes maga abba a Tóniba?
5: Nem, illetve...
6: Illetve?
5: Hát nem igen.
6: Hál' Istennek. Akkor abból a házasságból nem lesz semmi. Maga itt fog maradni, itt, Dunaszemesen, ebben a boltban. Hogy maga itten egy rab? Na ja, elhiszem. Más meg másorra. Van, aki a Markóban rab, nem igaz? De miért rab maga? Mert ügyetlen. Megint nekem kell magát kihúzni a csávából. Ne higgye, hogy a maga két szép szemért teszem.
5: Nem.
6: Nem. Hogy képzelte? Én az üzletet akarom megmenteni. Keresek magának a fűszer szakmából egy fiatal embert, mert nincs szebb a világon, mint a kereskedelem. Mondjuk, keresek váratlanul 100 pengőt, az asszonynak viszek haza virágot, a gyerekeknek...
5: Hamburger úr, gyerekei is vannak.
6: Mondtam én, hogy nincsenek, 2, van egy fiú és egy lány. Kevés? Gyereknek kevés, kiadásnak sok, nem igaz? Szóval viszek nekik csokoládét. Látná, hogy örülnek. Az anyámnak a kötényes zsebébe csúsztatok egy 20-ast, én elszívok egy médiát, a pincérnek dupla borra valót adok, mindenki örül, még én is örülök.
5: És ha nem keres 100 pengőt?
6: Ha nem keresek, akkor az asszonynak viszek haza virágot, mert már úgyis mindegy, a gyerekeknek viszek csokoládét, mert végre is ők nem tehetnek róla, hogy én hülye voltam. Az anyámnak a kötényes zsebébe csúsztatok mondjuk egy 10-est, mert már olyan öreg szegény, hogy úgysem sok 10-est csúsztathatok a zsebébe. A pincérnek dupla borra valót adok, hadd higgye, hogy kerestem.
5: Értem.
6: Én meg bánatomban rágyújtok egy médiára. Nem igaz?
5: Igaz, hamburger úr. Legyen szerencsénk ma vacsorára. Majd olyat csinálunk, amiben nem kell paprika. Például rántott szelet.
6: De paprika nélkül.
5: Ugyan, rántott szeletbe sehol se tesznek paprikát.
6: Nem, Dunaszemesen képesek még a diós palacsintába is paprikát tenni. Na nem igaz, hogy legyen egy kis íze, és hogy lehessen rá inni. Hanem az a fiatal ember a fűszer szakmából. Én mondom magának, Ilona kisasszony, antialkoholista lesz.

0: Elhangzott Három boltos kisasszony. Nagy Lajos regényét rádióra alkalmazta Zolnai Vilmos. A szereposztása következő volt: Ilona, Béres Ilona, Anna, Mór Marian, Jolánka, Esztergályos Cecília, Hamburger, Györfi György, András, Deák B. Ferenc, Csorvás, Horesnyi László, Szemcsik, Bihari József, Erzsi, Ronyec Mária, Julis, Kádár Flóra, kisfiú, Bogdánfi Zoli, kislány, Bogdánfi Gabriella, egy vendég, Bikádi György. Zenéjét összeállította Kovács Zoltán, szerkesztette Manger Gabriella, rendezte Varga Géza.
1: A regény rádió változata 1971-ben készült, és legutóbb 2008. február 5-én hangzott el a Magyar Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.

0: Kossuth Rádió Szombathelyen 93 MHz. Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán az archívum műsorából. Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Kossuth Kultusz a politikában. Pap Gábor Zsigmond dokumentum műsora a Kossuth kép változásairól. Szakértő Gerő András és Gergely András.

Apunyi Albert, emlékirataim. Részlet. Érthető volt az uralkodó idegenkedése attól a férfiútól, aki 1849-ben a dinasztia trónvesztését kimondotta. Másrészt nem volt név, amely a magyar nép széles rétegeinek érzelmi világán annyira uralkodott, mint Kossuth Lajosé. Az egész magyar parasztság benne látta felszabadítóját a jobbágyság bilincseitől, és Kossuth apánknak nevezte. A magyar függetlenségi eszme pedig benne testesült meg, bár oly alakban, tudniillik az elszakadás alakjában, amelyben azt a kiegyezést követő időben egyetlen magyar párt vagy komoly politikai tényező sem akart megvalósítani. Nem egy helyen, az intelligencia hajlékaiban épp úgy, mint a parasztházakban, egymás mellett láttam a falon Ferenc József király és Kossuth Lajos arcképét. Ha az uralkodó csak egy lépést tesz, amellyel azt mutatja, hogy megérti, és nem kifogásolja a magyar népnek Kossuth Lajoshoz, mint tagadhatatlan jótevőjéhez való ragaszkodását. Ha Kossuth Lajos halála után temetésénél képviselteti magát, vagy bármely kegyelet nyilvánítással föléje tud emelkedni az egyéni érzékenységnek, és beleilleszkedik a nemzet érzelmi világának erészébe is, óriási eredményt ér el a teljes összeforrasztás érdekében. Mi nagy vonás lett volna egy kiengesztelő király gesztusban, legalább Kossuth Lajos halála után. De éppen a nagy vonás az, ami a Habsburgok politikájából, legalábbis magyarországi politikájukból mindig hiányzott.

0: Persze volt kultusz, ahogy a 48 emlékét ápolták, a csaták helyén emlék oszlopokat emeltek, és az öreg honvédek köztiszteletben állottak, ugyanúgy Kossuthot is tisztelte a társadalom, tehát hivatalos ünnepségen nem emlékeztek meg március 15-éről, de egy ellenzéki érzületű városházán, vagy egy felekezeti tanintézetben nagyon szép március 15-i emlékünnepséget rendeztek. A legtöbb szobrunk is, az elsők, amelyek még Kossuthról készültek, belső terekben vannak, ahol az iskola fenntartó vagy a városháza urai megengedhették maguknak, szabadságukban állott, hogy Kossuth emlékének ott egy szobrot állítsanak.
1: De létezett egy ellen Kossuth kultusz is. Talán erős a kifejezés, de lényegében már az 1850-es évek elejétől, különösen értelmiségi körökben megindult egy olyan fajta megközelítés, amely éppen a már létező Kossuth mitoszt rombolni akarta.
0: Deheroizálni.
1: Kemény Zsigmond volt az első, aki nem kevés intellektuális erővel és érvkészlettel megpróbálta kikezdeni, hogy így mondjam, ezt a Kossuth mitoszt. Gondoljunk például a Gyulai Pálra, aki hát a mértékadó figurája volt a dualizmuskori magyar irodalmi szellemi életnek. Tehát ezek voltak azok az erők, amelyek azért inkább Széchenyit preferálták, inkább Görgeit preferálták, és Kossuthot pedig általában úgy emlegették, mint aki egy nagyon jeles személyiség, de inkább, ha konkrétan szó esett róla, rosszat írtak és mondtak róla.
2: Részlet Kemény Zsigmond a Forradalom után című művéből.
3: Kossuth kormánya elkényeztető és gyönge vala. Ott a bűn fékezésére erőt, a kívánatok mérséklésére hajlamot, a népigény megtagadására bátorságot hasztalan kerestünk volna. Érzelgés volt elég, de azon mély érzés hiányzott, mely egy rossz irány szerencsétlenségeitől megdöbbenve kész a veszélyt eréllyel és önáldozással feltartóztatni. Kossuth maga inkább volt a népszerűség, mint a népeszmék embere. Hatni vágyott. Nem arra ügyelt, hogy terveit tömörek, de hogy sokfélék, csillogók és népszerűek legyenek. Lángeszű, de hiú és becsszomjas pártvezér volt. Nem sokat tekintett arra, hogy a pártkonferencián maga vagy más őrölte ki a kérdést. Mihelyest megállapodás eszközöltetett, s már az egész párttal kellett az elfogadott nézetet közleni, legott kapott az alkalmon egyéniségének feltolására. Az indítványt megteheti valamelyik közülünk, vagy megtehetem én. A kérdés kifejtését magamra vállalhatom. Ezen nyilatkozatok ritkán maradtak el, midőn a szőnyegen levő ügy karzat tapsokra és kardzöreire igényt formálhatott.

0: Még 1880-ban hoztak egy törvényt arról, hogy minden magyar állampolgárnak 10 éven belül jelentkeznie kell valamelyik magyar külképviseleten, ha külföldön él, hogy megtarthassa állampolgárságát. Ez a törvény nem volt Kossuth ellen irányozva, hiszen senki sem gondolta, hogy 1890-ben Kossuth még az élők sorában lesz. Tudjuk, hogy így volt, Kossuth 88 évesen megérte azt, hogy elvesztette magyar állampolgárságát. Az ellenzék persze időben tiltakozott, a törvény módosítását követelte. A kormány ezt nem tehette meg, mégis amikor Tisza Kálmán bukása, lemondatása elhatározott tényé vált, Tisza Kálmánban volt annyi taktikai érzék, hogy ezt a kérdést kormányszinten fölvesse és az uralkodó elé terjessze. Tudta, hogy a válasz elutasító lesz, és nagyon jó érzékkel, népszerűséget aratva azt mondta, hogy hát sajnos neki ezért kell tulajdonképpen lemondania 1890-ben, mert nem biztosíthatja Kossuth számára a magyar állampolgárságot. És valóban ez volt a fölmentése kérésének hát a formai oka, persze a mélyben komoly tartalmi okok is ott vannak. De jellemző, hogy még a korszak meghatározó miniszterelnöke is ezt tartotta a legnépszerűbb abgangnak, távozásnak. Tény, hogy Kossuth valóban hontalanként halt meg. Azt mondhatnám, hogy ez még inkább hozzájárult az ő népszerűségéhez, hiszen a száműzött ezentúl még csak nem is számított magyar állampolgárnak, hanem hontalannak.
1: Még egy adalékot mondanék ehhez a kettősséghez, amit az 1890-es állapot is tükrözött, tudnék, hogy a miniszterelnök is Kossuth szellemében vonul vissza, ugye legalábbis eljátsza azt, mint a Kossuth nagy híve lenne, miközben hát mindent megtett azért, hogy semmi ne érvényesüljön Magyarországon abból, amit Kossuth képviselt. Két évvel később vagyunk, 92-ben, két évvel Kossuth halála előtt. 92-ben lesz Kossuth Budapest díszpolgára, szeptemberben. 92-ben emeli Ferenc József székes fővárosi rangra Budapestet. Tehát van egy királyi kegy, hogy így mondjam. Egyrészt, azt mondom, a fővárosi közgyűlés alig 6-8 hónappal azután, hogy megkapja ugye a tágabb hatáskört és a nagyobb rangot az uralkodótól, azt teszi, hogy a Ferenc József rangja ellenfelé díszpolgárává emeli Budapestnek. Ebben egyszer egyetlen egy dolog van, hogy a nemzetnek, és ez a

0: hivatalos Kossuth kultusz, tehát a kormányzati, az állami csak 1894 után kezdődik fokozatosan, Kossuth halála után. Hanvait, mint tudjuk, hazahozták, és a korszak kultuszának jeles emléke az, hogy Kossuthnak mauzóleumot állítottak. Ez az első nagy síremlék tulajdonképpen a magyar történelemben. Régebben is voltak persze királyainknak sírjai, síremlékei, de ezek elpusztultak. Számos nagy alakja a magyar történelemnek a családi sírboltban pihent. Tehát ez volt az első, amelyet a nemzet emelt egyik nagy fiának a kerepesi temetőben. Együtt körülbelül egy időben Deák, illetve Batthyány mauzóleumával. Majd lassan megkezdődnek a szoborállítások, amelynek nagy alkalmát 1902 Kossuth születésének 100. évfordulója hozza el. De nem véletlen, hogy hol emelkednek az első Kossuth szobrok, az Alföldön, ahol a jobbágyfér a szabadító Kossuth neve elevenen él, Cegléd és Szeged az első két város, amelyik szobor kompozíciót állít Kossuth emlékének éppen 1902-ben.
1: Csak annyi vitám lenne a Gergely Andrással, hogy én még ezt sem nevezném igazából hivatalosnak. Tudnék, ezeket a szobrokat nagyrészt, mai szóval mondjuk ezt önkormányzatok állítják, illetve közadakozásból jönnek létre, a kettő kombinációjából sokszor. Tehát nem a kormányzat állít szobrokat, mert mondjuk ha leszűkítjük a hivatalosság fogalmát a hatalomra, pontosabban szólva a parlamenti többség alapozódó végrehajtó hatalomra, akkor nem létezik ilyen Kossuth kultuszt.
0: 1918-ig ez alapvetően nem változott, és pedig azért nem, mert a magyar függetlenség kérdése eleven aktuális politikai kérdés volt, amelyben a két nagy pártcsoportosulás, a 67-esek, az uralmon lévők, a kiegyezés hívei és a kiegyezés ellenségei nem egyezhettek. 18-ban összeomlott az egész Habsburg monarchia, tehát ez a kérdés, ha talán a kortársak azt hitték, hogy rövid időre, ma már tudjuk örök időkre, lekerült a napirendről. Tehát a Habsburgok trónfosztásával mondjuk így végérvényesen talán 1921-től nem volt téma többé, hogy Magyarország független és önálló állam, és ez új utat nyitott, új lehetőségeket adott egy most már állami szintű Kossuth kultusznak.
1: A horthy-korszakbeli Kossuth kultusz lényege maga a folyamata, hogy mégis úgy döntöttek, hogy Kossuthból kultusz lesz. Elég nagy zavarban voltak a Kossuthtal, tudnélik, akárhogy is van, hát Kossuth egy olyan folyamatnak volt a kiemelkedő vezető államférfia, amelyik, és ezt nem lehetett letagadni, egy forradalmi folyamat volt. De tartalmában forradalmi, egy idő után formájában is, hát a törvényesség alkotmányos kellékeit nélkülözték, vagy átlépték a korabeli törvényesség kereteit. Most a Horthy korszak, az ugye alapvetően ellenforradalmi korszakként határozta meg magát, ezt nem én mondom, nem mi mondjuk, ők mondták ezt magukról. Na most 18, amivel szemben ők ellenforradalom voltak, természetesen appellált Kossuthra. Tehát a 18-as retorikában, ugye a független polgári demokratikus Magyarország ideájában Kossuth megjelent. Következőleg ők a 20-as években legnagyobb zavarban voltak a tekintetben, hogy mit csináljanak Kossuthtal, amelyik 18-hoz kötődött őket megelőzően. Tulajdonképpen azért, ha csak 20-tól veszem az időszakot, 7 év kellett nekik ahhoz, amíg valamire jutottak ezzel a problémával, és nem véletlen, hogy Bethlen beszéde is, és az egész Kossuth kultusz, hivatalos Kossuth kultusz a Horthy korszakban, gyakorlatilag az integer Magyarország megvédőjét, az adott esetben levert, de mégiscsak végigvitt honvédő háború, önvédelmi háború vezető alakját látja Kossuthban. És soha egy szót nem ejt sem 48-49 szociális tartalmáról, sem a jogkiterjesztésről, legkevésbé pedig arról a demokratizmusról, amit Kossuth képviselt. Tehát ahogy a Horthy korszak elkezdi államosítani március 15-ét, mert ezt teszi, úgy kezdi el államosítani Kossuthot, persze a maga államának megfelelően, tehát egy kilúgozott Kossuthból csinál kultuszt.
2: Részlet Bethlen István 1927-es parlamenti beszédéből, amelyet abból az alkalomból mondott, hogy az országgyűlés Kossuth Lajos emlékét és érdemeit törvénybe foglalta.
3: Ha a mi szabadságharcunkat összehasonlítom az újabb történelmi események egyikével vagy másikával, azt kell mondanom, hogy két dologra büszkék lehetünk. Büszkék lehetünk arra, hogy mi szabadságunkért sohasem árulással, sohasem képmutatással,

hanem mindig nyílt sisakkal és fegyverrel küzdöttünk. És büszkén állítom azt is, hogy ha a magyar függetlenségi harc diadallal végződött volna, akkor a magyar nemzet örömébe mások könnyei nem vegyültek volna, mert a magyar a maga szabadságát nem mások szabadságának letiprására, hanem csak is saját függetlenségének felvirágoztatására használta volna fel. Képviselőház, az a szabadság, az a függetlenség, az az integritás, amelyet mások ajándékából élvez egy nemzet, tarthat ideig, óráig. De az a függetlenség, amelyet vérrel vívott ki egy nemzet, az tartós lesz, és az, ha elveszett is, mindig visszaszerezhető. Tisztelt képviselőház! Ennek a magyar földnek minden arasznyi része, a magyar nemzet szuverenitásának minden attribútuma nem mások ajándékából tulajdona a magyar nemzetnek. Ennek az országnak minden talpalatnyi földjét vérrel és vassal vívtuk ki, és tartottuk meg egy világ túl erejével szemben. És ha van ma ezekben a nehéz napokban, amelyeket élünk, valami vigasztaló, biztató a jövőre, ez az, hogy az az erő, amelyet a múltban tanúsított a nemzet szabadságharcai és függetlenségi harca idején, eleven erő ma is a nemzetben, és a jövőben is érvényesülnie kell. Kossuth Lajos emlékét mi ma a magyar történelem legszomorúbb időszakában ünnepeljük. Merítsünk az ő törhetetlen hazafiságából, merítsünk az ő megingathatatlan hitéből a nemzet jövője iránt, merítsünk az ő példaadásából, merítsünk az ő prófétai kijelentéseiből erőt, bizalmat és kitartást, és mindenek előtt kötelességtudást arra az újjászületésre, amelyben rendületlenül hiszünk, amelyben minden becsületes magyar embernek hinnie kell, és amelyért dolgozni a közélet férfiainak ma legfőbb kötelességük.

Hortikor nehezen tudta eldönteni, hogy a kultusza középpontjába most már hivatalosan és államilag kit is állítson. A korszak Széchenyi jegyében indul. Önvizsgálat, önkritika, lassú haladás, Széchenyi kritikus hangvételét kell újra elővennünk, óvakodnunk kell a szalmalángtól, hiszen a forradalmak kudarcot vallottak. Aztán néhány év után próbálnak egyensúlyt teremteni, hiszen a Kossuth kultusz, a Kossuth tisztelet még mindig nagyon eleven a magyar nép körében, és hát végül is itt van egy független ország, ha megkisebbítve is, de hát a Kossuth végül is ezt akarta. És kormánypártba beleolvadt az a kisgazdapárt, amelyik Kossuth kultuszával jött létre az 1910-es években, és ott vannak a politikai életben a függetlenségi párt hajdani politikusai is, és a 67-esek is, tehát valahogy integrálni kell ezeket. Ennek az alkalma jött el 1927-ben, Kossuth 125. évfordulóján, amikor emlékére szobrot állítottak, most már Budapesten, az ország középpontjában, a legkiemeltebb helyen a parlament előtt, ez persze nem a mai szobor, hanem egy régebbi szoborcsoport, Horvai János alkotása, és emlékét törvénybe iktatták. De érdekes módon ez a tisztelet és kultusz, amely azért érvényesült pénzen, bélyegen, közoktatásban, nem az igazi Kossuthot állította a középpontba. Volt egy bizonyos távolságtartás, egy bizonyos rezignatív méltatás a Kossuth iránt, mint egy nagy eszme képviselői iránt, és nem a gyakorlatias Kossuth, nem a 48-49-es Kossuth, vagy a reformer Kossuth került a középpontba. Bethlen beszéde is ezt tükrözi. De most sajnálhatjuk, hogy a rádióban beszélgetünk, és nem a televízióban, mert ha Horvai János szoborcsoportját bemutatnám, és sajnos nehéz az leírni, egy szomorú, lehorgasztott fejű szoborcsoportot alkotott a művész, ez a 48-as magyar minisztérium, ahol kétségbeeséstől lesújtva állott ez a kormány, amelyik pedig hát márciustól szeptemberig vezette az országot, tehát éppen a békés időszakban, és még nem a vereség előérzetében. Tehát a szabadságharc kudarcára akartak talán emlékeztetni, tehát Kossuthot nem a siker embereként állította ez a korszak oda, hanem mint nagy eszmék talán elérhetetlen képviselőjeként.

0: Nagyon érdekes még, hogy annak dacára, hogy a rendszer elismeri a Kossuthot, a 30-as évek végétől megint ellenzéki oldalról támad egy új Kossuth kultusz, amelyik most már a demokrata Kossuthot, a népek közötti kiegyenlítést kereső Kossuthot, a függetlenséget a némettel szemben hangsúlyozottan vállaló Kossuthot emeli ki, ez a baloldal, népi írók is, de a kommunista, illegális baloldal is ebbe az irányba tájékozódik, és ekkor születik meg az az új Kossuth kép, az az új Kossuth kultusz, amelyet majd 45 után hivatalosan is érvényesítenek. A második világháború alatt ennek kétségtelenül volt valamilyen politikai aktualitása, és méltányolni is lehet, hogy kerestek egy olyan történelmi személyiséget, akit az antifasiszta küzdelemben lehet érvként használni, hogy vannak azért a magyar történelmnek olyan hagyományai, amelyek demokratikusak, németellenesek, függetlenségiek, fegyveres harcot vállalók. Tehát a 30-as évek végén, a 40-es évek háborús viszonyai között kialakul egy ilyen, mondjuk így, népfrontos Kossuth kép a baloldalon.
1: Részlet Erdei Ferenc, Kossuth Lajos azt üzeni című 1939-es politikai röpiratából.
2: Kossuth Lajos most is üzen. Azt üzeni, amiért vakmerő harcra mert vállalkozni, amiért viselte a számüzetés hontalanságát, és amiért bűvös erejű szavát utolsó lehelletéig felemelte. Újra és újra ugyanazt üzeni. S most, amikor nekünk is épp úgy kell vállalkozni, mint neki annak idején, talán épp olyan, vagy még annál is vakmerőbb helytállásra, most különösen kell érteni a szót. Még egyszer és minden időkre azt üzeni Kossuth Lajos, hogy nem vagyunk kis nép, nem vagyunk hányódó töredék, amely életet és oltalmat csak más szerencsések és hatalmasok árnyékában lelhet. Nem számít, hogy 8 millióan, 10 millióan vagy 20 millióan vagyunk. Önálló és szabad nép vagyunk, amely tudja a maga életét élni, és érdemes arra, hogy örökre megálljon a népek nagy társaságában. Azt üzeni, hogy szabad és kell merni, mert ennyi veszedelem közt csak a vakmerő vállalkozás biztosíthatja az életet. Merni kell szabadnak lenni, és merni kell minden elnyomatás és minden szolgaság ellen lázadni, mert mi ezzel a bátorsággal vagyunk elsősorban méltók az életre és a világosságra. Merni kell akkor is, ha minden veszettnek és reménytelennek látszik, mert csak az veszett el, és annak az élete reménytelen, aki maga mond le róla, és maga hajtja fejét a járomba. Azt üzeni, hogy minden öntudat, minden igyekezet és minden elszánt küzdelem népért és hazáért kevés ahhoz, hogy a szabad élet biztosan megépüljön ezen a földön, ha külső biztosítékát is nem keressük ennek a szabadságnak. Nem lehet szabad a magyar nép, és nem lehet szabad a magyar haza, ha telhetetlen hatalmasok kegyét és oltalmát keressük, mert a hatalmas szomszéd barátsága olyan elszegődés, amelynek szabadságunk és függetlenségünk a bére. Nincs másút külső biztosítéka a mi szabadságunknak, mint a hasonló sorsú szomszédokkal való egyességben. Egyenrangúság és kölcsönösség.

0: 45 után is ez még egy nagyon-nagyon élő realitás, és azt tudom mondani, hogy nem kommunista ügy pusztán, itt még ez az antifasiszta, demokratikus, függetlenségi ügy dominál ebben a Kossuth kultuszban. Gondoljunk arra, hogy amikor bevezetik a forintot Magyarországon, akkor a legnagyobb címletre, akkor még legnagyobb címletre Kossuth kerül, de nem csak e tekintetben emelkedik meg Kossuth egyfajta ilyen hivatalos kultusztárgyává, hanem abban az értelemben is, hogy a Kossuth rádió immár hivatalosan, ha úgy tetszik, a magyar állam hivatalos adója lesz, sőt, van ennek átnyúló ereje, hát gondoljunk a szünetjelre, ugye, ami egy Kossuth nótának a szignálja, amit nem akarok elénekelni, de ugye az a lényeg, hogy éljen a magyar szabadság, éljen a haza, ez még az antifasiszta tradícióból jön. Tulajdonképpen 48-al egy fordulat történik. Ha az ember kézbe veszi a 48-as centenáriumra készült kiadványt, akkor Haraszti Sándor, aki a kommunista párt egyik vezető figurája, azt írja, azt a címet adja cikkének, hogy 48 örökösei mi vagyunk, a kommunisták, mi és csak mi.
1: Részlet Rákosi Mátyásnak, a Magyar Dolgozók Pártja első titkárának 1948-as centenáriumi beszédéből.
2: Az állami függetlenséget Ausztriával szemben kellett kiharcolni, mely gyarmati sorsban tartotta hazánkat. A független haza csak úgy biztosíthatta a szabadságot, ha megdöntik a magyar nép zömét jobbágyi szolgaságban tartó feudális, nemesi uralmat. Ezt a kettős cél tűzte ki maga elé a 48-as polgári forradalom, és e cél elérésére hirdette és valósította meg Kossuth Lajos a nemzetiséget, a köznemesség, a parasság és a városi dolgozók összefogását. A forradalom elbukásához nem csak a cár és az osztrák császár együttes erőfelénye, de az akkori nemzeti összefogás belső gyöngesége is hozzájárult. Az ipari munkásság kisszámú és politikailag fejletlen, és nem tudja megtalálni az utat a parassággal való összefogáshoz. Mi, a népi köztársaság demokratái, tanultunk a 48-as forradalom eseményeiből. A munkás-paraszt összefogás most már megvalósulhatott, és a parasság megkapta végre az ipari munkásság segítségével azt a földet, melytől 49-ben a forradalom bukásával elütötték. A 48-as szabadság eszmék továbbfejlesztését jelenti. A nagyüzemek, a bányák, a bankok államosítása. Van valami jelképes abban, kedves barátaim, hogy éppen az 1848-as március 100 éves évfordulóján történt a magyar demokrácia felmérhetetlen megerősödése, a döntő lépés a két munkáspárt egyesülésére.
0: Megindul egy kis sajátítása 48-nak, csak a kommunistákhoz oda csatlakoztatva ezt a 48-asságot, és e tekintetben Kossuthot is. És innentől Kossuth változik. Kossuth nem egy demokrata lesz már, nem a legnagyobb magyar demokrata, hanem Kossuth egy prekommunista néptribun lesz. Ez a dolog lényege, és ha megnézzük ennek a vizuális leképeződése, az 1952-ben a Horvai szobor helyén emelt Kossuth szobor, ahol Kossuth már nem a felelős kormány van leginkább körülötte, hanem a nép, a dolgozó parasság, a haladó értelmiség és az alig fejlett ipari munkásság, és együtt, mint egy ilyen kommunista népszónok, újjával a, ki tudja miért, a parlament felé mutatva, rohamra vezéli a népet. Itt történik meg a váltás.
3: És ez még egy történelmi véletlen járul hozzá, nevezetesen az, hogy Kossuth a szabadságharc viszonyai között természetesen egyszemélyi vezető, nem diktátor, ahogy ellenfelei állították róla, hiszen mindvégig a parlamenttel kormányoz és más politikusokkal. De mivel honvédő háborúról van szó, természetes, hogy a külpolitikai, belpolitikai, pénzügyi, katonai szálak az ő kezében futnak össze. Valóban egyszemélyi vezetője az országnak, mindenki hozzáfordul 1848-ban, ez tény, és ezt a tényt ferdítik el oly módon, hogy lám a Kossuth már akkor is tudta, hogy kell csinálni, egy személynek kell kezébe venni a dolgokat, tehát majd, hogy nem, a diktátor előképet faragják ki a Kossuthból, ismétlem, teljesen hamisan, hiszen ő a végnapokig a parlamentre támaszkodott, de ezt szépen ki lehetett vágni körüle, ugye Debrecenben is, ott az országgyűlés, Szegeden, Naradon, ezt egyszerűen ollóval levágták, és ott maradt Kossuth fönn a magasban a talapzaton, amit egyedül vezényli a népet.
1: Részlet Révai József 1952-ben az új Kossuth szobor felavatásakor mondott beszédéből, amelyben Révai Kossuthot, mint nagy kitelepítőt is méltatja.
4: Tiszteljük Kossuth Lajosban, az idegen elnyomók belső szövetségeseinek kérlelhetetlen üldözői, aki kész volt arra, hogy a hazaárulókat törvényen kívül helyezze, aki elrendelte birtokaik elkobzását, aki parancsot adott a Habsburgokkal egy húron pendülő tisztek és mágnások kitelepítésére az ország fővárosába. Tiszteljük benne, hogy útját állta a megalkuvóknak, akik a reakciónak gyáván és becstelenül térdet fejet akartak hajtani. Tiszteljük Kossuth Lajosban, hogy 1848-ban tisztán látta a magyar szabadságharc és az európai népek szabadságmozgalmainak eltéphetetlen összefüggését, hogy nyíltan hirdette, a magyar nép a szabadságharc csataterein nem csak önmagáért küzd, hanem a világ szabadságért is. A mi népköztársasági kormányunk büszkén mondhatja el magáról, hogy utódja Kossuth Lajos forradalmi nemzeti kormányzatának. Kossuth Lajost a vagyonos osztályok cserben hagyták már a szabadságharc alatt. 1849 után pedig végleg elárulták. Kossuth megingathatatlan hűsége a nemzeti függetlenséghez nem a vagyonos osztályokban vert visszhangot, hanem a dolgozó osztályokban. Az amerikai imperialisták hivatásos hazudozói azt állítják, hogy Kossuth Lajost az Egyesült Államok támogatta. Ebből a legendából nem igaz egy szó sem. Igaz, Kossuth a szabadságharc veresége után Amerikába hajózott, hogy politikai és anyagi segítséget szerezzen az új magyar szabadságharc előkészítésére. Amerika akkori kormánya azonban csak mint kivándorlót akarta Amerika földjére engedni, nem mint magyar forradalmi politikust. Az Egyesült Államok egyszerű emberei a magyar szabadsághőst valóban rajongva ünnepelték, de a hivatalos körök, a rabszolgatartók, a vagyonos osztályok az európai zsarnokokkal akartak kereskedni, hidegen és gyanakodva fogadták Kossuthot. Eszük ágában sem volt segíteni a letiport magyar nemzetet. O'Connor, Pittsburghi érsek és Heiss bíbornok 100 évvel ezelőtt épp oly hévvel úszított Kossuth ellen, mint ma Spielmann bíboros a magyar népi demokrácia ellen. Mi tanultunk Kossuth Lajos harcaiból, de levontuk a következtetéseket kudarcaiból és csalódásaiból is.

0: Ez a hamis Kossuth kultusz, hadd tegyük hozzá, visszájára úgy jött. Tehát egy bizonyos fokú megkopás bekövetkezik a nép Kossuth kultuszában, amelyen nekünk itt nincs módunk foglalkozni, de több nemzedék eltel, kihal az a nemzedék, amelyik még emlékezik a jobbágy felszabadításra, és így a Kossuth kultusz is elhalványul, mert mindaz, amit hivatalosan és szerencsétlen módon erőltetnek, és a politika azonosítja magát, egy népszerűtlen politika, akkor maga az a személy is rossz esetben népszerűtlenné, jó esetben elfeledetté válik.
1: Két megjegyzés hadd fűzzek ehhez. Az egyik az alátámasztja, amit Gergely András mondta, a másik vitatkozni fog részben vele. Ami alátámasztja az, hogy a Kossuth hogy csúszik el, hogy a 50-es években, ha az ember megnézi mondjuk a transzparenseket, vagy a különböző alkalmakkor kitett dekorációkat, két figura van 48-ban, aki mellé Kossuthot beteszik, Petőfi és Táncsics. Mind a kettő alkalmas arra, ez külön műsortárgya lehetne, hogy ezt a prekommunista képet hogy akarják megcsinálni 48-ból. Természetesen pontosan tudjuk az, hogy történetileg 48-49 folyamatában Kossuthnak nem volt túl sok köze Táncsicshoz, Petőfihez sem. Battyányi már soha nem szerepel ezeken a transzparenseken, mert Battyányi már nem csatlakoztatható be ebbe. Tehát ezzel csak azt akarom jelezni, hogy ahogy Petőfit kiforgatják önmagából, részben Táncsicsot, és így hármat, Kossuthtal hozzátéve hármójukat, már lehet úgy összemosni, összegyúrni, hogy egy ilyen plebejus kommunistaság kerekedjék ki belőle. Amivel vitatkoznék, ez a kopás. Én pont ellenkezőleg érzem. Én azt gondolom, hogy valami frenetikus erővel lepleződött le az, és nem hiszem, hogy a történelem oktatás miatt, én azt gondolom, hogy ha úgy tetszik, a magyar nemzettudat józára reflexeként, hogy hazudnak. Ezért nem véletlen, hogy 56, és szerintem ez a legnagyobb ellenér hazzá szemben, amit az András mondott, 56 gyakorlatilag nem tesz mást, mint 48 szimbolikájához nyúl vissza, ahhoz a szimbolikához, amit egyébként a Rákosi rendszer unos untalan használt kisajátítva. És visszanyúl az agyon kisajátított Petőfihez, mármint 56 a forradalom, és visszanyúl Kossuthoz. Hát maga a Kossuth címer, amit 56 alternatívaként állít fel, az nem egy véletlen választás eredménye, egy nagyon-nagyon jó érzékkel azt tudom mondani, mintha minden 56-os az egyetemen hosszú kurzusokat hallgatott volna 48-49-ről, egy nagyon jó érzékkel azt a pontot találja meg, ami az egyetlen lehetséges visszacsatlakozási pont. Tehát nem, hogy megkopott volna ez a dolog, hanem pont ellenkezőleg én úgy érzem, hogy éppen azáltal, mert elközhelyesítette a Rákosi rendszer, és olyan mértékben elpimaszkodott a hazugságot tekintve, ami már egyszerűen mindenkinek szemet szúrt, ösztönös érzékkel visszanyúltak az eredeti kultuszhoz.
2: Részlet a Szabad Kossuth Rádió 1956. október 30-i adásából.
3: Kedves hallgatóink, felolvassuk kommentárunkat. A maihoz hasonló forradalmi napokban született meg a címer, melyet azóta így ismer minden magyar, Kossuth címer. Nőtünk 100-valahány évvel ezelőtti forradalmat intette el a magyar hazát jelképező pajzsról, a királyság jegyét, a koronát. A császári uralom ellen hadba vonuló seregek feje fölött büszkén csapszogott, a nemzeti szín szegélyes lobogókon az új címer, a független Magyarország jelképe. Nekünk magyaroknak azóta ez a címer jelenti Magyarországot. Nem tudtuk, és nem is akartuk magunkénak elismerni azt a címert, melyet a szolgai utánzás korában a Rákosiék próbáltak népünkre erőszakolni. Hiába helyezték minden állami épület homlokzatára, hiába szövették, festették nemzeti szín zászló közepére, hiába verezték pénzünkre. Minden magyar számára idegen maradt ez a címer, nem a hazát jelképezte, hanem azokat, akik kifestették, felvarratták, kiverették. A szolgai utánzás, a meggondolás nélküli szolgai engedelmeskedés, a nemzeti sajátságokat könyörtelen gyújtó Sztálin Rákosi szellem jelképe, ez a ránk elutakott címer minden magyar számára. Nagy Jövőjártás tegnap bejelentette, a kormány javasolni fogja az országgyűlésnek, hogy ismét a Kossuth címert fogadja el, ezzel hivatalosan is országunk jelképéből. Más címert lobogtatnak majd a magyar zászlón. A külföldiek számára talán csak jelentéktelen változás ez. Nekünk azonban mindent jelent. A címer maga is jelkép. Egy országot jelképez. Kossuth címerét tűztük újra zászlónkra. E jelképpel indult hazánk a nemzeti függetlenség új útjára.
2: És most mindjárt egy másik archív felvétel következik. Nikita Szergejevics Hruscsov Cegléden beszél 1958 áprilisában.
4: Mi tudjuk azt, elvtársak, hogy a magyar újságok is, ugyanúgy, mint a nyugati burzsá országok azt írták, hogy ime, itt vannak az oroszok, akik 1848-ban is elküldték csapataikat Magyarországra, hogy leverjék a magyar forradalmat, s most 1956-ban újra ide küldik a csapataikat, hogy a magyar forradalmat megsemmisítsék. Mert hiszen ezek a gazemberek forradalomnak nevezték 1956 októberét, habár ez a legaljasabb, legszemtelenebb ellenforradalom volt. De a magyarok mind nagyon jól tudják, hogy 1848-ban Első Miklós cár csapatait nem a magyar munkások és nem a magyar parasztok segítségére küldte. 1848-ban Első Miklós az orosz csapatokat az önkényuralom megerősítésére küldte, azért, mert ő akkor féltette az önkényuralmát. Első Miklós cár az osztrák-magyar monarchia, az osztrák császár barátja volt. Viszont az orosz nép legjobb fiai, Gerzeny, Csernyisevszki, azok, akik az orosz forradalmárok gerincét képezték, azok Kossuth barátai, a magyar nép barátai voltak.
5: Nem jó vasztánye protiv svojich ugnitatelij.
0: Hruscsov beszéde jelzi, hogy az oroszoknak maguknak sem volt könnyű feldolgozniuk azt a tényt, hogy többször beavatkoztak a magyar történelembe, és nem magyar érdekek javára, és ma már megmosolyogtató ez az argumentációja persze, de jellemző, hogy szükségesnek tartotta ezt elmondani, vagy szükségesnek tartották vele ezt elmondatni, hogy földolgozzák az 1849-es cári intervenció és az 1956-os vörös hadsereg intervenció alapvető különbségét. Persze Oroszországban valóban az egyszerűbb emberek körében egy olyan kép él Magyarországról, mint a állandóan turbulens emberek megzavarják a világ nyugalmát, és folyton rendet kell csinálni. Tény, hogy az orosz ember tudatában, és azt hiszem, hogy Hruscsov itt haza is szólt Oroszországba, hiszen a beszédeit megjelentette a Pravda, ott úgy jelent meg, hogy Magyarországon 1849-ben is be kellett ma avatkozni a cáratyuskának, mert rendetlenség volt. A második világháború végén fel kellett ezt az országot szabadítani, mert különben itt magától nem ment volna semmi, és 56-ban megint, és állandóan orosz vérrel és orosz véráldozattal kellett a magyar történelem kisiklott szekerét visszaállítani a vágányokra. Ez az egyszerű kép él szerintem ma is széles orosz körökben, és erre akart talán a Hruscsov utalni, amikor itt némi nemű történelmi különbséget tett.
1: A Kádár rendszer bizonyos szempontból nem tudott mit kezdeni 48-49 örökségével, és így Kossuth-tal sem. Egyrészt azért nem, mert gyakorlatilag a rendszer alapparaméterei nem változtak. Hát Magyarország tovább is egy megszállt ország volt. A 48-as 12 pont követelései, ha úgy tetszik, továbbra is érvényesek voltak, és 56 valóban rátett Kossuthra és 48-ra egy olyan fajta új tradíciót, amivel a rendszernek, még a Rákosi rendszerhez képest is pluszban, ha úgy tetszik, szembesülnie kellett. Hadd tegyem hozzá azt egyébként, hogy a Kádár rendszer elsődleges zavarát jelzi, hogy 56 egyik alapkövetelése volt március 25-ének újból nemzeti ünnepététele. A Kádár rendszer ezt elvileg meg is ígérte, 57-ben már 5 nappal az ünnep előtt egy minisztertanácsi határozattal úgy döntöttek, hogy erről szó se lehet, és gyakorlatilag iskolai ünnepként maradt meg az egész országban ez a nap. Tehát itt volt egy ambivalenciájuk ezzel a dologgal, csak nem tudtak vele mit kezdeni, ez megakadt a torkukon.
0: A Kádár rendszer egy bizonyos fokú zavarral viszonyul a Kossuthoz. hát hogy demokrata volt, nemzetiségek, népek közötti együttműködést kereste, és hogy a magyar történet nagy alakja, ezt nem lehetett persze elvitatni, tehát valami fajta deheroizálásról nincs szó. Nincs tudomásom arról, hogy a 60-as, 70-es években bárki is hivatalosan vagy népszerű módon mondjuk neki ment volna a Kossuthnak, nem. De többet hallgattak már róla, nem állították a középpontba, éppen azért, mert kicsit visszautalt 56-ra, megterhelődött ezzel a Kossuth, hogy így mondjam. És egy bizonytalanság uralkodik a 60-as, 70-es években Kossuth körül, és a 70-es években pedig Széchenyi kultusza kezdődik meg. Nyilvánvaló, hogy miért. Fölfedezik a Széchenyit, mint egy olyan reformert, aki polgárosodást akar, ez igaz, nem akar alapvető politikai reformokat, hanem elsősorban gazdasági erősödést, gazdasági gyarapodást és gazdasági reformokat. Azt kell mondjam, ez is igaz. Ez nem hamis Széchenyi, ez nagyjából elmondható a Széchenyiről. Tehát ez a Széchenyi kerül a kultusz középpontjába, hiszen mit lehet csinálni a 70-es években? Némi nemű gazdasági reformokat és a politikát érintetlenül hagyni. Az áthallás nyilvánvaló, Bécs helyett ugye tessék Moszkvára figyelni, nem engednek politikai változást, tehát nekünk a Széchenyi útját kell követni, mondják ki mindig gyakrabban, tudomásom szerint Kossuth szobor állításra már ekkor csak elvétve kerül sor, és egyre több Széchenyi szobrot adnak, megkezdődik Széchenyi kultusza.
1: Magyarországon 56 után először igazából nyílt utcai tüntetések a rendszer ellen a 70-es évek elején voltak, tehát 71-72-ben, amikor a belvárosba elindultak ezek a fiatalok tüntetni. Akkor kitalálta a Kádár rendszer azt, hogy hogy lehetne újból, hát valahogy megpróbálni kisajátítani intenzíven ezt az egész Kossuth kultuszt, és ehhez kötődően 48-ot, és kitalálta rá a 70-es évektől erre való reakcióként az úgynevezett forradalmi ifjúsági napokat. Itt azt csinálták ugye, hogy három jelzett napot egy sorba tettek. A naptári közelség indokolta, de ideológiát csináltak hozzá. Március 15, 48-as forradalom, március 21 a tanácsköztársaság kikiáltása, és április 4 a második világháború vége Magyarországon, felszabadulás. Na most itt jött az, hogy a sor pedig úgy nézett ki, hogy Kossuth, Kun Béla, mert itt volt a harmadik elem, ahol kiderült ennek az egésznek a teljes tartalatlansága, hogy nem lehetett április 4-ét megszemélyesíteni, mert csak egy orosz marssal tudtak volna oda tenni. Így aztán a forradalmi ifjúsági napok tulajdonképpen az egyik, a rendszer egyik olyan ideológiai nagyberuházása volt, amelyik tulajdonképpen teljesen hatástalan maradt, és úgy pergett le, ha úgy tetszik, a magyar köztudatról, mintha soha nem lett volna.

0: demokratikus ellenzék a 80-as években, 70-es évek végén, 80-as években nem véletlenül március 25-ére szervezte rá magát, kialakította a hagyományos útvonalát, ahol az egyik alap elem a Kossuth szobor volt. Tehát a, ugye Bemtértől indultak, vagy a Petőfi szobort, és a Bemtér volt a végállomás, amiben már az 56-os reminiszencia is persze benne volt.
1: Vagy Kölcsei szobra, a Batthyányi térnél, tehát ha még tovább
0: mennünk, akkor van oszlott. De Kossuth szerepelt ebben a sorban, a középpontban. Tehát Kossuth újból beemelődött a demokratikus magyar ellenzékiségbe, és azok a demonstrációk, amik a 80-as évektől minden éve megismétlődtek, rendszerellenes éllel, azok ide kötődtek.
1: Nem véletlen, hogy az első lakitelki találkozón, tehát 1987-ben Posgai Imre, ugye mint a reformtábor egyik vezetője, leteszi a garast Széchenyi mellett, és az egyik fölszólaló után azt mondja, hogy igen, most a Széchenyi útja tűnik járhatónak, de ha nem, ne felejtsük el, hogy ott van a magyar hagyományban egy Kossuth is, tehát ráléphetünk a kikényszerített politikai reformok útjára is. És tudjuk, hogy ez következett be.
0: Az a lényeg, hogy az ellenzékiség kötődött Kossuthoz és 48-hoz, bármelyik irányból is jött, és az a lényeg ennek az egész folyamatnak, hogy a rendszer megváltoztatásához újból ezt a 48-asságot vették elő rituáléban is. Hadd tegyem hozzá, a magyar rendszerváltásnak nincs önálló szimbolikája. Még annyi sem, mint 56-nak volt, 56-nak Lukasz Zászlót hozzátette a 48-as szimbolikához. A 89-es, 90-es rendszerváltás egyetlen egy saját szimbolikus elemet nem dolgozott ki, majd 50 év múlva, akik meg akarnak emlékezni róla, nagy bajba lesznek, hogy milyen szimbólumokkal dolgozzanak. Nem véletlenül, mert teljesen egy az egybe az 56-os és 48-as szimbolikákkal mozgott a dolog, és a március 15-ék voltak azok a napok, 88-ban, 89-ben is, de még 90-ben is, amikor a döntő, a tömeges, az adott esetben 100-es nagyságrendű tüntetések lezajlottak. Tulajdonképpen itt tartunk ma, egyetlen egy megjegyzéssel zárnám ezt az egész dolgot a magam részéről, hogy úgy tűnik számomra, hogy 1848-ra és benne Kossuthra sokkal nagyobb szükség volt a rendszer megváltoztatásához, mint a rendszer működtetéséhez. Ezt abból vonom le ezt a következtetést, hogy végül is a magyar parlament úgy döntött, nem pártok szerint egyébként, de többségi szavazással, hogy végül is a rendszerváltásban semmilyen szimbolikus szerepet nem játszó Szent Klonász címer teszi meg az ország címerévé szemben a Kossuth címerrel, és a rendszerváltás folyamatában semmi jelentős szerepet nem játszó augusztus 20-át emeli az első ünnep rangjára, szemben a rendszerváltás folyamatában nagy szerepet játszott március 15-ékkel. Kossuth, és ez a Kossuth kultusz jellegével és indulásával is összefügg, a magyar történelem egyik legfontosabb nonkonform tradíciója. Ezt azért mondom el, mert ponton túl szinten mindegy, hogy egy rendszernek mi a belső szerkezete. Minden meglévő rendszer természetesen állandónak, stabilnak, folytonosnak akarja magát láttatni. A legnagyobb bajban van azokkal a tradíciókkal, azokkal a kultuszokkal, amelyeknek nonkonform tartalma is lehet. Ez veszélyes. Úgyhogy én azt gondolom, hogy minél inkább a stabilitás pűvkörébe kerül, és a stabilitás tényleges igényébe él és mozog a magyar politika, annál kevésbé lesz szüksége nonkonform kultuszokra, a hivatalos politikának. Ettől persze alternatív kultusz mindig is lehet, és volt is.
2: Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban a Kossuth kultusz változásairól beszélt Gerő András és Gergely András történész. Közreműködött Fikár László, Nyári Oszkár, Pap Zoltán, Széles Tamás és Versényi László. A felvételt Gera Csilla és Varga Károly készítette. Dramaturg Simon László. Zenei szerkesztő Szakács Emese. A műsort összeállította és rendezte Pap Gábor Zsigmond. A Dokumentum műsor 1999-ben készült, és legutóbb 2009. március 28-án hangzott el a Kossuth Rádióban.

0: A Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából.
1: Huszárok, avagy egy kisvárosi kerthelyiségben. Utópista tragibohózat. Írta Őrsi István.

0: Maradt germán söröd, Lacika?
1: Persze, hogy maradt. Az egyszerű huszárok nálunk magyar sört isznak.
0: Mert jó hazafiak, Lacikám.
2: Apropó huszárok! Ismerik a tönkrement hentes éneket?
0: Halljuk.
2: Azt mondja, hogy rám rohadt a hús zárok. Jöhetnek a huszárok.
0: Lacikám, miért nem löketett ki ezt az ember?
2: Az, hogy előttünk még huszárok, az ugratnak a huszárok.
3: Ebben a magyar humorban van valami specifik. Én már Clevelandben születtem, de édesapám magyarnak nevelt.
4: Figyelj azt a kis embert. Ha? A főnök asszonyom férje.
0: Ah. Mi baj a magának a huszárokkal, mondja?
2: Én maga is huszárolt. Azt is én nem tudom. Csak éppen gumiból volt a lovagló pálcája.
1: Itt a sör. Na, Lajos bátyám, itt nem kötözködünk.
2: Jó, Lajos, kisfiú, jó.
4: Még soha sem ismert meg, de azért a biztonság kedvéért csentem magamnak a műhelyből egy parókát.
3: Nem tudtam, mi olyan furcsa magán. Egy szóval... Húiget visel.
1: Na, szíveskedjék fizetni, Lajos bátyám,
0: hogy menjen. Kidobatod, Lacikám, én kifizetem a cekhét.
2: Én nem akartam megbántani. Hát én is huszár vagyok. Na, megyek haza, azt megetetem a lovaimat. Ja, a kirizsívet azért kifizetheti.
1: Na, menjen már, menjen.
2: Jó, anna meglillult a húszárok.
1: Menjen, Lajos bátyám, menjen.
2: De megöltek a húszárok.
3: Éva, nagyon jól áll magának ez a hui.
4: Ez a kis ember ma délben bejött a fodrászatra, és elmesélte a feleségének, hogy kivel találkozik itt. Azért hoztam ide magát, mert
3: azért látogattam haza, mert egy magyar wife-ot keresek. Olyan magyar lányt, aki miattam jön hozzám is. Nem azért, mert a US-ben akar élni.
4: Figyeljen már rám. Azért hoztam ide, mert ha egyedül lennék, felfigyelnének rám. Mindjárt beállít ide valaki. Nézze?
3: Ha?
4: Ott.
3: Hol?
4: Az a hájas.
3: Aha, ja, mi az, hogy háj?
4: Kövér. Fogja meg a kezemet.
5: Megismert, Csöppi.
0: Lefogytál, Dagi.
3: Nekem sok a pénzem, de idealista beállítottságú vagyok.
4: Hallgasson.
0: Mikor láttuk egymást utoljára?
5: 1957. április 27-én. Az első fokú tárgyalásomon odaállt a szemközti épületben.
0: Na látod, akkor még legalább 10 kilóval többet nyomtál.
5: Tanúként jelentél meg.
0: Na, rémlik valami.
5: A feljelentő is te voltál.
0: Mit nem mondasz?
5: Rendőrhadnagyi egyenruhában pompáztál a bíróság előtt.
0: Tényleg?
5: Az ilyen incifinci emberek azért bújnak szívesen egyenruhába, mert azt remélik, hogy abban mindenük megnő. Most mi a rangod?
0: Őrnagyként szereltem le 72-ben. Előbb még elvégeztem a jogot, aztán átmentem a közigazgatásba.
5: Városkánk ingatlan ügyeinek ura lettél. Feleséged a helyi fodrász szövetkezet vezetője. Pártodból 1989-ben léptél ki. Jelenleg a keresztény néppártot erősíted.
0: Igen, egy másik pártot. Nyomozónak nem volnál olyan kiváló Dagikám, mint rabnak.
6: Hozhatok önnek is egy dortmundit?
5: Hozhat. Mondja, fiam, megsiratnák a helybéliek ezt az urat, ha keresztül lőném.
6: Hogyan kérem?
0: Látom már, Lacikám, előbb-utóbb ezt az én legrégibb barátomot is ki kell haigálnod. De ezt nehezebb lesz. Hány kiló vagy, Dagikám?
5: Hozhatja a sört.
4: Mit gondol, tényleg van nála pisztoly?
3: Nem hiszem, de let's go.
4: Jön vissza.
3: Az ilyen hájember ritkán gurul dübe, de akkor nem marad.
5: Azért kérettelek ide, hogy közöljem. Egyenlítettem, Csöppi.
0: Hallgatlak.
5: Részletes beadványban ismertettem a forradalom leverése után játszott szerepedet. A sok feljelentést, kihallgatást, zsarulást, megfélemlítést.
0: Beosztásomból rám háruló kötelességemet teljesítettem.
5: Igen? Felkutattam azt az embert, akit páncélszekrénybe zártál, és aztán golyószóróval megsoroztad a páncélszekrényt.
0: Előtte még felállítottam a páncélszekrényre is. Ott kellett elszavarni a talpra magyart.
5: Ezt nem is említette.
0: Adtam neki 2-3 pofont, mert egy csapásra elfelejtette legszebb nemzeti költeményünket. Amikor eszébe jutott neki, megint kapott néhány fülest. Hát még nem tűrhettem, hogy még a rendőrőrszobán is izgasson.
5: Ez mind igaz lehet, olyan rosszul hangzik.
0: Nem rossz a dolgozatod, de nagyon hiányos.
5: Olvastad? De hiszen csak tegnap előtt küldtem szét. 10 példányban 10 hivatalos helyre.
0: 4 helyről még nem jött visszajelzés. Alszanak a huszárok.
5: Miféle huszárok?
0: Mindegy. Előbb volt itt egy úr asszavat a huszárokról. Könnyű lovasság. Hol itt, hol ott. Ismered azt a nőt?
5: Nem érdekel.
0: De te érdekled őt. Majd rennyel a szemével. Paróka van rajta. A feleségem beosztotja.
5: Hol a huszárokról locsogsz, hol erről a nőről, pedig már érzed a nyakadon, hogy szorul a hurok.
0: A pasit pedig Árpád vitéznek hívják. A Weiss fia. Tudod, a dadogó Weissi, aki 2-vel felettünk járt. 57-ben emigrált az USA-ba. Képzeld, ott magyarosított, és ausgerechnet vitézre.
5: Most miért emigrált? Feljelentetted őt is?
0: Sajnos nem volt rá idő, mert már 56 decemberében lelépett. Rettenetesen magyarkodott. Hazafias verseket költött. Süvit a ruszki golyó, ruszkik bajonettje öl, a magyar vér folyó, a világon szétömöl.
3: Éva, ezek rólunk beszélnek.
4: Maga szerint megismert.
3: Nem tudom, de let's go.
4: Üljön vissza. Miért engedi el a kezemet?
5: Tönkretetted az életemet.
0: Ilyen tehetségtelenül nem lenne szabad hallgatózniuk.
5: 3 évet csúsztak rám. Miattad?
0: Mindent jóvá teszek. Előttünk a jövő.
5: Mit teszel te jóvá? Ha 3 éven át belülről bámulnád a rácsot, szagolnád a kébli bűzét.
0: Te is csak 2 évig szagoltad.
5: Az nem rajtad múlt.
0: De nem ám.
5: Megkaptam a 3-at.
0: Ki ne tudná, a rendőrség részéről én véleményeztem a kérvényedet. Mondanom sem kell, elleneztem, mert tudtam, hogy a börtönben nehezen leszel pótolható.
5: Hogy érted ezt?
0: A bizottság azonban úgy döntött, hogy a szabad életben is szükség van becsületes emberekre.
5: Mit akarsz ezzel mondani?
1: Rögtön 2 üveggel hoztam.
0: Előrelátó ember vagy, Lacikám. Te mondd a fiatalokod át, mit isznak?
1: Remi Martint.
0: A Weiss papa Schwab bogár tanítja, tudod, egész Clevelandet. Multimilliómos. Hazafiasságból főként magyarokkal dolgoztam.
5: Nem érdekel a Weiss.
0: Az újonnan jöttek, persze kevesebb bért kell fizetni.
3: Éva, én oda megyek és felpofozom.
4: Itt marad.
3: Lemerném fogadni, hogy ez a picike nem is magyar, hanem sváb. Vagy zsidó. A magyar az nem cynical.
4: Tartsa a száját.
0: Látod, hogy felhúztam Árpád atyánkat?
5: Mit gondolsz? Miért jöttem ide? A Weiss dinasztiáról akarok veled társalogni?
0: Tudod mit, Dagi? Alapítsunk egy korlátolt felelősségű társaságot, mely a múlt átformálásával foglalkozik.
5: Na ne bohockodj.
0: Mindenki arról szólokol manapság, hogy jobb jövőt kell teremteni. Csak hogy a jövő eljön akkor is, ha nem teremtik. Ezzel szemben a múltat nekünk kell átformálnunk. Álmaink és szükségleteink szerint. Csak így lehetünk méltók a demokráciához, amely felé menetelünk.
5: Nagyon is megértem, hogy át akarod formálni a múltadat, csöpikém. De hogy ebben éppen én segítsek, én... Akit jó voltodból még a tárgyalás előtt, 57 januárjában kivágtak az egyetemről. Csak 75-ben engedtek leállamvizsgázni.
0: A vége jó, minden jó.
5: Szabadulásom után 18 évig nem kaptam rendes állást. Cipőpucoló voltam, kocsi kísérő, alkalmi munkás.
0: Hát még.
5: Hórukoltam a vásárcsarnokban. Szendvicset árultam a Vígszínház büféjében.
0: Az már nem is olyan rossz. Hát még.
5: Voltam úszómester szónokon. Csatorna tisztító. Éjjeli őr.
0: Munkásőr.
5: Egy szájba váglak. Kirázlak a nadrágodból.
0: 73-ban. Március 2-án vettek fel, és május 7-én hajítottak ki.
5: Hogy lehette volna munkásőr? Priuszom volt.
0: Egyik barátom jóvoltából rendelkezésemre áll az elbocsájtásodról intézkedő fegyelmi tárgyalási jegyzőkönyvének másolata. Véletlenül itt van nálam. Ha vetnél bele egy pillantást.
4: Hallotta? Látja?
3: Nem zavarja, hogy a kezem izzad?
5: Hamisítvány, drága.
4: Ha megszerzi nekem azt a papírt, nézze, letette.

0: elereztem kicsit a kezét.
1: Vagy jobban hangzana a tiszta múlt Kft.? De egyértelműbb volna, de kevésbé romantikus.
2: Az én múltamat nem kell tisztítóba adni. 1956. október 29-én hazalátogattam Pestről. A TSC éppen feloszlott itt. Apám úszott a boldogságban, hogy visszakapja a 9 holját. Berúgtunk, és elhatároztuk, hogy leromboljuk a szovjet emlékművet.
1: A szolgaság szimbóluma.
2: Úgy van.
1: De nem romboltad le. Csak leszartad. Szerencsédre. Mert ha le is rombolod, akkor nem 3 évet kapsz, hanem legalább a dupláját.
2: 3 éve egy szarkupacért.
1: Mindent nekem köszönhetsz. Mert ha én 57-ben nem jelentelek fel, akkor most hogy bizonyítanád be, hogy forradalmár voltál? Ha? Hogy sínylődtél a hazáért? Ha ügyes vagy, öregem, ebből megélsz.
2: Talán az én érdekemben jelentettél fel.
1: Jogot végeztél te is. Tudhatod, hogy a tetteket nem a szándékok, hanem a következmények alapján ítéljük meg. Ha nem jelentlek fel, már 57-be felcsaptál volna karhatalmistának, hogy elfeledtest forradalmi hőbörgésedet. Most mit csinálsz?
2: Minden esetre magamhoz veszem ezt a hamisítványt.
1: Ügyes mozdulat volt. Azért ne érezd túlzott biztonságban magadat. Hát, ha akad még belőle másolat itt-ott.
2: Ide figyelj. Nekem 3 évi börtön...
1: Csak 2?
2: És további 14 év reménytelen hányódása kellett ahhoz, hogy megtörjek. És jelentkezzem a munkásőrséghez.
1: Egész jó szöveg. Meg kell csinálnunk a Kft.-t.
2: Voltál már csatornatisztító?
1: Pompás, tiszta múlt Kft.
2: A munka után meg akartam inni egy pohár sört, a csapos befogta az orrát, úgy szolgált ki.
1: Inkább a huszárokról nevezzük el?
2: 64-ben elhelyezkedtem a lósportiparban, egy fogadási irodában. Utolért a káderlapom, és kirúgtak, mint büntetett előéletűt.
1: Nem, mégis inkább tiszta múlt Kft.
2: 66-ban írnok lettem egy nagy építkezésen, onnan is kirúgtak.
1: Pedig elég szép a kézírásod. 58-ban hozzám küldték véleményezésre néhány börtönben írott jelentésedet.
2: Ez már több a soknál. Talán a jelentéseimből is van másolatod?
1: Talán. Lacikám, még 2 sört, és 2 Remy Martint. Egész ügyes fogalmazványok voltak. A magyar tanárunk büszke lett volna rád.
2: Azokat a jelentéseket Zárka társaim tudtával is, és közreműködésével írtam meg. Senkinek sem ártottam velük.
1: Tiszta múlt, Kft.
2: Ez fantasztikus. Te csukadtál börtönbe. Rendőrtiszt voltál, én meg rab. És még ma is te vádolsz, én meg védekezem.
1: Hogy is mondta az a részek pofa az előbb? Rám rohadt a hús, zárok, jöhetnek a huszárok. Költőket is kell majd alkalmaznunk. Kösz, Lacikám. A 2 konyakot. Kérlek, vidd át a fiataloknak.
3: Ó, ezt nevezem magyarul fia hospitality-nek.
4: Miért vigyorog rájuk?
3: Menjünk bele. Hát miért ne? Majd én is vendégül látogatom őket.
2: Én is hoztam neked betekintésre néhány dokumentumot.
1: Kitörölheted vele a Duxley seggét.
3: Duxley? Az jó, ki az a Duxley?
1: Dokumentumai csak azt bizonyítják, hogy eleget tettem a kötelességemnek. És amikor túloztam, az a kor szelleméből fakadt. A felelős emberek ma megértik ezt.
2: Hát újdonsült pártod?
1: Nincs előtte titkom. Az országos elnökség egyik tagját én hallgattam ki annak idején. Emlékszik rám, már csak azért is, mert letérdeltettem, és falnak lódítottam néhányszor a fejét.
2: Letérdeltetted?
1: Egy jó keresztényt időnként le kell térdeltetni. Különben se értem volna a fejét, ha áll. Nagyon langaléta ember. Múlt vasárnap együtt horgáztunk.
4: Ez nem lehet igaz.
1: A megértés és a megbocsájtás krisztusi erény. Beléphetnél hozzánk, Dagi. Persze a te eseted nehezebb. A rendőrtiszt ugyanis a kötelességét teljesíti, de a spiclit féregnek tekinti a társadalom.
2: Nem voltam spicli. Mindent az árkatársaim tudtával csináltam. És még egy külön beszélőt sem kaptam.
1: Egy évvel azért előbb engedtünk el. Éva, kérem. Miért nem ülnek át hozzánk? A parókáját is leveheti nyugodtan.
3: Na, oké. Éva, na menjünk.
4: Ez szóval megismert.
1: Mit gondol? Ki miatt járok olyan gyakran a fodrászatra?
4: A felesége miatt.
1: Ez jó. Miért nem jön? Nézze, Weiss úr, már le is ült hozzánk.
3: Hello, vitéz vagyok. Éva, jöjjön már.

0: Éva, maga nekem sokkal jobban tetszik így ujj nélkül.
1: Hm? Na végre. Eddig is magának beszéltem, hiszen azért régió barátom úgyse tud követni.
2: Mi?
1: Már az iskolában meggyúlt a baja a tényekkel. Az egész osztály verekedett, de a tanárt, mikor belépett, csak ő nem vette észre. Később, mint hallhatta, anyagcseréjének végtermékét vonultatta fel a vörös hadsereg ellen. És most se érti, milyen világban él. A múltban turkál, amikor pedig mindenki felejtene.
2: Ha megengedik, most távozom.
1: Üzletet kínáltam, hova sietsz? Nyihog már a paripád a kerteiség előtt? Ne szálljon lóra a huszár, ha elerett az orra vére.
2: Nem érdekel a halandzsát. Viszontlátás, a kezét csak...
3: Maradjon még, kontra úr.
1: Szent Isten, Évike. Hát maguk ismerik egymást?
0: Á, csak nem maga is rendőr.
3: Amikor maga ma délután elújságolta a főnökasszonyomnak, hogy kontra Benjaminnal találkozik. Tudtam, hogy nekem is itt a helyem. Ilyen nevű ember nincs több az országban. Az én vezetéknevem Korda, a mostoha apám után. Édesapámat másképpen hívták. Nem kíváncsi a nevére, kontra úr? Magának elárulom. Ivanovics Konrád.
1: Szent Isten.
0: Na, pillanat, mi a baj? Egy szót sem értem. Pincér, hé, vizet az úrnak.
1: Nem kell, Lacikám, a sör is megteszi neki.
3: Ez az úr megölte az apámat. 1973. május 1-én. Ezt magának is tudnia kell.
1: Az a maga apja volt. Én erről az ügyről csak tegnap értesültem, amikor erre a találkozásra készülődve felhajtottam az elbocsájtásáról szóló jegyzőkönyvet. Kérje el tőle? A zakója belső zsebébe rakta. Egyébként én már 72-ben leszereltem, és többé nem foglalkoztam efféle mocskos ügyekkel.
2: Ivanovics részeg volt. Egy járőr behozta a kocsmából, ahol a május elsejei zsúfoltságban az oroszokat szitta. Hogy lehűtsük, beállítottuk az zuhanyagot.
3: Ruhástul.
2: Az meg lehet, nem emlékszem. De nem én öltem meg. Üvöltözött a zuhany alatt, megcsúszott, elvágódott és betört a feje. Amikor a belügyminisztérium kivizsgálta az ügyet, mindent az én nyakamba vartak, mert közben befutott a káderlapom.
1: Tiszta múlt, KFT.
3: Anyámnak elárulta valaki, hogy maga lökte meg. Nincs még egy ilyen nevű ember.
2: Általános volt a lögdösődés. Elcsúszott. A zuhanyozó peremén a kőlap éle beszakította a halántékát.
1: Tiszta múlt, KFT. Vájszú?
0: Igen, tessék.
1: Nincs kedve beszállni egy kis tőkével?
0: Mondtam már, hogy vitéz vagyok.
1: Elnézést, édesapja iskolatársunk volt. Akkor még Weiss Henriknek hívták. Maga a kiköpött másra. Már tegnap elújságolt a feleségem, hogy megfordult a fodrász szövetkezetben.
0: De Éva kisasszony, volt szíves megengedni.
2: Baleset történt. Higgye meg, Éva kisasszony. Nagy tumultus volt. Kedves édesapja alig állt a lábán, és azt üvöltözte, hogy Brezsnyev... Már engedelmet, hogy Brezsnyev kinyahatja a seggét. Ez akkor, tehát kérem szépen, olyan szöveg volt, amelyet ugye hivatalból üldöztek.
3: Beperelem gyilkosságért. 73 óta csak 17 év telt el. Nincs elévülés.
2: Nehéz lesz bizonyítani, ahogy pont az én mozdulatomtól billent fel. Ismétlem. Általános volt a lögdösödés.
1: A lögdösödés az egész országban általános volt. Furkálások, firkálások, nyilatkozatok, kijelentések, bejelentések, feljelentések. Mindenkinek szüksége van némi megszépítő messzeségre. Ezt nyújtanánk mi. Megértést, megbocsátást, megbékélést. Annyi ügyfelünk lesz, hogy Dunát lehet majd velük rekeszteni.
0: Igen, de és hol lenne az office?
1: A központ Budapesten, de minden nagyobb városban létesíthetnénk fiókirodákat, ki tudja. Később talán a falvakban is.
0: Ha jól értem, ez patriotik vállalkozás volna.
1: Abszolút patriotik. Csak alaptőke kell hozzá. Lehetőleg konvertibilis valutában.
0: Ha jól értem, maguk ketten megorganizolnák a vállalatot. Pénzzel is beszállnának?
1: Ha a kölcsönhöz jutnánk.
0: Éva kisasszony lehetne a titoknő a pesti irodában?
1: A számból tépte ki a szót, hiszen érettségizett lány. Többet keresne, mint a nejemnél a fodrászaton.
0: A tervben látok lehetőséget. A start előtt talán haza is költöznék egy időre. Mit szól hozzá, Éva kisasszony?
2: Békéljek meg veled, csöpikén.
1: És más választásod, Dagika.
0: Holnap 11-kor várom az urakat a hotelemben részletes megbeszélésre. Tiszta múlt, KFT. National megbékélés.
1: Éva kisasszony,
0: A Huszárok Kft. Az magyarosabban hangzik. Könnyű lovasság, mindenhova elér. A Vidám Spirit, közszeretet. Dicső National múlt. Huszárok Kft. Társulása tiszta múltér. Ilyesmi is lehet. Holnap majd megkonverzáljuk.
3: Okay? Ebből a Kft.-ből semmi nem lesz.
1: Nocsa, mit rejt a pici ridikül? Magának japán magnója van?
3: A hatóságokat érdekelni fogja ez a kazetta. Az újságírókat is, sőt, talán egy írót is találok, aki feldolgozza a maguk bájos történeteit.
1: Gyönyörű kis készülék. Egész életemben ilyenre vágytam. Mutassa csak. Milyen kecsés?
3: Azonnal adja vissza!
1: Parancsoljon, miért ilyen ideges?
3: A kazettát is.
1: Ez a maga kazettája, senkit sem érdekel.
3: Rendőrt hívok.
1: Ne nevettesse ki magát. Abban a magnóban nem is volt kazetta.
0: Éva, my dear, mire jó ez az izgalom? A papa életét ez a kazetta nem adja vissza.
1: Ezen a kazettán egyetlen szó sincs, amiről nem tud a hatóság. Tudja, amit vissza is adom.
2: Elment az eszed.
1: Parancsoljon, vegye már el. Ha ennek a kazettának lenne még esélye, akkor a mi Kft.-nek befellegzene. A prózai tényekkel szemben mi felvonultatjuk a költészet világát. Nagyon tetszik az ötlete, drága Éva. Írókat szerződtetünk. Kerek, gyönyörű életrajzokat ihlenek majd ügyfeleinkről. Sugárzásukban megsemmisülnek a jegyzőkönyvek, a magnók.
0: $1 millió alaptőkével indulunk. Pincér, 4 whisky?
3: 3.
1: Hová megy? 4 hozzá, Lacikám. Csak magára gondol, meg az igazságra? Képzelem, mennyit nélkülözött a kedves anyukája édesapjának a halála után. Most kárpótolhatná.
2: Kisasszony, én a magam részéről a lehető legnagyvonalúbb...
1: Te most hallgass, Dagikám.
0: 200 000 kölcsözök maguknak, hogy beszállhassanak. Éva kisasszony, én megértem magát, de gondoljon arra, hogy National megbékélés. A Dunába dobhatja azt a kazettát. Én mégis $20 000 kínálok felérte. Kes, hogy a vállalatunkhoz kössem. Egy szép titoknő, fél győzelem.
1: Ha? Nem csak szép, tehetséges is. Amerikai viszkitek nincs, Lacikám. Vitéz úr azt szokta meg.
0: Adja csak, Csöpi úr. Nekem oké, ez is.
3: Én most tényleg nem iszom. Elmegyek az anyámhoz, és megbeszélem vele az ajánlatukat.
1: Menjen csak, kicsikém, menjen.
4: Jaj, ismerik a tönkrement kanibálének.
1: Visszajött, lökest ki, Lacikám.
2: Lajos bátyám.
4: Nincs több emberhús nálunk. Jaj, jól laktak a huszárok.
2: Tűnjön el, Lajos bátyám, mert rendőrt hívok.
4: Rendőrt? Na, mi nem is inkább egy huszár?
2: Ha nem hordja el magát, úgy szájba vágom, hogy a takját csúszik hazáig.
4: Jó, a takujáját van.
2: Mit röhög, mi? Mit röhög? Na, ez már több a soknál. Te! Ne bolondozol, Lajos bátyám, álljon fel! Van itt orvos!
0: Nem, töltse bele a szájába ezt a viszik, na tessék, gyorsan! Na, úgy, jó.
4: Hát, ez jó esett. Mennyi huszár!
3: Őt még zuhanyalá sem állította.
4: Mennyi huszár? És ez most már mindig így lesz.
3: Na, keljen fel. Igye meg az én viszkimet is. Úgy.
4: Gyókolom a kezédre.
3: Indulás, haza kísérem. Ja, kapaszkodjon belém.
4: Jó.
0: Nagyon várjuk a kedvező válaszát, my dear. Pincér, még egy viszkit. Holnap 11-kor megalakulunk, uraim, és holnaptól kultúra, civilizáció, huszárok bele a kultúrába. Ezentúl semmi erőszak. Éva kisasszony csinál egy kopit a kazettáról, aztán édesanyja kérésére eladja nekem az eredetit. Ezzel megveszem a hallgatását is. Fair business. Titoknőnk apja a régi rendszer mártírja. Ez megér némű befektetést. Nem igaz, uraim?
1: Erre iszunk. Holnap 11-kor másinkben jelenj meg, Dagikám, mert ezt összevérezte az a barom.

0: Huszárok, avagy egy kisvárosi kerthelyiségben. Őrsi István utópista tragibohózatát hallották. A szereposztás a következő volt. Dagi, Huszár László. Csöpi, Koltai Róbert. Éva, Igó Éva. Árpád, Lesznek Tibor. Pincér, Csíkos Gábor. Egy részeg, Till Attila. Zenei munkatárs, Demjén Erzsébet. Dramaturg, Katona Imre József. Rendezte, Pós Sándor.
1: A hangjáték 1992-ben készült, és legutóbb 2022. augusztus 21-én hangzott el a Kossuth Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.

0: Kossuth Rádió Győrben 87,6 MHz.
1: Hat óra, köszöntöm hallgatóinkat! Híreink. Országszerte harmadfokú hőségriasztás érvényes. A kánikula miatt több településen ivókutakkal, párakapukkal és hűsülő helyekkel segítik a felfrissülést. A legforgalmasabb pályaudvarokon és autóbuszállomásokon napközben vizet osztanak. A szakemberek mindenkit arra szólítanak fel, hogy takarékoskodjanak a vízzel és az árammal. A hűtővízként használt Duna alacsony vízállása miatt hamarosan várhatóan teljesen leállíthatják a paksi atomerőművet. A döntés a hazai energiaellátást nem fenyegeti. A lekapcsolás 2000 megawatt teljesítmény kiesést jelent, ami még fedezhető importból. A nukleáris létesítmény jelenleg a magyar villamosenergia termelés kevesebb mint felét biztosítja. A 4 blokk leállítása kizárólag az atomerőmű működése szempontjából jelent változást. A környéken élők biztonsága nincs veszélyben. A lakosságot takarékos áramhasználatra kérik. Akár már vasárnap újraindulhat az alkatrész hiba miatt leállt G3-as blokk áramtermelése a 100 halombattai Dunamenti erőműben, tájékoztatott a miniszterelnök. Magyar Péter közölte azt is, hogy a Mavir folyamatos kapcsolatban áll a nagy fogyasztókkal, hogy megbeszéljék, milyen mértékű önkéntes energiatakarékosságot vállalnak a kritikus 17 és 22 óra közötti időszakban. A paksi atomerőmű leállása esetén nem kapcsolják fel a fővárosi díszkivilágításokat, jelentette be a főpolgármester. Karácsony Gergely hangsúlyozta, az intézkedés a közvilágítást nem, csak több mint 300 épület speciális megvilágítását érinti. A városvezető úgy fogalmazott, Budapestnek ki kell vennie a részét az energiatakarékosságból. A hőség miatt a munkahelyeken szükséges óvintézkedésekre hívta fel a figyelmet a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos emlékeztetett rá, hogy a folyadék veszteség pótlása érdekében mindenhol megfelelő hőmérsékletű ivóvizet kell biztosítani a munkavállalóknak, meg kell oldani a rendszeres pihenő időbeiktatását, valamint a klímaberendezések hatékonyságát a megszokottnál gyakrabban kell ellenőrizni. Változik az országos jégkármérséklő rendszer működése, jelentette be az agrárminiszter. Bóna Szabolcs elmondta, a megyék többségében szüneteltetik az úgynevezett jéger technológia használatát, mivel a gazdák nagy része ellenzi a technológia alkalmazását. Hozzátette, országosan a gazdálkodók több mint 66%-a szerint le kell állítani a jégkármérséklőket. Több dunántúli megyében azonban az érintett termelők többsége bízik a rendszerben, ezért ott a további használat mellett döntöttek. Ideiglenesen nem lehet fürdeni a keszthelyi Helikon strandon. A rendszeres vízminőség vizsgálat során vett mintában ugyanis magas volt az E. coli baktérium aránya, közölte az önkormányzat. Hangsúlyozták, a város másik két strandján kiváló a vízminőség. Vasárnapig a Libás strandon kedvezményes belépőkkel várják a fürdőzőket. Jelenleg 12 és 23 fok közötti a hőmérséklet az országban, Budapesten 19-22 fokot mérnek, derült az ég. Ma is fokozódik a kánikula, eső sem lesz. Az Észak-Dunántúlon megélénkül, másutt mérsékelt marad a szél. Délután 34-39, este 21-32 fok várható. A Balaton 25, a Velencei tó 27, a Tisza tó 26 fokos. 7 órakor mondunk híreket legközelebb. Itt a Kossuth Rádióban 6 óra múlt 4 perccel.
0: Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Adáshiba. Szakonyi Károly komédiáját közvetítjük a Pesti Színházból. Rendezte Várkonyi Zoltán. Szereplők. Bódog Páger Antal. Bódogné Bulla Elma, Vanda Béres Ilona, Dönci Ernyei Béla, Saci Halász Judit, Imrus Nagy Gábor, Emberfi Tahitót László, Szűcs szomszéd Kozák László. Történik napjainkban, sajnos. A színél mindvégig a Bódog család nagyszobáját látjuk. Kombinált szekrény, nagy, faragott lábú családi ebédlőasztal, rekamié, valamint bőséges számban fotelok és székek. Könyvespolc nincs. A falon valódi olajfestmény, cigánylány. Színes kendők, tüzes szem, piros posga, értékes keret. A vitrínben porcelán, üveg és egyéb nippek, csecsebecsék. Minden lehetséges helyen csipke, még a játszadozó macskákat ábrázoló kispárnán is. A négy fotellal és a kisasztallal szemközt a tévékészülék, a komédia egyik fontos szereplője. Mindvégig be van kapcsolva. Valaki mindig nézi. A szereplők néha a legváratlanabb pillanatban kezdenek az éppen látható műsorról beszélni. Bódog, a családfő a tévé előtt ül. Éppen kényelembe helyezi magát. Lerúgja a cipőjét, fölveszi a papucsát. Levetés az egyik székre dobja a zakóját. Kigombolja a nadrágtartóját és lebocsátja maga mögé. Végül szivarra gyújt, úgy nézi a tévét. Bódogné a felesége, fölveszi és kiviszi a cipőt és a zakót. Majd folytatja munkáját, az ezüst evőeszköz törölgetését. Bódognénak ez az esti életformája. Terít, tállal, leszed, állandóan kibejár a nagyszoba és a konyha közt, és közben néha egy-egy percre megáll tévét nézni, beszélgetni, enni, esetleg leülni egy kicsit. Csöngetnek. Bódogné szalad ajtót nyitni, majd visszajön és folytatja a törölgetést.
3: Honnan tudod, hogy horgász vagy?
4: Hát olyan halszaga volt. És ez is szakállas, kerekfejű szakállas. Mit adnak a tévében?
3: Tudományos magazin.
4: Na hát ez a bemondó nő fantasztikus. Hogy lehet valakit ilyen frizurával odaengedni? És ez még beszélni se tud.
3: Ez már a 12.
4: Ez a nő?
3: A fenét, a horgász vagy kicsoda. Egy hónapja lakik itt nálunk ez a Misa neve.
4: Én is mindig elfelejtem, megnézem a bejelentőlapját. Emberfi.
3: Emberfi, ez is egy név.
4: Mit csinálnak azok a cápák?
3: Ezek nem cápák, delfinek, ahogy játszanak. Jaj, de aranyos, egy bukdácsónak. Jaj, de drága.
4: Na, undorító.
3: Senki nem mondta, hogy nézd.
4: Valami megyek haza?
3: Úgy látszik, túlórázik. Jaj, ahogy ezek játszanak a labdában, ez az órukkal. Jaj, de drága. Azt mondják, a delfin okosabb, mint az ember. 12 pasas egy hónap alatt.
4: Azt mondja a barátai.
3: Ne, nem szeretem ezt a nagy jövésmenést.
4: Te akartál albérlőt, nem te akartál albérlőt?
3: Jól jön ez a havi 600. A nyugdíjról nem is beszélek. Mi ezt kezdhetünk a nyugdíjból?
4: Különbe járott a szobát, nem tiltatom meg neki, hogy följárjanak hozzá barátai. Különben nagyon rendes embereknek látszanak, csendben vannak, nem csapnak lármát, sem magnózás, sem nőzés, sem bullizás.
3: Tessék, ezek meg itt oroszok. Mit mondtam, oroszok? Villanyerőmű meg vaskohászat, naponta kétszer.
2: Félrelöki Bódognét a tévé elől.
3: Szerintem ott nincs is már más, csak villanyerőmű meg kohó. 12 pasasi, kicsit sok.
4: Miért jobb lenne, a nőket ordanának föl? Mindenféle francos nők.
3: Na. Igaz, nő még nem is volt nála.
4: Na, látod.
3: Lehetséges, hogy ez talán egy Janis.
4: Mit akar?
3: Egy hogy is mondjam.
4: Olyan milyen? Mire gondoltak?
3: Hát így olyan micsoda, aki a fiúkat szereti.
4: Csak nem gondolod.
3: Nem gondolod. Nem gondolok én semmit. Szeretek óvatos lenni. 12 pasas. Na, tessék, nézd oda.
4: Mit akarod?
3: Semmi már elmúlt.
4: Ja, azt a nagy micsodát mondtad? A zsivos?
3: Semmi, mondom, nem érdekes.
4: De mi volt az a nagy
3: nem
4: micsoda?
3: Nem fontos. Atyám, nem tudok így figyelni.
4: Nekem már foglalkozás is gyanús. Olvastad a bejelentő lapján? Mester. Na de miféle mester?
3: Hát mester is kész. Na tessék, ilyenkor mindig homályos a kép, amikor szép nőket mutattak, mindig homályos. Sosincs adásibb, amikor a kohót mutatják.
4: Megvárjuk Andát és a többieket, és aztán vacsorázunk.
3: Persze, hogy megvárjuk. Maletti most 18 éves. De egy kis ünnepséget akarok, kis ünnepséget.
4: Én gondoltam, csak azt hittem, hogy talán éhes vagy.
3: Éhes vagyok, persze, hogy éhes vagyok. Hát hogy ne lennék éhes, egész délután a kerítést javítottam. De nem számít, nem fontos, kibírtam én sokkal többet. Ajaj, katonakoromban. De ma egy kis családi ünnepséget akarok, kis ünnepélyességet. Amikor én 18 éves lettem, az apám megkínált cigarettával.
4: Te is meg akarod kínálni, Imrus?
3: Persze, hogy meg akarom kínálni. Jaj, Isten, drága apám, sose felejtem el azt a percet, azt az ünnepélyes percet, amikor az ilyesmi örök időkre elkíséri az embert.
4: Mert Imrus nem is cigarettázik.
3: Ami megmarad, ami elkíséri az embert egy életen át. Apám megkínált cigarettával, és azt mondta, fiam, ma lettél 18 éves, és mit tudom én, mit mondott már 43 éve.
4: Azért nem kell, hogy rászoktasd a dohányzásra.
3: Na tessék, ezek meg itt négerek. Na, nézd oda. Láttál már ilyen zsubickos képű tábornokot? A fene akarja rászoktatni a dohányzásra. Azt akarom, hogy érezd, hogy na, ez egy tábornok.
4: Psz, most. Mi meghallja?
3: Kicsoda?
4: Hát ő a lakunk. Hát ő is éppen egy olyan fajüldöző.
3: Fajüldöző? Mi?
4: Hát vagy fajvédő vagy.
3: Jaj, anya, miket tesz?
4: Ja, Istenem, hát olyan négerpárt is tudok.
3: Hát anya, hányszor kértelek már, te csak ne politizálj. Különben sem mondtam rájuk semmi rosszat.
4: Azt mondtad rá, hogy zsubickos képű. Még följelentett a végén. Apa, tudod, hogy mindjárt gyomorgörcsöt kapok az idegességtől, ha te beleártod magad a politikába.
3: Ha én beleártottam volna magam a politikába, hogy Isten igazából már régen rendben
4: legyen. Úgyhogy ne lovald bele magadatnak. Az én kedvemért legalább ma. Ne lovald bele magadnak. Tortát is csináltam. Meg halat rántottam ki krumplipürével.
3: Halat? Figyeljem a tévét, közben vigyázzak a szálkára.
4: Rékonyos úgy szeretné a halat.
3: Halat? Na most meg ez a Suezi csatorna.
4: Ja, Isten, hol? Istenem, emlékszem, milyen szenzáció volt kislánykoromban, mikor Lindberg átrepülte.
3: Blériot. Blériot. Vagyis, hogy az óceánt repült, tehát az Lindberg.
4: Lindberg, hát én is azt mondom, hogy Lindberg. Ne javíts ki engem folyton, apa.
3: Mondom, a csatornát repült
4: el. Hát a csatornát, pontosan emlékszem, a Suezi csatorna.
3: Mondom, nem a Suezi csatorna.
4: Kislánykoromban én pontosan emlékszem.
3: La, micsoda la, na la. Nem jut eszembe, folyton zavarsz.
4: Én zavarlak. Mikor egész életemben egyebek sem teszek, csak arra vigyázok, hogy desnép ez a pálmapa.
5: Micsoda idő.
2: A belépő Vanda Bódogék lánya, 30 éves, csinosnak mondható, jól öltözött. A családban ő a különc. Nem érdekli a tévé. Sokszor mély értelműen és fejfájósan félrevonul a többiektől. Most anyag mozdulattal lerázza az esernyőjét és az esőkabátját, mielőtt Bódogné kezébe nyomná.
5: Az a kábát már fel lehet szerelni a házsarkára, az ember csak botorkál.
3: Éppen elég kiadásunk van úgyis. Mi azt túloráztál?
4: Ne, a szőnyeg
5: csak zsíjon.
3: Szerintem mit repült át Lindberg?
5: Lindberg?
3: Na?
5: Melyik
4: országban volt? Apát, hogy tudhatnál Vandát még olyan fiatal? Túloráztál?
5: Nem, nézitek ezt a borzalmat.
3: Hogy borzalmat?
4: Pont ő cég nem telefonált?
5: Nem.
4: De azért jönnek?
3: Persze, hogy jönnek. Saci megígérte, csomó fontos dolgot meg kell beszélnünk. Állandóan túlórázom.
4: Nem. Az óceán, tehát persze, hogy az óceánt repült.
3: Ki ez a pasi, aki annyira érti a pucsokat és az afrikai háborúkat? Ki ez a pasi?
5: Ne, lenni a tudőszobában.
4: Miért megy elromlott a kilincs?
5: Hát csak azért kérdezem, mert szeretném tudni, hogy ez az albérlő, ez az
4: emberfű.
5: Szakállas vézna cickó, nem zuhanyozik egy.
3: Nem zuhanyozik.
4: Miért én megengedtem neki napot, egyszer zuhanyozik.
5: Nem szeretnék véletlenül rájönni.
3: De ez nem zuhanyozik.
5: Pedig elég gyakran csoszok mezitláb, míg a konyhába is. Tegnap is teát forralt, és ott állt mezitláb. De rám se nézett.
3: Na, hallottad? Na, ezért mondtam az elé.
4: Mi?
3: Azt a bizonyos dolgot a fiúkkal kapcsolatban.
4: A fiúkkal kapcsolatban? Már nem emlékszem.
3: Hát hallod, rá se nézett Vandára.
4: Ha mit nézegessen? Hát csak nem azt akarod, hogy nézegessen?
5: Na, miért ne nézegessen?
4: Vanda, te elváltál. Neked most egy jó partit kell csinálnod. Most ezzel ő ne.
3: Én már nem szólok egy szóra.
4: Na, itt van a döntség, és amíg
5: bemutatok a fürdőszobába.
4: Azt amíg lássunk.
5: Jó.
4: Apa, gyorsan, hát itt.
3: Jó, hogy jó, hozd be a szakómat. Gyertek!
2: Belép Dönci, Bódogék elsőszülöttje feleségével, Sacival. Dönci a mintafiú. Jó előmenetelő, szorgalmas, idegességeit fegyelmezetten kordában tartja, és már is áhítatosan mered a tévére. Saci felsőkabátja Maxi. Fekete-fehér, tyúkláb mintás Shetland. gondosan felakasztotta az erőszobában. Alatta fekete midi ruha, amelynek alj része invenciózus kantár megoldással kapcsolódik a felső részhez. A midi szoknya levehető, és a felső rész mini ruhaként külön is viselhető.
6: Jaj, de jó meleg van, itt sokkolom, apuka. Jó kis otthonszom. Megy már az elődöntő?
3: Ma nem az elődöntő megy. Gálas megy Brüsszelből. Hol állt el meg a kocsival?
7: A kapu előtt parkolunk. Csók, apuka. Anyuka, hát ki ez a nyeszle?
3: Nektek mindenki nyeszle. Nem álltál rá a virágágyásra, remélem. Csináltam tavasszal egy virágágyást a kapu elé. Liliomot akarok, liliombokrokat.
6: Nem, jó kinnáltam meg. Micsoda, Gálás Brüsszelből? Na, ezt jó kifogtuk, szerintem dögunalmas lesz. Anyuka!
4: Itt vagyok, szervusztok! Nem hívtátok föl Vandát?
6: Hívtam kétszer is. Csokolom.
2: Levetett cipőjét a kezében tartogatja. Azt így csak szórakozottan boldogné felé, de közben a tévét nézi.
7: De igenis nyelsz lehet, csak te ne bámuld úgy.
8: Na hát anyuka, a fodrásznál tettek?
4: Igen, a fodrásznál is voltam, meg a piacon is voltam, meg a szemfelszedők, a 20 forintot fizettem neki, aztán itthon veszem észre, hogy mégis benne maradt két stráka harisnyában.
3: Hé, te jól mozog a nő!
4: Na, ezek a lábok. De Sacia, engem láttál róla Charlestonozni, ne?
3: Én láttam.
7: Igaz, hogy Vanda kilépett a vállalattól?
6: Hívtam kétszer, és azt mondja, kilépett.
3: Anya, igaz is meg a kalérom.
4: Ez ők meggyűrődik, egyszer nem mozdulsz.
3: Ez valami indiai táncos.
6: Indiai vagy arab?
4: Halat rántottam ki, meglepetés.
7: Nem tudom, hogy Dönci ehet-e halat. Dönci tehet halat?
3: Mi lehetne halat?
6: Vagy lehet, hogy burmai, azok ilyenek. Ha. És most hol fog elhelyezkedni, van valami terve?
4: Te nem ehetsz halat? Hát mióta nem ehetsz te halat?
6: Én hát éppen, hogy halat ehetek, abban sok a foszfor.
7: Mindig elfelejtem. Imrus?
4: Valami szeminárium.
3: Képzelt, az egyetemen még mindig tartanak szemináriumot manapság. Remélem, nálandok már nincs ilyesmi.
6: Ma már nem nagyon adnak rá.
4: De édes ez a ruha.
7: Aj, ezt napták, tessék megnézni, jobb oldalt, 200 már röviden, mint a... No!
2: A tévé elé is adródott, ahonnan Boldog félrelökte.
7: Jó, hogy nem ösztöltem.
4: És azt képzel. Azt mondja nekem tegnap a szomszéd, hogy tudod, az úr a rendőr a közlekedésnél. Azt mondja, hogy valami borzasztó összeütközés. Három autó meg egy teherkocsi. Hát képzeld el azt az izgalmat, amit én éreztem, mikor tudom, hogy neked autótok van. Kérdezett tőle, hogy hol? Erre azt mondja, Cegléd mellett. Mondom, Cegléd mellett, de hol? Erre azt mondja, Cegléd mellett. Hát erre aztán kicsit megnyugodtam, mert úgyse jártok arra felé.
7: Á, mi csak itt furikázunk Pesten.
4: Na, megterítek.
6: És most hol fog elhelyezkedni?
3: Kicsoda?
6: Vanda, hát valami munka kell neki, nem?
3: Hát ott dolgozik a Tröstnél, tudod jól, a barátom vitte be a Vilibárt.
7: Döntinek azt mondták, hogy kilépett, hogy rumlizott valakivel, vagy micsoda.
4: Sacikám, szedd le az asztalt, vegyél le mindent, hozom az abroszt, és megterítünk.
7: Te Dönti, mit is mondtak neked, hogy a maga hisztis nővére, vagy hogy
6: fejezik? Mit tudom én, hogy mit mondtak, maradj már egy ki. Hát ez Róma! Hát megcsinált szarra Róma! Mondom, hogy megismerem, nézd meg, ott van a Bia Lénétó. Istenem, emlékszel azokra a kék meg piros abroszokra?
3: Hol volt itt kék meg piros abrosz?
6: Nem itt, apuka, Rómában. Mint a Cinzano reklámszínei. Meg azok a gyönyörű szifonok ott az asztalon, egészen egyedül, így kint a sétálni. Róma nyár, azok a színek.
7: A Bia Lénétó.
6: Bia Lénétó.
7: Jaj, miértek meg az utcán a WC volt, mi figyelem?
6: Apuka, képzeld el, csak egy palánkkal elkerítve a piszóán.
7: Én nem mondjuk, hogy ezek ott csak úgy
3: helyezett.
6: Ez a Ponte Vecchio.
7: A Ponte Vecchio Firenzében van.
6: De ki mondta, nem Firenze?
3: Hát akkor most Róma vagy Firenze?
7: Ez Firenze!
3: De ki mondta, hogy nem Firenze? Hát úgy kapkodják a képeket.
2: Saci segít teríteni Boldog nénak.
3: Hetekig ott grasszálnak, az úgy kapkodják a képeket, mint a más nem is lenne kíváncsi semmire. Csak ők.
6: Beszéltem Lalával. Lalával, tudod, a mélyépítőktől. Szerez nekem 5000 darab téglát, használtat.
3: Majd le kell vakarni róla a matert.
6: Lehet, de az semmi. Elég olcsón tudja szerezni, és bontási anyag elég épek. Garázsnak megteszi.
3: Megáll még háznak is. Aztán majd cement is kell.
6: Tényleg, cement. Egy átszement kell.
3: Igen, majd a Vili bácsi elég. Vili bácsi mindent elintéz.
4: Nézd, ennyi maradt az egész készletből. Te, Saci, tudod, hogy a nagytál is eltört?
7: Igen.
4: Igen. én nem is értem. Valahogy kicsúszott a kezemből, hogy én úgy vigyáztam rá, de én mostanában olyan ügyetlen vagyok.
7: Én olyan rendezkedtem be. Talaj, tanyér! Mindenkit
4: meg is sirattam azt a tálat. Apátok meg kinevetett, hogy mit sirattok azon a tálon. Hát az a tál még a nagymamáé volt. A nagymama 40 évig vigyázott rá. Nekem meg csak úgy kicsúszik a kezemből. Tudod, olyan volt, mintha valaki meghalt volna. Apátok meg szinte, hogy mit sirattok azon a tálon.
7: Te, Dönci, ki az a szemüveges bemondó?
6: Ez a Bánkuti.
3: Ez a Bánkuti.
7: Dehogy a Bánkuti. A Bánkuti az a kopaszodó.
6: Na nyugodj meg, édes fiam, hogy ez a Bánkuti. Valami vasajtó kellene erre a garázsra, mert milyen ajtó?
3: Majd szétnézek az ócskavas telepen, kilóra adják. Csak semmi, mesteremben. Egy kőműves, a többit mi megcsináljuk magunk, ellopják az utolsó vasszöket.
6: Persze most kellene, mert addig be nem áll a fagy.
3: Na! Szünet! 5 perc múlva itt van Brüsszel a gálás. Nyugodt lesz, megcsináljuk még fagy előtt.
2: Föláll, hátul földig lóg a nadrág tartója.
3: Ismerek egy részeges kőműves, az eljön 15 forintos órabérért.
4: De most nem ezt rágyújtani, amikor mindjárt vacsorázunk.
3: Jaj, Simrus, megjött Simrus. Na, tudod, így elszívom.
4: Telefüstölöd a szobát.
6: Mégiscsak hosszabb életű egy kocsi, hogy a garázsba tartják, nem igaz?
7: Nyáron elmegyünk Nyugóba. Nyugóban olcsóbb és pont olyan, mint Olaszország.
6: Persze, még előbb össze kell gyűjteni a pénzt.
3: Ezt majd összegyűjti.
7: Döntjének van most egy találmány.
4: Nem mond, egy találmány.
6: Csak egy olyan újítás.
7: Egy előzőt talált ki, na.
6: Na, mi?
7: Na?
6: Hőlégszabályzó szelet.
7: Hát az nem maga 15 000 forint.
6: Édes szív, hát mikor ezzel megmondtam, hogy legjobb esetben csak 8.
4: Ez az is nagyon szép.
3: Ez a 15 000 egy összegben nem rossz.
7: De hogy is 8? Én kiszámítottam, az legalább 15 000 forint.
6: Hát ő kiszámította, érted?
7: Igen, és kiszámítottam! Ahogy igazán értek, hogy kiszámítottam.
4: Csacsom, azokat a desszertes illákat edít szépen a tányéra.
7: De ki azt hiszi, hogy én hülye vagyok?
4: Mindjárt úgy fölizgatod magad.
6: De ki mondta neki, hogy izgassa föl magát? Saját maga izgatja föl saját.
7: Érted, Erdi, miért? Mert mi csak úgy kiszorjuk a pénzt az ablakon, mi talán tudik vagyunk vele. Dönci, úgy csinálunk, hogyha mi tudik lennünk a pénzzel.
4: Óvatos. Tedd már oda azokat a desszertes világot a tárgyanak elé. Mi bizony 8 000-nek is nagyon örülnénk.
6: Ugye, amikor még a 8 se biztos.
7: Még a 8 se. A 8 se.
3: A 8 se.
2: Saci dühösen haigálja szét a villákat a tányérok közé.
6: Mit néz a lapa?
3: A szünetet.
7: Nincs az, összejött a család. Maxi, mint az enyém.
6: Szia, Vanda. Kerestelek kétszer.
2: Vanda fürdőköpenyben van zuhany után.
7: Plusz van. Terjük az anyukat. Dönci kétszer is keresett, hallom. Hát persze, hiába, ha te már nem vagy a trösznél.
2: Most veszi le a midi felső szoknyát a miniről.
7: Adj egy cigit. Mit szívsz? Osztrák! Na, meg is már ott vettél! Én nem tudom, hogy Dönci, hogy képzeli, ez 18 forint
3: egy. Dönci megengedheti magának. Meddig tart még ez a szünet?
7: Apuka egyáltalán nem tudja, hogy Dönci mit engedhet meg
4: Sazi,
7: magának.
4: Mit szíves, a poharakat is töröld.
7: Azért elszívok egyet, jó? Jaj, Vanda, nem azért mondtam, szív csak egész nyugodtan, egyáltalán nem azért mondtam.
6: Akadt már valami új helyed?
7: Munkahelyre gondolsz, nincs. De nem van.
6: Ugye mondtam, hogy ott hagyta a trösztet.
7: Ha hallottad volna, hogy Döncivel beszéltek rólad a telefonban, akkor remélem kikérted magadnak a nevet.
6: Na, furcsa dolgokat művelhetél te ott, Vanda. Belenyomod a kolléganődet a papírkosárba.
7: Tényleg a papírkosárba? Hát
5: csak a karját, turkáljon ott a drága, ne az én ügyeimben.
3: De remélem nem hagytad magad, Vanda.
4: Jaj, sacigám, óvatosan! Ezeknek a poharaknak elég egy kocsanás és a...
2: Kikapja a pohar a Saci kezéből, leteszi az asztalra és a pohár
6: eltörik. Hát képzelem, megint mit írtak be a munkakönyvedbe?
3: Velem aztán nem mert kimaszkodni annak idején senki. Igaz, anya? Csak odaálltam az illető elő, jó szúrósan belenéztem a szemébe, már el is kotródott. Apám is ilyen volt. A boldogok mind ilyenek.
7: Nekünk is sokszor annyi munkánk van a folyószámla csoportnál, hogy nem érzem a hátam. De hát mit csináljak? Az ember nem rúghat fel csak úgy. Minden.
3: Ja, barátom, meg kell becsülni ezt a kis nyugdíjat.
5: A nyugdíj?
4: Miért? Most mi baj a nyugdíja? Hát a nyugdíjért dolgozik az ember, nem? Igazabb?
3: Hm? Te igazíts meg azt a gombot. Jó teszed, hogy harcolsz a munkahelyre. Csavar.
6: Melyiket?
3: Életlen a kép.
6: Jó.
9: is rossz.
6: Figyeld onnan, hogy jó-e.
5: A ti szakállas palitok meg rám nyitott.
4: Nem zártad be az ajtót?
5: Nem. Elfelejtettem.
9: Na még vissza egy kicsit, most homályos.
4: Rád nyitott és?
5: Semmi. De éppen ott álltam a tus alatt.
8: Rád nyitott az ami?
6: Még mindig járnak hozzá azok a tagok?
9: Most majd a fenében csak elrontott. Már 12-en voltak nálam.
8: 12-en is miért járnak hozzá?
9: Azt nem lehessen, tudom.
4: Mondd és te ott álltál csupaszon a zuhany alatt?
5: Persze, hogy Jézus, itten te jöttél be, kisen nyitottam a szemem, mert csípte a szappa, mint mondtam is, te add majd azt a vacak törülköző.
8: És odaadtam?
5: Képzeld.
8: Jaj, de izgalmas lehetett.
6: Te is kimehetsz, fürödni akarsz.
8: Döntik-e a szexszőrűt?
5: Kitöröltem a szememből a szappa, csak akkor láttam, hogy ő
4: az. Ki sem ment azonnal?
5: De... aztán kiment.
8: És sikítoztál?
5: Hanem én sikítoztam volna.
4: Apátokat, albérlőt.
9: Hát direkt felszereltem a fürdőszobajtól egy réglét, nem?
5: Végeredményben kértem tőle a tűrülközőt, és jól adta.
4: Vanda, neked most egy jó pártit kell csinálnod. Te nem tolhatod el másodszor is az életedet.
5: Krumpli salátát csináltál a hal.
4: Az életedet nem tolhatod el másodszor is.
9: Na, ez Brüsszel lesz már, Brüsszel.
6: Ez a gála este, nekem megint csupa szimfonikus zenét hallok, hát megőrülök.
5: Hát, ne csörömpi azokkal a vacakerőt.
4: Csak eligazít.
5: Hogyan igazgatod be az egész asztalt? Megint kezd fájni a fejem.
6: Hát tudom, hogy nem ma van az elődöntő, inkább hónap jöhet.
9: Majd eljöttük hónap is.
8: De hogy jövünk, ma úgyis túl sok benzint fogyasztottunk ebben a hónapban. Denzi kocsival jár be a gyárba. Én nem értem, hogy miért kell kocsival járni a gyárba.
6: Bocsánatot kérek, azt hiszem azért vettem a kocsit, ugye?
8: Nem azért vettük! A hétvégekre vettük!
6: Jó, rendben van! Akkor csomagold be szépen ezt is sejjebb papírba, mint a szőnyegeket!
9: Egész jó ez a csongor. Az előbb dózsát szívtam, de sokkal zamatosabb.
2: Belép Imrus a legkisebb fiú. Szőke, kicsit hosszú hajú, ingújban és farmer nadrágban. Álmodozott tanítvány szeme van.
6: Szervusztok, kicsit elmaradtál.
9: Kicsit elmaradtál, tönkre megy az egész.
4: Semmi baj, ilyetek le, mindjárt esünk, meg most már kezem.
8: De ne állj mesztelenül a zuhany alá.
10: Mesztelenül a zuhany alá, nem értem.
8: Ne, hogy rád nyissunk az a szakállas, mint Vandára.
10: A szakállas rendes.
4: Igen, csak éppen rányitott Vandára.
10: Szerintem Vanda tárva hagyta az ajtót. Hogy egyszerűen berángatta maga az azt a szegény ember.
6: Gyönyörű, így beszélsz a nőből.
5: Hogy nem kell
10: a szakállas rendes.
9: De nem magyarázz, hogy itt most sárkezett egy-kettőr. Miatt ott van az egész vacsor, gyertek, Saci, Dönci. Anya, te vaj. Most így átöltözni. Higgyél
8: le
9: vacsorát. Na tessék, így néz ki nálunk egy ünnepi vacsora.
2: Ratatitad, jaj! Ön felettem dirigálja a tévébeli zenekart.
6: Azt mondták be, hogy Beethoven.
9: De magyarázd, megismerem Csajkovszkit. Ratatitad.
8: Nekem mindig lehetség az ilyesmi. Kottából játszani. Szerintik, hogy jó helyen ülsz ott? Úgy olvassák a kottát, mint más az újság.
6: Na ez a dolgunk.
9: 40 cseppet töltsél ebbe. Étkezés előtt jól jön. Na,
6: szóda nélkül.
8: Ha persze korán kezdték a tudást, 8 vagy 9 éves lehettem. De az is lehet, hogy 7. Valami
9: Steffi nénihez
8: kellett feljárnom a szív utcába.
9: Ratatitá!
8: Macskájból.
6: De jó ez a kis bor, mi ez, tolcsai?
9: A fenét szürke barát a legjobb.
8: Oda kellett ülnöm elé a zongorához fehér billentyűk, meg fekete billentyűk, hogy miért van kétféle billentyű,
6: azt mondtad. Szédi, ilyen,
8: meg
6: álmos
8: voltam, talán
6: sohasem szeretném. Odalézz, most meg megint
8: divatba jött
6: a
9: smoking. Ez Brüsszel,
6: nem csak ott itthon is.
8: Azóta az operáciát
6: alatt. Apropó smoking, megvan még a régi smokingot?
9: Hát pedig megettük a molyot.
8: Utáltam.
9: Mi maradt megetten a házban?
2: A Bódogné tálcán behozza a vacsorát. Az egyik tálon aranybarna rántott halszeretek, a másikon krumplipüré, a harmadikon krumplisaláta majonézmártással.
4: Apa, neked ezt a szép szeletet, neked pedig, Döncikém, ezt a... Strauss! Johann!
2: Egy villára szúrt halszerettel mutat a tévére.
4: Te meg ezt neki ezen a laza frizni, te nem szereted, hogyha res csak a krumpisát, a krumpipüli, egyetek, legyetek.
9: Majd neked is kell ám smoking, Dönci. Külföldre jársz, elegáns társaságba.
4: Apátoknak is volt smokingja?
9: Bizony volt, amíg meg nem etetted a molyokkal.
4: Apád, hogy mondtasz ilyet? Na hát, én igazán nem is értelek. Csaci még azt fogja hinni, hogy mi tele vagyunk molyokkal, meg svábbogarakkal, meg mindenféle férgekkel.
9: Csak molyjal, a régi rongyaid miatt. Mi azt mondta, most kell elkészülni vasonához. Nem szeretem ezt a különösködést.
11: Ez folyam mit pont vagy, Tami?
4: Nem, iszlít, Döcikén.
11: De.
9: Kérek krumpli salátát ide mellé. Nagyját, ne sajnáld. De szeretem ezt. De ezt mondtad, de miért nem eszem?
5: Ez hal. Tele van szárkával.
9: Azért kell utána krumplipürét enni, mert ez legyomja a szár.
2: Ebben a pillanatban a torkán egy szálka.
5: Jézusom, Dönci, te elmehetsz halat!
4: Nem ehet halat!
11: Ezzel sem megmondtam, drága szívem, hogy halat ehetek.
9: Halat mindenki ehet.
8: Hát akkor mit nem ehetsz?
11: Töltött káposztát!
8: Jó van, na, csak megijedtem, Istenem, ugye megijedtem.
4: Megint a gyomrod, kisfiam.
11: Mint az epém, az idegességtől van az egész.
4: Hajszoljátok magatokat, csak hajszoljátok magatokat.
9: Na, hát már ilyenek vagyunk, hogy ez a vérünkben van.
2: Saci átült Dönci mellé, hízelegve segít neki falatozni.
4: Gyere, Jézus, gyere, nézd, halat rántottam ki a tiszteletedre, meg krumplipürét, születésnapodra.
11: Hány éves is vagy te, Malicskos?
12: 19.
9: 18.
12: 19, tavaly voltam 18.
9: Tavaly nem emlékszem.
8: Tavaly volt 18, az idén 19, ez logikus, nem?
11: Micsoda, te már 19 éves vagy, hát apád, erre aztán iszunk. Ha.
9: Nem most iszunk, tebre végén. Minden a végén jön,
4: ahogy? Apa, ma este meg akar kínálni cigarettával.
12: Cigivel nem is dohányzok.
9: Tavaly nem kínáltalak?
12: Nem.
9: Na, hát akkor világos, hogy az idén vagy 18 éves.
5: Tudom,
11: hogy hány éves vagyok, nem gondolod?
5: Számolj csak utána,
12: Jézus,
5: hát
12: ha tévedsz.
4: Te is tévedhetsz, nem?
11: Károgőzét, úgysem dohányzok.
4: Látod,
11: apa,
4: megmondtam.
11: Ne dohányod. Ha legalább megnősülsz a feleséged, nem fogsz ízni, ha osztrák cigit szívsz.
9: Nem az a lényeg, hogy dohányzol-e vagy sem.
12: Valami baj van, apa?
9: A hagyománytisztelet az a lényeg. A régi hagyományokat, a régi érzéseket továbbvinni. Ez hiányzik nálunk, ez a családi, hogy is mondjam. Szétszülött család, szétszülött nemzet. Már Széchenyi megmondta, miért nincs ezen a krumpli salátán több bors. Semmi az egy bors nélkül. Lassan már ott tartunk, hogy krumpli se lesz a krumpli salátában. És az a smoking is, és nem akartam elmondani az ünnepi hangulatot. Hogy ehettek meg a majok egy smoking?
5: Bors nélkül.
4: Most jön nekem ezzel a smokinggal. Most keresi rajtam a smokingját. Mikor közben volt egy háború is.
11: Tényleg, apukam, tényleg közben volt egy háború is.
9: Nem számít. A smoking itt volt a szekrényben, a szekrény itt állt a házba, a ház itt volt ezen a helyen, nem bombázták szét. A smoking megmaradt, csak mi hagytuk elpusztulni. Ez a mi bajunk, a pazarlás.
11: Na, hála jó Istennek, vége a gálaestnek.
9: Nem lenne vége a gálaestnek, ha nem találnék mindig ilyen fölháborító dolgot, ami mindig fölbőszít. Nem én akartam ünneprontó lenni.
5: Tévében van vége a gála estnek.
11: Bizony. Micsoda? Most meg ezt a holdra szállás fogják közvetíteni.
10: Közvetítik a holdra szállást.
11: Képzelem, megint milyen lesz a kép, mint a múltkor annál az űrsétánál. Egy nagy szürke pacsi, aztán már semmi.
4: Hát egyetek még. Hát Imrus, hát nekem csinálta.
10: Hát ez már a sas.
9: Miféle sas? Ez valami készülék?
10: A holdkor ebből fognak kiszállni.
9: Már egyetlen van benne valaki.
10: Hát ebben vannak az űrhajók.
9: Nem magyaráznak.
4: Hát most leszedjem az asztalt, vagy eztek még?
10: Még 2 perc és kiszállnak.
4: Sacikám, még egy darab kár.
8: Ma olyan jól laktam.
5: Kíváncsi vagyok ezekre a fickókra. Állítólag nagyon jó képűen.
4: Dönci, még egy
11: tüzelet. Köszönöm, nem hízhatom el, tartom a 70 kilót.
9: De te senki nem eszik szebb a tányérokat is hozd be, mi van még?
4: Torta.
9: Jaj.
4: Imrus. Pucs, torta.
10: Óriási. Nézzétek, nyílik az ajtó! Az egyik már kimászott, jön a létrán!
8: Te Dönci, ezek hogy mennek ott vécére?
6: Megvan a szerkesztve.
4: Zacikám, ad ide a tálcát.
10: Lelépett a holdra. Most bírj ki a másik, és annál van a kamera. Óriási van, de nem a holdon ember. Félelem.
5: Ne rángas, Imrus, fáj.
4: Mi? Hát bevettél már valamit?
5: Vettem.
10: Látszik a léptük a porban. Micsoda táj, csodálatos.
4: Gyere,
10: a hátam borsozik, hogy látom ezeket. Ott egyszer én is.
9: Imrus, anyád szól, terítj már itt.
6: Te Vanda, nem kellene neked orvoshoz mennem?
9: Imrus, az ismeretet!
4: Most meg látapos a cselepekben, míg össze lehetett volna ragasztani.
10: Milyen furcsán mondanak, gondol, átudtunk elég a holdon a
5: sűrűt. Nem, mondom, hogy fáj a fejem.
9: Én sose tudtam, mi az a fejfájás.
5: Akkor kérlek, ne foglalkod állandóan
9: velem. Hogy ne foglalkozzak
5: velem. Hogy még én már nem tudom.
9: Nem szeretem az ilyen beszédet. Igen is foglalkozott veletek, utolsó le.
10: Az a készülék a hátukon.
9: Le van szarva készülék.
10: Az a készülék adja a levegőt, vannak fús nekik is, hogy ott aztán egy szemennyi levegő.
8: Apropó levegő! Vasárnap lemegyünk a Balatonhoz, és megnézzük azt a kis telkert.
6: Te tényleg, te! Képzeld el, apuka, 300 ér adja 4 szögöt.
9: Alkudni kell!
6: De hát mi az, hogy alkudni kell? Hát akkor fogalmad nincs, hogy mennyi a telekára a Balatonon. Néha 800, meg 1000 forint.
8: Egy gyönyörű helyen van a hegyen, és rálátni a vízre, meg van egy kis szőlő.
9: Akkor is nem kell belemenni az első
8: hárba. Én is mondom Döncinek, de hát Dönci nem tud alkudni.
9: Azt kell mondani, 280 úram, többet nem adok, biztos vevő vagyok a lászó.
10: Oda nézhetek, köveket szednek fel a talajon. Tadam, tadam.
8: Boldog kére, boldog kortam. És a tetején az a
9: Rájövöm,
2: micsoda, hogy halancsa ezen a lapnak.
9: Egy szót nem
2: értem,
9: milyen nyelv ez, érted?
2: Saci odavisz Döncinek egy szelet, együtt csipegetik.
9: Mi mehetnek ott?
6: Ezzel sem megmondtam, drága angyalom, hogy csak a töltött káposzta állts meg a bak.
8: Na, ugye elfelejtem, Istenem, hát annyi minden jár az ember fejébe, ugye elfelejtem.
10: Ja, ne állj el, én nem látom a tévét.
4: Akkor majd szét kell osztanom a tortát.
8: Ígyunk egy kortyot az édesség előtt.
6: Na még egy kortyot, aztán befejezem, amíg vezetnem kell. Hát te, apukám, tudod, ez a lukit az úttesten, az emelek direkt a járdára kell felhajtani, hogy kikerülj, és hónapok óta hozzá se nyúlnak.
9: Hát a holt hisztéria helyett inkább a földdel törődnének többet. Amiért telefonálni tudsz, telefonálni sem tudsz.
4: Amikor beházott nálunk a vonal, apátok a sarki telefonfülkéből akart titeket fölhívni, és 8 szantuszt nyelt el a masina, mégse sikerült neki. Szegény, olyan idegesen jött haza. Imrus, ha meg se kóstolod?
13: Most nem fontos.
4: Azt hittem, örülni fogsz neki.
6: Ugyan. És amikor a kocsihoz nem kapsz valamit, majd a jövő héten. Kíváncsi lennék például, hogy ezek az űrhajósok várnak-e a jövő hétig, ha meg akarnak kapni valamit. Nem is érdemes ezekről a dolgokról beszélni, az ember csak felidegesíti magát.
8: Alkudni fogunk!
4: Na már nem lehet alkudni az üzletekben, kislányom.
6: Veszünk egy telket a Balaton.
10: Nézzétek, integet! Az egyik integet!
5: Van itt,
8: van
5: nekünk.
8: Olyan mész vagy ma, Vanda.
4: De mondd, egy telket a Balatonon? Nagyszerű. Na, apa, végre tudunk, hol nyaralni.
6: Még nem vettünk meg, anya.
9: Én a helyetben ragaszkodnék a 280-hoz.
8: Hát nem is kell szórni a
6: pénzt. Sacikám, szívem, te meg úgy csinálsz, mint hogyha én állandóan szórnám a pénzt. Hát bocsánatot kérek, először is honnan venném azt a pénzt, amit csak úgy elszórhatnék, ugye?
8: Én hát a találmányodért is csak 8000-et akarsz, nem?
6: De mi az, hogy akarok? Mi az, hogy akarok?
10: Egy beszélj, sehető, semmi.
8: És honnan veszed, hogy egy ilyen nagyszerű találmányért csak annyit lehet kapni, mint amennyit adni
10: akarok? Ott minden mozdulatlan, év milliókig is megmaradnak ezek a
6: lányok. Ne idegesíts már halálanak!
8: Én idegesítelek, én! Amikor én csak azt akarom, hogy megkapd, ami jár neked, jó. Ne félj, majd én beszélek meg.
6: Na, az Isten szeremére, csak azt ne beszélj velük, jó?
4: Ízlik, apa.
9: Kevés benne a rum.
6: Múltkor is, mikor én marra elviszem egy fogadásra, odaáll a miniszter helyettes elé, és megkérdezi. Tessék mondani, mikor emelik fel a férjem fizetését? Persze a miniszter helyettesnek meg fogalma se volt, hogy ki vagyok.
9: Mert ezeket folyton leváltják. Folyton csereperélik őket.
8: Miért az olyan nagy bűn, hogy én a javadat akarom? Nem fogok kiszorni az ablakon 7000-et, csak azért, mert nem vagy fel.
5: Arra szeretne biztatni, hogy légyen ámenősebb. Hát csak jót akar neked, kisfiam.
6: Te meg hallgass, Vanda, hallgass, jó?
5: Nem kell folyton
9: viszkálni. Ne bátsátok, Vanda fáradt, mert túlórázik.
5: De nem túlórázik.
8: Ugye nem mondtad komolyan, hogy én butaságokat
6: mondtam? Úgy utálom, míg van fülemet, vizelet. Nem mondtam.
9: Igyekezni kell az egész világon, mindenki igyekszik. Nem láttátok a szivartakozomat, Imrust is veletted?
13: Nincs.
9: Mikor diákok voltatok, akkor is ugye mit mondtam mindig? Igyekezni kell, igyekezni. Itt van Bonda is. Gyönyörű képesítése van. Ma holnap főkönyvelő lehet, később igazgatósági tag, anya hozd ide az egyik cigarett a dobozt, ott van. Ha nem gondolom, hogy én hol kezdtem el. Nagyci, akarsz egy szivart? Csongor. Nagyon finom, azért, hogy dózsát szívtam, de sokkal finomabb. Anya, engedj ide engem. Persze nem olyan, mint

0: Adta ő is a kulcsot, kezdtettem el.
1: Na, ezek most nem tudnak felszállni onnan, vagy nem tudnak lejönni onnan. Azért ez nagy felelőtlenség. Családos emberek, meg minden.
2: Hülye, ott maradnál.
3: Ilyet ne is mondj, Saci.
4: Ki van az számítva? Most mit idegeskedtek?
5: Egyszer feljutnék a holdra. Én ott maradnék. Az egész világ tudná, hogy ott vagyok. Ha éjjel néznék a holdat, tudnák, hogy én ott vagyok.
0: Szeretném látni, mi lett volna belőlem, ha nincs bennem szorgalom meg igyekezett. A társadalom igenis megbecsüli az igyekvő szorgalmasát.
1: Nem mennyit küzdöttünk.
0: Én soha nem számíthattam senkem, csak magamra. Így aztán át lehet vészelni a legnehezebb napokat is.
1: A lábor alatt is mennyi rettegés, mennyi félelem. Meg azután is, hogy mi lesz velünk, mi lesz veletek. Hogy elvisznek-e, meghagynak-e. Kinek mit mondhatsz? Kire hogy nézhet?
0: Minket sosem bántottak, sem azok!
6: Jobb kézzel helyt.
0: Sem ezek.
6: Bal kézzel szabadságot mutat.
0: Persze ez érzékel, hogy fölmarad.
3: Most fognak indulni, most figyeljetek!
4: De ki van számítva, most mit idegeskedtem?
0: Szembe telefonálni nem tudsz, egyik készülék rosszabb, mint a másik.
4: Indulnak!
1: A rettegésre teli éjszaka. Az ember sose ismerte ki magát. Mikor én megszülettem, háború volt. 2 éves volt, amikor apámat kivitték a frontra. Aztán a forradalom, aztán a kommun. Aztán a másik háború. Most meg megint ez a kommun. Én nem is tudom, hogy bírtok ki egyet.
7: Felszállt! Most már csak az a lényeg, hogy találkozzon az űrhajóban. Meg aztán a Van Allen övezet, az mindig rizikó.
8: Na de hát kompjúterekkel dolgozik.
7: De azért félelmetes, nem? Félelmetes, hogy ezek már fent jártak a holdon. És ki tudja, hogy mi következik még ezután?
8: Tényleg, lesz még valami jó műsor?
7: Egészen beleizzadtam ebbe a közvetítésbe.
1: Ez a gyerek is olyan izgulós.
7: Nem vagyok izgulós.
0: A tudomány, mit tudjátok ti, mi a tudomány? Anya, engedj ide engem. A tudomány mindig kihagyal valamit, aztán a háborúban ellenünk fordítja. Ezek is nem hiszek én mázeknek sem. Tudom, hogy mi a lényeg, legyen az embernek egy kis otthon, egy kis biztonsága. Azért magyarázom folyton Vandának is. Vigyázzon az állására, ha már egyszer a nagy nehezen beosztva Vili bácsi a tröszt.
2: De hát Vanda már nincs a tröztnél.
1: Hát hol lenne, hanem a tröztnél.
0: Hol van a rádió újság? Nem nézzük, mit játszanak még a tévébe. Remélem valami tisztességes műsor.
5: Mit foglalkoztok velem? Van elég bajotok, nem?
0: Ebben a házban mindenki törődik mindenkivel! S ez itt van, henki! Jól is néznénk ki, hol van az a rohadt rádió, hogy sajt? Anya, nem láttad?
1: Talán ott. Gyerekek, főzök egy kávét, főzök egy finom kis kávét, jó?
4: Hát az jó lesz, ma még vezetlek.
2: Én ilyenkor már nem iszom. Ha ilyenkor iszom, egész tél csak forgó.
1: Na jó, hát akkor csak a kisebbik főzőbe. Én most gyere, fiam, segíts! Az a konnektor, az rász. Én ahhoz nem nyúlok.
6: Kimegy bele a konyhába.
4: A fenébe, Vanda, hát. Egyáltalán nem mondtad meg az öregeknek, hogy ott hagytad a tröztet.
2: Igazán nem tudtuk, hogy ez titok.
5: Titok? Egyáltalán nem titok.
2: Hát akkor miért nem mondtad meg nekik?
5: Neki?
0: Jaj,
2: mikor?
0: Vigyázz innen. Itt sincs. Anya, nem vitted a háló? Hol van anya?
4: Kiment kávét főzni.
0: Na, ő nekem lefőzöm kávét. Ha ő főz kávét, akkor az nem kávé lesz, hanem löcs. Sose csavarja rá tetejét. Minden nekem kell csinálni ebbe a kurva házba.
4: Szóval megint a régi nóta. Kicsit becsavarodtunk, ugye?
5: Miért nem nézed inkább a tévét, kisfiam?
9: Nézd csak, milyen szép városokat mutat. Messzi városok a legszebb.
3: Hát ide figyelj, Vanda, ide figyelj, nekem nem mondasz még egyszer, hogy kisfiam...
5: Saci, mutat... nem az a véleményed, hogy csak a messzi városokban van fantázia?
9: Nagyon rossz bőrben vagy, Vanda.
5: Viszont te remekül nézel ki, drágám.
9: Én őszintén aggódom, érted?
5: Éreztem. De éreztem, mondogattam is magamba. Fel a fejjel, van, valaki őszintén aggódik, érted?
4: Mert hiába gunyolod, Saci, minden este csak is rólad beszél.
5: Képzelem, miket?
9: Igazán csak az jár a fejemben, hogy milyen rossz lehet neked most így egyedül.
5: Egyedül? Hát itt vagytok nekem ti. Itt van az egész szent család.
4: Ugyanis, és most állás nélkül is, mi a fenét akarsz csinálni? Ott egyszer mindent, Rudinak azt az egész lakást.
9: Te? És azóta nem is találkoztatok?
5: Nem.
9: És nem is telefonálsz? Még véletlenül se találkoztatok? Fantasztikus. Már 6 hónapja.
4: De hát mi volt köztetek a baj? Nézd meg, mi ez? Cölöp házak? Már ez is jó kis élet lehet ott a vízen.
9: Dönci azon bosszankodik, hogy te csak úgy kijöttél abból a lakásból. Manapság nem lehet csak úgy a szögről leakasztani egy ilyen lakást, meg aztán a bútorok is, ugye? Hát azokat is közösen vettétek.
4: Ugyanezt alaposan elhisztisztett. Pontosan úgy, mint amikor hozzámentél. Na most már látom, hogy hol van ez te a szajnál, horgásztanya. Nem rossz.
5: Na, ezek ott a híd alatt.
10: Hát ezek legalább nem törődnek semmi.
9: Fúj, milyen koszos alak.

0: Kok.
1: Hippik.
0: És most megint itt akarsz élni az öregek?
2: Úgy hevernek ott a parton, mint a pingvinek. Hát az se lenne rossz, pingvinnek lenni.
1: Az ilyeneket mind ki kellene írtani. Jaj, a jó Isten se ismeri ki rajtad magát, Vanda. Törtél, zúztál, hogy hozzá menje ez a Rudihoz, most meg ukmukfuk, ott hagyod meg ez az állás dolog.
0: Emlékszem én, milyen cirkusz volt az elején. Hogy apáik el sem mennek az esküvőre.
1: Hát, hogyha nincs az a hiszti a gázzal a konyhában, akkor tényleg el sem mentek.
0: Jaj, hát ne is említsd azt a szörnyű gáz, ugye te, amikor rátörtük az ajtót, én esküszöm, azt hittem, hogy ott fogsz feküdni a kövezeten.
2: Azt azért megnézted volna magadnak.
0: Mi? Miért? Én még sose láttam öngyilkost.
1: Úgy, sacika van!
0: Jóban, na, temlegetted azt a... Nem temlegetted azt a rohadt gát!
2: Ülni a napon! És nem csinálni sem.
1: Háj, te jó Isten, hogy te is miket beszélsz.
2: Dönci, te sokat utazol külföldre. Te nem tudál nekem marihuánát szerezni?
0: Jaj, Vanda, hát ilyet ki se ejts a szádonat. Börtönbe akarod csukatni a testvéredet.
3: Te a cigarettába töltik, igaz?
1: Én szerintem így készítetted ki ezt a szerencsétlen Rudit, és rámásztál az idegeire, gondolom.
2: Hát, valaki rámászott a másik idegeire, az biztos.
0: De hát ez nagy szerelem volt.
2: Nem, ki akartam innen törni. Ennyi volt az egész.
0: És nem is szeret?
2: De.
0: Szerettem. Hát akkor mi volt köztetek a difi? Hogy is mondjam csak, nem találtad meg a számításodat?
3: Látod, azt nem találtam meg. Kerestem. De én kerestem, de nem találtam sehol. Tényleg, Saci, nem láttam valahol a számításomat?
1: Hát, hűlni azt tudsz.
2: Hűlni. A neked ez hűlni is.
0: Mert őszintén szólva, mi arra is gondoltunk Döncivel, hogy ti ketten Rudival nem értettétek meg egymást úgy.
2: Hogy úgy, Saci?
0: Tudod, van nálunk a hivatalban egy nő, tudod, Dönci, a Bauerné. Hát az minden reggel sírva jön be a hivatalba, hogy az este se volt jó az urával. Annyit kínlódik szegény.
2: Hát nekem ilyen problémám nincs.
1: Na. Nem tudom, ki hagyta tárva nyitva a fürdőszoba ajtaját.
2: Nem hagytam tárva nyitva. Véletlenül nyitott be az albérlő. Nem tehetek róla.
1: De azért nem bántad, mi?
2: Piszkos fantáziád van, Dönci.
0: De mert én még azt is megérteném, Vanda, ugye már hónapok óta egyedül, és pláne, hogyha még Rudival se volt.
2: Mit Rudival se? Hát minek néztek ti engem? Na, szálljatok le róla.
0: Jaj, Istenem, hát mi csak aggódunk érted, hogy így elrontottad az életedet.
2: Elrontottam mit? Miféle életemet rontottam én?
1: Hát, hogyha ennyire kellemetlen neked, akkor valószínűleg te lehettél a hibás. Nagyon könnyen el tudom képzelni.
2: Mit tudsz te elképzelni, mi? Hát azt hiszed olyan könnyű elviselni, hogy ez se sikerült? Hát annyira szerettem volna, hogy jó legyen minden. Mégse sikerült. Miért? Nem is tudom.
3: Egyszer már ugye vége felé. Egy egész délután nem is tudtam, hogy otthon van.
2: Csak akkor vettem észre, amikor el akartam rámolni az asztaláról azt a sok rohadt dossziét. És ott kúsolt mögött.
0: De érdekes lehetett.
3: Érdekes! Hogy előlem bújkált. Az olyan érdekes.
1: Na most nézd meg például ezt a garást. Áj, Istenem, ahogy ezek ott kint tudnak építkezni.
0: Na, hát, nekünk ilyen sosem.
1: Várj csak ki a végét.
0: Mindig azt mondod, aztán közben használsz.
2: Soha nem volt meg benne az az érzékenység, az a megérzés, amire vágtam.
0: Bocsáss meg, gondolsz, egy pillanatig lefigyeltem. Nem érdekes. De érdekes, csak dönts tudod.
2: Egy lehetetlen önző alakra pazaroltam az éveimet. A végén már mindenféle külön munkát vállalt, csak hogy ne kelljen hazajönnie. Aztán persze már nekem is remegett a gyomrom, amikor hallottam a liftet a lépcsőházban, hogy miért nem jön már, ha megjön, akkor minek jön? Mert már a hangja is bőszített. Az a türelmetlen hangja. Mondd meg végre, mi lenne jó neked? Mondd meg végre, mit akarsz egyáltalán, Saci? Mintha megállt volna az agyműködése. Hát én nem tudom kimondani azt, amit nem tudok.
0: Hát, ami azt illeti, nekem sose volt szimpatikus az a te Rudi.
2: Hogy miért nem keresek valami rendesen fogadságot magamnak, hogy lassanként már bedilizik tőlem.
1: Szóval utána... ő küldött el.
2: Ő? Én adtam. Hát, ha valaki engem nem ért meg, azzal én egy percig nem tudok tovább élni.
4: Rutinos mozdulattal bevesz egy tablettát.
0: Jézusom, Dönci! Ez valami mérget vett be! Dönci, ez valami mérget vett be!
1: Micsoda?
0: Vanda, meg. Megőrültél?
1: Köpd ki szépen!
0: Azonnal köpd ki!
1: Hát végigcsináltad velünk ezt az egész munkát!
0: Vanda!
4: Megfogja Vanda vállát, az azonban beleharap a kezébe.
5: Szedukszel!
1: Egyszer még nagyon megjárod ezekkel a dolgokkal, Vanda. Most már jó lenne, hogy eldöntenéd, hogy mi a fenét is akarsz már csinálni. Most már az állásodat is ott hagytad.
0: Még hozzá botránnyal.
1: Most mondd meg nekem, hogy miért kell botrány csapni egy állásban. Mondd meg, hogy milyen kellemetlen lesz az apának, hogyha megtudja, tudod,
0: ha
1: milyen nehezen...
0: Ha hallottad, Döncivel beszéltek rólad a telefonban.
6: Jó kártya tanfolyam. Ezzel jöttek. Menjek, lyukkártya tanfolyamra.
0: Miért? Az nagyon jó ötlet.
6: Kösz. A lyukkártya tanfolyam az már megoldja az életemet, mi?
7: Nem érdekel a lyukkártya tanfolyamuk. Úgy beszéltek ott velem, mint egy dilissel. Közben van jó akaratúan bámultak a pofámba. És oda, hogy nem borítottam rájuk az asztalt is. Torti voltam velük a hülye ötleteinkkel, az éles mentő ötleteinkkel. De azt soha senki nem tudta nekem megmondani, mit kezdek önmagammal. Rudi se, ti se, ebbe a rohadt házba senki se, soha!
1: Ha ennyire kellemetlen neked, akkor minek jöttél vissza? Mit keresek? Miért nem mentél el szépen egy albérletbe?
6: Hogy ne albérletbe?
0: Hát én nem akarok ebbe beleszólni, ez a ti családi ügyetek, de apáiktól te már kaptál pénzt. Végül is a családi részedet vannak, te már
4: érted? Oldalba Beki Dönci.
1: Szóval arról van szó, Vanda, hogy arra ne is számíts, hogy úgy csinálunk, mintha ezt mi nem tudnánk, ugye? Neked már, itt már, ugye nincsen része, csak az Imruskáé van, meg az enyém.
6: Na ne félj úgy a pénzedet,
1: Dönci. Elmehettél volna szépen egy kis albérletbe, ugye? És akkor nem kellene itt lenned ebben a rohadt házban.
6: Hogyne, hogy hallgassak egy idióta főbérlőt, mi? Hogy mikor zárjam el a liscsapot? Mikor nyissam ki a liscsapot meg? Ne csapodjam az ajtót, meg tudom is, hogy van nekem előtt.
1: Te még, hogy én féltem a pénzemet, hallottál ilyet? Ne elragudj már mégiscsak, hát elragudj, ebben a szituációban az ember mégiscsak rászállja magát, az ember rakodva érdeklődik, mégiscsak a nővérem, ugye?
4: Dönci dühében megmarkolja a szifont és telelocsolja a szobát.
6: Nálatok minden oké, Adira. Megtaláltátok az élet értelmét, boldogok vagytok, szorongatjátok egymás kezét.
7: Gyarapodtok szépen.
1: Utálom, amikor ilyen nagyképű vagy. A gyerekkorunkban is így csináltam.
8: Mindig!
1: Utálom, amikor megjátszod a mártírt, hogy téged nem ért meg senki.
7: Hát, nem is.
1: Arról van szó, hogy neked semmi se jó. Soha semmi. Még az se, az a bizonyos dolog se, pedig hát az érdekel téged a legjobban, de fogadni mernék, hogy még az se jó neked.
0: Mi az a bizonyos dolog, Dönci?
6: Ez nem igaz.
0: Mi az a bizonyos dolog, Dönci?
1: Tudja azt, hogy jó.
6: Nekem az. Hát az nem úgy kell. Nekem egészen kell a másik. Valaki így. Teljesen. Nem tudok meglenni egyedül.
4: Soci oda megy, ölébe veszi Vanda fejét, simogatja.
0: Nem is mondtam, Dönci, néztem neked egy új garbót.
1: Micsodát?
0: Egy szép szilvakék garbót.
1: A gyapjú akkor szúr.
0: Nem szúr, finom puha, megnéztem.
9: Itt a kávé! Csak egy tányér volt.
8: Nem kell, hogy állandóan bejárjon hozzá.
9: Hát te akartál albérlőt.
8: Azt se tudjuk kicsoda, micsoda. Indrus meg minden hülyeséggel teli beszélni a fejét, még baj lehet.
9: Baj, csak nem gondolod.
8: Nem.
9: Ez egy finom kávé, ez egy különleges kávé, ezt apa főzte. Ez nem olyan litty-lotty, mint amit én szoktam kocsmasztani.
0: Én ilyenkor már nem iszom. Ha ilyenkor iszom, egész ilyen csak forgolódom tőle.
4: Azért beleiszik Dönci kávéjába.
1: Sacikám, úgy emlékszem, ma egyszer már megállapodtunk, hogy te nem iszol, ugye? Na, Városok valami útirajz.
8: Látom, útirajz. Idegesít, hogy folyton bent ücsörög ennél az alaknál. Elvégre az ő születésnapját ünnepeljük,
9: nem? Hát csak nem gondolt, hogy valami olyat mondtad nekem, hogy bajunk lehet. Nincs benne cukor.
8: Én 5 kockát kérek vele.
9: 5? Ugyanak, ha megmondta a doktor, hogy ne túl sok édességet. Ebben a korban már vigyázz.
8: Nem érdekel, mit mond a doktor. Egyáltalán nem érdekel, bárki bármit mond. Ebben a házban már csak az nem számít, amit én mondok.
9: Csak az számít. 3, 4, 5. Na, elég?
8: Elég.
1: Micsoda, Imrus az albérlőnél van?
8: Most mondd meg, mit keres ennél az alaknál?
9: Csak egy pillanatra ment be hozzá egy bizonyos ügyben.
8: Éppen most.
9: De már tegnap is be akart menni hozzá ebben az ügyben, de akkor ott voltak ezek azok az alakok, az a 12 szakállas.
8: Milyen ügyben?
9: Azt én nem tudom, Imrus nem azt mondta, egy bizonyos ügyben. Van, de egy kis kávét, he?
7: Hozd ide.
8: Végre együtt van a család, igazán lehetne Imrusban annyi illem?
7: Annyi türelem.
8: Türelem? Mi az, hogy türelem? Mi az, hogy türelem? Türelem!
7: Nem ezt akartad mondani? Lehetne benne annyi illem, annyi türelem, mint te. Hogy elviseljük egymást. Nem ezt akartad mondani?
1: Hát ez a kávé tényleg jó.
8: Ja. Honnan tudod, hogy mit akartam mondani?
4: Vanda arrébül a reklamén.
8: Itt van a rádió is. Rajta ül! Égre, földre keresem, ő rajta ül. Nem lehet megérezni az ember rajta ül, egy rádió is. Na. Mi van ma, szerda?
1: Milyen még?
3: Hű, talán valami jó film.
9: Azokat a régi filmeket én úgy szeretem. Azokat a régi filmeket játszák. Csak azt nem értem, hogy miért nem játszanak Rudolf Valentino filmeket. Szerintem nagyon sokan szeretnék látni a Rudolf Valentinót.
8: Szerda, azt mondjátok, szerda van?
9: Szerda!
7: Csütörtök, péntek, szombat, vasárnap. Nem mindegy.

0: Szakonyi Károly Adáshiba című komédiájának első részét közvetítettük a Pesti Színházból.
1: A színházi felvétel 1971-ben készült, és legutóbb 2001. október 28-án hangzott el itt a Kossuth Rádióban. A következő részt a hírek után hallgathatják meg.

0: Kossuth Rádió Pécsen 95,9 MHz. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorstruktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jó részt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban.
1: Magyar filmklasszikusok, ismeretterjesztő műsorok és a legkedveltebb régi magyar rajzfilm sorozatok az M1 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak.
2: Hét óra, köszöntöm hallgatóinkat. A hírszerkesztő Besenyei Márk a Kossuth Rádió mikrofonjánál, Szlotta Judit. A hűtővízként használt Duna alacsony vízállása miatt hamarosan várhatóan teljesen leállíthatják a paksi atomerőművet. A döntés a hazai energiaellátást nem fenyegeti. A lekapcsolás 2000 megawatt teljesítmény kiesést jelent, ami még fedezhető importból. A nukleáris létesítmény jelenleg a magyar villamosenergia termelés kevesebb, mint felét biztosítja. A 4 blokk leállítása kizárólag az atomerőmű működése szempontjából jelent változást. A környéken élők biztonsága nincs veszélyben. A lakosságot takarékos áramhasználatra kérik. A paksi atomerőmű leállítása a legszigorúbb biztonsági előírások szerint előre kidolgozott rend alapján történik, jelentette ki a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István felhívta a figyelmet arra, hogy a Duna csökkenő vízállása évek óta ismert probléma. Az új paksi szivattyú telep megépítésével pedig a mostani leállás elkerülhető lett volna. Tóth Máté energiajogászt jelöli a köztársasági elnöknek a Mi Hazánk mozgalom. Az ellenzéki párt szerint olyan köztársasági elnökre van szükség, aki nem csak ismeri a magyar közjogi hagyományokat, hanem a mai alkotmányos és politikai viszonyokat is érti. Átalakítja az oktatás irányítást a kormány. A miniszterelnök közölte, hogy a Klebelsberg központ középirányítói funkciója megszűnik, ehelyett kutatási, valamint oktatást segítő háttérintézmény lesz. Magyar Péter hangsúlyozta, a tankerületi vezetőket nyílt pályázaton választják ki 5 évre. A KDNP frakció vezetője szerint a tankerületek maradékszabadsága is megszűnik az oktatás irányítás átalakításával. Rétvári Bence úgy véli, az, hogy az iskolák az oktatási és gyermekügyi minisztérium felügyelete alá kerülnek, nem több szabadságot, hanem nagyobb központosítást jelent majd. Elkezdődött a felsőoktatási pótfelvételi időszak. Azok a diákok, akik az általános eljárásban nem vettek részt, vagy nem jutottak be a megjelölt helyekre, jövő péntek éjfélig jelentkezhetnek a meghirdetett képzések egyikére, az e-felvételiben. A ponthatárokat augusztus végén hirdetik ki. Az egyetemi tanulmányok melletti munkavégzés a hallgatók legfontosabb elvárása, derül ki a Corvinus Egyetem felméréséből. A kutatás szerint az intézményben az alapszakos diákok több mint 50, a mesterképzést végzők pedig csaknem 70%-a dolgozik a tanulás mellett. Kiderül az is, hogy a hallgatók nagy része a diploma megszerzése után olyan állást szeretne, ahol heti 2-3 alkalommal megengedett az otthoni munkavégzés. Kamionnal karambolozott, majd árokba hajtott egy autó az M1-es autópálya komáromi terelt szakaszán, a főváros felé a 89-es kilométernél. A kocsiban ketten utaztak, egyiküket a tűzoltók emelték ki a járműből. A helyszínelés idejére a külső sávot lezárták, 8-10 kilométeres a torlódás. Baleset történt az 55-ös főúton Szeged határában, a Bajai úton, a 2-es kilométernél. A főutat lezárták, kamerák a forgalmat elterelik. Jelenleg 16 és 26 fok közötti a hőmérséklet az országban, Budapesten 20-24 fokot mérnek. Mindenütt derült az ég, ma is fokozódik a kánikula, eső továbbra sem lesz. Az Észak-Dunántúlon megélénkül, másutt mérsékelt marad a szél. Délután 34-39, este 21-32 fok várható. Enyhülés leghamarabb a jövő hét második felében lesz. 8 órakor mondunk híreket legközelebb itt a Kossuth Rádióban. 7 óra múlt 4 perccel.
3: Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Folytatjuk közvetítésünket a Pesti Színházból. Szakonyi Károly Adásiba című komédiájának második része következik. A tévében pár perce megy a krimi. Bódog, Dönci és Saci izgatottan nézi. Az előszobára nyíró ajtóban Bódogné és Imrus küszködik egy háromkerekű, önhajtós tolókocsival, amely egyik kerekével beleakadt a fél ajtószárnyba. A kocsiban szűz szomszéd ül. Egyidős lehet Bódognéval, mindkét lábára béna. A fején kötött sísapka, a vállán pokróc, a kezében esernyő. Kétségbe esettem próbálja a tévét nézni ebből a nehéz szögből.
5: Hát egy kicsit hátrább, Imrán! Hát emel meg a kerepet, emel csak meg!
6: Hát már olyan szépen beszél!
5: Rosszul vettem az irány, szomszéd azt, hogy kicsit elkormányoztam. Hajtsd lejjebb a fejedet, Imruskám, nem látom jól! Hát ez már a krimi!
7: Nyissátok ki már azt az ajtót, ne vacakolj!
6: Segítettél apa?
5: Nem, maradjunk csak, szomszéd úr, majd mindjárt. Igazán nem akartam így elkésni, korábban is indulhattam volna, de nem tudtam, hogy esik. Most Imruskám, visszakereket vissza. Hogy a mélkübe tudott így beakadni, aztán láttam, hogy esik, visszakerekeztem az erdőjét, mert ez a plén már rajtam volt, mert hűvös van, ugye? De hogy a mélkübe tudott így
8: beakadni? Hagyadsz az ajtót, anya!
6: Azt csinálj!
7: Fogasz meg!
6: Jaj, most ki volt? Dönci, hogy most ki volt?
8: Figyelj, majd megtudom.
6: Na mondd már, ki volt Dönci, a gyilkos?
8: Istenem, hát még nincs itt a gyilkos.
5: Senki sem, ennek már megtudnám el. Ó, ezek az angolok mindig ezekben rejtelmes kastélyokban, tudják?
4: Végre sikerül bezettyennie a szobába.
7: Na, mondtam, hogy fogasz venni, jöjjön, guruljon ide a helyére.
8: Ez a lány, ez túl szép, ez meg fog halni.
6: Kicsoda?
8: Az a lány, ha egy lány ilyen gyönyörű egy krimibe, akkor mindig meghal.
5: A locspocs is az utakon, ennyi eső. Csak ülök az ablaktál egész nap, de én ennyi esőt még nem láttam, csak esik, csak esik.
6: Az ennyit is egyéb eszem szerint.
5: Ennyit? Ja, tessék. Így, jaj, lecsepegtettem.
6: Nem tesz semmi.
5: Egész nap várom, hogy szíves engedelmükkel végre átjöhessek, és akkor tessék, itt van elkéste. Régóta megy?
8: Most kezdődött.
7: Ja. Anya, kínált valamivel a szomszéd urat?
6: Imrus, Miki, nyisd ki az ernyőt, hogy megszáradjon. Egy kis pulcskörtát, vagy egy kis kávét?
5: Nem, inkább egy kis borocskát.
6: Szódával.
5: Szóda nélkül, tisztán.
7: Imrus, töltse a szomszéd úrnak. Hol van Imrus?
6: Te
7: kiküldtem egyet. Kiküldted, végre bent van, akkor kiküldtem.
5: Jaj, ez ma jót tesz. Meleg.
6: Sajnos nincs jegünk, szomszéd úr.
5: Csak ülök az ablaknál egész nap, de én ennyi esőt még nem láttam. Csak esik, csak eső.
7: Aztán majd a hó.
5: Hó?
7: Viszont jön a hó, a tél.
5: Ja, november van, ugye?
7: A fagy. Majd sepregethetem a járdát.
5: Maga legalább sepregetheti.
6: Semmi se használ.
5: Semmi, a villanykezelés annyi, mind a nulla, a gyógyszerek, dettó. Már egészen megmerevedett mind a két lába, mintha nem is az enyémek lennének. Előtt álltott a
6: biztos.
8: És egyetlen rúgással. Láttátok, ez aztán a bunyó.
6: Mindig ez a bunyó. Háború meg bunyó. Hogy ez, Szücsú? Maga még emlékszik a Rudolf Valentinóra?
5: Kire?
6: A Rudolf Valentinóra.
5: Ja, hogy? Kedves szomszédasszony. Mi időnkbe mi?
6: Miért nem játszanak Rudolf Valentino filmeket?
9: Rádugta a párját a fejére, folytogatja.
8: Igen, mert annál van a kulcs.
7: Hát én mindig összecsereperélem a szereplőket. Egyszer csak nem tudom, melyik kicsoda. Így vagyok az olvasással is. Elfelejtem a neveket, aztán lapozhatok vissza.
10: Annál van a kulcs.
7: Amint most is. Milyen kulcs?
11: A torony kulcsa, miért nem
7: figyelsz? Maga látott itt valami tornyot?
12: Hogy lehet, a toronyban van a lány?
7: A lány, akit lelőttek?
11: Jaj, te, hogy akit lelőttek?
10: Aki él, az van a toronyban.
6: Meg a szorú és a hurú. Hogy azokon mennyit lehetett nevetni? Az egyik a kis köpcsös volt, a másik meg a hóri horgas. Melyik is volt a hóri horgas? Apa, melyik volt a hóri horgas?
7: Zorro.
6: A Zorro?
12: Múltkor az egyik professzor azt mondja, na, kipróbálunk egy új injekciós kúrát. Nyolcszor belém is döfed, de hiába, vele kell nyugodnom. Így maradok, ilyen szerencsétlen béna maradok. Aha!
7: Folyton kapkodják a képüket.
6: Tudja, Szücsúr, én azt szerettem azokban a régi filmekben, hogy tele voltak finomsággal, mély érzelemmel. Nem mindig ez a bunyó.
12: Érzelem nélkül semmit sem ér.
6: A férfiak szeretnék a nőket, csupa elegancia, csupa lovagiasság, csupa mély érzelem.
7: Nem is értem, hát miféle család vagyunk, mi 10 percig nem tudunk együtt lenni. Hol van Vanda?
12: Tényleg, a kedves lányukat még nem is láttam.
6: Fáj a feje, kicsit lefekte máshoz.
7: Maga ismerte valaha a fejfájás szűkét?
12: Nőknél van ilyen, néha. Szegény megboldogult feleségem, az meg a szívére panaszkodott mindig, hogy fáj a szíve. Vigyes borogatásukat rakottam el. Annak meg a szíve mindig.
7: Egyszer direkt megkérdeztem egy orvost erről a fejfájáról.
6: Ja,
7: direkt kíváncsi voltam. Mit mondott az orvos, Szűcs úr? Fejfájás nincs, egyszerűen nincs.
12: Szívfájás nincs. Nekem egy orvos megmagyarázta, hogy a szív az nem fáj, mert a szív az nem tud fájni. Csak a regénye.
7: Nem kell az embernek elhagynia magát. Ha jól néztem volna ki annak idején, én elhagyom magam. Fejfájás, meg szívfájás. Na, ez meg ki?
6: Tessék!
4: A belépő magas, sovány, szőke, szakállas férfi. Bő, fehér, gallértalan inget visel. Szűk, kopott nadrágot. Mezítelen lábán pántos sarót, zavartan, szeriden mosolyog. Szakállas bölcsre emlékeztet, nem is csak egyre. Mögötte Imrus áll.
13: Békesség a háznak és gazdájának!
7: Na mi az, kérem, valami baj van?
13: Apa, csodálatos dolgokat tudtam meg a lakúrtól!
7: No fene, hát kérem, a kíváncsi ügyen ide nézel, ilyen angol
6: krisztet! Tessék, foglaljon helyet, üljön le! Nem fázik, mezik rám?
13: Elszoktam, asszonyom.
6: A lakónk, Szücs.
12: Nem mennek, Szücs, ezt el kell mondanom nektek, halljátok!
9: Üljetek le, ülj már le! Most mennek a padlásra a gyémántok.
11: Igen, de nem a padlásra, hanem a toronyba. Mi már találkoztunk.
13: Én igazán nem akartam zavarni önöket, de a kedves fiúk erőszakkal becipelt.
12: Persze, hogy becipeltem. Apa, a lakó...
7: Imrus! Kérem, szeretném, ha elhinné nekünk, mi nem kértük meg Imrust, hogy kikérdezze önt. Mi egyáltalán nem káderezünk, kérem.
13: Erről van szó. Imrus nagyon kedves és lelkés, de én igazán nem akartam tolakodni, kérem. Szeretném, ha nem értenének félre. Nekem nem szokásom, hogy ráerőszakoljam magam bárkire is. Leginkább most már csak visszavonultam abban a kellemes kis szobában, amit önöktől bérlek itt a szomszéd.
7: Igazán kellemetlen, hogy ilyen helyzetbe hozta önt, Imrus. Kérem, mi befogadtuk önt, megbízunk önben. Nem is értem, honnan tanulod ezeket a tapintatnak.
13: Csak a lelkesedése, kérem, csak a lelkesedése vezérli, és ez nagyon nagy hatással van rá, meg kell mondanom. Ez nagyon jól esik nekem.
4: Kezét egy pillanatra Imrus mellé teszi.
6: Igen, azt mondjuk, Imrus, hogy ne lógjon a maga nyakát. Hát maga is pihenni akar, ajtóval, ugye?
12: Pihenni akar ő. Na, ez fogja megtalálni a gyémántot.
7: Gyémántot? Miféle gyémántot?
9: Ez az alak. Ez keresi a gyémántot. És ennek a nőnek, ennek itt látja, meghalt a férje. A fürdőszobában találták meg. De látta van azt a fürdőszobát. Kék, mint a csempék. Illetve nem tudom, hogy milyen, de egész biztosan kék lehetett.
11: Miért nem figyelsz inkább?
9: Mindjárt. Szóval ott feküdt a férje a fürdőszobában, belette a borotva, és ez a detektív, ez.
11: De ez nem a detektív, hanem a barátja.
9: Dehogy nem a detektív, hát ő mondta, hogy a detektív.
11: Mondom, hogy a barátja.
12: Én is azt mondom, hogy ez a barátja.
9: Azt mondom, mindegy, na. Magának magyarázom, hallja.
4: Rácsap embert
9: a vállára. Szóval a fürdőszobában, mellette a borotva, és ez most keresi, hogy kiölte meg, mert a toronyban van a gyémánt, és ez most meg, mert megszerezte a nőtől a kulcsot,
13: mondtam
9: magának. De látta volna, hogy hogy csortál a kulcsot éjjel abban a fekete lepben.
13: Összezagymáz már minden. De nagyon is értem, nyugodj meg, fiam.
9: Hát persze, hogy értem, fiam, nem vagyok én. Hülye? Dönci azt hiszi, hogy én hülye
13: vagy. Abba, hagyd már abban a...
6: De Döncikem, Saci, csak magyarázz a lakónak.
9: Persze, de még azt is tudnia kell, hogy ez most meg akarja nézni, látja, az ott, hogy kielez éjszakánként a torony padlásáról gyertyafénnyel. Én igenis értem, amit lát.
12: Tényleg valaki onnan jelzett?
9: Na persze, én félkor, hogy hívja a nőt.
7: A nő már meghalt.
13: Hát a férfi halt meg, és az elején. Itt nem lehet primit nézni, folyt ez a jövésmenés, meg ez a sok beszéd.
6: Nenci.
13: Mondtam ugye, hogy kellemetlen lesz. Ezt maga mondja.
14: Nem csak hát látod.
6: Ja, ez a sok halál mindig, meg ezek a hullák. Hol vannak azok a régi, kedves, szép fiúk? Ugye maga már nem emlékszik a Rudolf Valentinóra?
13: Nem. Azaz, hogy nem, egyáltalában nem asszonyom.
14: Magának csak egy szabába kerül, és magára figyelnek
13: mindig. Persze, csak.
9: Jaj, nézzétek, a lépcsőn az az árnyék.
4: A szobájából kilépő Vanda ijesztett rá a tévénézőkre. Vandán mélységes, mélyen kivágott, vörös muszlin hálóköntös van. Igen csábos jelenség.
9: Frász kap az ember.
6: Ebben az öltözében Vanda, vendégek vannak itt, a lakóban, itt meg sűcsúban van.
7: Kérlek, ha fáradsz, hogy maradj a másik szobában, fáj a fejed.
15: Már nem fáj a fejem.
14: Még te hiányoztál ide éppen is. Imcs.
15: Imcs, ha nem tudtam, hogy az öcsém vagy, arra kellene gondolnom, hogy zavarba hoztál.
7: Tetszik tudni, túlóráztatják. Rengeteget túlóráztatják, ugye? Nem mondom, megvan az értelme, hogy nem...
6: Vanda, kérem, öltöz át, vedd fel azt a kis bársonyruhát, a csipke galléra, Vanda, kérem.
12: Csókolom a kezét, Vandácska, mert kérdeztem is, hogy hol van.
6: Vanda, ebben az öltözében van.
15: Hát látod már maga engem úgy a bulis, igaz? Maga, hogy is hívják?
14: Nem ezért hittem be magát. Nem ezért!
16: Emberfi.
15: Emberfi? Ezt csinált név, nekem nem tetszik.
14: Te nem tudod, kivel beszélsz.
15: Ha ma úgy a fenébe le tudnám. Találkoztunk mi már egy párszor, nem igaz? Ma is a fürdőszobába. Meglepődött?
16: Nem.
15: De hát direkt kíváncsi volt.
13: Vanda, zavarod a társaságot, nem veszed már
9: én. Vanda, legizgalmasabb résznél.
6: Te jó ég, Vanda.
4: Saci most vette észre Vanda kivágását.
15: De csak nézd a tévét, Sacikám! Az sokkal érdekesebb. Ha magát is érdekli ez a micsoda, ez a krimi, hát csak nézd.
14: Egyáltalán nem kíváncsi az ilyen.
12: Miért az angol krimik a legjobba?
15: Látja, ők legalább tudják, hogy mi érdekli őket, ez nagy dolog. És maga? Maga tudja, hogy magát mi érdekli?
16: Tudom.
15: Hát erre kíváncsi lesz.
7: Megkínálhatom egy szivarra, kedvese. Mi is a neve?
13: Ahogy tetszik, Emberfi vagy Krisztus?
7: Csongor.
13: Azelőtt tózsát szívtam, de sokkal jöttem. Köszönöm, nem dohányzom.
6: Nagyon helyes. Nagyon helyes. Egy ilyen fiatal ember. Hány éves is?
13: 33.
14: Krisztus, hát nem értitek?
7: Hogy ne érteni? Avajú, ezek szerint ön görög?
14: Ennek görög, hogy kérdezhetsz ilyen?
12: Mi nagyon sok görög él nálunk.
7: Nem láttátok a szivarvágómat? Az előbb meg itt volt a szivarvágóm, eltűnt. Hát én még ilyen, rendetlen kurva házat nem láttam.
9: Csenga, az ember nem érti, amit lát.
13: Inkább azt értem, mert Saci, hogy ki van köztünk.
15: Krisztus? Látja, ez sokkal jobban érik magához. A szakállához, meg a szelítségéhez. Mondja maga, mindig ilyen szelíd. Ilyen hideg vérű.
6: Vanda, mondta már, hogy...
4: Zavarából az abroszt terüti Vanda dekoltázsára.
12: Nincs itt üves, nem igaz?
13: Kérem, kérem, mondja meg nekik, hogy kicsoda.
7: Hát én még ilyet büdös életben nem látom, az ember egy rohadt krimit ne tudjon végignézni.
13: Egész biztos tudom, mit volt az asztalon a szivar.
16: Parancsoljon.
4: Az üres asztalról leemelett szivarvágót.
7: Ez nem is az én szivarvágó. Ezek szerint ön mégis dohányzik.
13: Nem, mondtam már uram, hogy nem dohányzom.
7: Jaj, de szép darab, tessék, köszönöm.
13: Tessék, csak az öné lehet.
7: Igazán nagyon kedves. Anya, gyere már ide. Nézd, milyen szép új szivarvágó. Milyen márka?
13: Palesztinai.
7: Palesztinai, látszik, né, itt vannak az finom kis berakások. És hol szerezte?
13: Hát ő oda való.
7: Oda? Ezek szerint ön külföldi?
16: Na, ott aztán szép kis csetefatét vannak mostanában, mondhatom. Bombázások, meg lövöldözések, meg minden. Látjuk a tévében, szép kicsőr.
7: Na, várjunk, álljunk csak meg egy pillanatra. Ha ön külföldi, nem is van biztos, hogy kiadhatjuk önnek a szobát. Tehát kérem, ezt meg kell beszélnünk. Én nem szívesen húzok újat a hatóságokkal, értse meg.
13: De jó ég, apa, becipeltem ide közétek, nem is akart bejönni. Ez képtelenség. Azt hittem, azonnal megértitek, miről van szó.
7: Miről van szó? Arról van szó, hogy nem tudjuk, hogy kiadhatjuk-e külföldinek a szobát. Ebből bonyodalmak származtak.
6: Mi olyan járatlanok vagyunk az ilyesmiben, de Dönci fiam, az mindenben járatos, az biztos. Dönci.
13: Majd jelentkezik a Keoknál, és kérdez.
16: Nincs erre szükség.
7: Na, a Dönci is van.
10: Miért és milyen ország az, ahonnan maga jött?
16: Az én országom nem e világból való.
15: Nem szeretik a fogbattyát.
16: Ha igaz szívvel teszik, nincs ellenemre.
10: Miért, engem nagyon is érdekel.
9: Danci, mit akar ez a vágott arcú a detektívtől?
13: Sacikám, egyezzük már meg végre, hogy ez nem a detektív.
10: Dehogy nem a detektív, úristen, dehogy nem a detektív.
16: Én is azt mondom, a detektív.
10: Persze, hogy a detektív.
13: Nagyon jól tudom, hogy nem kívánja felfedni magát.
16: Nem, tolakodom semmi esetre sem.
13: De akkor engedje meg, hogy én legalább megmondjam neki, hogy
16: maga. Bízni kell. Bízni.
15: Bízni? De mibe?
16: Hogy beteljesül, amit várunk.
15: Ezt komolyan hiszi?
16: Az egyetlen, amit remélhetünk.
15: De mit? Mi az? Azt hiszem, tudom, hogy maga mire gondol.
6: Vanda!
3: A mama megpróbálja távolabb tolni Vandát Krisztustól.
6: Hát akkor bízunk abban, kedves Krisztus, hogy az egyetlen, amit remélhetünk, maga megél. Beteljesül. Vanda, mit mondtam? Egy kis bort. Kínál meg a lakórát egy kis borrát. Hiszi?
16: Talán egy kortyot.
7: Ha már itt vagy, tölts nekem is 6 kocint.
15: Szép keze volt. Mondom, a keze. Az nagyon tetszik.
7: Júzska,
15: nem
7: iszol. Na hát akkor... Isten. Örülök, hogy így közelebbről megismerkedhettünk, ugye? Az ember lót fut. Ha megengedi, megkérdezném a barátai is, mint külföldiek.
13: A tanítványaimra gondol?
6: Szóval a tanítványai. Elég öreg fiú.
13: Péter is itt volt már. A halász.
7: Mi az, te már név szerint ismered ő?
6: Látod, apa? Tudtam, hogy horgász. Nekem a halszaga volt, ugye ez a kerekfejű szakállas.
13: A kedves fiúk, Bódog úr, tele van érdeklődéssel és hittel, és ez nagy erő.
7: A hit ez a legfontosabb. Most látom, a szomszéd úrnak nincs itt ala. Imrus, töltse a szomszéd úrnak.
13: Hát ez üres.
7: Üres? Na fel. Hát akkor anya, hozzá begyű engel. Úgyis ma van Imrus születésnapja, hogy tetszik tudni, Herr Krisztus? Ma ünnepeljük a fiam születésnapját, 18 éves, szépkor ez egy fiatal ember életében. Na, anya, mit mondtam? Na?
6: Apa, jól emlékszem.
7: Na, hozzád egy üveggel, majd kibontjuk.
6: Apa, te magad mondtad, hogy csak egy üveggel vegyek, mert a Dönciék úgyis hoztam.
16: Nem fontos, szomszéd úr, nem életkérdés.
13: Á, ekkor a meg belelőttek az autó kerekébe.
3: Vanda föltesz egy lemezt a lemez játszóra.
7: Na, akkor hozd be azt, amit Dönciék vettek. Vanda, mit csinálsz ott?
15: Csak egy kis zenét.
6: De Dönciék ma nem hoztam.
7: No fene. Hát akkor szaladj át Imrus a kocsmába hozzá, itt van egy 20-as. Itt volt egy 20-as. És meg a pénzem nincs.
16: Kocsma már bezárt, szomszéd ura, ne zavartassa magát.
7: Vanda, minek ez a szerne?
15: Csak nem zavarok.
7: Hát itt diskurálunk meg tényleg.
10: Jaj, Vanda, miért teszed tönkre az ember idegeit?
11: Nagy specialista vagy ebben, annyi biztos.
15: Magát is zavarja, biztos.
16: Bocsánat, van benne víz?
6: Egy kis szóda?
16: Ó, nem köz.
3: Mondánékik, töltsétek meg a vedreket vízzel, és megtölték azokat színig. És mondanékik, most merítsetek és vigyetek a násznagynak, és vittek.
6: Látsz valamit a plafonon?
7: Igazán röst tesztelem ezt a borhistóriát, kedves szomszéd úr, de tudja már, ez a vacsora is olyan sokba kerül. Mondok én magának valamit. A feleségem hagyta, hogy a smokingomat megegyék a golyókhoz. Most mit szól ez a paszallás? Most hol veszek én magamnak egy új smoking?
6: De már minek neked egy új smoking?
7: Nem az a kérdés, hogy minek. Legyen! Ami egyszer megvolt, az legyen! Azt óvni kell! Ez, hogy minek?
3: Bort pakaszt a szifonból.
7: De csak nem rondottátok el a szifont.
6: Csak nem a rozsdám.
16: Kadarka!
7: Ja persze, most itt eszembe van még itthon egy kis kadarka.
14: Amikor rátett a kezét, hát nem láttátok? Amikor rátett a kezét, akkor változtatta át.
16: Szexárdi, szexárdi kadarka. Megismerem én az időről. Lehet 12 marigán fog.
7: 11-ben nagyon jó.
14: Ő csinálta, Dönc is azt, hát nem láttátok? Ő csinálta a port, Vanda!
17: Gratulálok. Láttam, hogy zavarban van a házi bács.
11: De köszönöm, ma már nem ihatok, még vezetnem kell.
6: Ó, ma már mindenből csinálnak bort.
10: Csak mondjad, anya, csak mondjad.
6: Hát persze, mindenből. Vili bácsi is mondta. A mi időnkben még csak szőlőből, de ma már. Na és a háború alatt. Akkor még azt is megtanultuk, hogy hogyan kell a szójalisztből tölteléket csinálni a süteménybe. Meg aztán a háború után az a zsíros kenyér korszak. Emlékszel, Imrus, te még szeretted is a műkenő mást. Bizony megtanult az ember varázsolni ezt, azt. Ajaj, szükségből mindent.
16: Meg tök bérből húsleves, szegény, megboldogult feleségem, de értettem. Honnan szereszél velős csontot? Velős csontot kérdi, szegény. Ez tök bér. Tök bér.
14: Ez nem műbor, ez igazi bor.
7: Mit tudjuk mi már ma, mi az igazi?
11: Azt hiszem felesleges, hogy maradja.
3: Vanda elállja a kijáratot.
10: Hát nem érzi jól magát köztünk. Pedig milyen kedves család, ugye? Az ember a kezét, lábát kitöri, úgy igyekszik haza, hogy mielőbb együtt legyen ez a kedves család.
7: Na csak adj hálát az Istennek, hogy olyan szépen együtt vagyunk. Ma, amikor a családok szalaszít tengődnek a világban, ki ott tengeren túl, meg a fele tudja, hol, ugye. Maga is, kedves Krisztus úr, távol a családját, ugye, mert elszólította a hivatása. Elég van ez magának, elég van.
14: Mi az, hogy elég vagy, apa? Ő a világot akarja megváltani.
7: Na de az még külön szerencse, hogy ide került közé. Ugye máshol hogy fogadták volna?
16: Na ez a gyilkos, előre megmondtam, hogy ez a gyilkos.
7: Melyik a gyilkos?
11: Az a sima képű.
9: Istenem, ez a jó képűs rá.
16: Melyik a legcsinosabb fiú, mindig az a gyilkos. Már megfigyeltem. Erre megy ki a játék, a félrevezetés. Ez a lényeg, a félrevezetés.
10: Jöjjön egy kicsit táncolni. Na jó ez a szám. Szeretnék egy kicsit táncolni.
6: Vanda, hát egyáltalán nem biztos, hogy a lakó szeret táncolni.
9: Na, még csak ez hiányzott, Vanda.
10: Á, ne törődjön velük. Jöjj.
14: Meg kérlek, ne csináld ezt.
10: Mit ne csinálja? Valamivel nekem is kell szórakozni.
3: Imrus elrántja Vandát Krisztustól. Vanda pofon ütő, szenvedélyesen átöneli Imrust.
13: Megszoktam ezt már, Imrus, nem az első eset. Gondolj például Magdolnára.
14: Ebben nem lehet csak úgy beletörőzni.
13: Na nem is, de hát annyi éven át megél az ember egy-egy smást.
10: Nem tudtam, hogy miért ilyen rokon szenves nekem.
13: Rokon szenves én magán?
10: Talán nem vette észre.
13: Valahogy nem szoktam meg, hogy a nők és én.
10: A szeme. Tudja, hogy a tekintetében van valami magának. Nekem mindig tetszettek az ilyen megszállott férfiak. Magával el tudnék menni bárhova.
14: Mondd, ő nem azért van itt, hogy téged elvigyen valahová.
13: De, Imrus, én éppen azért vagyok itt.
7: Hát abban én is beleszólok állam, vagy.
10: Valaki mesélte nekem, vagy a tévében láttam? Már nem tudom. Hogy a Bahama-szigeteknél gyönyörű korályzátonyok vannak. Meg piros madarak.
6: Hova akarsz megint menni, Vanda?
7: Hát itt szól ez, külföldre akar menni. Azt hiszed, külföldön minden olyan jó. Azt hiszed, hogy például Amerikában nincsenek munkanélküliek.
16: Ajaj, bár azt mondják, a munkanélküli segélyből ott nagyon jól meg lehet élni.
6: Nélkül is egyéb. Persze, te már nem emlékszel, Vanda, de hogy milyen nehéz volt a helyzetünk.
3: Odaül a dűványra Vanda és Krisztus közé.
10: Ott, a Bahamákon. Ott még egy kis lélegzethez juthatnánk, kérem. Vigyen el engem oda. Magának aztán igazán semmi, ha akarja.
13: Pardon. Én azért jöttem a világra, kedves Vanda, hogy feloldjam az emberek szenvedését.
7: Emberek szenvedését? Hát, fiatal ember, de jó is lehet.
6: Bizony maga is szegény azzal a béna lábával.
13: Maradjatok már csendbe!
7: Miért tudod, hogy mennyit szenvedek én ezzel a két lábammal? Jó is lenne valaki megszabadítan ettől.
13: Én azt akarom, hogy ne legyen se testi, se lelki nyomorult.
6: Már a villanyozás se használt.
13: Azt akarom, hogy felemeljétek a fejeteket. Elhagyjátok a kicsinyesség, a zsogoriság, a közömbösség igáját. Legyetek egymás iránt szeretettel. Cselekedjétek a jót. Ne legyen öldöklés és háború, harag és megvetés. Ne legyen gazdag és szükség.
16: Kövér pasi, nem kérdezni a
13: gondolom. Ez ki lehetett a kövér pasi? Én születtem, hogy tanítsam
16: a kövér pasi. A felügyelő az katlandjától.
13: Hogy felnyissam szemeteket a látásra, fületeket a hallásra. Ajkatokat az igaz szóra. A bíztok benne. A követke.
6: Magának milyen szép hangja van, Krisztus úr. És a mozdulatai tisztára Rudolf Valentino. Hát azt maga már nem emlékszik rá. Azt a 27-ben meg is halt. De mi anyámmal még sokáig néztük a filmjeit. Kint a szigeten, este, nyáron, a szabadtérin. De szerettem azokat a régi filmeket.
13: A követtek. Nem fogtak belesüppedni az ostobaság mocsarába, a tudatlanság poklába, a kisvítőség ingoványába.
7: A katonaságnál az ezredesen mindig azt mondta, nem a szép hanga fontos, az érthetőség.
13: És akkor eljön majd az én országom, és a bölcsesség világossága ég majd az elmétekben. Nem lesz többé félelem és rettegés. Ember nem lesz embernek farkasa.
4: Bódogék megszállottan nézik a krimit.
13: Ne hagyja abba! Meg kell érteletek a hívó szót! Elvesztek, ha nem halljátok meg! Ha csak úgy éltek, mint a jámbor barom!
10: Nézd ezt az ágyat, Dönc, ilyet akarok csináltatni a kárpítossal!
16: Édes, sácikám, ne azt a pacak ágyat most, amikor a
10: legfagyat!
16: Ilyen ágy egy egész vagyok!
13: Az értelem, ami gazdagát tesz az életet, és szabaddal eltett! A hitvilágossága!
10: A hitvilágossága! Nem erre számítottam, Krisztus. Erre a költeményre.
7: A hit az a legfontosabb. Igaz, szomszéd, mi a régi világban gyermekünk lelkében az egyetnése a jövő.
10: A hegy domború, a síkság lapos. A fanyáról lombot hajt, ősszel levelet hullat. A víz nedves, a nyúl prémes állat, a nagymama nem vicinális. Tessék, én meg ilyeneket tudok. Most aztán mondhatjuk itt felváltva, ha jobbat nem tudom.
7: Hát én nem is értem, hogy került ez most szóba. Végre Imros születésnapját ünnepeljük, miket beszélsz itt, Vanda? Igaz, megkínáltam már cigarettával Imros. Anya, ne szundikálj itt, ha fáradt vagy, gyere, feküdj le, ne szundikálj.
6: Én a tévét nézem.
7: Látod,
13: jó. Kérem, ne sértődjön meg. Nem. Amiket mondott az imént, és én azt értem, és tudom, mit jelent nagyon, és érzem, és értem, higgy el. Hát világosan beszéltem, nem? És amit mondtam, az nem költemény. Nem csak szép szavak.
10: Mást vártam magától, érti?
13: De mit? Mit? Ne törődjön vele. De ha mást várt, mi az a más? Mondja meg, mi az?
10: Hát ne tegyen úgy, mintha nem tudná.
6: És én nem is tudom megmondani, ha olyan messze van. Na jöjjön egy kicsit közelebb. Jöjjön ide hozzá. Tudja, vannak dolgok, amit egy nőnek nagyon nehéz kimondani, de azt egy férfinek ki kell találni, hogy mit várnak tőle.
13: Alig, hanem én az ilyesmire alkalmatlan vagyok.
16: Tele a közepébe! Hogy így átugrani egy kerítést.
7: Ezek nem csak színészek, hanem artisták is. Jaj, sacika, ne jöjjön, mindig elé már megbocsássuk. De eltakarja a fejével, az a busi fejével a képet.
10: Hát jöjjön arrébb, szűcs bár.
7: Ilyek, Marim! Könnyű azt mondani.
13: Ha kell. Csoda kell ide! De hát az előbb már a szódavizet is átváltoztattam borra. Nem megy ez. Akkor miért mondta nekem, hogy megváltja őket? Hogy megvált minket? Hogy maga mindent tud?
16: Mondtam, mert így van.
13: Csak nem hiszed, hogy becsaptalak. Tehetek én róla, hogy nem figyelnek rá?
16: Tehet.
18: tehetek. Na jó.
4: És mondd a gutaütöttnek. Kelj föl és járj.
7: Kelj föl és járj.
4: Az pedig azonnal fölkele. Mert mi könnyebb ezt mondani, megbocsátattak néked a te bűneid, vagy ezt mondani, kelj föl és járj. Szűcs úr felugrik, lefel rohangál izgalmában.
7: Ne ugráljon már ennyit, Szűcs úr, üljön már le!
18: És egész jól, nem? Egész fürgém most.
6: Jár, látjátok, jár!
9: Most neki a más fölébre, te gyerek!
7: Gyerek, miféle
6: gyerek?
9: Ha. Jaj, Istenem! Tudja, hogy anya sose tudja elfelejteni a kisgyerekei sírását. Vanda, Dönc, Imrus, mennyit bőgtek. Egész éjszaka virasztottam, nyitott szemmel aludtam. Magák mind gyerekek, Krisztus?
6: Anya!
9: Na, te csak hallgass, lebőttél a legtöbbet egész éjszaka. Járkáltam veled, ringattalak. Nincs gyereke, Krisztus úr?
18: Ja, nekem? Nem, nekem nincs.
9: Pedig nagy öröm, vigyel. Különösen, amikor kicsik, akkor a leghelyesebbet.
7: Már semmit sem látok meg. Szűzbázsi, hát magassam!
16: Pillanat, Imruskám, pillanat, ezek a döntő percek. Most derül ki, hogy kinél van a gyémánt.
7: Adjátok már a gyémántot, adjátok azt a rohadt tévét!
18: Tegyen már valamit azon az átkozott masinával. Állítsa le! Minek, Imrus, minek? Talán már az sem menne, ám nem megy ez. Akarja, hogy szűnjön meg!
4: És megdorgálá a tisztátalan lelket, mondván: Némulj meg, és menj ki belőle. És a tisztátalan lélek fennszóval kiáltva kiméne abból, és támad a félelem mindenekben.
10: Jézusom, mi történt a tévében?
7: És éppen most.
16: Pont most, amikor belépett az ajtóba vágott arcot.
7: Ha valaki megint belepiszkált ebből. 50 forintot fizetek havonta, és nem tudok egy rohadt krimit végezni.
10: Dönszikém, életem, te értesz hozzá, nézd meg! Javíts már,
7: nem
10: ötökként
7: vele. Édesfiam, már onnan felnél, hogy értenél
6: hozzá. Úgy hittem, egy vagyont fizettünk a szerelőt.
10: Hát megüti az embert a muta, és pont a legyugdalmasabb.
16: Figyeljetek ide! Most legalább figyeljetek ide!
18: Már ezt a rohadt tévét, hát nem érted.
10: Van, te könnyen beszélsz, te nem nézted, de most nem tudjuk, hogy kinél van a gyémán.
7: Jézusom, hát fel kell hívni a szervizt!
16: Hol a telefon?
18: Nem, én megmondom nekik, hogy kár telefonálni, én visszacsinálom. Csak tessék, ha magának mindegy. Nekem nem mindegy. Csak ma valahogy nem kellett volna erre vállalkoznom. Indisponált vagyok. Nem, azt hiszem a legokosabb, ha most elindítjuk a tévét. Mert ne érts, mire nincs semmi baj.
7: Jelentkezik már ez a rohadt szervíz.
16: Ez az átkozott telefon fog engem megölni.
9: Ja, nem mondják, apa, én most...
4: És ördögöt űz valaki, mely néled a...
7: 18, 18, 18, 18.
4: És lőn, mikor kiment az ördög, Krisztus belerúg a tévébe. Megszólal a néma, és csodálkozék a sokaság.
7: Megy a húrt, megy az adás! Ha mi volt ez? Ilyesmi soha nem fordul elő, amikor a miniszterek beszélnek, vagy a kohót mutatják, adáshiba.
16: Mindegy az, hogy mi volt. Az a fontos, hogy működik. Már egészen elkezdődik.
10: Itt a nő! Hát ez még nem is szerepelt az elő.
7: Na most ki tudja, hogy milyen fontos dolgokat hagytunk ki.
15: Csak éden magát. Hogy maga itt miket csinál?
18: Dolgozik az ember. Küzdés hiába.
15: Mit vár tőlük? Nem szabad elkeserednie. Nem maga tehet róla. Látja, mi ez? Ez egy akvárium. Ez egy istentelenül otromba akvárium, amiből ki se lehet látni. Falait már régen belette az alga. Csak néhány buborék száll fel a felszínre. Ennyi jele van az életnek. A buborék.
18: Na... Ezt érzem én is, látja.
19: hogy ez valahogy nem alkalmas hely. Nem olyan, mint egy nagy tó, ahol valamikor... Tudja, én valamikor elindultam egy tavon. Már nem is emlékszem a nevére. Magam köré gyűjtöttem az embereket, tenger meg hegyek. Álltam a hegyen és szóltam hozzájuk.
10: Na, Dönci, ez a nejlontű.
19: Hogy tudtam valamikor? Csodálkoz, tudja, a csodálkoz kell valami megfelelő közeg. Érzem, hogy az itteni alkalmatlan. Nem tudom őket magammal ragadni.
10: Hát mit törődik velük?
19: Na, de hát nekem ez a hivatásom, ez a foglalkozásom, én ehhez értek. Illetve hát értettem.
6: Majd ha gyilkosság lesz, szóljatok.
10: Látja, hogy nem kíváncsiak magára.
19: Talán csak sok a dolguk.
6: Jó, kés van nála.
15: De engem... Engem magával tud ragadni, ha akar. Ma is, amikor bejött a fürdőszobába...
19: Nem tudtam, hogy be...
15: Na, nem voltam zavarban. Nem is akartam, hogy kimenjen valahogy... Az olyan jó volt, hogy maga ott van a közelemben. És most is. Maga segíthet rajta.
19: Ha bízik bennem.
15: Tudja, én már egyszer el akartam innen szökni. Ki akartam törni ebből a rohadt akváriumból, csak nem sikerült. Én most már... Csak nem 30 éves vagyok, úgy értem, hogy most már itt az ideje, hogy valami olyasmi történjen velem, amire mindig várt.
10: Akkor még nem is volt minden.
19: Azt hiszem maga félre.
15: Ne, ne, egészen biztos, hogy maga az, akivel... Tudja, néha megyek az utcán, aztán úgy megtorpanok, mintha meglátnék valakit. Persze senki, csak a képzeltem, hogy valaki, akivel én nem csak testileg, hanem úgy lelkileg is meg mindenhogyan érti, és maga már itt él ebben a házban majdnem egy hónapja. És csak most találkoztunk.

0: De nem tudok odafigyelni. Nekem erre nincs idő.
1: Tényleg nem tud mást.
2: Az én dolgom ugye ez, amit mondtam.
0: Hát már annyit törtem a fejem, hogy miért vagyok én ilyen szerencsétlen. Mindig, mindenben. Így mellé fogni. Legalább azt mondja meg. Miért van az, hogy én semmit nem tudok? De semmit.
2: Hát én már nem is tudom, hogy mit mondjak.
0: Már maga se tud semmit.
2: De én igen. Csak valahogy minden kifolyik a kezemből. Egy ideig olyan jól mentek a dolgok, és most minden összekuszálódott. És mindenki fáradt. Én is.
0: Na minden. Itt maradunk szépen. Díszhalacskák ebbe az akváriumba. Jól meg vagyunk itt valamennyien, nem igaz? Néha kicsit neki koccanunk az üvegfalnak, ez aztán felbosszant, ennyi az egész. Megint nem sikerült. Hát persze. Na? Jöjjön táncolni. Táncoljunk egy kicsit.
2: Nem, én nem tudok táncolni, meg aztán mit szólnának?
0: Mit szólnának? Hogy ezek mit szólnának, mi érdekli magát? Na, jöjjön.
3: Krisztusz ügyetlenül lépeget Vanda mellett.

0: És még maga mondta, hogy nem tud táncolni.
1: Szokatlan ez nekem.
0: Azért még így is nagyon jó magával. Kicsit megnyugszom.
2: Az előbb is ez a kitört, és nem haragszik érte.
0: Milyen erős a keze.
2: Menjünk be egy kicsit a szobájába. Vagy az enyém. Pár percre csak. Vagy ha nem most, akkor majd egyszer eljönne velem. A hegyekbe, egy menedékházba, egy-két napra. Ha akarja, én ott nem kérdeznék semmit. Jaj, ott biztosan jó lenne.
1: Sokat gondolom én is tudja, hogy elmenni valahová. Nézni a tájat, egy folyót, és nem csinálni semmit.
2: Elmehetünk víz mellé is. Én is nagyon szeretem a folyókat.
1: Tartom magam, de már a hangom sem a régi. Hogy tudtam valamikor beszélni? Ezrek hallgattak ámulva is. Ma már.
2: Meglátja. Ott maga is a régi lenne. Innánk egy kis jó viszkit jéggel. Nem akarunk magára akaszkodni.
3: Ráakaszkodik.
2: Pedig egy kis rafinációval, én még arra is rá tudnám menni. Nem. Hát ezt mi ne? De amióta benyitott hozzám ma a fürdőszobába, hát én csak erre gondolok.
4: Miért nagyon szellemes, én pont ezt szeretem az angol klinikben,
5: hogy az utolsó pillanatban terült ki a dolog.
6: Persze, azért én számítottam rá, hogy ez a fényképés lesz, hogy...
5: Ezzel nem tudjuk azt, hogy mit szavaztottunk el az idő alatt, amíg nem működött a tévé.
7: Fényképés? Nem is volt itt fényképés. Melyik volt a fényképés?
6: Na te jóságos Isten, most aztán magyarázhatom egy álló éjszaka.
5: A híradót még megnézzük.
6: Ugye? Na nem nagyon tudjuk megnézni, holnap megint nem tudok fölkelni.
7: Mi csak van? Egész jól elszórakoztatom.
5: Hát Istenem, ünnepség van, családünnep, és a lakó csak nem családtag.
7: Igen, úgy látom, már csak nem családtag.
5: Szabad még egy pohár kadalkát, szomszéd úr, jót teszek lefekvés ellen.
8: Tessék szívesen, szomszéd úr, én is iszom még majd később egy kortyút.
9: Már vége? Ki volt a gyilkos?
7: Olyan hülyeség, én mindig annyit izgulok, aztán a végén nem értem az egészet. Jézus, ott köszönöm! Jaj, már szívbajt kaptam, hogy bent felejtettem az árban.
5: Még a híradót megvárhatjátok, hogy maga is megmászül.
8: Hát azt hiszem helyes lenne későre járt.
3: Szűcsú, Saci, Dönci öltözködik.
9: Én lányom, de ha engem látott volna csámistanozni,
1: nem, ez nekem nem megy.
2: Ilyenkor egy kis viszki kellene. Sok jég.
6: Szóval akkor azt mondod, hogy a szemetet azt megszerzed?
5: Persze, 5 pázsa 1 szemet. Majd a Willi bácsi elíti.

0: nagyon finom volt, a halacska, a krumpli. Anyuka nagyon ügyes.
1: Úgy örülök, hogy jól éreztétek magatokat itthon. Kell néha egy kis beszélgetés.
2: Holnap reggel megint értekezlet, reggel 9-kor, ajaj.
3: Gyertek a híradóhoz!

0: tessék, itt van a tüntetések. Megint ezek a tüntetések.
1: Azt hiszem, én is elmegyek lefekvőre.
2: Jaj, nem, maradjunk. Hozok egy kis italt.
3: Persze maga is korán kell, Krisztus úr. Messzire jár dolgozni?
1: Nem, én egyáltalában nem.
3: Ugye a busz, az a legrosszabb, a buszolás. Vanda is mindig arra panaszkodik, az a tömeg. Én nem is értem, hogy honnan kerül elő ennyi ember. Az én időmben nem volt ennyi. Menjen csak, hogy csicsó, neked még egyszer nem. Nekem már még mosogatnom kell. Hagyjuk rá, Szicsú, és még maga panaszkodik a lábáról.
0: Panaszkodom én, panaszkodhatom is. Tessék, itt van. Utaznak a miniszterek, utaznak a kormányfő. Itt mindig mindenki csak utazik. Ha mondja meg őszintén, Bódor úr, maga emlékszik arra, hogy az előtt is ennyit utaztak volna.
4: Mindig így volt ez. Na és amikor Ferenc Ferdinándot megölték, ezek folyton jönnek, mennek.
5: Vanda kocint Krisztusszal.
1: Bizonyára önkéntelenül, ne írjon annyit megárt.
6: Mert nem akar rám nézni, ugye? Hát miért nem akar rám nézni?
0: Én nem is nézem tovább ezt a higadó szomszédasszonyhoz, szabad kérnem a plédemet. Visszaült.
5: Igen, Szűcs úr visszaült a tolószékbe.
3: A béna lábával. Megkapja legalább a trafikengedélyt.
0: Ígérik, ígérik, de tudja, hogy van. Ez utaznak a miniszterek, utaznak a kormányfő, kitörődik vele.
1: Na, sacikám, szedd előszködj, nekünk most már mennünk kell.
4: De hogy mentek még, amúgyból, hogy hova siettek. Még meg se kínáltam cigarettával Imrust. Igaz, anya, hol van anya?
0: Kivett a pédemét.
4: Na látja, Szűcsor, ilyen család ez. 5 percig nem tudnak együtt maradni. Itt van a cigaretta, kicsit régi, de jelképesnek megfelel. Levente.
2: Vasárnap, most vasárnap elmegyünk abba a menedékházba.
4: Elmegyünk mindenhol. Biztosan magát is megkínálta az apja cigarettával, amikor 18 éves lett.
1: Mi még nem dohányoztam.
4: Nem? Hát az apja biztosan dohányzott.
1: József, nem ő sem.
4: Én is csak a harctéren szoktam rá.
0: Megijedtem, fiatal.
2: Ahová akarja, csak ahol végre kettesben lehet.
1: Most vasárnap?
2: Mi akkor szombaton jó? A hajam kibontom, de ha jobban tetszik magának összefog.
1: Én nagyon jó, azt hiszem helyesebb, ha visszavonulok.
2: Maradjon mi. Nagyon hosszú lesz ez az éjszaka.
1: De mi már nem nagyon tudjuk megvárni, Imrus, még... Be is kell melegítenem a kocsit.
4: Hát hova vantok anyurát, addig annyi minden megbeszélni valónk van.
1: Szóval azt mondod, hogy 2:30-szal ne vagyok többet érte?
4: Lassan sem többet. Mondd meg neki, hogy ócska rossz tégla.
7: A telek, apuka.
4: Miféle telek?
1: Hát a telekről beszélünk, apuka, a balatoni telekről.
3: Mi mindig a Velencei tónál nyaraltunk kislánykoromban. Az is nagyon nagy dolog volt. Én nem is tudom, megvan még a Velencei tó?
5: A másik szobából kilép Imrus, a kezében bőrönt, elindul kifelé.

0: mint ti!
1: Esik! Az eső még esik!
0: Minden hülyeséget megengedtek, aztán csodálkoznak, hogy elszűnik a fiatal.
2: Imrus, hát te!
3: Igaza van, szomszéd úr, nekünk még voltak ideák. Nagy ideák.
2: Lehet, hogy maga belefáradt. Lehet. De én... megundorodtam!
4: Apuka, hát itt van Imrus.
0: Imrus hol?
4: Itt.
1: Na, hát Imrus.
5: Te el voltál utazva?
6: Éppen jókor érkeztél, mert akkor is meg akar kínálni
1: cigivel. Nézd oda, ez még az a bőrönd, amivel mi voltunk Olaszországban. Figyeled! Még ott van rajta a tinte is, a Lázarus.
4: Tényleg? Tényleg,
2: bizonyára félreértesz. Nekem csak ma, ma valahogy nem jól jött ki a lépés. Úgy látom, édesapára arra
0: valamit. Jó, köszönöm szépen. Van, te ide. Kedves fiam Imrus, Imre. Ma lettél 18 éves. Ezen a szép napon, ezen a nagy napon...
4: Apuka, úgy emlékszem, már megállapítottuk egyszer, hogy 19.
1: Még anyuka is mondta.
0: A Krisztusát döntsétek el már végre, 18 vagy 19.
1: Hát anyuka csak tudja.
5: 19, apa, bizony.
0: Látja, 19. Látja, szűrcsú, ez az káosz, szűrszavon. Csináljátok!
1: Jaj, apuka, most
7: rendszerűen. Imrus elment.
4: Azok nem ágyuk, hanem
0: rakétták.
1: Tényleg ágyuk, Élió
8: szeretne beszélni.
2: Búcsúzom. Elnézést, búcsúznom kell.
0: Ilyen hamar egyszer.
2: Vissza kell vonulnom, hogy is mondjam, csak elmélkedni.
0: Elmélkedni az nem árt. Ha kérem, ha legközelebb vágyódik ilyen familiáris hangulatra, legyen szerencség.
1: Mi még nem is társalottunk.
4: Na hát, ez aztán érdekes. Nekem olyan ismerős valahonnan...
5: Szemát
4: találkoztatok? Ne, sokkal régebbről. Bocsásson meg, nem a Madács gimnáziumba járt?
2: Nem kérem.
4: Akkor talán a katonaság, Pilis Csaba. Na, Pilis Csaba?
7: Oldalba böki Krisztus.
2: Nem kérem, azt hiszem, mi soha nem találkoztunk.
4: Annyiszor becsap a memóriám, igazából szantó.
0: Na én bocsásson. Is megyek, csak be ne akadjak meg.
5: Már mindjárt szólunk Imrusnak. Hol van Imrus? Na, van, de nézd meg a konyhába,
2: szeret
5: a konyhába
2: olvasni.
5: Vagy itt van?
2: Nem hiszem, hogy a konyhában
0: lenne. Az én időmben, amíg az apám nem bontott azt, hogy senki nem hagyhatta el a helyét. Na, van, de mit mondott anyád, küld be Imrust?
6: Elment.
0: Elment, kiment el?
1: Tényleg, hiszen még bőrönd is volt nála.
0: Hajjaj, pedig, hogy értett ehhez a szerkentyűhöz? De mintha az imént azt mondták volna, hogy éppen most érkezett meg vidékről.
1: Szóval elment.
0: Beszéljetek úgy, hogy én is értsem. Kiment el. Imrus!
4: Ugyan biztosan csak levegőzik egy.
6: Nem úgy néz ki a dolog, elment végleg.
5: A sárját meg itt hagyta. Akkor tudja, hogy milyen kényes a torka.
0: Bizony a november a legveszélyesebb.
5: De már gyerekkorában is mindig mandula gyulladása volt. Mondta is a doktor, hogy vetessük ki a manduláit, de valahogy mindig elmaradt. Én nem is értem, hogy miért.
4: Ugyan, majd visszajön.
3: Persze, hogy visszajön. Csak hogy fogok én nélküle innen kigurulni?
2: Maga is azt gondolja, hogy visszajön?
5: Ah, Isten, mikor tudja, hogy mindjárt bedagad a torta.
0: És egyáltalán ilyenkor már nem lehet járni sál nélkül. Mindig megmondtam, az évszaknak megfelelően kell öltözködni. Sapka és sál, vagy kalap. Kalap és sál, így illik. Mi az gondolom? Mi az Isten csodája, van itt nevetni való? Csak azt tudnám, mi van itt nevetni való? Mi olyan nevetséges? Mi olyan nevetséges? Rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá, rá

adáséba. Kedves hallgatóink, Szakmányi Károly komédiáját közvetítettük a Pesti Színházból. A szereposztása következő volt. Bódog Páger Antal, Bódogné Bulla Elma, Saci Halász Judit, Dönci Ernyei Béla, Vanda Béres Ilona, Imrus Nagy Gábor, Emberfi Tavitót László, Szűcs szomszéd Kozák László. Rendezte Várkonyi Zoltán.

A színházi felvétel 1971-ben készült, és legutóbb 2001. október 28-án hangzott el a Kossuth Rádióban. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.

0: A Kossuth Rádió Győrben 87,6 MHz. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorában a vallási műsorok szokott idejükben kerülnek adásba. Minden délben más-más templom harangja szól. Az egyházi félórák hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig, mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10:04-től hallható a Kossuth Rádióban.
1: Itt van, utána jött.
2: Hagyja, örökség. Hol van? Sehol.
1: Önnek a pénz többet ér, mint az, akit szeret.
3: Filmek Jókai Mór regényeiből.
1: Nőr megyek a várokhoz.
3: Szegény gazdagok, gazdag szegények.
4: Boldogsághoz mindenkinek jussa van.
3: Vasárnap 20 órától az M1-en.
0: Műsorajánlót hallottak.
5: Nyolc óra, köszöntöm hallgatóinkat. A hírszerkesztő Besenyei Márk, a Kossuth Rádió mikrofonjánál Szlotta Judit. Országszerte harmadfokú hőségriasztás érvényes. A kánikula miatt több településen és a nagyobb pályaudvarokon ivókutakkal, párakapukkal és hűsülőhelyekkel segítik a felfrissülést. A szakemberek felszólították a lakosságot, hogy takarékoskodjon a vízzel és az árammal. Hamarosan várhatóan teljesen leáll a paksi atomerőmű a Duna rekord alacsony vízállása miatt, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, az ország energiaellátása stabil, mozgósítják a tartalékokat, az áramimport pedig szükség esetén minden szomszédos országból biztosított. A kormányfő emellett beszámolt arról is, hogy akár már vasárnap újraindulhat az alkatrész hiba miatt leállt G3-as blokk áramtermelése a százhalombattai dunamenti erőműben, az üzembe helyezési munkálatokat pedig ma elkezdik. A paksi atomerőmű leállása esetén nem kapcsolják fel a fővárosi díszkivilágításokat, jelentette be a főpolgármester. Karácsony Gergely hangsúlyozta, az intézkedés a közvilágítást nem, csak több mint 300 épület speciális megvilágítását érinti. A városvezető úgy fogalmazott, Budapestnek ki kell vennie a részét az energiatakarékosságból. A Hamas beleegyezett a gázai övezet lefegyverzésébe, és támogatja a térség demilitarizációját. A béketanács által kidolgozott terv részleteit várhatóan a következő hetekben dolgozzák ki. A leszerelést szakaszosan valósítják majd meg. Amint az befejeződik, az izraeli csapatok kivonulnak, és ezután a nemzetközi stabilizációs erők az új palesztin hatósággal együttműködve biztosítják a gázai övezet biztonságát. Éjszaka is folytatódtak a kölcsönös dróntámadások Oroszország és Ukrajna között. Volgográdban az egyik repülőszerkezet egy orosz webáruház logisztikai létesítményében csapódott be. A régióban ezen kívül egy lakótömb és egy családi ház is megrongálódott, valamint tűz keletkezett egy ipari létesítményben és több raktárépületben. Összesen 5-en sérültek meg. Az orosz hadsereg eközben üzemanyagot tároló tartályokat, valamint egy a kikötőbe tartó katonai rakományt szállító hajót támadott meg Odesszában. Beomlott egy épülő alagút Belső Mongóliában. 4 ember halt meg, 6-an megsérültek, őket kórházban ápolják. A mentési munkálatok jelenleg is tartanak, azt egyelőre nem tudni, hogy pontosan mi okozta a szerencsétlenséget. A hatóságok vizsgálatot indítottak. Európa több országában rekordnagyságú erdőtüzekkel küzdenek a hatóságok. Az elmúlt évtized 15 legsúlyosabb természeti katasztrófája közül 3 ebben a hónapban tört ki, ebből 2 Spanyolországban, 1 pedig Franciaországban. Az átlagosnál nagyobb pusztítást végeztek az erdőtüzek júliusban, az Európai Unió mintegy 15 tagállamában, egyebek mellett Németországban, Olaszországban, Portugáliában és Belgiumban. Jelenleg 18 és 27 fok közötti a hőmérséklet, Budapesten 26-27 fokot mérnek. Mindenütt derült az ég. Ma is fokozódik a kánikula, eső továbbra sem lesz. Az Észak-Dunántúlon megélénkül, másút mérsékelt marad a szél. Délután 34-39, késő este 21-32 fok várható. A Balaton 24, a Velencei tó 25, a Tisza tó 26 fokos. Híradással 9 órakor jelentkezünk legközelebb, 8 óra 4 perc.
6: Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Móra Ferenc, Morzsakutya meg a világjáró ércike.

0: Ideje lenne felkelni. Csiklandozza a nap az orromat. Ennyi már, napocska. Ne bosszancs, mert megharagszom, hiszen nem alszom én, csak úgy szunyókálok. Kérdezz csak meg a holtól. Még éjjel se húnyom be a szemem egészen, nem, hogy ebéd után. Házpásztor volt nekem már az öreg apám is. Tudom én, mi a becsület. Nem veszett el innen még egy szalmaszál sem, amióta a gazdám rám bízta a tanyát. Nem az én mondom, nagy tisztesség, de a vesződtség sem kevés. Aholni, megint kiszabadult a kismalac.
1: Takarodsz az olma tüstén!
2: Ne háborgasd a kacsákat!
0: Úgy, lubickoljatok csak. Veletek semmi baj nincs, amíg a pocsolya ki nem szárad. Hát, tyúkanyó merre járhat? Ott hüsöl az eperfa alatt. Iskolázza a kis csibéket. Na, azokra ugyan ráfér. Hiába herregek rájuk naphosszat, helyre csivék, rendre, olyan a fejük, mint a rosta. Kihull belőle az okos szó. Hiszen, hát nem születhet mindenki pulinak, tán nem is lenne jó, ha csupa puliból állna a világ. De azért magához való esze a csirke népnek is lehetne. Kivált ércikének. Hely, ha a kis Szeleverdinek megjönne a sütni valója, mindjárt kevesebb gondom lenne. Miatta koptatom legtöbbet a lábam. A minap is hogy jártam vele? Jércike, hol vagy, Jércike?
3: Itt a homokba fürdök, de már úgy meguntam.
0: Akkor kerüld meg a szénabogját, lelsz ott csipegetni valót eleget.
3: Azt is meguntam már.
0: Hát kapargálj a kerítés tövében. De ki ne szállj az útra, mert hátra kötöm a sarkarat.
3: Jó leszek, Morzsa bácsi.
4: És ne nagyon lármálsz.
3: Mindig csak itt kapirgáljak. Semmi újat nem találok. Eludtam magamat már. Mi lenne, ha felszállnék a kerítés tetejére? Csak kikukucskálok, onnan kiabálok. Darabúza, kraskása, nincs mulatság a tanyába.
5: Nincs hát, miau. Gyere le, szállj ide.
3: Jaj, nem mehetek, cica-mica. Morzsa kutya megtiltotta.
5: Te is alszik, hallom a horkolását, miau. Szállj le nyugodt.
3: Minek szálljak le?
5: Elmegyünk világot látni. Hát nem azt szeretnéd?
3: Jaj, éppen úgy azt. Már mehetünk is. Merre visz ez az út, cica-mica?
5: Egyenest a köles földre.
3: Jaj.
5: Ott van csak jó világ, szép világ, végvilág. Ennivaló, mint a csuda. Kigömbölyödsz, mint a duda.
3: Jaj, jó!
5: Menjünk akkor szaporán, ne bámészkodj el, Jércike. Gyere csak utána, miáááá!
6: Csirip, hát te mit keresel itt, Jércike?
3: Megyek világot látni, Verépke. Egyenest erre, a Kölesföldre. Mindjárt oda is érek.
6: Csirip, hisz ez még csak a tanyaudvar vége. Errefelé sehol sincsen Kölesföld.
3: Akkor biztosan odább lesz egy kicsit. Gyere te is, kis Verép. Ott van csak jó világ, szép világ, még világ.
6: De kis hiszem, az csip-csirip életemben egyszer jártam Kölesföldön, ott tartottuk a verébálat. Azóta sem mulattam olyan jól.
3: Na akkor szedd a lábad és siessünk. Cica-mica majd elvezet minket, ő tudja az utat. Ott megy elő, látod?
6: Cica-mica, csip-csirip! Nincs most kedvem sétálni, visszamegyek a tanyába. Jó utat, jepcike!
7: Kár, hármasban még jobb lett volna kirándulni.
3: Jaj, de hol van cica-mica? Jaj, milyen messze! Cica-mica! Cica-mica! De várj meg! Jaj, miért szaladtál úgy előre?
8: Én csak szépen sétálgattam, te maradtál el.
3: Beszélgettem a verépkével.
8: Vele a tanyában is beszélgethetsz. Most világot akartál látni, siessünk a Kölesföldre.
3: Még tovább siessünk? Hát még mindig nem vagyunk ott.
8: Ez még csak a paprika föld, ezt se tudod?
3: Honnan tudnád? De még sose jártam kinn a tanyából.
8: Nekem köszönheted, hogy kikerültél.
3: Jaj, köszönöm szépen, cica-mica, és többé nem maradok el.
8: De ne is állj meg útközben, gyere csak, gyere.
3: Igen, cica-mica, de már olyan fáradt vagyok. Mikor érünk oda?
8: Majd mindjárt meglátod.
3: Jaj, már látom mi is. Ugye a patakon túl, ott. Jaj, az már biztosan a Kölesföld. Látod, cica-mica?
8: Nem látok én csak egy malmot, azután meg egy dinnyeföldet.
3: Hiszen te másfele nézel, cica-mica.
8: Arra felé nézek, amerre kell. Miau! Ne türelmetlenkedj, ércike. Lépeges csak szépen a nyomomba. Erre, egyenes.
3: Jó, lépegetek. Jaj, ne siess olyan nagyon. Hát hol van már az a Kölesföld, cica? Én már nem sétálok. A lábomon alig állok.
8: Ércike, majd kipihened magad. Nézd, itt befordulunk. Ered csak előre. Meglátod megint.
3: Nem, elég volt. Gyerünk vissza mielébb. Kész már otthon az ebéd.
8: Megéheztél? Nem kell ahhoz hazamenni. Minek az a lári-fári? Nem kell csak egy kicsit várni. Ehhez a kukorica földhöz már csak egy ugrás a Kölesföld.
3: Igazán? Hogy tudok ezen átmenni, hiszen itt elveszek, jaj, még téged se látlak.
8: Erre gyere, beljebb.
3: Jaj, még beljebb, valóságos kukorica erdő. Hű, de halagosan zörögnek a levelek. Cica-mica, te nem félsz? Cica-mica, miért nem felelsz?
8: Jó mulatást, ércinke, menj csak világot látni. Én hazaszaladok, mert elhűl a leveske.
3: Merre vagy, cica-mica? Nem menj el egyedül.
8: Csak mulasd magad a nagy világban, te ostoba csirke. Akas úgyse, sose láttam szebb kirándulást.
3: Elbújt, csak tréfál, gonosz tréfa. Meg is szidom, ha visszajön. Cica-mica! Jaj, nem jön. Jaj, hogy találok ki innen? Jaj, mi lehet ez? Bebújok a kukorica bokorba.
0: Mi az ez, ércike? Hát belőled kukorica csősz lett.
3: Jaj, Morsa bácsi, nem jó szántamból csőzködöm én, úgy fázom már, olyan éhes vagyok.
0: Hát mi a csodának kóboroltál el ilyen messzire?
3: Világot akartam látni. A macska ígérte, elvisz a Kölesföldre, és itt hagyott, kinevetett, csúfá tett az a gonosz cica-mica. Ugyan rángassa meg a farkát, ha hazaérünk.
0: Ne félj, nem lesz hiba benne, de fogadd meg a tanácsomat. Sose higgy a macskának, mert az akkor a leghamisabb, amikor a legjobban hízelek.
3: Morsa bácsi, többé nem barátkozom vele, a világba se kívánkozom ezután, csak még egyszer otthon legyek.
9: Valamicskét fogott a tanácsom ércikén, mert azóta nem állt szóba a macskával. Az ilyettséget sem felejtette el egyhamar, 3 napig szepegett. Hanem hát mit lehet várni egy ilyen kis rövidesűtől? 3. napon, míg én bekukkantottam az istálóba, hogy a bimbó tehénnek kedves egészségére kívánjam a kérőzését, Jércike megint csak fölrepült a kerítés tetejére.
7: Eluntam magamat már. Kipirgálni, kapirgálni már se lehet itt csinálni.
10: De Jércike, gyere le, szállj ide.
7: A csüngetyűs bárány. Rázd meg a csüngetyűidet, bárányka, akkor leszállok. Jaj, de szépen szól. Itt vagyok, ragyogok. Miért hívtál, bárányka?
10: Jércike, én csak azért, gyere világot látni, ha unod magad.
7: Elmegyek én veled szívesen. Ugye, bárányka, te nem hagysz magamra, mint a cica-mica?
10: Én? Ne. Lépegessek mellettem. Erre, erre.
7: Álljunk meg, bárányka. Jaj, hadd nézegessem a mezőt.
10: Ez a legelő. Közepében van a csordakút. Sétáljunk oda. Gyere.
7: Ne menjünk olyan messzire. Ballagjunk inkább az úton. Jé, mekkora torony áll az út szélén.
10: Nem torony, ez Jércike. Harangláb.
7: Hát ez az óriási csengetyű meg minek lóg a nyakából.
10: Az a harang. Úgy nézd meg, hogy nem más, mint az én csöngettyűm öregapja. Hanem ennek olyan hangja van, hogyha elkondítja a delet, mindenki megéhezik a szavára.
7: Jaj, csak meg ne szólaljon, én már a látásától is megéheztem.
10: Messze van még a dél. Addig elérünk az erdőbe. Voltál-e már az erdőben, Ércike?
7: Hírét se hallottam.
10: Pedig az csak a szép. Árnyékos nagy fák alatt csörög a patak, s a patakparton olyan porcfűterem, hogy ránézni is gyönyörűség.
7: Jaj, ne is mondd tovább, bárányka, menjünk az erdőbe. Jaj, én nagyon szeretek porcfűvet csipegetni. Nem tudnál egy kicsit gyorsabban menni?
10: Hallod a patakot? Be, kedvesen csörgedezik.
7: És az íze? Jaj, mint a friss harmaté.
10: Ugye jó itt a fák alatt? Gyere, játszunk, Jércike.
7: Nincsen kedvem szaladgálni, elfáradtam.
10: Én is. Lefekszem a selyemfűbe.
7: De bárányka, miért van ilyen sötét?
10: Talán a fáktól. Meg a nap sem süt már.
7: Jaj, lement a nap, hiszen akkor indulni kell. Jaj, gyerünk haza.
10: Gyerünk.
7: Na, mozdulj hát.
10: Hiszen fölálltam.
7: Na, indulj is el. Jaj, vezess haza, Marika.
10: Én? Idefelé én vezettelek, de visszafelé már te vezess. Mert én nem tudom az utat.
7: Báránka, miért nem mondtad ezt előbb? Hát akkor próbáljunk meg arra menni, ameről jöttünk.
10: Erre? Nem.
7: Hagyd el, még jobban belekeveredünk a fák közé. Jaj, alig látni már.
10: Nem szeretem az estét, Jércike. Minek csaltál el?
7: Na még hogy én csaltalak? Hát nem te hívtál az erdőbe? Nagyon megbántam már, hogy eljöttem.
9: Kísírj itt a sötétben, Jércike. Felcsaptál erdőkerülőnek?
7: Morzsa bácsi, de örülök, hogy látom.
9: De majd nem örülsz, ha megrázom a szárnyad végét. Minek kódoroltál el megint?
7: Ne haragudjon, Morzsa bácsi. Világot akartunk látni Barikával, de nem találjuk az utat.
9: Te kis ostoba, Jércike. Hát mindig ilyen úti társakat kerítesz te magadnak. Hol a macskát, hol a bárányt. Az egyik ravasz, a másik együgyű. Kortródjatok hazafelé! Öreg este lett, mire haza tereltem a két gyámoltalant. Bezzeg fogadta mi ércikénk, hogy többet nem megy világot látni. Na nem is megy, ha akarna se, mert azóta mindig szemmel tartom. Ha felszáll a kerítés tetejére és belekezd a kárálásba, hogy mennyire unja már magát a tanyán, menten ott termek és rámordulok. De hát nem érdek itt a háznép. Réce, ruca, kismalac, nem lehetek örökké a jércike sarkában. Ő meg csak eszébe vesz valamit, és egy pillanat alatt fel is út, le is út. Lolhatok utána hetet hét határba. Hiszen kisírna a szemét a gazda szony, ha baja esnék, meg brrr, mit agadás, magam is sajnálnám. Hely, de jó lenne kitalálni valamit, ami egy kicsit megokosítaná. Na nézd csak, hát nem megint a kerítésen nyújtogatja a nyakát. Jércike, le onnan, Izibe, mert mindjárt ellátlak útra valóban.
7: Jaj, Múzsa bácsi, ne ijeszgessen már, hiszen csak úgy mondom.
9: De csak ne mond. Ha mindig egy nótát fújsz, úgy jársz, mint a pipiske.
7: Miféle pipiske?
9: Az a kis madár, amelyik itt szokott illegni, billegni az utcán.
7: Jaj, aki azt kérdezi, hogy pipis, pipis, pipis.
9: Az. Hozzá meg fölmereszti a fején a tolbóbitácskáját.
7: És miért van olyan furcsa bóbita a fején?
9: Nagy sora van annak.
7: Jaj, tessék elmesélni, Múzsa bácsi.
9: Na, ha szépen ide figyelsz, s nem kotyogsz közbe, elmondom. Valamikor a pipiskének is éppen olyan szép simára volt fésülve a feje, mint kis rokonának a fülemülének. Sehogyan se tetszett ez a pipiskének. Egyre csak azt panaszolta, hogy miért nincs neki legalább akkora füle, mint a füles bagolynak. Egy szép napon engem is megkérdezett. No, én meg is mondtam. Nem ingyen kaptám a bagoly azt a hosszú fület? Éjjel-nappal mindig tanult, s a tudománytól nőtt meg ekkorára a füle. Akárki megnézheti a saját szemével. Ott lakik a bagoly az odvas tölgyfában, de jó időben, rossz időben mindig kint ül a küszöbön, s egy nagy tölgyfa levelet olvasgat. Hé, megerült a pipiske, amikor ezt meghallotta. Egyszerűen fölkerekedett, és úgy elröppent, még búcsút sem mondott.
11: Kuvik, a buvik, de hogy is, homályos a pápa szemem. Buvik, a kuvik.
12: Szép jó reggelt, tudós mester.
11: Jó reggelt, Szarka, jó reggelt. Alig ismertem rá.
12: Nem a Szarka vagyok én, hanem a pipiske.
11: Hát persze, hogy a pipiske vagy. Egyszeriben rád ismertem. Szolgálhatok egy kis egérpecsenyével?
12: Köszönöm, nem élek vele.
11: Hát persze, hogy nem élsz vele. Tudtam én azt mindjárt. Tudok én mindent, azt is tudom, mi áradban vagy. Bizonyosan sétálni hívsz, ahogy megláttalak. Mindjárt leolvastam a képedől a szándékodat.
12: Inkább be akarok hozzád menni, bagolymestere, pipis, pipis. Szeretnék beállni hozzád inasnak, hát ha rám is ragadna valami a tudományodból.
11: Ugye megmondtam, már amikor az erdőszélen lebegtél, mondtam magamban. No, ez a pipiske bizonyosan tudóságot akar tanulni tőle.
12: Azt, olyan ből szeretnék lenni, mint te vagy, ha ugyan elvállalnád a tanításomat.
11: Na, kerülj csak beje, pipiske, majd megalkoszunk.
12: Megteszek mindent, amit kívánsz.
11: No, nem kívánok nagy dolgot. Nézd csak, milyen homályos a pápa szemem. Alig látok át rajta. Az előbb is bufiknak olvastam a kuvikot.
12: Buvik a kuvik.
11: Nincs ezen mit mulatni, hallod-e? Nem követhet el ekkora hibát, aki tudós hírében áll. Na hát, egyezünk meg. Te minden reggel tisztára törölgeted a pápa szememet.
12: Igen?
11: Én pedig megtanítlak mindenre, amit tudok. Így legyen.
12: Így.
11: Akkor mindjárt hozzá is foghatom. Hozd csak elő a könyvtáramból azt a szélső fakérget.
12: Viszem.
11: Na hát figyelj. Az ujjammal mutatom, amit olvasok, de jól ide hallgass, mert ezt nagyon híres íródeák szerkesztette. Tudod ki?
12: Ki?
11: A szó. Az első sor azt kérdezi, hogy mi a legjobb télen a hideg ellen. Látod-e?
12: Nézem, nézem.
11: A második sor megfelel rá. Azt mondja, hogy télen a hideg ellen legjobb a csíkiszűr.
12: Csíkiszűr? Uh-huh. Még ilyen furcsát se hallottam. Csíkiszűr, csíkiszűr.
11: Na ne neves, ne neves. A tudomány nem tréfa dolog.
12: Csíkiszűr, csíkiszűr. No de ilyen csíkiszűr.
11: Elhallgass, te szeleverdi, mert mindjárt a fejedre koppantok a fakéreggel.
12: Csíkiszűr.
11: Kifele? Ki az odomból adta vihogója?
12: Jaj, a fejem bobja. Jaj, ne bánts, bagoly mester. Hiszen én csak azt mondtam, hogy csíkiszűr. Csíkiszűr.
13: Nem is tud a Pipiske máig sem egyebet csak azt, hogy csíkiszűr, hanem a daganatot még most is hordozza a feje búbján, azért van neki bóbitája. A bagolynak meg azóta sincs inasa. Senki se törölgeti a pápa szemét. Azért lát olyan rosszul. Igaz, most már úgy megöregedett, hogy azon se csodálkozik senki, ha hamut mamunak olvassa.
7: Tudatlan maradt a Pipiske. Bagoly mestert is sajnálom, de legjobban sajnálom magamat.
13: Ugyan miért?
7: Eluntam a tanyát, elmennék világot látni arra felé, ahol a Pipiske jár.
13: Megirigyelted a bóbitáját. Azt éppen tőlem is kaphatsz a búbodra. Ő meg szépen mi nálunk, amíg jó dolgod van. Nem neked találták ki a világjárást. Úgy végeznéd, mint a Huppuly, meg a Hékám.
7: Hát azok hogy végezték? Nem hallottam róluk.
13: Hát hogy is hallottál volna, hiszen még a világon se voltál. Huppuly kutya én előttem szolgált itt a tanyán. Hékámnak, meg az akkori Cicát hívták. Igen nagy barátságban voltak, nem úgy, mint mi, Cicamicával. Huppuly kicsi volt kutyának, a Cica nagy volt Cicának, így aztán illettek is egymáshoz. Huppuly a szénatartóban lakott, Hékám a padláson a kémény mögött, de napközben együtt voltak mindig. Kettős kis vájúból ettek, ittak, soha étel, ital fölött össze nem arakodtak. Egyszer egy szép vasárnapi hajnalon, ahogy kibújik Huppuly a szénatartóból, szaladán föl egyenest a széles garádicson egész a padlás ajtóig, avval becsavint.
14: Na. Hékám, gyere, mondok valamit.
15: Mit háborgatsz? Vigyen innen a lábad, hiszen még éjszaka van.
14: Meghiszem, hogy a kémény mögött éjszaka van, hanem ide ki már süt a nap.
15: Na hát, hadd süssön. Olyan ügyes kisegérrel álmodtam. Jött már kifelé a lyukból, amikor felzavartál. Ha gyorsan elalszom újból, tám még elkapom a lyuk szájánál.
14: Jól van, Hékám, hanem engem nem látsz többet.
15: Na, nem tudsz úgy elbújni, hogy meg ne találjalak.
14: De nem is búvok. Pajtás, hanem elmék a kecskeméti vásárra. Azért keltettelek föl, hogy gyere te is.
15: Mia, az már más. Aztán te Huppuly, igazán mondod?
14: Nem is tréfából. Nézd ezt a friss kocsinyomot. A bogár is elment, a szellő is elment, a misakocsis is elment, a nagymamát megvitték.
15: Elvitték a nagymamát? Ki ad nekünk ma tejet?
14: Azt nem tudom, mert a Riska meg oda volt kötve a kocsisarogjához. Az is elment. Hát csak mosakodj meg hamarost, az gyere te is.
15: Aztán csak így égyom morral.
14: Ojjé, lesz egér az úton, ne félj. A vásáron megveszünk cigánypecsenyét.
15: Hát még mit veszünk?
14: Én egy kis sárga szíjas ezüst pergőt a nyakamra.
15: Én meg akkor kék sejempántikát az enyémre.
14: Induljunk hát.
15: Vágjunk át a káposztás kerten, abban is rövidebb az út.
14: Okos beszéd, kivált macskától. Hát árkot ugrani tudsz-e?
15: Jobban, mint te. Üres az országút. Teremtett lélek se jár rajta.
14: Legalább elférünk. De ballag itt rajtunk kívül más is. Ihol az a suta kisnyúl?
15: Hiszen az csak Santikán.
14: Érjük utolna. Megvallatjuk, mi járatban van.
15: Jó napot, te kisnyúl.
14: Jó napot.
16: Jó napot kívánok.
14: Hová igyekszel?
16: A kecskeméti vásárra.
15: Ebből a sánta lábaddal.
16: Ebből, ha nincs más.
14: Honnan sántikálsz?
16: Kerekegyházáról.
15: Mit akarsz te venni a vásárba?
14: Mézes kalács olvasót. Hallod, te kis bicebóca, heted hét ország ellen jár akkorra az a mézes kalácsos, mire te fele útját se éred a vásárnak.
16: Meg lehet.
15: Ja, hát mi sietünk. Szervusz, kis nyúl.
16: Szervusz, kis szolgája.
14: Majd találkozunk visszafelé. Szervusz!
15: De jól kiléptünk. Nem lehet már messze a vásár. Hát a kis nyúl hol biceg mögöttünk. Nézd vissza, Huppújt.
14: Nem látni annak a porát sem.
15: Álljunk már meg. Ja. Micsoda ott az a sok fa, te Huppúj?
8: Erdő.
15: Mit terem ott, te Huppúj?
8: Mak.
15: Jó-e az, te Huppúj?
14: Jó, de az egérnek.
15: Hiszen akkor ott egér is van, te Huppúj.
14: Bizott az is lehet.
15: Én nagyon ehetném, hallod-e? Nézzünk szét abban az erdőben.
14: Jól bent van, messze az úttól. Hát, ha elkésünk a vásárról.
15: Dehogy késünk. Csak odaérünk akkorra, mire az a sánta nyúl.
14: Hát menjünk. Ebben ugyan megjártuk. Mióta talpalunk már is, még ugyanolyan messze van.
15: De még mintha beljebb-beljebb húzódnék.
14: Csalóka egy erdő.
15: Bizony, hogy csalóka. Nézed, Huppúj, hiszen ez nem mak.
14: Nincs itt egyéb tüsketermő akácfánál.
15: A galja meg csupa szúrós kökénybokor.
14: Hagyjuk itt. Térjünk vissza az útra.
15: De nem addig van az. Hát, ha beljebb megleljük a makkot, és benne az egereket.
14: Na, hát én nem megyek beljebb. Innen már ki se találunk.
15: Ej, dehogy nem. Erre gyere, itt lesz a széle.
14: Sűrűbb még, mint másutt.
15: Emerre gyere. Mondtam, hogy erre van a széle.
14: Mondtad, nem mondtad. Most már bizonyos, hogy eltévedtünk.
7: Miau?
15: Hallod, Huppúj? Kocsizörgés? Arra van az országút, amerre a kocsi zörög.
14: Na, akkor csak szedjük a lábunkat, amíg hallatszik, mert különben sose keveredünk ki innét.
15: Miau. Azt hittem, már sose leljük meg az országutat. Most már csak előre, egyenest. A kis nyúl ki tudja, merre mankózik előttünk.
14: Mögöttünk jön az még, de azért csak igyekezzünk. Azóta ott volnánk, ha te nem jajgatsz az éjségeddel.
15: Bánom, bánom, mit tehetek? De te mondtad, hogy makkos az a kerek erdő. Ha tudom, hogy akácos, nem törtem volna magam utána.
14: Ne haragíts, hékám, amíg szépen vagyunk. Én se jó szántamból tépettem össze a bundámat a tüske bokorban.
15: Ja, hiszen nem is azért mondom. Csak éppen jó lenne, ha egy kicsit szaporáznánk. Messze még a vásár.
14: Kilóg a nyelvem, hékám. Megöl a szomjúság. Üljünk már le az útszélre. Odaadnám egy ital vízért a holnapi tejemet.
15: Én is. Tudod-e, hogy már dél van?
14: Füleljünk, hát ha ide hallik a kecskeméti harangszó.
15: Nem hallok én semmit, csak a gyomrom korgását.
14: Hallgass csak! Kutya baj! Hé, vízünk lesz mindjárt!
15: Hogy?
14: Gyere ide, fülej! Nem hallod? Egész regement béka kurutyol valahol.
15: De hol?
14: Erre mi? Balra! Ahol béka van, ott víz is van. Iszunk, majd meglásd, milyen könnyen megyünk tovább, ha ittunk. Gyere!
15: Megyek én, csak mondjad, merre!
14: Hiszen mondom, erre né, balra!
15: De most meg jobbról hallani a kuruttyolást.
14: Az ám hékám, hát akkor gyerünk jobbra.
15: Csalóka ez, te Huppúj, mint a kerekerdő. Most már mindenünnen hallom a béka zenét. De víz sehol.
14: Dehogy nem! Itt van né! Itt csordogál az ér. Így áll! Így áll, amennyi beléd fér.
15: Miau, fú, mint hallott volna. Meg békalencsés.
14: Se baj, fő, hogy víz. Így áll, hékám, egészségedre.
15: Ne idd olyan mohon, Huppúj. Még az ünneplő nadrágodat sem fogod fel.
14: Hiszen csak ne tartanánk a vásárba, meg is mártóznék benne kedvemre. Te lesz itt a magam, mint a duda. Most már kiállom Kecskemétig.
15: Miau. Jó lenne tudni, merre lesz legközelebb az út.
14: Majd csak ráakadunk. Gyere, menjünk csak erre előre.
15: Hiszen erre már jártunk. Arra oldalvást kerüljünk.
14: Hogy a kakas csípje meg. Itt ittunk az imént. Inni akarsz ismét?
15: Rá se tudok nézni. Csak úgy kotyog a hasamban a sok lé. Menjünk arra körbe.
14: Ezer ürge és vakondok. Eltévedtünk, annyit mondok. Harmadszor tértünk vissza ugyanide.
15: Menjünk most már egyenest az orrunk után. Vagy kitalálunk, vagy se.

0: Hely, hékám, nincs már semmi baj. Helyben vagyunk. Arra fölvisz az út Kecskemétnek.
1: Milyen? De hisz ennek se vége, se hossza. S a nap már fahegybe hajlik. Mire érünk oda?
0: Hát, nem járjuk meg egy hamar. Én csak olyan szomjas vagyok, mint azelőtt. Éhesnek meg még éhesebb.
1: Alig vonszolom magamat. Még itt pusztulunk az úton. Este lesz, most még a torony se látszik majd, hogy haza vezéreljen.
0: Igazad van, pajtás. Nem bírnánk ki azt a nagy utat. Jobb, ha visszafordulunk.
1: Szívemből beszélsz, Huppuly. Gyerünk, na! Vígan! Milyen? Már látszik a káposztás kertünk sarka.
0: Valaki ül az árokparton.
1: Nané, a nyúl.
0: Nané, a nyakában mézes kalács olvasó.
1: Azám.
2: Atyaristen, na, megérkeztetek?
1: Megám.
2: Volt-e jó vásár?
1: Voltam. Ennyi, de jó kedved van.
2: Hiszen
1: te kis nyúl.
2: Vásárban jártam.
0: Na de el se fáradtál.
2: Dehogy is fáradtam.
1: Hát hogyan győzt egy gyalog ebben a gyönge lábaddal?
0: Megszánt, ugye valaki oszt fölvett a kocsijára.
2: Fölbizony.
0: Ugyan ki?
2: Hát odafelé akarom János, visszafelé meg tűröm János. Innen meg már gyalog is könnyen hazamék.
3: Avval a kisnyúl útnak eredt, Huppuly meg a hékám pedig besonfordált az udvarra. Otthon volt már mindenki. Miska kocsis itatta a lovakat, a gazda az új tehenet kötötte jászolhoz, a nagymama meg a tejet szűrte. Nem győzött csodálkozni. Hely, micsoda jó tejet adhat az új tehén. Lám, a Huppuly meg a hékám majd kiborította a vájút, de még a küszöböt is tisztára nyalták, ahogy oda cseppent.
4: Mégiscsak jó barátok voltak ezek ketten, hogy össze nem vesztek, Morzsa bácsi.
5: Egyik gubás, másik subás, mit hányanak egymás szemére.
4: Búbos meg a kendermagos összevesznek akkor is, ha semmi joguk sincs rá.
5: Na hiszen minden csirke méreg, Duda. Csipok, csárok, csipi, csipi, ha nincs egyéb, egymás csipi. De csak addig, míg egyszer a kánya vidéz, le nem csap közéjük békebírónak.
4: Jaj, ne emlegesse, míg a tollam is felborzolódik a nevére.
5: Sose ijedez, magam is ott leszek, ha a kánya vitéz a mi udvarunkat tisztelné meg látogatásával. De miért is jönne ide? Ilyenkor nyáridőben a mezőn terítenek neki ebédre.
4: Ugyan micsodát?
5: Mikor mit? Akad elég oktalan egér, amelyik olyankor indul levegőzni, amikor kányavitéz leselkedik a lyuknál. Kis csibét is hallottam már olyat, hogy világot akart látni, azt a varjú meg a kánya mutatta meg neki az utat.
4: Az ilyen világjárásból nem kérek. Mást meséljen, Morzsa bácsi. Olyat, hogy jó kedvéből indult útnak a vándor, és sok szépet látta.
5: Akár csupa szemmester.
3: Hallottad a hírét?
4: Nem én, sohasem. Tanyán lakik? Vagy erdőn, réten?
5: Nem biza, hanem vízparton, mint minden jóra való béka. Ott űzi a nádasban a papucsos mesterséget. Körülötte játszanak a békaporontyok, fejest ugrálnak a vízbe, és egyre kuruttyolnak.
6: Papucsot!
7: Hogy jusson mindenkinek.
6: Miből varsz papucsot?
7: Nem látod? Lapu levélből. Figyelj csak meg, hogyan szabom. Ha nagy leszel, folytatod a mesterséget.
6: Hát én?
7: Te is.
6: Hát én?
7: Te is. A mi családunkban mindenki papucsacsacsos mester. Ti is nyakba vetett zöld köténnyel jöttetek a világra. Kezetek, lábatok munkára termett. Messziről meglátszik, hogy a csupa szemek előkelő nemzetségéből származtok. Legyetek rá büszkék. Kivált arra, hogy a szemeteket nem az arcotokon hordozzátok, hanem a fejetek tetején.
6: Elég be az nekünk, hogy mink a fejünk tetején látunk?
7: Miért?
6: Mert így nem tettünk a fejünkre kalapot, brekeke.
7: Micsoda. Kocrodj az iszabba, add a szemtelenje, mert tüstént kalapot mérek a fejedre a gyékeny buzogánnyal.
6: Miért haragszol úgy, papa?
7: Már hogy ne haragudnék? Kalapos mesterségről beszél a tulajdon gyerekem. Minek egy békának kalap? Befödni a szemét? Bezzeg papucs nélkül nem járkál az igazi vízbéli nemes, hogy meg ne szúrja a lábát a súlyomtövis. A papucsacsacsos mesterség a legelők előbb a világon. Micsoda?
8: Szép mesterség is ez annak, aki nem tud egyebet.
7: Na né, hát te mit tudsz te, te éhen dongó?
8: Szitát kötögetni, vásárokra járni, repkedni, szállni, világot látni.
7: Világot látni? Ugyan mit látsz te többet, mint én?

0: vannak a gyerekek, apu?
1: Ott viáncolnak a pocsolyában.
0: Hát akkor kivel mérgelődöl?
1: Felbosszantott ez a hencegő szitakötő. Majd lenyeltem keresztbe, de elinalt.
0: Én nem adtam volna. No, se baj. Legalább jobb étvágyad lesz ebédnél. Oh. Gyerekek, befelé! Kisült a szúnyog rántotta. Gyerekek! Ne lökdösödjetek! Ne lökdösödjetek, illik ez? Viszont először apátok vesz a tálból. Na tessék, tessék még, apó, tessék.
1: Nem
0: tessék.
1: Kérek többet.
0: Te nem elég zsíros?
1: Jó, mint mindig anyjuk. Csak a szitakötő locsogása nem ágy nyugton.
0: Ugye mivel zömögtet el a fejedet?
1: Hát, hogy világot kéne látni. Csipje meg a gólya, ha nincs benne valami.
0: Világot látni? Nem szokása ez a béka nemzetségnek, apjuk?
1: Hiszen éppen ez az. Illendő volna egyszer már körülnézni. A magam formájú előkelő szemétől elvárhatják, hogy forgassa magát a világban.
2: Világá megy a papa. Hű, hogy ámul majd a nádas népe.
3: Mekkora tisztesség lenne a családra.
0: Csönd legyen. Ne varcsukjatok bele a nagyok dolgába. Úgy aggódom, nem veszélyes út ez, apjuk.
1: Minél nagyobb a veszély, annál nagyobb a dicsőség. Aztán, ha híre menne...
2: Híred? Biztosan híre megy.
3: Elmondjuk mi mindenfelé.
4: Nem is tudnám magunkat tartani.
1: Akkor tudom, még a Bibic is velem varratná az ünneplő papucsát.
0: Elég munkája van, így is. Éjjel-nappal csak var, s mégse győzi. Azt mondom, tegyen le róla.
1: Márpedig, én már elszántam magam. Se szó, se beszéd tovább. Itt a kaptafám, el ne hányjátok, míg oda leszek. Isten áldjon.
0: Már is elugrott. Ilyen hirtelen...
2: Csak! Egy szóra várjon hát! Hová?
1: Megyek világot látni!
0: Jaj, boroncsaim! Most már vagy látjuk többi apátokat, vagy nem? Jaj, papa! Jaj, papa!
1: Kovák, na, lássuk, tudok-e még akkor átugrani a dombra, mint legénykoromban. Vigyázz az útból!
5: Hé, de sürgős! Majd nem lepapostad a lábamat.
1: Így jár, aki mezit lábjár. Na, ne busulj, öcsém. Ha hazatérek, varrok neked papucsot.
5: Né, csak nem te vagy csupaszem a papucsos mester.
1: De bizony, az vagyok.
5: És ugyanhová igyeksz el errefelé?
1: Hát csak egy kicsit világot látni. Magyar cöcske, öcsém, jó felem megyek?
5: Jobban se mehetnél. Ha ekkorákat ugrasz, egy-kettőre felérsz a domb tetejére. Azon túl már a világ van. Éppen onnan jövök.
1: Kovak. És nem fáradtál bele?
5: Elfáradni? Szöcske lábon? Ma már harmadszor ugrálok föl le a dombon.
1: Gyakorlat teszi a mestert. Még az út felén is se tartok. És már úgy lihegek, mint a fújtató. Meg kell pihennem.
5: Pihenj csak, a világ nem szalad el. De én odébb állok. Szerencsés utat.
1: Neked is? Na, ezt már nem hallotta. Úgy elszökkent, csak úgy porzott. Kovák, nem elegen süt a nap. Jó fürdés este mostan otthon a nádasban. Hiszen vissza is fordulnék. De mit mondok aztán, ha kérdik, milyen a világ? Ha elindultam, nem riadhatok vissza. Csak még egy kicsit fújtatok.
6: Szép jó napot, csupaszem bácsi.
1: Szervusz, csigabiga.
6: Hová?
1: Megyek világot látni.
6: Minek az magának? Elég tágas a nádas.
1: Nem addig van az? Kovák. Valamire való mesterember nem élhet meg anélkül, hogy körül ne nézzen egy kicsit a világban.
6: Ugyan, mit lehet rajta nézni?
1: Mi te? Nem a te eszedhez való az, kisöcsém. Túl a dombon erdőt rétett, mindenféle tarka népet, csacska-locska patakot, egy tarisztya szúnyogot.
6: De már ezt magam is megnézném. Gyerünk együtt, csupaszem bácsi.
1: Mire te a házaddal egyet moccansz? Én már utcú, fenn is vagyok a domb tetején. Kovak.
6: Várjon meg, csupaszem bácsi.
1: De hogy is várlak, jut eszembe. Ér jutól. Kovak. Még majd ilyen sehonnai vándorlegénnyel mutatkozom a világ előtt. Még lába sincs, amire papucsot húzhatta. Mászon csak magában. Mi ide ér, körülnézek a dombtetőn. Ugyan milyen a világ? Kovak. Néni, a kis késít neki. Hisz itt is csak olyan pocsolya van, mint a másik oldalon. Kovak. Na nézd, itt van még a papucsos műhely is. Lám. Hát ott nem az a sásbokor hajladozik, ahol a bacsorára való szúnyogszalonnát pörkölik? Kovak. Bolondát tett az a gonosz citakötő. Ezért ugyan kár volt az a nagy fáradtság. Megyek is vissza a tüstént? Hanem a lejtőn inkább legúrítom magam. Kovak. Minek koptassam a papucsacsacsacsacsomat?
6: Csupaszembácsi, el ne üssön már. Hová gurul ilyen sebesen?
1: Megyek haza, csigabiga.
6: Hát... Már nem akar világot lát?
1: Hordja el a gólya azt a világot.

0: Csak olyan az, mint a miénk. Körülnéztem a domb tetejéről, de bizony a túlsó felén ugyanolyan nádas van, mint nálunk. Minden éppen úgy van, még az a békatekennő is ott úszkál a vizen, amelyikben a porontjaimat szokta fürözteni az édesanyja.
1: Megálljon csak! Hogy lehet az? Bizonyos, hogy jól megnézte?
0: A tulajdon szememmel. Még két lábra is álltam.
1: Két lábra állt, hiszen akkor visszafelé látott csupa szem bácsi.
0: Hogy visszafelé?
1: A tulajdon maga nádosát látta. Nem csoda, hogy ismerős volt. Azért nem érgelődjön. Megesik az ilyesmi, ha valaki a feje tetején viseli a szemét.
2: Elfutotta erre a békaméreg a világjáró papucsos mestert. Úgy felfújta magát, majd kipukkadt. Otthon csupaszem anyó és a kis békaporontyok kíváncsian várták, de hiába faggatták. Az öreg csupaszem egy mukkot sem mesélt az útjáról, és azóta sose kívánkozik világot látni. Eddig volt, mese volt, Ércike.
3: Szép mese volt, Morzsa bácsi. Máskor is meséljen, akkor én se kívánkozom el.
2: Ércike, nem hiszek a fülemnek. Igazán nem mégyel többet.
3: Nem én, csak majd, ha megnövök.
2: Hely, ez már okos beszéd. Esztendőre nagyobb leszel, nagyobb lesz a fejed is. Elfér benne annyi ész, amennyi szükséges a világ.
3: Jaj, de jó. És akkor elenged, Morzsa bácsi.
2: Elbizén, ha a köszvény meg nem rongál, tán magam is útra kelek.

hangzott Móra Ferenc, Morzsakutya meg a világjáró ércike. Szereplők voltak Zente Ferenc, Domján Edit, Újvári Viktória, Juhász Jácint, Gyurkovics Zsuzsa, Petes Sándor, Csé Németh Lajos, Béres Ilona, Verebély Iván, Kaló Flórián, Tábori Nóra, Liska Zsuzsa, Süli Manyi, Budai István és Ajtai Andor. A mesét átdolgozta Tasnádi Éva, dramaturg Derera Éva. Rendezte Szász Károly. A mesejáték 1968-ban készült, és legutóbb 2006. augusztus 20-án hangzott el a Magyar Rádióban. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.

0: Ami utcánk Nemes Nagy Ágnes gyermekverseit Káldi Nóra és Haumon Péter mondja el.
1: Budai utca. Ez az utca Budai. Jól lehet itt játszani, vannak nála nagyobb utcák, a mi utcánk bátyai. Ez az utca Budai, Budai. Vannak nála kisebb utcák, a mi utcánk hugai. Hugai, bátyai, gyerünk gyorsan játszani.
2: Ugróiskola. Járok az utcán, kip-kop, kip-kop. Még meg is állok, itt-ott, itt-ott. Jó megállni. Nézz oda, ott egy ugróiskola. Felrajzolva járdaszélre, zöld krétával nagyra, szépre. Mindenütt van, nézz oda, itt-ott, kip-kop. Egy-egy ugróiskola. Egy-egy-egy páros, egy páros. Fordulj vissza, páros, egy. Nem hibáztam. Nagyszerűen megy, megy, megy. Mi van hátra? Páros? Nem leszel te sáros. Itt a vége. Egy, egy, egy.
1: Hull a bodza. A mi utcánk kicsi utca, van benne egy hosszú bodza. Ősz felé már hull a bodza. Kisbogyóját dobja, dobja, kisbogyóját dobja, dobja. Lila lesz az utca hossza. Kiabál is, Bandi bácsi, az autóját szappanozza. Nem gondolok semmi rosszra, de örülök, drága bodza. Tarthatom a gumitömlőt, míg az autót szappanozza. Őszi fényes napsütésben, víztől fényes járdaszélen szappanozza és lemossa. Hull a bodza, hull a bodza.
2: Gesztenye falevél. Találtam egy falevelet, gesztenye falevelét, mintha megtaláltam volna egy óriás tenyerét. Ha az arcom elé tartom, látom, nagyobb, mint az arcom. Ha a fejem fölé teszem, látom, nagyobb, mint a fejem. Hogyha eső cseperegne, nem bánnám, hogy csepereg. Az óriás nappal, éjjel, óriási tenyerével befödné a fejemet.
1: Ki lakik az utcában? Hogy mi nálunk ki lakik? Mindig látni valakit. Labdáért a kocsi útra, most szalad ki Magdi, Jutka. Itt van András, Andrea, itt a Szűcsék kisfia, nyúlsapkában, mint a nyúl. Dundi Péter meglapul, boltajtóból nézi őket, vegytisztító Márkusz úr. Márkusz úr, Márkusz úr. Dundi Péter hol lapul? Nem tudjátok? Deske Évi. Egy magas lány háta védi, mert nagy, mint a citadella, az a hosszú. Izabella.
2: A titkos út. Hogyha most elindulok, aztán balra fordulok, egy kis útig, titkos útig Lábujjhegyen eljutok. Egyik oldalt házak háta, fel a másik oldalon, és a lombok zöld szakála átömlik a kőfalon. Nem jár erre senki, senki, csak talán a nem tudom ki. Az is akkor, hogyha kell. Kézen fogva, senkivel. Messze innen utca lárma, messze dong a kis vasút. Így bújik a pszt-pszt, így lapul a pszt-pszt, titkos út.
1: Mi van a titkos úton? Mi van ott a kis úton? Csöndes úton, titkoson? Macska van ott, macska van, ül magában, titkosan. Fényes szeme, zöld szeme, orgonafa levele. Egyszer aztán talpra pattan, ugrik, ugrik, láthatatlan, aztán csak a szél oson, titkosan, a titkoson.
2: Mennyi minden. Ez az ösvény, sose fösvény, akármilyen keskeny ösvény, van itt minden, mennyi holmi, hogy is tudnám elsorolni. Cipőfűző, plédoboz, fenyőfárok, két doboz, szótás üvegcserepe, gesztenyefa levele, zöldségák, zöldkövek, fű alatti bőrövek, gerletolla, kréta, gyufa, fényképpen a Verne Gyula, és a többi, de szép, de szép. Ezek azok izék, mizék. Bámulok csak ennyi kincsem. Mennyi minden. Mennyi minden.
1: Akácfa. Akácfa, akácfa, sárga lombot hullató, kezemre, kezemre, mintha hullna sárga hó, mintha hullna sárga hó, csak hogy el nem olvadó, járda széle nagy kupacban, színaranyként csillogó, hogyha belegázolok, hogy zizeg és hogy ropog, mit csinálsz te, kérdik, járok, járok, sárga hóban, színaranyban, térdig.
2: őszi dongó. Őszi dongó rászállott a fényes sárga avarra. Őszi dongó. Őszi napfény nagy fejed össze-vissza zavarja. Őszi dongó. Őszi napfény nagy fejed zavarja, kavarja. Nem szálltál te virágra, szálltál te csak avarra.
1: Nyári rajz. Hogy mit láttam? Elmondhatom, de jobb lesz, ha lerajzolom. Megláthatod te is velem, csak nézd a jobb kezem. Ez itt a ház, ez itt a tó, ez itt az út felénk futó, ez itt a gáz, ez itt a levél, ez itt a nap, ez itt a dél. Ez a borjú itt lógófülű, hasát veri a nyári fű. Ez itt virág, ezer, ezer. Ez a sötét gyalogszeder. Ez itt a szél, a repülés, az álmodás, az ébredés. Ez itt gyümölcs, ez itt madár, ez itt az ég, ez itt a nyár. Majd télen ezt előveszem, ha hull a hó, nézegetem, nézegetem, ha hull a hó. Ez volt a ház, ez volt a tó.
0: Elhangzott a mi utcánk. Nemes Nagy Ágnes gyermekverseit Káldi Nóra és Haumann Péter mondta el. Szerkesztette Molnár Miklósné, rendezte Déri Éva. A versműsor 1974-ben készült, és legutóbb 1979. március 25-én hangzott el a Magyar Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. A Kossuth Rádió Budapesten 107,8 MHz. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorstruktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jórészt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban.
3: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Az MRME új évada elhozza önnek a világ és a hazai klasszikus zene legjobbjait. Foglalja le a legjobb helyeket a koncertekre. Renó Kapuszon, Hámori Máté, Ránki Dezső, Fehérvári Zoltán, Ilja Smuklőr, Farkas Gábor, Lakatos György, Florian Helgát, Alexander Luken, Láng Dorottya és Pasztírcsák Polina. Csak néhányan az MRME új évadának zseniális fellépői közül. Ne maradjon le a szezon legmeghatározóbb koncertélményeiről. Jegyek már elérhetőek az mrme.jegy.hu oldalon.
5: Elindult az anyai örökség premier sorozat a Dunán. És most öné a lehetőség, hogy nyerjen. Válaszoljon a sorozatról feltett kérdéseinkre a Duna Facebook oldalán. Játsszon velünk és gyűjtsön élményeket Szilvásváradon. Részletek és heti kérdések a Duna Facebook oldalán. Nyereményünk egy két fő részére szóló 3 nap 2 éjszakás pihenés a szilvásváradi 4 csillagos La Contessa Kastély Hotelben, félpanziós ellátással és a 650 négyzetméteres különleges domboldali wellness részleg korlátlan használattal.
0: Reklámot hallottak.
6: Kilenc óra. Köszöntöm hallgatóinkat. A hírszerkesztő Besenyei Márk, a Kossuth Rádió mikrofonjánál Szlotta Judit. Hamarosan, várhatóan teljesen leáll a paksi atomerőmű a Duna rekord alacsony vízállása miatt, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, az ország energiaellátása stabil, mozgósítják a tartalékokat, az áramimport pedig szükség esetén minden szomszédos országból biztosított. A kormányfő emellett beszámolt arról is, hogy akár már vasárnap újraindulhat az alkatrészhiba miatt leállt G3-as blokk áramtermelése a 100 halombattai dunamenti erőműben, az üzembehelyezési munkálatokat pedig ma elkezdik. A megfelelő vízellátás érdekében a medence feltöltés, autómosás, sportpálya locsolás mellőzését kéri az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László hozzátette, hogy a megnövekedett fogyasztási igényeket nehezen bírják a rendszerek, a Duna alacsony vízállása miatt pedig egyre kevesebb vizet tudnak kitermelni, amely a lakossági ellátásban fennakadást okozhat. Közben vízkorlátozást rendeltek el Szentendre Pismány település részén a megemelkedett vízfogyasztás miatt. A szolgáltató lajtoskocsikkal biztosítja az ellátást. A hőség miatt a munkahelyeken szükséges óvintézkedésekre hívta fel a figyelmet a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos emlékeztetett rá, hogy a folyadékvesztesség pótlása érdekében mindenhol megfelelő hőmérsékletű ivóvizet kell biztosítani a munkavállalóknak. Meg kell oldani a rendszeres pihenőidő beiktatását, valamint a klímaberendezések hatékonyságát, a megszokottnál gyakrabban kell ellenőrizni. Létrejött a megállapodás az IKEA és a szakszervezet között. Ennek értelmében a társaság dolgozói augusztusban egyszeri, bruttó 100 000 forintos juttatást kapnak a cégtől. Cserébe eltekintenek az évközi 6%-os béremelési követelésüktől, amelyért többször is sztrájkoltak. Az IKEA azt is vállalta, hogy decemberben megkezdik a jövő évi bértárgyalásokat. Nőtt az új lakások száma az első fél évben. A Központi Statisztikai Hivatal közölte, hogy június végéig csaknem 6280 lakás épült országszerte, 22%-kal több, mint egy évvel korábban. A fővárosban és a vidéki városokban volt a legnagyobb arányú bővülés. A tavalyi év azonos időszakához képest 30%-kal emelkedett az építendő lakások száma. Ideiglenesen nem lehet fürdeni a keszthelyi Helikon strandon. A rendszeres vízminőség vizsgálat során vett mintában ugyanis magas volt az E. coli baktérium aránya, közölte az önkormányzat. Hangsúlyozták, a város másik két strandján kiváló a vízminőség. Ingyenesen lehet kipróbálni az új eplényi hegyi bringapályát jövő csütörtökön és pénteken. A 2400 méter hosszú pályát kezdők, gyerekek és családok számára építették. A kerékpárosok négyüléses felvonóval juthatnak fel az 525 méteres Ámos hegy tetejére, ahonnan 9 különböző útvonalon indulhatnak el. Várják a kutyatulajdonosokat is, ők a Sárga Mancs nevű ösvényen hűsölhetnek a fák árnyékában. Jelenleg 24 és 30 fok közötti a hőmérséklet az országban, Budapesten 26-29 fokot mérnek, mindenütt süt a nap. Ma is fokozódik a kánikula, eső továbbra sem lesz. Az Észak-Dunántúlon megélénkül, másút mérsékelt marad a szél. Délután 34-39, este 21-32 fok várható. A Balaton 24, a Velencei tó 25, a Tisza tó 26 fokos. Enyhülés leghamarabb a jövő hét második felében várható. Híradással egy óra múlva jelentkezünk legközelebb. 9 óra 4 perc.
7: Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
8: Rongyszőnyeg.
9: Csak játék mondja dalomra a kortárs, s a jövő mit se szól rá, elfeled. Verseimet ajánlom a falaknak, úgy írtam, ahogy nekem jól esett.
8: Vörös Sándor dalai, epigrammái, ütempróbái, vázlatai, töredékei és beszélgetései.
10: 19.

0: 20.
1: A függönyrésen a Dunából csak egy fénycsíkot látok. Széthúznám a függönyt, te érzem. Nekem egy fénycsík most több az egésznél.
2: 21.
3: Te égi gyerek, hogy nyomra lelek, s meglátlak a földön végre. Sose hittem én, hisz a táj szegény, síkos bezsapús a reménye. Idő elején álmodtalak én virágölű mennyei kútnál, fény sávjai közt, tűz ágai közt, féltő szívemben aludt el. S egy hölgy, akinek fejéke a hold, s négy szörny a ruhája fodra, áldó szeliden szemedre hajol, és megcsókolt mosolyogva. Ú, mennyi öröm az égi körön, véltem nem lesz soha vége. Most sorsom a föld, hol a vágy üvölt, s tajtékzik a kínok mérge. Te égi gyerek, te angyali jó, miért jöttél szökve utánam? Óvd lépteimet, mert süllyedek, ó, süllyedek az éjszakában.
2: 22.
4: Egy szép madár az ablakomra koppan, s már messze száll. Mint kőből készült rózsaszál, szívemben olyan mozdulatlan egy szép madár.
2: 23.
5: Kinn a világ sötét és világos. Benn a világ egyszerre világos is, sötét is.
2: 24.
3: Álmodtad, hogy nincs testem se lelkem, csak te magad gondoltál ki engem. Kép vagyok csak, és tiéd örökre, magad vartál fehér függönyödre. Jó lenne a sorsot félrevetni, álmod pályhén újra megszületni, ha álmodban újra élni tudnék, kicsit sírnék, hogy csicsígas, kicsit rínék, hogy babusgas, aztán csöndben megint elaludnék.
2: 25.
0: Régóta hang se jön felém. Bár tudom, börtönöm alatt sokféle tarka lény lakik. Lassan ledönti a falat. Akkor szabad lennék megint. De menni én már nem tudok. Tovább ülök cellám helyén, és arcomon eső csorog.
2: 26.
6: Töprengek. Borzas madarak szállnak súlyos seregben két karomra, szétmosódnak, betűkbe folyva.
2: 27.
7: 100 ponton zörget a kezem, s megakad egy kilincsen, a van mindig bizonytalan, csak egy biztos, a nincsen. A van szivárvány, színeit nem tagolják határok. A nincs egynemű színtelen és feneketlen árok. Mi létező, bizonytalan, gomolygó füst a kincsem. Nem biztos, hogy van, ami van, de biztos nincs, a nincsen. Egyetlen bog a jó s a rossz, kecskebűrű a lenni. Nem biztos, hogy van valami, de biztos nincs a semmi. 100 ponton zörget a kezem, s megakad egy kilincsen. A van mindig bizonytalan, csak egy biztos, a nincsen.
1: Egy költő hírül vette, hogy a mester olvasta legutóbb megjelent versét. Nagyon megörült, és mikor találkoztak, megkérdezte. Olvastad? Tényleg? Mindent elolvasok, amit publikálsz, felelte a mester. Nem is tudtam, hogy szereted a verseimet. Nem szeretem, de mindig elolvasom.
0: Talán legelőször azt az érdekes kérdést vetném föl, amely lehet, hogy csak számomra volt mindig érdekes, mondta a mesternek a riporter. hogy verseidet olvasgatva gyakran kapott meg egy érdekes, furcsa atmoszféra. Formailag is észrevehető sokszor a sorok tördelésében, de különösen tartalmilag vehető észre. Függetlenség, szabadság, valami kötetlenség, a dolgok fölött való lebegés, majdnem közöny néha, persze nagyon termékeny és szép közöny. És ha mondjuk a mai modern természettudományos világkép nyelvén akarok beszélni, akkor úgy fordíthatnám le érthetőbben ezt az érzést, hogy az időtől való függetlenség. A térben és az időben való fokozottabb szabadság érzete ez, mintha valami különös időélményed lenne. Ekkor mondta a mester: az én időélményem, amit még egyetlen írásomban se tudtam még csak érzékeltetni sem, az, hogy tulajdonképpen az idő áll, és tömbszerű, és végtelen. Nem gondoltam, hogy a jövő és a múlt is benne van, hanem csak úgy, hogy csak jelen van. Mióta a mindenség létezik, elkezdődött a jelen, és az sosem érte utol a múlt, és sosincs reményünk arra, hogy a jövőt megközelítsük. Szóval az idő a jelennek egy végtelen tömbje, amin belül a lények megjelennek, mozognak, kihalnak belőle, de sose volt múlt, és sose lesz jövő. Benne állunk a dolgokban, amik körülöttünk lengedeznek, és mi is lengedezünk benne. De azért nem egészen mindegy, hogy hogyan lengedezünk, és hogy a dolgok hogy lengedeznek. Szóval nem mondanám azt, hogy az ember passzív maradjon. Ha lengedezik is minden, azért nem mindegy, hogy az merre és hogyan lengedezik.
1: Volt akkoriban egy fiatal író. Sétálgatott vele a mester, ki pedig egyszer, mintha elbámészkodna, ebeket néz. Ezt mondja aztán: vajon mikor leszünk mi ilyen szép kutyák?
0: A mesternek emlékezetébe idézik saját szavait. Azt mondta, hogy az ön számára csak egyetlen ember létezik, a Jézusi ember. Ki bennünk ez a Jézusi ember? Állandó, maradandó lényege az emberi lénynek. Amit személyiségünknek, egyéniségünknek hiszünk, ezerféle dolgokból állt össze életünk során, és folyton változik. Ugyanannak az embernek 30 éves kori egyénisége egészen más, mint 10 éves korában volt, és 50 éves korában lesz. Ami az összes egyéni, személyes vonások lekopása után megmarad, ez a Jézusi alap, az ember tulajdonképpeni léte. Ezt életünkben alig érzékeljük, sőt, egyáltalán nem érzékeljük, annyira elborít bennünket élményvilágunk, személyiségünk. A Jézusi alapréteg olyan nehezen bukkan fel az emberben, mint valami síkság földje alól a sziklatalaj.
1: A fiatal író meglátogatta a mestert. Kimentem hajnalban kávét főzni, kezdett mesélni ágyán elnyúlva, ahogy szokott a mester. Bejön utánam a konyhába Sevcsenkó. Kértem, hogy kérek kávét. A fiatal író nem tudta, nevessen-e most, vagy tiltakozzon, hiszen Sevcsenkó rég halott, ezzel szemben egy másik híres költő, Jevtusenkó javában él, de mégse valószínű, hogy csak úgy összekeverje őket a mester. Ez valami tréfa lesz, netán megtréfálás. Várta, mikor jön a poén, és utána a feloldó nevetés. De a mester így folytatta: kávéztunk. Kérdeztem tőle néhány dolgot a fordítással kapcsolatban, mert fordítom a verseit, tudod. Aztán elment. Úgyhogy most egy kicsit fáradt vagyok, mondta a mester.
2: Huszonnyolc.
1: A füst leszáll, ha csöndes az este. A fejést lesve lapulnak a macskák. Álva szunnyadnak a lovacskák, álmuk a szénára festve kínai betűk kuszasága. A kerekes kút árnya barnán nyújtózik a homokban. Lilán kúszik, a félszer falára.
2: 29.
3: Volt egy szép ládika, nőtt benne egy almafa, én azon az almafán dinnyét szedtem délután. Nagyot ugrott sárika, beszakadt a ládika.
2: 30.
8: Suhanni múló fények közt, láthatatlan, tűztelen csillagként, talán ez lett volna dolgom, s megteltem a föld minden színével. Míg van szenvedés, szenvedni akarok. Miért panaszkodom mégis? Hétszínű panaszom, haszontalan, mint a szivárvány. Csupa sárkány a föld, még gyönyöre is iszonyú. Falánkság és pusztulás hálózza be minden örömét. Lehajlás nélkül kelni át kiszabott időmön, talán ez lett volna dolgom. De én a zavaros forrásokból teleittam magamat. Fehérnek kellett volna maradnom, s ahány színű szennye a földnek, mind rám tapadt, egészen tarka lettem. Az iránt, aki küldött, egy a hűség, és ezer a hűtelenség. Ezer szín ékesít engem, és megbánni nem bírom.
2: 31.
7: Szállnak az alkonyi felhők, mint haloványhajú lányok, tűzszínű csillag az ékük, libben a fátyol utánok. Mennyei őzre vadásznak, nincs nyoma égi vadaknak. Lassan a hegyre hanyatló holt poharába zokognak.
2: 32.
7: Fatövén tekereg a kicsi kígyó, tarajos lilafejű kicsi kígyó, szívemet gyújtsad, derekamat olcsad. Fatövén tekereg a kicsi kígyó.
2: 33.
9: A kőbéka lassan ment, a kőbéka lassan ment.
10: Kitépték az éjfél szőrét, lenyúzták a hajnal bőrét.
9: A kőbéka lassan ment.
2: 34.

0: árfa zsong kezébe, de szívét nálad felette.
1: 35.
2: Árnyi láng, árnyak és lángok sora víztükörben.
1: Árnyak és lángok sora víztükörben. 36.
3: Aludj. Érted jön majd új tejjel a holnap, a szélben a sürgönypóznák álmosan dúdolnak. Alma, álmot csupa édes ízet hozzon. Hársfa, álmod, mint a hársfa illatozzon.
1: 37.
4: Mély erdőn ibolya virág, elrejt jól a boróka ág. Minek is rejt az az ág, gyere tágas a világ. Mély erdő, ibolya virág.
5: Ronyszőnyeg. Vörös Sándor dalai, epigrammái, ütempróbái, vázlatai, töredékei és beszélgetései. Közreműködött Baka István, Bakró Nagy Eszter, Bodnár Erika, Göttinger Pál, Horváth Sándor, Kaszás Gergő, Márk Antónia, Parti Nagy Lajos, Sebestyén Márta, Sebő Ferenc, Tandori Dezső, Váradi Szabolcs és a Zsarátnok Együttes, valamint archív felvételről Latinovics Zoltán és Vörös Sándor. Zeneszerző Sebő Ferenc, munkatárs Salamon István. A hangfelvételt Liszkai Károly, Rosenman Péter és Tamás Benedek készítette. Szerkesztő-rendező Zoltán Gábor.

A rádiókompozíció 1995-ben készült és legutóbb 2020. október 6-án hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt holnap ugyanebben az időben sugározzuk.

Mai alkalommal sok kilométert megyünk, sok falut érintünk. Kövessük a térképen. Nagycenk, Fertőbóz, Hidegség, Fertőhomok, Hegykő, Fertőszéplak, Fertőd, Petőháza, Fertőszent Miklós, Csapod, Gyóró, Mihályi, Magyar Keresztúr, Sopron Németi, Szélsárkány, Csorna, Dőr, Rábapordány, Bágyokszobát. Arábának

0: szívébe, hogy a párját kicsalja a szélére. Végig megyek a kis Sobri Gyöngyó utcán, betekintek sejehaj kis angyalom ablakán. Éppen akkor sejehaj vetette be az ágyát, gyöngyharmattal öntözte a szobáját.
1: A Rábáról énekelt Horváth Győző csornai pedagógus. Nem véletlen, mert ma a Rába közben járunk. Nagycenktől Fertőszentmiklósig az egyszer már járt úton haladunk. Innen pedig délkeletnek tartunk jellegzetes kisalföldi tájon. Szántók, legelők, egy-egy csatorna, időnként megtévesztően emlékeztet a nagy testvérre. A gyórói kocsmában egy kis megállás, egy üdítő és egy pecsét a túrakönyvbe. A falut elhagyva jobb oldalt jellegzetes épület, vízimalom. A szép formájú és még ma is dolgozó malom valaha jobb napokat látott. A következő község Mihályi. Tudnivaló, az 1600 méter mélyről 72 atmoszféra nyomással föltört szénsavgázt ma sokféleképpen, még a gyógyításban is használják. Látnivaló, a 15. században épült sarokbástyás, szépen helyreállított Dőri kastély. A romantikus épületet és parkját érdemes is lehet is megnézni. Fák szegélyezte úton gurulunk tovább. A mezőkön, a földeken dolgoznak. Az árok szélen többfelé is a lila őszi kikerics emelgeti fejét. Sopron Németi után a vasúti sinek előtt megtorpanunk, pedig nem jön vonat. Az útmenti bokron egy vörös vércse ül. Karnyújtásnyira enged, majd odébb ugrik. Láthatóan beteg. Megfogni nem tudjuk, nem is akarjuk. Pedig Bechtold István kőszegi madárkórházában lenne a helye. Sorsára, szerencséjére bízzuk a szép madarat. Szélsárkány érdekes hely. Ha egy kicsit kutatnánk, biztosan találnánk kincseket. Időhián elkanyarodunk a forgalmas főutcán balra, Csorna felé. Menet közben csodáljuk csak meg a szép régi házakat, amelyek között akad jómódú, nemesi kúria is, és náttetős parasztház is. Csorna a Rába köz egyik központja. Büszkén tartja önmagát is annak, kitárulkozik az idegennek. Először a tájról kérdeztük Horváth Győzőt, aki az előbb már énekelt nekünk egy szép Rába közi nótát.
0: A Rába köz földrajzilag nagyon jól behatárolható területe a Kisalföldnek. A Rába folyó, a Kis Rába és a Rábca fogja közre. Ezeknek a folyóknak a hordalékán épült fel. Azért is érdekes földrajzilag a terület, mert a Hanság déli pereme még a Rába közt eléri, és a főútvonal északi oldalán a hansági talaj, a főútvonaltól a délre első részen pedig hordalék föld alkotja a Rába közt talaját. A természeti érdekességei közül magának a Rába folyónak a melléke a legérdekesebb, ahol apró falvak húzódnak meg. A következő ilyen érdekesség a kis tavak, amelyek a Rábától 10-20 kilométerre helyezkednek el. A Barbacsi-tó, Fehér-tó védett területek ezek ma.
2: Miből él, mit dolgozik a Rába köznépe?
0: A Rába köz lakossága elsősorban földművelésből élt, és ma is abból él, de ugyanilyen mellette az állattartás, illetve az állattenyésztés. A Bécs felé tartó utak keresztül szelték Rába közt, és nagyon sok hatás érte az itt élő embereket. Ennek ellenére is azt mondhatjuk, hogy Rába köz egy viszonylag zárt tájegység, amit a népi kultúrájában figyelhetünk meg leginkább. A népművészet még ma élő egyes ágai is mutatják, hogy az elmúlt évszázadokban milyen lehetett itt a népélet. Ezekből a tárgyi kultúra területén a fafaragást említhetném, kiemelve Bogyoszló községet, még ma is folytatják ezt a hagyományt. Aztán a gyékény feldolgozását Bősárkányban és környékén, a csuhét, amiből Rába köz szinte minden falujában ma is lábtörlőt és szagyrokat készítenek. Aztán folytathatnám a természetes anyagok mellett az agyaggal, amelyik a fazekasság alapanyaga volt, és ma is az, hiszen Dörben évszázados hagyománya van, de Csornán is. Még ma is élnek fazekasok, a Völcsei család leszármazottai, akik azokat az edényeket készítik, amiket elődeink évszázadokon keresztül használtak. Díszítésmentesen, mázatlanul vagy mázosan, nagyon egyszerű, de szépvonalú használati tárgyak ezek. A Rábaköz három legszebb népviseletéből még ma is találunk darabokat, az idősebb nemzedék még viseli őket. A kapuvári viselet, a szanyi és a csornai népviseletről van szó. A szanyi népviseletben a fejen szembetűnő kendő mellett a kobak, ez díszes kis csillókkal kikeményített fejdísz, amit kendő alá is raktak, hogy megfelelően álljon a kendő, de anélkül is használtak fejviseletnek. A kapuvárioknál a könnyed hövei hímzésű kendő, a csornaiaknál hasonló a kendő, de általában vagy aranyszálos hímzéssel, vagy vagdalásos mintával díszítették.
1: És mit lehet látni a 10 000 lakosú városban?
0: A Csornára látogatóknak a főtéren már messziről szembe tűnik az az épület, amelyik egyedüli műemlék, a premontrei prépostság rendháza volt évszázadokon keresztül. A templom falán helyezkedik el a prépostság védőszentjét ábrázoló román dombormű, amelyik a legrégebbi a korábbi templomokból, amelyeket átépítettek, vagy leégett, és emiatt újítottak fel. A templom késő barokk stílusban épült, és ezt az arculatát mutatja a ma ide látogatónak. Egy népi műemlék a Kovácsház, amelyik cégérével és külső portájával nyújt érdekes látványt. Külön értéke az, hogy a Kovács műhely oldalában helyezkedik el a kut, a falban, kívülről és belülről egyaránt használható volt.
2: Működő ez a műhely?
0: Hát a műhely most már lakatos műhelyé alakult át, a mellette lévő Kovácsházban azonban még egykori tulajdonosai laknak. Ha sétát folytatjuk, akkor érdemes megnézni azoknak a népi kismesterségeknek a ma élő leszármazottjait, a kékfestőt, több évszázadon át ismert a Frasz család tevékenysége, a fazekasságot, Völcsei József fazekasmester munkáit, és a híres Ráboközi perec készítőket, amit most már csak Csornán készítenek, de ugyanúgy kedvelik, mint évszázadokkal ezelőtt.
1: A híres csornai mesterek közül kettőt látogattunk meg. Először egy kékfestő családnál jártunk. Frast Pál és felesége Barna Márta beszél.
3: Csornán a múlt század elején 1829-ben honosodott meg a szakma, akkor Frast Sebastian került Csornára, aki itt letelepedett és elkezdte tulajdonképpen a mostani korszerű kékfestészetnek az alapjait lerakni. A falusi ember viselt vászonnadrágjait, úgynevezett gatyákat, ezeket vitték be a mesteremberekhez, és először csak mint sötétkékre, mint alapszín, így tudták hasznosítani más munkadarabra, nadrágokra, kötényekre. Majd később, amikor már a technika odafejlődött, hogy ezekre az anyagokra technikailag rá tudták vinni a mintát, akkor tulajdonképpen kezdődött meg az igazi kékfestészet. Ez abból állt, hogy a behozott anyagot kifőzték, ugyanis a szennyeződéstől az alapanyagot mindig meg kell tisztítani. Most a kifőzött, letisztított alapanyagot megszárítva, kisimogatva asztalra tették, az úgynevezett mintázóasztalra, és a meglévő péppel, ami tulajdonképpen arra van hivatva, hogy az anyagot a megfelelő mintafával bemártva rávigyük az anyagra, és ez az pépszerű anyag, az úgynevezett pap, megvédi az anyagot a festék ráhatásától. Ezen megszárad, 2-3 napig áll, és utána belekerül a festék csávába. Ez egy 18-20 fokos víz, amiben megfelelő vegyszerek előkészítésével festésre alkalmas küpát készítenek. Ez a küpa szó a kék festészetben honosodott meg, és az így megmintázott anyagot azután ezekbe a kádakba tulajdonképpen egy hatalmas, nagy kutszerű valami, ami körülbelül 2-2,5 méter mély, 1,5 méter széles. Ebben az előkészített csávába ezek a mintázott anyagok egy úgynevezett kerekráfokra rá voltak téve szépen, és utána belengedve ezekbe a mély kutakba, és ott 20-25 percig lentartva, majd följöve a levegőre, 5-10 percet fönnmaradt, és ezáltal tulajdonképpen az oxidáció következtében rétegenként rakódott ezekre az anyagokra a festék. A szépséget, a patinát, hát tulajdonképpen a kézi mintázás adja, mert az igazi kézi munka, mint minden szakmában, hát tulajdonképpen az jelenti az örömet, hogy mindent kézzel csinál az ember.
2: Milyen jellegű munkákat csinálnak, tehát milyen anyagokra dolgoznak?
4: Dolgozunk tiszta lenre, tiszta pamutra, batiszt alapanyagú, illetve pamut alapanyagú batisztra, hát főleg lakástextileket csinálunk, én azt szerettem eddig is, ebből is értünk el eredményeket, férjem is és én is népi iparművészek lettünk, sok kiállítás van a hátunk mögött és sok országos pályázat is, hát szeretjük a szakmánkat, szeretjük a mesterséget.
2: Azok a minták, amiket rátesznek az anyagra, azok régiek vagy új kreációk?
4: Mind régi, mind.
2: Melyek azok a minták? Mi az a jellemző motívum, ami csak a csornai kékfestőkön található meg?
4: Ez egy nagyon-nagyon érdekes dolog. Nincsen két egyforma minta, hogy Bácsalmáson is ugyanaz a minta van, meg Csornán. Eddig úgy alakult, hogy minden mester nagyon-nagyon őrizte a saját mintáját. Hangsúlyozom így, a saját mintáját.
2: Tehát nem annyira vidékre, inkább személyre jellemző.
4: Igen, igen, azt hiszem, hogy így jó.
0: Sárga rigó madár fölszállott a fára.

0: enyém soha sem lész.
1: Természetesen ismét Horváth Győző énekelt. Menjünk a másik mesterség képviselőjéhez. Csornán még hárman foglalkoznak a híres rábaközi perec sütésével. Rédes Imrénétől először azt kérdeztük, hogy honnan tudja a perec sütés titkát.
2: Én egy öreg nénitől tanultam. Gondoltam, hogy ha sikerül, akkor én is csinálom ezt tovább. Vettem 9 kiló sima lisztet, ahhoz 90 tojás, 7 deci rum, 2 marék porcukor, 4 csomag édeska, 3 szalangáli, és hamuzsírnak szokjuk ezt át mondani, amit a gyógyszertálból megveszünk. A tojásnak a fehérit fölvárem habnak, a sárgájába minden fűszert belerakok, akkor összeállítom, mikor összeállítom, utána teszem bele a szalangáli.

0: Arítom bele ilyen narancsos ládába, tiszta abroszba, egy kicsit megvizázom a abroszt, összerakom egymás fölé, elviszem a pékhöz, aztán ottan megsül. Azt mondják, van egy titka, hogy jó olajfűtéses kamenca kell neki, meg hát nálunk is, aki van pék, Balter Gyulának hívjuk, úgyhogy az tudja csak megsütni. Ezek a mostani fiatal pékek ehhez nem értenek.
1: És mi lehet ez a titok?
0: Nem is forjon, aztán meg meleg se legyen annyira. A kifőzés a titka nekéje.
2: Úgy gondoljuk, ennyi mindenképpen elegendő ahhoz, hogy kedvet csináljunk Csorna meglátogatására. Indulnánk tovább, de kiváló kalauzunk Horváth Győző még mondana valamit.
3: Csornát nem lehet elhagyni anélkül, hogy a történelemnek egy jeles évfordulójára ne emlékeznénk. Az 1848-49-es szabadságharc utolsó győztes csatája itt zajlott 1849. június 13-án, amelynek emlékére a temetőbe Rábaköz népe állítatott egy márvány emlékművet.
4: Hol szállhatnak meg az ideérkezők?
3: Elsősorban a népdalból is ismert Korona vendéglő helyén megépült motelban, de két középiskolás kollégium is nyáron szívesen fogadja az ide látogató diákokat.
4: Azt hiszem, a diákokat elsősorban ez érdekli, mert az ő zsebükhez ez a mérve. Ha már a népdalt említette, akkor említsen meg kérem néhány olyan népdalt, ami a Rábaközre vagy Csornára jellemző.
3: A népdalok közül bizonyára mindenki ismeri a Szérül legeljetek, fának ne menjetek, mert a fának neki mentek, fejeteket beveritek, Szilikút, Szanyikút, Szent Andrási Sobrikút szövegű népdalt, de emellett még ilyen dalokat, mint a három piros vánkos csúcsa, mit álmodtál az éjszaka, nem álmodtam, én egyebet eszem a csalfa szemedet. Öreg bácsi, hová való szilába, ördög búja kérongyos falujába, ott tették meg csibe gyanánt a varjút, ott nyomták ki a táhémből a borgyut.
2: Dőr felé megyünk tovább. A letérésig a nagyforgalmú 85-ös úton haladunk, nagyon vigyázva. Csak 5 kilométer és Dőrre érünk. A falut már 750 évvel ezelőtt oklevél említi. Temploma a 18. században épült. Fazekassága messzeföldön évszázadokig híres volt. Ma már alig lelhetők fel a nyomai. Szerencsére van még, aki őrzi a hagyományt. A híres Völcsei Fazekas család képviselője, Völcsei Lajos ma is a faluban dolgozik.
5: Dőrben a Völcsei család tulajdonképpen nagyon régen itt honossak, és mint fazekas volt.
4: Hányan iziglen?
5: Hát lehet, hogy nem igaz, a legendák azt beszélik, sőt találtam olyan régi papírokat is, hogy állítólag 5-600 év körül vissza lehet menni, hogy a dinasztiánk fazekas család volt.
4: Miért pont ebben a faluban alakult ki a fazekasság?
5: Már itt meg lehetett találni az agyagot, abban az időben meg lehetett találni a tüzelőt is. Igen jó agyag van. Úgy tessék elképzelni, hogy most én újra visszatértem a döri agyagra. Ez a döri az olyan jó agyag, hogyha a hosszú kezem lenne ide csorna, akkor a hosszan el tudnám nyújtani. Nagyon szépen engedi magát dolgozni, olyan vékonyra ki tudom húzni, hogy viszont majd megmutatom, olyan szép korsokat tudok csinálni, és könnyűek.
4: Vékony faluak.
5: Vékony faluak, igen.
4: Milyen tárgyak készülnek itt ebben a műhelyben?
5: Hagyományos dolgokat szokok csinálni. Arra is kérnek, hogy régi hagyományos tárgyakat, azért csinálok lábasokat, tálokat, lekváros edényeket, korsókat, ilyen régi hagyományos dolgokat, amit valamikor ezen a vidéken használtak. Sajnos nem fejlődött ki mi nálunk a díszítő művészet, úgy, mint például az Alföldön. De most tulajdonképpen fekete edényeket fogok csinálni a közeljövőben.
4: Az is hagyományos?
5: Igen, hagyományos, mert Dőrben voltak olyan fazekasok, akik direkt csak fekete edényeket készítettek.
4: Mivel színezi az agyagot?
5: Nem kell ezt a színezni. Tulajdonképpen az éget is múlik, hogy fekete legyen-e, vagy éppen terakotta, vagy zománcos.
4: Szentendrén a falu múzeumban is található egy fazekas műhely, amelyikben ön is dolgozott.
5: Igen, tulajdonképpen ott nekem készítettek egy korongot,

0: Én meg magam építettem egy fazekas kemencét, amiben égettem is. A természet is csak olyankor szokok elmenni, meghívásról, hogy minden hónap végén vannak nagyobb fogadások. Csak éppen nagyon fárasztó.
1: Oda utazni.
0: Reggel a hajnali vonattal elmegyek, 3 órakor, 2:30-kor fölkelek, hát bizony 11 óra, mire hazaérek.
1: Hol árulja ezeket az edényeket?
0: Én csak itthon adok el mindent, na meg általában a népiparmi szerintanásnak dolgozok, meg hát aki ide jön vendégem, mindenki tulajdonképpen itt válogathat.
1: Tehát ide be lehet jönni az udvarba, megnézni a műhelyt, igen, és vásárolni.
0: Igen, igen, én nem zavarok el senkit sem. Én úgy vagyok vele, hogy örülök neki, hogy tovább tudtam vinni, csupán van egy kis fajdalmam. 4 gyerekem van, de egyik sem folytassa tovább a mesterséget.
1: Vége a völcsei
0: hagyomány. Én úgy gondolom, hogy most sajnos vége.
2: Mielőtt elhagyjuk Dőrt, felhívjuk még a figyelmet a helytörténeti gyűjteményre, amelyet a falu kedves pedagógusai vagy készséges diákjai bárkinek szívesen megmutatnak. A következő megálló Bágyokszobát. A szép új általános iskola egyik tantermében beszélgetünk Görcs Tivadar tanárúrral. A hajdani 2 faluról, Bágyogról és Szovátról mesél.
3: A falu mindkét részen jobbágy faluként indult, és a kisebbik volt a bágyogi rész, a nagyobbik a szováti rész. Erdővel körülvett területek voltak, a soproni és a bakonyi erdőit összefüggő egységet alkotott, és a szorgalmas nép az hódította el az erdőtől a szántóföldeket lényegében. Ezek a szántóföldek lettek aztán azok a területek, amelyek ma a községnek a szántóterületét képezik. De még mindig vannak a régi jobbágy elnevezésekből ilyen, hogy szífai rét, hogy tölgyes, hogy stb. Ez még erre utal, ezek a régi elnevezések. Még az idősebbek tudják pontosan, hogy hol van, melyik az a tag, és valamikor a tölgyerdő szélén szífák voltak, és ez a szífai rét. Amikor a ráboszabályzás végképpen megoldotta a belvizeknek a levezetését, akkor ez a Kepési csatorna, amelyik Pásztoriból indul és megy bele, lényegében a Rózsás csatornába, meg a Rábába, hogy akkor ez pont a két község határán húzódott végig, és így hát csatorna választotta el a két községet. A régi szájhagyomány őrzött meg nálunk egy olyan mondókát, hogy az egyik község lakói is, a másik község lakói is kézi munkával a csatorna építését szorgalmazták, és amelyik község élelmesebb volt, az akarta a csatornát az ő portájától távolabb vinni, hogy nagyobb legyen az ő területe. Na most a mérnök által kitűzött karókat éppen azért éjszaka odább tűzték. És a csatorna ásásnál ebből bírósági per lett, mikor vége volt a csatornának, és itt van a lényegében, amit mondani akarok, hogy az öreg csősz, aki tudta, hogy neki meg kell a bíróságon a helyszínen esküdni, hogy hova tartott ez a földterület, úgy oldotta meg a problémát, hogy otthon a csizmáját telerakta saját kertjéből földdel, és a bíróság előtt azt mondta, hogy tisztelt bíróság, az a föld, amin én most állok, ez mindig bágyogi volt. Tehát lényegben a csősz nem hazudott, már ő a saját földjén állt, ugye?
1: Ebben a faluban élnek népdalok és éltek népdalok. Ezt bizonyítja ez a kis könyvecske, aminek az a címe, hogy Rozmaring, 91 darab magyar népdal. Ebből a 91-ből 2 itt gyűjtöttek Bágyokszováton, és a 63-as cím alatt ezt olvasom. Ez a falu szép helyén van, Bágyog, Sopron megye, 1950, énekli Görcs Tivadar, 26 éves. Hát Görcs tanár úr azóta néhány év eltelt.
3: 60 éves azóta.
1: Hogy kérjük meg, hogy most annyi év után újra énekelje el ezt a népdalt.
3: Ez a falu

0: rózsám.
1: Emlékezzünk csak, mit mesélt a tanár úr a furfangos öreg esküjéről. Nem először találkozunk azzal a gyönyörű jelenséggel, hogy a nép meséje beépül a koszorús költő életművébe, vagy fordítva, a költészet megteremti a maga legendás népi előzményét. Így verselt meg egy hasonló történetet Arany János.
2: Állj elő, vén Márkus, vedd le a süveget. Hadd süsse a napfény galambősz fejedet. Tartsd fel három ujjad, esküdjél az égre, Atya, Fiú, Szentlélek hármas istenségre, hogy az a darab föld, amelyen most állasz, nem tarcsai birtok, ladányi határoz. Elé áll a Márkus térdben összeesve, görnyedező háttal, mintha sírt keresne. Téli fának hinnéd, mint az usz belomból, fázik, aki ránéz, s a halálra gondol. Kezei reszketnek, tán erő hiában, tán a lelki vádtól vénység áll arcában. Esküszöl, esküszöm az élő Istenre, utolsó napomra és örök idvemre. Esküszöl, esküszöm, s ha hamisat szólok, se földben, se mennyben ne lehessek boldog. Föld kidobja testem, ég kizárja lelkem, ama sebes örvény hánytolgassa engem. Lakom a ladányban, muzsika, mulatság. Ejhaj, dínom, dánom, milyenk az igazság? Nem az éj a madár, aki elszalajtja, s kinek a foga fáj, tartsa nyelvét rajta. Láma vén Márkusnak esze volt előre, talpa alá tett, úgy esküdt a földre.

0: Elhangzott a Rábaköz. Túravezető Rockenbauer Pál és Gyenes Károly. Közreműködött Fülöp Zsigmond. A felvételt készítette Erdész Anna, Fekete Orsolya, Kádár László és Marton Gyula. A szerkesztő munkatársa Lékai Mónika, zenei szerkesztő Dobozi Borbála. Szerkesztő Tarnai Márta, rendezte Kelemen László.
1: Az ismeretterjesztő műsor 1984-ben készült, és legutóbb 1987. június 11-én hangzott el a Kossuth Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.

0: Kossuth Rádió Pécsen 95,9 MHz. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorában a vallási műsorok szokott idejükben kerülnek adásba. Minden délben más-más templom harangja szól. Az egyházi félórák hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig, mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10:04-től hallható a Kossuth Rádióban. Művész és tanár.
1: Van valami olyan varázsa, amit szerintem mástól nem hiszem, hogy az ember megkap.
2: Mi mindnyájan jó úton haladtunk.
0: Egy gazdag életút, hangokkal kikövezve.
3: Mondják, hogy a kottában minden benne van. Csak jól kell tudni olvasni.
0: A mester, a művész és az ember. Baranyai László zongora művész, 80 éves. Vasárnap 17:40-kor az M5 műsorán. Műsorajánlót hallottak.
4: Tíz óra. Köszöntöm hallgatóinkat. A hírszerkesztő Besenyei Márk, a Kossuth Rádió mikrofonjánál Szlotta Judit. Országszerte harmadfokú hőségriasztás érvényes. A kánikula miatt több településen és a nagyobb pályaudvarokon ivókutakkal, párakapukkal és hűsülő helyekkel segítik a felfrissülést. A szakemberek felszólították a lakosságot, hogy takarékoskodjon a vízzel és az árammal. Jelenleg rendben üzemel az energiaszolgáltatás. A paksi erőmű 2000 helyett 960 megawatton termel, tájékoztatott a miniszterelnök. Magyar Péter beszámolt róla, hogy az önkéntes korlátozások miatt a hálózat csúcs terhelése tegnap a tervezetnél 151 megawattal kevesebb volt. A miniszterelnök 11 órakor Százhalombattán, 15 órakor Pakson tart sajtótájékoztatót. Akár már vasárnap újraindulhat az alkatrész hiba miatt leállt G3-as blokk áramtermelése a Százhalombattai Dunamenti erőműben. A szakemberek várhatóan már ma elkezdik az üzembehelyezési munkálatokat hazánk második legnagyobb teljesítményű gáztüzelésű létesítményében. A következő napokban sem várható csapadék a Duna és a Tisza vízgyűjtő területein, ezért tartósan vízhiányos helyzetre kell felkészülni, hívta fel a figyelmet az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László elmondta, hogy az aszály miatt a felszíni vizek nem töltődnek. Példaként említette, hogy napokon belül a kritikus szint alá csökkenhet Paksnál a Duna vízszintje. Új szakmai ajánlással segíti a fekvőbeteg ellátó intézmények felkészülését a hőhullámokra a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A cél, hogy gyakorlati segítséget nyújtsanak az egészségügyi központoknak, hogy a hőségriasztások idején is biztosítani tudják a betegellátást, a betegek és az egészségügyi dolgozók biztonságát, valamint a zavartalan működést. A gyermekoltást elutasítók büntetésének enyhítését kezdeményezte a Mi Hazánk mozgalom. Novák Előd országgyűlési képviselő 100 000 forintban maximálná a kiszabható bírság összegét, és lehetővé tenné, hogy a hatóság méltányossági alapon enyhítse vagy elengedje a büntetést. Az ellenzéki párt emellett kezdeményezi, hogy a kormány szeptember végéig dolgozzon ki jogalkotási koncepciót azok rehabilitálására, akik amiatt veszítették el állásukat, mert nem oltatták be magukat koronavírus ellen. Az új közalkalmazotti bértörvény tervezett kidolgozásáig felfüggesztették a sztrájkot a romániai egészségügyi alkalmazottak. A dolgozók érdekeit képviselő szakszervezet szerint a kedd óta tartó munkabeszüntetés elérte célját. Felhívta a figyelmet az egészségügyi rendszer gondjaira. A parlament pedig feloldotta a létszámstoppot a munkaerőhiánnyal küzdő ágazatban. Beomlott egy épülő alagút Belső Mongóliában, 4 ember halt meg, 6-an megsérültek, őket kórházban ápolják. A mentési munkálatok jelenleg is tartanak, azt egyelőre nem tudni, pontosan mi okozta a szerencsétlenséget. A hatóságok vizsgálatot indítottak. Jelenleg 27 és 35 fok közötti a hőmérséklet, Budapesten 30-32 fokot mérnek, mindenütt süt a nap. Ma is fokozódik a kánikula, eső továbbra sem lesz, az Észak-Dunántúlon megélénkül, másutt mérsékelt marad a szél. Délután 34-39, este 21-32 fok várható. A Balaton 24, a Velencei tó 25, a Tisza tó 26 fokos. Enyhülés leghamarabb a jövő hét második felében várható. Délben jelentkezünk híradással legközelebb, 10 óra 4 perc.
0: Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Feltételes megállók. Grendel Lajos és a felvidéki próza. Műsorunk első felében Grendel Lajossal beszélget Balogh József. A felvétel áprilisban Szegeden készült.
6: Kicsit talán furcsán fog hangzani, és éppen az én számból fog nagyon furcsán hangzani. Én például Jókait nagyon korszerű írónak tartom, mivel azt hiszem, hogy a magyar próza nyelv egyik mind a mai napig az egyik legnagyobb teljesítménye a Jókaié. Akiket bánt, vagy akiket zavar, mondjuk a Jókai nyelvének a régiessége. Nincs igazán igazuk, mert a magyar nyelvnek a lehetőségeit Jókai Móra legjobb műveiben olyan nagy mértékben kiaknázta, és olyan magas színvonalra emelte, amely nélkül a 20. századi magyar irodalom, a legmodernebb, a posztmodern magyar irodalom sem lenne olyan, amilyen ma. Nagyon érdekes élményem volt például a 80-as évektől Mészöly Miklós prózája, amely aztán igazán mondhatnánk, hogy fényévnyi távolságra van Jókai világától, viszont valahol nagyon messze én állandóan ott hallom Jókait ebben a prózában, ami abban a meggyőződésemben erősít meg, hogy a látszólagos nagy időbeli különbségek ellenére, amilyen a 19. század közepi magyar próza és a 20. század végi magyar próza között van itt azért egy kontinuitás is.
7: Hát azt hiszem, ezzel a te személyes írói pályádnak vagy a személyes életednek a közepébe is léptél, a már említett 80-as évekbeli négy regényben, amelyben ugye az első az Éles lövészet, ezt követi a galéria, aztán az áttételek és a negyedik a szakítások. A személyeken keresztül is keresed ezt a kontinuitást, a szereplőid is keresik ezt a kontinuitást, és ez nem csak mint regényforma érvényesül, hanem mint létélmény is, vagy mint egzisztenciális kérdés is, hogy honnan, ki, hogyan tartozik hozzám, és itt az időnek, a történelemnek és a múltnak nagyon nagy szerepe van, és ezzel végig játszol is ezekben a munkákban.
6: Igen, a 20. századi magyar történelem a történelmünknek egy nagyon drámai korszaka, és hát most a 20. század végéről visszapillantva láthatjuk talán azt is, hogy egy hosszú történelmi folyamat, amelyet én ugye a reformkortól, vagy még inkább visszamenőleg, ha a magyar irodalomra vonatkoztatnám a dolgot, akkor Besenyeiéktől egészen a első világháború végéig egy fölfelé ívelő folyamatnak tartok, amely megszakadt. Szóval olyan drámai változások jöttek a 20. századi magyar történelemben, amelyben két évtizedenként, vagy néha egy évtizedenként ez a fonál, ez a folytonosság újra megszakadt. De ugyanakkor ez a folytonosság valahogy búvópataként azért állandóan megvolt a megszakítások ellenére is. Tehát
7: megvolt, vagy ragaszkodunk hozzá?
6: Hát én nem hiszem, hogy tudatosan ragaszkodunk hozzá, hanem inkább azt, hogy egyszerűen nem tudunk másképpen viselkedni, mint hogy ne ragaszkodnánk azért hozzá valahol a tudat alatt. Ilyen búvópatakszerűen ez azért ment tovább a trianoni szerződés után, az első világháborús bukás után, a forradalmak bukása után, Horthy rendszer bukása után, aztán az 56-os forradalom után. Ezek mind olyan rendkívül éles határvonalak a 20. századi magyar történelemben. Ezek után az, hogy mégis kapcsolódni tudunk a múlt századi, vagy a korábbi hagyományainkhoz, vagy hát ha az irodalomról beszélünk, akkor a magyar irodalomnak a korábbi évszázadaihoz, hogy azért ez tovább élt, ezért azt jelenti, hogy ezeket az értékeket, ezek a nagy társadalmi, történelmi megrendülések nem tudták igazán alapjaiban kikezdeni. Ami érték megszületett a 20. századig a magyar irodalomban, egyáltalán a magyar szellemtörténetben, kultúrában, azt még ezek a rendkívül drámai, történelmi sorscsapások sem tudták érvényteleníteni. Ez van, és erre érdemes visszakapcsolni, csak persze most ma már másképpen, most már ezeknek a történelmi traumáknak a tanulságait is levonva, és mint egy ezeknek a szűrőjén keresztül. De ez a folytonosság a magyar szellem fejlődésének, ez a folytonossága megmaradt a mai napig is, és erre lehet is, és érdemes is visszakapcsolni még ma is egy egészen új évszázad, sőt évezred küszöbén.
7: Ugyanakkor például az Áttételek című regényedben a megidézett nagymama azt a következtetést vonja le, vagy azt éli át, hogy az első világháború és a második világháború tapasztalataival a háta mögött a hallgatást választotta. Miközben azt mondott, hogy ez a búvópatakként való folytonosság, ez mégiscsak fontos az embernek, és kapaszkodókat ad az embernek. Ugyanakkor a hőseid nagy része mindezen kapaszkodók mellett nagy érzelmi, gondolkodásbeli dzsungelben él, tehát a magánélet szinte mindig rendetlenül és kócosan van jelen a regényeidben, és ahhoz a jelen valósághoz, amelyről azért ezek a regények szólnak, és ez a 70-es, 80-as éveknek a Szlovákiája, Csehszlovákiája, vagy Közép-Európája, lehet, hogy mindegy, hogy mondjuk, vagy Magyarországa is természetesen. Ebben azért nagyon sok bajuk van ezzel a világgal, és a fogódzók mellett nagyon sokszor nem találják azt, hogy miben lehet kapaszkodni.
6: Nem egészen, vagy nem igazán a 20. századi emberre jellemző az, hogy szeretné meghatározni magát, szeretné meghatározni azt, hogy kicsoda. És ez nyilvánvalóan nem csak ma, és nem csak tegnap, hanem mindig konfliktusokkal járt. Az foglalkoztat engem, és az is késztet írásra, vagy az késztet arra, hogy különféle olyan emberi helyzeteken gondolkozzam el, amelyekben nem lehet egyértelműen helyesen, vagy egyértelműen helytelenül cselekedni. És ami ezen kívül aztán érdekel engem, az az, hogy ebben mennyi történelmi hamis tudat vagy mennyi történelmi reminiszcencia csúszik bele, hogyan lehet ezt kiküszöbölni, vagy ki kell egyáltalán küszöbölni. Tehát valami olyan tágasabb, nagyobb átfogójú térbe helyezni ezeket a problémákat, ahol a problémáknak a súlya megsokszorozódik, és amelyekben aztán úgy az ember megismeri magát, és megismeri a barátait, a kedveseit, a hozzá közelállókat, azokat, akiket nem kedvel. Mindig az ilyen bonyolult emberi helyzetek érdekeltek engem, amelyek választási lehetőséget adnak a számomra. Kihívást jelentenek az én szabadságom számára, hogy most akkor egy adott helyzetben hogyan válasszak, hogyan döntsek. És hát persze dönthetek helyesen is, vagy helytelenül is. Ezt is nehéz eldönteni nehéz megmondani éppen a döntés pillanatában, hogy most helyesen vagy helytelenül döntöttem-e. De amit fontosnak tartok, az, hogy az ember legyen olyan őszinte maga, vagy jusson el odáig, hogy olyan őszinte magával, hogy akár helyesen dönt, akár helytelenül dönt, kerülj el azt a csapdát, hogy egy ilyen pillanatban hazudik magának.
7: Ahogy az Áttételek hőse is elindul, egy erdőbe jut, nem csak egy jelképes erdőbe, ugye az ember élet útjának felé, hanem egy valódi csehszlovákiai erdőbe jut, igen. És ott végig vive szinte a galaxisokig azt, hogy ő most hol van, a hely meghatározást. A vége ugye az utolsó mondat, hogy te vagy. Igen. Gondolom erre, igen, a fajta hitelességre vagy azonosságra gondoltál. Hogyan viselte a környezeted ezt a lamentálást? Az írásaidban megjelenő konfliktus helyzetekbe való kerülése a szereplőidnek, azt gondolom, hogy az életedre is vonatkoztatható. Már csak azért is, mert én ezeket a könyveket alig-alig bírtam másként olvasni, mint önéletrajznak.
6: Is. ilyen is. Az alaphelyzet, a kiinduló pont az, az valóban önéletrajzi. Hát nehezen viselték, nagyon sokan nehezen viselték, szóval én a legközvetlenebb környezetemnek azért elég sok keservet és szomorúságot okoztam. Nem azért okoztam nekik szomorúságot, mert ezt én akartam, mert ez volt a szándékom, hanem mert én úgy látszik, ilyen vagyok, ilyen a habitusom, hogy az, ami engem foglalkoztat, az azzal jár, hogy én sok embert és azokat az embereket is, akiket máskülönben szeretek, esetleg nagyon megbántok akár egy életre is, és hát szóval elég nehezen viselték. Bizonyára nem vagyok egy könnyű ember a környezetem számára. Akár a családot is.
7: Ráadásul egy olyan szituációban, vagy egy olyan létben éltél és élsz is, amit én most nem akarok mindenféle jelzőkkel illetni, hogy kisebbségi, meg hogy kell magyarnak lenni Szlovákiában, meg hogy lehet, meg hogy ahhoz képest, meg milyen történelmi környezet, meg szocializmus, stb. De gondolom egyszerűbb lett volna a helyzet, hogyha egyértelműbben az ember azokban a szituációkban valamik mellé vagy valakik mellé áll, és azt mondja, hogy ez így fekete, ez úgy fehér, és igen, akkor a dolgok talán a többiek számára is viselhetőbbek lettek volna. Éppen ezért hiszem azt, és nekem nagy trauma volt most, hogy a könyveidet újra elővettem, hogy kettőt, ráadásul a két kultusz művedet, amivel 80-as évek elején a magyarországi magyar irodalomba is berobbantál, és teljesen új hangként értékeltek, és ugyanakkor egy nagyon olvasható íróként is értékeltek, akinél történet van, de modern beszédmódban, vagy kifejezésmódban, hogy éppen azt a két könyvet nem találtam, ezek szerint azokat odaadtam valakinek, és soha nem kaptam vissza. A galerit és az éles lövészetet, hogy és úgy látszik, akkor ez is valahogy a dolog kultikus részéhez tartozik, hogy azok nincsenek meg. Tényleg, és arra akartam kérdezni, hogy te érzékelted ennek a két könyvnek a kultikusságát?
6: Hát nem érzékeltem, utólag aztán észrevettem, egy kicsit még csodálkoztam is azon, hogy ezek a könyvek, tehát az első két regényem, az éles lövészet és a galéri elég nagy port vert föl. Az éles lövészet azt hiszem az alcímében ezt még ráadásul így expressis verbis még ki is írtam oda, hogy ugye ez egy nemzetiségi antiregény, az égvilágon semmi köze a regény műfajához. Ezt ilyen valamilyen szövegnek írtam meg. Eszembe se jutott volna, hogy ezt mondjuk néhány év múlva posztmodernnek fogják nevezni, mert halvány gőzöm nem volt arról, hogy mi az, hogy a posztmodern 1979-ben, ami 78-ban.
7: Hát azt hiszem azoknak sem, akik azóta abból élnek, hogy a posztmodern van, akár irodalomtörténészként, akár íróként, vagy kritikusként.
6: Na most a viszonyom eléggé ambivalens ezekhez a könyvekhez, olyan értelemben, hogy egyrészt az éles lövészetről az az érzésem, hogy ez aztán éppen annak köszönhetően, meg részben a galéri is, hogy hát ilyen szinte félig meddig kultikus könyvek lettek, hogy ez most úgy rám száradt, hogy ettől a két könyvtől az életem végéig nem fog tudni megszabadulni, és mindig ezt a két regényt fogják számon kérni.
7: Ez
6: rajtam.
7: Szokott így történni.
6: Ez sajnos az az érzésem, hogy ez így van, és ez ellen úgysem lehet semmit se tenni. Ami a későbbi könyveket illeti, az áttételeket, az már valóban egy másféle regény politikai elképzelés szerint íródott. Egy zenét hallottam, egy mondat, hogy is mondjam, mondatoknak a zenéjét, amit szerettem volna az első mondattól az utolsó mondatig végigvinni, olyan szomorúan és olyan visszafogott kétségbeeséssel muzsikáljon végig, függetlenül attól, hogy aztán itt most mi történik és mi nem történik, mennyi történelem van benne és mennyi egzisztencializmus. És ez a hang legyen a jellemző erre a könyvre.
7: De ez összegzésnek is tűnik, a 30-as évei elejében jár a figurád, és azt hiszem, hogy azért is nyúl vissza a családi legendáriumig, mert önmagát szeretné abban a Igen. szituációban meghatározni, és hát gondolom azt is szeretné tudni, hogy hogyan élhető tovább az élet, hiszen a regény vége felé majdnem van egy olyan befejezés is, hogy ezt az életet nem lehet tovább így élni.
6: Igen, igen, ez így van.
7: És a következő lépés pedig az, hogy valahol a megértésbe, a megbocsájtásba, valami kosztolányi-szerű magatartásba, távolságtartásba, talán hidegségbe, talán kívülállásba fordul a figura, mindaddig, amíg be nem lép a fia az ajtón. Igen. És akkor ott megint fordul egyet a dolog, és hogyha zenének mondtad, akkor azért egy nagyon erős záró akkordja van ennek a regénynek, ami után tulajdonképpen lehet, hogy az egész elkezdődik, tehát maga az élet.
6: Igen, ezt igen, ez a fia belépője a regény végén, ez azért koppintás, ezt tudnék én az ember tragédiájából koppintottam persze tudom, hogy még nagyon nagy képűen hangzik, de...
7: Az áttételek de megjelent a Madács kiadónál is? Vagy csak az Európánál?
6: Nem, a Madács kiadónál
7: ez a hazai.
6: Az Európa kiadó által átvett.
7: Már hogy így nomen ezt kommentelt.
6: A szakítások pedig... A későbbi ez a szakítások pedig, hát ez egy ilyen... Ezt azért írtam, hogy meggyőzem magamat arról, hogy én nem csak ilyen kvázi, akkor már posztmodernnek, és én még nem tudom micsodának nevezett szövegeket tudok írni, hanem hát ha tudok ilyen hagyományosabb, realista.
7: Realista és ugyanakkor írni. Kortársibb,
6: és ugyanakkor hiszen kortársibb, a szereplőid és igen, tehát
7: a saját kortársibb.
6: Lehet, hogy az lett volna normális az én írói pályámon, hogyha a szakításokkal kezdődik, és az éles lövészettel végződik. De hát ez nálam fordítva történt.
7: Lehet, hogy az embernek a saját modernitásán át kell esni, és utána következik valami.
6: Ez nagyon rokonszenves meghatározás. Először hallom, hogy az embernek a saját modernitásán át kell esni. Ez azt hiszem, hogy így van. Bizonyára minden írói pályának azért több szakasza van, és van egy szakasz, amikor úgy... És az én számomra ez az a bizonyos modern szakasz, ami modernitási szakasz, amikor megszerzi inkább azt a hangot, azt a világot, amelyikben otthon van, és ez az útkeresés, ez nagyon izgalmas politikai eredményeket is hozhat, nagyon izgalmas kísérleteket, és ez egy alapvetően fontos dolog kell, hogy legyen egy írói pályán. Aztán jön egy másik szakasz, amikor ezzel a megszerzett anyaggal próbál bánni. Hogy aztán milyen, azt még nem tudom. Egy biztos, hogy a szakítások volt az utolsó fejezete ennek a könyvsorozatnak, amely után valami mást kellett, aztán valami mással kellett volna megpróbálkozni.
7: Nem csak kellett volna,
6: hanem meg is próbálkoztam, és hát még most is próbálkozom.
7: Már ez azt jelenti, hogy egy regény készül most is?
6: Igen, igen, igen. Elkészültem egy új regénnyel, amely, ha minden jól megy, akkor az év végére jelenne meg.
5: Feltételes megállók. Tehát mai műsorunk témája Grendel Lajos és a felvidéki próza. A beszélgetés résztvevői Erdődi Edit, Mészáros Sándor és Szirák Péter.
8: Azt hiszem, hogyha Grendel Lajos pályájáról beszélünk, akkor óhatatlanul a szlovákiai magyar irodalom elmúlt másfél évtizedének alakulástörténetéről is szólnunk kell. Mai beszélgető partnereimet, Erdődi Edit és Szirák Péter irodalomtörténészeket arról kérdezném először, hogy mit jelentett Grendel Lajos írói megjelenése a szlovákiai magyar irodalomban. A 80-as években, amikor megjelent Grendel Lajos második könyve, az Éles Lövészet című regény, akkor ez olyan horderejű eseménynek látszott, ami ezt akkor valljuk meg viszonylag kisfigyelmet keltő irodalmat, a szlovákiai magyar irodalmat valamiféle más fénytörésbe, mint egy a megújulás előtti állapotban mutatta. Na most az első kérdésem az, hogy mai nézőpontból ennek a történetnek ez a pontja hogyan látszik, illetve mit jelentett akkor Grendel Lajos írásművészetének megjelenése? Szirák Péter?
9: Grendelnek a 80-as évek elején kibontakozó pályája az egyik legsikeresebb írói indulásnak tekinthető, tehát alig-alig van olyan író Magyarországon, akinek ennyire gyorsan és ennyire sikeresen indult volna meg a pályája. Ahhoz, hogy megérthessük, hogy miben állt Grendel újdonsága, milyen tekintetben hozott újat a szlovákiai és az egyetemes magyar irodalomban, ahhoz biztos meg kell vizsgálni azt, hogy milyen volt a 60-as, 70-es években a szlovákiai magyar irodalom, mert több nyilatkozatában is Grendel felhívja a figyelmet arra, hogy ő alapvetően olyan megelőző generációbeli írókhoz kapcsolódott, mint amilyen Duba Gyula volt, Dobos László és mások, akiknek az írói pályája 60-as, 70-es években volt kibontakozóban. Na most nagyon sok helyről lehetne idézni, Grendel többször is felhívja a figyelmet az öröklött irodalmi hagyomány fogyatékosságaira. Tehát arra, hogy sajátos módon nem nagyon volt mihez kapcsolódnia, a maga írói kísérleteit, a újító szándékát azt elég nehezen tudta ilyen módon esztétikailag közvetíteni. Arra vonatkozóan, hogy mihez tudott kapcsolódni, egy alkalommal a trilógiáról, ami a 80-as évek elején, közepén jelent meg, a szlovák írós...
8: Az éles lövészet, az áttételek.
9: A 80-as évek közepén a Szlovák Írószövetségben egy vitát rendeztek, és ezen Dobos László szavai jól jellemzik azt a szellemi szituációt, amiben Grendel első regényei megjelentek. Idézem, a magunk nemzedékének prózai művei elsősorban a sérelem és tragikum érzéseit próbálták irodalommá fogalmazni. Ebben a sérelem tragikum gondolati, érzelmi, etikai vonulatban nyilván nagy szerepet játszott a megélt idő, a megélt történelem, azaz a közvetlen élmények. Jellemző és érdekes, hogy mi a megélt idővel és a megélt idő eseményeivel nagyrészt azonosultunk, vagy kénytelenek voltunk azonosulni, szenvedni vagy elszenvedni azt. Az idősebb írótárs valami olyasmire hívja fel a figyelmet, ami a felvidéki irodalmi olvasási szokásokat nagymértékben meghatározta, ez pedig az a kisebbségi sérelmi, alapvetően publicisztikai funkciót betöltő nemzetiségi irodalom, ami hát kondicionálta a szlovákiai olvasókat, és ebben a tekintetben nagyon furcsa kontextusban jelenhettek meg Grendelnek az első művei. Ő többször is azt írja, hogy nagyon fájlalta és nagyon hiányzott valami olyan írói minta, írói példa, akihez tudatosan kötődni tudott volna. Én előre bocsátom, hogy gondolom a nagy fordulatot az biztosan azt hozta meg, hogy 1976-ban megismerkedett Mészöly Miklóssal, és ettől kezdve Mészölynek a hatása különösen a 70-es, 80-as évek fordulóján nagyon erőteljes volt. Tehát azt lehet mondani, hogy nem annyira a felvidéki magyar irodalom hagyományaihoz tudott kapcsolódni éppen a hagyomány fogyatékosságai okán, hanem mindenek előtt ahhoz a magyarországi irodalomhoz, amely a 70-es, 80-as években hát virágkorát élte.
8: Ezt akkor a történetet hogyan látja Erdédi Edit?
10: Visszatérnék a kérdéshez. Én azt hiszem, hogy annak idején, mikor megjelent a trilógia, akkor ezt úgy érzékelte a magyarországi fogadtatás, hogy végre egy olyan szlovákiai magyar író, amelyik nem helyi érdekű, nem provinciális, hanem azonos mércével mérhető, mint a magyarországi magyar irodalom. Sőt, akinek egy európai szemhatára van. Tehát aki ugyan determinálva van a történelmi és társadalmi körülményekkel, amelyek között élnie kell, de minden erejével éppen azon van, hogy valamiképpen felül emelkedjen ezen a helyzeten, és kívülről tudja ezt a helyzetet átértékelni és megélni. Most az, hogy ez mennyire sikerült Grendel Lajosnak, ez már a következő kérdés lenne, mert lehet, hogy a műveiben meglévő feszültségek és ellentmondások, az, hogy nem mindig sikerült talán megvalósítania azokat a poétikai elképzeléseket, amelyek viszont látensen érezhetően benne vannak a regényeiben. Én azt gondolom, hogy nem utolsó sorban éppen ennek a feszültségnek a következménye. Mert ha belegondolunk ebbe a helyzetbe, akkor kiderül, hogy ez még annál is sokkal nehezebb és determinánsabb volt, mint azonos időben a magyarországi magyar alkotóké.
8: Mindketten érintették, és szeretnék visszatérni erre a különös jelenségre, hogy a 80-as években megjelenő Grendel Lajos szinte egyedül a szlovákiai magyar irodalomból a magyar recepció kitüntette. De érintették azt is, amit Véladi Miklós a Görömbölyi András csehszlovákiai magyar irodalom könyvében óvatosan megfogalmaz, hogy ennek az irodalomnak igazából nagy formátumú alkotója nincs. Na most megkockáztatnám azt a kérdést, amit előfeltevésként mondok, hogy Grendelt a kritikai elvárások mint egy olyan alkotónak mutatták, aki végre szakít ezzel a hagyománnyal, ezzel a sérelem, a panasz, a szenvedés történetet közvetlenebb elbeszélő formában tudatosító epikai hagyományjal, amely igazából jelentős teljesítményeket kevésbé tud felmutatni, amit a magyarországi recepció azt gondolom korábban túlértékelt, és a Grendel megjelenése mintegy a magyarországi kritikának azt a esélyt kínáltam, hogy végre egy olyan író, aki a 60-as, 70-es évek irodalmiságával, szlovákiai irodalmiságának a provincializmusából való kilábalásnak az esélyét mutatja, és az Éles lövészet, majd a követő trilógia két könyve, az nagyjából a magyarországi recepciót alapvetően így határozta meg. Nem tudom, hogy ebben egyetértenek-e.
9: Hát alapvetően igen. A 70-es évek elején kezdődött meg a anyanyelvi irodalmi kultúra újraegyesítése. Ez abban az időben azt jelentette, hogy Magyarországon kritikusok, irodalomtörténészek fölhívták arra a figyelmet, hogy a határon túl is élnek nemzeti kisebbségek, és ezek irodalmat termelnek, tehát könyvek jelennek ott meg, ezeket érdemes olvasni. Nagyon sok sikeres recepció volt ebben az időben, és itt természetesen inkább a romániai magyar irodalomról lehet e tekintetben beszélni, mondjuk Sütő András vagy Szilágyi István műveinek a fogadtatása volt ennek a klasszikus formája, de a szlovákiai irodalomból is nagyon sok írónak a könyveire fölhívta a figyelmet a kritika. Na most, hogy ezek az akkori olvasásmódok milyenek voltak, azt nehéz néhány szóban körülírni. A szlovákiai magyar irodalmi tudatot alapvetően Fábry Zoltán ideológiai és irodalomtörténészi munkássága határozta meg a két világháború közötti időszakban. Hát egy irodalmi, de inkább azt lehet mondani, hogy társadalmi kisebbségi programot írt le, és hát ez alapvetően meghatározta az 50-es, 60-as években a szinte nulláról induló felvidéki magyar irodalomnak a működését, és a Grendel megelőző író nemzedék is alapvetően ennek a jegyében írt, az ottani olvasási szokásokat alapvetően ez a program határozta meg. Na most a fordulat az akkor következett be, amikor Csehszlovákiában egy olyan politikai helyzet alakult ki, ami nagy mértékben csökkentette a szellemi tájékozódást, és Grendelnek a tevékenysége tulajdonképpen a szellemi tájékozódás felfrissítésében és kiterjesztésében hát nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy milyen fontos szerepet játszott a 70-es, 80-as években, vagy az évtized fordulóján. A Grendelnek az első könyveit, ugye itt a Hütleneket nem számítva, mert azt a saját írói időszámításában sem nagyon veszi már tekintetbe, hanem az Éles lövészettől számolja a pályáját. Az Éles lövészettől kezdve a fogadtatásban két szólam alakult ki. Az egyik úgy tekintette, mint aki a úgynevezett nemzetiségi regény újraértelmezője, tehát nagyon is, hogy tradicionális, és kapcsolódik a megelőző írónemzedékek törekvéseihez. Egy másik szólam, ez elsősorban a magyarországi kritika volt, amely éppen ebben az időszakban kanonizált olyan fontos szerzőket, mint Nádas, Eszterházy, Mészöly, pedig elsősorban úgy olvasta Grendelt, mint egy olyan újítót, aki éppen Mészöly és Eszterházy írás művészetéhez kapcsolódik. És az első nagy sikerek ezek ennek a jegyében is álltak. Most mai távlatból ebben nagyon, nagyon sok voluntarisztikus elemet lehet felfedezni. Grendel tudnélik valóban megújította a szlovákiai magyar irodalom olvasási szokásait, a prózáját, ugyanakkor hát nem minden tekintetben feleltethető meg a poétikája például azokkal a poétikákkal, amelyek hát abban az időben a magyarországi irodalomban elterjedtek voltak.
10: Ha nem is mindenben feleltethető meg, és ez ma már nyilván jobban látszik, mint ezelőtt hány évvel? Közel másfél évtizede. De azért ezek a hatások, vagy tudom, hogy nem divatos szó, de ebben az esetben mégiscsak erről kell beszélni, ezek egészen nyilvánvalóak. Tehát nem csak a mészöly, amiről már beszélt az imént, hanem az Eszterházi hatás is eléggé nyilvánvaló. Tehát ez természetes volt, azt hiszem, hogy amikor a magyar irodalmi élet az tulajdonképpen fel volt pesdülve attól, hogy létezik egy ilyen jellegű írásmód, ami egy egészen más befogadást feltételez, mint az Eszterházié. Tehát ebben az időben ez egy nagy újdonság volt, hogy máshol is, más körülmények között is meg lehet valami hasonlót csinálni. Természetes, hogy nem ugyanazt, poétikailag egyáltalán nem ugyanazt, de nagyon sok tekintetben mégis, tehát a játékosság tekintetében a szöveg iróniája, nem akarok részletekbe menni. És akkor tovább menve vannak olyan magyar szerzők, akiknél a hasonlóság az nem annyira poétikai szinten, inkább a létérzékelés szempontjából, vagy a történelemlátás szempontjából nagyon hasonló. Például Nádasra gondolok, aki látszott egy egészen más típusú alkotó, és nagyon sok olyan mozzanat van a két alkotónál, ami tulajdonképpen a hasonló szituáltságra és a hasonló determináltságra utal, esetleg hasonló élményekre.
8: Miben áll az újdonsága Grendel írásművészetének? Milyen fontos, akár a nemzetiségi, és itt nyilvánvaló, itt magyarországi olvasók lévén nem tudjuk elszakítani ezt a történetet, azzal a megújulás folyamattal, amit a magyar próza az évtizedfordulón, a 70-es, 80-as évek fordulóján létrehozott. Hogy ez mennyiben párhuzamos történet, ez az egyik kérdés, a másik, hogy milyen újdonságot jelent a magyar irodalom egész kontextusában, illetve a szlovákiai magyar irodalom történetében Grendel írásmódja.
9: Hát számos párhuzam van a 60-as, 70-es évek fordulójától kezdve. Tehát, hogyha abban az időben mondjuk a vajdasági Tolnai Ottónak, vagy Magyarországon Mészőjnek a radikalizált írásmódját nem számítjuk, akkor Grendel és pályatársai, tehát többen a 70-es évek elején együtt tartanak az úgynevezett nemzedéki vallomásos prózával, tehát az, ami abban az időben a magyarországi prózaírásban is megfigyelhető volt. Nyilván azonos tőről fakad, tehát azonos élmények, a 68-as élmények befolyásolják ezt az írónemzedéket, tehát az egész régióra kiható trauma 68, és ettől kezdve Grendelnél is másoknál is megfigyelhető az úgynevezett magánosítása a prózának, tehát leválasztása ezekről a nagy történetfilozófiai elbeszélésekről, és egy olyan konstrukciónak a megteremtése, ami arra törekszik, hogy a személyiség saját szűkebb körét szituálja újra. A Hűtlenek novellái például alapvetően ilyen írásoknak tekinthetők, illetve azok a korai Grendel novellák, amelyeket aztán kötetben nem vett föl. A 70-es, 80-es évek fordulóján, tehát aztán később a trilógiában megjelenő három regény, az Éles lövészet, a Galeri és az Áttételek, itt ezek közül mindenek előtt az Éles lövészetet emelném ki. Alapvető fordulatot hozott, és itt a poétikai és a szemléleti sajátosságokat teljesen egységesnek lehet tekinteni, tehát mondjuk szerintem a legmegoldottabb Grendelműről van szó, így aztán ennek az egységéről nem is olyan nehéz beszélni. Egyrészt Grendel leértékeli azt a múlt szemléletet, ami a kisebbségi irodalmaknak sajátja. Tehát azt a moralizáló és heroizáló szemléletet leértékeli, megmutatja, hogy a dolgok másként is láthatók. Tehát ezzel kapcsolódna össze a töredékes és a töredékes szerkesztés és az az ironizáló hangnem, ami az Éles lövészetben megfigyelhető. Ebben a tekintetben meg lehet említeni így a Mészőjnek és Eszterházinak a nevét, tehát hogy ahhoz nagyon hasonlít. A hagyomány átértékelése a múltnak másként láttatásaiként olyan dolgokkal is összefügg, hogy Eszterházihoz hasonlóan másfajta irodalmi hagyományok felé kezd tájékozódni. Itt természetesen más, mindenekelőtt angol szász irodalom hozható szoba, hogy Grendel angolul olvasott. Másrészt mindenekelőtt a 19. századi magyar próza, Jókai, Mikszáth, Krúdy, nagyon fontos hatásokat mutat.
10: Krúdi különösképpen.
9: És a századfordulós novellisztika is talán sok tekintetben, és ezeket a, hogy mondjam, irodalomtörténeti hatásokat aztán az éles lövészetben egy meglehetősen jól kidolgozott arányrendbe szedik rendel, tehát szakít a korábbi kisebbségi szemlettel, ha lehet azt mondani, hogy radikális kritika alá vonja azt, és másrészt hát a többértelműség, vagy az olvasót erőteljesebben aktivizáló olvasásmód felé modernizálja, vagy korszerűsíti, mind a két szó problematikus. Tehát ebbe az irányba mozdítja el a felvidéki regényírás. Tehát én alapvetően ebben látom a változást. A egyidejű befogadás az azt mutatja, hogy teljesen azonos esztétikai színvonalúnak tekintették ezeket a Grendel műveket a kortársi magyarországi fejleményekkel.
10: Még egy mozzanatot említenék, ami tulajdonképpen szintén számomra azt bizonyítja, hogy tulajdonképpen egy szinkron jelenség volt Grendel a szlovákiai irodalomban. És ez pedig a családregénynek a poétikai funkcióban való megjelenése. Tehát utalnék itten a bereményi legendárium. Nádas családregény vége, ahol tulajdonképpen hát a múlt átértelmezése folyik, természetesen amiről már beszélt, de az is nagyon világosan kiderül, hogy ezek a családregények lezárultak. Tudnilik, megszűnt a történelem valami módon. Nem lehet itt azt elfelejteni, hogy abban az időben milyen volt az általános közérzete egy írónak, általában egy intellektuelnek. Tehát valóban egy olyan vákum volt, amikor hát úgy tűnt, hogy nem folytatódik az, ami addig valamiképpen mégis folyamatosnak tűnt, megszűnt az a folyamatosság, és ez legkülönbözőbb kontextusokban ugyanez jött elő, tehát a Nádas egy egészen más hagyományt értelmez át, és a Beremény is egy egészen más félét, és Grendel egy harmadik félét, és mindegyik egy olyan nyugvópontra jut, amikor azt mondja, hogy vége van a történelemnek. Tehát ez viszont már azt hiszem a korabeli viszonyok és az általános létérzésnek a lecsapódása, ami egyformán történt meg Szlovákiában is, és Magyarországon is, és nyilván máshonnan is lehetne hasonló példát hozni. És az sem véletlen talán, hogy mindegyik tulajdonképpen a családregény formát találta erre megfelelőnek, egy természetesen nem a hagyományos értelemben vett családregényt.
8: És hadd emeljem ki Grendel érdemekként, ezt valamennyire kortárs olvasóként is mondom, noha nem rendelkezem kisebbségi tapasztalatokkal, de nagyjából a regényeinek megjelenésében idejében olvasva ezek a könyvet, halatlan merésznek tűnt az előbb említett történelmi szemlélet, a kisebbségi múlttal való leszámolás, vagy ilyen típusú leszámolás, amit az éles lövészet mond, mind az irodalmi tradíciókkal, mind az a panasz, a sérelem, a szenvedés történet.

0: ha irodalomtörténetileg nézzük, akkor ebben a folyamatban ez a kezdeményező szerep, ez nehezen vitatható.
1: Mindjárt azért a különbségekre is érdemes felhívni a figyelmet. Egyébként mondjuk az erdélyi párhuzam vagy a párhuzam hiánya az nagyon tanúságos. Valószínűleg egyébként Erdélyben a hagyomány autoritása, uralma sokkal jelentősebb mértékű volt, mint a felvidéki irodalomban. Tehát bizonyos értelemben könnyebb volt tájékozódni Grendelnek, mint egy erdélyi írónak, mert a hagyomány nem volt annyira erős, nem írta annyira elő a különböző viszonyulásmódokat. A másik dolog az, hogy én azt hiszem, amikor újraolvastam az Éles lövészetet és a galerit is, azt tűnt föl, hogy van azért egy látens történet, ami minden töredékesség, tehát minden a Mészöly Miklós prózai alakításmódjára emlékeztető dolgok ellenére is jelen van, ez pedig a megszakítatlan szenvedés történet. Tehát Grendel végső soron azt hiszem, hogy nem bontja szét a szenvedés történetet, noha felhívja a figyelmet arra, hogy a múlt másképpen is látható, de a kisebbségi szenvedés történet megmarad a műveiben, és ez a leglényegesebb különbség például Mészöllyel szemben, mert Mészöllynél a történeti idők egyidejűsítése az kétségbe vonja azt, hogy a történelmnek volna valamilyen értelme. Grendelnél feltehetően nagyon erős olvasói elvárások nem tették lehetővé, ugye ő is egy olvasó, méghozzá az egyik legelfogultabb, saját magának az egyik legelfogultabb.
0: Hadd vágjak már itt közben, mert amikor az édesövészet megjelent, akkor egy jeles irodalomtörténész kritikus éppen azt állítja a dolgozatának címével is, és ott határozottan utal, hogy mint egy megfosztja ezt a történelmet, ezt a nemzetiségi történet tanúságától, hogy nincs egy ilyen közös története. És ezzel csak azt akarom mondani, mint hogy egy olyan fajta kritikai előírás és recepció volt, amely ebben a nemzetiségi történetnek és ennek a prózának egy olyan fajta várakozást keltett, hogy megszületik végre az a nemzetiségi antiregény, ahogy a címével is hirdeti, amely leszámol ezzel a tanúsággal lévő történelemmel.
1: Igen, hát ez szemantikailag sugallja is, hogy a fejezetcímek ugye a leszámolásra utalnak, a beszélő ugye mindig megígéri, beígéri a leszámolást, hogy végére jár a dolgoknak. Igazából azonban nem hiszem, hogy erről szó lenne, tehát az egyidejű befogadás az a kisebbségi tradíciókkal való radikálisabb leszámolást üdvözölte. Én szerintem ezt több az időben éppen a kánonépítésnek volt egy nagyon-nagyon nagy dinamikája, és akkor egy kicsit talán ezt túlértékelték, ezt a mozzanatot. Grendelnek valamennyi művében identitásképző elem a kisebbségi szenvedéstörténet. Sőt, az, hogy a főhőst a környezet kiszerűsége megköti, és ez történetszerűen jelen van, tehát ez mint egy sorsképletet ad ezáltal a főhősnek, és a főhős nem másra törekszik, mint hogy ebből valamilyen módon kilépjen. Tehát a leszámolás inkább ígéret marad, mint sem valami megvalósulás. Egyébként az Esterházyval kapcsolatos különbségek is világosabban látszanak ma már. A nyelvi megelőzöttségnek a tapasztalata, vagy az, amit hát posztmodern nyelvi magatartásnak szokás mondani, az sokkal, sokkal mérsékelte formában jelenik meg Grendelnél. Ő tudnélik a személyiséget szerepekben gondolja újra, nem pedig nyelvi világokra való felbomlásképpen. Tehát akár Mészőt, akár Esterházyt tekintjük, egy mérsékeltebb átmenetet jelentett a trilógia Grendel életművében.
2: Igen, én csak azzal az egy dologgal vitatkoznék esetleg, hogy az, hogy ő nem szakított teljesen ezzel a hagyománnyal, ez olvasói elvárások következtében alakult volna így. Én azt hiszem, hogy ez alapvetően alkati, tehát valami egészen szubjektív, mélyről jövő dolog. Nem valószínű, hogy az írásban befolyásolta volna az, hogy milyen várható fogadtatása lesz a könyveinek, vagy hányan fogják olvasni. Tehát semmiféle ilyen olvasás, szociológiai, még átvitt értelme sem hiszem, hogy szerepe lenne. De ez talán összefügg azzal, hogy egy alapvetően etikus alkat. Tehát ő nyilván kötelességének valahol erkölcsi parancsra cselekszik, amikor ezt a mozzanatot is erőteljesen beleviszi a művekbe.
1: Igen, hát az olvasói elvárás nem is olvasás szociológiai értelemben igazoltként hoztam szóba, hanem ahogyan Grendel mondjuk számít.

0: mit bizonyos olvasási szokásokra, és ez beleépül a műveinek a formarendjébe, illetve, hogy hát a műveivel maga is teremt valamilyen fajta olvasót, és abban teljes mértékben egyetértek, hogy ez egy olyan olvasó, aki önmaga lényegét önmaga előtt keresi, tehát alapvetően moralizáló hajlamú, és az is igaz különben, hogy ez a didaxisnak némi veszélyét mindig magával hozza, szinte valamennyi művében. Idéznék Grendeltől egy néhány sort. Olvasóim egyrészt nevelő szándékú regényeket vár tőlem. Regényeim egy korszerűtlen világ, korszerűtlen embereiről íródnak, alig hanem korszerűtlen formában. Tehát itt annak a tudatosítása jelenik meg ebben a reflexióban, hogy egy adott helyzetben ilyen műveknek a megszületésére van mód. Éppen azért, mert az olvasók ezeket és ezeket a dolgokat elvárják egy szlovákiai magyar író regényeitől. De persze nem ilyen egyszerű a helyzet, tudnék, ő természetesen a magyarországi fogadtatásnak is meg akar a műveiben felelni, ez nagyon jól látszik, ahogyan párbeszédet teremt az akkori magyar irodalom, magyarországi irodalom legjavával is. Egyébként a didaxisról még csak annyit, hogy az, hogy az éleslövészet utáni művekben
1: Én persze akartam kérdezni, hogy konkrétabban ezt a dolgot, hogy hol érzékelik ezt. Igen. A didaxist.
0: Hát a kortársi fogadtatás az kimondottan az áttételeknek az állatára gondol, ugye amikor a mű logikáját úgymond megsértve, hát egy erkölcsi parancsnak, az erkölcsi helytállásnak felel meg a főhős, és az állatban ez hát meggyőző előkészítés nélkül állott, mondja a kortársi kritika. Egyébként hát a művekben nem csak az állatban, hanem hát így az áttételekben is nagyon sok a kommentár, az értekező betét, ez egyre inkább elburjánzik Grendelnél a 80-as évek közepétől fogva. Ezek mindig nagyon erős jelentés tulajdonítással veszik körül az ő töredékeit. Tehát minthogyha attól tartana, hogy nincs elég biztosíték arra nézve, hogy az anekdóták, az életképek, tehát ezek a kisformák valamit kiadnának magukból, hanem hát igyekszik értekező betétekkel ezeket körülbástyázni. Én ezt éppen ezzel a didaktikus hajlammal, és végső soron hát ezzel az etikai beállítottsággal hozom összefüggésbe.
2: Hogy még konkrétabbak legyünk, az áttételek végén ugye az történik, hogy a főhős, aki elvonul vidékre, és otthagy csapott papot, állást, mindent, és valamiképpen szabad akar lenni, azután kiderül, hogy ez a szabadság, ez csak odáig terjed, hogy most meghagyja magának az életét, vagy nem hagyja meg, és utána nem igazán indokoltan visszamegy, és újra elfoglalja helyét a társadalomnak a kiegecesedett hierarchiájában. És legvégén megérkezik a fia, akik külön lakott tőle, mert elvált anyja, elvitte Csehországba, és azt mondja, hogy én nem akarok cseh lenni, én magyar akarok lenni, itt akarok maradni. Hát ez annyira nyílt és közvetlen megfogalmazás ennek az etikai parancsnak, hogy ennél nyíltabb nem lehet. Valószínű, hogy ő azt akarta, hogy ez ennyire hatásos, közvetlenül, didaktikusan érthető legyen. Tehát itt valóban elismerem, hogy itt nyilván
1: Hadd álljak itt közben, mert érdekes történet jutott az eszembe, amikor erről a regényzálatról beszélgettem egy romániai irodalomtörténésszel, és nagyjából hasonló érveket mondtam nyilván más megfogalmazásban, mint amit Péter mondott, és hogy mint egy számon kértem ennek a műnek a befejezésének elrontottságát, vagy pontosabban számon kértem, pontosan megemlítettem, akkor az irodalomtörténész azt mondta, hogy ezt Magyarország olvasó nem értheti, ez a kisebbségi létnek azon belső paradoxona, amit csak kisebbségiek értetnek, és hogy ez menti meg a regényt. Enélkül ez a regény, ez a semmibe futna. És akkor ez a 80-as évek közepén történt, ha jól emlékszem.
2: És ez nyilván másik, így is
1: és
2: van.
1: És elhalkultam. Igen. Tehát volt valami, amit úgy éreztem, hogy az én ízlésem, értékítéletem szerint ez itt valami törés, hiba, egyéb van, és az előbb itt szóba kerültek mindig az olvasói elvárások, tehát nyilvánvalóan a kisebbségi olvasói elvárások rendje szerint viszont ez logikus fejleménynek tűnt, és ez, mondom, ilyen konkrét esemény, vagy anekdotaként megerőlegezte, és így történt a irodalomtörténetben szerint, hogy ez a kisebbségi létnek az a paradoxon, szóval aki csak benne élt, az értheti meg.
0: Hát azok a kritikai ítéletek vagy jóslások, amik a Grendel műveket körülvették a 80-as évek elején közepén, hát azok nem igazolódtak be, mert valami más irányba haladt Grendel a 80-as évek második felétől, inkább a nemzedéki távlat, éppen ez az erkölcsi példázatosság erősödött föl, és kétségkívül hát olyan mondatok vagy passzusok, amelyek hát a didakének a veszélyét egyre inkább megmutatták. De hát hozzá kell tenni, hogy ezeket a mondatokat máshogy olvassa egy kisebbségi olvasó. A probléma éppen ebben a feszültségben van különben, hogy hogyan olvassa egy magyarországi, és hogyan egy kisebbségi olvasó. Tudnélik, hát az Elszigeteltség vagy Egyetemesség című eszében és máshol is egy új kánonnak a létrehozását kívánta megvalósítani Grendel. Ezt egyébként hát az intézményes modernizálását a szlovákiai magyar irodalomnak jó részt ő végezte el a pályatársaival. És hát ennek az új kánonnak a létrehozását azt az egyetemesség kulcsszavával gondolta kiépíteni, tehát ha bezárkózik az irodalom a szlovákiai kontextusba, akkor elszigetelődik, hogyha kinyílik, felveszi az anyaországi irodalomnak a mintáit, beépül a kontextusába és a más nyelvek irodalmának a kontextusába, akkor pedig több értéknek a létrehozására lesz alkalmas. Most a feszültség abban áll, hogy ha van regionális felvidéki irodalmi tudat, akkor az elől el van zárva a magyarországi olvasó. Ha nincsen, akkor viszont hát az egyetemes anyanyelvi kultúrának megfelelő módon, illetve hogy abból kiindulva kell értékelni akár az áttételeknek a zárlatát is. Tehát itt mindig van Grendel műveiben egy ilyen hullámzás. Vannak művek, itt elsősorban ugye az éles lövészet, a bőröndök tartalma, amely hát inkább megfelel a 80-as években képült magyarországi kánonnak, és vannak művek, amelyek hát erőteljesebben appellálnak a regionális irodalmi tudatra. Ez egy külön kérdés, hogy az valóban létezik-e. Tudnélik, hát valami olyasmit kérünk számon a kisebbségi író művein, amit esetleg nem kérhetünk számon akkor, hogyha a regionális irodalmi tudat létezik.
1: És van itt egy másik kérdés is, amit szeretnék föltenni, amit már részben érintettünk, hogy a 80-as évek közepétől valami történik Grendel Lajos pályán, és ami furcsa, hogy ezt a kritika többé-kevésbé visszajelzi. Tehát bizonyos írói elbizonytalanodás jelei érzékelhetők, legalábbis a kritika, és ez furcsa dolog, mert kisebbségi író kapcsán nem nagyon szokta szóvá tenni a magyar irodalom valamiféle ilyen lenéző, elnéző, jó indulattal beszél többé-kevésbé a kisebbségi írók hőseiről. Grendel kapcsán viszont a 80-as évek közepétől vagy végétől, írott műveiről határozott számon kérő hangok is megszólaltak. Nem azt mondom, hogy ez volt a döntő, de minden esetre a művei körülvetően. Most ez miért történt így? Valóban történt-e valami törés, vagy az életmű jó első szakaszához képest valami újraírás, a lényegi előrelépés nem történik, tehát önismétlésnek a veszélyét érzékeljük, vagy a megváltozott magyarországi irodalmi kontextusnak a 80-as évek közepi próza fejleményekhez képest tűnt kevesebbnek a Grendeli pályán.
2: Szóval azt hiszem, hogy valóban, ha nem is törés, de biztos, hogy változás volt ebben az időben Grendelnek a pályáján, és én inkább a kísérletezés szóval jelölném. Tehát nem hiszem, hogy itt valami visszalépés lett volna. Próbálgatott különböző írásmódokat, és nem csak magyar, hanem erőteljesen azt hiszem, hogy külföldi példák által ihletetten is, tehát itt például Borgesre gondolok, aki szerintem eléggé meghatározó.
1: Hát a bőröndök tartalma.
2: A bőröndök tartalma. Most arról volt szó, azért mondom ezt, tehát az álom valósággal való játék, a realitás irrealitásnak az egymásba játszatása, és hát ennek kapcsán az olvasó elbizonytalanítása, az értelmezési lehetőségeknek a kitágítása, Én a bőröndök tartalmában ezt a kísérletezést véltem annak idején felfedezni, és a későbbiekben is voltak, épp az onirizmus tréfáiban is különböző sikerrel, de ezt a mindenfélére nyitott kísérletező írót láttam.
1: Tehát akkor nem érzékelten az önismétlésnek a veszélyeit a pályán?
2: Hát ez mindenkinek a pályáján előfordulhat. Én azt hiszem, hogy ő a trilógiát az egy annyira lezárt egységnek vélte, hogy az nem akarta folytatni, nem is lehetett nyilván. Utána a szakítások.
0: Igen, hát ugye egyrészt írt olyan műveket, amik a 70-es évekbeli novellákra emlékeztetnek, tehát magánéleti válság, egy nemzedéknek a története tulajdonképpen, a emberi sorsok szétesése, egyebek a szakításokban, főként vagy a mítosz parafrázisban, a Tészeusz és a Fekete Özvegyben, és írt mondjuk a fantasztikus beszédformára emlékeztető műveket, a bőröndök tartalma és az onirizmus tréfáiban. Tehát valóban egy kísérletezés volt, ami talán nem érte el azt a színvonalat, mint amit a trilógiával a 80-as évek elején elért, de hát ez más írói pályákat is sújt, egy ilyenfajta hanyatlás vagy átmeneti elbizonytalanodás. Amit érdekesen felidézni a kritikai fogadtatásban az az, hogy éles kritikák érték a 80-as, 90-es évek fordulán megjelent könyveit, abban bizonyára szerepet játszott, hogy a korábbi években viszont túlértékelték a műveit. Tehát lehetséges, hogy az akkori kanonizációval az ő műveit talán többre értékelték, mint amit az egyetemes anyanyelvi kontextusban jelentettek. Ezt csak megkockáztatom mondani, és nem számolt a Grendelnek a köztességével. Tehát azzal, hogy
1: ezt mire érte ezt a köztességet?
0: A kétfajta kánon közötti átmenetnek a végrehajtója ő, és hát a legnagyobb erényei éppen ebből is fakadnak. Ha tetszik, átvezeti az olvasót egy kisebbségi kontextusból egy olyanba, ahol az olvasónak ezzel a bizonytalansággal, a többértelműséggel kell számolnia, és hát ezt mostanában is szlovákiai fiatalok is elmondják, hogy ebben a tekintetben neki rendkívül nagy szerepe volt. A másik dolog az, hogy hát egyes műveit talán túlértékelték, és ilyenkor a visszacsapás effektus alapján ugye a kritikák esetleg élesebben fogalmaznak, amikor gyöngébb művekkel találkoznak. Tehát ha a 80-as évek elején nem ilyen módon írják le az ő írásművészetét, akkor lehetséges, hogy nem érik a 80-as, 90-es évek fordulóján ilyen éles bírálatok.
3: A feltételes megállókat az Irodalmi Szerkesztőség műsorát hallották. Grendel Lajossal Balogh József készített interjút. A beszélgetés résztvevői voltak Erdődi Edit, Mészáros Sándor és Szirák Péter. Szerkesztette Bán Magda.
4: A felvétel 1995-ben készült, és legutóbb egy évvel később december 17-én hangzott el a Magyar Rádióban. A következő részt holnap hallgathatják meg. Don't you, don't you, don't you, don't you.

0: szabadság szomorúsága. Novella füzér Grendel Lajos műveiből. Pogány apokalipszis.
1: Szavaz!
2: Kit keres?
3: Ön Bertalan úr?
2: Az vagyok, ennek a múzeumnak az igazgatója.
3: Akkor önt keresem.
2: Tessék, kérem.
3: Tegnap érkeztem Chicagóból. Özvegy Winklerné vagyok.
2: Igen. Miben állhatok a rendelkezésére?
3: Kérem, olvassa el, ami ebben a borítékban van. Méghozzá azonnal. Nagyon kérem.
2: Mi ez?
3: Nagyon kérem. Én most visszamegyek a szállodába. Ha elolvasta ezt az írást, hívjon fel, vagy ne hívjon fel. Ezt már döntse el ön. Minden esetre ennek az írásnak a tartalma önt nagyon közelről érinti.
2: Abban a házban, amely most az ön apjának a tulajdona, a náci megszállásig egy gazdag különc férfi lakott. A Szarka Károlynak hívták. Lovat tartott a házánál, és amikor a jobbmódú polgárok autóval közlekedtek már, megjelentek az első autóbuszok is. És egyáltalán a modernebb életszele befújt a legkonzervatívabb hölgyek szoknyája alá is, ő lovon járt a kaszinóba. Lóháton indult a barátait megtréfálni. Lóháton ment meglátogatni az első feleségét a kórházba, és még a temetőbe is lóháton vonult ki halottak napján. Bizonyára nem mondok vele újat, hiszen tudja, a temetőőr akkoriban az ön édesapja volt. Szarka úr a lovat kikötötte a temetőkapu előtti gesztenyefához, és amikor a temetőőr egyszer szólni merészelt neki emiatt, hozzákötötte a ló farkához, és így ment vele végig a főutcán a vasútállomásig és vissza. Persze nem hajszolta meg a lovat. Arra vigyázott, hogy a szerencsétlen ember, az ön édesapja csontjai épen maradjanak. Aki látta őket, vagy megbotránkozott, vagy jót rögött a hetszen. A temetőőr pedig először káromkodott, majd amikor kimerítette az összes obszcén idiómát, könyörgése fogta a dolgot, és a végén dühében és szégyenében sírva fakadt. Aztán már semmit sem szólt, csak lihegett és fújtatott, és amikor visszaértek a temető elé, azt mondta neki Szarka úr.
4: Hát most pihenjen egyet, bátyám, mert hosszú út áll még előttünk ma. Szívjon el egy cigarettát, amíg én bort hozok a kocsmából.
2: Halottak napja lévén nagy volt körülöttük a forgalom, és megütközve nézte őket mindenki, ahogy ott, a temető kapuban boroznak. Amikor elfogyott a boruk, a temetőőr azt mondta.
5: Hát, én most hazamennék.
4: De hogy menne maga haza, bátyám? Ismerem én a fajtáját. A csendőrőrsre menne, és oda is megy majd, tudom, de a feljelentést le kell vezekelnie előbb. Indulunk!
3: A temetőőr imánkodott, mint hiába. S a városiaknak sem tetszett a tréfa, szánták az ön édesapját, de hangosan szólni mellette kevesen mertek. Szarka Károly bivajerős férfi volt. Mindenhol akadt embere, a csendőrőrsön is. Bosszúálló természetű volt, aki 5 év múlva sem felejti el, ha valaki görbén nézett rá egyszer. Így hát zavartalanul bandukoltak egyik utcából ki a másikba be, még nem kiértek a városból. Akkora már besötétedett, és a temetőr megrettent.
5: Hová visz, nagyságos úr?
4: Hát, csak poroszkálunk még.
5: De én már nem bírom.
4: Nekem ne lódítson. Ismertem az apját. Az is 95 éves volt, amikor elvitte valamilyen nátha. A maguk fajtájával még a pest is sem bánna el.
5: Megázok.
4: Én is. De hát ősz van. Ilyenkor megesik, hogy esik.
5: Tüdőgyulladást kapok.
4: Én nekem 2-szer volt már, oda se neki. Férfiak vagyunk, vagy mi?
5: De én fázom.
4: Ez a derék állat is.
3: A második falu határában egy akácos előtt megállította a lovat, és eloldotta az összeesés meg az idegösszeomlás határán reszkető embert.
5: Szabad vagyok.
4: Mint a madár. Hiszen demokráciában élünk, vagy nem?
5: És most mi lesz?
4: Én megyek gyertyát gyújtani, magának sem tudok más tanácsolni. Későre jár.
5: Itt hagy. Hiszen innen legalább 10 kilométer az út haza.
3: De Szarka úr csak nevetett. Felpattant a lovára, jól meghajszolta, s még messzebb volt az éjfél, amikor belovagolt a temető kapuján. Meg sem állt, csak a családi sírbolt előtt.
2: Talán ismeri ön ezt a történetet, de az is lehet, hogy nem. Hiszen mindenki igyekszik megszépíteni a múltat, és senki sem emlékszik szívesen a megaláztatásaira.
3: Ön akkor gyerek volt még. Nem lehetett idősebb 10 évesnél. Szarka úr neve bizonyára keveset mond önnek. Vad és kegyetlen férfi volt. De nem a különszködésével, nem a fékevesztett temperamentumával, még csak nem is a kegyetlen tréfáival haragította magára az embereket, hanem azzal, hogy gőgös volt. Annyira nem ismert hatalmat maga fölött, hogy amikor a felesége egy orvosi műhiba következtében meghalt a műtőasztalon, még aznap este becsörtetett a templomba, és lóhátról átkozta az Istent.
4: Leckésztetni akarsz? Engem te nem fogsz leckésztetni, hiszen nem is vagy. Nem a hit, hanem a félelem és a rossz lelkiismeret hozza ide ezeket a férgeket letérdelni eléd. A semmi elé.
3: Nagy botrány lett. Nekem mégis imponált vakmerő fellépése. Noha ugyanakkor nagyon féltem tőle. Én nem itt születtem, és csupán annyi közöm van ehhez a balkáni fészekhez, hogy a férjem gátlástalan karrierizmusának köszönhetően több évig laktam itt. Egy emeletes villa földszinti lakását béreltük nem messze a kórháztól. Férjem csak úgy, mint én Pesten született, s 1939 tavaszán költöztünk ide Pestről. Férjem a Rókus kórházban volt sebész, s itteni befolyásos rokonai közbenjárására nevezték ki a városi kórház főorvosának. Ő a meghívást gondolkodás nélkül elfogadta. Miként az a buta emberekre olyan jellemző, a hiúság a maradék eszét is elvette. Ne ütközzön meg a nyers fogalmazáson. A sok megpróbáltatás, amelyen keresztül mentem, szókimondóvá tett. Férjem valóban buta és könnyelmű volt, s a balgaságában elhitte, hogy ő itt a városka egyik első embere lesz. Beteges hiúságát talán csak a döjfössége múlta felül. Nem szerettek itt bennünket. Ez az igazság. Bizonyára kitalálta már. Szarka úr feleségét a férjem ütötte. Az asszony epe bajos volt, a műtét nem sikerült. Hogy haláláért milyen mértékben felelős a férjem, nem tudom. Hiszen nem voltam mellette a műtőben. Akik viszont asszisztáltak neki, kivétel nélkül utálták, mert hiúságán és dőfösségén felül zsarnok is volt. S lelkesen propagálta a szélsőjobb eszméjét olyan környezetben, ahol az orvosoknak majdnem a fele zsidó származású. Másnap már a félváros azt beszélte, hogy a férjem részegen ment be a műtőbe. Ez nem igaz. Ha nem is volt abstinens, a kórházban sosem ivott. Képzelheti, mennyire megrettentünk, amikor Szarka a templomban azt a jelenetet rendezte. Férjem nagyon félt tőle, mert Szarka úr megüzente, hogy a felesége halálát megtorolja. Minden éjszaka úgy feküdtünk le, hogy éjfélkor bezörget majd Szarka, és halomra gyilkol bennünket. Én csak a gyerekeimet féltettem, hiszen ők nem tehettek semmiről. A nagyobbik fiam 6 éves volt. a kisebbik négy. De Szarka úr csak a gyászév letelte után jelentkezett. Épp vacsora asztalnál ültünk, amikor becsengetett. Mivel a háza nem messze van, illetve volt, a mi villánktól gyalog érkezett. Ez azonban egyáltalán nem jelentette azt, hogy meg is szelidült. Vadászpuskát tartott a kezében. A cselédlánt úgy félre söpörte az ajtóból, hogy a szerencsétlen a konyháig penderült. A gyerekek visítva az asztal alá bújtak, férjem pedig elsápadt. És fölemelte a kezét. Szarka úr a sáros csizmájában végiggyalogolt a perzsa szőnyegen, és leült a cserépkályha mellé a fotelba. Mintha egy elefánt látogatott volna meg bennünket. Ütött az óránk, gondoltam.
4: Ide figyelj, te sváb. Beszédem van veled.
5: Parancsolj, kérlek.
4: Megölted a feleségemet.
5: Ez nem egészen így
6: történt. Neköttől van az, mint
5: le? Kérlek, az úgy volt.
6: Tudom, hogy volt.
5: Nem volt szándékomban.
4: De milyen ostoba fajankó vagy, Winkle. Van egy ajánlatom. Ha elfogadod, nem küldelek a más világra.
5: Elfogadom, persze, hogy elfogadom.
4: Elvetted a feleségemet, igaz?
5: Igaz.
4: Na látod. Hát adsz helyette egy másikat.
5: Tessék?
4: Mondom, adsz helyette egy másikat.
5: Szerezzek neked feleséget?
4: Úgy van, ez erkölcsi kötelességed.
5: Na de honnan és kit?
4: Egyszerű. Mivel elvetted az enyémet, cserébe odaadod a tiédet, ha nem... Itt helyben nagyon lőlek. Na, mint látod, ajánlatom nagyvonalú, és minden tekintetben méltányos.
3: Hát, így lettem Szarka Károly felesége. Férjem persze följelentette volna Szarkát, de tisztában volt vele, hogy az életével játszik. Vele ellentétben ugyanis Szarka valóban rendkívüli jellem volt. Mondhatnám úgy is, hogy őrült. A férjem sokat akadékoskodik, egész biztos, hogy golyót röpít a fejébe. Férjemnek nem esett nehezére beadni a vállókeresetet, mert már régen viszonya volt egy hölgyel. És a válás ezt a viszonyt legalizálta. Tehát még ő járt jól. Én pedig ismerőseink megbotránkozására a két gyerekkel átköltöztem Szarka házába. Hogy miket mondtak rólam a hátam mögött, és hogyan néztek rám az utcán, fölösleges részleteznem. Szarka úr gyengéden bánt velem, és nem különben a két gyerekkel. A gyerekek látogathatták a férjemet, én nem. Egyébként azonban, akármit kívánhattam, Szarka nem ismert lehetetlent. Hamarosan kiderült, hogy ez a robusztus... csupa izom férfi impotens. Szégyenkezés nélkül bevallotta egy este. S ha hiszi, ha nem. Én ebbe a férfiba lassan beleszerettem.
2: Nem sokára bejöttek a németek, és Szarkát elvitte a gestapó. Első ijegységemben volt férjemhez, Winklerhez rohantam, és könyörögve kértem, járjon közben az érdekében. Butaság volt, hiszen én tudtam a legjobban, hogy Winkler gyűlöli őt. Végül, habár kelletlenül, hajlandó volt mozgósítani barátait. Közöttük a nyíltan nyilas érzelműeket is. Én akkor már visszaköltöztem hozzá, mert nála nagyobb biztonságban éreztem magamat és a két gyereket, mint Szarka házában. Egyik este a volt férjem azzal a hírrel jött haza a kórházból, hogy nem tud segíteni.
5: Szarka angol kém volt.
3: Te is tudod, hogy ez lehetetlen. Ha Szarka angol kém volt, akkor én az angol királyné vagyok.
5: Sajnálom, de nem tehetek semmit. Nincs már a városban.
3: Te jelentetted föl.
5: Elment az eszed? Igaz, hogy utálom azt a hólyagot, de Spitzli nem vagyok.
3: Tudom, hogy te voltál. Válaszul kaptam tőle egy pofont. Az elsőt és az utolsót közös életünkben. Winklerhez ugyanis újra férhez mentem. Már kint, Amerikában. Végtérés a gyerekeim apja volt. Még 45-ben elhagytuk az országot, mert férjem, bár a lényeg sem tudott volna ártani, ezt ma már tudom. Úgy érezte, kapcsolatai a nyilasokkal annyira kompromittálták, hogy a megtorlás bennünket sem került volna el. Ma délelőtt felkerestem az ön édesapját. Amikor Chicagóban felszálltam a repülőgépre, még nem tudtam, életben találom-e. Ma reggel sem tudtam, amikor elindultam a szállodából. A villát, amelyben a háború alatt laktunk, nagyon jó állapotban találtam, aztán megkerestem a másik házat is, ahonnan a Gestapo elvitte a második férjemet, és most az lakik benne, aki a náci kezére adta őt, az ön édesapja.
2: Milyen igazságtalanság, hogy még a főbűnösökkel leszámoltak. Ezeknek a zavarosban halászó kisembereknek a hajuk szála sem görbült meg. Így van ez mindenütt a világon. Az ön édesapja kedvesen fogadott, még emlékezett rám. Megállapítottuk, hogy eljárt felettünk az idő. De a közben megkérdeztem tőle.
3: Gondol-e a halálra?
4: Sose gondolok rá. Jön az, amikor kell.
3: Mi van, ha éppen ma jön?
4: Öreg ember ilyesmi nem tépelődik már.
3: Hát az önbíráskodásról mi a véleménye?
2: Ő a fejét csóválta, pedig nem volt igaza. Amit félbehagy a sors, vagy Isten, nekünk kell befejezni. Ez kötelességünk. Kötelességünk az igazságot egyensúlyba hozni. A tényekkel, mert különben pokol lesz az életünk a földön.
3: Én ma délelőtt megöltem az ön édesapját. Megmérgeztem. Ezért kellett visszajönnöm Amerikából. El kellett követnem a legnagyobb bűnt, amit ember elkövethet, hogy feledjük a szorongást, és újra megtanuljunk félni, ahogy az méltó hozzánk, hogy mint az esti villámfénynél, egy pillanatra messzire is látni tudjuk.

0: Péter. Beszélni akarok veled. Azonnal gyere el hozzám.
1: Meglep, hogy éppen velem akarsz beszélni. Bizalmasabb barátaid is vannak neked, Károly. Olyanok, akik a befolyásukból élnek. Ha valami bajod van, eszedbe sem jut felkeresni őket. Úgy látszik, lelki pásztorodnak neveztél ki.
0: Nem érted. Azonnal beszélni akarok veled.

0: éppen ide kellett költöznöd. Régi és új gazdagok, régi és új villái közé, ám bár gyanúsan nagy itt a csönd, mondhatnám, itt is. És ez legalábbis elgondolkodtató, Károly. Na, mi baj van?
1: Nincs semmi baj, csak szeretnék elmondani neked valamit, de zavarban vagyok, mert emigrálnak tőlem a szavak.
0: Igen.
1: Alig, ha nem te vagy ebben a városban az egyetlen ember, aki még össze tudja terelni őket.
0: Megtisztelve érzem magam.
1: Ha Laci is itt lenne, az volna az igazi triumvirátus.
0: Bizony, Laci.
1: Akármilyen rosszul mentek a dolgok, akkor mégis 15 évvel fiatalabb voltam. Fedél volt a fejem fölött, ám bár ideiglenes. 1968-at írtunk. Ismerősöknél húztam meg magam. Egyszer a menzán odaült az asztalomhoz az a fickó, tudod, aki a svéd-angol szakra járt.
0: Emlékszem, mindig úgy öltözködött, mintha éppen színházba készülne.
1: De máskülönben aranyból volt a szíve, és azt mondta, hogy...
0: Te, Károly, félbeszakíthatlak. Hol van Vera?
1: Vera alszik.
0: Ilyen korán? 7:30 van.
1: Mondjuk így visszavonult a szobájába. Én akartam így, de talán ő is.
0: Aha, ez már világos beszéd. Verának elege van belőled. Belőlem.
1: Na, mindnyájunkból. Ne zavartasd magad.
0: Miről is beszéltünk?
1: Hogy már régen nem a 15 évvel ezelőtti hascsikarásos ábrányai műznek. Csupán a növekvő időzavar. Amit a krisztusi kort betöltve minden nap már kora reggeltől érzek, amikor még ki sem nyitom a csipámat. Erről szeretnék beszélni veled, és erről szerettem volna eszmét cserélni Kelemen Lacival is nemrég Rómában.
0: Arról, hogy minden gondolatodnak és minden cselekedetednek hosszabb az árnyéka, mint 15 évvel ezelőtt volt.
1: Valami ehhez hasonló járt a fejemben, amikor a termini pályaudvaron taxiba szálltam, de még nem döntöttem el, akarok-e találkozni vele. Arról is szerettem volna beszélni Lacival, hogy idegen nekem a 15 évvel ezelőtti bőröm. A világ minden kincséért sem bújnék bele újra.
0: Valószínű, Laci sincs ezzel másképpen.
1: Ezért nem üzentem neki, amikor Rómába érkeztem. Már útközben számtalanszor feltettem a kérdést magamnak, van-e még valami közünk egymáshoz?
0: Mint mindig, és más különben is.
1: Igen, ha valami elmúlt, gondoltam, akkor most valami más van, és holnap megint valami más lesz. Holott, gondolom, semmi sem volt másképpen, csupán mi voltunk másutt, nem csupán földrajzilag.
0: A múltat ki lehet kaparni, ám a kaparás nyoma megmarad. Te vald be, azért mentél Rómába, hogy ha lehetséges, megújítsd a barátságotokat. Ott helyben döntsd el. Szükséged van-e még Lacira, vagy sem?
1: Igen.
0: A kísértés, hogy valaki más is lehetnék, szabad ember, még ma is nagy. A kapu továbbra is nyitva áll, és a belső késztetés is erős, hogy a kapun kilépjek, és vissza se nézzek a múltra többé. Ehelyett önként kovácsolom a bilincseimet, hogy jószorosan odaráncoljam magam a kabinajtóhoz, ha majd süllyedni kezd a hajó.
1: Bizonyos helyeken az ilyesmit tartásnak nevezik.
0: De téged elkábítottak a sikerek, barátom. Mert azt mégsem tagadhatod, hogy az ország egyik legsikeresebb műépítésze vagy.
1: Hogyne.
0: És a rossz nyelvek szerint még a bőröd alatt is pénz van. A siker pedig ideig óráig elfordít a lényektől, késlelteti a szembenézés magaddal, s abban az illúzióban riggad, hogy felfüggesztheted az idő múlását. Laci idősebb volt nálunk. Neki már akkor sem voltak illúziói. Talán azért néztünk úgy fel rá mind a ketten. Tanúja voltam utolsó találkozásának a feleségével a válásuk napján.
1: Jutka akkor már egy éve nem élt Lacival.
0: Megpróbálták újra, s egy darabig úgy látszott menni fog.
1: De nem ment. Laci nem szenvedhette sokáig a begubózó életformát. Mindenkiben magát kereste. De erre én is csak évek múltán ébredtem rá, amikor kezdett valamelyest megjönni az eszem. És a barátságunk amúgy is rozsdásodott már. Ezért egy percig sem csodálkoztam, amikor 1973 őszén értesültem róla, hogy Laci nem jött vissza olaszországi nyaralásáról, hanem csak azt gondoltam, hát ez elment örökre.
0: Tegnap este úgy éreztem, semmi értelme a múltat feszegetni. Távolabb vagyunk egymástól, mint valaha. Csodálkoztam, milyen meghitten és milyen visszafogott ünnepélyességgel pertraktáltuk a semmit a továbbiakban. Mint akik mind a ketten az idő fogjai, és mégis elhitetik magukkal, hogy szabadok. Aztán az elbeszélő jól bevacsorázott, mert bár tele volt szkepszissel, félelemmel és lemondással, a gyomrát még szerette. Félálomban tisztán látta, mint barátja a Palazzo Braschi felől befordul a Piazza Navonára, és elvegyülve az amerikai és japán turisták közé, megáll a Fontana del Moro vizet köpő tritonjai előtt, s úgy veszi szemügyre az étterem teraszán a sörét fogyasztó Lacit, hogy a delfinnel viaskodó mór alakja eltakarja őt.
1: Amikor tegnap felhívtam Kelemen Lacit a lakásán, torkomba görcs állt, s olyan vékony volt a hangom, mint egy kisgyereké. Most is érzem a torkomban a görcsöt. Nem megyek oda Kelemen Lacihoz. Nem fogom megszorítani a kezét.
0: Károly egy szempillantás alatt megértette, hogy elmúlt az az idő, amikor lett volna még mondani valójuk egymás számára, és minden igyekezete, hogy feltámaszza a régi barátságot, kudarcra van ítélve. Hajnali 4-kor az elbeszélő arra ébredt, hogy csöng a telefon. Kibotorkált az előszobába.
2: Én vagyok az. Itt vagyok a túlsó parton.
0: Azzal le is tette a kagylót, ő pedig visszafeküdt és törhette a fejét, mit jelent mindez.
2: Én vagyok az. Itt vagyok a túlsó parton.
0: Nem szólt róla a feleségének, mert nem volt biztos benne, valóban felhívták-e, vagy csak álmodta. Elhatározta, hogy felhívja őket, de megelőzték. Károly felesége volt a vonalban.
3: Károly meghalt. Megmérgezte magát.
0: Ez képtelenség. Ez nem lehet.
3: Miről beszélgettetek tegnap?
0: Semmiről. Csupa semmiségről. Hajnali 4-kor még beszéltem vele.
3: Hajnali 4-kor? Az lehetetlen.
0: Pedig így van. Felhívott, és én megnéztem az órámat, amikor visszafeküdtem. 4 óra volt.
3: Hajnali 4-kor már rég halott volt. Az orvos megállapította, hogy 1:30-kor állt be a halál.
0: Aznap későn ment munkába. Annak az elmulasztott és majd későn elhangzó írásának az első mondatait fogalmazta, amelyel a felelősség költözik belé vissza, most már anélkül, hogy alkalom, idő és remény találkozhatna egyszer egy pontban. Több telefonhívást nem kapott délelőtt.

0: Hatan ültünk együtt a Tatran Expressen, újságírók, kiadói lektorok, középiskolai tanárok vegyesen. Kassára utaztunk arra a nyelvművelő szemináriumra, amelyet változó színvonalon és változó érdeklődés mellett évente rendeznek meg. Nem kapcsolódtam be a beszélgetésbe, hanem egy nagyon szép kiállítású könyv olvasásába merültem.
1: Mit olvasol, Lajos?
0: A Szrecsényi vármondáját, Bosnyák Zsófiáról.
2: Ha szabad kérni, olvast hangosan.
3: De csak ha rövid.
0: A monda nem eposz, barátom. Kezdhetem?
2: Halljuk.
0: Bosnyák Zsófia atya parancsára lett a nagy erejű Veselényi felesége. Gyakran hadba kellett szállni a férnek. Zsófia az erkély magasáról kémlelte bánatosan, jön-e már a férje. Egy éjjel írást hozott egy küldönc az úrnőnek, amelyben az állt, Veselényit más szerelem nyűgözi le. Amikor Bosnyák Zsófia a vág felett lévő sziklakápolnában búslakodott, csodálatos hangokat hallott. Szűzanya gyengéden intette őt a hazatérésre. A nap még útjának felét sem járta meg, és lám a felvonó hidat lebocsátják, és paripáján bevonul a váró. Az asszony a hozzásimuló szív dobbanásából megérti, hogy nem csupán a rideg parancsoló úr tért meg, hanem csodálatos módon visszakapta szerető férjét is. Vége.
3: Patetikus stílusa, a történet csodálatos befejezése mosolyra fakasztja az embert.
2: Megszokhattuk már, hogy a vágvölgyi várakhoz csodálatos történetek tapadnak.
0: Ennek ellenére megható, hogy ezekben a mondákban az igaz ember erkölcsi elégtételt kap.
3: A tapasztalatok azt mutatják, hogy az igazság keresése több bűnnel, mocsokkal és véráldozattal jár, mint amennyi bajt a fogalom felfüggesztése, és az értékrendnek valami más, kevésbé elvont alapra való helyezése okozhatna.
2: Lehetne például a részvéd, de lehetne a szeretet. Sőt, a szerelem is.
0: Egész európai értékrendünk annyira az igazság fogalma körül forog, hogy megszabadulni tőle a mi nemzedékünk már nem fog. Legalább ebben a tekintetben javíthatatlanul európaiak vagyunk.
3: Engem éppen az ellenkezője aggaszt. Az, hogy az igazság ballasztjától, mert ballaszt szó se róla, ám nagyon is nélkülözhetetlen ballaszt. Nos, az igazság ballasztjától régen, és elég könnyen megszabadultunk. Látom, meg kell magyaráznom ezt az eretnekséget. Nem baj, magamnak is régóta magyarázom. 16 éves koromban halt meg az apám. Aránylag fiatal ember volt még, alig múlt 50 éves, és sosem betegeskedett. Éjszaka lett rosszul. Még csak épp elszenderedtem, amikor arra riadtam fel, hogy a szobámban ég a villany. Azt láttam, hogy apámat két szanitéc viszi ki a szobából kordágyon. Sejtettem én, hogy nagy baj van, csak még nem akartam elhinni.
4: Fiam, az iskolából egyenesen a kórházba menj. Attól félek, hogy apádat nem találnám eszméleténél.
3: Anyám elmagyarázta, hogy melyik épületet kell megkeresnem. Minden nehézség nélkül oda találtam. Apám mindjárt az ajtó mellett feküdt. Bekibleltem az ajtón, tekintete alig-alig ért el hozzám. Engem nézett, de egyáltalán nem voltam biztos benne, hogy lát is engem.
5: Hogy vagy? Mit mondjak anyának? Mondjam azt, hogy jobban vagy? Nagyon oda van szegény.
3: Mond, mond. Aztán lehúnyta a szemét. Így adta tudtomra, hogy fárasztja a látogatásom. Alig pár lépésre távolodtam csak a kórháztól, amikor apám egyik régi barátjába botlottam. Természetesen tudott már róla, hogy apám kórházban fekszik.
6: Hogy van apád?
5: Jobban, sokkal jobban.
6: Hát ez nagyszerű. Egy olyan derék embernek, mint az apád, nem is szabad betegnek lennie.
2: Miért mondtad azt, hogy apád sokkal jobban van?
3: Mert én is úgy gondoltam, olyan ember, mint az apám. Nem lehet súlyosan beteg. Azt szerettem volna, hogy apám igenis sokkal jobban legyen, és miután kimondtam, hogy sokkal jobban van, el is hittem, hogy ez az igazság.
2: Ennek fényében átértékelted, amit a kórházban a saját két szemeddel láttál.
3: Én voltam a hülye, hogy úgy megrémültem. Arra is azonnal találtam magyarázatot, miért nyitotta ki apám olyan nehezen a szemét. Nyilván elkábította a sok altató és fájdalomcsillapító. Mikorra hazaértem, apám körül bennem már csak nem minden rendben volt.
4: Láttad?
5: Hát persze.
4: És? Hogy van?
5: Igazán jól.
4: Nem igaz.
5: De igen, sokkal jobban van. Esküszöm. Azt üzeni, hogy jobban van, ő mondta.
4: Biztos.
5: Biztos.
2: Mindketten elégedettek voltatok a fejleményekkel.
3: Én elégedett voltam, hogy nincs már bennem kétség apám egészségi állapotának jobbra fordulását illetően. Anyám pedig velem volt elégedett, azt hallotta tőlem, amit hallani akart. Nem sejtettem, hogy néhány nap választ csak el a teljes összeomlástól. Anyám átöltözött és elém állt.
4: Elmegyek nagyanyádhoz, hogy megvigyem neki a jó hírt. Lehet, hogy későn jövök haza, de csak tanulj nyugodtan. Szervusz.
3: Egy órával azután, hogy anyám elhagyta a házat, ott ültem kettesben a barátnőmmel a nappaliban, és apámról beszéltem neki. Elmondtam, hogy hordágyon vitték ki a házból, hogy alig ismertem rá a kórházban, úgy megváltozott, hogy szavaim milyen hatással voltak rá, nem emlékszem.

0: következnie.
1: Csak amikor meghalt anyám, akkor ébresztett rá a halála miatti megdöbbenés, hogy a halált én tulajdonképpen büntetésnek tekintem. Akár csak ami nagyon is földi, az erőszakra is elrettentése alapozott igazságszolgáltatásunk. Ma már tudom, a halál nem büntetés. Az igazság, az erkölcs és sok más pozitív töltésű fogalom, gondoltam, nem más, mint védekezés a halállal, a megsemmisüléssel szemben. Ez a felismerés felszabadított. Pár hét választott el az egyetemi felvételi vizsgától. Felkerestem a Járási Nemzeti Bizottság egyik osztályvezetőjét, aki rendes magyar ember volt, és régi barátja apámnak. Azt mondtam neki.
2: Szeretnék tovább tanulni, de csak akkor vesznek fel az egyetemre, ha valaki szól az érdekemben.
3: Helyesen tetted, hogy fölkerestél, ne félj. Minden rendben lesz. Fel fognak venni.
1: Én most átmegyek az étkezőkocsiba, hogy amíg megemésztitek, amit mondtam, ne kelljen kerülgetnünk egymás tekintetét.
4: Horvát kollégánk tévedett. Bár vannak még illúzióink, s nem fogadjuk el egészen, hogy a cél szentesítheti az eszközt, nem vedhetjük meg őt.
5: Persze, neki is tudni illet, hogy az eszköz igenis meghatározza a célt. Jobban mondva, a választott eszköz mindig módosítja a célt, s nem egészen odaérkezünk meg, ahová elindultunk.
4: Társaságunk ennyi metafizika, önleleplezés és irodalom hallottán erősen megszomjazott. Kivált, amikor megtudtuk, hogy az étkező kocsiban pilzeni sört árulnak. Nem sokára csak hárman maradtunk a kupéban. Kisvártatva vonatunk lassítani kezdett, majd megállt a nyílt pályán. Legalább 20 percig vesztegeltünk. Ma már tudom hol. A semmiben. Hamar kiszámítottuk, hogy valahol Sztrecsény vára vagy Margita sziklái környékén állt meg a vonat. Kapva kaptam az alkalmon, hogy közös szórakoztatásunkra újabb részletet hallgassunk meg a könyvből.
5: Valamikor réges-régen a szomszédos Sztrecsényben egy fiatalos özvegyasszony élt, aki a helység legszebb legényének szerelmére pályázott. Az asszony tehetős volt, a legény mégsem engedett kívánságának, mert az özvegy mostoha lányát, Margitát szerette. Habozott az asszony, nem tudta így vagy úgy távolítsa el gyűlölt vetélytársnőjét, de végül határozott. Rokonai éltek a közeli turócban, ezekhez küldi a lányt hosszabb időzésre, ezt mondja a szomszédoknak is. Hanem amikor a mit sem sejtő ott mendegélt a vág magas partja felett, a keskeny szikla ösvényen, a fúria, akinek szárnyakat adott a bosszúvágy, utolérte és letaszította Margitát a feneketlen mélységbe. Az esetet, amit eleinte szerencsétlen megcsúszásnak véltek, a homályos szóbeszéd, hamarosan az anya tetteként kezdte emlegetni. Az asszony kerülni kezdte az embereket, és nyugtalan viselkedése miatt egyre inkább terjedt a vádaskodás, a bíróságnak is tudomására jutott. A bíróság maga elé idézte az asszonyt. Mikor a hírhozók érte jöttek, rohant és szüntelenül ezt kiáltotta. Margita! Amikor a gonosz tett helyére ért, levetette magát a szakadékba.
4: Amikor a tanárnő elhallgatott, lehúztam az ablakot. A vág, fülsiketítő zúgása hallatszott közelről, és tekintetem az este tömör fekete falába ütközött. Gyorsan becsuktam az ablakot.

Később, éjfél előtt, immár a kassai szállodában, ennek a kolléganőnknek a szobájában mind a hatan összejöttünk. Kolléganőnk, akinek máskülönben Margit vagy Margita a keresztneve, remek füstölt szalonnát és házi kolbászt hozott magával az útra. Valaki elkezdett élcelődni, hogy kolléganőnk keresztneve lám ugyanaz, mint a szerencsétlenül járt leányé, akit a mostohája féltékenységében elveszejtett. Nem tudom, újságíró kollégánk hova akart kiukadni, azt hiszem ő sem.

0: Tudta, mert belesült a viccbe. Én viszont megragadtam az alkalmat, hogy emlékeztessem a társaságot. Néhány órával ezelőtt 20 percig a semmiben lebegtünk összezárva. S tisztán emlékszem rá, hogy amikor lehúztam az ablakot, hallottam a kétségbe esett, vagy ki tudja, inkább rimánkodó kiáltást. Margita, Margita.
1: Én is hallottam.
2: Én is.
3: Mi hárman, akik a kérdéses időpontban az étkező kocsiban tartózkodtunk, nem hallottunk semmit sem.
0: Hölgyeim és uraim, nem ugratásról van szó. Elvégre tényleg a semmi szakadéka fölött lebegünk. Ilyen helyzetben a történet lekerekítése nem egyszerűen formalista esztétikai mesterkedés, és az igazság kiegyensúlyozó szerepére sem kívülről bevitt etikai normák súlya alatt van az elbeszélőnek szüksége. A történet a reményből születik ilyenkor, s mindjárt lekerekítve és befejezetten. Miként úgy gondolom a Kassai Dóm vagy a főutca régi épületei is ennek az irracionális vakreménynek a sok évszázados maradványai. A reményé, hogy a semmi szakadéka fölé felépíthető a híd. A reményé, amely a modern építészetből mintha hiányozna sokszor. Hiába, ebbe is bele lehet fáradni. Már évszázadok óta próbáljuk ugyanazt zsákvarró tűhegyén egyensúlyozni a malomkövet.
3: Értem, mit akartok mondani? Azt akarjátok mondani, hogy a szabadság remény nélkül nem csak erkölcstelen, hanem elviselhetetlen is. Hát igen. Ha valaki

0: szabadság szomorúsága. Novella füzér hangzott el Grendel Lajos műveiből. Rádióra alkalmazta Dénes István. Közreműködött Balkai Géza, Barát Attila, Blaskó Péter, Egri Kati, Hirtling István, Káldinóra, Kisfalusi Bálint, Láng Balázs, Pusztai Péter, Rajhona Ádám, Somodi Kálmán és T. Nagy András. Zenei munkatárs Hegedű Semmi. A felvételt Kosárszky Péter és Pápai Monika készítette. Szerkesztő Stifner Gábor. Rendezte Magos György.
1: A hangfelvétel 1990-ben készült, és legutóbb 2014. július 6-án hangzott el a Kossuth Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.

0: Kossuth Rádió Szombathelyen 93 MHz. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorában a vallási műsorok szokott idejükben kerülnek adásba. Minden délben más-más templom harangja szól. Az egyházi félórák hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig, mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10:04-től hallható a Kossuth Rádióban.
1: Július 24-e és augusztus 28-a között a BBC Proms programjából válogatunk. A nyári fesztivál legszebb hangversenyei, népszerű előadók, ismerős és ismeretlen dallamok, csemegék csendülnek fel a londoni Royal Albert Hallból. Proms 2026, péntekenként 19:35-kor, a Bartók Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
2: Kedves hallgatóink! Ma délben a nemesbődi római katolikus templom harangja szól a Kossuth Rádióban. Nemesbőd Vasvár megyei község, amely Szombathely és Sárvár között található. Hunok, gótok, longobárdok és avarok lakták, majd a honfoglalás után 2 évvel Árpád magyarjai is megjelentek a környéken. Legkorábban egy 1226-ban keletkezett oklevél említi a falut Beud néven. A település név nemes előtagja arra utal, hogy a falut kiváltságos emberek lakták. 1599-ben 26 nemesről, majd 1744-ben már 50 nemesről tesznek említést. 1697-ben a helyi iskolában 100 gyermeket tanított az iskola tanítómestere. A lakosság jelenlegi száma 691 fő. A nemesbődi római katolikus templom első ismert említése 1344-ből való. A mai épületet 1650-ben emelték és Szent Mihály tiszteletére szentelték. Szent Mihály arkangyal a mennyei seregek vezére. Neve egyben csatakiáltás. Ki olyan, mint az Isten? Ünnepe szeptember 29-én van, amely a hagyományos mezőgazdasági életben jeles napnak számít. Időjárás jósló nap is. Ha a napján dörög az ég, kemény tél várható. 13. Leó pápa 1884-ben Szent Mihály közbenjárását kérő védelmező imát vezetett be, amely napjainkban is gyakran felhangzik. A nemesbődi római katolikus templom tornyában 3 harang lakik, mindegyik Zeltenhofer Frigyes fiai soproni műhelyében készült. A 450 kilós nagy harang 1930-ban, a 140 kilós középharang 1938-ban, míg a 85 kilós lélekharang 1924-ben.

0: Köszöntöm hallgatóinkat. A hírszerkesztő Besenyei Márk, a Kossuth Rádió mikrofonjánál Szlotta Judit. A ma esti próbaüzem után holnaptól várhatóan ismét teljes kapacitással működhet a Dunamenti erőmű, jelentette be a miniszterelnök Százhalombattán a MOL finomítójában tartott sajtótájékoztatón. A G3-as blokkban még szerdán egy műszaki hiba miatt állt le a termelés. Azóta a szükséges alkatrész megérkezett az üzembe. Magyar Péter nagyon jó hírnek nevezte az újraindulást. A kormányfő emlékeztetett, hogy a jelenlegi helyzetben különösen hiányzik a hálózatból az a csaknem 400 megawatt kapacitás, amit a gáztüzelésű erőmű teljes kapacitásnál biztosít. Jelenleg rendben üzemel az energiaszolgáltatás, a paksi erőmű 2000 helyett 960 megawatton termel. Az önkéntes korlátozások miatt a hálózat csúcs terhelése tegnap a tervezetnél 151 megawatttal kevesebb volt. Harmadfokú vízkorlátozást rendeltek el a Pilisi medence 14 településén. Tahitótfalú, Szentendre, Pilis-Szent László, Pomáz, Csobánka, Budakalász, Üröm, Pilis-Boros-Jenő, Leányfalú, Solymár, Pilis-Vörösvár, Pilis-Szent Iván, Pilis-Szántó, Pilis-Szentkereszt lakóit arra kérték, hogy drasztikusan mérsékeljék a vízfogyasztást, és kerüljék a nem létfontosságú felhasználást. A szolgáltató ideiglenes külső és saját mobil vízellátó eszközökkel próbálja enyhíteni a kialakult helyzetet. Segítséget kapnak a honvédségtől is. A következő napokban sem várható csapadék a Duna és a Tisza vízgyűjtő területein, ezért tartósan vízhiányos helyzetre kell felkészülni, hívta fel a figyelmet az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László elmondta, hogy az aszály miatt a felszíni vizek nem töltődnek. A tárcavezető ezért mindenkit arra kért, hogy felelősen gazdálkodjon a vízkészletekkel. Az új magyar kormány elkötelezett a demokratikus és európai értékek mellett, és konstruktív partner kíván lenni, jelentette ki a külügyminiszter Ljubljanában, miután szlovén kollégájával egyeztetett. Orbán Anita stabilnak, erősnek és sokrétűnek nevezte a két ország kapcsolatait. Hangsúlyozta, Szlovénia Magyarország kulcsfontosságú partnere a nemzetközi szervezetekben és a regionális együttműködésekben egyaránt. Magyar parancsnoka van mától a NATO közép-európai több nemzeti hadosztályának. Antal László az első magyar vezető a 2018-ban létrehozott nemzetközi fegyveres testület élén. A tisztviselő a Székesfehérváron tartott átadás átvételi ceremónián a magyar parancsnokság jelentőségét hangsúlyozta, majd hozzátette, elkötelezett a fejlesztések folytatása mellett, különös tekintettel a készenlét, az alkalmazkodó képesség, a több nemzeti kohézió további erősítésére. Lavinaomlásban eltűnt 10 hegymászó Pakisztánban. 4 ember holttestét már azonosították, 6 társukat még keresik. A sportolók a Himalája egyik csúcsára, a Broad Peakre tartottak, amikor egy hóomlás miatt elvesztették a kapcsolatot az alaptáborral. Itthon jelenleg 30 és 36 fok közötti a hőmérséklet. Budapesten 34-36 fokot mérnek, mindenütt süt a nap. Fokozódik a kánikula, eső továbbra sem lesz. Az Észak-Dunántúlon megélénkül, másutt mérsékelt marad a szél. Délután 34-39, este 21-32 fok várható. A Balaton 24, a Velencei tó 25, a Tisza tó 26 fokos. Enyhülés leghamarabb a jövő hét második felében várható. Egy óra múlva jelentkezünk híradással legközelebb. 12 óra 5 perc.
1: Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Kupásan buszozunk. Részletek Garaci László regényéből. Felolvassa Kaszás Attila. 5. befejező rész.
1: Elérkezett 68 viharos tavasza. Nem hittem, hogy utalérhet a végzet. Inkazgatóit az kap, akinek kifelé áll a szekere rúdja. Rossz tanulók bukottak, társadalmon kívüliek, a vesztesek. A leendő kicsapottak, akiket javítóra küldenek. A nagymamához kidobott gyerekek, a dadogós, kacska kezű, üres kenyeret majszoló sunyi tekintetű megszomorítottak és megalázottak. A tilpákok, bunkók, ismétlősök, akiktől Takács Feri azt kérdi résztvevő hangon, mondj csak, innen a suliból fogsz nősülni. Félhivatalos önvédelmi fegyverünk az úszöges csúzli. A lövedék lecsupaszított, kihegyezett és begörbített dróddarab. De józan megfontolásból leginkább csak papírgalacsinnal lövünk célba Gyulai Miki fülére. A prágai tavasz. A 68-as budapesti tavasz Szemere utcai epizódja nem áll arányban a prágai tavasz történelmi sorsfordulójával, ahogy az eddigi Szemere utcai pajkos csintalanságokkal sem. De az sem állítható, hogy kimeríteni a gyermeki rakoncátlanság fogalmának örökké táguló kereteit. A sikoly túl hirtelen érkezett a lövésre válaszul. A fogalmazás félbeszakadt, kábel az arcban. Jóri néni magasba tartott ellenőrzőmmel vágtatott fel az igazgató irodába. Az igazgatónk vagy áttekinthetetlen óriás grafikonokat rajzolt a szobája falára, vagy tovább képzésre ment a kerületbe. Nyertem egy kis időt. Fellopoztam, belestem a tanáriba. Röhögcsélnek, viháncolnak, mint a gyerekek, mikor nincs benne a tanár. Ellenőrzőm az ügyeletes tanár Berta néni belső zsebében. Onnan aztán ki nem lopom. Letapizni a mozgalom Lennon McCartney-át, és utánam a vízözön. A napközi ajtóban Joli néni beütközöm. Joli néni, vigyázz, nehéz idők jönnek. Rálépek a farkadra. Elveszem te néni az életedet. Nincs igaza. Az ügy eltussolhatatlan. A Lignimpex felbőszült irodistái öklüket rázzák az iskola felé. A szüleimmel való összecsapásra készülök. És arra az új helyzetre, amit az igazgatóiból fakadó megbélyegzettség jelent. Figyelmeztetőt kapni? Véletlen. Intőt kapni? Vagányság. Igazgatóit? Veszettség. 4-kor hívatnak, és szigorú szavak kíséretében átadják az ellenőrzőt, bele se merek nézni. 9 sor sűrűn teleírva, pecsétek, aláírások. Ájulás kerülget. Csak csoszogok egy helyben a téren. Driblizek. Egy követ rúgdosok. Egy pillanatra elfelejtek mindent, hogy aztán annál elviselhetetlenebb legyen a gyomorszájamat feszítő végtelen szomorúság. Igazgatói. Itt lapul az ellenőrzőmben egy igazgatói róvó. A hír? Lelőttem a kontyos macát. Véres zsebkendőt szorított arcához. Egy Mengele vagyok. Kukába fogok túrni. Ja Istenem, minek is nőttem meg? Nem megyek haza. Aztán hazamentem. Ahogy mentem haza, cipőm talpából kibújt egy szög, de észre sem vettem. Rá sem bagóztam, fittyet hánytam rá itt és most. A bottal verés a rettenetes csihipuhi árnyékában. Nem fogom kibírni. Elviselhetetlen detonáció a szív és az agy tengelyében. Kitör a frász. Érintési fóbia. Azért lettem a briganti banda mindenható fővezére, hogy senki ne verhessen meg, hogy ne ütlegelhessenek. A vérszerződésről is lebeszéltem ügyesen a skacokat. Nem vagyunk mi Baznak Timur és csapata. Kinyomom a szöget a cipőm talpából egy kavicsal. Az oknim kilukadt. Lett egy pici seb a talpamom, csipkedem hát, ha vérzik. Nagy fohászkodással becsúsztatom a kulcsot a zárba, 2 fordul. Nincsenek itthon. Mi ez? Csapda? Bánatokban már is világgá mentek? Állok a szoba közepén, ketyeg az óra. Rendet rakok, üres aggyal és tekintettel bámulok a leckére. A szekrény tetején a zöldre mázolt virágkaró. Kigyúlt a fény az ablakokban, elaludt, kigyúlt. Semmi. A kereszthúzat megemelte az újság címlapját. Leúztam magamról a szvettert, szikrázott belül az anyag. Eltűntek. Elvesztek a szüleim. Bekaptam egy szalmiákos cukrot. Róka tündér őrangyalom akcióba lépett. Lehet, hogy megmenekülök. Mézes tejet iszom, kezemhez ragad a kanál, kilöttyön a tej a kockás plédre. Hatodik van, a lányok megkergülnek. Teszik az agyukat. Kati nénit a vezeték nevén Cserhátinak hívják. Hülye frizurás felsős fiúkkal kokettálnak. A Beregi, a Kiskati, az Ignát, meg a Tausz. Megfogadják, ha biológia órán lányt hívnak ki felelni a szaporodásból, nem beszél a fiúk előtt. Rúzsozzák magukat, a tanárnők sminkjét utánozzák, illetve a tanárnők sminkjét kritizálják utánzással. Töröld le a szádról, fiam, sziszegi Vera néni, mert ha én törlöm le, azt nem köszönöd meg? Hát tapizni sem adják magukat. Szikrát hány a szemük, visszaöklöznek. Többet magukkal agyba főbe verik a tapizó szakálypistát. Hát mi van máz istenit? Az a pek, hogy a legjobb csajok egyben a legkurvábbak. A kercsákkal, meg valami csillagszeművel lötyögnek, nem szégyenlik? Mennek csörögni, csurglizni, ugrálnak, mint baba fazékban. Egész estét betöltő viháncban vagyunk, skrácok. Láttam a csillagszeműt, köszönt és puszit dobott. Anyád, csillagszemű. Ki ez? Nem, majd. Rábeszélés szép szóval, hajtépés, csoportos letapizás. Az eredmény nulla. Nem vallanak. Csillagszemű. Kamelod? Kamelom. Ennek a huligán nadrágos csillagszeműnek a hatása erősebbnek bizonyult szokásnál, erkölcsnél, hagyománynál. Az osztály nyitott erotikus rendszerré züllött. Nem is tértek többé észhez. A Beregi, a Kiskati, az Ignát meg a Tausz. Belvárcsajok. Mi meg maradtunk kisöcsik ballonpantallóban. A komolyan, felnőttesen udvarolni próbáló fiúkat közös erővel teszik nevetségessé. Kiszemelik a legkisebb, legfejletlenebb fiú Cakó Károlyt, őt dédelgetik, ajnározzák anyáskodva, de édi! Már iskolán kívül lógnak a kercsákkal, és olyan ördögi tapasztalattal térnek meg, hogy I want you. Ha unják a társaságunkat, és ez egyre gyakrabban előfordul, le pá, mondják, és faképnél hagynak, le pá. Ez a belvárság, löppá, az I want you, meg a kurvulás a csillagszeművel. Mert a csillagszemű jó habokat buborékol, jó a dumája. Meg az, hogy kajolom az etetődet, meg az a világi ötlet, hogy tejes zacskóból csőnadrágot ragasztani. Valami eddig ismeretlen zizegés. Twist pulóverben megy a Tausz a klubestre. Már nem is jár, csak vonaglik. Riszálja gérhes kis testét. A krapekja egy szivacskabátos neandervölgyi. Nem, mint a kéne, de azért megkérdezném, hová lettek az illatos levélkék, hová lett a híres nagy szerelmi szenvedély, amiért a vértanúságot is érdemes vállalni. A fiúk közül csak Herendi képes haladni a korral. Ahogy a nyolcadikos Mohácsi tündével rokizik a zsúron. Mi oldalt állunk, mukifejek, ünneplőben. Kísérő szülővel. Kínos. Apám hüledezve nézi, ahogy a Herendi és a Mohácsi Tünde a terem közepén egymáshoz csapódva rokizik. Mohácsi Tünde nejlon harisnyája üvegszálas, ruhája színjátszó, haja tupír, szája megy. Herendi bajuszos. Kavari keveri zenés lárma, mondja apám. Kísérő szülők komoran bólogatnak. Hol van már az az idő, mikor meghógolyóztam a Kiskatit, de aztán megsértődött, mert a Hajdú Jutkát is fejbe találtam. A hagyományos szerelemsorokról hallani sem akarnak. És már nem a fiatal tanárnők, hanem az intézet is lányok hajviseletét utánozzák. És bosszantásból egyre nagyobb mellett növesztenek a Beregé, a Kiskati, az Ignát, meg a Tausz. És mi tudjuk, hogy ez a duda már dehogy is nekünk nő, hanem a Kercsáknak nő, meg a Csillagszeműnek, meg ki tudja még kinek nő. Nejlonnadrág, zacskóstej felirattal. Már nem az erkölcsi hanyatlás, inkább az őrület jele. Díszcsatot is vigyeztenek rá pirosra festett pingponglabdából. Pingponglabdás teljes zacskó nadrágban és twist pulóverben pompáznak valamikori szerelmeink. De a lelki torzuláshoz a viháncoló jókedv önfeledtsége párosul, a titkot tudók boldog gőgje. Kevés bosszantóbbat lehet elképzelni. Útjukra bocsátottuk őket, a kárhozatba. Lepra társaság. Belestem az ánkai lánysátor ablakán, Tausz úgy zavart el onnan ordenári szavakat kiabálva, mint valami kártevő állatkát, véglényt, aki a felsőbbrendű civilizáció közelébe merészkedett. Pedig, hogy dédelgettük őket alsóban. Menyasszony, vőlegény, körben áll egy kislányka, és a szerelem sorok. Hát igen, a római pápa is tévedhet. Apropó, bemondta a rádió, hogy a pápa megtiltotta a papoknak az ökölvívást. Akkor eddig engedte. Rászámoltak a pápára, megsorzom a bíborosomat. A szerelem soron rendszeres időnként változtatni illett, mert aki nem csereberélte a neveket, ízléstelenséget követett el. Hamisság, betegesség, mániákus szerelmesség gyanújába keveredett. De a változásokat csak szubtilis eszközökkel volt ajánlatos érzékeltetni, mert az aktuális szerelemsor teljes nyilvánosságra jutása, függetlenül a benne szereplő nevektől és azok sorrendjétől, kínos és megszégyenítő lelepleződésnek számít. Egyes adatokat óvatosan kiszolgáltatsz, bizonyos híreket megszellőztetsz, most a Kiskati nekem a harmadik, hogy jelezd a szerelmi életedben zajló dinamikus változásokat, hogy ne keveredj monomániás szerelmesség gyanújába. Ezeket az infókat be lehet cserélni más infókra, lehet zsarolni, meglepetést okozni, intrikálni. Egyáltalán a szövevényes érzéki viszonyok életteli világában való tevékeny és erőtől duzzadó részvételt bizonyítani. A szerelemsor olyan változó, titkos kód, ami az osztály vezető rétegéhez való tartozást és az azon belüli változó pozíciókat szimbolizálja. Gyulai Miki, vagy Méhes Tibor nem is ábrándozhat arról, hogy valaha az életben szerelem sora lesz. Hogy szerelmi vonzalmuk ABC-je, ha egyáltalán van ilyen, részt vehet a hivatalos szerelemsorok kusza és játékos, más szempontból véresen komoly és zárt rendszerében bonyolódó hatalmi politikájában. És eszükbe sem jut, hogy a diszkrimináció ellen berzenkedjenek. Mint ahogy a felső 10 000 beltagjai sem lázadoznak az ősi szabály ellen, hogy a mindenkori fővezér első helyezettje, főszerelme, amennyiben éppen publikus, nem szerepelhet másnál első helyen. Mert ha igen, az párbaj kihívásnak számít, és durva megtorlást von maga után. Hajdu Ági, csak az enyémé. Horváth Zsókának nem nő ki a melle, kiesik a Matrixból. Hajdu Ági, átköltözött Budára. Beregi meg a Kiskati lettek a legjobb nők. De mire a legjobb nők lettek, a Beregi meg a Kiskati, a két fénypofa, furcsa szokásnak kezdtek hódolni. Mastroianni képet vettek a trafikban, és ráírták, imádlak. De még azon a héten belehalbarodtak a somogyvári Rudolfba is. És fölmerült a kérdés, hogy a Beregi Zsuzsinak legyen a férje a Marcello Mastroianni, és a Kiskatinak a somogyvári Rudolf, vagy fordítva. A Marcello Mastroianni lesz a Kiskaté, a Beregi Zsuzsi meg a somogyvári Rudolf. Azt kiabálták, hülye ficsa, pukkadj meg, és egész délután nem szóltak egymáshoz. Egy fiú sosem mondaná, hogy pukkadj meg. Hosszabbodik a szoknya, midi, maxi. Na de legalább a harisnya kultusznak befellegzett. A naivak és a gyanútlanok megkockáztatják, hogy a divatnak, mint olyannak, ezennel vége. Mert minden forma, szín, anyag, minden variáns megvolt, de a régmúlt rozsdásnak, avitnak és elfeledettnek hit nehéz fegyverei nagyon is hatékonynak bizonyulnak a jövő izmos kezében, például Bubi Gallér. Azok a lányok is népszerűvé válhattak, akik nem kerültek rá a szerelem sorokra. Kunági hangszert tanult. Szent Iványi Beáról kiderült, hogy verset ír. Két verset írt a Szent Iványi Bea. Egyet a betűkről, egyet a tavaszról. Szent Iványi Bea másmilyen verseket írt, mint a Hegyi Pista bácsi. Hegyi Pista bácsi véletlenül sem írt volna verset a betűkről, vagy a tavaszról. Szent Iványi Bea viszont véletlenül sem írta volna a verse végére, hogy én, Szent Iványi Bea, bizisten itt vagyok. Az is igaz, ebben hasonlítottak, hogy egyikük sem választott volna egy kölyál jelentést a vers információs bázisául, mint Lemur Miki tette. Attól a perctől kezdve, hogy verset írt a tavaszról meg a betűkről, Szent Iványi Beát vallásos tisztelet övezte. Nem örült neki. Szégyelte, hogy verset írt a betűkről meg a tavaszról. Szülei elmondták Lári néninek, hogy a Bea verset ír, és a Beának a tavaszt is meg a betűket is fel kellett olvasni a osztályfőnöki órán. A tavasz jól beleizzadt, és nem írt többé verset Szent Iványi Bea. Lemúr Miki másnap elém tette a padra élete első versét. Címe: Milyen a közértben a hús? Milyen a közértben a hús? Lemúr Miklós verse. A közértben a hús elszíneződött, rosszul kivéreztetett, beszáradt, kérges, szennyezett, nyálkás, ragadós felületű, avas penészes, füllett, poshadt, dohos, üregeket tartalmazó, széteső, leveteresztő, nyálkás, lepedékes, kenőcsös, megrágott, szőrös, sörtés, karmos, atkáktól fertőzött, gennyes gócokat vagy mirigyeket tartalmazó, kukacos, porcogós. Egy szóval, milyen a közértben a hús? Finya.

0: pompásan buszozunk. Részletek Garaci László regényéből. Az ötödik befejező részt hallották. Felolvasta Kaszás Attila. A felvételt Varga Károly és Gera Csilla készítette. Zenei szerkesztő Molnár András. Szerkesztő Palotás Ágnes. Rendezte Csizmadia Tibor.
1: A regény rádió változata 1998-ban készült, és legutóbb 2020. június 19-én hangzott el a Kossuth Rádióban.

0: A Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Arc, vonások. Élj úgy, mint aki másodszor él. Irodalmi porté műsorunkban Dobai Péterrel beszélget Liptai Katalin.
1: Élj úgy, mint aki másodszor él. Szeretném pontosabban is tudni, hogy mit akar ez jelenteni, mert furcsán hangzik, lehetne szó akár egy klinikai halál után visszakapott életről is, de én gyanítom, hogy azt akarja ez a rejtelmes mondat, hogy felelősséggel kell vagy kellene élnünk, mintha másodszor élnénk, vagy javíts ki, ha rosszul gondolom.
2: Ennek a fő címe az, hogy ma könnyebb, holnap messzebb. Az alcíme eredetileg úgy volt, hogy viselkedj úgy, mint aki másodszor él. Ez valamelyik klubban megjelent, amit én Makovesz Imrének ajánlottam. Én nem szeretem értelmezni a verseket, pláne nem a verszímeket, evidencia. Azt akarom csak mondani, hogy élj úgy, mint aki másodszor él. Hogy vedd komolyabban, mint ahogy az elsőt vetted, amit eltékozoltál. Tudom, hogy életünk során észrevétlenül sokszor meghalunk. Meghalunk érzelmileg, gondolatilag, emlékezetileg. És nem születünk újra, természetesen. De tegyük fel, ez egy ilyen agresszív, költői hipotézis, mint hogyha megadatna, hogy úgy éljünk, mint aki másodszor él. Tehát kevésbé tékozlóan, akkor talán jobban észrevennénk, vagy jobban magunkévá tennénk a tengerek szépségét, a pálmák szépségét, a nők szépségét, az épületek szépségét. Úgy látszik, ehhez az embernek egy élet kevés. Rilke mondta ezt, hogy az emberek a legkomolyabb, legszebb kapcsolataikat úgy tékozolják el, mint a kölyök kutyák a csontot. Arról van szó, hogy ha megadatna egy másik élet, talán akkor másképp látnánk önmagunkat, azt elhanyagolhatjuk, de mindazokat, akik minket szeretnek, viszont volnánk képesek legalább szeretni.
1: A közelmúltban jelent meg a novellás köteted, a Párbaj tükörben. Én azt reméltem, hogy kijön az az új verses köteted, ami tulajdonképpen az anyaga
2: lehet,
1: már
2: hogy ki fog jönni, lehet, hogy az Amrita Shergill forgatókönyv miatt nem tudom majd leadni. Az ember agya nem transformátor, nem adapter, nem tud hirtelen egy forgatókönyvről át váltani egy versködetre, amely azonban kész már, szinte mint publikált vers, de azért azt meg kell szerkeszteni, hogy az az erőtér legyen benne, ami egyes versekben talán benne van, de amikor szerkezetet adsz neki, vagy megkomponálod a kötetet, az nem biztos, hogy nem fog kifutni az időből.
1: Egy másik készülő verses kötetedről is tudtam, azt a címet viselni, hogy versek egy elnémult klavírra.
2: Igen, hát ez az én halott szerelmem, az
1: Dukai Takácsüdét. Tehát ez igen. Olyan pasztis kötetféle lenne?
2: Az teljesen.
1: De stílus imitációs játék
2: tulajdonképpen. Igen, csak mondjuk áttör rajta az én erőm.
1: Szeretsz te régmúlt hölgyek bőrébe bújni?
2: Hát pláne ilyennek, mint a Juditka volt. Ezt még szegény Simonfi András révén ismertem meg, aki ott
1: az
2: él.
1: Az ő kúriájában él.
2: Hát élt vagy halt, mind a kettőt. Ez egy finom nő volt, Festetics gróftól kétszer kapott 100 dukátot, mert ott ilyen görög ruhákba szerepelt, mint fiatal kislány, gyönyörűen klavírozott, és nem sokat élt, ő élt 41 évet. Mindesetre mikor ő férhez ment, ami egy, hát ugye egy ilyen apai, anyai, nemesi birtok kényszer is volt, attól fogva ezért is elnémult klavír, a kötet címe, nem ült le már a klavírhoz. Én a klavírt láttam, ott van, de nem is írt több verset. Nagy kárunkra, mert egy különleges személy volt.
1: A regényírástól sokszor a pályát során a filmforgatókönyvek tántorítottak vagy csábítottak el, amelyek neked azért sosem csak pénzkereseti forrást jelentettek, hiszen nagyon régi benned ez a vonzalom, különben nem mentél volna dramaturgnak, rendezőasszisztensnek, rendeztél magad is a Balázs Béla stúdióban, és hát nagyon sok nagy sikerű filmnek a forgatókönyvírója voltál. Köztük a Csontvárinak, amit Huszárikkal csináltatok, és hát itt vannak a nagy Szabó István filmek, a Mephisto, a Rédl ezredes, a Hanuszen. Most is fülig benne vagy egy filmforgatókönyvírásban. Nagyon gyötrődsz vele.
2: Nem a agyam tetejéig, de bizonyos párhuzam van, amit nekem el kell kerülni. Annak idején 20 éve már is, hogy a Huszárik Zoli alatt.
1: Párhuzam az új filmforgatókönyv,
2: és mert hogy mind a kettő festőről szól.
1: Na tehát de ezt mondd el, hogy kiről szól most a Sára Sándor
2: filmje. Amrita Shergillről, akinek egy szik nagyúr volt az apja, és egy nagypolgár hölgy, Kotteszman Mária Antoinette, aki nem kisebb embernek volt húga, mint Baktai Ervinnek. Csodálatos, hatalmas. Nehogy azt hitt, hogy túlzok, a színvilága, a kompozíció, az erő, ami ebből a 28 éves korában meghalt lányból áradt a képein, majd gondolom a Sára megszervezi itt.
1: Egy kiállítást szeretnének neki csinálni,
2: mert
1: ugye?
2: Azt se tudja,
1: mert
2: ki
1: ő
2: volt.
1: Ezt még elfelejtettük mondani, Indiának a nemzeti festőnőjének számít ma. A
2: 40 Sergé. Képe van, Sára ezt mind gyönyörűen lefotografálta. Én, aki valaha tengerész voltam, Egyiptomba jártam minden, én nem tudtam volna 50 Celsius fok alatt ezeket így megcsinálni, indiai életképeket. Jó, hát lehet, hogy egy kiállító terembe hűvös van, ott látszik, hogy ki volt Amrita Shergill.
1: Mi vonz benne? Miért izgat téged ez a figura? Egy különös vadóc, bátor élet.
2: Egy nagy festőnő volt, Párizsba tanult, Baktai Ervin beszélte le az ő édesanyját,
1: hogy küldje oda tanulni.
2: Tehetséges volt zenéhez, festészetet. Ott ő pillanatokat, anatómiát, elemi rajzokat elsajátított. Csodálatosak az ő festményei, egy Paul Gauguin, az nem akárki. Ehhez hasonló erő van ebben a lányzóban. Nagyon szerettem. Most mégis bajba vagyok, mert azért ez a film tartalmaz 30-35 szereplőt, 3 kontinensen játszódik, tehát meg kell ragadni, és bele kellett mélyedni azért, mégis a brahmanizmusba, a hinduizmusba, a buddhizmusba, mert ez a lány ezekkel tisztában volt. Nem olyan filmet kell belőle csinálni, nem olyan zűrzavaros filmet, amiben én minden erőmet beletettem, mint mondjuk a Csontváry, de nem is olyat, mint ami Modiglianiról szólt, a Montparnasse, vagy Van Goghról.
1: Azok inkább illusztratívak, te inkább valami intenzívre gondolsz.
2: Napszerelmes. Itt arról van szó, hogy például Amrita órákig állt azelőtt, amikor Árból, az árli polgárok, mert levágta a fülét, ugye, kitiltották. És aztán Saint-Rémy-be volt az elmegyógyintézet, de ott festett ezt a híres számafonatos képét. Van Gogh.
1: Igen.
2: Ezt Amrita sokáig nézte, ő tisztában volt, ő maharadzsákkal tárgyalt, hogy ne vegyen Biedermeier képeket, hanem vegyen Braque-ot, vegyen Modiglianit, meg egyebeket. És szuverén szellem volt, ilyen alap dolgokon kívül Párizsban nem sok tanulnia volt.
1: Ős tehetség volt?
2: Hát így is lehet mondani, hogy hát Csontvár is az volt, világos, Caravaggio is az volt. Hát
1: itt, egy interjúban használtad vele kapcsolatban azt a kifejezést, hogy fiú leány.
2: Igen.
1: Mit jelent ez?
2: Mert én tervezek, tudod írni, Katalin, egy regényt, vagy az lesz a cím, hogy fiú leány, vagy az, hogy leány fiú. De hát, hogy megírom, vagy nem írom, ez persze nem ilyen genitális felépítésben torz személy, hanem a lelkében mind a kettő létezik.
1: Tehát nem egy hermafroditáról van szó, hanem egy lélekben két nemű lényről, ami egy kicsit mindannyiunkban benne lakozik, így vagy úgy, többé vagy kevésbé.
2: Ezt te mondtad. Egy biztos, hogy Amrita fiú leány volt, és leány fiú. Nagyon mély kapcsolata volt Párizsban, amikor akadémiára járt a Marie-Louise Chesnel, aki sajnos szintén fiatal halt meg, valamint Helen Rodneyval, egy angol arisztokrata, a brit alkirály szánsegédjének a feleségével, aki mindent megengedhetett magának. Tehát ez vegyük úgy, hogy amor lesbikus. De nehogy azt hitt, hogy Amrita a férfiakról megfeledkezett.
1: Mindkét nembeli szerelmei számosan voltak, gondolom.
2: Igen, ez ilyen primitív szóval úgy hívja Kraft Ebbing, meg az orvostudomány, hogy biszexuális. Ő pedig egy ilyen szexuális omniában Volt, és megengedtem.
1: Majdnem azt mondtad, hogy szenvedett, de aztán voltra változtattad.
2: Megszenvedett, mert ezért le akarom szögezni, hogy nem volt nyávalány.
1: Szép nő volt egyébként.
2: Szép. Örülök, hogy ezt megkérdezted, szép. Amennyire ez a 28 év elengedte, rabolta az életet. Tékozó, bátor módon, semmi közel hozzá, de a szenvedély tekintetében csak Caravaggiohoz hasonlítható. Ha már te ezt mondtad, színintenzitás, akkor Paul Gauguinhez. Caravaggio, aki nem honoráriumért festette ki a franciák Szent Lajos templomát Rómában, hanem borért. Ő például nem tanult senkit. Ő egy nagy késelő volt, egy nagy briganti kockázat, gyilkosság miatt kellett emelni.
1: És egy nagy festő volt.
2: Most már tudjuk. De akkor őt gyilkosnak nézték. Amrita is egy kicsit gyilkos volt. Sok fiú lelket, lány lelket, férfi lelket, nő lelket, azért, mint a német tigris páncélosok átgázolt.
1: Maradjunk a festőknél, hogy mitől van az, hogy te ilyen borzasztó módon vonzódsz a képzőművészethez és a fotóhoz is, a fényképhez. Igen, tehát ez igen, minden igen, művedből, igen, a prózából épp igen, úgy, mint a versekből
2: igen,
1: kiderül.
2: Igen, nagyon röviden. Adok közhelyszerű, triviális választ, mert ezt ki kéne elemezni. És ráadásul én összevonom a festészetet és a fotográfiát, holott ezt nem volna szabad,
1: nem volna
2: de
1: szabad.
2: Az idő sürget. Arról van szó, hogy itt van az idő megállítása. Gondolj csak Vermeer verseny, bocsánat, képeire. Most mindegy, a csipkeverő lányra, vagy a levelet olvasó lányra, ott az idő megáll.
1: Azokban a képekben költészet is van tényleg, mert versnek nevezted.
2: Micsoda?
1: Most
2: csoda.
1: Hát, a képet.
2: De milyen vers? A legnagyobb képzőművészeti alkotásnak Rembrandt Tékozó fiúját tartom, ahol a fiú háttal van, nem látjuk az arcát. Az apát, de még ez se érdek engem. Van egy rejtélyes nő, nincs helye a Bibliának, nincs utalás szöveg. Egy csodálatos női arc. Másiknak mondhatom Michelangelo Mózesét, vagy a Sixtuszi kápolnát, vagy Caravaggio egy-két rettetes képét. Arról képes volt Caravaggio, hogy a trastevereji kis riherongyot fesse meg az ő barátnőjét, bűnbánó Magdolnának.
1: A művészetben mindent szabad, ha jól csinálják meg.
2: Akkor, ha valaki bátor. Megállítja ugyan ő az időt, de belesülít egy folyamatot. Egy életet, egy életkort, mondjuk, mint Rembrandt például, vagy Caravaggio, szent képek mögé, tehát megrendelt, vagy kitábrázol, belesülít egy kort, egy világot, időt, a festészet és a fényképezés bármilyen lehetetlen, tudom, hogy nem is lehetséges, de megállítja egy illúzióig. Ezért szeretem én a fényképeket nézni, ezért nézek festményeket, ezért áll sokkal mélyebben közel hozzá. A képzőművészet nem csak azért, mert botfülű vagyok, hát csodálatos dolog, Bachot, vagy Telemont hallgatni, vagy akárkit, de én úgy érzem, hogy a zene éppenséggel nemhogy megállítja az időt, hanem meghosszabbítja. Mintha az idő végtelen lenne életünk számára. Ellenben a fénykép és a képzőművészet nem mindenkié, de életfolyamatot rögzít és megállítja. És ebbe nagyon nagy dolog gyönyörködni.
1: És ezt szeretné tulajdonképpen a költő, az író is, csak neki nem megy, mert más az anyaga?
2: Jó kérdés ez. Ha már a költőt kezdted, ott nincs idő megállítás. De még a regényben se.
1: Hát gondolja, a emlékezés van.
2: Proust játszadozott ezzel. Tudod, mi lett az eredménye? Hogy megindította az időt, nem hogy megállt.
1: Miközben az eltűnt idő nyomába erre. Egyszer mondtad valamikor valahol, hogy az embernek a jelene lehet idegen, de a múltja az sohasem. Az emlékezés az nem csak adottsága, hanem kötelessége az embernek.
2: Ma már nagyon jól tudja az agykutatás, hogy minden sejtünk, mely gondolkodik, az egyben emlékezik is. Tehát itt nincs különválasztás.
1: Minden pillanat, amit átélünk, az a következő pillanatban már emlék is lehet.
2: Ez így igaz.
1: Tehát ez egy végtelen folyamat.
2: Ezért szép a fotó, hogy megállítja mind az emlékezést, mind a gondolkodást. Festészet is, de fontos az, hogy a gondolkodás és emlékezés agyműködés tekintetében nem különbözik. Kétségtelen, hogy az emlékezés jóval jobban fáj az embernek, mint a gondolkodás. Mert az emlékezésnek nincs perspektívája. A gondolkodásnak még utolsó pillanatig is van.
1: Primitív leegyszerűsítéssel úgy is lehetne mondani, hogy a gondolkodásból tudomány van, az emlékezésből meg művészet.
2: Ez szép. Nekem tetszik.
1: Amikor itt az egyetemi éveidről volt szó, futólag mondtad, hogy Zsilka János tanítványa
2: voltál. Azt nem futólag mondtam, hanem úgy beszéltem róla, mint szent, óriási tudós ember.
1: Tudom, hogy olasz filozófia szakos voltál, és lehet, hogy az
2: még
1: egyetemi...
2: Még egy-kettő, mert általános nevészet szak, az pont a
1: ezeket
2: Zsilka.
1: Mindet tanultad. De akkor valahogy az egyetemi évek nem hagytak benned olyan mélyet.
2: Nem, mert akkor én félig-meddig tengerész voltam. Akkor szeretem le. De egy valakiért nem bánom meg az öt év primitív bölcsészkart. Megismerni volt az én sorsomnak szerencséje Zsilka János.
1: És még valamiért gondolom, mégiscsak talán az olasz szakosságodnak köszönheted Pazolinit. Fordítottad, írtál róla, sok mindenben talán egy kicsit mesterednek, vagy hát nem példaképednek, de valami rokon léleknek tekintem.
2: De, óriási alkotónak tartom. Ma már tudod, Pazolini érdekes, most, hogy Bolognában voltam, mint filmrendező kezd úgy elcsendesedni az új nemzedék számára. Na de én beszélgettem egy professzor. Igen. Egyébként ő költőként indult Pazolini, de így írta a forgatások közben, meg hát ő írt regényeket, esszéket, egy nagy újságíró debatter volt, de ez a 12 verskötet, most éppen Bolognában beszélgettem egy professzorral, és úgy kérdeztem, hogy hát ő ott van, mint Umberto Száma, Ungaretti, és mondtál,
1: hanem a költészete.
2: Nem, igen, az verhetetlen.
1: Miért voltál most Bolognában?
2: Mert meghívtak, Pazolini Bolognába született.
1: És haláli fordulója 25. volt most, ugye?
2: Mert őt meggyilkolták Mindenszentek és Halottak napja között.
1: Előadó is voltál? Vagy ez egy ilyen tudományos ülés?
2: Számos verset írtam Pazolini vonatkozásban, ami megjelent a 20. évforduló nagyvilág számában. Az volt a címe az egésznek, hogy Kereszt nélkül a damaszkuszi úton. És ezeket a verseket aztán barátaim, Szabó Győző, meg sokan...
1: Olaszra lefordították.
2: Igen, és ezek elhangzottak egy csodálatos, szép Varjezei kisasszony szájából, és aztán voltak ilyen kerekasztal beszélgetések. És én láttam, hogy már ezt az új generációt nem fascinálják az ő filmjei.
1: Pedig nekünk ilyen óriási élmények voltak.
2: Hát ilyen filmek soha nem ürülnek ki, mint a Mamma Roma, meg ezek. De mondjuk a Teoréma, meg egyéb filmjei, de ott van a költészet. Nem is beszélek a regényekről, meg a szemiotikai tanulmányokról. Én levelezésben voltam vele a diák éveim végén, az nem sokat jelentett, mert hát őt 75-ben meggyilkolták, mármint nekem sokat jelentett.
1: Csak hát rövid idő volt az a személyes kapcsolat, így értem, igen. Tudomásom szerint te ugyanabban a házban, lakásban élsz, ahol a gyerekkorodat is töltötted. Amióta nem járod a tengereket, azóta itthon sétálsz Budapesten, pontosabban hát Pestnek azért, egy meghatározott szögletében.
2: Azért elég gyakran utazok Németországba, Franciaországba, Olaszországba, és elég gyakran sétálok a Műegyetemi rakparton, és a csodálatos nagycsarnokba mindig sétálok. Az nekem tudott, Katalin, térterápia, hogy egy gyönyörű épületben ott vagy. Ezt jelenti mondjuk a Pest Samu egy-két épülete, meg Ibl egy-két épülete.
1: Miért jó a séta?
2: A

0: közben tudsz meditálni. Ahol lakom, az a csarnok. A Petsamúnak ez a zseniális épülete, de sok olyan épületet mondhatnék neked itt Budapesten. Nem kell Párizsba ugrálnom, bár teszem, vagy Olaszországban, Németországban, itt is csodálatos épületek vannak, ahol az ember, hát igen, nem tudok mást mondani, ezt én így hívom, hogy térterápia.
1: Magányosan sétálsz ilyenkor, ugye?
0: Föltétlen, nem is kutyával, nem is nővel, nem is macskával.
1: És jó is ez az egyedül lét ilyenkor?
0: Az egyedüllét én szerintem végsősorban bármit hazudnak a filozófusok, nem jó.
1: De hát az írás is meglehetősen magányos tevékenység, tehát másképpen nem is megy a dolog.
0: Igen, de nem hazudhatjuk azt, hogy a magányosság, az egyedüllét az olyan nagyon sokat segít a léleknek. Sokkal jobban szeretném magam fiúkkal, lányokkal, ifjúsággal körülvenni, ez sokszor megadatik, de ezek a meditatív éjszakai séták, ezek azért talán jók így egyedül és magányos.
1: A gnózis próbatétele. Ez nem csak megismerés, hanem benne van a felismerés és az értékelés mozzanata.
0: Akarod a gnózis zsilkai etimológiáját
1: nem,
0: hallani.
1: Most azt inkább nem mondd el. Az éjszakai sétáidról jutott eszembe, mert hisz mi egyéb lenne ez is, mint az önmegismerésnek az egyik lehetősége.
0: Én sokkal szerényebb szót használtam, meditációt mondtam.
1: Meg terápiát is mondtál.
0: Az épületekről,
1: Katalin, azt nem a
0: jól
1: jegyez
0: meg,
1: azt
0: nem, az épületekről. Az térterápia. Például a Műegyetem aulája, vagy a gyönyörű Ybl-féle, eredetileg Vámpalota, most közgazdasági egyetem, vagy bizonyos templomok, Itáliában, Franciaországban, Németországban, meg mindenfele, ez térterápia, ennek semmi köze a sétához, ez térterápia, hat az emberre a hatalmas tér.
1: Csak annyiban van köze a sétához, hogy oda el kell sétálni, hogy láthassd.
0: Én oda nem sétálok, oda repülővel megyek, vagy autóval. Más dolog a Dunaparti séta. Felejtsd el a gnózist. Az meditáció, ha szerencséd van. Ha meg nincs szerencséd, akkor előtörnek rajtad a rossz gondolatok, az idegesség. De tulajdonképpen ezek az éjszakai Dunaparti séták, mert ezek erre korlátozódnak, hát de ki az a hülye, aki azt mondja, hogy a Duna korlát. A Duna Budapest legszebb épülete. Soha egy építész szebbet nem épített. Tehát ott sokszor van szerencsém, hogy tudok emlékezni, meditálni, főleg gondolkodni. Az eredmény nem mindig jó, de sokszor jó.
1: Te, aki nagy vizekhez vagy szokva,
0: óceánhoz
1: és tengerhez, igen, a Dunával is beéred most már, vagy mindig is szeretted a Dunát, hiszen mindig. A folyóvíz az más.
0: Persze. A tengerekről mást lehet mondani. Nem olyanok, mint a Duna, de ebben nem menjünk bele. Van, aki például a tengerpartra azért szeret menni, mert 50 000 turista letapossa a lábát.
1: Te nem tartozol ezek közé.
0: De nem.
1: Te messziről elkerülöd az ilyen strandokat.
0: Én a kikötőkbe megyek. A Duna? Mit mondjak? Ne észfére, de egy egyszerű, tudatlan, ABC-t nem ismerő utcaseprő a szeméttel odaér a Dunaparthoz. Hát nem azt mondom, hogy szereti a Dunát, de
1: megáll egy pillanatra és elgyönyörködik
0: benne. E vicce, Európa egyik legszebb folyó. Hát gondold meg, na hagyja Ganges, nagy a Nílus, nagy az Amazonas, de nincs olyan folyó, még beleértve a szentséges Rajnát, amely folyó ekkora kultúrvárosokon folyna keresztül. Gondolj a birodalmi gyűlések városára, Regensburgra, Passaura, Bécsre, Budapestre, és itt tovább. A Dunával úgy van az ember, hogy mit választott-e külön a Dunát? A tengerbe ömlik a Duna. Arra fele tart. A Duna az hiszem, hogy ahogy mondtam, a legszebb épülete Budapestnek. Még hidakkal se tudták, és rakpartokkal se tudták tökéletesen tönkretenni. Nem mindig szerencsés ott járkálni, valamikor az ember egyszerűen szomorú lesz, hogy elfolyik a víz.
1: Elfolyik az élet.
0: Ezt akartam mondani, de ezért nem vagyok olyan szomorú.
2: Arc, vonások. Élj úgy, mint aki másodszor él. Irodalmi portréműsorunkban Dobai Péterrel beszélgetett Liptai Katalin. A hangfelvét

0: Tell 2000-ben készült, és legutóbb ugyanabban az évben november 14-én hangzott el a Kossuth Rádióban. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Dobai Péter verseit Vallai Péter olvassa fel.
1: Szívedhez lassan csodák közelednek. Ankának. Meglásd a múltak, hogy megkönnyebbülnek, a néhány évnyi élet elhaladt. Szívedhez lassan csodák közelednek, és minden érzést gyors képek követnek, és nagy idők csupán csekély jeleknek tűnnek, akár egy szép kézmozdulat. Rilke. Közelednek, lassan, szívedhez, csodák. Persze olyan egyszerű csodákról van szó, mint a halál, a végleges eltűnés, a gyász, amit te, ki, soha nem érdemeltél. A földgolyó nagy, de még egy sírvermet is meg kell szolgálni rajta. Olyan egyszerű csodákról van szó, mint a feltámadás, az örökké valóság. Mint volt földi otthonod, hogy vár a meghitt ház, onnan, ha csak tehetted, szöktél, menekültél, és most ugyanoda honvágyjal visszavágysz. Pedig már nincs meg az a ház. Helyén ürestelek, eltörölték a buldózerek, és szép vitrined tele porcelánhuszárral, porcelán menyecskével. A régen oda lett. A lét, mint élet akadály, mint a sors előtt lecsapott sorompó. Tedd magad azzá, amit a lét akar. Rilke, szonettek Orfeuszhoz. A lét nem akar semmit. Ő maga a káosz. Se életet, se sorsot, se véletleneket, se a tényeket megmagyarázó monológokat, se éneket, se gesztusokat, se szavakat. A létnek élet és sors egyre megy. A létnek nőnemű vagy hímnemű lények nem különböznek. Mostoha köldök, emléke csak a születésnek. Korán kelt fel az emberiség, kellett volna évezredeket szunnyadnia még. A fő esemény ezért lett a halál. Nincs idill, nincs illúzió, nincs mérleg. Súlytalanságát szenvedjük szavainknak. Van ugyan regula, a hallgatás, a néma csend, a világtalanság. És tovaszálva ifjadnak az órák. Nem így van. A jelen már is múlt időben. Lehet ugyan szemközt nézni a léttel, de akkor se élet, se sors, se valóság, se hétfő, se sors, se élet. Nagy ára van a szenvedésnek. Amíg van hová tekintenünk, belátni, hogy a lét nem óhajtja, még passzióból se, a legbátrabbak tekintetét, farkas szemét. A legtöbb, amit tenni lehet, egy porló tárgyat nézni, halott anyagot, és eltűrni, elviselni, hogy képes visszanézni.
0: Dobai Péter verseit Vallai Péter olvasta fel, szerkesztette Turai Tamás, rendezte Szabó Kálmán. A hangfelvétel 1997-ben készült, és legutóbb ugyanabban az évben, szeptember 29-én hangzott el a Kossuth Rádióban. Dobai Péter, Lacrimosa latin leányzókért című versét Rátóti Zoltán olvassa fel.
1: Lacrimosa latin leányzókért. Róma viszontlátás Marival. Amikor a Tirrén-tenger heves, tűző sugarai, magmavörös, nokturnókék, megolvadt fehér fényei, erő és lélegzet nélkül nyugatnak elhanyatlanak a nagyságos, hideg atlanti térségek felé, akkor végig a Via Giulián, a Piazza Farnese szökőkútjainál, végig a Via Baullárin, a Via Giubbonári sikátorán, a Campo de Fiorin, Giordano Bruno csukjás bronzszobránál, ahol egykor a filozófus kivégző mágiája lángolt, ahol Pier Paolo Pasolini rabatala állt, s a három kúttól ezüstlő Piazza Navonán, sebes robogókon, kifestett bukós isakokban megjelenik boldog tömegben a Trasteverei, a lációi ifjúság. Az esti miség elzúgott harangjai, kizengett orgonasípjai, bevégzett üdvözlégy énekei után alkonyt, estét, éjt, éjfélt jönnek ünnepelni, mintha lenne itt minden nap vége, karnevál. Elrévülten nézem a motorokról kihívón, fiúsan leszálló latin leányzók ősi és öröknek tetsző szépségét, sudártestük arányait, s a kibomlott dús hajfonatokat, súlyos, sötét kontyukat. Elragad magával mosolyuk, nevetésük életereje, tempós, szinte táncos járásuk, lényük vérbő, virágzó vitalitása, delejező, mediterrán, tárulkozó jelenésük bátor megnyilvánulása, merész megmutatkozása. Nem vagyok se hinni, se belátni, se elképzelni képes, hogy egyszer az ő erős, élettel sereglő, ifjú, latin lázuk és nyűgöző lényük, félelem nélküli lelkük lángja is kihűl, ellángol. El. Távol ettől az ölelő déltől, messze ettől a szenvedélytől, messze el szerelmeiktől, emléktelenül, világtalanul. Miért? Ugyan miért is nem lehetetlen az, hogy távoznak, majd sorra tűnnek ők is el a palotás terekről, a sokszázados szűk utcákból megszólaló szobrok, szökőkutak vízizenéje, római torzók, rejtelmes romok eleven közeléből, és vonják, viszik mindegy szálig őket is majd, üresen visszatérő gyászkocsik a Campo Santo virágtalan porló kriptái közé, hamar megsüllyedő hantok alá, végig fekete ciprusok gyászoló fasorán, ahol hirtelen szenved néma csendet a tengeri szél, hol fejfákon fehér fájtlak függnek, fáklombján nem mozdul levél, hol oly hamar hervad el alig nyílt szirma annyi virágnak. De nyílnak ijesztő fekete orchideák. Igen. Ó, Lacrimosa. Latin leányzók. Elvesztek. Elvitettek. Eltűntök szálig ti is. Nem lenni. Nem nevetni. Nem szeretni. Nem csábítani. Nem szenvedni. Nem emlékezni. Nem táncolni. Önkívületig. Őrületig.
0: Dobai Péter Lacrimosa latin leányzókért című versét Rátóti Zoltán olvasta fel. Szerkesztette Reményi József Tamás, rendezte Lehocki Orsolya. A hangfelvétel 2003-ban készült, és legutóbb 2003. október 29-én hangzott el a Magyar Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorstruktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jó részt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban.
2: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak.
3: Tizenhárom óra. Köszöntöm hallgatóinkat. A hírszerkesztő Besenyei Márk. A Kossuth Rádió mikrofonjánál Szlotta Judit. A fokozódó víz- és energiahelyzet miatt estére összehívták a védelmi munkacsoport ülését. A tanácskozáson várhatóan döntenek a legszükségesebb kérdésekről, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter a zavartalan vízellátás biztosítása miatt ismét mindenkit arra kért, hogy a következő napokban kerüljék a kertek locsolását, a medencék feltöltését. Harmadfokú vízkorlátozást rendeltek el a Pilisi medence 14 településén. Tahitót falu Szentendre, Pilis Szent László, Pomász, Csobánka, Budakalász, Üröm, Pilis Boros Jenő, Leányfalu, Solymár, Pilis Vörösvár, Pilis Szent Iván, Pilis Szántó, Pilis Szent Kereszt lakóit arra kérték, drasztikusan mérsékeljék a vízfogyasztást. A ma esti próbaüzem után holnaptól várhatóan ismét teljes kapacitással működhet a Dunamenti erőmű, jelentette be szintén a miniszterelnök Szászhalombattán, a MOL finomítójában tartott sajtótájékoztatón. A G3-as blokkban még szerdán egy műszaki hiba miatt állt le a termelés, azóta a szükséges alkatrész megérkezett az üzembe. Magyar Péter nagyon emlékeztetett, hogy a jelenlegi helyzetben különösen hiányzik a hálózatból az a csaknem 400 megawatt kapacitás, amit a gáztüzelésű erőmű teljes kapacitásnál biztosít. Van elegendő üzemanyag az országban, az ellátás biztosított, közölte a MOL elnök vezérigazgatója. Hernádi Zsolt elmondta, hogy a finomító szivattyú állomása a Duna jelenlegi vízállása mellett is garantálja a biztonságos működést. Hozzátette, augusztusban is biztosította a hazai dízel ellátás. A dunai finomító 230 millió litert itt állít elő, 95 millió litert Pozsonyból importál a cégcsoport. Nőtt az új lakások száma az első fél évben. A Központi Statisztikai Hivatal közölte, hogy június végéig csaknem 6280 lakás épült országszerte, 22%-kal több, mint egy évvel korábban. A fővárosban és a vidéki városokban volt a legnagyobb arányú a bővülés. A tavalyi év azonos időszakához képest 30%-kal emelkedett az építendő lakások száma. Petőfi Sándor halálának 177. évfordulójára emlékeznek ma délután Bács-Kiskun megye több településén. A költő szülővárosában, Kiskörösen, valamint Kecskeméten és Kiskunfélegyházán is várják az érdeklődőket, akik megismerhetik egyebek között a költő katonai pályafutását, szabadságharcos szerepvállalását és élete utolsó időszakának eseményeit. Meghalt Gálvölgyi Judit, műfordító, szerkesztő. Karrierje kezdetén tolmácsként dolgozott a Magyar Cirkusz és Varieté vállalatnál. Majd a Magyar Rádió angol szekciójának munkatársa volt. Fantasy novellákat fordított egyebek közt a Galaktika magazinnak. Nevéhez fűződik például Tolkien, Agatha Christie vagy Irwin Shaw több regényének magyar nyelvű változata. Emellett ápolta édesapja a világhírű bűvész Rodolfo emlékét. Róla szóló művei nagy sikerrel jelentek meg. Gálvölgyi Judit 80 éves volt. Jelenleg 33 és 37 fok közötti a hőmérséklet az országban. Budapesten 35-36 fokot mérnek. Mindenütt süt a nap. Ma is fokozódik a kánikula, eső továbbra sem lesz. Az Észak-Dunántúlon megélénkül, másutt mérsékelt marad a szél. Délután 34-39, este 21-32 fok várható. A Balaton 24, a Velencei tó 25, a Tisza tó 26 fokos. Egy óra múlva jelentkezünk híradással legközelebb. 13 óra 4 perc.
4: Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: majdnem olyan izgalmat érzett a Kádár János gyárlátogatáskor, mint régen, amikor először lépett be az esernyő üzem kapuján. Oda persze nem látogatóba érkezett, hanem a tulajdonos profitját gyarapította, mert azok olyan idők voltak. Akkor személytelenül nyelte előt az udvar, most viszont, amint szolgálati gépkocsija az iroda elé gördült, a nagyüzem első embere sietett felé, meg se várta szinte, hogy kikászálódjon. Mögötte sorban követte őt a pártitkár, a szakszervezeti titkár, a műszaki igazgató, a termelési igazgató, a főkönyvelő, a személyzeti osztály vezetője. Egy sovány szemüveges ősz asszonyon kicsit megállt a Kádár János tekintete, hitetlenkedve. A mindenkit megelőző Ronaldo elvtárs finom toló mozdulattal megakadályozta a túlbuzgó igazgatót, Safrankó Tibor elvtársat abban, hogy szorosan Kádár János autója mellé álljon, mert ezzel gátolta volna magát a kiszállást. Kádár János szokott nyújtózkodni is egyet az autózások után. Most is így cselekedett. Azután persze rögtön üdvözölt mindenkit.
1: Hát, erőt, egészséget!
2: Remélem azért a termelés nem szünetel miattam,
0: mondta Kádár János a televízióból jól ismert hamiskás mosolyával. Tenyerét a füle mögé helyezte, mintha hallgatózna. Erős robaj, zúgás, sivító köszörülés hallatszott.
2: Megnyugodtam. A gépek azért dolgoznak.
0: Az asszonyhoz lépett, bár ő a sorban csak a hetedik helyen állt. Átölelte.
2: Juliska, maga itt.
3: Igen, Kádár elvtárs. Én itt szolgálom a pártunkat. Itt építem a szocializmust.
0: Persze számított rá Kádár János, hogy találkoznak. A látogatás előkészítői referáltak neki, hogy egy régi mozgalmi kapcsolata itt a személyzet is. Enélkül föl se ismerte volna, utoljára a sötét elnyomatás, az illegalitás idején látták egymást. Safrankó elvtárs nem akart belenyugodni abba, hogy a Kádár János a Juliskát kivéve mindenkivel egyformán bánik. Hirtelen fölemelte a kezét, hogy a Kádár János vállát megérintve tessékelje őt befelé a fogadására előkészített igazgatói tárgyalóba.
2: Nem, nem. Legelőször is gépolaj szagot akarok érezni. Friss fémforgás illatát.
0: Megint a füle mögé illesztette a tenyerét, aztán az egyik kis műhelyre bökött a fejével, ahol minden bizonnyal éppen fúrt valaki. Úgy hangzott.
2: Oda megyek. Ugye velem tartanak az elvtársak?
0: Természetesen vele tartottak. Safrankó elvtárs, mint a gyár gazdája, sértve érezte magát. Ha már ilyen kiszámíthatatlan vendég a Kádár János, akkor legalább ne a legkisebb műhelyt választotta volna, ahol csak a karbantartók bicskölnek. Tényleg furt egy munkás odabent. Éppen akkor hagyta abba, amikor Kádár Jánosék betódultak. Nem is tartózkodott senki a helyiségben rajta kívül. Valamilyen vasidomot tartott a kezében. Nagyon úgy nézte a Kádár János, hogy szabálytalanul, nem rögzítve végezte a műveletet, de most már nem szólhatott rá, mivel nem látta a saját szemével, csak kikövetkeztette.
2: Jó napot!
0: A többiek is morogtak valamit. Kádár János nyújtotta a kezét a munkásnak, aki ledobta az asztalra a vasidomot, fölkapott egy rongyot, megtörölte a magáét, csak aztán mert parolázni a Kádár Jánossal. Kádár János türelmesen megvárta, még mosolygott is, közben szippantgatta a gépolajszagot.
2: Mivel rögzítette a vasat fúrás közben?
0: A munkás vonogatta a vállát.
4: Csak fogtam.
2: Baleset veszélyes.
0: Kádár János vetett körös körbe, egy pillantást. Olajos láncok, acélpántok lógtak a falon, vaslemezek, nagyobbnál nagyobb fogaskerekek, rudak, konzolok hevertek szanaszét. Egyáltalán nem volt felfedezhető semmilyen rendszer az elhelyezkedésükben.
1: Hát itt bizony megállt az idő.
0: Ránézett a kíséretéhez tartozó Foki Jenő elvtársra és Nyers Rezső elvtársra. Azok csóválták a fejüket. Nagyon nem tetszett a Safrankó elvtársnak ez az egész. Hogy a Kádár János gondol egyet, előzetes egyeztetés nélkül betér a nagyüzem legkisebb egységébe, és ilyet mond. Egyik oldalán a Fok elvtárs ment, a másikon a Nyers elvtárs. Szorosan közrefogták, oda se lehetett furakodni hozzá. Úgy viselkedtek, mintha például a Safrankó elvtárs jelen se lett volna. Pedig ott loholt közvetlenül mögöttük, és hallotta, hogy Kádár János újra meg újra ugyanazt kérdezi, akármit lát.
1: És ezt nyugaton hogy csinálják?
0: Safrankó elvtárs meg volt döbbenve. A döbbenettől le is maradt a kijáratnál, és nem hallotta, mit kérdez Kádár János a műszaki igazgatótól, csak azt látta, hogy az még mindig nem az összeszerelő és próba üzemre mutat, hanem egy másik csarnokra. Igaz, ez majdnem útba esett. Elég szembetűnő is volt, az alapterülete szerint a legnagyobb részlegnek számított a gyárban. És itt aztán szívhatott gépolaj szagot a Kádár János. Hatalmas esztergák esztergáltak, marók martak. Úgyhogy láthatott csillogó, kanyargó, pattogó fémforgácsot is eleget. Aztán, mikor megunta, odébb ment. Látott egy ajtót. Benyitott. A többiek természetesen oda gyűltek. Vajon mit vett észre már megint a Kádár János? Alig fértek be a kis irodába, ahol nézelődött. A bútorok fekete műbőr bevonata több helyen is kiszakadt. Kádár János épp piszkálta az ujjaival az egyik hasadékot, amelyből előbudjant a szivacsbélés. Eredetileg fehér lehetett. Kádár János félrehúzta a műbőrt, látni akarta, mennyire fehér alatta. Az elszürkülés mértékéből kikövetkeztette, hogy ez a fotel nem mostanában sérült meg. Kérdően ránézett Fok elvtársra és Nyers elvtársra, akik megint csak a fejüket csóválták. A fűtésről Vaskályha gondoskodott élen. Kádár János megilletődötten, szinte szeretettel nyitotta ki az ajtaját. Gyorsan becsukta. Újra kinyitotta. Látszott a mozdulatain, hogy neki a Vaskályha kedves emlék. Ez nem lehet igaz. Safrankó elvtárs hátán futkosott a hideg. Még a feleségének se mondta el, hogy a biszkup Béláék annak idején itt szoktak gyülésezni, most mégis úgy érezte, hogy a Kádár János tud valamit. Gyorsan elhessegette a gondolatot, szerencsére a nagy zaj miatt Kádár János, még ha akarta volna, se kérdezhette őt semmiről. Végül azért csak megtekintették a modern összeszerelő és próbacsarnokot is. Közben elmúlt dél. Kádár János meglátva az ebédjeggyel a kezükben egy irányba sietőket, még mindig nem akart tervszerűen megérkezni, hanem hirtelen ötlettel azt indítványozta, hogy kukkancsanak be a gyári étkezdébe. Megálltak a kanalak a levegőben, a kések nyiszatolása abba maradt. Némelyek a rágást is félbehagyták. A sorban állók közül egy fiatal nő meglepetésében elejtette az ebédjegyét. A papír darabka pörögve szállt a padló felé, mint egy pihenni készülő lepke, Többen megbámulták, de amikor földet ért, megint őket is jobban lekötötte Kádár János látványa. Kádár János azonnal ott termett, fölkapta az ebédjegyet, mosolyogva visszaadta a tulajdonosának.
5: Egyen már valamit, Kádár elvtárs!
0: Kiáltotta a pult túlsó oldaláról egy konyhásnő.
2: Nem vagyok befizetve.
0: Legalább 10 nyújtották felé a jegyüket. Kádár János nevetve hárította el.
2: Csak vicceltem. Sok még a dolgom. Én majd később ebédelek. Nézzék, mennyien parancsolnak nekem. Nem csinálhatom ám azt, amit én akarok.
5: Kár!
0: A konyhásnő hosszú fekete haját összefogta ugyan a tarkónál egy csatt, de nem tökéletesen. Lógtak, lifegtek a szálak, tincsek.
2: Az elvtársnőnek el kellene a fejére egy kendő vagy hajháló. További jó étvágyat!
0: Kádár János már ment is kifelé. Odakint rátekintett Fok elvtársra és Nyers elvtársra, akik ingatták a fejüket, húzgálták a szájukat. Na, mi a bajotok már megint? Ezt kérdezte magában Safrankó elvtárs. Csak nem a párizsi éttermekkel hasonlítjátok össze a gyári étkezdénket. Mondani pedig azt mondta.
6: Szigorúan megköveteljük a hajhálót. Eljárok a konyhafőnök ellen. Biztos lehet benne a Kádár elvtárs, hogy ilyen ezentúl nem fordul elő.
0: Mintha Kádár János megint olvasott volna az igazgató elvtárs gondolataiban.
2: Egy gyári étkezde nem étterem, de azért megérdemli a dolgozó, hogy fölhörpinthessen egy kávét, ha akar. Vásárolhasson egy minyont, egy tábla csokoládét. Esetleg diétázik, nem fizetett elő a hétre, de szívesen megenne egy joghurtot vagy egy kefirt. Már nagyon sok helyen létesítettek üzemi büféket. A Safrankó elvtárs még nem hallott róla.
6: Nálunk is folyamatban van, Kádár elvtárs.
0: Hazudta Safrankó, éles pillantást vetve a műszaki igazgatóra. Nem mintha attól félt volna, hogy az kétségbe meri vonni a szavait, hanem úgy gondolta, hogy ez nem elég, meg is kell erősítenie az igazgatója állítását.
7: Már készülnek a tervek.
2: Tervek?
0: Safrankó elvtársnak fölálltak a szűr szálai a hátán az ing alatt, mert megint nem tudta eldönteni, hogy a Kádár János célzott-e valamire, vagy sem. Senki előtt nem volt titok a pártban, hogy a joghurt és a kefír, a Biszkú Béla kedvenc csemegéje. Nemhogy nem volt titok, hanem amíg nem nyugdíjazták, Biszkú elvtárs kimondottan hivalkodott az étrendjével.
6: Nem tudhat a gyűlésekről, de bizony meg lehet, hogy mégis. Ki van zárva? És ha valaki besúgott?
0: Egy kommunistának, egy gyárigazgatónak a bizonytalanság maga a pokol, különösen akkor, ha közben be kell mutatnia a Kádár Jánosnak a gyárat. Ez volt egyedül biztos. De mit mutasson annak, aki maga mutat magának mindent, fittyet hányva az előzetesen kidolgozott programnak? Szóval ez is a bizonytalanság érzését fokozta. Elkezdtek a dolgok anarchikusan alakulni.
2: Vegye csak az elvtárs nyugodtan elő a papírost.
0: Bíztatta Kádár János gúnyos mosolyjal a pártitkárt az igazgatói tárgyalóban, amikor az megakadt, és akárhogy erőlködött, nem jutott az eszébe a beszéd folytatása. Utána ő kapott szót.
2: Elvtársak, ne higgyék ám, hogy én nem várom a világforradalmat. Gyakran fölhívom telefonon a Brezsnyev elvtársat, és kérem, hogy világosítson föl, mit tehetnénk mi magyarok érte. De addig is, amíg eljön az idő, meg kell élnünk valahogy, ugye? Ha a helyzet azt kívánja, hogy kereskedjünk a kapitalistákkal, akkor kereskedünk a kapitalistákkal. Ahhoz, hogy kereskedhessünk a kapitalistákkal, olyan termékeket kell gyártanunk, amire nekik szükségük van. De csak akkor fizetik meg az árainkat, ha jó minőségű árut ajánlunk nekik. Finnyásak ám, válogatnak. Ha ide jön egy kapitalista kereskedő, és szakadt fotelba ültetjük, mit gondol? Ha fázik, és mi arra kérjük, hogy ugyan, dobjon már a vaskájába pár brikettet, mit fog mondani magában? Azt, hogy ezek az elmaradottak, akik az öntvényeiket is jobbára kézi erővel csiszolják, elégedjenek csak meg az alacsonyabb árral. Holott a kézi erő miatt nekünk éppen, hogy magasabbak a költségeink. Meg kell rázni magunkat. Le fogjuk vedleni a régi bőrünket, mint a kégyó.
0: Kádár János az órájára nézett.
2: Elvtársak! Köszönöm a kedves fogadtatást. Az idő sürget, mennünk kell. További jó munkát kívánok. És gondolkodjanak el a hallottakon. Nagyon remélem, hogy képesek leszünk haladni a korral. Aki másként vélekedik a teendőkről, vagy elfáradt, mondja meg. Nem igaz?
0: Fokjenő és Nyersrezső nem csodálkoztak azon, hogy milyen hirtelen és gyorsan nekiered a Kádár János. Sebes léptekkel követték. Kígyó? Ezt meg Safranko elvtárs hogy értse? Mármint Kádár János újabb célzásait. Minden esetre a kis irodában kicseréltette a bútorokat, és beszerzett a vaskályha helyett egy olajkályhát. A műszaki és a termelési igazgatónak kiadta a feladatot, vizsgálják meg, hogyan lehetne korszerűsíteni az öntvénycsiszolást. A konyhafőnök és a beosztott dolgozó kapott egy-egy szép igazgatói megrovást. Septiben elkészült a büfé is. Rogyadoztak a hűtőpult polcai, a minyonoktól, a csokoládétól, állandóan főtt a friss kávé. Valami mégse stimmelt. Pár hét múlva kora reggel megcsörrent Safranko elvtárs telefonja. Épp hogy belépett a szobájába, a titkárnője még meg sem érkezett. Összerezzent a hirtelen hangtól. Az ijegységtől, vagy mitől heves tüsszentési roham fogta el, ami nem akart abba maradni, de a hetediknél, vagy a nyolcadiknál már muszáj volt a kagylóért nyúlnia.
8: Egészségedre, Safranko elvtárs!
0: Mondta egy ismerős hang a vonal túlsó végén. A felettes minisztériumból hívta őt egy osztályvezető.
6: Köszönöm.
8: Nem zavarlak?
6: Te? Márhogy zavarnál. Parancsolj.
8: Azért telefonálok ilyen korán, mert azt akartam, hogy tőlem tud meg az örömhír.
6: Mondja gyorsan. Rám fér egy kis örömhír.
8: Megkaptuk az engedélyt, hogy az öntvénycsiszolót korszerűsítsük.
6: Ez már biztos?
8: A Kádár János, szava neked nem elég.
6: De, elég.
8: Most le kell tennem, hívnak a másik vonalon. Vigyázz magadra, ne betegeskedj.
6: Kutya bajom sincs.
8: És ezek a tüsszögések?
6: Nem tudom, mi a fene jött rám. Tizet tüsszentettem egymás után. Hát ilyen még nem volt.
8: Hát ez az. Na, szervusz!
0: Telt múlt az idő. Safranko elvtársnak egy reggel villámként nyilalt az agyába, hogy valamit elfelejtett. Nem adatott fegyelmit a karbantartónak, amiért a szabálytalanul fúrt, haladéktalanul intézkedett. Ez volt az egyik utolsó ténykedése. Másnap levelet kapott a miniszterhelyettestől, amelyben közölték vele, hogy mérlegelték és elfogadják a szóban beterjesztett kérését. Megromlott egészségi állapotára való tekintettel, korengedménnyel nyugdíjazzák. Hiába is próbált bárkit elérni, senki se volt a helyén.
9: Igazságos Kádár János. Csaplár Vilmos regényét Németh Gábor alkalmazta rádióra. A szereposztás a következő volt. Mesélő Vallai Péter, Kádár Blaskó Péter, Juliska és konyhásnő Básti Juli, munkás, műszaki igazgató Minisztériumi osztályvezető Helyei László. Safrankó Szarvas József. A hangfelvételt Gera Csilla, Kerekes Endre, Liszkai Károly és Maksai Helga készítette. A műsor zenéjét Molnár András állította össze. A rendező munkatársa Csepeli Sándor volt. Rendezte Zoltán Gábor.
10: A regény rádióváltozata 2005-ben készült, és legutóbb 2012. június 5-én hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt holnap ugyanebben az időben sugározzuk. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.

0: Békesség nektek! A Magyar Pünkösdi Egyház vallási műsora következik.
1: Tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat! Pataki Albert vagyok, a műsor egyházi szerkesztője. Itt van mellettem a stúdióban bemondótársam Várhegyi Nékutasi Rózsa. Az ő nevében is köszönöm, hogy a következő fél órát velünk töltik.
2: Én is szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Itt a nyár, a táborok időszaka. A mai adásunkban a Kadarkúton megszervezett férfi, gyermek, tini és ifjúsági táborok témáiról és programjairól hallhatnak. Műsorunk elején a Pünkösdi zenei misszió dala után Takács Ágnes a szeretetről szóló igei üzenete hangzik el. Az áhítatot követően Pataki Albert kadarkúti táborban készült riportjaink keresztül nyerhetnek betekintést egyházunk nyári programjaiba.

0: Takács Ágnes áhítata. Szeretet. Gyermekeim, ne szóval szeressünk, ne is nyelvvel, hanem cselekedettel és igazsággal. János első levele, 3. fejezet, 18. vers. Ez a felszólítás ma ugyanolyan aktuális, mint János korában volt. A szeretet apostola magasra teszi a lécet. Nem elég a másikat szóval szeretni, hanem cselekedni kell, és méghozzá igazsággal. Hogyan tudunk így szeretni? A szeretet nagyon kiszolgáltatottá és sebezhetővé tesz. Mi van, ha visszautasítanak? Félünk egymástól. Hogyan szeressünk odaadó, önzetlen szeretettel egy másik bűnös embert, aki bármikor visszaélhet a bizalmunkkal? Félünk Istentől is, hogyha kiszolgáltatjuk magunkat az ő szeretetének, akkor elveszítjük az életünk feletti irányítást. Ha megismerjük az igazi szeretet forrását, és elfogadjuk Isten odaadó, önzetlen és feltétel nélküli szeretetét, akkor leszünk képesek a valódi szeretetre. Biztonságot ad, hogy tudom és érzem, hogy Istentől szeretve vagyok, és ez szabaddá tesz a szeretet gyakorlására. A tettek hangosabban beszélnek, mint a szavak. Ezek mutatják meg, hogy kik vagyunk. Nem az, amit mondunk, hanem ahogyan élünk. A mai világ a hitelességet keresi. A vizet prédikál és bort iszik jelenségből már elegük van az embereknek. Nem kliséket szeretnének hallani, csak őszinte, valódi szeretetre és elfogadásra vágynak. Nem az számít, hogy mit mondunk a másiknak, hanem az, hogyan bánunk vele. A szeretet néha fárasztó, néha kényelmetlen. A szeretet több, mint kimondott szó, inkább aktív jelenlétet, odaadást, elfogadást, törődést, önzetlenséget jelent. Fontos, hogy a cselekedeteink igazolják a szavainkat. A kapcsolataim üres szavakat vagy valódi szeretetet tükröznek. Szolgáljuk és kövessük Krisztus példáját, a láthatatlan Isten képmását, és legyünk hiteles képviselői ebben a világban. Váljon láthatóvá tetteinkben az isteni szeretet.
1: Kadarkuton gyönyörű nagy árnyas fák alatt beszélgetek Filó Lászlóval, a férfi misszió vezetőjével. Az első kérdésem az, hogy miért és mikor született meg benned az, hogy férfi missziót hozzatok létre a Pünkösdi Egyházon belül?
2: 2012-ben életembe jött egy nagy változás, amikor keresztül megismertem az Úr Jézus Krisztus és elfogadtam megváltónak. Majd ahogy jöttek az évek, elkezdtem a szolgáló életet itt Kadarkuton a gyermektáborban, majd korosztályos missziókban is itt megjelentem és szolgálatevőként szolgáltam a gyülekezetekben. Majd 2018-ban jött egy gondolat bennem, hogy észrevéve egy rést, hogy a szolgálattevők, a férfiak mennyire elfoglaltak, mennyire leterheltek, és nincs idejük egy kikapcsolódás, nincs idejük megélni a fizikai erőllétüket, megélni azt a férfias erőt, vagy azt a férfias küzdelmet, amire én úgy éreztem akkor, hogy Isten megajándékozta a férfit, és elhívta erre az útra.
1: Abban az időben, ha jól emlékszem, te még katonatiszt voltál.
2: Altiszt voltam, igen, abban az időszakban közel 30 év szolgált idő után tudom most már azt mondani, hogy igen, akkor még aktív katonai szolgálatban, és volt bennem egy irányult egy kicsit a katonai létet, azt a fegyelmezettséget, azt az odaszántságot, felelősségvállalást, alázat, engedelmesség, a hűség és a kitartás gondolatvilágában. Megláttam egy részt, vagyis úgy éreztem, akkor Isten megláthatott velem egy részt, hogy ezeket a férfiakat összefogni, egybehívni, akár egy tábor jellegével megélni a fizikai küzdelmeket, de mellett a szellemi mélységeket és magasságokat is valamilyen formában előhozni. És akkor volt a lelnök testvérünk, Pintér Imrével beszélgettünk ezekről. Én nagyon motivált lett ettől a beszélgetést, hogy hozzuk létre, csináljunk egy ilyen tábort. És ha jól emlékszem, 2018 volt, vagy 19 az első táborunk, ahol közel 15 férfivel megvalósítottuk ennek a tábornak az alapjait. Aztán a következőben jött a felkérés, hogy csináljunk még egyet, és hát a harmadik előkészülete előtt jött az egyházvezetéstől, hogy mi lenne ebből egy férfi szolgálatot csinálnánk, és nem csak egy irányba fókuszálni a tábor irányában, hanem ezt egy kicsit kiszélesítenénk egy szélesebb körben is.
1: Mit akar a nevetek, hogy Krisztus harcosai?
2: Jézus Krisztusról megváltunkra utal az első fele, de mint harcosai, én azt gondolom, hogy a férfinak bármilyen is legyen az identitásunk, bármi legyen a maszkulitásunk, tehát hogy nem feltétlenül kell erős, hatalmas férfinak lenni. Szellemi síkon van az első nagy harcunk, küzdelmünk, ahol nyilván a családban megjelenik ez a küzdelem naponként, megjelenik a gyülekezetben, a hit mindennapos útján, és hát nyilván a hétköznapokban is, és ezért jött ez a gondolat valahogy, hogy a Krisztus harcosai.
1: A mostani tábornak mi a témája és mi a programja?
2: Nehémiás történetének alapján tavaly a döntés fontosságáról tanítottuk a férfiakat, Nehémiás 3 és a 4. fejezet összefoglalásával, és abból túllépve most a készenlét fontosságát helyezte szívünkre az Úr, hogy nem elég, mint vezetőként, vagy családapaként, hanem mint keresztény emberként is jelen kell lennünk a készenlétben. Nyilván ennek egy eszkatológus jellege van számunkra, hogy fel kell készülnünk arra az időre, amíg Jézus visszajön, de a jelenlegi geopolitikai helyzet, a liberális gondolkodás, a világnak a széttagoltsága, a polarizáció sok olyan terhet rak a férfire, amiben ott a megalkuvás nehézsége ebben a helyzetben, és erre szeretnék felhívni a figyelmet, hogy hogyan is legyünk készenlétben, hogyan legyünk vezetők, akár a családban, vagy akár a gyülekezeteinkben, és ha ebben otthon, akkor tudunk előre mutatni, és ezzel szeretnénk a táborban is segítséget nyújtani. Mint tanításban, mint szellemi tudásban, és hát nyilván a program tematikáját tekintve a feladatok is ebből fognak adódni, hogy mindig legyünk készen.
1: Kívánom, hogy egy nagyon sikeres táborotok legyen, és azt a látást, ami benned volt a megalakuláskor, hogy férfiak álljanak föl, és férfi módjára az Istentől kapott férfiasságukkal szolgáljanak a családban, a gyülekezetben, a társadalomban, azt ez a tábor is tudja szolgálni. Sok sikert és sok áldást nektek.
2: Köszönjük.
1: Filó László elárulta nekem, hogy van egy régi bajtársa itt a táborban, akivel 2008-ban szolgáltak együtt külszolgálatban, és azóta mind a ketten megtértek, átadták az életüket az Úr Jézus Krisztusnak, és itt Kadarkuton találkoztak újra.
3: 2008-ban találkoztam Filó Lászlóval, aktív állományban vagyok még jelenleg is Szolnokon. Tavaly sikerült itt összefutni Kadarkuton, Lacivom, egy ilyen teljesen más gyülekezeti programon voltunk itt, amikor összehozott minket Isten, és egyből nekiálltunk beszélni, hát én, hogy vagy, mint vagy, te is, én is megtértem, wow, és feljött ez a Krisztus harcosai tábor, hogy szolgál, és éreztem már belül rezonál valami, hogy ez jó. Először tavaly vettem részt az első ilyen táboron, mint segítő, és most másodjára vagyok itt jelen Kadarkúton.
1: Mit jelent számodra, hogy megtértél, és közösséged van Jézus Krisztussal?
3: Megváltozott a szívem, talán itt ennyit tudok megmondani. Az emberekkel való viszonnyal, Istennel rendeződött a viszonyom, ami hittem mindig is benne, hogy van, de valahogy úgy voltam vele, hogy oda el kéne kötelezem magam, de tudtam, hogy milyen életet élek. És én próbáltam ebben a nem létező szürke zónában lenni. És egyszer egy könyv segített azt, hogy nincsen szürke zóna, fekete vagy fehér van. Ilyen szempontból bár azt gondolom, hogy én a fehéret választottam, és attól függetlenül, hogy Isten országa nagyon színes. És ismerkedek még én is, hiszen 8 éve találkoztam Jézus Krisztussal először mélyebben.
1: Valószínűleg a keresztény életedre is hatással van az, hogy katona vagy, de a katonai szolgálatodra hatással van-e az, hogy megtértél, hogy Krisztussal közösséged van és gyülekezetbe jársz?
3: Én azt gondolom, látják rajtam. Én ezt megosztottam nekik, valaki nem tudja hova tenni, kóstolgatja, de én azt gondolom, nem az lényeg, hogy mit mondok, hanem hogyan cselekszek, hiszen mondhatnám azt is, hogy a gyerekeim is hiába mondom nekik, ha nem azt cselekszem, úgyis azt másolják le. Tehát akár én a környezetem is, hogyha azt látják, hogy hogyan viselkedek velük, hogyan cselekszem a hétköznapokban, az sokkal nagyobb mérvadó, mint most mit mondok nekik 10 percben, 1 órában. Úgyhogy figyelnek, én azt gondolom, hogy szeretnek, mert elfogadnak és jönnek, és valószínűleg példaként járok előttük, úgyhogy ezt tudom kamatoztatni minden területen, hiszen a Biblia az figyel az egész a pénzügyekre tanít, a munkára tanít, a szolgálatra tanít. Azt, hogy most a hadsereg is egy szolgálat, ez is egy szolgálat, ebbe a misszióba, hogy kimondottan a Krisztus harcosa, ezt tudom kamatoztatni, mert kell a készenlét a döntéseknek, a felelősség.

0: Smélné papágnessel vagyunk itt Kadarkuton a gyermektáborban. Egy turnus már a hátad mögött van, és éppen most kezdődik a második turnus. Milyen élményekkel gazdagodtál az elmúlt héten?
1: Nagyon különleges volt számomra az, hogy egy teljesen új felépítésű tábort szerveztünk, és mindenki tudta a feladatát. Nagyon sok olyan munkatárs volt közöttünk, akik a szakértelmükkel hozzájárultak, és tudtak segíteni a gyerekeknek is, hogy jobban feloldódjanak. Minden területnek meg volt a maga vezetője, mindenki tudta a feladatát. Én azt láttam az alkalmakon, hogy a gyerekek élvezték, és értették azokat a történeteket, amikről szó volt.
0: Mi volt a témája a tábornak?
1: Nagyon fontosnak láttam az elmúlt évek tapasztalatai alapján, hogy sok gyermek már befogadta az Úr Jézust a szívébe. És szeretnénk nem csak ebben megközelíteni a gyerekeket, hanem tanítványképzést is elindítani közöttük. És éppen ezért az első lépés az, hogy megértsék, meghallják Istennek a hangját. Megértsék az ő üzenetét a Bibliából, azokból a történetekből, amiket olvasunk, és éppen ezért beszél ő, ez a tábornak a neve, beszél ő, és akkor beszél Isten, azaz ő, a nagy ő. Ez a tábornak a témája, és keresünk az Új Szövetségből olyan történetkört, amiben a legtöbbféleképpen megszólal Isten az ember felé. És ez a történet, amikor az angyalok jelentek meg a pásztoroknak Jézus születése kapcsán, vagy amikor Isten vezette őket csillaggal, a bölcseket, és a harmadik az pedig az, amikor álomban szólt Józsefhez, meg a bölcsekhez.
0: Mennyien vettek részt az elmúlt héten, és mennyien vesznek részt ezen a héten?
1: Gyermekek 150 körül voltak, és a felnőttek pedig 130. Tehát nagyon sok felnőtt, illetve hát nem feltétlenül felnőttek, mert 15 éves, 16 éves segítők is voltak. Őnáluk az volt nagyon fontos számomra, hogy egy kicsit belekóstoljanak, milyen a kicsikkel foglalkozni, és elkezdjünk feléjük is egy tanítványképzést.
0: Történetekre hogyan reagáltak?
1: Nagyon kreatívan fogták meg, és én úgy láttam, hogy volt minden alkalommal egy-egy ilyen beszámoló, hogy ők mit értettek meg, és nagyon szépen megfogalmazták, hogy igazából mi volt a tartalom, mi volt a lényege az egésznek. Az elmúlt héten vendégünk volt Fényes Loránd, és ő mondott egy olyan üzenetet, amivel megérintette a gyermekeket, amire ők reagálhatnak és kérhetnek imát.
0: Lelki pásztorként sokszor találkoztam azzal, hogy évek vagy akár évtizedek után is úgy számolnak be, akik itt a táborban voltak, hogy itt értek meg, itt adták át a szívüket az Úr Jézusnak, tehát hogy egy maradandó hatás van az életükön. A Jóisten áldását, erejét kívánjuk, hogy ki tudjál tartani a munkatársaiddal együtt, és ez is egy olyan jó és meghatározó élmény legyen a mostani táborozók életében, mint ahogy az elmúlt heti is az akkoriak számára.
2: Most pedig hallgassuk meg az idei gyermektábor indulóját, amely arra bátorította a gyermekeket, hogy figyeljenek Isten szavára.

0: Rolffal beszélgetünk, a Christine's misszió vezetőjével. Pár nap múlva kezdődik az ezévi Christine's tábor Kadarkuton. Mi a témája, mi az, amivel készültök a tinik számára?
1: Így van, a táborunk augusztus 2-től 8-ig fog nem sokára elstartolni. Egy új irány az az idei tábor címünk. Azzal fogunk foglalkozni, hogy

0: ha egy nagy kihívás van előttünk, hogyan fogjunk neki, hogyan lássuk azt úgy, hogy Istennel egy leküzdhető, megoldható feladat ez, és azt látjuk, azt látom, hogy a ténknek ez rendkívül aktuális. Őket ellepő problémákkal találkoznak, néha jogosan érzik ezt, néha nem teljesen jogosan érzik azt, hogy az ő kihívásaik őket le tudják győzni. De amit mi megtapasztaltunk, és amit mi látunk, hogy az Úr Jézus Krisztussal minden kihívás, minden küzdelem megharcolható, és győzelemmel megharcolható. Erre szeretnénk őket idén tréningezni, felkészíteni, hogy milyen új irányokat vehet az életük, hogyha a bibliai értékrendet, a Szent Szellem vezetését veszik mintául, akkor mindez, ami előttük van, mindez, amivel találkoznak az ő személyes életükben, akár a lelki életükben, fejlődésükben, ezeket le tudják küzdeni, és hogyan tudják leküzdeni. Lesznek szemináriumok, további előadások, meg lesz tartva idén is az imaséta, ami egy közel két órás imádkozás, amiben belehívjuk a tiniket, kreatív módon, együtt, közösségben tanulnak, növekednek, fejlődnek az imádkozásban, és megtapasztalják azt, hogy ennek milyen ereje van, milyen lehetőség van az imádkozásban. Sportok minden mennyiségben, nagyon sok játék, kreativitás várható idén a táborban, lesznek meglepetés programok is, illetve hát lesznek olyan meghívott előadók, akik egy-egy témának a tekintélye is generációs különbsége kutatás területén. Úgyhogy sok érdekes lehetőség lesz.
1: Köszönöm a beszélgetést, sikeres táborozást!

0: Burzó Jánossal, az Országos Ifjúsági Misszió vezetőjével beszélgetünk, nyári táborra készülve. Mi lesz az idei nyári tábor témája, hol tartjátok meg, milyen lesz a program?
1: 2026-os ifjúsági tábor során a misszió visszatér egy különleges helyre, ez pedig Kadarkút lesz. A Pünkösdi Egyházban ez egy különleges hely, nagyon régóta táborozunk, táboroztatunk ezen a helyszínen, és az elmúlt években úgy alakult, hogy az ifjúsági misszió más helyszíneken tudta megszervezni ezt az alkalmát, azonban úgy döntöttünk, hogy 2026-ban visszatérünk Kadarkútra, és augusztus 10 és 16 között tartjuk az ifjúsági táborunkat, ahova 18 és 30 év közötti fiatalokat szeretettel várjuk erre a hétre. Ebben az évben a témánk az atya személye. Az elmúlt években egy tematikán mentünk végig az ifjúsági misszióval, két évvel ezelőtt a Szent Szellemről, tavaly Jézus Krisztus személyéről, és ebben az évben az atyáról beszélünk a fiataloknak, és ezen belül pedig különböző főbb pontokat, témákat határoztunk meg a fő eseményeinknek, és a nyári táborban pedig a zsidó nép honfoglalásáról lesz szó, és arról, hogy Isten milyen módon váltja be az ígéreteit. Józsué könyvét vesszük alapul, és a hét folyamán az ige hirdetések, a különböző fakultációk és a kiscsoportos beszélgetések e köré fognak épülni. Igyekszünk magát ezt a témát is fölépíteni olyan módon, hogy az ígéret földjére való bemenetel előtt mit tett Isten és mit tett a zsidó nép, hogy vették birtokba ezt a földet, és milyen módon valósult meg az Isten ígérete a zsidó nép életében ezen a honfoglaláson keresztül, és amellett, hogy szeretnénk arról beszélni, hogy az ige mit mond erről a témakörről és ezekről az eseményekről, szeretnénk azt is hangsúlyozni és kiemelni, hogy mit üzen ez ma számunkra, mi az az ígéret, amit Istentől kaptunk, és hogy Isten milyen módon segít nekünk abban, hogy ezt birtokba is tudjuk venni, hogy a miénk legyen, hogy meg tudjuk élni a személyes életünkben, a mindennapokban azt, hogy megvalósul az Isten szava, az, amit mondott nekünk.
0: Mivel ifjúsági tábor, gondolom, hogy az előadásokon kívül lesznek valamilyen fiatalos programok is a táborban.
1: Természetesen. A fiataloknak készülünk, főleg a délutánok folyamán különböző sportrendezvényekkel, bajnokságokkal. Az ifjúsági misszióban különleges helyet foglal el a röplabda bajnokság, aki volt OIMS alkalmon, ezt tudja, hogy ezt kötelező megszerveznünk. Ezen belül foci, különböző versenyeket, különböző akadályversenyeket tervezünk még a szabadidős programokra, és olyan fakultációkat, igazából beszélgetéseket szeretnénk, ahol a fiatalok elmondhatják a gondolataikat, szabadon kérdezhetnek különböző témákban, és megélhetik a közösséget. Este pedig az Isten tiszteletek után mindig van lehetőség a résztvevőknek egy tea mellett beszélgetni, időt tölteni.
0: Ez a sikeres teaház, ugye?
1: Ez a teaház, így van, ez a teaház, és ezen az alkalmon szeretnénk és tudunk is teret biztosítani arra, hogy barátságok alakuljanak vagy erősödjenek tovább. Igyekszünk minden területen azon dolgozni, hogy a fiataloknak az Istennel a kapcsolatuk erősödjön, de emellett a közösség és az egymással való kapcsolatuk is még jobban elmélyüljön.
0: A sikeres tábort kívánunk!
1: Nagyon szépen köszönöm!

0: Kedves hallgatóink! Pünkösdi istentisztelet közvetítést szeptember 6-án vasárnap 10 órától hallhatnak a Kossuth Rádióban a budapesti Agapé Pünkösdi gyülekezetből. Vallási fél órával legközelebb október 9-én jelentkezünk a megszokott időben. Kedves hallgatóink, most búcsúzunk Önöktől. Elérhetőségeink www.pünkösdi.hu, postacímünk 1143 Budapest, Gizella út 37, telefonszámunk 0670-335-3274, e-mail címünk pedig info@pünkösdi.hu. Ezt a műsort a www.mediaclick.hu oldalon tudják újra meghallgatni.
1: Figyelmüket megköszönik a műsor készítői, Andronyi Kolos főszerkesztő, Gémessy Erika gyártásvezető, Pór István hangmérnök, valamint a bemondótársam Várhegyinné Kutasi Rózsa. A műsor egyházi szerkesztőjét, Pataki Albertet hallották. Viszonthallásra!

0: Önök a Magyar Pünkösdi Egyház vallási műsorát hallották.
1: Pontosan 14 órakor hírek következnek a Kossuth Rádióban. Jó napot kívánok a hírszerkesztő Brieska Dániel nevében is. A mikrofonnál Beslin Bettina. Holnaptól teljes kapacitással újraindulhat a Dunamenti erőmű a ma esti próbaüzem után, jelentette be a miniszterelnök Százhalombattán. Magyar Péter közölte, a hiba elhárításához szükséges alkatrész megérkezett, ezzel helyreállhat a csaknem 400 megawattos termelőkapacitás. Úgy fogalmazott, az ország az elmúlt évtizedek egyik legnehezebb energiahelyzetével néz szembe. A miniszterelnök közölte, a paksi atomerőmű a Duna rekord alacsony vízállása miatt csökkentett teljesítménnyel működik. Az összes blokkot pedig csak akkor lehet újraindítani, ha a vízszint a leállási küszöb fölé emelkedik, de erre, mint mondta, a következő hetekben nincs reális esély. Az Európai Bizottság kész rendkívüli tanácskozást összehívni a paksi leállás miatt, közölte a Euronews uniós hírcsatorna kérdésére a bizottság illetékes szóvivője. A brüsszeli testület szorosan figyelemmel kíséri az elektromos áram ellátásának helyzetét Romániában és Magyarországon. Jelenleg azonban nincsenek azonnali energiabiztonsági gondok, közölte az uniós szóvivő. A rendkívüli helyzetre még a korábbiaknál is igyekeztek jobban felkészülni a víziközművállalatok, erről is beszélt a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, sok helyen a lakosság a figyelmeztetés ellenére sem kapcsolta ki az öntöző berendezéseket, vagy továbbra is tölti a medencét. Azt kérte, hogy a következő napokban mindenki kerülje a kertek locsolását, a medencék feltöltését, ezzel segítve a zavartalan vízellátást. Történelmi mélyponton van a Duna vízszintje, emiatt hajók vesztegelnek a folyón, és nem tudják hűteni a paksi atomerőművet sem. A Pilisi medence 14 településén harmadfokú vízkorlátozást rendeltek el. A fokozódó víz- és energiahelyzet miatt estére összehívták a védelmi munkacsoport ülését. Kapkodással és felkészületlenséggel vádolja a kormány a Fidesz parlamenti frakció vezetője. Bóka János egy Facebook videóban arról beszélt, hogy a kormánynak előre kellett volna látnia a helyzetet, hiszen hetek óta lehet tudni, hogy a Duna vízállása hogyan alakul. A frakció vezető egyúttal felszólította a Tisza kormányt, hogy hagyjon fel a Facebook kormányzással és hozza meg a szükséges intézkedéseket. Van elegendő üzemanyag az országban, az ellátás biztosított, közölte a MOL elnök vezérigazgatója Százhalombattán. Hernádi Zsolt elmondta, hogy a finomító szivattyú állomása a Duna jelenlegi vízállása mellett is garantálja a biztonságos működést. Hozzátette, augusztusban is biztosította hazai dízelellátás. A Dunai finomító 230 millió litert itt állít elő, 95 millió litert Pozsonyból importál a cégcsoport. Színházigazgatói pályázatokat írnak ki a Madách Színház és az Új Színház vezetésére. Olyan jelentkezőket várnak, akik a kiemelkedő szakmai koncepció mellett garanciát jelentenek a társulatok megbecsülésére és a kiszámítható, egészséges alkotómunkára. Híreink végén a várható időjárásról. Jelenleg 33 és 37 fok közötti a hőmérséklet az országban, Budapesten 35-36 fokot mérnek. Mindenütt süt a nap. Ma is fokozódik a kánikula, eső továbbra sem lesz. Az Észak-Dunántúlon megélénkül, másutt mérsékelt marad a szél. Délután 34-39, késő este 21-32 fok várható. A Balaton 24, a Velencei tó 25, a Tisza tó 26 fokos. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 15 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
2: Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Iskola a határon. Részletek Ottlik Géza regényéből. Első rész. Az elbeszélés nehézségei.
1: Szeredi Dani motyogott valamit az orra alá, ahogy álltunk a Lukács fürdő tetőteraszán, a kőpárkányok támaszkodva, s néztük a sok napozó civilt. Mindig nagyon halkan beszélt, de én azért mindig értettem, hogy mit mond. Ezt már mondta egyszer, amikor fölfelé jöttünk a rossz kis lépcsőkön. Feleltem is rá valamit szuszogva. Ilyesmit. Fél órával ezelőtt pedig lent, a medence szélén azt mondta, hogy kutya meleg van. Csak ugyan meleg volt ezen a júliusi napon, 1957-ben. Néztük az emberek szép pucér hasát, de leginkább a lányokét. Tömérdek honfitársunk sütkérezett az uszoda három nagy napozó teraszán. A padok, fekvő ágyak mind el voltak foglalva persze. Szeredi hirtelen goromba lett. Előbb csak elnyomta a cigarettáját, és felém fordult. Mondom, összeköltöztem Magdával. Feleltem. Most mondta éppen harmadszor, nem néztem rá. Szeredi azonban egy pillanatnyi habozás után újra kezdte. Bébé, szólt rám. No? Ide se figyelsz? Kérdezte szeliden. Ez a halk, ide se figyelsz, most azt jelentette, hogy nyissam ki azt az ilyen meg olyan fülemet, ha egyszer járatja a pofáját, mert így meg úgy, és az édesanyám, meg ez meg az. Egy szóval súlyos gorombaság volt. Ám bár nem csak ennyit jelentett. Hiába írnám le a leírhatatlan durvaságokat, ennél is több indulatos szemrehányást fejezett ki Szeredi kérdése. Meg mást is. Nehéz ezt megmagyarázni idegennek. A dolgok fontosságát, és egyben a fontosság lényegtelenségét. Sok mindent, amit megtanultunk valaha együtt. A világ hülye valószínűtlenségét. Elvigyorodtam hát, és azt feleltem, hogy neked is, édes öregem, meg arra a kopasz fejedre, és megízélheted a micsodát. Mint hogy azonban mi már több mint 30 esztendeje soha nem használtuk egymás közt, s Dani mások előtt sem a mindennapi, legalábbis számunkra valaha mindennapi trágár katonai nyelvezetet, ez a feleletem csupán így hangzott. Tudom. Magdával. Tudod? Mondták. Láttam, hogy élesen figyeli az arcomat, füleli a hangsúlyomat. Pedig nem néztem rá. Kitűnő hallása volt. Mit nézel? Fordult aztán ő is a pillantásom irányába. Felszabadul egy ágy, mondtam. De jóformán még el sem indultunk a felszabadult napozó plics felé, már is elfoglalták előlünk az ügyesebb fiatalok. Úgy tettem, mintha Szeredit okolnám kudarcunkért. Mondtam dühösen. Szeredi is nevetett. Értette pontosan. Ezt is nehéz megmagyarázni. Lefordíthatnám ilyenféleképpen. Látod, marha, mit járatod annyit a pofádat? Én itt ésszel figyelem a dolgokat már régóta, te meg a válságos pillanatban locsogni kezdesz nekem. Hosszú, érzelgős történeteket adsz elő, és kiteregeted bonyolult lelki finomságaidat, holott a fene se kíváncsi rá, közben lecsúszunk a jó fekvőszékről. Persze, ez csak a látszólagos szöveg volna. Csak olyan beszéd, amivel voltak éppen ezt akarom közölni. Áldásom rátok. Ki vagyok én, hogy pálcát törjek fölötted? Megszenvedtétek ti már a múltat, jövendőt? Vagy inkább, nézd, egy kicsit összeszorult a torkom, ne haragudj, cimbora. Furcsa és megindító az emberi sors. Ó, vaj, ha boldogok lehetnétek. Odaadnám ért a félkaromat. Továbbá a hangsúly befejező esése azt jelezte, ám már dehogy adnám. A karomat nem adnám. Legfeljebb az egyik lábamat. Arra nincs olyan nagy szükségem. De azt is csak igazán a legvégső esetben. Vagy mit tudom én. Ne hazudozzunk. Csináljátok egymással, amit akartok. Fütyülök rátok. Az igaz, hogy Szeredivel sohasem hazudtunk egymásnak. Talán ezzel kellett volna kezdenem. Illetőleg nem hazudhattunk egymásnak. Nem voltunk abban a helyzetben. De ha tehettük volna, akkor sem lett volna kedvünk hozzá, mert már régen megutáltunk minden hazugságot. Ennek a történetét még nehezebb elmagyarázni. Nem erkölcsi emelkedettségből gyűlöltük a hamisságot és hazugságot, hanem szinte testileg az idegrendszerünk visszafojthatatlanul undorodott tőle. De ha szebben hangzik, azt is mondhatnám, hogy mégiscsak egy erkölcsi magaslatféle volt az a végső menedék, ahová visszaszorított bennünket a neveltetésünk. Nem, hiába. Akivel ezt meg akarnám értetni, annak végig kellene élnie velünk együtt, 10 éves korunktól fogva az egész katonaiskolai életünket. És ez még az iménti nyelvészeti kitérésnél is hosszadalmasabb vállalkozás volna. Nézett rám Szeredi egy kurta kérdő mozdulattal megemelve az állát, és most már hangtalanul nevetett. Levegyünk, iszunk sört, igaz? Mondtam. Meg is indultunk le a söntés felé, az uszoda másik lépcsőjén, a szélesebbiken és kényelmesebbiken. Szeredi előttem lépegetett a szőrös hátával. Magdát, akivel Szeredi most összeköltözött, 1944 nyarán láttam először Nagyváradon. Délután 5 óra tájt érkeztem meg Váradra, és egy kicsit ideges voltam, hogy mi a csuda történhetett. Szeredi előbb Medve Gábornak telefonált, Medve azonban nem tudott menni, és így aztán engem hívott.
2: Jó.
1: Gyere már le egyszer hozzám, bébé, mondta Szeredi barátom, mert így becézett mindenki, jól lehet, Bot Benedek a becsületes nevem, és nagy behemót ember vagyok. Van kordiál medokol, gyere ma. Ma? Még ma, az a legokosabb. Jó, mondtam. Rögtön tudtam, a telefonon keresztül is tisztán hallottam a hangjából, hogy valami fontos dologról van szó. Úgy látszik, nagy bajba keveredett Szeredi. Évek óta nem láttam. Nekem olyan hallatlan szerencsém volt, hogy légoltalmi tisztként szolgáltam a 2. kerületi parancsnokságon december óta. Ezért tudtam lemenni Váradra. Minden 2. napom szabad volt, és az irataim minden igazoltatást kibírtak. Szép kövezett, falusias utcában lakott Szeredi Dani 2 szobában. Egy fejkendős cselédlánka bevezetett Dani nappali szobájába szó nélkül. Itthon van a százados úr? Kérdeztem fennhangon. A kis cseléd, aki közben megtorpant a szoba közepén, hirtelen hátrafordult, rám nézett nagy ősz szemével, és szájához emelte mutatóujját. Psszt! Alszik? Kérdeztem suttogva. Hegedül. Hajolt felém a lány, szintén suttogva. Jó ideig álltunk így némán, és hallgatóztunk. Bachot játszott Szeredi, Johann Sebastian valamelyik művét. A Bémer tér közelében volt egy emeleti bár, a féle háborús mulatóhely. Elsötétítés után érkeztünk. Szeredit úgy látszik ismerték itt, és a bolgár énekesnő, aki elénekelte a Lili Marlent, hamarosan odaült az asztalunkhoz. Elég fiatal, jó domború, fekete démon volt, birkaképű, és olyan olvat mosolyokat vetett Szeredire, mintha semmi áron nem akart volna kétségeket hagyni bennem kapcsolatuk felől. Német, angol, francia, habarék nyelven beszélgettek. Nani nem sokat köntörfalazott. Kocintottunk, aztán azt mondja a nőnek. I say, look here, didn't you by any chance pick up some papers of my desk? Yes, war. Von meinem Schreibtisch, darling, did you? Or didn't you? Szokott halk hangján nevetgélve kérdezte, csak úgy mellékesen, de nagyon nézte a nőt. Tudtam, hogy miről van szó. Azt kérdezte a dízősztől, hogy nem vitte el véletlenül valami iratokat tegnap este az íróasztaláról. A bolgár dízőszt azonban tulajdonképpen nem gyanúsította egy pillanatig sem. Csak a rendkedvéért tett egy kis próbát vele. Szeredi mást gyanúsított a lopással. És jó oka volt rá. Egy Teodóra nevű szerelmét. Teodóra szép volt, fiatal, gazdag és elegáns, de mindezzel nem érte be, hanem örökösen izgalmakat kavart maga körül. Az izgalmas Teó rövid beszélgetés után éjfél tájt bevallotta, hogy ő lopta el az iratcsomót. Aztán elvetette magát a diványon, és síró görcsöt kapott. Félig hasonfekve vonaglott a párnák közt. Szeredi felemelte Teodóra állát, egy pillanatig nézte az asszony patakzó könnyeit, aztán irgalmatlanul pofon vágta jobbról, majd pofon vágta balról. Még én is meghökkentem. Szeredi konyakot töltött, és Teónak is kezébe nyomott egy pohárral. Skol, mondta. Csirió, ígyunk az ijegységre.
2: Skol.
1: Ittunk. Csirió. Teodorát, mondom, jó oka volt gyanúsítania. A gyors vallomás azonban mégsem jelentette Szeredi zseniális ösztönének, sem pedig szívós és rendszerező elmemunkájának diadalát. Ugyanis azon az éjszakán, nem sokkal később, még egy nő bevallotta, hogy ő lopta el az iratokat. Az a kis cselédlány, aki nekem ajtót nyitott. Szeredinek ez sok volt a jóból. A torkát köszörülte, ő tegezte a lányt. Azt se tudott, hogy mi volt benne, mondta neki nagyon mély hangon. Nem is tudod, hogy miről beszélsz.
2: Azt se tudod.
1: A lány elefántcsont csápadtan állt előtte.
2: Nem is tudod,
1: lázasan tüzelt, beszélsz. Teste megfeszült, és mint aki életre halára vizsgázik, szinte betanult leszkeként felmondta a katonai irat hivatalszagú szövegét. A VKC csoport utasításai az Ember 3 és BO műveletekkel kapcsolatos különleges feladatok megszervezését, irányítását és végrehajtását illetően. Megdöbbenve láttam, hogy ettől az érdektelen hülyeségtől most Szeredi sápadt el. Előre hajolt a székén, aztán lassan hátradült, és ideges kézzel nyúlt a pohara után. Ez a kis székely cselédlány volt Magda, akivel 13 év múlva összeköltözött. Szeredi kövér, kopaszodó, kékszemű, jámbor, mackóképű fiú volt. Hiányzott belőle a torreádor, a jóképű huszártiszt, vagy a szerelmes költő minden tulajdonsága. A zene érdekelte, és a képzőművészet, néhány sportág, és a jó ételek, finom italok. Lerít róla, hogy ez a néhány szenvedély teljesen kielégíti, és lelki egyensúlyát nem nagyon zavarják a nők. Holott nagyon zavarták. 45 éves korára azonban annyira vitte, hogy volt egy felesége, akivel 6 éve boldog házasságban élt, kölcsönösen szerették egymást. Volt egy szeretője, akivel 9 éve szerették egymást. És most itt volt még Magda, akivel 13 éve reménytelenül szerelmesek voltak egymásba, és akivel most összeköltözött. Töprengve lépegettem barátom nyomában lefelé a lépcsőn, hogy mit szólhatnék én ehhez. Ha most el tudnám mondani Magdával való szerelme történetét, talán abból is kiderülne valami értelem és valami megoldás. Csak hogy nem tudom elmondani. Az igaz, hogy csodálatos kis székely cseléd volt. Fekete haja benőtt a homlokába, elég hosszú, puha orra volt, seprős pillái szinte összeértek, vékony, finom metszésű szemek kék volt, és mégis őszszerű, és Szeredi már hetek óta rejtegette cselédjeként, mert egy brassói zsidó fényképésznek volt a lánya, minél fogva elhurcolták volna. De az a kémtörténet, vagy detektívregény hangulat, amit a tények puszta közlése kelthet, tökéletesen hamis és félrevezető. Továbbá az sem igaz, hogy a Lukácsfürdő lépcsein töprengve lépegettem lefelé. Ez nem a teljes valóság, sőt, nem is a hű valóság. Jóformán minden szavam hamis és pontatlan lesz, alig hogy kimondom. Megengedem, csak ugyan töprengtem, de ez egyáltalán nem jellemzi a pillanatot. Nagyon nehéz ezt civileknek megmagyarázni. Ők esetleg le tudnak menni egy lépcsőn töprengkedve. Mi Szeredivel nem. Mert akármennyire is töprengünk, belül a lelkünk telve van könnyűséggel, finom részegséggel, a szabadság enyhe mámorával. De nem tántorgunk, nem inog a térdünk ettől, mert a sok nehéz tudás olma már régen jól megülepedett a szívünk, vagy inkább valahol a gyomrunk alján, miként az erős tengerre épült hajók tőkesúlya, s a világnak ez a keserű ismerete, ha le is lassítja nagyon a vitorlánkat, de szilárdságot ad. Ám el sem jól mondom. Akármilyen tetszetős hasonlat ez az ólom a hajó fenékben, nem jó hasonlat. Abban sem vagyok biztos, hogy olyan nehéz és olyan keserű-e csak ugyan, ami lefelé húz bennünket. Csak azt tudom, hogy van egy nagyon mély lerakódás a létezésünk alján. A második, vagy legfeljebb harmadik réteg lehet alulról számítva, ami már végleges és változhatatlan, ahol már nem mozdul az életünk, tehát rossz szó rá, hogy lelassít, hiszen egyáltalán mozdíthatatlan és befejezett. A többi és a további, a fedélzet rengése, ingása, a külsőbb rétegek, mint ez a mai civil életünk, már könnyű és csak játék, maradék nyári nagy vakáció. Egy szóval, jól lehet töprengve, de a szabadságtól enyhén mámorosan mentem lefelé a lépcsőn, Szeredi nyomában. Például attól a szabadságtól voltam mélységesen, szinte ittasan elégedett, hogy a két lépcső közül azt választhattuk, amelyik jól esett. Én ezen a nyáron már éppen 27 éve, hogy szabadságon voltam, vagyis elég régóta, de nem untam meg, és nem fásultam bele, és az utcán járva kelve még mindig a boldogság finom, titkos kis láza bújtogatott, hogy nézhetem a kirakatokat, felülhetek a villamosra, ha tetszik, cigarettára gyújthatok, 100 meg 100 lehetőség közt szabadon választhatok. Esetleg órákon át, míg lassan alkonyodik a város fölött, és kezdenek kigyulladni a lámpák. Talán a szabadság sem helyén való kifejezés itt, mert többről van szó. Kötetlenségről, tehermentességről. Az érzékelés szabadságáról, hogy birtokba vehesse a világot. Ehhez nem elég annyi, hogy ne tartsanak számon, és ne tartsanak semmilyen módon rabságban, hanem még a lelkünk legtitkosabb szerkezetét is meg kell őrizni hozzá sértetlenül. No, de hát éppen ezen tépelődött most Szeredi barátom. Gábort kellene megkérdezni. Gábort? Medvét. Most is alig nevettünk, de most másképp. Medve Gábort mi mindig vezeték nevén Medvének hívtuk. Csak az utóbbi években kezdtük néha kissé félszegül Gábornak szólítani, a civil barátaihoz alkalmazkodva. Küldött nekem egy paksamétát, mondtam. He? Vagyis, hogy kicsoda? Medve. Ha. Ez a he most azt jelentette, hogy mi a szösz. Hát onnét is jár a posta, mármint a túlvilágról, mert medve már nem élt. Bólintottam. Az jutott ugyanis eszembe, hogy ebben a csomagban lehet talán felelet Dani kérdésére. Néhány hete kaptam meg. Cukorspárgával összekötött kéziratköteg volt, a külsejére ceruzával ráírva, BB-nek halálom esetén átadandó saját kezébe. Ha már ő sem él, kérem olvasatlanul elégetni. Az első oldal tetejére, a cím fölé ez volt írva ceruzával. Arra kérlek, olvasd el, és ha jónak látod, esetleg kijavítva. Ezt a másfél sort kihúzta, és ugyancsak kihúzta, amit alája írt. Kedves BB, azokat a részeket, amelyeket igaznak, külön kihúzva, jónak találsz, amit végül nem húzott ki, az már csak a lapszélére fért el oldalvást írva, csinálj vele, amit akarsz, édes öregem, Isten veled. Mondtam Szeredinek. Majd. Vagyis, hogy majd meglátod. Majd megnézem, hogy mit írt medve. Majd odaadom. Majd lesz valahogy.
0: Iskola a határon. Részletek Ottlik Géza regényéből. Az első rész hangzott el. Felolvasta Végvári Tamás. Közreműködött Fenyő Ervin és Rutkai Zsófi. Zenei szerkesztő Rubin Márta. Munkatársak Bolla Zsolt, Brajer Attila, Dobozi Borbála és Liszkai Károly. Szerkesztő Liptai Katalin. Rádióra alkalmazta és rendezte Varsányi Anikó.
3: A regény rádióváltozata 1991-ben készült, és legutóbb 2012. május 7-én hangzott el itt a Kossuth Rádióban.

0: Raymond Carver. Még valami.
1: LD-vel egyik este közölte Maxine, a felesége, hogy hagyja el a házat, miután a munkából hazatérve megint teljesen elázva találta LD-t, aki ráadásul a 15 éves lányukkal, Beával is gorombáskodott. LD és a gyerek a konyhaasztalnál ülve veszekedett. Maxine-nek arra se jutott ideje, hogy eltegye a táskáját, vagy levegye a kabátját. Mondd el neki, anyu! Kérte Bea. Mondd el, amit kettesben megbeszéltünk, fejben dől el, nem igaz? Ha abba akarja hagyni az ivást, csak rá kell parancsolni a saját magára, hogy hagyja abba. Ez is a fejében dől el, minden fejben dől el. Te meg azt hiszed, hogy ez olyan nagyon egyszerű, mi? Mondta Eldi. Megforgatta a kezében a poharat, de nem ivott belőle. Maxine félelmetesen bősz pillantást vetett a férjére. Egy nagy szart. Leszel szíves nem beleütni az orrod olyasmibe, amiről a halvány segéd fogalmad sincs. Azt se tudod, mit beszélsz. Ha azt akarod, hogy komolyan vegyenek, nem kéne egész álló nap asztrológiai újságokat bújnod. Ennek az égvilágon semmi köze az asztrológiához, apu, mondta Bea, fölösleges sértegetned. Nem hagynátok már abba, szólt közbe Maxine. Te jó ég, mindjárt szétmegy a fejem, ez tényleg több a soknál, Eldi. Mondd meg neki, anyu, kérlelte Bea. Anyu is ugyanígy gondolja, ha meg tudod parancsolni magadnak, hogy abba hagyd, akkor sikerülni is fog. Az agyaddal bármit el tudsz érni. Ha amiatt aggódik valaki, hogy kihullik a haja, és megkopaszodik, most nem konkrétan rólad beszélek, apu, akkor ki is fog hullani. Ez is fejben dől el. Bárki megmondhatja, aki csak egy kicsit is konyít hozzá. És mi a nagy helyzet a cukorbajjal, kérdezte Eldi. Hát az epilepsziával. Azt is el tudjuk mulasztani az agyunkkal? Maxine orra előtt emelte föl a poharát, és kiitta, ami még benne volt. A cukorbetegséget is, persze, állította be, az epilepsziát is, bármit. Az agy a legerősebb szervünk, megcsinálja, amit csak kérünk tőle. Elvette az asztalról az apja cigarettás dobozát, és rágyújtott. Na és a rák? Mi a helyzet a rákkal? Kérdezte Eldi. Azt is meg tudja előzni? Bea! Úgy érezte, ezen a ponton sikerült megfognia a lányát. Maxine-re nézett. Már nem is tudom, honnan jutottunk el idáig. Rák? Bea a fejét rázta, ekkora együgyűség láttán. Ha rákot is, persze, aki nem retteg a ráktól, az nem is fogja megkapni. A rák is az agyunkban kezdődik. Érted, apa? Mekkora baromság, mondta Eldi, és a tenyerével az asztalra csapott. A hamutartó nagyot ugrott, Eldi pohara pedig feldőlt, és Bea felé gurult. Bea, te meg vagy húzatva, mondták már neked. Hol tanultad ezt a rengeteg nagy baromságot? Mert ez tényleg az, Beácskám, szintiszta baromság. Elég legyen, Eldi, csattant fel Maxine, kigombolta a kabátját, a táskáját pedig a konyhapultra tette, a férjére nézett. Eldi, betelt a pohár, Beánál is, és mindenki másnak is elege van belőled. Végig gondoltam elégszer, tűnj el innét, még ma éjjel, ebben a szent percben. És akkor még rendes voltam hozzád, Eldi, mert nem vártam meg, amíg a tepsiben visznek el. Tűnés, Eldi, méghozzá azonnal, eljön majd az idő, hogy visszatekintesz, és akkor hálás leszel nekem. Hálás leszek, mi? Ismételt Eldi. Na, azt te csak hiszed. Eldinek semmi kedve nem volt bárhová is távozni, akár tepsiben, akár más módon. Tekintette Maxine, és egy savanyú uborkás üveg között ugrált, az üveg ebéd óta állt az asztalon, fölkapta, és a hűtőszekrény mellett kihajtotta a konyhaablakon. Üvegszilánkok hullottak a padlóra, meg az ablakpárkányra, és sok savanyú uborka repült ki a fagyos éjszakába. Eldi megkapaszkodott az asztal peremében, Bea felpattant a székéről. Te jó Isten, apu, te megőrültél! Anyja mellé állt és lihegett, hívd a rendőrséget, mondta Maxine. Ez meg van vadulva, mars ki a konyhából, be, amielőtt kárt tesz benned, hívd a rendőrséget, ismételte. Lassan kihátráltak a konyhából. Eldinek egy zavart pillanat idejére két hátráló öregasszony képe villant be, az egyik hálóingben és köntösben, a másik térdigérő fekete kabátban. Megyek már, Maxine, mondta. Rögtön indulok. Hát, ez az én formám. De ha egyszer úgyis elment az eszetek. Ez itt kész bolondok háza. Van élet ezen a házon kívül is. Jobb, ha tőlem tudjátok, nem ez az egyetlen lehetséges élet. Azt én is őszintén remélem, jelentette ki Maxine. Megállt a konyhajtóban. Vele az anyja mellett átsonfordált a másik helyiségbe. Isten az atyám, én tényleg minden nap azért imádkozom, hogy legyen egy másik élet is. Indulok, mondta Eldi. Hátradugta a székét, és fölállt az asztaltól. Ti se láttok engem többé. Lódulj innét, Eldi, tűnés, mondta Maxine. Ebben a házban én fizetem a lakbért, én pedig azt mondom, indulás azonnal. Csak innen el, mondta Eldi. Itt hagyom ezt a bolondok házát. Benyomult a hálószobába, és előkapta Maxine egyik bőröngyét a ruhásfülkéből, és elkezdte belerakni az alsó neműjét, a nadrágjait, hosszú ujjú ingeit, pulóvereit, egy régi részcsatos bőrövet, meg az összes zokniját és zsebkendőjét. Az éjjeli szekrényről magához vett egy-két magazint, hogy legyen olvasnivalója az úton. Eltette a hamutartót is. Mindazt, amit bírt, bele gyömöszölte a bőröndbe dugig. Fél oldalt, ahol lehetett, lezárta a csomagot, és szorosra húzta rajta a szíjat. Ekkor jutott eszébe a fürdőszobai holmi. A ruhásfülke polcán, Maxine kalapjai mögött megtalálta a műanyag neszeszert. Belepakolta a borotváját, borotva krémjét, egy kis hintőport, egy dezodorstiftet és a fogkeféjét. Eltette a fogkrémet is. Megmosta, megtörölte az arcát, és a szappant is a neszeszerbe csúsztatta. Következett a szappantartó és az üvegpohár a fürdőszoba polcról. Úgy érezte, hogy ha némi evőeszközt és egy bádogtányért is magával visz, azzal hosszú időn át urrá tud majd lenni a nehézségeken. A neszeszert már nem volt képes összecsukni, de legalább elkészült mindennel. Fölvette a kabátját, és kézbe vette a bőröndöt. Átment a nappaliba, Maxine és Bea elhallgatott. Maxine átkarolta a lánya vállát. Ez most a búcsú, ugyebár, mondta Eldi, és várt. Nem tudom, mit is mondhatnék, legfeljebb annyit, hogy szerintem soha többé nem találkozunk, fordult Maxinehez. Én minden esetre nem tervezem. És hát te, mondta Beának. Te meg azok az őrült ötleteid, de apa, mondta Bea, miért kell minden lehetséges módon szekíroznod a gyereket, kérdezte Maxine, és megfogta Bea kezét. Kevesled a pusztítást, amit eddig végeztél? Eredj, Eldi, eredj, és hagyd békén minket. Fejben dől el, apu, ne felejtsd el. Egyébként hová mész? Írhatok majd neked? Csak annyit mondhatok, hogy megyek, szögezte le Eldi. Mindegy, hová, csak el ebből a bolondok házából, ez a lényeg. Te csináltál itt bolondok házát, mondta Maxine. Ha ez bolondok háza, Eldi, akkor miattad lett az? Te vagy az oka. Egy szót se többet, anyu, kérte Bea. Oda néz, apu még a fogkrémet is magával viszi. Apu, ne hülyeskedj, hagyd itt a fogkrémet. Hadd vigye, mondta Maxine. Vigye csak el, és vigyen magával mindent, amit akar. Csak tűnjön már el innen. Eldi megint a hóna alá kapta a neszeszert, és újból fölemelte a bőröndöt. Még valamit akarok mondani, Maxine. Hallgass ide, és jól vizsd az eszedbe. Szeretlek. Történhet akármi. Szeretni is foglak, és téged is, Bea. Mindkettőtöket szeretlek. Eldi az ajtóban állt, és érezte, hogy az ajkai bizseregnek, miközben hite szerint talán utoljára megnézte őket. Sziasztok, köszönt el. Ez neked szeretet, Eldi? Szólt vissza Maxine. Elengedte be a kezét, és ökölbe szorította a magáit. Megcsóválta a fejét, és a két kezét a zsebébe sülyeztette. Eldire merett, aztán le a földre, Eldi cipője mellé. Eldi megdöbbent azon, hogy az emlékezete ezt az éjszakát fogja őrizni róluk, és ilyen állapotban fogja felidézni Maxine-t. Megrémült attól, hogy az elkövetkezendő években a feleségéből olyan nő válhat, akiről majd ő, Eldi, azt se fogja tudni, hová tegye. aki néma szereplő lesz, és hosszú téli kabádban lesütött szemmel áll a villannyal megvilágított szoba közepén. Maxine! Ődült el. Maxine! Ezt hívott te szerelemnek, Eddie? Kérdezte Maxine, és nem vette le róla a szemét. Ádáz és átható pillantással nézte. Eddie pedig állta a tekintetét, amíg bírta.

0: Raymond Carver, a vonat.
1: John Cheevernek. A nőt Miss Dentnek hívták, és aznap este már fegyvert fogott egy férfira. Kényszerítette, hogy levesse magát a porba, és az életéért könyörögjön. Miközben a férfi szemébe könnyült és a lehullott leveleket markolázta, a nő rászegezte a revolvert, és elmondott neki néhány dolgot róla. Azt akarta, hogy a férfi belássa, nem tiporhat bele mások érzéseibe. Meg nem utcanjon, kiáltott rá, pedig a férfi csak félelmében túrt bele a porba, és mozdította meg a lábát. Amikor a nő befejezte a beszédet, amikor már mindent elmondott abból, amiről úgy vélte egyáltalán elmondható, rálépett a férfi tarkójára, és belenyomta az arcát a porba. Aztán eltette a revolvert a táskájába, és visszaballagott a vasútállomásra. A néptelen váróteremben leült egy padra, és az ölébe rakta a táskáját. A pénztár is zárva volt. Senki sem mutatkozott a közelben. Még az állomás melletti parkolóban sem állt autó. A nő a nagyfali órán nyugtatta a tekintetét. Nem akar többé arra a férfira gondolni, sem arra, hogyan viselkedett vele az illető, miután megkapta, amit akart. Persze tudta, hogy sokáig nem felejti el, milyen hang jött ki a férfi orrán, amikor térdre omlott. A nő nagy levegőt vett, behunyta a szemét, és megpróbálta vonat hangjára figyelni. A váróterem ajtaja kinyílt. Miss Dent oda nézett, amikor belépett két ember. Egy ősz öreg úr volt az egyik, fehér sejem nyakra valóban, a másik egy kihúzott szemű, kirúzsozott, rózsaszín kötött ruhát viselő középkorú nő. Hűvösre fordult az este, de egyik belépőn sem volt kabát. Az öreg úr ráadásul mezitláb érkezett. Miss Dentnek úgy tűnt eléggé izgatottak, mintha rohanvást távoztak volna valahonnan, és még nem jutottak hozzá, hogy megbeszéljék egymás közt az esetet. Az is lehet, persze, gondolta Miss Dent, hogy többet ittak a kelleténél. A váróteremben semmiféle információ nem volt arról, hogy mikor érkeznek vagy indulnak a vonatok. Miss Dent azonban kész volt bármennyit várakozni. Tudta, hogy ha kellő türelemmel vár, befut egy vonat, ő pedig felszállhat rá, és elutazhat erről a helyről. Jó estét kívánok, köszönt az öreg úr Miss Dentnek. Úgy mondja, gondolta Miss Dent, mintha ez egy átlagos nyári este volna. Ő pedig fontos egy öreg ember, cipőben és alkalmi zakóban. Jó estét, köszönt Miss Dent. A kötött ruhás nő úgy nézett rá, mint aki igyekszik éreztetni a másikkal, hogy nem örül a jelenlétének. Mindketten a váróterem másik oldalán ültek le egy padra, közvetlenül szemben Miss Denttel. Miss Dent figyelte, hogy az öreg úr meghúzogatja a térdén a nadrágját, és átveti egyik lábát a másikon, majd lógázni kezdi harisnyás lábfejét. Az inge zsebéből egy doboz cigarettát, meg egy szipkát húzott elő. A cigarettát a szipkába dugta, és a kezét a zsebéig emelte. Utána a nadrág zsebében kezdett kutakodni. Nincs öngyújtóm, mondta a nőnek. Én nem dohányzom, magyarázta a nő. Szóval mindennek a tetejébe még gyufa sincs, mondta az ősz öreg úr. Még egyszer átkutatta a zsebeit. Aztán felsóhajtott, kivette a cigarettát a szipkából, és visszadugta a dobozba. Végül visszatette a doboz meg a szipkát az inge zsebébe. A nő Miss Dent számára ismeretlen nyelven kezdett el beszélni. Olaszra gyanakodott, mert a sortűszerűen pergő szavak arra emlékeztették, ahogyan Sophia Loren beszélt egy filmben. Az öreg a fejét csóválta. Nem tudlak követni, érted? Nekem ez túl gyors, ahogyan beszélsz. Képtelen vagyok követni, mondta. Egyszerűen nem bírom túltenni magam ezen a rakás idiótán, mondta a nő. Kolosszálisak! Ez szavakkal már ki se lehet fejezni. Te jószagú atya úristen! És csak a fejét rázta. Csak azt a szerencsétlen lányt sajnálom, mondta a nő. Szegény pára egyedül van, mint az ujjam a sok idióta és áspis kígyó között. Tényleg ő az egyetlen, akiért fáj a szívem. És neki kell majd mindent megfizetnie, a többieknek nem. Az a beszámíthatatlan Nick kapitány, hát az biztosan nem. Ő nem tehet semmiről, ő aztán nem. Az öreg úr fölemelte a fejét és körbejáratta a szemét a váróteremben. Annyit minden esetre megmondhatok, hogy ezért a lányért valóban aggódom. Egyébként kiizgatná magát emiatt a bagás miatt. Nincs semmi más az életükben, csak a café au lait, cigaretta, az a drága svájci csokoládéjuk, meg az a nyomorult papagáj. Semmi másnak nincs jelentősége a szemükben, folytatta a nő. Miért is izgatnák magukat? akkor lássam legközelebb azt a göncöt, amikor a hátam közepét. Értesz? Hát már hogy ne értenélek, mondta az öreg. Persze. Letette a földre a két lábát, és ezúttal a másikat vetette át az egyiken. De most ne húzz fel magad miattuk. Ne húzzam fel magam miattuk, azt mondja. Inkább nézd meg magad a tükörben. Miattam ne aggódj, mondta az öreg úr. Ennél rosszabb is történt már velem, és mégis itt vagyok. Halkan nevetett, és a fejét csóválta. Szóval ne izgasd magad miattam. És hogy tudnám nem izgatni magam? Kérdezte a nő. Akkor ki az ördög fogja izgatni magát? Talán ez a nő a táskájával, majd ő? Egy szünetet tartott, hogy szigorú szemmel végigmérje, mi zdentett. Nem viccelek? Amico mio! Miért nem nézed meg magad? Istenem, ha nem lenne úgy teletömve a fejem mindennel, itt helyben ideg összeroppanást kapnék. Szóval, mondd meg nekem szépen, kitörödne veled, ha én nem? Komolyan kérdezem. Te olyan okos vagy. Légy szíves, felej! Az ősz öregember felállt, aztán visszaült. Te csak ne aggódj miattam, felelte. Aggódj valaki más miatt. Mondjuk ott van az a lány és Nick kapitány, ha mindenáron aggódni akarsz. Bent se voltál a szobában, amikor a kapitány így szólt. Nem mondom komolyan, de szerelmes vagyok belé. Szó szerint. Tudtam, hogy valami ilyesmi még hátra van, kiabálta a nő. Összekulcsolta az ujjait, és a halántékához emelte a kezét. Biztos voltam benne, hogy ilyesmit fogok hallani tőled. És nem is vagyok meglepve. Nem bizony, kutyából nem lesz szalonna. Mélyen, mélyen igaz. Sosem késő megtanulni. De te mikor ébredsz már fel, vé hülye? Erre felej szépen. Olyan vagy, mint az összvér, amelyiknek először a szeme közé kell csördíteni az ostorral. Ó, Dio mio! Hát miért nem nézed már meg magad a tükörben? Kérdezte a nő. Jól nézd meg magad, amíg ilyen szépet mutatsz. Az öregember fölállt a padról, és odament a vízcsaphoz. Hátra tette az egyik kezét, megnyitotta a csapot, és előre hajolt, hogy igyon. Mikor végzett, fölegyenesedett, és a készfejével letörölte a vizet az álláról. Aztán mindkét kezét hátra tette, és elkezdett körbe-körbe sétálni a váróteremben, mintha csak a korzón volna. Miss Dent persze észrevette, hogy az öreg a padlót pásztázza a szemével, meg az üres padokat és a hamutartókat. Felfogta, hogy az öreg gyufára vadászik, és sajnálta, hogy nincs nála egy sem. Miss Dent megfogta, és az ölébe rakta a táskáját. Az órára pillantott, amely úgy tűnt, nagyon lassan vonzulta magát előre, ha járt egyáltalán. Maga nem valami beszédes? Szólt oda a nő Miss Dentnek. De fogadok, hogy sok mondani valója volna, ha valaki megadná hozzá a kezdőlökést, nem igaz? Nagy ravaszdi maga. Inkább csak üldögél a lebigyeztett kis szájával, miközben mások a lelküket is kibeszélik. Nincs igazam? Alamuszi macska nagyot ugrik. Tényleg, hogy hívják? Kérdezte. Miss Dentnek, de azt hiszem nem vagyunk bemutatva egymásnak, mondta Miss Dent.

Én persze mindig tudtam ezt rólad, még ha más nem is sejtette. Fontos a szerencse. Miss Dentre pillantva folytatta. Fogadok, hogy a fiatal hölgynek is kijutott a megpróbáltatásokból élete során. Biztos vagyok benne, elárulja az arc kifejezése, de nem fog beszélni róla. Rendben, így is lehet, ne beszéljen róla. Majd beszélgetünk mi? De maga is lesz még öregebb, amikor már lesz miről beszélnie. Várja csak ki, amíg annyi idős lesz, mint én. Vagy ő? És a hüvelykujjával az öreg úr felé bökött. Isten ments! De egyiket sem úszhatja meg. Eljön minden pontosan a megfelelő időben. Miss Dent fölállt a padról a táskájával, és odament a vízcsaphoz. Miután ivott, a másik kettő felé fordult. Miss Dent összeszedte magát, hogy megszólaljon. Nem tudta pontosan, hol is kezdje, de arra gondolt, az megfelelő nyitány, ha közli, pisztoly van a táskájában. Talán még azt is az orrukra köthetné, hogy az este során majdnem megölt egy férfit. Ebben a pillanatban azonban meghallották a vonatot. Először a mozdony füttye ütötte meg a fülüket, aztán a jelzőcsengő szava, amíg leereszkedett a sorompó a kereszteződésben. Lassítás közben a vonat megint füttyentett, aztán csikorogva megállt az állomás épület előtt. A mozdonyvezető fülkéjéből a reflektor oda-vissza végigpásztázta a pályát. A kis vonat két kocsija jól ki volt világítva, tehát a peronon álló mindhárom utas tisztán látta, hogy a szerelvény jóformán üres. Ami persze nem lepte meg őket, sőt, ebben az órában az volt számukra meglepő, hogy más is utazik a vonaton. Az a néhány utas kibámult a vagon ablakán, és furcsálta, hogy ezek hárman a peronon várnak, és éppen ilyenkor akarnak vonatra szállni. Ugyan mi szél fújhatta ide ezeket? Ebben az órában az ember már azzal törődik, hogy mielőbb ágyba jusson. A nagyjából fél tucatnyi utas a vonaton, mind egymagában ül a két vagonban, kibámult az ablakon, és a peronon álló három új utas körül forogtak a gondolatai. Látták, hogy egy vastagon kisminkelt rózsaszín kötött ruhás középkorú nő fölkapaszkodik a lépcsőn és benyit. Őt egy fiatalabb nő követi nyári blúzban, meg szoknyában, és egy táskát szorít magához. Kettejük után pedig egy öreg úr száll fel a vonatra lassan, méltóság teljesen. Az őszhajú öregemberen fehér selyem nyakra való, ugyanakkor nincs rajta cipő. Az utasok természetesen azt feltételezték, hogy a három felszálló egyetlen csoportba tartozik, és biztosak voltak benne, hogy bármi dolguk volt is aznap este, a kimenetele nem volt valami sikeres. De hát az utasok láttak már ennél furcsábbakat életük során. Annyiféle dolog létezik a világon, tudták ők azt jól. Ezek hárman például járhattak volna rosszabbul is. Ennél fogva nem is nagyon törődtek az új felszállókkal, akik végigmentek a folyosón és elfoglalták a helyüket. A nő és az ősz öreg úr egymás mellett, a fiatal nő a táskájával néhány üléssel hátrább. Az utasok inkább bámészkodtak, és gondolatban visszatértek a saját ügyeikhez, amelyek már a vonat megállása előtt is foglalkoztatták őket. A kalauz végignézett a pályán, aztán visszapillantott arra, amerről a vonat érkezett. Fölemelte a karját, és a lámpájával jelt adott a mozdonyvezetőnek. A vezető csak erre várt. Elfordított egy tárcsát, lenyomott egy fogantyút. A vonat elindult előre. Eleinte lassan gördült, aztán egyre sebesebben. Aztán még jobban felgyorsított, és végigvágtatott a sötét vidéken. Csillogó kocsijai megvilágították a töltést.

Raymond Carver novelláit hallották. Közreműködött Bánsági Ildikó és Kern András. Hangmester Kornides Tamás. Zenei munkatárs Molnár András. Rendezte Vajda István. A felvételt a Votek Kft. Készítette a Thália Színházban 2012-ben.

0: sorozat befejező részét hallották. A hangfelvétel legutóbb 2012. július 10-én hangzott el a Kossuth Rádióban. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Per Krisztián Szegény szag című versét Ternyák Zoltán olvassa fel.
1: Szegény szag. Belépsz a lakásba, a konyhába lépsz. Nem is kell belépned. Az otthonos négyzetmétereket megtöbbszörözi a sült hagymaszag. No, nem annyira. Amit már a kapuban éreztél, egy másik ebéd. Mondom a látogatónak, és beljebb tessékelem. Kiválasztom, melyik kommentárral függetlenítsen valódi lényemtől a beüvegezett erkélyt. Nyert ügyem van, leültetem, és megkínálom. Kezd megszokni nálam. A fények sok mindent megoldanak. Akár egy kimosott befőttes üveg, a belülről bezárva rejtélyes módon porosodik, eltelt egy évszak várakozással. Még jó lesz valamire. Vártam, hogy majd jó lesz. Egyszer csak véget ér a teremtő türelme. Nem szolgáltam meg, de megérdemlem. Én tudnék, mit kezdeni a jóval. Hányat kell még aludnom addig? Mert az ő képe ebben a világban a pénz, határt szab az akaratnak, és pénzt fial. A családban van egy szerencsés, de elvei vannak. Sportból spórol. A családban maradt. És a rokonokban él egy gondolat, élteti őket. És szégyellik, hogy él. Minden elalvás egy újabb procedúra. Bezavar a szomszéd zenéje, nagy életet él, megteheti. Aztán mégis álmodom, de ott is papírból vannak a falak. Fedetlenül kerülök iskolába. Déltájt levágott hajam maradéka ízelt láb, rovartű, és a testem hungarocell. A bálnatestű nő most ismerősként üdvözöl, a szertárba hív, zuhogok lassan, ablakon a víz, medúzában a fény, kígyóban a tojás, és leszerződik velem az a másik. Pedig nem akarnám. Nem jut eszembe a gyerekkori ima. Érveim fogynak, érverésem lassul, becsapódom a földbe, a tenyerébe csapok. Ez ébren is érvényes, mondja még, de felébresztenek. Felébredek felejteni. Váltok unalom egyből, unalom kettőbe. Kigondolok egy másik részletekben gazdag életet, mint amikor először csináltam homok helyett ételből ételt. Minden jó benne van, és mégsem emberi. Kijutok innen mindenáron. Lesz még ünnep is. Felkészültem. Lesznek gelkrémek, disznófejből kocsonya, a spájzban némi megmentett bor ecetesedik, használat nélkül kopik a ruhám. Nap mint nap beszívom az émeítő moírtószagot. Aztán késő van megint, begubózom. Ellennék ebben a pózban ítéletnapig, maguktól múlnak az órák, ne nyúljatok hozzám. Így könnyebb azt képzelni, hogy az egészet csak képzelem. Ne érintsetek! Hányszor, hányféle kép érint az ördög, és átváltozik mindig, mire oda nézek, és későn állítom le az örömöt. Későn. Az utcában szokatlan világítás. Hazafelé megyek. Szakaszonként és megokkoltan a hátam mögé nézve. Látom, ahogy ég a kuka. Lesz sokféle szemétből egyféle szemét. És fény.
0: Per Krisztián Szegény szag című versét Ternyák Zoltán olvasta fel. A hangfelvétel 1996-ban készült, és legutóbb 1997. szeptember 2-án hangzott el a Kossuth Rádióban. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Első közlés. Kikapcsolódni című versét Per Krisztián mondja el.
2: Kikapcsolódni. Mikor már eldölt az esti program, de addig még van idő, mikor pihenni kellene, de aludni nem szabad, ledöglöm egy kicsit a tévé elé. Igényeim nincsenek, távkapcsolom szintén, nem csinálok sok csatorna műsorából egész estés mozit. Valami ismétlés megy, már ismerem. Emlékezem a régi énre, és nem követem az egysíkú sztorit. Aztán ráébredek, elaludtam. Két snittet az agyam kötött össze. Ha ez még ugyanaz a film, időben vagyok, ha egy újabb, felkelni, kikapcsolni, félálomban babrálni a zárral. Megyek a készülékhez, és az nem jön közelebb. Mozgásomat vízgátolja, borulnak a tárgyak. Csak jussak el az akvárium határáig. Ott majd elválik, hogyan tovább. Üveg, víz vagy levegő, és hol kezdődik a valódi szoba. Tehát alszom. A beszűrődő hangok alá én vágom a képeket. Szólnom kell, hogy verjenek föl. Egyedül vagyok, végem mire megtalálnak, szólnom kell, az idegen hangra majd felébredek. Álombeli akarattal kinyitom a szemem. Várok a hangra, hogy szólítanak. Hajszálaimat egyenként érzékelem, az égbolt nem több, mint koponyatető. Én a pontokat összekötöttem, fejjel lefelé felismertem az eredeti ábrát, és íme a hang, és van rá magyarázat. A tested börtön, de te börtönőr vagy benne, ráncaiddal számlálja napjait egy másik. A másodperc tört része alatt történik majd az egész. A kérdés elvileg már kész van a fejemben. Egy pillanat, annyi, hogy a tekinteted egyszer elkapd, mert visszanéz, egy megállónyi idő. Mikor a felszínig eljut a mag, és a csírának értelme és iránya lesz, rájövök, hogy figyelnek, amíg alszom, de az álmom enyém. Ott legyőzhetem a dobókockát, ott érthetetlen lény vagyok. Felnyitom a szemem, és inkább folytatnám az álmot. A szobában csontfázforma gépek, monoton, működő anatómia. Mozdulatlan ventilátor, legyek légiója. Fekszem mesztelenül, állig takarózva, úgy kúszik be testembe a meleg, mint valami állat. Egy gépben vagyok én is, jó a stratégiám. A legjobb, amit ember alkotott. Hosszú távon verhetetlen program, esélyük akkor van, ha időben kikapcsolják a gépet. Ó, programozó! Aztán felébredek. Ez az utolsó, még igazinak gondolt világ. Szoba, tévé, gombok, én. Hajszálat csíptetek az ajtórésbe. Rovom a köröket, lakhelyem egyre szűkebb, legbelül öregszem. Van még idő estig, egy megfejtett rejtvényben kitöltök néhány üresen hagyott kockát.
0: Elhangzott első közlés. Kikapcsolódni című versét Per Krisztián mondta el, szerkesztette és rendezte Turay Tamás. A hangfelvétel 1997-ben készült, és legutóbb ugyanabban az évben, július 3-án hangzott el itt a Kossuth Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. A Kossuth Rádió Pécsen 95,9 MHz. Műsorajánló.
3: Itt van, utánam jött.
4: Hagyjon, örökség. Hol van? Sehol.
3: Önnek a pénz többet ér, mint az, akit szeret.
5: Filmek Jókai Mór regényeiből.
3: Nőr megyek a várokhoz.
5: Szegény gazdagok, gazdag szegények.
6: Boldogsághoz mindenkinek jussa van.
5: Vasárnap 20 órától az M1-en.
7: Az Önök kérték műsorában nyáron is van mit ünnepelni. Csupa olyan felvétellel várjuk nézőinket, melyek egy-egy nyári évfordulóhoz köthetők. Televízió történeti érdekességek, zenei csemegék, legendás műsorrészletek, kedvenc előadóinkkal. Nosztalgiázzanak velünk!
8: Önök kérték! Hétköznap 15 óra 30 perckor. Zenés Önök kérték! Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán!
0: Műsorajánlót hallottak.
9: Pontosan 15 óra van. Hírek következnek a Kossuth Rádióban. Jó napot kívánok! A hírszerkesztő Brieska Dániel nevében is köszöntöm Önöket. A mikrofonnál a bemondó Beslin Bettina. A fokozódó víz- és energiahelyzet miatt estére összehívták a védelmi munkacsoport ülését. A tanácskozáson várhatóan döntenek a legszükségesebb kérdésekről, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter a zavartalan vízellátás biztosítása miatt ismét mindenkit arra kért, hogy a következő napokban kerüljék a kertek locsolását, a medencék feltöltését. Harmadfokú vízkorlátozást rendeltek el a Pilisi medence 14 településén, Tahitótfalu, Szentendre, Pilis-Szent László, Pomáz, Csobánka, Budakalász, Üröm, Pilis-Borosjenő, Leányfalu, Solymár, Pilis-Vörösvár, Pilis-Szent Iván, Pilis-Szántó, Pilis-Szent Kereszt lakóit arra kérték, hogy drasztikusan mérsékeljék a vízfogyasztást. Holnaptól teljes kapacitással újraindulhat a Dunamenti erőmű a ma esti próbaüzem után, jelentette be a miniszterelnök Szász Halombattán. Magyar Péter közölte, a hiba elhárításához szükséges alkatrész megérkezett, ezzel helyreállhat a csaknem 400 megawattos termelőkapacitás. A kormányfő kitért arra is, a paksi atomerőmű a Duna rekord alacsony vízállása miatt csökkentett teljesítménnyel működik. Az összes blokkot pedig csak akkor lehet újraindítani, ha a vízszint a leállási küszöb fölé emelkedik, de erre, mint mondta, a következő hetekben nincs reális esély. A Samsung Gödi gyára felére csökkentette a víz 10%-kal az áramfogyasztását a rendkívüli időjárási körülmények miatt. Energiatakarékos átállást rendelt el a letartóztatott polgármester a főváros második kerületében. A többi között otthoni munkavégzésre állnak át a polgármesteri hivatal több területein, és a díszkivilágítás sem kapcsolják be a kerületben. Takarékosság intézkedéseket vezetnek be a Veszprémi sportuszodában is, várhatóan a jövő hét végéig. 17 és 22 óra között például a szaunák nem üzemelnek. Újabb településekre térhettek vissza az erdőtűz miatt kitelepítettek Délnyugat-Franciaországban. Összesen 220 ezer embernek kellett elhagynia otthonát, de korábban 84 ezer ember már hazatérhetett. Bordeaux-tól délre újra megindulhatott a vasúti közlekedés. A 42 ezer hektárt elpusztító óriás tűz egy erdős rész közepén még mindig aktív. A lángokoltásán 3300 tűzoltó dolgozik országszerte, közülük több százan megsérültek. A tüzek jelentős részét gyújtogatás vagy emberi hanyagság okozta. Itthon a hőség okozta szárazság miatt tarló, erdő és bozott tüzek pusztítanak az ország több pontján. A Csongrád-Csanád vármegyei Balástya és Forráskút között mintegy 6 hektárt érint a tűz. Jászberény külterületén cserjés és szemét égett, de sikerült eloltani a tüzet. Pilis-Szent László külterületén 15 hektáron égett az erdő, de ott is megfékezték a lángokat. Új CT és MR berendezésekkel bővült a Honvéd Kórház képalkotó diagnosztikája. A beruházás több mint 1,5 milliárd forintos kormányzati forrásból valósult meg. Az új készülékek részletesebb és nagyobb diagnosztikai értékű felvételek készítésére alkalmasak, ezáltal támogatják a gyorsabb és pontosabb diagnózis felállítását. Végül az időjárásról. Fokozódik a kánikula, országszerte napos idő várható, csak holnap az északnyugati határnál lehetnek elszórtan zivatarok. Helyenként megélénkül a szél. Éjszaka általában 13-25, holnap délután 36-39 fok várható. A Balaton 24, a Velencei tó 27, a Tisza tó 26 fokos. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 16 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
0: Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: kint vagyok már megint a tanyán. 5. napja egyhuzamban itt időzöm Gregornál, és várok. A kamrában alszom különben, bevittem szalmazsákot, ronypokrócokat, és boltból hoztam ide nagy petróleum lámpát, mivel hogy gondoltam olvasni is. De megint és megint csak Jadvigán az eszem. Legalább gondolatszabadságom volna, ha kiszakadhatnék a folyvást ugyanazon körben nyomtató lónak a jármából. Mert a csupasz szenvedély idegek istrángján vagyok én oda kötözve nőmhöz, s ő futtat maga körül. Ma egy hete térden könyörögtem, bocsássa meg, hogy erővel tettem asszonyommá. Erre ő, hogy egyebet nem tehet, mint hogy tűr, ameddig csak bír, és nem tudja, meddig fogja bírni. És keljek már föl onnan. Micsodát? Hogy tűrni? Mit? Pattantam fel. Bűnbánásaimat? Az esdeklésemet?
1: Hát csak én nekem van bánnivalóm, neked semmi? És amit előlem eltagadtál, azt nem kéne bevallani? Ha én te érted, mindent megtennék?
2: Hogy mindent? Hogy csak vádol és megaláz. Sértetten elszögdősik, és az anyjától se óv meg. Látja? Most is csak vádaskodni és követelni tud. Nem száll magába, hogy önmagán uralkodna, és nem máson.
1: Micsoda, hogy én nem?
2: Az örjöngését nem fogom már tűrni. Elegem volt! Elegem van!
1: Neked van eleged? És mivel fenyegetsz? Hogy el nem viselsz, nem tűrsz tovább engem? Engem? Aki a tenyeremen hoztalak ide?
2: Na hiszen, jó helyre.
1: Elszöknél mellőlem. Akkor most a lelkedbe vést. Utoljára könyörgök neked bocsánatért. Én téged mindennél jobban szeretlek. Én most kimegyek innen. És addig engem nem látsz, amíg te is el nem fogadod férjednek a te törvényes férjedet. Vagy tudassad az ellenkezőjét. És akkor ne lássuk többé egymást.

0: Naplómhoz se nyúltam máig, pohárhoz annál gyakrabban, s ágyékomhoz egy ízben, egy hajnalon, érzékeimet is kínzó álmok után. Ám magát a tényleges álmot visszaidézni, magyarán mondva, hogy ki volt a nő, aki megjelent benne, nem tudtam.
1: Ezt egyszer ki akartam radírozni, de nem ment, csak luk lett. De volt már egy ilyen, és pont a lap alján egy sor, és azt ollóval vékonyan levágtam. Mondjuk, hogy megrágta kisegér. Mert őszintén, ilyeneket én nem bírtam olvasni, mert inkább csinálni. És olyankor máshova lapoztam. Mikor még ifjú koromban cetliket is betettem az amolyan részekhez. De hagyjuk. Szegény ember teste, mint a templom egere.

0: Máma, Gregor Krsiak bácsiékkal bikákat ment herélni, mert hogy azt nagypénteken kell, hogy úgy szenvedjenek, mint Krisztus. Visszafelé az öreg benézett haza is, ahonnan avval tért meg, hogy amint elindult, vett észre a sarogjában egy abroszba betekert sonkát. Na, Ondrisko, főzhetünk húsvétra. De megmondani nem tudta, hogy mamovkám rakta-e be oda, vagy Jadviga volt az. Szívdobogva reméltem, hogy ez nőm gondoskodása, békülésének jele. De később az jutott eszembe, hogy a sonka ezt jelenti. Jusson van jól lakni ünnepkor a sajátomból, de maradjak csak idekint húsvétra is. Ő aztán nem bánja. Vagy akár az idők végezetéig. Éjszaka folyvást felriadtam, és oly tomboló nyugtalansággal, hogy szétrúgtam magam körül mindent. Egyészben meg a sonkát kaptam föl, s akkorát sújtottam vele a szerszámos ládára, hogy a deszkája beszakadt. Hogy nem, és nem ért meg engem. Nem bírja elképzelni sem, miféle állapotba tud kergetni valakit szerelmesének hiába való áhítása. Kivált, ha nem a távolság választja el tőle, pedig mennyit tűrtem vőlegényként is, mert az se volt csupa boldog, viszont szerelemben biztos epekedés, hanem most az ő megvető haragja. Tetejébe orca elfordítva viszonyog szerelmes kétségbeesésem láttán. Pedig ha bűnbánó nem volnék, akkor se, s ha szenvedélyesen szerelmes nem volnék, akkor se ezekbe az állapotokba esnék. És ő neki mindkettőről tudni kell, hogy az vagyok, s ennek is meg amannak is örülnie kéne, és ezért megbocsátania. De bűnbánásomra fittyet hány, mert a szerelmemnek nem örül. Erre kell gondolnom.
1: Anyusomnak ezt a vívódásos emlékezését is még ide teszem, mert ehhez a húsvéti részhez tartozik.
2: Jaj, hogy mennyi keservének lettem oka, Ondriskám. De látja, 10 éveket töprenghetek, mégse tudom. Lehetett volna-e másképpen? Hogy kérlelhetetlenségből, föl nem ismerésből az ember mit ferdíthet el a rossz út felé? Vagy mit taszíthat türelmetlenül romlásba? S mihez hívja szinte vakon a bal sorsot? S azt se tudom ma sem, hogy mit terelhet, javíthat a jóra ugyanez az ember, és mely törekvése, figyelme, tűrése mit igazgathat a jobbulás felé? Maga keveset volt képes törődni azzal, hogy szelíden, kézen fogva próbáljon vezetni fel engem szenvedélyének ormaira. És nem tudom, követhettem volna-e magát, bárhogy is törekedett volna ugyanerre másként, s bárhogy is csábít. Így hát nem okolhatom kétségbe esett követeléseiért, amikre válaszul persze önként akkor is nehezen hajolhattam volna, ha egyéb nem gátol.

0: Az öreg Gregorral ma üzenet érkezett. Anyám dühös. Elég legyen most már a kújtorgásból, korhelykodásból. Húsvétre takarodjak haza. Keresztapáék jönnek, vasárnap templom, hétfőn locsolkodás. Hát a feleségem nem mondott semmit.
1: Dacsonyi, nyögte Gregor. Hogy de, mert ő is odajött, aztán zsepotom, hát álljon a visla.
0: Úgy mondja, sztári, ahogyan ő mondta.
1: Hát, že, nyelvi, akkor sem Mózes takto správ.
2: Ezt leírom pár beszédiket magyarul. De hogy is nem. Hogy utána hát, Jadviga is kijött. No és? Ő is mondta. Mit? Hát, hogy nem tudja, hogy hogyan lehet neked magadat így viselni, Andris, hogy ő vele, így az egész rokonság előtt. Ezt üzente nekem? Hogy hát, nem úgy, hogy üzente, hát én nekem mondta.
0: Megint szemrehányás csak. És hogy a rokonság előtt. Hát az Isten rogyassza rájuk az eget. Az számít mostan, mit hisz a rokonság? Nem a mi egész életünk sorsfordulása? Hát miért nem tudott küldeni Gregorral legalább egy cetlit, ha mondani szégyellette volna?
1: Iszok még egy pohárral, de csak bort, pálinkát most nem. Savanyú, mint az ecet. A keresztfán szenvedőnek, jut eszembe, épp e napokban teljesedik be a sorsa. Ledobom az inget, letolom a nadrágot, fekve, föntről nézek magamon végig. A hasam beesett, bordáim, csípőcsontjaim kimeredeznek. Szikár lettem, külsőre is olyan, mint belül. Magamat sorvasztó.
2: De nem volt alacsony. Én viszont alacsony vagyok.
0: Kínom a hátamra nőven nem ereszt. Bűnömre, fájdalmamra szögezett rá ez az asszony. Ha örökre így maradnék, stártkarú tetememből kikelve rugaszkodnék el oda átra, nyerhetnék-e bűnbocsánatot? De ahhoz nem én kéne, hogy előbb megbocsássak, hasít belém a kérdés. Mert én most engesztelődésemet az ő bűnbánásához és megbocsátásához kötöttem. Vajon Jadvigának van-e valóban is ellenem elkövetett bűne? És meg lehet-e, vagy meg kell-e bocsátani látatlan, tudatlan mindent? És e pillanatban ez a fohász bukik ki belőlem, Istenem. Hiszen látod, hogy vezekelve bánom vétkeimet. Segíts hozzá, kulcsolom könyörgésre a kezem, hogy itt most én mindent megbocsássak neki bármi kikötés nélkül. És ahogy ezt írom, leletéve a tollat, már elmúlt éjfél, érzem, hogy amint e mondat végére érek, imádságom óhaja be fog teljesülni, nem kell várnom már semmire se tovább. Megmosdok a kútnál, és már is elindulok gyalog, hogy majd a küszöbön ülhessek, míg fölébred és meglát. Elmúlt az ünnep, és én azóta csöndes boldogságban vagyok, és úgy vélem, Jadvigám is ugyanúgy. Egymást kevés szóval fokról fokra közelítjük, s békülésünk, ez a húsvéti engesztelés minket végtelen nyugalommal, megtisztulással és reményt adó, türelmes várakozással telít. Hazatértem, úgy történt, ahogy elterveztem a vasárnap hajnali irgalmas órában elindítva magam. Pirkadatra érkeztem, besettenkedtem, s hálószobán küszöbére kuporodtam első derengéskor. Ő megemelte dunnáját, s föltámasztva magát kukkantott ki alóla. Hetek óta először angyalarccal mosolyodott el. Közelébb húztam magam egy csusszanyásnyit. Fölült, s letette lábát az ágyról. Megint vonszoltam magamon egyet. Lecsúszott az ágy mellé a földre. Ismét húzóckodtam felé, s ő is én felém. Már érintésnyire voltunk, de nem érintettük egymást, csak összefontuk lassan tekinteteinket. Ott pusztj, súgtam, hogy bocsásson meg. de már az ő ujja alól, amit csitre lendített a szám elé. Markomba fogva e fürge madárkát, megcsókoltam ezt az ujjacskát. Ám ő, mintha játékosan, de szomorúan derengő mosolyjal sebesen kikapta kezemből. Majd egymás szemekútjába ereszkedve próbáltunk lelkeinkbe látni, vagy a tükrükbe legalább. Akkor vállára vonta a fejem, és elengedve hagyta ott. A sírni vágyó boldogság borított el, s hála könnyeim eredtek, de karjaink ernyedtek voltak, mint a bábuké. Tudtam, hogy még nem ölelhetem át, hogy mostantól várnom kell, amíg ő maga érint.
2: Azt, hogy ott puszty, mifelénk így nem mondják. Nekem is szótárban kellett megnézni, mert van szótáram. Azt találtam rá, hogy bocsássál meg. Pedig szó szerint, ha veszem, akkor hagyjad, vagy engedjed el. Nálunk itt csak inkább olyat mondanak, hogy nyehnye vajszat, ne haragudjál. Nem nagyon van olyan, hogy bocsánat kérés. De biztos szépen akarta kifejezni. Nagyon is szeretné, ha szépen kifejezni.
0: Később reggelit adott, s vasalt inget, sötét ruhát készített nekem. Őt magát először láttam asszonynak való ünneplőbe öltözni, de kék selyem ruhájának szemérmes pompájában szebben tündökölt akármely leánynál. Hódoló mosollyal némán néztem a tükör előtt, s ő észlelte és elfogadta rajongásomat. Mamovkát meg se vártuk, kettesben, karunkat összefűzve indultunk a templomba. Jobbjára ültem, hogy a balra eső oltárral együtt őt is nézhessem. Bacovszky tisztelendő kitett magáért, és oly zengzetes szlovák körmondatokban állította elénk a megváltó kínszenvedés meg a mennydemenetel példázatát, hogy a régi paraszt nyelvet beszélő nép azt nem is igen érthette. De magam se a papot figyeltem, hanem nőm arca, nyaka, válla vonalát, behunyt szemem sötétjébe is berajzolva képzeletben azt.
2: Bacovszky tisztelendőt én már nem ismertem, mert utána el lett távolítva. A pap az ő lelki nyájának terelő pásztora. Hát de van, hogy ő bitangol el, nem a nyáj.
0: A megreparált orgona pedig ífenségesen talán még soha nem szólt. Végre Martin Kántor is megmutathatta, mit tud. Még egy darab Bachot is játszott. Négy fiú felváltva fújtatott neki buzgón. A kitódulókat a főkapuban áldásával elbocsátó tisztelendő mosolyogva hajtotta meg magát feleségem előtt, engem pedig még félre vont. Nem jöttél el Hruskához a múltkor, csak nem vonnád ki magadat, mi mindannyian számítunk te rád. De hát miről lenne szó, nekem a Hruska nem mondta, vontam vállat. És csak Jadvigát néztem, aki a templomkertben nyíló tömött fürtű fehér jácintokhoz guggolt oda éppen. Azokat szagolgatta még akkor is, amikor megkerülvén a templomot értünk vissza hozzá. Amely sétán Bacovszky kurtán fölvázolta, hogy a háború után újra fognak rajzolódni az országhatárok, nemzetek kelnek föl majd tetsz halálaikból, s így ébredünk fel mi, szlovákok is. S hogy a mi végvárainkban nekünk, alföldi szlovákoknak szintúgy kötelességeink vannak föltámadó hazánk a mi édesanyánk iránt. Én mind értetlenebbül bámultam a papot, mire a súgva közölte velem, azon fáradozunk, hogy a szlovák állam megalakulása után mi sem maradjunk tétlenek. Ez az egész térség a maga szlovákságával. Na de erről beszélünk még. Csütörtök estére itt nálam gyűlünk össze a parókián. Ne keressél kifogást, fiam. Már csak édes atyádra gondolva se. Emelte rám az ujját, és avval nyájasan búcsút vett.

Este Jadvigával együtt készültünk némán lefekvéshez. Ő vezetett az ágyhoz, maga mellé fektetett, fölém hajolva meg-meg érintgetett, mire én vállára tettem a kezemet, ám ő elvonta. Simogatta hajamat, arcomat, boldogítóan szépen és sokáig. Nekem annyit engedve, hogy közben a karján nyugtassam a kezem. Így is aludtunk el, úgy hiszem egyszerre, hogy mindkettőnk feje az ő vánkosán.

0: Jadviga párnája, Závada pár regényének rádióváltozata. A negyedik részt hallották. Szereplők voltak Ondris, Szakácsi Sándor, Jadviga, Udvaros Dorottya, Misó, Holl István.
1: A regény rádióváltozata 1998-ban készült, és legutóbb 2010. augusztus 12-én hangzott el itt a Kossuth Rádióban. A következő részt a zene után sugározzuk.

0: Hétfőn gyorsan kergettem magamat végig a máskor kedvelbe járt locsolkodó úton. Valósággal futottam a páromhoz haza, ahol persze ott ültek még ismerős férfiak. Rosza Pali búcsúzkodott éppen, s újak is érkezvén ki se akartak fogyni. Ondriskó, súgta oda Jadvigám, dőljön csak le a hátsó szobában, majd én letagadom magát. Szerettem volna nyomban átölelni kedvességéért.
1: Én nem nagyon szerettem locsolkodni sose, mert apussal és főleg Marci bátyámmal kellett, és a rokonok mindig csak a bátyámra mondták, hogy ügyes, szép, nagy fiú. Én rám meg, hogy nem. Téged kéne inkább locsolni. Álljak az esőre, meg ilyenek.
0: Homályos késő délután volt, mire fölnyitottam a szemem. Kijöttem a pitvorba, és a szobánk ajtajának csipkefüggöny ablakán át megláttam Jadvigát, amint az asztalnál ül. És akkor előre dől a látómezőmbe egy férfi alak. És a feleségemhez beszél. Mereztem a szemem, hogy ki lehet. És végre fölismerem. Winkler Franci az. Csak bajuszt növesztett. Egészen közel hajolnak egymáshoz, és nagyon halkan beszélhetnek, mert még mormogást se hallok. Franci vörös bort tölt magának. Nem vár kínálásra. Már jó ideje ülhet itt. A lábam a kőhöz ragadt szinte. Na de hát nem nevettetem itt ki magam el leselkedéssel. Mindjárt észrevennék az árnyékomat úgyis. Krákogok hát, és benyitok hozzájuk. Franci fölpattan. Elkacogja magát, és beborozva széles kedéllyel tárja ki karját. Átölelve csapkodja a hátam, majd ugratva, szemével csippentve kezd korholni a lustaságomért. Ahelyett, hogy végigöntöznéd máma a szép asszonyokat, és közben Jadvigát nézi. Mert ő rá és magára érti, és ezért nem szép lányokat mond. És ezért volna jobb neki, ha magam is locsolkodnék még valahol. De rég láttalak, lefogytál, barátom, rázogat meg Franci, a tarkómat markolva, ahogy leülök. Kicsikét nyúzottnak látszol, és oly hosszan tart így heherészve, hogy már le kell fejtenem magamról a tenyerét. Jól vagyok, Francikám, ne aggódjál, értem. No, azért is jöttem, mert még nem is gratuláltam, néz rám a Franci. Hiszen, hát nem épp a lakodalmatkor kellett elutaznom. Pont akkor. Jadviga ez alatt éppen kifordul, hogy valami süteményt hoz még. A társalgás nem tartott sokáig. Felsóhajtottam, mikor Franci után végre betettük a kaput. De szerencsére megálltam kellemetlen megjegyzés nélkül, és elhessentettem a fejemből Francit, kivel a kontaktus eljegyzésünk óta valahogy meglazult, és ő lekezelő lett velem, és nyegle.
2: A stralsundi Winklerék szalon vendégeinek körében bukkant föl egyszer csak a Franci. Ott láttam meg először. Régi jó ismerősök bizalmával fordult mindig hozzám. Noha csöppet sem tolakodott. A tréfáin pedig nem lehetett nem nevetni. Tette nekem is a szépet. Ez neki a vérében van, magyarázta utóbb. És én játékos legyeskedését kedvtelve tűrtem, hiszen biztos voltam benne, hogy vonzalmamból apácska iránt nem mozdíthat ki senki. Még ez a magát ellenállhatatlannak tudó, kedves, ám széltoló úri suhanc sem. Vagy talán ő a legkevésbé. Akitől, mint rögtön észrevettem, az ég óvjó meg egy becsületes leányt. Beszélgetés vagy séta közben mégis közvetlenül és természetesen láthattam meg benne egy másik embert. Csak úgy. Szerep és érdek nélkül őszintén megmutatkozni. Egy férfit, akinek lénye önnön komolytalanságától mégsem látszott a maga valójában. Aki bevallottan volt megbízhatatlan és csapongóan szenvedélyes. Aki én rám nem is figyelt, mégis a bizalmába avatott. Aki tehát nem tetszett, és a legtöbbet elutasítottam, sőt, volt, amit megvetettem belőle, és akinek mégis vágytam olykor a közelében lenni.
1: Bevallom különben, hogy a fentinek egy részét csak úgy nagyjából sejtem, ha majd még alaposabban ki kell bogozni, mert úgy csapong benne a tépelődés. De egy férfi különben szerintem jobb, ha lábújhegyen lekapja a tökfödőjét, mint a templom küszöbön, hogyha egy női lélekben néz. Például, hogy itt végül is miért igen, hogy egyszer mindig nem, nem, nem.
0: Jadvigán még egy éjjelen átcsitított kedvesen mozdulatlanságra, míg ő maga érintkezéseivel szeretgetett csöndben. A negyedik éjszakán végre úgy értettem, hogy kövessem, tegyem azt, amit ő. Végigvont a tenyerét az arcomon, nyakamon, és várt. Föleszmélvén ugyanúgy simogattam meg én is őt. Így vezette aztán keze másfelé az enyémet, és megint másfelé. Utána kigombolta, és levonta rólam az inget. Ő is kibújta magáéból. Sejem bugyikában, gatyában borultunk szembe egymással, ölelve simogattuk egymás hátát. És akkor először csókolóztunk hosszan, szabadjára engedve egymás arcán, ajkán, szájában nyelvünket, ezt hajnalig sem unva meg. Végezetül rám mosolygott, végig csókolgatta az arcom, megfordított, s hátulról átölelve, hozzám simulva aludt el. Én sokáig moccanatlanul hallgattam, s éreztem tarkómon szép, lassú, alvó szusszanásait, hátamon pedig csupasz keblének emelkedéseit, süllyedéseit. Ötödnapon hazatérve Jadvigát, mint húsvétkor a templomkertben, most is a napos virágágyásban nyíló jácintokhoz guggolva találtam. Összeölelkeztünk, és már mind a ketten tudtuk. Éjszakára végre elszállhatjuk magunkat, hogy mindenestül megtaláljuk egymást. V tomto živote takto som nebov radosťu bez seba. Mint azon az éjszakán.
1: Hogy ebben az életben az örömtől még így nem voltam magam kívül.
0: Ágyunkba kerülvén a feleségem nem akart már többé mozdulataival én előttem járni. Csupán egyben mozdult ő elébb. Ahogy mind forróban csókoltuk, öleltük egymást, végre ő volt az, aki elfordulva tőlem magára húzta a dunnát, s alatta először vetette le nadrágocskáját.
2: Dráhímoj, merkujty, csak lassan és nagyon-nagyon szelíden tegye.
1: De én, drágám, vigyázzon.
0: De hát én tudtam ezt, és már előre igen el is határoztam magamat erre. Úgy tettem. És itt most már nem is tudok többet írni erről, mert a papíron is megnémít a gyönyörűség és megrendülés, miket nem csak az táplál, hogy végre közös akaratunkból lehettünk egyek, hanem az is, amit ezen a legdrágább arcon észre kellett vegyek. A gyönyörön és odaadáson is átütő fájdalmát annak az emléknek, amit Jadvigám abban a percben leküzdeni volt kénytelen magában, amikor eltorzult arccal vont engem legvégül beljebb, s hogy talán némi testi fájdalmak dacára is, szeretve, megbocsátva, szemembe mosolyogva fogadta mégis utána hálámat, s némán ujjongó örömömet.
2: Első közös húsvétunkon, ugye 915-ben, amikor kibékültünk, megmutattam, hogyan tudnék és szeretnék kézen fogva járni magával. És odaadó, szelíd szenvedélyében nekem akkor volt maga a legdrágább. De bizony, moly milléj, nem a szemére hányom, hisz ennek értelme nem lenne már, csak hogy lejegyezzem én, hogyan emlékszem. Hamar elfeledkezett erről. túl korán nyugodott meg abban, hogy mindketten kölcsönös megelégedésünkre a helyünkön vagyunk. Nem vette észre, hogy nap mint nap kell újra kivirágoztatnunk jóságunkat, szeretetünket és vágyunkat. Mintha lelkünk is, testünk is akkor érinteni először a másikét. Ahogy a nap járja be mindig elejétől a végéig a maga naponkénti misztériumát. Semmikor se kezdi délben, este lenyugszik mindig, és soha nem felejt el hetekig megvirradni. Legfeljebb felhőkkel takarja magát fázós bánatában. Ám maga sokszor hosszú időkön át nem észlelt se én belőlem, se a maga körül élőkből úgy szólván semmit. Máskor pedig kétségbe esett szenvedélyének engedve utat rántott volna magával.
0: Azt persze kifelejtettem a fentebb írt napokból, hogy csütörtök este mégiscsak elmentem a békétlenek a Bacovszkinál összegyűlt szlovákok közé. Ahogy beléptem közéjük, először is arra jöttem rá, mennyire jó, hogy darab ideje nem ezen a földön járok. Nem olvastam újságot a szörnyű híreivel, és szinte azt sem vettem észre, hogy háború van. Szégyenemre nem figyeltem, hogy értesülhettem volna róla. Falunk belé is oda veszett már vagy 10. De hogy milyen célokért is ontják fiaink a vérüket? E váratlan fölhassanó szózattal fordította orcáját Bacovszki reánk a gyülekezés meg a napirend felé. Mely kérdését nem válaszolta meg, de hogy az áldozat ne legyen hiába való, soha ne felejtsük el, s bizonyosodjunk is meg róla, hogy szlovák szív dobog mi bennünk. Össze kell tehát fognunk szlovákságunk védelmében, szorítja össze az öklét rögtön aztán. Nemzetiségünk-e szigetén, melyet körös körül vesznek azok, akiknek a kása nem étel, a tót nem ember, s akik úgy csaholnak ránk gyűlölettel, tos csekájuzse, buta tót.
1: Vagyis azt ugatják, hogy buta tót.
0: Álljatok hát készen, szlovák testvéreim, zengette föl tisztelendőnk a hangját, akárha a szószékről. Ti a népünk anyatestéről hajdan elszakított telepes vándorok hű utódai. Őrizzétek meg őseitek nemzeti érzését és hitét, és védelmezzétek meg a reátámadóktól. Idejében kell cselekednünk, s erre titokban készülnünk. Talán értjük egymást, urak.
1: Hát, annyira bizony nem értettük. És akadt is egy-kettő, aki ráköszörülte torkát, hogy akkor most miként is vélekszik a tisztelendő úr. Ám Bacovszki úgy felelt, hogy őriznünk és szüntelen táplálnunk a szívünkben nemzeti hovatartozásunk tüzét. Majd a további okvetetlenkedésnek avval vette elejét, hogy atyai derűvel nézve körbe biztosított bennünket. Nyugtalanságra nincs ok, csupán arra, hogy mindig, mindig résen legyünk és készen álljunk, s majd mindent a maga idejében.

0: Hogy lejegyezzem, legnagyobb részt Gregor emlékeztetései szerint, hogy az 1915. esztendő tavaszán hogy folytak a mezei munkálatok. Sokáig volt fagyos az idő, és a búzák igen gyengén, ritkán nőttek. És mi bosszantó, Gregor mondja, hogy még a régi fajta lovászpatonai kell ki jobban, a bánkúti 1201-esből megtán hiába volt annyit tenni, mert az nő gyatrábban. Árpa alá is csak tavasszal szántottunk, mert a télen nem volt arra alkalmas időjárás, sem pedig még az ősszel, mert akkor is hamar...
1: Úgy írja apus, mintha ő csinálta volna. Pedig hát a tekintetes úr nem igen nyúlt mezei dologhoz. Nekem sajnos már nem volt ilyen jó dolgom és cselédem. Munkálati rend mondjuk nagyjából megmaradt, míg persze hagyták.
0: 1915. május 28-án, fényes napsütésben már. Az áprilisi összetalálkozás reménye és gyönyöre után a május a kivirágzás hónapja mi nekünk. Ma döbbentem rá, hogy így volt ez tavaly is. Stralsundba küldött leveleimre húsvétkor kaptam Jadvigától az első olyan választ, amely valóságos bizakodást is megengedett nekem. Mire én rögtön utaztam, futottam hozzá. Májusban pedig már szerelmesek voltunk. A megelőző, a 1913-as év augusztusában, amikor hosszú évek múltán először láthattam, nem akart engem megérteni még. Hazaküldött, mint egy elcsavargott, szófogadatlan kölyköt, hogy aztán itthon újra csak Erzsit keressen föl, aki mindig úgy tekintett rám, mint egy férfira. Jártam hát titkon dologi fizetségek fejében Erzsihez, menekültem Kohut Ivka sóvár tekintete elől, és mindeközben egyre epekedőbben írtam a leveleket Jadvigának, melyekre ő csak képes lapokon válaszolgatott. És emlékszem, októberben, amikor Zsofka nővérkémet temettük, aznap este is nekiültem, hogy szenvedésemet odaképzelt szerelmesem elé öntsem, de nem tudtam írni. Érzéseimet viszonzó válasz, vigasztaló simogatás nélkül már nem bírtam ki ezt, és összetéptem a félig írt levelet. Azon az éjszakán is Erzsi ölében nyerhettem oltalmat megint csak. Fájdalmas, mély szeretettel Jadviga először akkor írt nekem, amikor apácska meghalt, 14 februárjában. És onnantól egyre szaporodó levelekben vigasztaltuk és sorainkkal simogattuk egymást. Még nem húsvét után kiutaztam hozzá. 2,5 hónapon át laktam a tavalyi tavaszon és nyár elején a Felgasti Winkleréknél. És ha bár erősen kellett spórolnom, amikor csak tudtam, beszöktem Stralsundba. Idillünk, melyet addig csak mamovkám hazaparancsoló lapjai háborgattak, azért szakadt félbe, mert kitört a háború, és már vendéglátóim is jobbnak látták volna, ha hazautazom. Hanem az addigi hónapok. Ha erre gondolok, csak a vérpesdítő szemű, boldogan kacagó Jadvigát látom, ahogy a derekát ölelem, s ő a fejét hátravetve neved, de úgy, hogy egész testét rázza a kacagás. És persze, sosem feledhetem azt a délutánt, amikor a tengeren egy hajón fogadtuk meg, hogy egymáséi leszünk. És azt mondhatom, hogy ez végre mostanra, a következő májusra teljesedett be igazán. Jadviga kacag, és kacag, míg én ölelem, és egymáséi vagyunk.

0: Jadviga párnája, Závada pár regényének rádióváltozata. Az ötödik részt hallották. Szereplők voltak Ondris, Szakácsi Sándor, Jadviga, Udvaros Dorottya, Misó, Holl István.
1: A regény rádióváltozata 1998-ban készült, és legutóbb 2010. augusztus 13-án hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt holnap ugyanebben az időben hallgathatják meg. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.

0: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Hály János verseit Vallai Péter olvassa fel.
1: Kotródom el. Kotródom el a világból, halálos fáradt ember. Dolgoznak bennem a motorok, az én kanalaz belőlem engem. Kotródom. Vége. Nincs mit hívni mentségre, segítségre. Tűnik a test, és el a kép a szemből. Veszve minden, s veszve lenni végül is jó. Csak közben élni, amíg a gépek dolgoznak fel, és sajognak a részek, s nem tudni, marad-e koncnak, ahogy a láb, a szív, a máj, vagy elszáll a lélek. Meghalni. De éhes voltam. Ez már a múlté. Nyelvóra, tanárnő. Rögvest bele. Rögvest bele, persze gondolatban, beléd, mondom neki, ha már ott volt. Szőke, hosszú, haj, orr, száj, nem különös, ujjak a kézen. Mi vagyok én? És ki? Nevet, azt mondja, részeg. Vedd föl. Vedd föl a halott ember cipőjét, amikor a szomszéd néni áthozza, mert halott a papa már 2 hete, és megürült a cipő. Vedd föl, és járj. Amikor a néni jön a boltból, nézi a lábat, fölötte nem lát. Milyen? Mondja. Jól megy? Mondom, jól. És hová? Kérdez, én megint. Igen. Szellőzzek ki. Szellőzzek ki. Bőr, haj, meg fej. Bever ablakot, nem így, nem úgy, csak levegőt kér, de kifelé megy az is, ami volt a hanggal. Fulladni, élni, mikor halni. Tettem, angyal. Ki? Ki vagy te? És miért követsz és sírsz latyakot a nyomomba? Agy. Mozdíts agyat, mert különben sár.

0: paraszt a gumicsizmában, mire odaértek, már megdöglött. Az olban nyitották rá az ajtót, ahol hevert. Megdöglött, sajnálkoztak. Az ól sarában tocsogtak a csizmák. Aztán, hogy Lajos, Pityú, Pálinka, az volna jó a fejnek, mert fáj, és lassú benne érezni, gondolni, mint a sár. Talán túl. Nem, hogy halott, tetem, csont, és erekbe száradt vér. Talán túl, talán tovább is. Ha nem kéne élni, amikor meghalok.
1: Hály János verseit Vallai Péter olvasta fel, szerkesztette Reményi József Tamás, rendezte Szabó Kálmán. A hangfelvétel 2000-ben készült, és legutóbb ugyanabban az évben, augusztus 22-én hangzott el itt a Kossuth Rádióban.

0: Első közlés. Hály János olvassa fel verseit.
1: Istennő, értem jött, biztosan tudom, megtalál bárhol, kiment a vízből és kihúz a sárból. Az agya egy zsák csillag, minden tud magától, a bőre puha bársony, körme gyémánt, szeme ahát, na hát, nem is itt él közöttünk, hanem tök messze, oda át. Azt mondja istennő, az apja kőmeredé, az anyja árok, irigylik is érte mások, de ez már a múlté. Most értem jött, mert kifigyelt, én pont jó vagyok neki, meg hogy szeret, csinál nekem egy-két csodát, rongyból szőnyeget, sárból anyát. Aztán majd felrántja nekem az ingét, a combjánál van egy hatalmas lék, szétlökte a lábát, folyókat spriccelt körém, sziget lettem, s ő körbe láncolt, mint egy éjszakai rém. Ha akar, elnyel, ha akarja, belém okádja a lelkét. A hasamon átcsap néhány vizes nyelv, ez még csak jelzés, övé vagyok, szeretnem kell és kész. Inni kezdtem a folyót, hogy ne öntsön el végleg, mint ki szomjas, felittam mindent és elértem a léket. Szeretem őt, morogtam, mert már bennem csorgott a vére. Szeretem, bár se szép, se jó, de Isten. Szeretem, bár nem csinál csodát, se szőnyeget, se anyát. Szeretem, mert csak ő vihet engem a túlra át. Föld, hogy föld, azt látom, a térde dagadt a sártól, de ki hiszi, hogy anya volna, akit az ég küldött, mert nem élhetek bárhol. Hogy föld, azt látom, minden része kőből van, vízből és sárból, lábai folyók, mint egy sziget úgy folyt magához. Mos és sároz, nyit egy világmély árkot, mert azt mondja, anyára vágyok. Föld és kő és víz, a szájamba ömlik valami rossz íz. Ez a föld, ez a szakadék, itt folyik össze minden lé, minden ürülék. Magába szív és átsodor a csatornákon. Napokig az ízben ázok, aztán kivet magából, jöhetnek mások, és én kiabálok, miért engedi, hogy nyálában másázzon. Nevet rajtam, az anyám és én magázom, aztán lögdösni kezd, takarodj a konyhába, csinálj kávét, forra víz a gázon. Az atya. Ki vagyok én? Kérdeztem az apám, ott feküdt a sezlonon, erősen markolta a hasát, este hat és már tele itta magát. Ki vagyok? Kérdem, mégiscsak ő az apám, hogy lettem, hogyan születik egy Isten? A sezlon mellett álltam, csak mi voltunk a konyhában ketten, a gázon lábas, a kenyér kibontva a szekrényen. Így él az Isten, ha már mindennel készen, földdel, bolygókkal velem, s a mindenséggel. Miből lettem? Újra kérdem. S ő előre dőlt, fölé a kőnek és alá az égnek. Valamit morgott az anyád. Aztán torokból spriccelve hányt, sárgára festette a lavorfalát, hegyek nőttek fönt, s alul habos tenger, a víznyelvek között fuldokolt néhány ember. Mindegy, mit csinálok, morgott a sezlonon fekve, köpök vagy hányok, rögtön teremtek egy világot. Köhögött és tovább mondta olyan szavakat, melyek a kezdetben vannak, aztán mindig lesznek, hogy engem úgy kevert vízből és sárból, a szájamba meg lelket köpött, és én élni kezdtem. Szóval homok vagyok és nyál, mondta, ha eső zúg, elmos az ár, s ha nem esik, porrá szárít a nyár, mert én több vagyok, mint ő, nekem jár a halál, ez gondolta nekem pluszba, mert unta már, hogy minden megmarad, amit kitalál.
0: Elhangzott első közlés, Hály János olvasta fel verseit. Szerkesztette Turai Tamás. A hangfelvétel 1997-ben készült, és legutóbb ugyanabban az évben május 29-én hangzott el itt a Kossuth Rádióban. A Kossuth Rádió Miskolcon 97,1 MHz. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsor struktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jó részt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban.
2: Van köztetek valaki, aki most van először kakaó koncerten?
3: Egy családias koncert, ahol a komoly zene életre kel a gyermekek számára. Ahol a hangszerek mesélnek és beavatnak a titkaikba.
2: Miért kedvenc hangszer a tuba?
3: Ahol a fülbemászó dallamok után mindenkit egy pohár meleg kakaó vár. Budapesti Fesztivál Zenekar, Kakaó Koncert Fischer Ivánnal. Vasárnap 12 óra 55 perctől az M5 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak. Tizenhat órakor. Jó napot kívánok! A hírszerkesztő Brieska Dániel nevében is. A mikrofonnál a bemondó Beslin Bettina. A fokozódó víz- és energiahelyzet miatt estére összehívták a védelmi munkacsoport ülését. A tanácskozáson várhatóan döntenek a legszükségesebb kérdésekről, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter a zavartalan vízellátás biztosítása miatt ismét mindenkit arra kért, hogy a következő napokban kerüljék a kertek locsolását, a medencék feltöltését. Holnaptól teljes kapacitással újraindulhat a Dunamenti erőmű a ma esti próbaüzem után, jelentette be a miniszterelnök Szászhalombattán. Magyar Péter közölte, a hiba elhárításához szükséges alkatrész megérkezett, ezzel helyreállhat a csaknem 400 megawattos termelőkapacitás. A kormányfő kitért arra is, a paksi atomerőmű a Duna rekord alacsony vízállása miatt csökkentett teljesítménnyel működik. Az összes blokkot pedig csak akkor lehet újraindítani, ha a vízszint a leállási küszöb felé emelkedik, de erre, mint mondta, a következő hetekben nincs reális esély. Kapkodással és felkészületlenséggel vádolja a kormányt a Fidesz parlamenti frakció vezetője. Bóka János arról beszélt, hogy a kormánynak előre kellett volna látnia a helyzetet, hiszen hetek óta lehet tudni, hogy a Duna vízállása hogyan alakul. A frakció vezető egyúttal felszólította a Tisza kormányt, hogy hagyjon fel a Facebook kormányzással és hozza meg a szükséges intézkedéseket. A rendkívüli energiahelyzet és a súlyos vízhiány miatt egyre több nagy felhasználó vezet be takarékossági intézkedéseket. A Samsung Gödi gyára felére csökkentette a víz 10%-kal az áramfogyasztását. A Magyar Telekomnál jövő hétfőtől két héten távmunkában dolgozhatnak azok, akiknek a munkakör ezt lehetővé teszi. Az üzletekben csak azok a digitális kijelzők működnek, amelyek az ügyintézéshez szükségesek. Rendkívüli energia és víztakarékos intézkedéseket vezet be a közmédia is. A nem létfontosságú energiafogyasztást szüneteltetik. Visszatért Marokkóba annak a mintegy 50 ezer hatásértőnek a fele, aki egyetlen nap alatt jutott be az észak-afrikai autonóm spanyol városba, Ceutába. Többségük átúszott a szomszédos ország partjáról. Az eset heves vitát váltott ki az Európai Unióban a határbiztonságról. A spanyolok és a franciák megerősítenék, illetve visszaállítanák a határellenőrzést a Spanyolországgal közös határszakaszon. Az Európai Bizottság elnöke megengedhetetlennek nevezte az EU határ illegális átlépését és azonnali intézkedés sürgetett. Bekérette a lengyel külügyminisztérium az orosz nagykövetet a tegnapi légtérsértés miatt. Csütörtökön egy repülőtárgy, valószínűleg egy orosz robotrepülőgép csapódott be az ország keleti részén lakatlan területen. Az incidens miatt a NATO és Lengyelország aktiválta a légi és szárazföldi védelmi rendszereit. Egy arany és három bronzérmet szereztek a magyar diákok az Európai Junior Informatikai Diákolimpián Litvániában. A versenyen 25 ország 116 év alatti diákja vett részt. A kontinens legígéretesebb programozói algoritmikus probléma megoldó készségüket mérik össze. Híreink végén a várható időjárásról. Fokozódik a kánikula. Országszerte napos idő várható, csak holnap az északnyugati határnál lehetnek elszórtan zivatarok. Éjszaka általában 13-25, holnap délután 36-39 fok várható. A Balaton 24, a Velencei tó 27 fokos. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 17 órakor jelentkezünk itt, a Kossuth Rádióban.
4: Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: A szárnykészítő. Az Ikarosz természetű ember. Antal István dokumentum műsora Gondor Béla 70 évéről.

0: szárny már nem jutott nekünk. Fölfelé törekvő vágyainkat dobozolták, indul velünk a lift föl a legfelső emeletre, ahol a padlásról műterem ablak nyílik a semmibe. Molnár Edit fekete-fehér fotóiról ismerős alakok mozognak. Dobozolnak ők is. Kék munkaköpeny, egyensapka, szakértelem. Elvonulnak a vászorra festett angyal előtt. Nekik nem teher a koporsó. 1972. Velünk pedig megy tovább a lift. Csendesen zümmög, leereszkedik a földszintig, süllyed az időben, lemegy a föld alá is, ha kell, kötelei elérnek a kocsmákig, a temetőkig. A láthatatlan festőhöz vezető liftaknák beépültek a térbe és be az időbe. Sőt, vannak teljesen elfelejtett járatai is. Ám bárhol lépünk ki belőle, az ajtó mindenütt ugyanazon név betűsora fogad. Legyen szó költőről, festőről, szobrászról, fényképészről, muzsikusról, mesélőről vagy bölcsenhallgatóról. Legfelső szint. Ez már a tető. Pont. Nagy László költő.
1: Vajon Kondor, ha nézheti, milyen ítélkezéssel nézi ezt a néki rendezett baráti tisztelgést, emlékezést? Mert néki ugyan szüksége nincsen ilyesmire. Akik ismerték őt, s közelében éltek, sejthették, mennyire borzongott a személyéhez kapcsolt ünnepélyességtől. Ilyesmiben persze nyilvánosan része nem volt. Ő egyszerűen csak működni akart, s művének érvényesülését szerette volna. A végső és végzetes napokban már ez sem óhajtotta. Most bocsánatát kérem, elnézését, nézzen félre, míg emlékezünk, stán mosolyogjon, míg hajthatatlan s halhatatlan jellemét idézzük, s példájába kapaszkodunk nyilvánosan, seregesen is. Lássa be, hogy nagy próbás ínségünkben oltalom az égi barát, mert szívében nem lakik félelem.
0: Kicsi szakállas ember, kicsit tanárosan, bottal a díszes szekrényben is. Barcsa Jenő.
2: Én tulajdonképpen nem voltam Kondornak a mestere. Igaz, hogy minden katalógusában úgy szerepelek, mert én anatómiára és tárgyábrázolásra tanítottam a növendékeimet, de most, hogyha rá gondolok, mintha most is előttem volna az alakja. Egyenes tartású volt, szürke, rosszul szabott zakot viselt, a nagy fekete tábla előtt állva, mintha feladat megoldásán gondolkodna. Soha sem hiányzott, legalábbis az én óráimról nem. Tárgyait komolyan vette, szerette. Mind a két tárgy problémái érdekelték, de azért inkább az anatómia felé vonzódott, talán azért is, mert érezte és tudta, hogy arra még szüksége lehet. Igaza is volt, hiszen képeinek a tárgya mindig is az ember, illetve az emberiség, vagyis az emberiség problémái. Képeiről mindig az ember szól az emberhez. Azt is tudta, hogy bizonyos dolgokat, például a rajzolás és a festés mesterségét csak is fiatal korban, fiatalosan sajátíthatja el a festő. A tanítvány és tanár közötti kapcsolatunk, ha nem is egészen, de bizonyos időre megszakadt. Még Szönyi növendék korában többször is fölkeresett a Benczúr utcai lakásomon a képeivel. Azt hiszem, hogy még a művészettörténészek közül is kevesen tudják, hogy abban az időben Kondor igazi mestere, elindítója Cézanne volt. Kékbe ágyazott, gyöngéden rajzolt és rózsaszínű sárgás szürkékkel megfestett akt tanulmányokat hozott hozzám. A képei meggyőzöttek voltak, hatottak rám. Azonnal közöltem a véleményemet, s úgy éreztem akkor, hogy szívesen is vettem. A nagymarosi művésztelepen való tartózkodása idején Szentendrére is ellátogatott, hozzám jött. Ilyenkor a Dunapartra mentünk, hogy ott csöndben kicserélhessük a gondolatainkat. Inkább én beszéltem, ő hallgatott. Mint negyed-ötödéves hallgatónak külön szobája, külön munkahelye volt, ott készültek a legszebb rajzai. Előttem vannak szárnyas figurái, angyalai, különös kompozíciói. Akkor már teljesen magára talált, készfestő volt, nagymester volt. Nagy rajzoló volt. Formái érettek, lezártak voltak, alakjai szuggesztívek. Magamban csodálkoztam azon, hogy ilyen rövid idő alatt milyen nagy utat tett meg ez a fiatal kondor. Úgy éreztem, hogy talán csoda történt.

0: Egy nemzedékkel későbbi társaság, de még ugyanaz az emelet. A viszonyok pedig főiskola történeti helyzetkép. Próba mindenképp, minden szinten. Gruber Béla, Kondor Béla csak két név a nehezebben kezelhetők közül. Kovács Tamás grafikus művész, Tűző, immár odaátról.
1: Két évig dolgoztam, két évig katona voltam. Akkoriban nem lehetett rögtön grafikusnak jelentkezni, hanem volt két év kötelező festő, rajztanár szak. Az egy szenvedés volt, szóval a katonaság se volt egy olyan könnyű dolog, de végül is hát azon túl voltam, és egy kicsit úgy éreztem, hogy a katonaság egy tisztább ügy. Attól függetlenül, hogy nem szerettem, de ott kiismertem magam, tudta az ember ki a közlegény, ki az őrvezető, ki hülye, ki nem, szóval ez két év után kiderült. A főiskolán nagy szerencsém volt, mert egy hallatlan jó évfolyamba kerültem, és az osztályom is nagyon kedves emberekből állt. Egy-két kivétellel. A mesteremmel sehogy nem tudtam kijönni, ezt mondjuk tényleg inkább hagyjuk, de aztán utána én volt ilyen, hogy fakultatív grafika, és azt már első után föl lehetett venni, és én hát a grafikára jártam jobbára, máshova nem is nagyon. Úgynevezett elméleti oktatás, ez egy vicc volt a főiskolán, nem mondom, hogy rossz vicc, de tényleg ugye a vicc kategóriájában volt. Hát ez a festő rajztanárkodás, ez tényleg nem nekem való volt, viszont hát a Éksanyi bácsi, meg a Rassler és a Rozanics, akik hárman akkor a grafikát alkották, azokról csupa jó emlékem van. Szóval a Éksanyi bácsi ugye, aki hát egy hithű kommunista volt, egy nem túl magas ember, hát a munkáit azt gondolom láttam már, ugyanakkor egy hallatlan, jóindulatú, én csak jót tudok róla mondani, mindenkit szeretett, mindegy volt, hogy mit csinálsz, ha nem kellett ottan szovjet katonákat rajzolni, meg ilyesmi, ha néha fordítva fogott egy lapot, pedig hát én mondjuk mindig figurális dolgokat csináltam, mert nekem nem is tanít, de mondjuk Szemeti Jimmyvel előfordult, hogy finoman oda ment, és megfordított, hogy mester, ez így van, nem sértődött meg. Szeretett bennünket, mindig lehetett dolgozni, amennyit akart az ember, ez kiharcolta, szóval a második két év a főiskolán az egy kellemes, és az első kettő is annyi ból, hogy az évfolyam társaimmal nagyon jól megvoltam. Én emlékszem rá, még főiskolás voltam, amikor a Liviusnak az egyik könyvét meglább, illetve amit ő illusztrált könyvet, a Líkok, humoreszkek voltak, hát az egy élmény volt, szóval Livius illusztrálta. Ő nekik nyilván más élmények voltak, ők 56-ot, mint főiskolások, én meg még, mint tudom én, 14 éves gyerek értem, meg szóval ez egy más korosztály, viszont emlékszem rá, hogy mikor a harmadik év végén volt a főiskolának kiállításunk, akkor ott pont a Livius, azt hiszem Kondor, meg talán a Pásztor Gabi bejöttek megnézni a kiállítást. Valamelyikük, én már nem emlékszem, hogy melyik odajött, és megkérdezte, hogy hát ezt meg hogy csináltad, én akkor őben egy ilyen elég fura technikával dolgoztam, nem akarta elhinni, majd amikor hát bebizonyítottam neki, hogy tényleg, hát akkor úgy, azt hiszem a Kondor volt, hogy csóválta a fejét, és megjegyezte, hogy micsoda marhaságok vannak, sose hittem volna, mondta kedvesen, de az viszont, hogy ahogy az ember kikerült a főiskoláról, mint kollégát kezelték, ezek a tényleg hát fantasztikus emberek, szóval ez egy olyan generációja volt a magyar grafikának, hát amihez kellett a Kondor, mert amikor aztán ő meghalt, akkor ez olyan, mintha az a csapat, a Puskás, Kocsi és Cibor, tehát az úgynevezett aranycsapat, ezek a Kondorék voltak, mi már csak olyan Albert, Göröcs, stb. Tudod, szóval mi az a grafikában inkább ez a generáció voltunk, és hát most meg amilyen foci van, most nem akarom bántani a fiatalok között, van egy pár baromi jó grafikus, de mint csapat, ez talán most látom a grafikusokon, hogy a szükség, meg a fene tudja, mi még összehozza őket, de most már nagyon nehéz. Tudod, hát volt ez a technika, hogy a tehetségesebb embereket megkínálták egy-egy rántott csirke darabban, na most ha ráharaptál, akkor aztán fogaddal együtt puff, berántottak a bandába, és ezt sokan meg is sínylették. Mondjuk már mi generációnkban nem annyira, de az idősebbek közül egy páran igen. Viszont ha az ember azt mondta, hogy köszönöm szépen, emszerűen jó nekem a paprikás krumpli, akkor vígan el lehettél a paprikás krumplival, és egy idő után békén hagytak. Szóval rájöttek, hogy reménytelen vagy, te belőled se lesz tudom én, szocialista, realista vagy valami. Most én úgy látom, hogy a pénznek sokkal nehezebb ellenállni. Szóval az erőszakosabb, ott sokkal jobban ki vagy szolgáltatva. Ez rettenetesen nehéz dolog.

0: Gyulai Livius grafikus művész, rajzfilmrendező a Bezsilla kerti műteremből.
1: Gondor Bélával kezdeném. Még főiskolás voltam, és a Lenkei Zoli barátommal voltunk egy műteremben, amikor nem voltunk ott éppen, csak mondták nekünk, hogy itt volt a Nagy László, a Gondor Béla hozta el, és elvitt munkáinkat. Akkor tudtuk meg, hogy a Nagy László képszerkesztő a Élet és Irodalomban, ami akkor egy más profilú lap volt, mint most, tehát teljesen irodalmi fogantatás, nagyon sok vers, novella jelent meg benne, elsősorban Nagy Lászlónak a működése kapcsán. Nagyon sok képzőművész szerepel, tehát nem csak mi, mint pályakezdők, hanem ismert művészek is, így a Gondortól is sok rajz jelent meg. Na, elég az hozzá, hogy hát ez nagyon megható volt számunkra, nagyon jó esett, hiszen egyikünk se ismerte se a Gondor Bélát, személyesen se a Nagy Lászlót. Ettől kezdve minket így fölkaroltak. Engem különösen, mert én már akkor hajlamos voltam illusztrálásra, és itt bőven volt teendőm a lapnál. Így kapcsolatba kerültem személyesen, természetesen a Nagy Lászlóval, Gondor Bélával és sokan másokkal, akik alapnál dolgoztak, többek között a Fejes Endrével kötöttünk barátságot. Ennek a vége, amikor diplomáztam, az volt, hogy egyik diploma munkám volt az Italo Calvinónak a Nem létező lovag és a Fáramászó báró. Ez a két bilbáros kis egyedi hangvételű regényke, és a Európa könyvkiadóba telefonáltak nekem, hogy a Gondor Bélának akarták adni ezt a könyvet, de azt mondta, hogy nekem ez volt a diploma munkám, és engem ajánlott, úgyhogy én csináltam, hogy még egy ilyen gesztust is megtettem. Ez egy picit arra is utal, hogy a kortárs generációt mennyire figyelték ők.
0: Bécsi utca 1, hatalmas jellegzetes budapesti bérház, gyönyörűségesen kovácsolt vas rozettás kapuval, a falon pedig a következő szöveg: Gondor Béla 1931-1972 festő és grafikus művész, e házban élt és alkotott 1958-tól haláláig. Állította Budapest főváros tanácsa 1987-ben. És hát itt vannak még a 70. születésnap koszorúi is. A piros fehér zöld szalagon csak annyi, hogy Csamunak, a másik szalagon pedig az, hogy megemlékezésül a család.

0: Berki Viola festőművész a műterem lakásból.
1: Fülhúzgálós folyosói barátságban voltam én a Kondorral, még a főiskoláról. Ő neki a nagy elálló fülei voltak, és dörője fülűnek neveztem el. És neki nagyon tetszett ez, szívesen emlegette. És akkor 58-ba, akik végeztek, azok 3 hónapos művésztelepi tartózkodást kaptak ingyen. És Sárospatakra mentem el. Hát az egy csoda érdekes hely volt, és Kondor is ott volt, meg a Kondorné, Kaufmann Ági, aki hát ugyan nőkkel nem igen volt jó barátságban, de engem mindig nagyon kedvelt, és hívott, hogy itt is látogassam meg őket. Sokat voltam itt a Bécsi utcai lakásukba, és egyszer mondja a Kondor, hogy van itt a sarkon egy üres torony, ami az alapé, de 2 emelet magas, semmi nincs benne, se víz, se villany, fűtés, semmi, egy rüskös beton padló, a padláson keresztül bemenni, hát hogy igényeljem, legalább nyáron tudok ott dolgozni, van hol tartani a képeim. És akkor tényleg igényeltem, és 2 év múlva, miután senki másnak nem köllött, akkor kiutalták nekem, miután a Kondor írt, hogy ő megengedi, hogy én itt nála használjam a mellékhelységöket, amit hát ugye senki másnak nem enged meg, az a helyiség csak így használható. És akkor tényleg hát nekem volt ide kulcsom, úgyhogy ha átjöttem a fürdőszobába, vagy valami, én nem jöttem ide mindig be, vagy ha hozzájuk jöttem, akkor csöngettem. Hát egészen a haláláig. Hát itt maradt a Kaponya Judit, az élettárs. Ugye közben a Kaufmann Ági, az kiment Bécsbe, ott voltak a szülei. Akkor volt egy másik, most ez egy pillanatnyi rövid zárlat, mert egy feleség, aki Pécsről zene tanárnő volt. Ja, Istenem, hogy nem jut eszembe. Hát az egy év volt. Szóval én mindenkivel itt mindig jóba voltam. És közben itt a házat renoválták. És akkor kintről egy mérnök kinézte, hogy milyen magas ez a torony, és érdeklődött, hogy ki lakik itt, és hogy ő félbe vágná egy plafonnal, és mellette lévő padlástért meg igényelni lakásnak. És közben a házat is renoválták, úgyhogy nekem ott lent rendbe hozták. Fűtés lett, víz lett, ilyen kis teakonyhaszerűség. Szóval ez egy 8-szögletű torony volt. Hát egy gyönyörű kilátás volt az Anna felé. És akkor később még bővült, mert mellette egy szükséglakás megűrült. És akkor azt hát segítettek, hogy azt megkapjam, és akkor azzal összevonódott. És mikor mindez kész volt, akkor elcseréltem. Most én maradtam itt ebbe a Szamára végállomásba, mert ezt most már nem lehetett megvenni. Azon kívül ki tudja, mikor kell innen menekülni a fűtés, meg mi egyéb díjak miatt.

0: Berki Violának nem kell már szorongania. Az elmúlt hetekben örökre hazaköltözött Kiskunhalasra. Ág István költő a másodikon lakik.
1: Különösen kettős idő volt, mert egyrészt az ifjúság szépsége együtt volt egy nyomasztó hangulatú idővel. Én a Kondort a 50-es évek végén ismertem meg. A bölcsészek le szoktak menni a szembe levő Narcisszpresszóba. Volt, aki már ismerte, úgy szokott ez lenni, hogy egyszer csak ott vagyunk és megismerjük egymást. Oda szokott járni a Pilinszki is. Aztán majd Pilinszkit előbb ismerte meg, mint őt. Ha aztán utána bármikor betévedt oda az ember, akkor egyszerűen leülhetett az asztalukhoz. Kedvesek voltak. Pilinszki az kedvesebb viselkedésű ember volt. A Kondor nem annyira, de nem kellett ezt rosszul fogni. Hát úgy volt, amilyen. És a építész pincébe akkor mi jártunk, néhány bölcsész. Valami módon oda nekünk belépett, adtak már nem is emlékszem, hogy. És akkor ez a másik hely volt, ahol lehetett vele találkozni, de én már olyan kapcsolatba kerültem vele, hogy meghívott a lakásra, a műterembe, fölmehettem, becsöngettem, nem rugott ki. Szép tapintatos kapcsolat volt ez, amit én nem mondok barátságnak, mint sokan mondják, mert egyszer csak nagyon megsokasodik a barát. Én nem mondtam Samunak soha, hanem Bélának, mert nem abba a körbe tartoztam, ahol a Samu volt a főiskolások részéről. Egy kedves, jóhiszemű és szelíd kapcsolat volt. Mondják, hogy nagyon meghatározott munkarendje volt, reggel elkezdett festeni, és mondjuk egyig szinte az alatt kifulladásig dolgozhatott. Ezek a narcisszbeli találkozások, ezek a délelőtti munka utáni pihenés idejére estek. A narcisz csak egy ilyen kis állomásnak tartotta, sétálgatott, láttam a Váci utcában, meg ott a környéken, a Petőfi Sándor utcában, hogy nézegeti a boltokat, elaprózta a járását, akkor megállt, akkor gyorsan megnézett valamit, mint a mindent egyszerre föl is foghatott volna, és ment tovább. Ez a belváros akkor olyan volt, mint egy falu, lehet, hogy most is. Sok ember ismerte egymást, megálltak egész az egyetemi könyvtár kapujától a Korzó étteremig beszélgettek. Valószínű délután is még dolgozott, és akkor estére elfáradtan érte azt az életet, amiben én is többször részt vettem. Hát amikor nagyon nagybeszédő emberek voltak, akkor nem nagyon szólalt meg. De ha a kör kisebb volt, mondjuk 3-4-en, akkor az olasz vegyipartól kezdve művészetig, politikáig sok mindent. Szóval teljes egyetemes érdeklődése volt őnek, és megható volt a tudása. Mert úgy mutatkozott, mintha nem is érdekelné semmi, és egyszer csak kibudjat belőle minden. Szerelmeibe is, a barátkozásaiban is szemérmes is volt, és azt hirtelen föl is borította a szemérmességet, mondjuk férfinő kapcsolatban jobban megnyilvánulhatott ez egy drasztikusabb viselkedésre. Minden esetre ő sohasem a győztes hímként viselkedett. Én nem túrtam a magánéletében, én két feleségét nagyon jól ismertem, az Ágit és a Évát. Nem volt könnyű egyiknek se, de mindig valamiképpen ragaszkodtak még úgyis hozzá, hogy elhagyták.

0: A farkastéti temetőben ragyogó napsütésben a festő 70. születésnapján. Szabados Árpád rektor úr, úgyis mint festő és grafikus művész, néhány keresetlen szóval emlékezik az egyetem, akarom mondani a képzőművészeti főiskola nevében. Kőpál szobrászművész egyetemi tanár a szakma és a barátok képviseletében beszél a kőnél. Farkasrét 2001. február 17-e.
1: A szánkészítő festő. Barátai Samunak hívták. Ezt az embert egy mágneses erőtér vette körül. Lényéből sugárzott a szellem és a szeretet. Az első pillantásra a kezei tűntek föl, szépek, energikusak voltak. Az arca nyugodt volt, széles és gazdagon mintázott. Bár az is lehet, hogy Melokkó hatalmas kondor maszkjának képe ivódott belém. Közel 30 éve történt, amire emlékeznem kell. Miért is ne hagyna cserben a memóriám olykor? A szemei színére nem emlékszem. Fekete keretes szemüvege mögött fürkésző szempár lakott. Lehetett szürke, sötét zöld, talán acélkék, nem tudom. Nagyon emlékeztetett egy filmrendezőre. Pontosabban mondva, a filmrendezőre. Emlékszem viszont hirtelen fölcsattanó gúnyos kacagására. Hangja barna színű, símogató. Elnézően és bölcsen hallgatta a körötte vitatkozókat. Néha annyira magába fordult, befelé figyelt, mintha ott sem lettünk volna, ott sem lett volna. Aztán egyszer csak megszólalt, és ebből fényesen kitűnt, többfelé is tud egyszerre figyelni. Nagyon egyszerűen fogalmazott, érthetően, ám az idő teltével fölbukkant a szavak mögötti szürrealisztikus jelentésréteg. A szem ellát, ameddig ellát, s azután a horizontális csíkok úgy rendezik a föld gombformáját, hogy a pusztai ember meglát a távolban egy jegenyefasort, tőle jobbra az égre gyűjtőzkodó templomtornyot, és ekkor következik a káprázat. Mert hogy a művészember, történetesen ha festő vagy költő, a horizont mögé is lát, ott is látja tovább a tájat. Lát egy-egy tanyabokrot, odébb hatalmas szalmakazlat, amiről kezükben nyitott esernyőkkel apró kacagó gyermekszereg ugrál alá, a kazal alatt kutyák csaholnak, s roppant módon élvezik azt a szérüskerti karnevált. Látja a távolodó V-alakba röpülő madarakat, hallja szárnyaik csattogását. A kondorkékre festett égen egy ragadozó tapossa a levegőt. Verdes és figyel, majd hirtelen, mint egy kődarab zuhan alá áldozatára. Álmok és ábrándok. A fantázia meglódul, mint a kezedből kiejtett vízzel teli vödör, esés, zuhanás, lehullás, alászállás. Bukás. Írja, rajzolja és mondja a mester, mert ezek gyakori szavai. A boldogság töredék és a jelet hagyni című kötetek költővé avatják. Nagy László a költőfejedelem és Pilinszky János szereti Kondort. Megittam az életem felit című verséből ezt a három sort azért idézem, hogy szólaljon meg végre ő. Halljuk ezt az összetéveszthetetlen hangot. Farkasfogakat növeszteni bárányvőrben, szent disznóságokat követni el, amikor mindenki oda néz. Kondor repülni vágyott. Erre enged következtetni az a sokféle tehetségfelmutatás. A rajzoló, festő, költő, zenélő ember. Ez mind ő volt. Repülő szerkentyűket épített, fotózott, és hányféleképpen tudott rajzolni ez a szent ember, te Úr Isten, akiben az angyal s az ördög egyformán jelen volt. Ezt nem tudom. Azt viszont tudom, hogy mikor nagyon nem jutott eszembe semmi, egy új munka kezdetekor, akkor Kondorhoz fohászkodtam. Elővettem egy katalógusát, kötetét, és rövid idő múlva beindultam, mert inspirált. Rajzainak megszámlálhatatlan sora, szépséges angyal, kerubok és repülő lovak, lepke szitakötő, a darás király, számunkra mind reveláció. Ikarosz és Daidalosz zuhanása, Gagarin hősies próbálkozása, Armstrong diadalmas lebegő sétája a Holdon. Itt tartunk Kondor látomásainak tanúiként. A hófehér gyolcsinkben ünnepelő festő kézenfogva sétál a művésztelep kertjében. Ünnepeli az életet és a kedves társat, akit újból megtalált. Csak később tudjuk meg, hogy alig van rövid életéből néhány boldog hónap hátra, napfényes délutánban tompa kék árnyékokat fektet a park füvére a halál. Kecskeméten 1972-ben együtt éltünk a művészteleppen, hosszú hónapokig Kondorral, mi a fiatal hajléktalanok és a nálunk 6-10 évvel idősebb mesterek. Nekik már volt lakásuk, műtermük, nekünk meg reményünk, hogy egyszer lesz. Az akkori szólás szerint a magyar értelmiségnek két útja van. Az egyik az alkoholizmus, a másik járhatatlan. Ez a 3T időszaka. És mégis számtalan nagyszerű ember akadt, akit nem lehetett megtörni. Talán Isten titkos litániáira jártak el. Tartotta őket a hit, remény és a szeretet. A Latinovics Zoltán, Nagy László, Kondor Béla, Sarkadi Imre, Huszárik Zoltán. De említhetném Bauer Sándort is, akit ma kevesen ismernek, de ő volt ez a fiatalember, aki magát benzinnel lelocsolta, és a Nemzeti Múzeum kertjében, mint élve égő emberfákja. Tiltakozott a hazug kádárrendszer ellen 1969-ben. A történelem homokórája egykedvűen pereg, és mi 1972-ben igazán nem bíztunk a változásban. Az akkori választások formálisak és megalázóak voltak. A hatalom szesztilalmat rendelt el azokra a napokra. Árván és hitehagyottan, kínosan, józanul kapaszkodtunk egymásba, mi a rendszer száműzöttjei, internáltak saját hazánkban, a kecskeméti művésztelep sivár étkezdéjében.

0: A kattanás mindent elvág, csak a verssel nem tud megbirkózni, s a hangot őrző magnószalaggal. Kormos István költő.
1: Samu király. Grundok Margitja nyiszált a kemény papírból csellékoszlat koronád. Ikonról lenyalt aranyat köpött rá. Jogarodra lófejet faragott, és nyeríteti az iszkázi mester. Aj, még nyakadban a palota bér, Pemzli apó majd összeguberálja. Udvari bandád, 9 tök dudás, szoprán malacok, basszus ökrök rínak, káromkodásod várva, mint a törvényt. Repülőid leltárporát nyelik, nem masíroznak ceruza bakáid, hullatja vörösét a flaneling, bepingálatlan vászon szaladoz, találós kérdést játszik a macskákkal, árvaságában szahara ernyője. A gólyalábú lányok fintorognak, karcolja torkuk a menzaspenót, telizsongják a bálványköveket, ez február 17-e, ez Samu király születése napja, de hol iszik, hogy nem támít ide. Kinyalhatjátok, szólsz minisztráns molban, s közéjük vágod országod almáját, egy fél téglát, mi a méztől fehér.

0: Károli Gáspár Egyetem. Lift nincs, csak vakációs csend. Professzor dr. Bagdi Emőke, kondorképektől inspirált tanulmánya a kiinduló pont. A pszichológus szemére szóló diagnózisa.
1: A bal és a jobb agy félteke szüntelen ostroma, a racionalitás gőgie, amelyel a megszerkesztett világ rendjéhez ragaszkodás, mint egy ostromolja azt a játékos, szabálytalan, de rendkívül kreatív jobb agy féltekét, amely megteremti a maga saját pszichológikus szabályrendszerét, és arra bírja rá a racionális logikát, hogy gyere, küzdj meg velem, ismerd fel az én privát logikámat, és akkor megértesz engem. Na most hát az egyik tábor, a balagyfélteke tábor azt mondja, nem óhajtalak megismerni, te tanuld meg az én szabályrendszeremet, és akkor fogadlak el, ha te úgy alkotsz és gondolkodsz, vagyis van egy ilyen mássági intolerancia a művészetben is, és valahogyan nem akarok vulgarizálni, de úgy hiszem, hogy ennek az intoleranciának a megjelenítése, ez a kondor el nem fogadása és a művészetének az elutasítása, holott vajon lehet-e és szabad-e egy alkotó művészetébe úgy behatolni, hogy kívülről viszünk bizonyos értékelési szempontokat, és ez szerint kipányvázott, kicövekelt, előítéletes ítéleti keretrendszerbe helyezem, és azt mondom, hogy benéztem ebbe a csőbe, amin keresztül vizsgállak. Ha bele tudsz helyezkedni ebbe, akkor elfogadlak, látlak. Ha nem tudsz belehelyezkedni ebbe, sajnálom, akkor nem vagy. Az a kor is, amelyben az igazat mondó, a szabad lelkű tehetségeknek nehéz sors jutott, így az az önpusztító, módszeres önpusztító sorsmenet, amelyet akár Sarkadinál, akár Kondor Béla pályáján láthatunk, valahogyan predesztinált volt. Mélyen igazat mondani, érvényességeket mondani, amelyeknek messzire szóló üzenete van a társadalom bírálatig. Na most ilyen veszélyes sorsú ember belső lelki szempontból is kondor, rá tényleg érvényes, hogy két végén égette a gyertyát. Tehát, hogy életének az a láza, az az alkotó hív, ami mesterségesen keltett mámorfokozással is még tudjuk elősegített. Ezzel valami olyan fölfokozottságot ért el az alkotó művészetében, amely a produktumok gazdagságában is lemérhető. Nem ártott az alkotó művészetének ez a belső gerjesztés és fölfokozás, és hát rövid idő alatt hihetetlen az az övr, amit áttekinthetünk, amit megalkotott, egészen lenyűgöző, amihez nyúlt. Amikor muzsikált, akkor egészen csodálatos zenésznek bizonyult, amikor verset írt, akkor kiválóak a versei, és amikor festett, akkor egész különlegeset alkotott. De mit üzent vele? Én nem akarom megfejtegetni, hanem csak egy magyarázó rendszert kínálok az asszenzió motívummal. Az, hogy felemelkedni valamilyen nagyon sötét, nagyon nehéz világerőből följutni a fényre, ez mindünk közös emberi motívuma. És többé-kevésbé mindünk agyát égeti az a vágy, hogy kicsi jelet hagyjunk. Már most Kondort idézem. Jelet hagyni, hogy voltunk, s ha elbuktunk is, mégis megvan az a maradandó, amit megalkottunk. De annak az állandó rémével, hogy azért ebben a küzdelemben elbukhatom, aláhulhatok, mint annak idején a nagy mitológiai hős Ikarosz, a Minotaurusz számára a labirintust építő Daidalosz a fiával, Ikarosszal szerettek volna elmenekülni. Ikarosz olyan szárnyakat épített viasszal, a tollazatot összeragasztva, amivel majd fel tudnak szállni a szigetről, és hát ami Daidalosz örökintelme, és mindannyiunkhoz szól. Fiam, ha felszállunk, csak ne olyan magasra, mert fenn a nap tüze eléget, és elolvasztja a szárnyaidat. Ha nagyon alacsonyan repülsz, a tenger hullámai elnehezítik a szárnyaidat. Csak középen, fiam, középen. Ugye ebből az aurea mediocritas, az arany középút. Csak középen haladni, ugye ez az örök intelem. Mi, átlag emberek, megfogadjuk a tanácsot, igyekszünk középen maradni, igyekszünk óvatos kompromisszumok közepette élni, és igyekszünk vigyázni a keretekre. A művész jellemzője, hogy nem tud, nem képes erre. Ha képes volna, nem tudna saját lelkébe se olyan mélységekbe leszállni, de nem tudna minket se olyan égi magaslatokra röppenteni. Művésznek lenni áldás és átok egyszerre, mert oly sokat kapott, hogy már ennek a számláját is ki kell fizetnie, ami abban áll, hogy sokkal törékenyebb a lelki egyensúly. Elindultam, Kondor, nem azt mondom, hogy csak a festészete, a versei felé is, ahol ugyanazokra a motívumokra bukkantam, a szabad verseiben is, költői szép prózájában is, és ez a szárnyalás, a művészetének ez a felségi jelvénye, tényleg a megkülönböztető vonása, hogy minden képén, ha másként nem, akkor egy parányi kis szárnyi formájában, mintha a nevét helyettesítené, megtalálom. Néha valóságos madár, néha angyal hatalmas szárnyakkal, mitológiai és bibliai figurák, vagy egész egyszerűen budapesti halandó, boldog pár a férfi szép szárnyakkal. Például a Margit-szigeti pannó, ha arra gondolunk, földön álló alakzat, alig van lebegő alakzatok, éteri figurák. Egész, mint az álom, és mégis van egy vaskos és megszólító realitása. És különleges kontrasztban jelenik meg a képein a gép, gépszörnyek, gépmadarak, rakéta kilövő állomások, és hangyányi emberek törekszenek fel, kapaszkodnak föl a magasba. Egy Murray nevű bostoni pszichoanalitikus szerzőnél találtam rá arra a szellemi háttér anyagra, amit összefüggésbe tudtam hozni a Kondor képekkel, és ez az Icarus komplexus, illetőleg az aszcenzió felemelkedés és deszcenzió alászállás motívum. És most itt szeretném kijelenteni, ha valakit a komplexus szó netán az irányba visz, hogy valami patológiáról lesz itt szó. Szó sincs róla, minden ember felnövekedése során azokat a kínokat, konfliktusokat, amit a felnövekedés nem kis feladata jelent, magában hordja a lelkében, mint gyűrődéseket. Úgyhogy magam azok közé tartozom, akik azt mondják, Paul Watzlawick szavaival, világhírű kaliforniai pszichológus azt mondta, velem sincs minden rendben, veled sincs minden rendben, és ez így van rendben.

0: Az utca szintje. Dorottya utcai galéria délelőtt. Nagy T. Ágnes művészettörténész, akinek az első lecke Kondor Béla volt.
1: Itt is volt kiállítása Melokó Miklóssal éppen az utolsó évek egyikében. Én egyetem után közvetlen oda kerültem a Magyar Nemzeti Galériába, ahol akkor már fontolgatták, hogy itt van ez az óriási hagyaték, amely a halála után került oda, amely tulajdonképpen minden főművet tartalmazott, egészen a rajzokig, hogy ezt érdemes lenne fölmérni és csinálni most már egy tisztességes nagy életmű kiállítást. Úgyhogy ez volt 81-ben, 84-re a tavaszi fesztiválra megszületett a Nemzeti Galéria első ilyen katalógusa.

Le rajzkészsége van. Kofán mestertől nyilván rengeteget tanult. Azon túl nagyon érdekes, hogy ő egészen korán bejárt a Szépművészeti Múzeum grafikai tárába. Lehet is az irodalomban ezt olvasni, hogy neki egy Gólya vagy egy Rembrandt ugyanúgy mestere volt, mint az előbb említettek. Neki mindig nagyon erős vonzódása volt a régi mesterek iránt, ami nem azt jelenti, hogy ő valamiféle archaizáló stílust alakított ki, hanem ő azt magába szívta, de érdekes módon használta. Ő nagyon is a korának a gyermeke volt. Nagyon nagy a különbség a Dózsa sorozat és mondjuk a jó pár év múlva készült litográfiák és mondjuk a Dylan Thomas rajzok között, amelyek például az Ésben jelentek meg a halála előtti évben. Van egy ilyen téveszme, hogy Kondor azért sem tudott mondjuk a 70-es kiállítás olyan sikert aratni, mert hogy ő nem ment a korával együtt. Tehát jönnek az ipartervesek a 60-as évek végén, nagyon erőteljesen jön a konstruktivizmus, geometrikus irányzatok, de ez nem igaz, mert hogyha megnézzük ezeket az utolsó rajzokat, vagy azokat a műcsarnokban készült hatalmas vásznakat, amelyekre szénnel ilyen szénfigurákat vitt föl, akkor kiderül, vagy a fotókat, hogy hihetetlen változás előtt állt. Az a rajzi tudás az persze megvolt, de ő egyszerűsödött. Nagyon bátran mert pár vonallal. Láttam pár évvel ezelőtt megvette Kassák Lajosról egy rajzocskát a Kecskeméti Múzeum, és hogyha valaki nem tudná, hogy Kondor, akkor nem ismerné meg. Én nem szeretem azt, amikor vannak, akik a legfontosabbnak tartják a fotogram anyagot. Ez egy szerves életnek az egyik része, egy fantasztikus része, és hogy mindig meg tudott újhodni. A repülő modellek például nem is állítottak ki soha. A fotók alapjául szolgáltak később, és ezért is merjük őket, és amikor bekerült a hagyatékba, akkor persze, hogy mindenki elámult. A legújabb variációja a Kondor állandó kiállításnak Miskolcon, de elkészítettük ezeknek a repülőknek a másolatait. Hál' Istennek a Miskolci Galéria pedig ezt finanszírozni tudta, ami egy óriási dolog, mert a fotogram anyag sokáig nem volt meg. Ez egy magángyűjteménybe került, és néhány évvel ezelőtt a Miskolci Galériának sikerült ezt megvásárolnia. Például az a zseniális terv, ami 60-as évek elején készült az Uránvárosi óvodába, és amelynek kudarc lett a vége, pontosabban az úgynevezett posztimpresszionista zsűri nem engedélyezte a terv kivitelezését. Ez rettenetes volt egy olyan fiatal művésznek, akit mondjuk a szakma elismeri, hogy fantasztikus, a politika meg nem engedi. És azt meg ma már elég nehéz elhinni, hogy 72-ben, a halála évében ugyanez megismétlődött a kereskedelmi kabarába készült művel, a szentek bevonulása, amelynek a táblaképe az ott van a Kisszeli Múzeumban, de ami textilbe készült volna. Ma már szinte elképzelhetetlen, hogy levonult fél Budapest. Amikor a Kowalowski Márta, Kovács Péter megrendezték 64-ben a kiállítást, amelyet Pirinszki nyitott meg, és ez egyébként az első nagy kiállítása volt, ezt követte utána az ENSZ Múzeumbeli Budapesten. A művészettörténetig még várat magára, hogy az utolsó időszakra rájöjjön, hogy milyen fantasztikus dolgokat csinált a Kondor, és hogy nem biztos, hogy azért, mert elindul valamilyen új tendencia vagy törekvés a 60-as években Magyarországon, és ahhoz nem kapcsolódik Kondor, mert itt erről volt szó. Őt is hívták, hogy ezekbe a dolgokba kapcsolódjon be. És például pont az egyik legnagyobb avantgárd művészünkkel, Erdély Miklossal, ő nagyon jó barátságban volt egész korai időtől fogva, mert Erdély Miklósnak elképesztő könyvtára volt. Nagyon sok dolog eltorzult az idők folyamán, de erre hajlama van nyilván a művészet történetnek, vagy a kultúra történetnek, hogyha valamilyen irányba egy-egy életművet szeretne kimozdítani, vagy valaminek a szolgálatába állítani, akkor azt megteszi. És Kondorral nagyon sokszor nagyon hamisan bántak. A Miskolc az egyetlen hely, ahol még mutogatják a Kondor életművet. Itt van Budapest, egy főváros itt Kelet-Európában, ahol nincsen kortárs múzeum. Ugye most van egy kezdeményezés, nem tudjuk, hogy mi lesz belőle, és eltelt most már nem is tudom hány esztendő, ugye 84 óta. Én csak ezt a picit tudom megtenni, morzsákat, hogyha van valami évforduló, amelybe bele lehet kapaszkodni, akkor emlékeztessük azokat, akik ismerték. Egyrészt volt egy kis kiállítás a Bécsi utcai műteremházhoz, nem messze a Petőfi Sándor utcába, a Bizományi Áruház kortárs galériájába, és végén pedig a Városmajor utcai galériában terveznénk egy másikat. De hát hál' Istennek azért külföldön sokszor többet látni Kondort. Most már másodszor ment el a Plékrisztus Olaszországba, vagy a Napútnak megjelent egy kötete, amelyben szintén nagyon sok reprodukció. Szomorú tényleg csak az, hogy nincs egy tisztességes, nagy, modern, magyar kortárs múzeum, amelybe kap egy termet.

0: Képzőművészeti főiskola. A Barcsai teremben festők szobraiból rendezett kiállítást az elmúlt héten Körösényi Tamás szobrászművész. A kiállítást, melyen három kondor repülőmodell látható, Jovanovics György nyitotta meg.
1: A művészettörténet más, mint a művészek életrajza. Tehát, ha egy művész azt mondja, hogy ez nem szobor, vagy ez nem jó, akkor az utókornak joga van elővenni és kiállítani. Itt azonban az eset más, ugye itt vita van köztünk is, Sturc Jánossal és Maurer Dórával. Két nagy magyar ismert festő volt akkoriban a mi előttünk járó nemzedék, a 30-as évek elején született Kondor Béla és Csernus Tibor. Mind a kettő talán egymással versengve, vagy inspirálódva, vagy vetélkedve, vagy féltékenykedve, híres repülőgép modellezők voltak. Csernus Tibor szenvedélyes repülős volt, és ő egészen pontos, tehát a szabvány szerint, a boltban megvett műszaki leírás szerint építette meg az akkoriban pálcikákban építető repülőmodelleket. Kondor Béla azonban nem érdekelte olyan módon műszaki értelemben a repülés, mint a Csernust, hanem én úgy látom, hogy valahol a katasztrófa, tragédia, illetve a héjas szerkezet, amely valamelyest az ő szikár részkarcoló technikájában lévő háttér satírozás, de akár egy Rembrandt részkarcnak a háttérét kinagyítom, azt lehet mondani, hogy olyasmi mindegy. Tehát őt szerintem ez vonzott, és a gépei nem pontos repülőgép, hanem fantáziagépek, helyből felszálló, ilyen-olyan, soha meg nem épült gépek. Ez a nagy különbség. Annyiban ismertem őt, hogy egy éjszakát végig kocsmáztunk és végig beszélgettünk, viszont akkor filmekről beszéltünk furcsa módon. Valahonnan én így emlékszem. Arra is gondolt, hogy amikor elkezdte a fotózást, akkor ezeket használta, nevezetesen a műterme sarkába és a legkülönbözőbb furcsa meredek lámpa megvilágításokkal. Nem maga a repülőgép modell, hanem a repülőgépnek az árnyéka, mint például egy sarokba vetül abban a pillanatban, amikor 45 fokkal még megtörik az a komplikált és nem szabályos pálcika szerkezet, térről szóló, furcsa, szerkezetes, hogy majdnem azt mondom, hogy ilyen tatlini, áttört szobrászat. Témaként érdekelte ösztönösen, mert ilyen értelemben van nekünk ma jogunk szerintem ezt szobornak nyilvánítani, amivel szerintem nincs megsértve Kondor Béla emléke, és azért, mert a művészettörténet egy olyan élő folyamat, ami a művek státuszát képes megváltoztatni. Ez az érdekes, hogy egy szobor, ami elvileg egy háromdimenziós, esetleg nehéz tárgynak a státusza nem fix. Kiderül, hogy a világ tárgyai között nem helyezhetjük be ide vagy oda, vagy oda, vagy egyszerű emléktárgyként mondjuk, mint Kondor Béla festőnek a hagyatéka, ami előbb-utóbb összetörik, mert repülőnek nem jó, modellnek nem túl értékes, hanem akkor mi? Világos, hogy szobor.
0: Jovanovics György szerint ma a Képzőművészeti Főiskolán tanítanak Kondor Béla. És most a költőről a költő. Nagy László.
2: Akkor nevetségesen cammogónak láttuk az időt. Már szárnyasan zeng fejemben a hajdani évtized, így epikummá szelídíteni nehéz. Már barátságunkból elforgott néhány év, mire tudatta velem, hogy verset is ír. Addig csak annyit észleltem, hogy a vershez kegyetlenül ért, vagyis finoman és mosolyogva szedi szét a rangosnak mondott verseket is. Az övéiről nem mondott véleményt, de becsülhette, mert kinyomtatni akarta őket. Mint William Blake, a kozmikus angol költő és grafikus, akihez különösen vonzódott, akit Blake úrnak szokott nevezni. Rézlemezbe kidomborodó betűket maratott. Szabályosan, magas nyomással kinyomtatott néhány verset. Körülményes, hosszadalmas munka. Majd század elejé ősi bájú írógépet szerzett, ennek mint a lelke lett volna, s mint a kívánta volna gazdájától másfajta betűt mesél rá. Így elkezdődött a betűmetszés is. Közben a kiadó elfogadta verseit. A könyv ígéretesen készült a Kner nyomdában. Boldogság töredék. Ó, bütykölő, ekecselő, önfelett napok, hetek. Ó, kézműves angyal. A kondori festészet s költészet nem kiegészíti, hanem föltételezi egymást. Mert két egymás melletti kristályszem nem egészen lezárt világ. Nyitottak egymás iránt, s ha van tökéletlenség a kristályoknál, az nem más, mint ez a kapcsolatot áhító és föntartó nyitottság. De hagyjuk a hasonlatot, mert más a vers és más a megfestett kép, mivel anyaguk is különböző. De ugyanaz a szellem vihaskodik, panaszkodik, skuncog és kényszerül ítélkezésre. Kondor Béla versei máig sem kapták meg a méltó megbecsülést. Ha modern költészetünkről szó esik, nem szabadna az ő nevét elsikkasztani.

0: epilógus. Ág István.
1: Én a költőt úgy tartom, mint a festőt. Hogy melyik nagyobb, mert egyáltalán nem érdekes, mert egy embernek az egyik kifejezési formája volt ez a költészet. Azt hiszem, hogy ilyenféleképpen fogalmazta meg, hogy a költészet a létemből való hiány. Nem amatőr játszadozás, hanem szükségszerű tevékenysége volt. Nem szeretem azt, hogy nem veszik ezt olyan természetesnek, mint kellene. Ha őnek ilyen tehetsége volt, már pedig volt, akkor vegyük tudomásul azt, hogy költő valamelyik versébe azt írta, hogy nem akarok első lenni, mert az elsők is az utolsó sorban vannak. Nem érdekelték ezek az irodalmi babérok, hanem egyszerűen szükséges volt neki a versek írása. A szöveggel nagyon jó viszonyban volt, tehát a képeit is mindig felszövegezte. Odaírt szinte versorok vannak, ami átvezet a képből a fogalmiba, bővebb megteremtődése pedig a verseibe történt meg.

szárnykészítő, az Ikarosz természetű ember. Dokumentumműsort hallottak Kondor Béla 70 évéről. A szerkesztő munkatársa Mikos Éva és Pekkol Sándor, valamint a Rádió Dokumentációs Igazgatóságának munkatársai. A műsort Antal István készítette.

0: A Dokumentum műsor 2001-ben készült, és legutóbb ugyanabban az évben, május 1-én hangzott el a Magyar Rádióban. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. A Kossuth Rádió Pécsen 95,9 MHz. Műsorajánló.
1: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
2: Magyar filmklasszikusok, ismeretterjesztő műsorok és a legkedveltebb régi magyar rajzfilm sorozatok az M1 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak.
3: A pontos idő 17 óra. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Brieska Dániel nevében is, a mikrofonnál Beslin Bettina. Várhatóan kedden vagy szerdán állítják le a paksi atomerőművet, közölte Magyar Péter Pakson. A miniszterelnök elmondta, amint a Duna vízszintje eléri a kritikus szintet, az atomerőmű utolsó, még üzemelő blokkját is teljesen le kell kapcsolni. Magyar Péter hozzátette, hogy a termelés megkezdése, vagyis 1982 óta nem volt szükség a paksi erőmű leállítására. Az erőmű jelenleg nagyjából 50%-os kapacitással üzemel. A miniszterelnök bejelentette azt is, hogy megkezdődhet a Dunamenti erőmű műszaki hiba miatt leállított blokkjának újraindítása. A létesítmény holnaptól teljes kapacitással működhet. Közölte azt is, hogy estére összehívták a védelmi munkacsoport ülését, amit Tóth Péter nemzetbiztonsági főtanácsadó vezet, és az energiacégek, intézmények, erőművek vezetői is jelen lesznek. Kapkodással és felkészületlenséggel vádolja a kormányt a Fidesz parlamenti frakció vezetője. Bóka János egy videóban arról beszélt, hogy a kormánynak előre kellett volna látnia a helyzetet, hiszen hetek óta lehet tudni, hogy a Duna vízállása hogyan alakul. A paksi helyzet miatt azonnali intézkedéseket, a hosszú távú energetikai és vízstratégia felülvizsgálatát követeli a Mi Hazánk. Az ellenzéki párt felszólítja a kormányt arra, hogy egy független műszaki bizottság igazolja azt, mi indokolja mind a 4 paksi blokk egyidejű leállítását. A Mi Hazánk úgy véli, gyors indítású erőművek bevonásával időben lehetett volna pótolni a kieső energiatermelést. Elhalasztják a jövő heti parlamenti üléseket az időjárás okozta villamos energiaválság helyzet miatt. A kormány az intézkedéseivel példát kíván mutatni az energiatakarékosság terén. Az országgyűlés hivatala is energiatakarékossági intézkedéseket tesz. Megerősített készenlétet rendelt el az E.ON Hungária csoport a hőség miatt. Közölték, megnövelték az üzemirányítási, hibaelhárítási és ügyfélszolgálati kapacitásaikat. Felhívták a figyelmet arra, hogy a paksi atomerőmű ideiglenes leállásával egy időben várható hőség tovább növeli a hazai villamosenergia rendszer terhelését. A lakosságnak egyebek közt azt tanácsolják, hogy a klímaberendezéseket ne állítsák 25-26 Celsius foknál alacsonyabb hőmérsékletre. A Duna alacsony vízállása miatt Románia leállította atomerőműve mindkét reaktorát. A Csernavodai atomerőmű az ország villamosenergia szükségletének 20%-át fedezi. A kieső energiát importból kell pótolni. A lakosságot és az ipari fogyasztókat is arra kérték Romániában, hogy az esti csúcsidőszakban takarékoskodjanak a villamosenergiával. Két nagyobb erdőtűzzel küzdenek a tűzoltók Görögországban. A helyzet különösen súlyos az Aténtól északnyugatra fekvő területen. Korintosztól délre több száz embert kellett csónakokon kimenekíteni, miután a lángok körülvették őket. A másik kiterjedtebb erdőtűz a Peloponnészosz félszigeten tombol. Több falut kiürítettek. Közben Krétán már jelentősen javult a helyzet, de a tűzoltása még tart. A szigetről tegnap csak nem 8000 embert menekítettek ki az erdőtűz miatt. Éreink végén a várható időjárásról. Tovább fokozódik a kánikula, országszerte napos száraz idő várható, legfeljebb holnap az északnyugati határnál alakulhatnak ki elszórtan zivatarok. Éjszaka általában 13-25, holnap délután 36-39 fok várható. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 18 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
0: Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Szellemtörténetek. Hankis Elemérrel Rádai Eszter beszélget.
4: Nem hiányzik-e néha az a nagyon sok teendő, meg az a nagy eleven élet, meg az a, hogy is mondjam, csak nagy ismertség és híresség, ami a televízióban volt? Mert ugye azt mondta újabb és újabb csatáinál a médiaháborúnak, hogy ugyan nem adja meg magát, nem engedi magát törvénytelen módon eltávolítani, de mégis örül annak, hogy hamarosan véget ér ez az időszak, és visszatérhet a tudományhoz. Szóval nem csalódott-e?
5: Igen, egyáltalában nem. Nagyon boldog éveim voltak, miután ott hagytam a televíziót, mert azt csináltam, amihez tényleg értek, és amit szeretek. Egyrészt tanítottam több egyetemen.
4: Több külföldi egyetemen.
5: Igen, tudok. Igen. Másfelől pedig otthon ültem a számítógépe mellett, és írtam. És ez egy nagyon jó mulatság volt, mert egy olyan új terület volt, amit régen én nem ismertem. Tehát minden nap egy új felfedezés. Ennek a könyvnek a munkacíme angolul az, hogy Whose Universe, kinek a világa, és az alcíme az, hogy az emberi méltóság egy idegen világban. És arról szól, hogy vajon ebben a világban mi emberek itthon vagyunk-e, vagy sem, vagy pedig nekünk kell erőnek erejével megteremtenünk a magunk emberi világát, egy vagy semleges, vagy időnként eléggé zord univerzumban.
4: Szeretnék egy kicsit visszatérni a televízióra még. Arra az időszakra, amikor különböző házak falán tűnt fel a neve. Azt lehetett olvasni az egyik falon, hogy éljen Hankis, a másikon meg, hogy vesszen Hankis. Ezt hogyan viselte ezt a, gondolom, egy kutató számára, vagy egy tudós számára nagyon-nagyon, nagyon szokatlan népszerűséget, vagy ismertséget?
5: Nem nagyon érdekel, őszintén szóval. Azt mindig átírták, hol szidásra, hol nem szidásra. Inkább mulatságos volt. Előbb azt kérdeztem, hogy nem volt-e nehéz kilépni egy ilyen mozgalmas közéleti szerepből. Elég volt a zajból is az a 2,5 vagy 3 év.
4: Volt olyan pillanata ennek a 2,5-3 évnek, amikor a zajt is élvezte?
5: Tulajdonképpen mindig élveztem. Tehát ez egy jó kaland volt. Számomra, aki mindig otthon egyedül dolgoztam, sőt, én nem tartottam se semmiféle körbe. Tehát viszont a magányban éltem le az életemet. Nagyon élveztem egyébként, és akkor ez egy nagyon más élet volt ez a televízió, tehát ez egy jó mulatság volt ebből a szempontból.
4: Viszont belekényszerült valamilyen körbe. Talán nem igyekezett, azt gondolom, egyik körbe, vagy egyik kör felé sem, de mégis valahogy belelökték. Ez megint csak egy nagyon szokatlan dolog volt ezek szerint.
5: Én úgy éreztem, hogy nem kerülök bele egy körbe. Most függetlenül a saját rokonszenveimtől, ott a televízióban azt hittem, vagy próbáltam középen maradni. Igaz, hogy ez kívülről talán nem így látszott, mert a kormánypártok erősen nyomtak valóban, és ebben a küzdelemben közelebb kerültem az ellenzéknek a szempontrendszeréhez. De hogy mennyire nem kerültem semmi körbe bele, aztán az jelzi, hogy amikor az ellenzéki pártok kerültek hatalomra, pillanatok alatt kiderült, hogy nem tekintenek az ő emberüknek, és hál' Istennek, hogy nem tekintettek, mert utólag igazolta azt, hogy nem szolgáltam semmiféle pártérdeket.
4: Mire gondoljak, amikor azt mondja, hogy nem tekintették a saját emberüknek, hogy például nem gondolkoztak azon, hogy felkérjék arra, megkérjék arra, hogy maradjon továbbra is a televízió elnöke, vagy valami másra?
5: Arra gondolok, hogy a 94-es változások után, amikor ők kerültek a kormányra, meg kellett volna köszönni a Gombács Csabának, nekem is bizonyos sok más embernek, mert nem kettőnk dolga volt, hanem több száz ember küzdött azért, hogy a rádió és a televízió független legyen egy nehéz korszakban. Ezeket volna tisztességesen köszönni ennek a csapatnak. Ez nem történt meg. Kapkodtak ügyetlenül és rossz ízűen valami kitüntetésekkel, ami csak még inkább igazolta azt, hogy valami nem stimmel. Utána elvileg szerintem a föl kellett volna ajánlani a Gombárnak is, és nekem is, hogy egy napra szimbolikusan térjünk vissza oda, ahonnan elkerültünk 93 elején. Jelezi azt, hogy a volt ellenzéki pártok hogyan hangsúlyozzák azt, hogy a 93-as ügyek egy demokráciában nem voltak különösebben civilizáltak. Bár megtörténik nyugaton is hasonló, vagy még sokkal keményebb is, de kellett volna jelezni azt, hogy azzal ők nem értenek egyet. Ez se történt meg, erre gondolok csak.
4: Nem lehet, hogy itt egyszerű otrombaságról van szó? Rossz modorról, hogy nem volt kicsit átvitt értelemben is mondom, nem volt gyerekszobájuk lehet, ezeknek a politikusoknak.
5: Igen, ez is itt lehet, hogy igaz. Én azt remélem, hogy arról volt szó, hogy sosem éreztek igazán a magukénak, és ez így van rendjén.
4: Az előbb célzott valamiféle kitüntetésekre, magáért helikoptert akartak küldeni egy kitüntetés miatt. Ez hogy volt?
5: Hogy a választások után, amikor 94 nyarán a Balatonparton a mamámnak a házában nyaraltam, és elmentem vásárolni, és akkor jöttem haza, és azzal fogadtak, hogy a rendőrség keresett engem. Mondom, hogy na, kezdődik újra, mondom, nagyon jó lesz, de aztán valóban megjött egy rendőrségi autó, ami ezredessel, aki udvariasan azt mondta, hogy kapott egy utasítást, hogy engem azonnal, még aznap reggel vigyenek föl helikopterre Budapestre, mert nekem átadnak egy kitüntetést. És ez valamilyen, na igen, hogy is hívták, nem tudom milyen, kötelesség érdemre, nem tudom mi az ördöge. És mondta, hogy már a helikopter jön, és akkor én készüljek, mert egy fél órán belül már keresik a leszálló helyet ott a Balatonparton. És akkor én mondtam, hogy köszönöm szépen, de nem megyek, mert még nem fejeztem be a bevásárlást. Másfelől pedig nekem senki se szólt, tehát nem megyek föl.
4: Lett volna olyan kitüntetés, ami miatt fölment volna?
5: Ilyen formában biztosan nem. Azaz hoppá, hát mégis nem lehet ilyen durván csinálni, valahogy ki kell tüntetni. Az egész olyan rossz ízű volt, hogy nem mentem volna akkor se, hogyha... De egy Nobel-díjra elmentem valamelyik ilyen rossz ízű az öregek mellett is. Akkor aztán később megköszöntem a Gönc Árpádnak, megbújítam neki, hogy nem veszem át a kitüntetést.
4: Ha nem ilyen rossz ízű körülmények között, vagy rossz ízűen történik ez az egész, akkor átvette volna?
5: Akkor se vettem át a magam nevében, mert nem lett volna jó ízű az, hogy egy volt ellenzéki párt, amikor kormányra kerül, akkor megjutalmazza azokat, akikkel legalább részben egyet tudott érteni a korábbi korszakban. Azt jelezte volna, hogy valamilyen formában az ellenzék érdekét képviseltem, holott csak annyiban, amennyiben akkor az ő érdekeik megegyeztek az ország érdekeivel.
4: A sajtószabadság érdekei.
5: Igen, meg a médiumok függetlensége, meg a civilizált viselkedés, meg egyebek. Tehát nem fogadta volna egyáltalában a kitüntetést. Tehát kapóra jött az, hogy ők valahogy elügyetlenkedték a dolgot.

0: Az mit jelent, hogy kinek a világa, meg hogy itthon vagyunk ebben a világban?
1: Ez az a téma, amivel most már néhány éve foglalkozik, ami a készülő könyvének is a témája. Igen. Ugye, és most, amikor elmegy megint Magyarországról egy évre, arra az amerikai egyetemre, ahol már tanított televízió elnök korában, ugyanerről fog előadni.
2: Ez inkább egy, ahogy mondjuk, filozófiai, antropológiai téma, hogy mennyire érezhetjük itthon magunkat, az életnek mik a lehetőségei ezen a planétán, mennyire vagyunk beleillők, kompatibilisek, hogy milyen sok szempontból össze nem illő az ember az adott fizikai világgal, meg általában az élet mennyire inkompatibilis a fizikai világgal, tehát borrasztó, jelentéktelen helyet töltünk be a világegyetemben, mintha nagyon a perifériáján lennénk, hogy ha azt meggondoljuk, hogy a általunk ismert univerzumban több száz milliárdszor milliárd csillag van, és azoknak vannak bolygóik is, akkor a mi bolygónk elég jelentéktelen a végtelen univerzumban. Tehát úgy néz ki, hogy egy nagyon nagy univerzumban viszonylag nagyon ritkán tud megjelenni az élet. Ami csak azt jelzi tehát, hogy nem evidens az, hogy az élet úgy nagyon beleillik ebbe az univerzumba.
1: Ez most miért lett a maga számára ilyen fontos? Vagy mindig is gondolkozott ezen, csak más dolgok ezt mindig hátrébb tolták? Vagy az ember ezekről a problémákról igyekszik inkább megfeledkezni, nem beengedni a tudatába? Mert hogy annyira szomorú, meg annyira...
2: Ez is nem szomorú, inkább ellenkezőleg. Hagy idézem egy híres német filozófusnak azt a mondását, hogy csak egy tökéletlen lény lehet szabad, és ennek egy variánsa, hogy csak egy tökéletlen világban lehetünk szabadok, mert hogyha a világ tökéletes volna, akkor nem valamit tenni. Szinte nem is léteznénk, csak vegetálnánk. Tehát nem baj az, hogy a világ ott nem nekünk találták ki. Egyébként lehet, hogy nekünk találták ki, csak nem tudjuk. Ugye a végső kérdésekre, hogy a világ hogy keletkezett, van-e vagy nincs-e Isten, ezek a kérdésekre nincsen biztos válasz. Nem lehet bizonyítani se azt, hogy van a halál után élet, se az, hogy nincsen. Fölállítunk újabb és újabb hipotéziseket, jobbakat és rosszabbakat, és ezek a hipotézisek segíthetnek minket abban, hogy tisztességgel éljünk ebben a világban. De nem találhatjuk meg a végső bizonyítható válaszokat, és ez nem baj.
1: Visszatérve az előző kérdésemre, hogy miért most kezdesz foglalkoztatni, lehet, hogy azért, mert ugyan diákos külseje, meg diákos mentalitása ellenére, most, hogy készültem egy kicsit erre a beszélgetésre, teljesen döbbenten olvastam, hogy már-már, bocsánat, hogy ezt a szót használom, de matuzsálemi korba kezd jutni.
2: Így van. Annyiban összefügg ezzel, hogy az ember egy bizonyos kor után úgy érzi, hogy össze kell foglalnia azt, amit csinál. Tehát ha csinált valamit is, amit nem lehet nagyon tudni, akkor azért jó lenne az összefogni valamilyen pontba. Ilyet folyamán az ember rengeteg dologról gondolkozik, és sok mindent csinál, és ezek elég értelmetlenül szétszoródnak a világba. Tehát értelmes dolog az, hogy összefogni a szálakat. Másik pedig, hogy éppen annak idején Stanfordban, amikor kim voltam ott először, tanultam egy szemináriumot, ahol a szabadság kérdését elemeztük különböző szempontokból, és ott a vége fele úgy éreztem, hogy az egész úgy a levegőbe lebeg. Hogy miért beszélünk mi a szabadságról, mi ennek a értelme, mi a szerepe a szabadságnak az ember életébe. És akkor ott egy ilyen késő esti órán jött a gondolat, hogy hogyan lehetne a szabadságot, mint fontos értéket behelyezni egy nagyobb kontextusba, és ez a nagyobb keretből alakult ki ez a könyv.
1: És mi köze tényleg a szabadságnak a mi helyünkhöz a világban?
2: Hát az, hogy jogos az a hipotézis, mint sok más is jogos, hogy a világban nincsen eleve adva a szabadság. Az emberiség előtt nem lebeget itt a világba, a világűrbe a szabadság, vagy a méltóság, vagy a szentség, vagy az értelem. Mármint a dolgoknak van értelme. Tehát elképzelhető, hogy az ember, mi emberek, csak mi tudjuk megteremteni egyáltalában a szabadságra, még a fogalmát is. Tehát feltételezhető az, hogy szabadság, mint olyan, vagy az élet értelme, mint olyan, az emberrel jelent meg, akár csak pár ezer, vagy pár tízezer évvel ezelőtt. Lehet, hogy a univerzumnak nem volt semmi értelme. Lehet, hogy a univerzum egyszerűen létrejött egy véletlen folytán, vagy általunk nem ismert erők folytán. Lehet, hogy nem így volt. Elképzelhető, hogy a univerzumot valaki egy bizony szándékkal teremtette, tehát eleve értelme volt a univerzum létrejöttének, de lehet, hogy nem. Elképzelhető tehát az, hogy a világmindenségnek nincsen értelme, azon kívül, amit mi megteremtünk, mint értelmet. És lehet, hogy a szabadság benne van, bele van kódolva a világegyetembe, és vannak, akik beszélnek például a az atomi vagy atom alatti világban lévő sajátos szabadságról, a determináltság hiányáról legalábbis, de lehet, hogy a szabadságot csak az emberi lény teremtette meg, vagy hiszi azt, hogy megteremtette. És ezek a kérdések merültek föl, mondom, ebből a szabadság szemináriumból, és akkor alakult ki egy hipotézis, ami aztán dolgoztam 2-3 évig, hogy tételezzük föl, hogy egy közömbös és idegen világban élünk, nem tudjuk, hogy nekünk teremtették vagy sem, vagy csak létrejött. De ebben a világban, amit nevezünk mondjuk idegen világnak, mert nem a mi világunk, az emberiségnek kellett megteremteni a saját maga világát, ahol már van szabadság, van méltóság, van értelme a dolgoknak. És ez a belső emberi világnak a megteremtése, ez egy óriási nagy munka volt. És ennek két ága van, egyik egy ilyen prométeuszi stratégia, hogy meg kell teremteni a fizikailag ezt a világot, tehát körül kell magunkat venni falvakkal, technikával, gyógyszerekkel, hogy fizikailag megélhessünk egy idegen világba, egy veszélyes világba. De ez nem lett volna elegendő, volt egy másik stratégia, amit mondjuk nevezünk Apollóinak, ami nem fizikailag vett minket körül védő szféra, hanem szimbólumok szféráival vett körül minket. Mítoszokkal, vallásokkal, tudományokkal, művészetekkel, a szépség szféráival, amelyek ugyanúgy védenek minket a külső veszélyek és saját félelmeinkkel szembe, mint a házfala vagy a városfala. Ez a két stratégia együttesen teremtette meg a civilizációt, és egy hipotézis szerint a civilizáció nem más, mint ennek a küzdelemnek az eredménye. Na, a küzdelemnek, hogy egy idegen világba megtehetjük magunknak a védettség, a szabadság és az értelem világát.
1: Ez egy ilyen nagy világmagyarázó eszme?
2: Egy kis világmagyarázó hipotézis, amiben például, hogyha mondjuk a vicceket ebből a szempontból elemzem, hogy mi a szerepük ebben a küzdelemben, akkor többet tudok-e meg a viccekről, mint eddig megtudtunk, más szempontból kiindulva.
1: És mi a szerepe tényleg a vicceknek ilyen szempontból? Az, ami a fütyülésnek a sötétben?
2: A fütyülésnek az a szerepe, ha már fütyülésnél tartunk, mint a zenének, megteremti hangokból a maga világát, ahol harmónia van és öröm van, és a külső világ, ami tele van problémával, gonddal, családdal, munkával, szeméttel, piszokkal, esik az esővel, ez a zene magát úgy veszi körül, mint egy védőburok. Ebben a saját maga kis világában maga tökéletes harmóniában lehet, pedig a külső világ teljesen diszharmonikus. Ugyanebb ez körül minket az autó, aminek nagy mitosza van, és egyik fontos szerepe az, hogy egy emberi világgal minket körülvegyen, és ugyanebb ez minket körbe a más műalkotások, vagy a filozófia, vagy a vallás, vagy a mítosz, vagy a bevásárlóközpont.
1: És a vicc?
2: A vicc az tulajdonképpen egyfajta flörtölő és a rettenette az idegen világgal. Minden vicc, csak nem veszük észre tudatosan, de észreveszünk ösztönösen, minden vicc kisiklat minket a rutinjainkból, a rutin gondolatainkból. Lerombolja a mindennapi logikánkat, a körülöttünk lévő kauzális világot egy pillanatra csak, és beleesünk egy másik világba. Egy pillanatra kellemes is jó, mert megszabadulunk a adott világunk kötöttségeitől, és nevetünk örömünkbe, a következő pillanatban megijedünk ettől, mert az ijesztő az a világ, ami teljesen más, mint a miénk. Ez az idegen világ, ahol nincsen logika, nincsenek törvények, nincsenek normák. Ez a világ ez egy pillanatra felszabadulás, mert terhes a sok kötöttség a világunkban, de a következő pillanatban úgy maradnak, hiszi azt el, hogy úgy maradnánk, ahogy a vicc hirtelen lerombolta.
1: Hát a viccben mindent szabad, a viccben olyat is szabad mondani, amitől az ember megbotránkozik amúgy.
2: Persze. A nevetésnek például éppen ezért több fázisa van. Először a nevetés első fázisa az örömfázisa, hogy megszabadultunk a kötöttségektől. A második pillanatban jön ez a rettenet, hogy beleestünk egy káoszba, kiestünk a kozmoszból, átestünk a káoszba, és a következő pillanatban a vicc olyan kegyes hozzánk, hogy megengedi, hogy visszakapaszkodjunk a saját világunkba, és akkor a megkönnyebbülés nevetése. Tehát a nevetés egy nagyon komplex dolog, a vicc pedig flörtölünk a rettenettel. Ahogy a tragédiák például nem flörtölés a rettenettel, vagy az idegen világgal, hanem az egy bátor konfrontáció. Bemutatják, milyen lenne az ember, hogyha tökéletesen végtelenül lenne ebben a világegyetemben. De nem védtelen, mert hiten Peter Berger, a híres vallásfilozófusra utalok, minden társadalom, ahogy ő mondja, egy világépítő vállalkozás. Egy világot épít minden társadalom maga köré szimbólumokból, hitekből, babonákból, tudásból, szépségből, akármiből, vallásból, mitoszokból, és ezek a szimbolikus szférák védik az embert meg addig, amíg belül van a társadalmon.

0: Most sokkal-sokkal korábbra szeretnék visszatérni. Milyen volt az a család, amelyikbe 1928-ban beleszületett Hankis Elemér? Azt tudom ugye, hogy az édesapja a Debreceni Tudományegyetemnek volt a professzora.
1: A francia irodalomnak a professzora. Ez egy jó polgár család volt. Az egyetemi telepen laktunk, és nagyon jó körülmények között, tehát egy nagyon-nagyon jó gyerekkorom volt, de akkor szokásos, tisztességes polgár családokban meglévő bűntulatok tömegével. Ugye már az egyetemi telep az egy ilyen tündérváros volt, Debrecenben, a Naderdőben, tényleg egy gyönyörű hely volt, de hát mellettünk 500 méterre kezdődött az egyik debreceni nyomortelep, a Nyulas. Tehát a kontraszt óriási volt, két esvérem van, és mind a hármunkra jellemző volt ez a, azért is, mert mondjuk
0: ez a szociális lelkismeret
1: furdalás. Igen, hát ez egy szokásos polgári lelkismeret furdalás, nem minden családban volt ez, minket így neveltek. Édesapám egy ilyen, a szó akkor teljesen más jelentett, mint ma, ilyen keresztény szocialista gondolkodó volt, de nem volt pártagban semmi, nem politizált, mélyen hívő ember volt, és akkor rettentően érzékeny volt a szociális dolgokra. És Debrecen akkor egy ilyen kis Európa volt tulajdonképpen, azt kell mondanom, az egyetem jó színvonalú volt, és...
0: Az magától értetődő volt, hogy az irodalom felé fordul? Mert ugye ismerve azt, hogy a 70-es évektől átnyergelt a szociológiára, lehet, hogy ez valamilyen kényszerpálya volt?
1: Egyszerű butaság volt, vagy hogy mondjam, lassú érés. Nem volt annyi fantáziám, hogy kitaláljam, hogy mit akarok. Tulajdonképpen én nem voltam még készen 18 éves korban arra, hogy eldöntsem, hogy mi legyek. Úgyhogy ezért indultam el a irodalom történészi pályán.
0: És ez szenvedést okozott magának?
1: Nem, csak nem találtam igazán a helyemet. Bekerültem a 5-ös kollégiumba, és ott a kollégáim sokkal jobbak voltak. Tehát nem úgy, hogy jobban vizsgáztak, mert én is, de nekem magolni kellett, amit neki könnyen ment. Mert még egy német G. Béla, aki jó barátom volt akkor, aki hozta már a maga Mihályfai palasz családjából az egész világirodalmat. Én megvittem, mert ugye otthon sok könyv, meg minden volt, de nem volt a életem, a szívem, a lelkem az irodalomé. Azért is mentem át inkább ilyen esztétika, meg szemiotika, meg jeltudomány, meg strukturalizmus irányában nagyon gyorsan, mert arra az agyam jobban mozgott, mint a akkor Magyarországon divatos ilyen impressionista irodalom ellenzésre.
0: Az élete, ahogyan az előbb mondta, meg a szíve, meg a lelke, az a társadalomtudományoké volt, a szociológiáé?
1: Azt hiszem, hogy az is egy tévedés volt.
0: Komolyan?
1: Igen. Azt hiszem, az is tévedés volt. Tehát ez az esztétika, meg gyerelmélet, meg ott nagyon fontos dolgok mozogtak már. És ott már kezdtem nagyon azt nagyon élvezni, de akkor valahogy azt nem lehetett, vagy én nem tudtam akkor még, ez volt a 60-as évek derekán, vége fele igazán tovább vinni. Mert ott el kellett volna lépni a filozófia irányába legalábbis, és akkor nem nagyon lehetett megcsinálni. Nem volt meg hozzá a környezetem, se a tudásom, és
0: hogy meg az ország sem
1: és
0: volt.
1: És ott már az ország nagyon, még a hatalom nagyon nem volt elnyitott, tehát ott megtorpantam. Tulajdonképpen.
0: És akkor mikor érkezett meg oda, arra a területre, amelyikről már tényleg azt mondhatja, hogy az élete, a szíve, a lelke azért? Vagy igen. Még mindig nem érkezett?
1: Azt hiszem, hogy az a korszak, amikor átváltottam a társadalomtudományra, de még nagyon benne voltam az esztétikában, meg a műelemzésben, meg egyebekbe, az egy jó korszak volt, az volt a diagnózisoknak a környéke, azt egy kreatív korszaknak érzem.
0: Tudományosan az volt a legsikeresebb, legtermékenyebb.
1: Hát igen, de ugyanakkor az nem volt az tudomány a szószoros értelmében. Az inkább egy ilyen magasabb szintű publicisztika volt.
0: Tehát,
1: igen. És annak ugye nincsen rangja, tehát az én világomban csak a kemény tudománynak van rangja. Ilyen szempontból egy tudós életében kitérő, hogy eszéket ír. Tehát többek között ezért átmentem egy tudományosabb területre, egy ilyen empirikus szociológiába, érték szociológiába, ahol sokáig dolgoztam, sok időt elvesztegettem, az egy rossz kitérő volt szerintem. Szóval sok fordulat volt az életemben, egyébként nem bánok, mert unalmas egy területen sokáig lenni, bár akkor lehet igazi sikereket elérni. Tehát aki 17 éves korában elkezd egy szakmát, és azzal hal meg 100 éves korában, annak több esélye van, hogy nagy karriert fusson be, mint aki 10 évenként szakmát vált.
0: Azt mondják, hogy egy filozófusnál az a sikeres élet, hogyha nincs is élettörténete, csak a műveinek.
1: Csak a műveinek története, igen, ez így van. És azért élvezem most például ezt a könyvet, vagy élveztem ezt a könyvet, mert ebben nagyon jól összejött majdnem mindaz, amit korábban tudtam. Csomó olyan tudás van benne, ami nem lenne meg, hogyha nem mentem volna végig ezen a furcsa életpályán. Ebben van műelemzés, ebben van szociológia, ebben van empíria, ebben van filozófia, ebben van történelem, tehát ez egy anyagá tekintve eklektikus mű, sok oldalról, sok felől szedi a példáit, de tartalma az nagyon-nagyon egységes, egy irányba mutat. Tehát ez egy ilyen szempontból, hát most még fogok élni legalább 30 évig, mert sokáig fogok élni.
0: Honnan tudja?
1: Mert tudom, mert valószínű. Most persze ez
0: hülyeség. Mert a családjában
1: hülyeséget mondok, de a családjában mindenki 100 évig él vagy tovább. De ez csak egy semmi, mert lehet, hogy holnap ember elpatkol. Tehát nem tekintem ezt a könyvet összegezésnek, hanem egy nagyon jó kísérletnek arra, hogy amit eddig kipróbáltam, azt valahogy felhasználni egy érdekes gondolat kifejtésében.
0: Miért volt vizsgálati fogságban 1957-ben? Ha jól tudom, ez 10 hónap volt.
1: Hát azért voltam, amiért minden tisztességes ember akkor börtönben volt. Úgyhogy...
0: Ő nem is voltak tisztességesek?
1: Hát csak, de voltak, akire szerencséjük volt.
0: És maga szerencsétlen volt hát ebben a dolgokban?
1: Csak félig, mert a tárgyaláson bizonyítékok hiányában végül is engem elengedtek. Úgyhogy nekem szerencsém volt. Hát akiket fölhúztak, azoknak volt a nem szerencséjük.
0: Ugyanezért akár, hiszen sokakat semmiért húztak fel, igen. Ugyanezért akár föl is húzhatták volna, amit elkövetett?
1: Hát a perünk az hazaállási, ugyanez 2-0-ás per volt, tehát hazaállási
0: per. Dupla nullás, ezt így.
1: Dupla nullás.
0: Így már, hallottam,
1: igen. Már elfejlettem. Elvileg bármit kaphat. Volna, de megúsztam. Én megúsztam. Ketten voltunk benne, és a társam az kapottán ki, vagy 3 évet.
0: Azért is kérdeztem ezt meg, mert összesen egyszer olvastam egy keserű kifakadását, amikor a televízió elnökeként különböző 56-os múltra hivatkozó, vagy azzal dicsekvő, vagy még azzal sem dicsekedhető emberek számon kérték magán, már nem is tudom, hogy micsodát. Akkor egyszer azt mondta, hogy azért különösnek tartja, hogy az vádolja.
1: Igen, emlékszem már, mire utam,
0: ennek
1: igen.
0: Az elárulásával, akinek a világon semmi köze nem volt ehhez.
1: Igen, még durvább voltam ennél egy kicsit, azt mondtam, hogy furcsa, hogy engem támadnak az 56-os kollégáim, az elnök kitevékenységem miatt, annak az érdekében, hogy amellé állva, aki hát az ellenkező oldalon állt. Annak idején ez volt a történet. Nem voltam keserű, hanem ez a retorika megkívánta a keserűséget szerintem. Nem vagyok én cinikus, de az egész elnöki dolgot én nem tekintettem személyes ügyemnek. Ez politika, vagy ez közélet, itt másról van szó.
0: Azt tudom, egy korábbi beszélgetésünkben mesélte nekem, a médiaháborúnak éppen a csúcspontján voltunk, hogy, hogy milyen különös, hogy az ellenfele éppen az az Antal József, akivel a 60-as években, abban az időben, amiről az imént beszéltünk, igen. Rendszeresen összejárt. Egy szoros baráti társaságnak voltak a tagjai.
1: Igen.
0: Hogy volt ez?
1: Az a baráti kör, hát Oltványi Ambrus, hogy írja maga is hallott, ő egy történész volt, és nagyon fontos szerepe volt itt akkor a 60-as években. Ő volt az egyetlen igaz liberális szerintem akkor Budapesten. Egy brilliáns és törhetetlen liberális volt. Őtől egy mozgató lélek volt, de végtelenül szerény volt, és bűbájos volt. Ő hozott össze egy ilyen kis baráti kört, Németh G. Béla, Antal József, egy nagyon rokon szemes tanárnő, aki kollégája volt nekik valamely gimnáziumba, Nagy Miklós, aki most egyetemi tanár Debrecenben magyar szakos volt, ő is, és ha jól emlékszem, én. És ott a minden hónapban egyszer találkoztunk valamelyikünk lakásán, akinek volt éppen, és nagyon jókat beszélgettünk.
0: Miről folyt a beszélgetés?
1: Én még akkor is hülye voltam, még nagyon, úgyhogy mondtam magának, hogy milyen későn kezdtem magamhoz térni. Ugye ők nagyon jó voltak tájékozva a belpolitikai dolgokban. Tökéletes magyar kriminológusok voltak. Én nekem azt sem tudtam, hogy ki a főtitkár vagy. Mi az, hogy KB, azt én mondjuk még 10 éve később sem tudtam pontosan, vagy a központi tudottságoknak mi a különbség a KB és ami volt a másik?
0: PB.
1: A PB között azt én nem tudtam a 70-es évek végéig. Őt egyszerűen tudták, Erdély, de nagyon európai, nagyon civilizált formában. Tehát mindig Erdély mellé elemezték nekem Skóciát, vagy mellé elemezték, mit tudom én, Kanadát. Európa, belpolitika, de filozófia is. Nem tudom én, Sartre megőrült-e, vagy nem őrült-e meg, hogy elment kommunistának. Neki volt-e igaza, vagy Camusnek volt-e igaza.
0: Ki viszont nem antikommunista.
1: Aki keményen nem ment el, még nem, meg nem ölte a barátja egy autóbalesetben. Akkor egyháza kérdése, igen. Egyházaknak van-e, vagy nincs-e szerepe egy modern Európában? Angol demokrácia szemben a német vagy a francia demokráciával.
0: Ez a 60-as évek volt. Igen. 56 után úgynevezett reakciós körökben sem reménykedtek már abban, hogy majd jönnek az amerikaiak, vagy a nem tudom én kicsodák, és megváltozik itt a rendszer. Ebben a körben hogyan gondolkoztak ilyesmiről?
1: Szerintem majdnem mindenki reménykedett abban, hogy a rendszer előbb-utóbb megváltozik. Nem tudtuk elképzelni, hogy fogunk meghalni, hogy a kommunisták még itt ülnek az ország.
0: Olyan?
1: Igen.
0: Tehát azt gondolták, hogy
1: ez állandó,
0: 10,
1: állandó
0: 20,
1: téma
0: 30 év maximum?
1: Már 60-as években egy állandó téma volt az, hogy hol gyengül a Szovjetunió hatalma, hogy változott meg a világpolitika, van-e egyáltalában esélye ennek, ez állandó téma volt. Tehát én nem tudok helyettük beszélni, saját magam nevébe beszélve, egy pillanatért nem tudtam elképzelni, hogy a kommunisták itt maradnak, akárcsak a mi életünkben is egyszer és mindenkorra. De hát nem voltak kellő súlyos érveink, hogy megmondjátok, hogy miért hisszük ezt így, de így hittük. És hát Antal Jóska is nem azért készült egy politikai karrierre, mert azt hitte, hogy sose lesz lehetősége rá.
0: Tehát ez igaz, hogy ő már akkor is készült?
1: Én ezt nem tudom, akkor nem így fogtam föl, de mondjuk ő olvasta közöttünk elsőnek a akkor megjelenő Churchill önéletre az első kötetét. És ő számolt be, és annak minden csinyát, binyát megelemezte nekünk. Ez őt rendkívül érdekelte.

0: 93-ban azt mondtam, azzal foglalkozik, arról ír könyvet, hogy a szabadság milyen szerepet töltött be 80-100 évvel ezelőtt, illetve napjainkig Európában. Azt mondta akkor, hogy ez egy nagyon fontos építő és romboló fogalom. Sőt, az lett volna a könyvének a címe akkor még, hogy a szabadság mint sokk.
1: A szabadság sokja, erről írtam egy tanulmányt 89-ben, vagy 90-ben, arról, hogy Kelet-Európában a szabadság miért sokként jött. Tehát még ez is sokkolt minket, és ennek a okait kutattam. A szabadság valóban egy veszélyes valami. Kényes fogalom, mert 100 dolgot jelent, azt kell mondanom. És majdnem minden lehet a szabadság forrása is, meg a szabadság hiányának a forrása is. Gondolja azt meg, hogy az emberi test egyrészt a szabadság forrása, mert genetikailag lehetővé tesz számunkra, hogy mozogjunk, hogy ugoljunk másfél métert, tehát a testünk forrása egy bizony szabadságnak, de gátja is, mert nem fogunk sohasem ugrani 3 métert, vagy 4 métert, pláne nem. A társadalom korlátja a szabadságunknak, mert meg kell fékezni bizonyos ösztöneinket, de ugyanakkor más terület olyan új dolgokat nyit meg előttünk, amit egyedül élve a dzsungelbe nem áll a rendelkezésünkre. Tehát a társadalom korlátoz minket, és majdnem végtelenül növeli a lehetőségeinket, és a lehetőségek valamilyen formában a szabadságnak a forrásai. Vagy egy másik egyszerű példát mondanék, van egy saktábla, rajta 32 bábú mondjuk, és mellé ültetünk 2 gyereket, mondjuk 3 éves, akik nem ismerik a sakszabályait. Eljátszanak egy pár percig, tologatják a bábukat, dobálják a bábukat, de pár perc múlva kimerül a sakk, mint játék lehetőség.
0: Pedig nincsenek is szabályok.
1: Azért, mert nincsenek szabályok. Ha vannak szabályok, és a felnőttek ismerik azt a pár szabályt, ha azt a pár szabályt a 2 felnőtt ismeri, és betartja, akkor a variációk végtelen lehetősége nyílik meg előtte. Amikor elfogadják a szabályokat, akkor magukat korlátozzák, csökkentik a szabadságokat, de ez maguk előtt megnyitnak egy másik szabadságot, a variációk végtelen lehetőségének szabadságát. Tehát mondom, a szabadság egy nagyon bonyolult, furcsa, érzékeny, ellentmondásos fogalom. Ez is egy példa erre.
0: Mi a helyzet azzal a fajta szabadsággal, amit a javak korlátlan hozzáférhetősége jelent? Egy egyre inkább kiteljesedő úgynevezett fogyasztói társadalomban ez úgy látszik első megközelítésben, hogy ez maga a szabadság.
1: Ez is nyilvánvalóan ellentmondásos. Sok szempontból, de egy szempontot mondok. Az európai civilizáció, mióta ismerjük tulajdonképpen, többek között egy alapvető principiumra épült föl, amit aztán egy Weber nevű ember úgy tudott befogalmazni, hogy a késleltetett gratifikáció, vagy a késleltetett kielégülés principiuma. Az európai kultúrában alapvető szabály volt az, hogy nem kell, nem lehet, nem szabad, nem szükséges, nem jó feltétlenül azonnal minden ösztönünket, minden vágyunkat, minden kívánságunkat kielégíteni. Ennek olyan jelentősége volt az európai kultúra megteremtésében, az európai társadalmaknak a fejlődésében, a modern világ kialakulásában. Akkor, amikor most átalakulóban van a civilizációnk, és kialakulóban van ez a fogyasztói, vagy más szóval szórakozó, vagy szórakoztató társadalom, akkor ez a principium kezd elveszni. Ez egy más civilizáció. Akkor át fog alakulni az európai civilizáció. Ez, hogy jobb lesz, vagy rosszabb lesz, de más lesz. Tehát ez a fajta szabadság, amire maga utal, megint egy veszélyes dolog, mert nagyszerű dolgok jöhetnek belőle ki, de nagyon veszélyes dolgok is jöhetnek belőle ki. Vannak, akik azt mondják, hogy az emberré válásnak egyik alapja az, hogy mi tudunk nemet mondani a világra, a világból jövő hatásokra. Az állatok nem tudnak. Az állat elfogadja azt a környezetet, amiben beleszületik. Az ember nem fogadja el a világot maga körül olyannak, amilyen, azért többek között, mert abba elpusztulna. Az ember, mint fegyvertelen lény, nem tudta elfogadni a dzsungelt, mert abba elpusztult volna. Át kellett alakítani a dzsungelt, hogy ő tudjon létezni. Ez a képesség arra, hogy nemet mondjunk az adottra, ez egy óriási forrása az emberi válásnak, és egy óriási forrása a szabadságnak. Mert aki nem tud mondani nemet a környezetre, az meghatározza, determinálja a környezete. Mert ilyen szempontból fontos volt a mi kultúránkban az, hogy nemet tudtunk mondani sok ösztönünk, sok parancsára, sok vágyunkra.
0: Ha ezt következetesen végig gondoljuk, akkor ez a fajta szabadság az aszkézisben teljesedik ki csak igazán.
1: Igen.
0: Tehát a mindent elutasításban.
1: Igen, de nem kell tudni mondani az aszkézisre is. Az is végül az ember szinte determinálja egy bizonyos magatartásra, erre is nemet kell tudni mondani. Hát sokak szerint, akik erről gondolkoznak, azt mondják, hogy az embernek bizony pillanatonként és állandóan újra és újra nemet kell mondani. Még a saját döntéseire is. A saját választásaira is, mert azt mondaná egy Sartre vagy egy másik egzisztencialista, hogy abban a pillanatban, amikor én választok két dolog közül, akkor szabad vagyok. Mert szabadon választom az A-t vagy a B-t. De mihet választottam mondjuk a B-t, abban a pillanatban ez a választás már determinál engem. Újra kell tudni döntenünk, azt mondani, hogy most már nem, és akkor a döntés megint lehet szabad. És a szabadság az egy rizikó. Kilépek egy véretebb szituációból, és a döntéseimkor valami ismeretlenbe ugrok bele, mert minden döntés végső döntés lehet. Azt dönti valaki, hogy ezt a papírlapot fölemeli a földről, akkor lehet, hogy ez az élete megváltozik. Nincs kizárva. És vannak olyan döntések a életben, amik nagyobb döntések, amelytől nyilvánvalóan függ a további élet. Ilyen egy pályaválasztás, egy házasság, egy politikai döntés. Ezek a döntések nagyon veszélyesek. Döntés nélkül pedig ugyanakkor nincs szabadság, mert ha nem döntök, akkor valaki más, vagy valami más dönt helyettem. És akkor a szabadságnak már esélye sincsen.

0: Engedje meg, hogy visszatérjek a közelmúltra, amikor a televízió elnöke volt, és erről azt mondta, amikor még benne volt, hogy majd egyszer, amikor túl lesz ezen, akkor meg fogja írni ezt az egészet. Egy interjúban úgy olvastam, szóról szóra úgy, ahogy történt, aztán mégsem tartotta az ígéretét. Nem is fogja megírni ezt?
1: Nem hiszem, ha meg fogom írni, mert annyi más érdekesebb dolog valami, amiről érdemes írni, vagy amiről én szeretnék írni. Ez a történetnek az izgalma akkor kellő nyilvánosságot kapott. Azt hiszem, hogy ami ebbe tanulság volt, az tulajdonképpen annak idején a sajtóban megjelent. Az egész ügynek a jelentése akkor elég jól megfogalmazódott. Nem hiszem, hogy én ehhez hozzá tudok adni sok mindent, illetve nem tudom, de nem elég érdekel. Érdekes korszak volt, mert olyan dolgot csináltam, amit korábban nem csináltam. Érdekes feladat volt, nagy kudarcokkal és mérsékelt sikerekkel, rengeteg tanulsággal. Én sokat, ahogy már ezt elmondtam többször, én sokat tanultam. Személy szerint én nem is sokat, hanem rengeteget tanultam belőle. Biztos, hogy jobban tudok ma gondolkozni és írni is, mert azt végigcsináltam.
0: Nem tudom, hogy tudta-e, vagy tudja-e, vagy mennyire volt tisztában azzal, hogy azok, akik a nagy támadások idején ön mellett voltak, az újságíró társadalom is, akiknek volt valamilyen betekintésük, vagy legalábbis híreik arról, hogy mi történt a televízióban, úgy vélekedtek, hogy Hankis Elemér nagyon alkalmatlan elnök volt, egészen addig, amíg a dolgok simán mentek, és hihetetlen magaslatára emelkedett az alkalmasságnak akkor, amikor megindult a támadás a hajszra. Biztosan találkozott ezzel a véleményen.
1: Nem nagyon, nem? De amit mond érdekes, biztos, hogy van benne valami. Egyfelől oda kerültem a tévébe, akkor teljesen naív voltam, és nem voltam szakemberre a területnek, tehát elejte nyilván rengeteg szamárságot csináltam. Másrészt pedig arra nem volt idő, hogy egy békés munkába valami fölépüljön. Tehát az nem derülhetett ki, hogy végül is, amit akkor én az első napokban elképzeltem, hogyan kéne átszervezni a televíziót, ez a békés építkezés, ebből mi lett volna, ha ott maradtam volna, és ha béke lett volna. Ez nem derült ki. Most, ahogy látom, hogy a televízió merre fele halad, úgy látom, hogy egy csomó akkor elképzelt gondolat megvalósulna, ha megint most normális körülmények lennének, mint ahogy nincsenek, de remélem, hogy azért meg fognak valósulni, nagyon remélem. Nagyon hamar jött a konfliktus, hát mi elkezdtük augusztus 1-én a munkát, és szeptember végén, október elején már kirobbant az első konfliktus, tehát alig volt idő normális munkára, azt kell mondanom. A konfliktusok pedig, mint akkor is már elmondtam sokszor, borzasztóan fontosak, és lehet, hogy bár én a saját életemben konfliktus kerülő vagyok nagyon nagy mértékben, de
0: Hát ez akkor nem látszott.
1: Igen, de az nem a saját életem volt, hanem egy közélet volt, és a közéletben sokkal könnyebb bátornak lenni.
0: Igen?
1: Hát sokkal könnyebb.
0: Saját sokkal életében könnyebb.
1: Saját életemben sokkal gyávább vagyok, mint ottan. Most ez nem azt jelenti, hogy a bátorság fölíteni nagy erény a közéletben is. Szükség van rá, de lehet, hogy a bátorság engem időnként elvitt olyan vonalakra, ami például nem kellett, hogy elvigyen. Lehet.
0: Például.
1: Nem tudom most, mert ezt nem is nagyon gondoltam még eddig át. Nem tudom még megítélni azt, hogy az ország szempontjából, amit én csináltam, az mennyiben volt hasznos, mennyiben volt káros. Ezt mondom most újdonságként, mert ezt még nem mondtam el, de ha éppen ezek gondolkozunk, az, hogy lehet, hogy nekem is részem volt abban, hogy felszítódjék a médiaháború. Tehát lehet, hogy ha bölcsebb lettem volna, meggondoltabb lettem volna, nem több kompromisszummal, de bölcsebben bánva az ellenfelekkel, mérsékelhettem volna a média háborúnak az izzását. Lehet, hogy nem, lehet, hogy téved, vagy ez nem igaz. Lehet, hogy reménytelen volt, ennek ki kellett robbannia, ki kellett fakadnia ennek a nem is tudom minek. A szándék jó volt, a szándék nem volt más, mint az, hogy bármilyen hatalommal szemben a televízió függetlenségét föl kell mutatni. Akkor a hatalmat történetesen Antal József képviselte.
0: Aki egyébként korábban barátja
1: aki
0: volt.
1: Aki nekem jó barátom volt. És akkor,
0: talán még akkor is.
1: Akkor is barátom volt, és mindig is tiszteltem őt, és ma is tisztelem. De ha akkor történetesen nem Antal, hanem a Horn van ottan, vagy akárki van ottan, ezt a részt ugyanúgy csinálnám. Tehát én nem a magyar társadalom bizonyos csoportjai ellentettem ezt, hanem azért, hogy felmutatni azt, hogy egy országban, ami élni akar, Európában, ott a köztelevíziónak, függetlennek ennek kell lennie, bármi is történik. Ennek ez volt a célja. És ezt szerintem meg kellett tenni, hogy ezzel sok embert megbántottunk, a sajnálom, hogy ennek sok ember örült, annak meg én örülök.

0: Már jó régen volt az, valamikor a rendszerváltás körül, amikor egy előadását hallottam, arról szólt, hogy mit jelent az, hogy baloldal, és mit jelent az, hogy jobboldal, és ezeket a régi fogalmakat nem tartotta igazán célszerűnek, használhatónak és igaznak ebben a világban. De azért mégis én meg szeretném kérdezni, hogy magát minek tartja, vagy milyennek tartja, hol helyezi el, tehát liberálisnak, netán konzervatívnak, netán szociáldemokratának. Ezt a hármat én most azért soroltam föl, mert mind a háromról azt gondolom, hogy igaz, vagy egyik sem.
1: Vannak erre szellemes válaszok, mert ezt már másodtól is kérdeztétek ilyen dolgokat Magyarországon meg külföldön, de nekem nincs szellemes válaszom erre, csak azt tudom mondani, hogy mind a három vannak olyan értékek, amelyeket nagyon sajátomnak érzek. A liberalizmusnak az alapvető értéke, hogy az individuum egyik legfontosabb érték, az emberek alapvető jogai szentek és sérthetetlenek. Ezek abszolút vallom, és hiszem, hogy ezek nélkül nem lehet egy csak relatíve tisztességes vagy boldog társadalmat sem létrehozni és fenntartani.

0: vagy vallomása, vagy reménye, szándéka, hogy lehetőleg amennyire lehet igazságos társadalmat kellene létrehozni. És az igazságos társadalom nem jön könnyen és gyorsan és automatikusan létre, ha csak a liberális szabad verseny elvei érvényesülnek, ezt is vallom. Tehát ilyen szempontból a szociáldemokrácia küzdelme egyfajta társadalmi igazságosságért számomra rokonszenves és vonzó. Tehát ilyen szempontból mind a három irányzatból fontos értékeket vallok magaménak.
1: Elutasítja, ha egyiket, vagy másikat, vagy harmadikat aggatják magára.
0: Igen, minthogy ezek a politikai filozófiák minden országban, pártokban testesülnek meg. Ezek nagyon laza gúnyák, vagy szűk gúnyák, amiket rápnának húzni a pártokra. Tehát a liberális párt nem mindig a legliberálisabb párt egy országban. És mennyi szociáldemokrata párt nem méltó tulajdonképpen a szociáldemokrácia igazi értékeire, és hány konzervatív párt van, aminek nincs köze igazán például az érték és hagyományokhoz. Tehát ilyen szempontból nagyon nehéz olyan pártot találni, amit el lehetne fogadni. Már csak azért is mondom, mert mindig a másik két politikai filozófiában is vannak nagyon vonzó értékek. És mivel most nincs választás, nem kötelező számomra az, hogy elhatározzam, hogy éppen melyik magyar párt áll legközelebb ahhoz a kombinációhoz, ami bennem él az értékekről.

0: Így utólag mi a véleménye egyébként arról a bizonyos első rendszerváltás utáni szabadon választott kormányról?
1: De erről kéne többek között mondjuk könyvet írni, ha elég érdekelne még az ilyen politika történet. Úgy érzem, hogy az első 4 évben az a kormány, az a parlament sok eredményt ért el azzal, hogy rengeteg törvényt megszavazott, és elkezdte fölépíteni ezt a demokratikus meg piacgazdasági intézményrendszert. Ez egy nagy komoly eredmény. Másfelől katasztrofálisnak tartom, hogy nem talált meg azt a társadalmi modellt, amit szerettek volna fölépíteni, haboztak abban, hogy mit csináljanak, német modellt utánozzák, vagy mást, amit az ország azt mondom, hogy nekem ez tetszik, nem tetszik, de kezdjük el építeni, mert ez legalább valami. Ennek a elmulasztása azt hiszem nagyon nagy hiba volt. Ugyanekkor a hiba a jelenlegi kormánynál, hogy megint nem tudták kitalálni azt a modellt, amit építenénk, és ezzel rengeteg energiát bocsékolnak el, illetve nem használnak föl. A következő szempont, de nagyon felelős és nagyon igazságtalan kritika tulajdonképpen, hogy nem sikerült megőrizni azt a látszatot legalábbis, hogy egy civilizált európai párt irányítja ezt a kormányt. Tehát az, hogy a pártnak ez a szakadása olyan lassan következett be, hogy Antal József olyan nehezen tudott dönteni a pártból lassan kiszakadó, a szélső jobb felé is odródó csoportokkal szemben, azzal borzasztó nagy kárt tett saját magának, a pártjának és az országnak. Hosszú évek kellettek, és kellenek majd még a ledolgozni azt a rossz benyomást, amit akkor Magyarországon egy a jobboldalisának a réme, ennek a megjelenése jelentett. Tudjuk, hogy ez egy buborék volt. A választás bizonyította, de nem lehet volna szabad 2 éven keresztül abba a hitbe hagyni az országot, hogy ez a Magyarországban ilyen típusú radikális jobboldali veszély létezik. Ez
0: azt gondolja, hogy nem volt?
1: Én azt gondolom, hogy meggyőződésem, hogy nem volt. Hát, hogy nem volt, azt a választás elég jól bizonyítja. Most pedig szerintem az ellenzéki pártok általánosságban azt lehet mondani, hogy konzervatív jellegű, jobb-közép pártok inkább, a Fidesztől kezdve a MDF-en keresztül, még részben a Torgyán párt is. A baj az, hogy nem tudják önmagukat megfogalmazni. Én nem tudom pontosan, hogy ma igazából mit akar ez a konzervatív tábor, ha van tábor, vagy pártok. Nem ismerem a programjukat, nem ismerem igazán, hogy mit csinálnak másképp, nem ismerem, hogy milyen képességeik, eszközeik vannak arra, hogy a dolgokat másképp csinálják, mint a jelenlegi kormány. Ezt érzem bajnak. Tehát azt, hogy nem tudtak felmutatni alternatívát a társadalomnak az elmúlt 2-2,5 évben. Van még 2 évük a választásig. Ha ezt elmulasztják, akkor nincs sok reményük. Ha sikerül megfogalmazniuk egy értelmes alternatívát, egy tisztességes európai konzervativizmusnak a jegyében, akkor a választások valamivel érdekesebbek és nyíltabbak lesznek, mint egyébként. De azt kell mondanom, hogy a baloldal, amiben hát egy párt van pillanatilag, az MSZP, ugye, SZDSZ például nem nevezném baloldali pártot, semmiképpen sem, az ugyanilyen gyenge.

0: ugyanígy nem tud felmutatni egy igazi alternatívát, mert pillanatilag a MSZP egy radikális, liberális gazdaságpolitikát hajt végre, sőt egy radikálisan liberálisnak látszó társadalom politikai programot hajt végre, ugye társadalom biztosítástól kezdve. Tehát egy ilyen párttól nem tudjuk, hogy végül is igazán mit akar. Az SDS eléggé hallgat az elmúlt egy-két évben, mint koalíciós partner, tisztességesen, lojálisan nem fogalmazza meg élesen a maga álláspontját, ami eltérne az MSZP-től. Ez egy tisztességes magatartás, de nagyon veszélyes magatartás, mert egy pártnak 4 év alatt elveszhet az arca és identitása, ha önmagát nem fogalmazza meg 4 évig, és ez történik pillanatnak az SZDSZ-szel. Tehát a baj az, hogy az alternatívának egyik sarka se rajzolik ki elég tisztán és világosan, tehát valóban nagyon nehéz lenne például ma szavazni. Nagyon érdekelne egy komoly politikai gondolkodás, vagy egy komoly politikai aktivitás, ami komolyan venné az országnak a problémáit. Nem csak azon a szinten, hogy stabilitás, gyorsan csináljuk a stabilitást, és máshol ne gondoljunk egyelőre, hanem tényleg a szóért elkérdést kérek, kipelálnák az, hogy végül is milyen irányba kell az országot tovább futtatni. Nem csak abban a szempontból, hogy stabilizálni kell az országot. Persze, hogy stabilizálni kell a gazdaságot, de azon túlmenően szerintem nem lehet addig stabilizálni igazán, amíg nem találjuk ki a helyét az országnak a világgazdaságban, vagy a világpolitikában.
1: Az a kitaláláson múlik, nem azon, hogy hova is engednek minket?
0: Hát a kettő összefügg, sehova nem engednek minket csak úgy jó szándékukból, legfeljebb csak akkor engednék minket hirtelen gyorsan, hogy ha mondjuk Jelcin megbukna, és bejönne valami veszélyes orosz kormány, akkor olyan gyorsan bekerülnénk a NATO-ba, és hamarabb bekerülnénk az Európai Unióba, de ilyen reméljük, hogy nem történik, akkor bizony nagyon keményen dolgozni kell azért, hogy az Európai Unió vezetői és társadalmai szemében valamilyen szempontból vonzóbbakká váljunk. És ez nem könnyű. A csehek ezt jobban csinálták, ők valamivel vonzóbbak, mint mi még nem vagyunk igazán vonzók számukra.
1: Sőt, hát azt mondja, meg azt írta, hogy kimondottan csúnyák vagyunk a magunk számára, és ha tükörben nézünk, egy csúnya arc néz vissza, meg hát különösen kívül lévők számára.
0: Igen, azt hiszem, a tükörből azt hiszem, csúnyább arc néz vissza, mint amelyek valóban vagyunk, és mint amelyennek minket kívülről látnak. Kívülről azért időnként egy-egy jó húzás sokat javít az arcunkon. Tehát rossz általában szerintem a magyarság, Magyarország megítélése nyugati körökbe. Nem vagyunk izgalmasak, nem vagyunk vonzók, nem látszunk, nem vagyunk a térképen, nincsenek olyan teljesítményeink, amire fölfigyelnének. Nincsen Havelünk és Klausunk, akik ugye brilliánsan csinálják a maguk politikáját és retorikáját főképpen. Nincsenek jó teljesítményeink. Ha vannak, azt mi becsüljük le. Főleg háborodva azon például, hogy hallom a Kuncét beszélni az olimpiáról, és úgy lekezeli, hogy közepes teljesítmények, nem igazán jó, többet vártunk. Hát ez
1: elfogadható, mondta.
0: Elfogadható, hát ki kére magamnak. Egyrészt nagyszerűen szerepeltek, másodszágok ennek a tized részével is bodók lennének, és lobogtatnák, mint óriási győzelmet. Ha Amerika nyer 7 aranyat, csak akkor is ünnepi saját magukat, hogy mi vagyunk a legnagyobb, nagyszerűbb ország. Ez, hogy ilyen elmény után is lógatjuk füliket, falkunkat, elfogadhatatlan. Ha ezt én csinálom, hagyján, de ez egy ország képviselője nem csinálhatja. És ezt csináljuk nap, mint nap. Máshol nincs ez így. Cseheknél nincsen, románoknál, szlovákoknál, horvátoknál nincs ez így. Baltikumban abszolút nincsen így. Ilyen rossz önkép azért nem létezik az általam ismert Európában, és ilyenfajta öntudatbeli dezintegrálódás, hogy tőlünk semmi jó nem telik már ki, hogy mi nem vagyunk alkalmasak semmire igazán, nekünk nem sikerül semmi. Ez speciális magyar állapot és tudatállapot, ami lehet segíteni, most egy rossz paszban vagyunk ilyen szempontból.
1: És ez kinek lenne tényleg a dolga, hogy segítsen?
0: Hát mindenkinek. Mindenkinek először se magát kéne meggyőznie,
1: hogy haján elfogva kihúzni.
0: Igen, hogy ő kiváló. Szóval hinni abba, hogy amit ő csinál, az nagyszerű. Hinni abba, hogy amit mi csinálunk, az jó minőség, és erről tenni is. A kormánynak nagyon nagy szerepe volna ebbe természetesen. Értelmiségnek, az újságírók is, hát most nem akarom magukat bántani, de hozzájárulnak ehhez a lógassó fülünket, falkunkat. Nálunk az elegáns a panaszkodás. Az országban rengeteg nagyszerű dolog történik, bizonyos dolgok még a parlament szintjén is, vagy a kormány szintjén, a nagypolitikában is, de rengeteg jó dolog történik falvakban és városokban. városokban vannak.
1: Mire gondol?
0: Hát vannak brilliánsan sikeres falvak és városok, fantasztikus dolgot csináltak 5-6-7-8 év alatt, mérőről följöttek egy nagyon jó szintre, ezek igazi sikersztorik, alig van hírük a sajtóban, hogy ezt említsem. A 3000 magyar helységből legalább egy harmada sikeres. Igazi siker. Valakik valamit jól megcsináltak, és ebből alig tudunk valamit.
1: Maga honnan tudja?
0: Egyrészt, mert van egy a klubunk nekünk, ahol rengeteg információt kapunk, ahol ebbe utazunk, hogy keressük az ilyen sikersztorikat. Másrészt elég sokat, ha itthon vagyok, most már egy év óta, elég sokat vagyok az országban, és látom ezt. Másrészt a klubon keresztül rengeteg ember jelentkezik nálunk, aki elmondja, hogy mit csinált, mit akar csinálni, és megható, és nagyszerű. Tehát én abban bízom, hogy azt látom, különösebb optimizmus nélkül, hogy Magyarországon lent, alul, meg középen sok millió ember dolgozik a túlélésért, és időnként még egymásért is.
2: Elhangzott Szellemtörténetek. Hankis Elemérrel Rádai Eszter beszélgetett. A Dokumentum műsor 1996-ban készült, és utoljára ugyanabban az évben augusztus 19-én hangzott el a Kossuth Rádióban. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. A Kossuth Rádió Budapesten 107,8 MHz. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorában a vallási műsorok szokott idejükben kerülnek adásba. Minden délben más-más templom harangja szól. Az egyházi félórák hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig, mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10:04-től hallható a Kossuth Rádióban. Művész és tanár.
3: Van valami olyan varázsa, amit szerintem mástól nem hiszem, hogy az ember megkap.
4: Mi mindnyájan jó úton haladtunk.
2: Egy gazdag életút hangokkal kikövezve.
5: Mondják, hogy a kottában minden benne van. Csak jól kell tudni olvasni.
2: A mester, a művész és az ember. Baranyai László zongora művész, 80 éves. Vasárnap 17:40-kor az M5 műsorán. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
6: Elindult az anyai örökség premier sorozat a Dunán. És most öné a lehetőség, hogy nyerjen. Válaszoljon a sorozatról feltett kérdéseinkre a Duna Facebook oldalán. Játsszon velünk és gyűjtsön élményeket Szilvásváradon. Részletek és heti kérdések a Duna Facebook oldalán. Nyereményünk egy két fő részére szóló 3 nap két éjszakás pihenés a szilvásváradi 4 csillagos La Contessa Kastély Hotelben. Félpanziós ellátással és a 650 négyzetméteres különleges domboldali wellness részleg korlátlan használattal.
2: Reklámot hallottak.
7: Pontosan 18 órakor hírek következnek a Kossuth Rádióban. Jó estét kívánok a hírszerkesztő Brejeska Dániel nevében is. A mikrofonnál Beslin Bettina. Várhatóan kedden vagy szerdán állítják le a paksi atomerőművet, közölte Magyar Péter Pakson. A miniszterelnök elmondta, amint a Duna vízszintje eléri a kritikus szintet, az atomerőmű utolsó, még üzemelő blokkját is teljesen le kell kapcsolni. Az erőmű jelenleg nagyjából 50%-os kapacitással üzemel. A kormányfő bejelentette azt is, hogy megkezdődhet a Dunamenti erőmű műszaki hiba miatt leállított blokkjának újraindítása. A létesítmény holnaptól teljes kapacitással működhet. Közölte azt is, hogy estére összehívták a védelmi munkacsoport ülését. A hazai energiaellátás biztonsága érdekében 2030-ig 4 gigawattnyi szélenergia fejlesztést tervez a kormány, jelentette be a miniszterelnök Pakson. Magyar Péter azt mondta, összességében mintegy 4000 megawatt, vagyis a paksi atomerőmű kapacitásának a dupláját kitevő szélerőmű fejlesztésre készülnek. Emellett 3 gigawattnyi áramtároló kapacitást kívánnak kiépíteni. Országszerte több helyen kellett korlátozni a vízhasználatot. Nógrád 54, Zala 29, valamint Hajdú-Bihar megye több településén kellett intézkedni. Szentendre egyik városrészén 1500 ingatlan maradt víz nélkül, a honvédség biztosítja a vizet. Újabb helyszíneken csaptak fel a lángok itthon, a hőség okozta szárazság miatt tarló, erdő és bozott tüzek pusztítottak az ország több pontján. A Vasvár megyei Jánosháza külterületén kigyulladt a száraz fű és az erdő ajnövényzete. A tüzet sikerült eloltani. A Csongrád-Csanád vármegyei Balástja és Forráskút között csaknem 6 hektárt érint a tűz, amit a tűzoltók megfékeztek. Piris-Szent László külterületén 15 hektáron égett az erdő. Készenléti állapotot hirdetett a román kormány az energiahiány és a Duna alacsony vízállása miatt. A román ügyvivő miniszterelnök bejelentette, a Csernavodai atomerőmű 2. blokját vízszabályozási beavatkozással próbálják üzemben tartani. A teljes leállásról szóló korábbi tájékoztatás ellenére a romániai atomerőművet üzemeltető vállalat tegnap elhalasztotta az erőmű 2. blokjának lekapcsolását. Jelenleg megpróbálják a Duna vizének egy részét a Duna fekete tenger csatorna bejáratánál található erőmű felé terelni. Itthon azonnali intézkedéseket vezet be a főváros, miután újabb tragikus baleset történt Budapest belvárosában. Karácsony Gergely főpolgármester egyeztetett a BKK és a Budapest közút vezetőivel. A főváros több pontból álló intézkedéscsomagot jelentett be. Felülvizsgálják a nagykörút felújítási terveit, kötelezővé tennék a nehéz gépjárművek holtérfigyelő eszközeit, valamint a buszok és kamionok kanyarodási sebességét 10 km/h korlátoznák. Augusztustól könnyebben hazajuthatnak a délpesti agglomerációban élők éjszaka, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, holnaptól Ócsa térségét és Dömsödöt is bekapcsolják az éjjeli közösségi közlekedésbe. Több járat indul, jobb csatlakozások és új kapcsolatok segítik a hazajutást. Híreink végén a várható időjárásról. Tovább fokozódik a kánikula. Országszerte napos, száraz idő várható, legfeljebb holnap az északnyugati határnál alakulhatnak ki zivatarok. Éjszaka általában 13-25, holnap délután 36-39 fok várható. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 20 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. A pontos idő 18 óra 4 perc.
2: Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán. Az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Amit én tudok, azt mindenki más is érzékeli. 9. befejező rész. Nádos Péter íróval Mihancsik Zsófia beszélget.
8: Augusztus 11-e. Arról beszéltünk volna ma, hogy amióta ír, azóta milyen a fogadtatása meg a kritikai visszhangja, de hát ennek egy különös apropót adott, vagy egy külön apropót adott az, hogy megjelent az emlékiratok könyve Amerikában, és most már, amint mondja, Angliában, Londonban is, tehát megvan az angol fordítás, és jönnek egyre másra kritikák éppen ezekben az augusztusi napokban. Most ennek kapcsán én felidéztem a fejemben azokat a kritikákat, amelyek magáról megjelentek itthon. És hát azt eddig is tudtam, hogy egyöntetűen lelkes és frenetikus volt a maga fogadtatása. Az irodalom tudomány körébe tartozó kritika szintjén is, de a napilap kritika szintjén is. Egy súlyos kritika született, ez a holmibeli esszé kötetéről szóló kritika, ezt is megnéztem, de nem erről akarom kérdezni, hanem erről jutott eszembe az, amit már korábban meg kellett volna kérdeznem, hogy mi ez magában ez az elméletalkotási szenvedély. Mert az a kettősség az valóban megüti az embert, hogy ha végigolvasta az emlékiratok könyvét, vagy bármelyiket, mondjuk akár az évkönyvet is. Ugye az egyik nagy felfedezés az én számomra mindenképpen a maga könyvében, az a fantasztikusan pontos és nagyon érzékeny részletezés, amellyel az emberi gesztus nyelvet leírja. Ugyanakkor az esszéi azok valóban fennkölt magasságokban és sokszor általánosságban, hát ahogy az elméletnél a szokás, mozognak. Van magának két különféle gondolkodás módja? Vagy két különféle igény van magában?
9: Nincs, ez egy és ugyanaz a dolog, legfeljebb a két oldal, ugyanannak a dolognak a két oldala.
8: Hogy lehet a két oldala?
9: Igen, ebben helyesbíteni akartam magamat, hogy talán még csak nem is a két oldala. Nem, én nem érzem ezeket se elmondnak, se nem érzem elméletinek, aznak végképp nem. Már csak azért sem, mert nem vagyok egy elméleti ember, nincs is meg az a felkészültségem. Hát az legfeljebb gondolkodom, és hát a gondolataimat leírom, szerintem ez teljesen legitim. Ki hogyan értékeli, ez egy más kérdés. Vagy hogy esetleg nem olyan olvashatók, mint a szép prózai írások, ezt nem tudom. Engem éppen az lep meg, tehát az a vehemencia, amivel ezeket az eszéket nem vették tudomásul, elutasították, illetve egy olyan argumentációval kritizálták, amivel hát én nem tudtam mit kezdeni, ahogy valószínűleg az illető recenzensek sem tudtak mit kezdeni azzal, amit én írok. Ez meglepett, de hát nem ezzel nem tudok mit kezdeni.
8: Nem is az volna feladat, hogy válaszoljon a kritikákra, hanem hiába mondja, hogy nincs meg hozzá felkészültsége, ez akkor is valahol a filozófia határán van. Szóval olyan fajta eszék, amelyek a filozófia határát súrolják, vagy azok. És erre nem elég magyarázat pusztán az, hogy maga leül és gondolkodik, és leírja azt, amit gondol. Mert ha a világértelmezés igényének a szintjén nézzük, akkor lehet, hogy egytől fakad a kettő. A részletes írni tudás, meg az elméletalkotási vágy vagy igény. De én szerintem két különféle gondolkodásmód és két különféle írásmód.
9: Igen, hát ezek a, tehát fogalmilag ezek nem iskolázott írások. Ezért filozófiának nem nevezhetők, filozófiának tulajdonképpen még csak a közelébe sincsenek. Én olvastam filozófusokat, a magam szempontjai szerint elég sokat olvastam, meg olvasok, de ez nem jelenti azt, hogy nekem lenne filozófiai nyelvem. Nekem nincs filozófiai nyelvem, nem is akarom, hogy legyen, mert abban a pillanatban a saját kompetenciámat átlépném. Ezek épp olyan leíró jellegű írások, mint az összes többi. Kétségtelen tény, hogy az embernek a szenzualitása tárgya, tehát mindaz, amit az érzékszerveivel felfog, és amit aztán a gondolkodásával, az emlékezetével, ami hát a filozófus számára is munkaeszköz, ezeket rekonstruálni tud, és nyelvi szinten meg tud jeleníteni. Ez a kétszeres áttétel, ez azt jelenti, hogy amikor valamit írok, akkor ezen a kétszeres áttételen keresztül nekem végig kell gondolnom. Tehát amikor egy szenzuális szinten megírt szövegnek a végére érek, akkor elég nagy mennyiségben termelődött az agyamba gondolat, amelyet nem mondtam el, nem mondok el. Egyrészt azért, mert elmondása filozófiai iskolázottságot igényelne, de az én igényeim szerint ez nem megoldható, tehát nem tudok egy másik életet újra kezdeni. Másrésztről fölösleges lenne elhallgatni, hogy bizonyos dolgokat végig gondoltam, és ezért eszéformában vagy kritika formában írom meg. Egy-egy könyv vagy egy színházi előadás kapcsán írom meg, amit különben tapasztaltam, vagy amiről azt gondolom, hogy tudom. Ez egy állandó ide-oda játék, tehát nem hiszem, hogy a gondolkodást és a szenzualitást egymástól el lehetne választani. Van egyfajta szépírás, amelyik számára talán nem olyan égetően szükséges a gondolkodás, tehát maga az észrevétel, az az elsődleges, és a gondolkodás az talán másodlagos, bár nem hiszek ebbe se igazán, legalábbis a századnak a második felében az irodalom nagyon kokettál, vagy nagyon erősen érintkezik a filozófikus gondolkodással. Még az igazán nedvdús filozófusok, mint tudom én, a Kierkegaard, vagy Pascal, általában azt a problémát, amiből a filozófiájuk származik, óvatosan rejtik, tehát azt a filozófiájuk szenzuális oldalai azok fedésben maradnak. Én nem hagyhatok semmit fedésben, nekem minden mondatomba meg kell nyílni. Nekem hasamból kell írni, mondják a németek. Aztán Bach. nem biztos, hogy csak a hasukra gondolnak, lehet, hogy lejjebb is gondolnak. Tehát mindenképpen magyarul azt mondja az ember persze, hogy zsigerekből, csak az más szempontból, politikai szempontból veszélyesen lekötött fogalom. A filozófiai gondolkodás iskolákhoz kapcsolódik, nagy örök vitákhoz, amelyek nem eldönthetők, de időről időre egy-egy nagy rendszeralkotó mégiscsak eldöntötte őket. És ezek a viták, ezek egy szépíró szempontjából terméketlenek. A világ, meg a gondolkodás szempontjából természetesen nem, sőt, az író számára is rettentesen fontosak, hogy ezek léteznek, és megismerhetők, és az ember utána mehet. De maga a szépírás folyamata számára terméketlen. Számomra az nem kérdéses, hogy én platonista vagyok-e, vagy arisztoteliánus vagyok, mert az magam szépíró agyával mind a kettő nagyon közel áll hozzám. A Pláton talán közelebb, az Arisztotelész az zsigereimet inkább békén hagyja, és az agyamat jobban igénybe veszi, és ezért fontosabb, vagy tudja fene. Szóval én ezeket nem akarom eldönteni, ezeket a vitákat, amiből lehet, hogy valami rossz sül ki, amikor ezt szétírok, de nem hiszem. Az más kérdés, hogy ezt jól recenzálták, vagy nem jól recenzálták, hogy olvasók örültek-e neki, vagy nem örültek neki. Szóval ezek mind-mind más kérdések. Ezek se az esszék, se a nem esszék, tehát se a fikcionális írásaim. Nem látom, hogy bármit megváltoztattak volna, vagy alakítottak volna. Én ezt nem tartom rossznak, vagy nem tartom jónak. Ez valószínűleg alkati. Tehát mit tudom én, az Eszterházi működés az pont az ellenkezője. Az Eszterházi ez a magyar nyelvet megváltoztatta. Tehát ahogy a magyar nyelv egy bizonyos rétegéből, tehát egy réteg nyelvből csinált egy saját nyelvet, ugyanannak a rétegnek visszaadta, és ez szétsugárzott a magyar köznyelvben. Tehát magyarul ma újságot írnak Eszterházi nyelven, könyveket írnak Eszterházi nyelven, diskurálnak, élőszoba diskurálnak. Én ezt úgy szoktam megfogalmazni, hogy az ő nyelve, az ő irodalma, az ő alkata, az reprezentatív. Ez valamit reprezentál, ami egy kultúrának a része, vagy talán az egésze, ezt nem tudom. Én meg magamon kívül az égvilágon semmit nem reprezentálok, tehát ez alkatilag bennmarad, tehát az, amit én csinálok, vagy csináltam, az bennmarad egy szűk körben.
8: Én ezt nem így látom, mert tudja körülbelül, hogy hány olvasója volt mondjuk az emlékiratoknak? Meg tudja becsülni?
9: Nem tudhatom megbecsülni, de hát olyan 20 000-nél több nem lehetett.
8: Mert a példányszáma mennyi volt?
9: 14 000 volt az első megjelenés, tehát az első kiadás, a szépirodalmi kiadás.
8: Felelhetetlen? Volt már egy-két év
9: után? Az elfogyott, de az nem, soha nem biztos, hogy ezt aki megveszi a könyvet, és fölállítja pláne egy ekkora könyvet a polcára, az el is olvassa. Én nekem, mit tudom én a...
8: Én egy olyan könyvet olvastam, amit 4-en olvastak rajtam kívül. Tényleg, mert nem lehetett kapni.
9: Igen. Hát azért, mert ebbe a szűk körbe volt. De hát valószínűleg a tágabb, tehát egy kicsit kilép ebből a szűk körből, akkor ott már nem talál olyat, nem csak, hogy ki bármelyik könyvet olvasta, hanem egyáltalán a nevemet életébe hallotta.
8: De a diskurzust ezek az emberek folytatják, amelyik körből hozzám került ez a négy ember által olvasott példány.
9: Igen, ezennél egy sokkal bonyolultabb dolog. Igaza van, hogy a diskurzusnak tehát különböző rétegei vannak, és hát egy nagyon szűk körben folytatott diskurzus nagyon mélyre tud hatolni egy társadalomba, vagy egy nyelvben. De én nem gondolom, hogy ez olyan lenne. Tehát nem látom vissza a módszeremet, nem múl vagy a módszereimet. Én most nem arra gondolok, hogy nincsenek epigonjaim. Az is egy érdekes dolog, hogy nem lehetnek.
8: Mert
9: nagyon testre szabott a dolog. Én magam meg szoktam nevezni mindenféle magyar hagyományt, amihez én nagyon erősen kapcsolódom, de olyan értelemben nem nevezhető hagyományosnak, ahogy például a maga az írás mód, ahogy például az Esterházyt a Kosztolányihoz lehet közvetlenül kötni. Ezek mind akadályozzák azt, hogy az ember belelépjen a dialógusba, holott hát minden vágyam ez természetesen volt és marad. És az aztán a második kiadás, ugye a kérdésére válaszoljuk, hogy a második kiadás a jelenkor kiadás, amiben talán 3000 példányt adtak el, úgyhogy ha 20 000-et mondom, akkor jó, mondja, hogy 30 000.
8: Jó, változatlan, úgy gondolom, hogy ez egy meghatározó.
9: És ez mondjuk a legfontosabb könyvem, hát a többiekről aztán nem beszélve, ahol aztán a 10 000-es vagy 5 000-es vagy 2 000-es példányszámokról beszélhetek.
8: Most, a második kiadásokban.
9: Most, és a régebbi kiadások azok viszont 100-as vagy 1000-es szériák voltak, mert hát akkor viszont cenzurális akadálya volt annak, hogy annyi példány jelenjék meg, amennyi igény éppen akkor volt rá. Mindegy, ha olyan őrületes nagy igény lenne, akkor áttörné a gazdasági és a cenzurális akadályokat, áttörte volna, vagy áttörné, nem törje át.
8: Nem törje át, mert végül is nem krimit írt, és általában a krimit töri át ezeket az akadályokat.
9: Nem.
8: Maga is tudja, hogy az emlékiratok nehezen olvasható könyv, szóval bele kell lendülni ahhoz, hogy az ember átvegye az érzékelési módját, meg a gondolatmenetét, meg a fogalmazását, hát az eszéről nem beszélve, mert azok számomra is nagyon nehezek. Körülbelül 8-szor olvastam el a Kaspar David Friedrichről írott tanulmányát, vagy eszéjét, és a 8. alkalommal is maradt benne egy olyan gondolatmenet, és ez a gondolatmenet áll vagy 6-8 mondatból, amelyiknek nem tudok eljutni az értelmét. Tényleg nehéz.
9: Pedig a Méla Bú, tehát ennek a Kaspar David Friedrich képnek a leírása, ez nem komplikáltabb, és nem kevésbé komplikált természetesen, mint az emlékiratok. Éppen az emlékiratok tapasztalatait írtam meg egy másik szinten.
8: Másik szinten, tehát és más nyelven, és más gondolkodásmóddal. Tényleg
9: így van? Ugyanazzal. Tehát megírtam egy kép kapcsán az érzékelésnek a szintjeit, egy melankolikus ember érzékelésének a szintjeit. Épp úgy, ez azért fontos, ez a különbségtevés, tehát nem egy a melankóliának az ellentetje. Ez egy nagy kérdés. De nem egy komikus embernek az érzékelését, hanem egy melankolikusét. Tehát ez olyan, mint a dur-mol különbség. Ez egy nagy különbség. Magát a gondolkodás, vagy az érzékelés, illetve a kettőnek együtt, a kettő egymásra hatásának a szerkezetét. És ez a szerkezet határozza meg az emlékiratok könyve szerkezetét is, de már a családregény vége szerkezetét is ez határozza meg. Tehát a különböző szinteknek az egymásra hatása, aminek csak egy része az érzékelés, a másik része az pedig az érzékelésnek a feldolgozása, a feldolgozás tapasztalati, illetve gondolati szintjén. Gondolkodásbeli szint.
8: Pontosan ez, hogy maga most gondolati szintről beszél, meg szerkezetről beszél, én meg valószínűleg inkább nyelvről beszélek, és azt mondom, hogy ahogyan egyetlen egyszer nem történt meg velem az emlékiratok könyvében, hogy nem értettem, hogy miért úgy rakja össze a szavakat mondatokká, ahogyan összerakja, hát ez történik az eszékben, tehát többször vissza kell mennem egy mondatra, mert úgy érzem, hogy nem a, most nem akarom azt mondani, hogy konvencionális, hanem nem azon a határon belül használja és kombinálja össze a szavakat, amelyek nem bárki számára, hanem mondjuk egy felkészült olvasó számára követhetőek, tehát sokkal több önként érzek a nyelvében, amikor eszét ír, mint akkor, amikor regényt ír.
9: Ez természetes, mert amikor regényt írok, akkor egy közkincsre appellálok. Arra a közkincsre, ami, és ez is hozzátartozik azokhoz az ajánlataimhoz, amelyeket a dialógus vagy a diszkuszió számára tettem, és amelyeket nem fogadott el gyakorlatilag senki, hogy a szenzualitás, tehát hogy ha van egyenlőség, vagy egyenlőségi vágy, az ugye van az emberekben, De ha van egyenlőség, tényleges, valódi egyenlőség, az a szenzualitás szintjén működik. Tehát valamennyien ugyanúgy fogjuk föl a dolgokat, nemünktől, életkorunktól, felkészültségünktől, szociális helyzetünktől függetlenül. Vannak ellenkező állítások, tehát ez az én állításom. Most én erre appellálok. Tehát nem tudok olyan elrugaszkodott mondatot írni, nem akarok. Amikor ne venném figyelembe azt a szenzuális szintet, hiszen erről írok, amelyik nemtől, kortól, szociális állástól és az adófizetés mértékétől függetlenül azonos bennünk. Mindig erre appellálok minden mondatban. Most amikor az ezzel való foglalatosság tapasztalataiból indulok ki, akkor már nem appellálhatok erre, mert ezzel a magyar irodalomban rajtam kívül senki nem foglalkozott így, és a világirodalomban is nagyon kevesen. Tehát ez az én specialitásom. Most ha ennek a tapasztalatával foglalkozom, akkor nem tudok, legfeljebb arra appellálhatok, amit én már megírtam. Tehát azt be lehet számítani. Tehát akkor nem tudok, akkor nincs közös kincs. Akkor az van, ami az én rögeszmém, az én gondolatom, az én elképzelésem a világról, a gondolkodásnak, a tapasztalatnak és az érzékelésnek a különböző szintjeiről és az ezeknek az egymáshoz való viszonyáról. Én ezt megpróbálom emberi nyelven előadni, itt akkor vagy a nyelv nem emberi, tehát nem elég jó, rossz, vagy hol jó, hol nem jó, és ezért nem követhető, vagy pedig akik olvassák, vagy akik foglalkoznak vele, azok nem fordítanak elég munkát, tehát egyszerűen a figyelmükből annyi telik, amennyi telik, és kész, a dolog el van intézve. Magyarán a dialógusban nincs benne, vagy a diszkuszióban nincsen benne. A határán van, ez kétségtelen. Amióta Németországban is mindenféle írásom megjelenik, addig azóta már összevetési lehetőségem is van. Ott is a határán van, ott sincs benne a diszkuszióban, a dolognak semmilyen formájában, és mégis természetesebben mozog.
8: Na, mit
9: ért ez alatt? Hát azt értem, tehát, hogy egész primitív paraszti nyelvre lefordítsam, hogyha bemegyek egy könyvtárba, egy könyvesboltba, egy, tehát minden olyan helyen, ahol a könyvvel, vagy irodalommal, vagy ilyesmivel kapcsolatos, ott ismernek. Magyarországon nem, oda mehetek, ahova akarok. Ez egy nagyon jó állapot egyébként, ez a jobbik állapot. Nem okoz értelmezési nehézségeket, nem okoz. Úgy érzem, hogy egyrészt nagyobb kíváncsiság fogadta Németországba azt, amit írok, másrészt nagyobb megértés. Németországban sokkal több nagyon exakt beszélgetést folytattam mindarról, amit valaha írtam, mint Magyarországon. Magyarország exakt beszélgetést én arról, amit írtam, nagyon ritkán folytattam bárkivel.
8: Németországban felolvasók körutakra megy, ahol rengeteg emberrel találkozik, és abban
9: oltat... Magyarországon is rengeteg emberrel találkozom, nagyon sok barátom van, rengeteg emberrel beszélgetek, azok szeretnek is. Exakt beszélgetéseket mégse folytattam hazámban, arról, amit csinálok, a munkámról egyáltalán. Nem, tehát exakt beszélgetéseket, ami a tárgyhoz, például mondatszerkezethez tartozik. Egy egyszerű felolvasáson Németországban sokkal részletekbe menőbben beszélgetünk a mondatszerkezeteimről, olvasókkal, mint Magyarországon vezető kritikusokkal.
8: Talán itt is olvasókkal kéne beszélgetnie.
9: Nem, olvasók, igen, más a helyzet, más a viszony, más a közeg, más a felkészültség és a befogadási kultúra. Minden más. Én nem panaszkodom most a hazámra, szó nincs róla. Csak amióta ezt a különbséget érzékeltem, azóta többet tudok arról, hogy egy közeg mit tesz az ember életébe. Tehát, hogy magánszámai lehetnek, de a magánszámai csak annyiban válhatnak közkincsé, amennyiben a közegben megvan az erre való affinitás. A közegben csak affinitás van például, de nincs meg a hasonló működésnek az igénye, vagy a hasonló működésnek a kényszere, akkor egy furcsaság marad, akkor a magánszámnak a legfeljebb a bája marad meg, vagy vonzódunk a furcsa magánszámok iránt, van, aki vonzódik, én is vonzódom. És Németországban ezt nem éreztem, szóval nem éreztem soha úgy, hogy én egy magánszámot csinálnék, csak mindig úgy éreztem, hogy én csinálom a magam dolgát, ahhoz mindenféle viszony lehetséges, de az akceptálásnak egy teljesen tárgyilagos szintjén tudok állandóan mozogni. Tehát nincs a dolog túlértékelve, nincs a dolog alulértékelve, körülbelül az értékén kell el, nem kerül bele a dialógusba.
8: Magyarországon folyik dialógus bármiről?
9: Persze. Nagyon fontos kérdésekről. Hát 89 óta a demokrácia működő képességéről folyik dialógus, csak a dialógusnak, hogy úgy mondjam, egy olyan formája, ahol nagyon kevés szereplő van, aki lökne egyet rajta, és magasabb szintre emelné. Tehát az általánosításnak mindig ugyanazon a szintjén marad meg a dialógus. Egyáltalán a politika lehetségességéről szól például a dialógus egyik fele, vagy a politika aljasságáról és borzalmairól. Tehát ez is egy vita, de például mit tudom én, ahogy a Tamás Gáspár Miklós ebbe a dialógusba belepróbál szólni egy republikánus szempontból, és elmondja nekünk gondosan, hogy mi az, hogy republikanizmus, vagy mi az, amit elvileg tudnunk kéne, hiszen a republikánus gondolkodásnak Magyarországon is megvannak hagyomány, feledésbe merültek. Megpróbálja egy magasabb szintre emelni az egész dialógust, vagy az egész diszkusziót, nem megy neki se. Tehát ő is a szélén marad. A saját pártjában a szélén marad, és aztán az egész magyar közgondolkodásban végképp a szélén marad.
8: Hát pedig sok oka van, de ebben most nem menjünk bele. Nem.
9: Persze, sok oka van, mindennek sok oka van, de az én szempontomból... Az én szempontomból úgy néz ki, tehát hogy én úgy látom, hogy van, hogy ne lenne dialógus, nagyon fontos kérdésekről, de én a magam ajánlataival egy másik közegben mozgok. És abban a közegben, amiben én mozgok, ami a nagy folyama a magyar társadalom dialógusainak, nincsenek nagyon érzékelhető találkozási pontok, vagy érintkezési pontok, illetve az én szempontomból lennének, ezért van mindig egy csomó ajánlatom, csak viszont válasz nem érkezik rá.
8: Most komolyan, Magyarországon nem erről szól az élet. Nem arról szól az élet többnyire, amire maga ajánlatot teszel. Az emlékiratok az olyan fajta ajánlat, amiről 86-ban se szólt az élet, meg most se szól, mert valóban arról szól, hogy melyek azok a társadalmi politikai feltételek, amelyek közül valahogy ki kéne elvickéltetni ezt az életet, amit élünk.
9: Igen, de ez egy tévképzet, nem? Az emlékiratok könyve arról szól, hogy milyen differenciáltsági fokú a saját magamról alkotható kép. Tehát milyen egy-egy mozdulatom, mi minden tartalmazhat, hol vannak ennek az elbeszélésének egyáltalán a határai, milyen módon rekonstruálható, és ez mind-mind nagyon szorosan összefügg a magyar történelemmel, a magyar gondolkodás differenciáltsági fokával, adott differenciáltsági fokával. Az más kérdés, hogy az a napi politikai gondolkodás nem éri el, hanem hogy azt a differenciáltságot, amivel én dolgozom, hanem annak a küszöbét sem. Tehát amikor a magyar miniszterelnök azt mondja, hogy kevesebb filozófust kell képezni, mert nem jók semmire, akkor én azt mondom magamban, hogy a magyar miniszterelnök csak azért mondhat egy ilyen égtelen ostobaságot, mert oly kevés a magyar filozófus. Egy német miniszterelnök vagy kancellár nem mondhatna ilyet, hiszen filozófiát tanult, és tudja, hogy a differenciálás mértéke az soha nem elegendő, tehát még kéne egy kicsit differenciálni. Tehát ilyen hülyeséget nem mondhatna. Na most, itt van egy diszkrepancia, de hát éppen ez az ajánlat. Tehát az az ajánlat, hogyha nem fogtok differenciáltabban gondolkodni önmagatokról, ami azt jelenti, hogy a szeretőtökről, a gyermeketekről, a szomszédotokról, akkor fogtok magatok körül forogni, és a saját farkatokat legfeljebb leharapjátok, de többet nem értek el. Tehát ezt lehet szemlélni. Az első emeletről, lehet a második emeletről, és lehet a harmadikról. És hát minél távolabbról, minél sokszínűbben szemlélek egy kérdéscsoportot, annál jobb.
8: Persze, csak ez egy minőségileg más szemlélet, és erre mondtam én, hogy ez 86-ban se volt divat, azóta meg aztán végképp nem divat, mert nagy átfogó kategóriákkal van elfoglalva mindenki, ami még csak nem is a magyar történelemre vonatkozik okvetlenül, vagy ha igen, akkor nagyon sablanosan és sematikusan vonatkozik rá. De hogy bárki a nyilvános gondolkodás szintjén eljusson addig, hogy ezekben a nagy keretekben egyének élnek, és ezek az egyének valahogyan élnek, meg valahogyan elemezhetők, meg ahogy mondja, differenciál által lehetne gondolkodni róluk, ezt én nem tapasztalom. Ez nem a diskurzus része. Tehát ezért nincs elvevő.
9: Ez nem a diskurzus része, ez kétségtelen, de az is látható, és az is teljesen világos, hogy egy társadalom, amelyiknek nagyon jelentős, több száz évre visszamenő tradíciói vannak, amelyek szabadság tradíciók, vagy legalábbis függetlenségi tradíciók, ami rokon ugyan a szabadsággal, de nem összetéveszthető vele. Itt van az első zökkenő. Tehát, hogy a nemzeti függetlenség ügye és a személyes szabadság ügye kicsit összemosódott, és ahogy a lengyeleknél a Gombrovicsnak kellett ahhoz jönni, hogy azt mondja valaki a lengyeleknek, hogy az állandó mi, az elfelejtendő én. Ugyanis a függetlenség nagyon szép dolog, azért tényleg másként nem lehet tenni, mint együtt, de az ember egyedül van. És a költészet az egy emberről beszél, aki én. Nem csak a költészet, a próza is. Még az orosz próza is egy emberről beszél, pedig annak vannak a leg tehát a kollektív tudata annak a legtágasabb. Na most ebben a vitában, ez egy nemhogy vita, ez egy tradíció a magyar gondolkodásban, vagy akár magyar életérzésben, vagy életfelfogásban, vagy világszemléletben. Én úgy próbáltam beleszólni, hogy elzárkózzam mindenféle, tehát csak és kizárólag egy ént mondjak el, hogy egy elképzelt, fikcionált ént, amiben nagyon sokféle én még beletartozhat, vagy beletartozik, és ezzel elhatároljam magam attól, amelyik megállás nélkül a többeszám első személye mögé bújik, vagy önmagát valamilyen oknál fogva, sajátos politikai vagy érdeknél fogva, tehát önmagáról feltételezi, hogy ő másokat képviselhet. Természetesen nem egy parlamentáris képviselési rendszerben, hanem diktátorként. Tehát én megpróbáltam a diktatúrának, vagy a szabadság hiányának hagyományai ellenében írni. Tehát ellenében gondolkodni. És ez egy ajánlat, és én nem gondolom, hogy ezt az ajánlatot az elkövetkezendő években bármilyen formában meg lehetne kerülni. Nem konkrétan természetesen ezt meg lehet kerülni, el lehet felejteni. Magát a problémát nem lehet elfelejteni. Tehát abban a pillanatban, ha nincs szabad magyar én, nincs szabad, önálló, független magyar egy ember, aki mindenféle párttól, adóhatóságtól független, és rendelkezik olyan hihetetlen, beláthatatlan területekkel az életében, amelyeknek se a saját pártjának nincs köze, se a saját adóhatóságának, akkor csak visszafelé út van a diktatúrába. És akkor a diktatúrát az maga a szabadság hiánya szüli. De én arra appellálok, és én arra abban bízom, tehát a tényleg van egy mély optimizmus ebben a tekintetben, mert nem, hogy a magyar társadalomnak a szabadság és függetlenség hagyományai, ha bár 89-ben erősen megtörtek, erősebbek, és keresztül viszi a társadalmat ezeken a buktatókon.
8: Ezt nem akarom kicsibe vonni, hogy ez a szál létezik, és nem csak az irodalomban, hanem az elvontabb gondolkodás szintjén, adott esetben még a közérzület szintjén is, csak az elvont gondolkodás hiánya, vagy a magyar filozófia hiánya miatt nem tisztázottak olyan kategóriák, amelyeknek a tisztázása most kéne, hogy megtörténjen, és ezek a kategóriák, noha az egyénre szabott dolgokról gondolkodnak, például a szabadságjogokról, abszolút bizonytalanságban mozognak, szóval megdöbbenve tapasztalom sok éve már, hát 89 óta folyamatosan, hogy mindazok, akik a szólásszabadság vagy a véleménynyilvánítási szabadság eufóriájában úsznak, mert megtörtént az, amire nem lehetett számítani, fogalmuk sincs, és nem is gondolnak rá, hogy ennek van egy másik oldala, hogy szabad az ember csak akkor lehet, hogyha hozzárendeli a saját személyes felelősségét, mert különben visszaél, és minden más. És ez nem egyszerűen a vita szintjén nem jelenik meg, hanem a magatartások szintjén nem jelenik meg. Szóval rengeteg minden véggondolatlan, olyasmi, ami nélkül nem lehet eljutni ehhez a szinthez, amiről maga szeretne beszélni.
9: Ez egész egyszerűen arról van szó, tehát pont az ellenkezőjéről, mint amit a magyar miniszterelnök állít. Nagyon kevés Magyarországon a filozófus. Én, miután a magyar miniszterelnök ezt állította, hogy túl sok lenne a filozófus, utána kezdtem kérdezni Németországba, hogy ott mennyi. És hát gyakorlatilag ott normális értelmiségi állást olyan nem tölt be, aki filozófiát ne végzett volna. Ami nem azt jelenti, hogy ő filozófus lenne, hanem azt jelenti, hogy filozófiát hallgatott. Ami azt jelenti, hogyha nem beszél egy egyeztetett nyelven, tehát egy egyeztetett fogalmi nyelven, akkor nem lóg labdába. Tehát itt mindenki Magyarországon magyarul, neki a saját nyelvét beszéli, és én kötelező vagyok ezt megérteni, és a saját nyelvét úgy beszéli, hogy a másik nyelvéről nem vesz tudomást. Tehát minden, gyakorlatilag minden dialógust, minden diszkusziót előről kell kezdeni. Tehát van ilyen különbség, bizony, Nyugat-Európa és Kelet-Európa között, hogy a differenciáltságnak más fokán áll. És ha itt nem következik be egy ugrás, akkor nincs más út, csak vissza a diktatúrába, egy politikai diktatúrába, nyomorba, kétségbeesésbe, és ugyanabba az önjáró verklibe, életbe tartjuk magunkat a saját kis privát szabadság eszményeinkkel, vagy függetlenségi eszményeinkkel. Tehát akkor ugyanaz az önjáró szerkezet működik tovább. Tehát itt vagy egy ugrás következik be, ha az adaptációs készsége a társadalomnak elég magas, akkor erre képes erre az ugrásra, és akkor a léc másik oldalán, amit átugrottam, a léc másik oldalán, ott már nem az adaptáció iskolája kezdődik, hanem a produkció kezdődik, az önálló produkció. Ha erre nem képes, egyrészt azért, mert a saját 19. századi eszményei visszatartják, tehát például nem képes revidiálni a legpozitívabb eszméjét. 89-ben ugye az történt, hogy a 48-as eszméket fölváltotta a Szent Istváni gondolat, amivel olyan nagyon messzire nem lehet menni. Tehát a Karoling eszmével azt hiszem, hogy Franciaország olyan sokat nem tud kezdeni, sőt az Anjouval sem.
8: Történnek rá kísérletek Löpen és pártja keretei között.
9: Természetesen, sőt, ez nagyon helyes, hogy ez történnek kísérletek, de messzire nem vezet. Tulajdonképpen a fordítottját kellett volna elvégezni, vagy a fordítottja lenne szükséges ehhez az ugráshoz. Annak a megvizsgálása, hogy a 48-as eszmében, tehát a függetlenség és szabadság gondolatban a két egymással csak távoli kapcsolatot tartó fogalom, hogy kapcsolódott össze. Tehát a személyes szabadság és a haza függetlensége, ez kellemetlenül hogyan kapcsolódott össze, még olyan nagy életművekben is, mint a Petőfi, amelyik ugye hát a lelkünk legmélyén van. Sőt, bizonyos értelemben még az olyan nagy 20. századi életműben is, mint a Bartóké. De a dolognak mindig egyszerre két oldala van. Tehát egyrészt sehol a világon nem szeretik az emberek, hogyha nem sunnyoghatnak, hogyha exaktaknak kell lenniük, mert az exaktság az munka. A munka az felelősség, tehát felelősséget mindenki irtózik tőle, mindenki vonakodik, mindenki igyekszik elkerülni. A kérdés nem ez. Ez az embernek az egyik oldala, aki ezt el akarja kerülni. A másik oldala viszont az, aki vállalja. Mert látja, hogy akkor a saját fészkét, ez egy állati ösztön, a saját fészkét nem fogja tudni megépíteni, és a saját fiókáinak nem fog tudni adni, enni. Hát ezek szükségszerűségek. És hát, ha viszont kontaktusba áll a világgal, és a világnak egy része legalábbis tisztázott, vagy állandóan tisztázódó fogalmakban közlekedik, tehát ahol bizonyos tradíciók, bizonyos hagyományok működnek, és ezeket mindenki tiszteletben tartja, akkor is tiszteletben tartja, ha vitázik vele, akkor is tiszteletben tartja, hogyha dinamittal aláaknázza, mindenképpen tiszteletben tartja, azzal operál. Ezzel nincs kitérést.
8: Mindenesetre az teljesen biztos, hogy ez a előre fele való mozgás, az nem jutott el a személyességnek semmiképp arra a szintjére, amit maga próbált ajánlatként megfogalmazni, mondjuk az emlékiratokban. Egyébként ez szerintem nem jelenti azt, hogy a maga ajánlata nem vált a diskurzus részévé.
9: Nem, én ellenkezőleg mondom, nem vált a diskurzus részévé, semmilyen formában nem a dialógus tárgya, amit én csináltam. Nagyon kevés embert érint, és nagyon kevés ember foglalkozik ezzel. Ez így nagyon helyes, nagyon jó. Azért, mert ellentétben a maga véleményével, én úgy gondolom, pont fordítva gondolom. Én úgy gondolom, hogy ezt mindenki feladhatatlanul magában hordja. Ez a közös nevező. Tehát az igenis. Mindenki, aki hülyeséget beszél, az is, akinek a seggén is feje van, hogy Vörös Sándort idézem, tehát aki a legokosabb a virágon, mint a pedagógus néni, az is csak ugyanazzal a szenzualitással fordul a világhoz, vagy alszik, mint én. És amit én megpróbáltam az emlékiratok könyvében radikális módon, vagy viszonylag radikális módon, az én kezem is, erről is beszéltünk már, az én kezem is meg volt kötve, a mi által, a közös nevező által, de viszonylag radikálisan megpróbáltam leírni, ez közös. Tehát ez közkincs. Az más kérdés, hogy a működésnek, tehát a társadalmilag elfogadott gondolkodásnak milyen fokon tárgya, vagy milyen fokon szabja meg a minőségét.
8: Ez a kérdés, semmi más nem kérdés.
9: Hát igen, az már nem az én kérdésem, tehát ez nem az én dolgom, ahhoz nekem...
8: Most erről beszélünk.
9: De igen, csak ahhoz nekem nincs mit hozzászólnom. Én nem vagyok pedagógus, nem kell a katedrára kiállnom, nem kell semmit megtanítanom, nem vagyok a nemzet tanítómestere. De,
8: annyiban igen, amennyiben azt maga is tapasztalhatja, meg maga is tudja, hogy egy nyilvános beszéd ezekről a dolgokról, tehát amennyiben a maga könyve a diskurzus részévé válik, mehet a konvenciókat lazító irányba, és mehet a konvenciókat szorosabbra fogó irányba. Ezért nem mindegy. Ebben az értelemben szerintem, noha nem egy össztársadalmi vita szintjén, de a maga könyve a beszélgetés részévé vált, sőt ennél több, a szemlélet részévé vált. Legalábbis abban a körben, amelyik azért egy vélemény formáló csoport, és amelyik elkötelezettje volt a maga könyvének. Én ezt így tapasztaltam a saját közegemben. Tehát nem lehet ezekről a dolgokról, amelyekről maga ír, és amelyekről most beszélt, nem lehet a maga könyve után ugyanúgy gondolni, és nem lehet ugyanúgy beszélni róla.
9: Jó, csak ehhez akkor sincs, nekem nincs, ha ez így lenne, vagy így van, én nem érzékelem így, de akkor sincs mit hozzátennem, vagy nem ezen nem tudok mit.
8: Nem is kell, hogy kezdjem bármit is, csak maga azt állította, hogy nem része a dialógusnak, én meg azt állítottam, hogy igen, lehet, hogy csak látensen, lehet, hogy nem erről folyik a Népszabadságban vita, de jelen van, és meghatározóan van jelen. Most függetlenül a kritikai szintől, mert hát arra gondolom nem volt panasza.
9: Nem, hát nem, hogy nem
8: panasz. Egy fogadtatás egész
9: mondta. Nem, hát sőt, ellenkezőleg nekem az szemben mondjuk az Eszterházi valakit hihetetlenül szeretnek, tehát ez egy szeretetnek örvendő ember. Mindig az irítséget, az utálatot és a gyűlöletet vonzza magához, és hihetetlen kritikai támadásoknak volt az egész pályafutása alatt kitéve. Én nem. És tehát én állandóan azon, mintán én egy ilyen, inkább egy megközelíthetetlen ember vagyok, aki még magát se tudja megközelíteni, nem, hogy őt, és inkább egy elviselhetetlen, tehát

0: Németországban is van egy Sibylle Kramer nevű kritikusnő, aki könyvről könyvre elkísér a negatív kritikáival, az alapvetően negatív kritikáim. Tehát ez elem.
1: Maga jó?
0: Hát persze, hogy jó vagyok, mindenki jó. Nincs olyan, aki...
1: Miért mondja?
0: Mert tud bánni a hiúságával, vagy nem tud beengedni a dolgozó szobájába a hiúságát, vagy nem engedi. Ezek nagy kérdések, hogy beengedi-e például, és hogy...
1: Hogy befolyásolja az írásban az...
0: Igen, vagy hogy tartja kinn a küszöbön kívül, mint egy kushadó szörnyeteget. Az író kiúságánál borzalmasabb nincs, az egy szörnyeteg, az egy rettentes szörnyeteg. Nem tudom, hogy
1: milyen hatással van az írásra?
0: Mindenképpen pusztító hatással van.
1: Na jó, de ez miben áll abban, hogy...
0: Többféle. Az is nagyon rossz, amikor az embert tönkreverik. Tehát mit tudom én, volt az életemnek egy olyan szakasz, amikor tönkrevertek. Az nem nyilvánosság előtt zajlott, hanem a nyilvánosság kizárásával. Tehát az, amikor a magvető két kéziratomat évekig fektetett, és mindenit elmondták, hogy milyen rossz, amit csinálok.
1: Már magánközlendőként.
0: Hát szerkesztői véleményként. Két okból, egyrészt az, mert nem merték megmondani, hogy van egy tiltás, ami csak valamikor 87-ben derült ki, vagy talán előbb derült ki, talán 86-ban derült ki számomra. Mások tudták, akik a tiltást kapták, csak én nem tudtam. Tehát kénytelen voltam elhinni, hogy tényleg rossz, tehát a hiúságomat megsértették. Ha azt mondják az emberek, hogy csúnya vagy, hát akkor elkezdi a kezét, lábát úgy tartani. Tehát vagy direkt úgy tartja, mintha nem lenne csúnya ő, és annyira akar tetszeni, hogy az mások, vagy pedig elhiszi, és akkor... A lányok szokták a mellüket, hogy vagy azért, mert túl nagy, vagy túl kicsi, és akkor úgy összehúzzák magukat, a fiúk meg a farkukat, hogy túl nagy, vagy túl kicsi, és akkor amiatt túl büszkék lesznek, vagy túl félénkek. Szóval ezek rettentes, hát ezek rémek, ezek szörnyek, hát ami a mondataim, azok bár kontroll alatt tartott minőségek, vagy tárgyak, de hát azok legalább olyan érzékenyek, hanem érzékenyebbek, mint a testsémám. Mert a testsémám az egy olyan adottság, amin hát legfeljebb egy kozmetikai műtéttel lehet változtatni, nagyon durva beavatkozása, amit az ember akár nem elfogadja. A mondat az ennél törékenyebb, mert hát ezt végül is ő csinálta. Most ezt, ha sokat sokszor azt mondják, hogy ez rossz, azt elhiszi, és elkezdi gyűlölni a világot, és most ez nagyon nehéz volt, ez az a 8 év, amíg ez tartott, az rettentesen nehéz volt, hogy a kollégáimat ne utáljam, hogy magamat ne utáljam, hogy a rendszert ne utáljam, hogy semmit ne úgy gondoljak, hogy emiatt gondolom. Vagy vigyázzak, féken tartsam az emiatt gondolások szisztémáját. Találjak megfelelő szabad kifutókat neki.
1: Ezt akkor is tudta már, hogy ezt kell csinálnia? Vagy ezt csak utólag fogalmazom?
0: A feleségem nagyon sokat segített ebbe. Tehát ezt egyedül lehet, hogy nem bírtam volna ki. Ezt ma már nem tudom eldönteni, de nem, tehát nem effektív segített, csak néhány józan mondat, ami nagyon fontos volt. De az ellenkezője is ilyen borzalmas. Tehát amikor, mit tudom én, az ember díjakat kap, meg kényeztetik, meg tehát mindenféle történik vele, ami különben úgy minden nap nem szokott történni, tehát ami nem tartozik a normális hétköznapi élethez, akkor ezt elhiszi a hiúsága miatt. Tehát elhiszi azt, hogy ő ilyen gyönyörű lenne. És akkor többet nem látja magát a tükörbe, hogy hát ezért ez elég relatív, meg hogy mihez képest, meg hogy ezt hogyan értékeljük. Tehát ezt is el kell rakni, ebbe is bele lehet pusztulni. A mondatok is hihetetlen sérülékenyek erre. Ezerre talán még sérülékenyebbek, mint a sikertelenségre, vagy az elutasításra.

0: mert ha elutasítanak, kényszerítve érezhetem magamat arra, hogy még jobban meg, még karakteresebben megfogalmazzam, még radikálisabban. Azt mondjam, hogy dögöljetek meg a szónak az egészséges értelmében. Tehát egy gyümölcsöző reakció lehet.
1: És egy dafke reakció, az
0: dafke,
1: is lehet.
0: Dafke, dafke, persze, hogy dafke, de ez a szó nem jutott eszembe. De ez minden művészeti tevékenységben gyümölcsöző lehet. És ebben az esetben a felelősségérzet nem sérül, sőt, tehát jobban át kell gondolnom azt, hogy nekem miért van szükségem bizonyos dolgokra, és másoknak miért van szükség rám. Tehát a létem a világban miért nem hiába való.
1: Ilyen szintig?
0: Igen, igen. Mert tehát a depressziónak meg kell teremtenem az ellentettjét magamban, ahhoz, hogy élni tudjak, de mit közbevágtam. Valamit akart mondani.
1: Csak elámultam, hogy maga ilyen szinten képes magát meggyőzni arról, hogy érdemes élni, meg érdemes leküzdeni a depressziót, hogy magára a világnak szüksége van? Ezt nem, szoktam mondani?
0: Nem, ez rettentes lenne ilyesmiket mondani. Ezt a tanító bácsi mondja belőlem, hanem azt mindenképpen meg kell mondani az embernek magának, hogy mi ez a specialitás művészeti tevékenység esetében. Az ember könyvelő, akkor nem. Mi az a specialitás, ami őt elválasztja a másiktól. Te ezt nem tudja megmondani, akkor kész vége. Meg kell tudni.
1: Ő dolga? Tényleg az ő dolga?
0: Hát kell, ha nincs, erre nincs rálátása, mások hisznek a buta művészekbe, én nem. Ezt kell tudnia. Ugyanis akkor, ha erre nincs reflexiója, akkor rettentesen sérülékeny, amit csinál, az 3 napra szól akkor, egy szériára szól. Hát akkor, hát nem tudom, Jancsó Miklósnak hosszúak a snittjei. Hát ezt a Jancsó Miklós tudja, ő találta ki, nem véletlenül hosszúak a snittjei, valamilyen kényszerhelyzet, valamilyen vonzalom, hát mindenféle alakította ezeket a hosszú snitteket, hát ő ezt tudja. Erre van, kell, hogy legyen reflexiója. Még akkor is, hogyha ezt esetleg nem tudja megfogalmazni, de megtudta, azért jutott egyáltalán szembe. És ilyen értelemben gondolom, hogy szüksége van a világnak. Hát a világnak specialitásokra van szüksége, mert egyrészt akkor elaludna az unalomtól, de ismételhetetlen példányok vagyunk, és hát a specialitások, a kivételesség, a különlegesség, az minden irodalmi vagy művészeti tevékenység esetében hát valamilyen szinten megnyilvánul, ezt tudni kell.
1: Akkor miért mondta azt az előbb, hogy örült ezeknek az utóbbi években megjelenő olyan kritikáknak, amelyek valóban az egész tevékenységét kis jó indulattal kétségbe vonták, szóval kis túlzással fogalmazok, de kétségbe vonták, szóval a mondataitól kezdve a gondolkodásmódjáig, az ítéletalkotásáig, a látásmódjáig, gyakorlatilag mindent. Akkor miért mondja, hogy ennek örült?
0: Formálisan, ez kétségtelen egy formális mondat volt. Minden esetre egy reflexiós felületet adott számomra, amivel eddig mindig problémám volt és van. Az esetek többségében az ember találgat, de hát azért mégiscsak kénytelen valahogy belőni saját magát, meg azt, akivel beszélget, vagy aki vele beszélget. Tehát ezt nagyon figyeli. Ezt a személyes beszélgetésben is rettentesen figyeli az ember a másikat, hogy honnan mondod. Ezt szokták is kérdezni. Ez nagyon magyartalan hangzik nekem, de mégis ez egy reális jó kérdés, hogy jó, de honnan mondja?
1: Honnan beszélsz?
0: Hogy milyen hátsó gondolataid vannak magyarán. És ha ezeket mind tisztázni próbálja az ember, akkor azért a szimptóma összeáll. Tehát, hogy ő minek a szimptomája, mert mindenki betegség is egyben. Tehát, és a másik minek a szimptomája.
1: Vannak biztos jelek, szóval nagyjából tényleg be lehet lőni azt, hogy mondjuk azért, mert ezt az embert átítatta az irodalmi életben igen elterjedt méregadag, és azért, mert frusztrált, és azért, mert személyiség problémái vannak.
0: Nem, ezt én nem ilyen személyesen szinten gondolom, nem, abszolút nem ilyen szinten gondolom.
1: Nem.
0: Az, hogy különböző folyamatok vannak. Például nem szereti egy irodalmi élet, tehát egy egészséges irodalmi élet, nem szereti, hogyha a fején vannak túlsúlyos személyiségek. Én azt már évek óta érzékelem, hogy teher, tehát terhes vagyok bizonyos értelemben, bizonyos embereknek, következő nemzedéknek, stb. Terhes. Tehát túl sok volt az egyértelműen pozitív recepció, bosszantó. Túl sok volt a díj, az egymás után következő díjak. Hát csak állandóan reszkedtem, hogy ne, állj, mert gyűlölni fognak, és nekem nem jó. Hát miért jó? Hát miért jó, hogy üljek egy szobába a díjak tetején, és gyűlöljenek? Túl sok volt a feltételezés, hogy meggazdagodtam. Nem gazdagodtam meg, de hát ezt nem lehet bebizonyítani, hát hogy bizonyítsam be, engedjék nekik be a szobámba, és nézze meg, hogy szerény körülmények között élek. Túl szép a kertem. Rengeteges mennyiséget dolgozok azért, hogy szép legyen, mert ez egy szenvedély. Szóval egy csomó olyan dolog, ami kihív egyfajta reakciót, ami idővel majd elrendeződik, megtalálja a maga lukát, ahova beleeshet. De hát így értem a szimptomát, hogy folyamatok. Na most én ezt nem úgy fogom föl, hogy ezzel aztán elhárítok mindenfélét, hanem azt igyekszem megnézni, hogy mi benne, ami rám vonatkozik valóságosan, és mi az, ami csak úgy vonatkozik rám, mint szimptomatikus jelenségre. Tehát én magam is egy szimptomatikus jelenség vagyok. Tehát ilyen értelemben, amin én nem tudok változtatni. Tehát én a személyiségemet ilyen dolgok miatt nem tudom meg az. De hát írás közben mindenképpen ezt a küszöbön kell hagyni.
1: Valami ok annak van, hogy ezek szerint Magyarországon sem, de Nyugat-Európában sem trafált bele a maga szempontjaival és látásmódjával és témájával valami olyasmibe, amiből valóban egy forradalom nőtt volna ki a gondolkodás hát szintjén. De nyugodt, kinőhetett volna.
0: Hát nőhetett volna, de nem nőtt. Tehát a nagymamám...
1: És miért nem trafált nem bele?
0: Bicikli és nem villamos.
1: Csak magyarokat szeretném tudni, miután ennyire szenzitív és ennyire kényes és ennyire izgalmas dolog az, amit maga mond. Mégsem.
0: Azért meg kellemetlen, amit mondok.
1: Kellemetlen.
0: Mindenkinek kellemetlen. Olyan, mint egy irritáció. Az, hogy én azt mondjam az embereknek, az olvasóimnak, a nőolvasóimnak azt mondjam, hogy ők nem csak a nőket szeretik, hanem a férfiakat is, és nem csak a férfiakat, hanem a nőket is, és a férfiaknak is ugyanezt, mert nem azt szeretik, hogy férfi vagy nő a másik, hanem azt szeretik benne, hogy a másik. És az, hogy a másik az nem a nemi szervükhöz van hozzá kötve, vagy az elsődleges nemi jellegzetességeikhez, hanem mindenféle más, ezt nem szeretik. Szétfeszíti az élet napi csinálhatóságának a kereteit. Ilyen irritációkra az embernek szüksége van természetesen ahhoz, hogy életben maradjon. Az ilyen irritációkkal való konfrontálódásra. De ezt akkor is úgy fogja föl, mint irritációt.
1: Ezt a vonulatát értem, azt a vonulatát viszont nem értem, hogy amit már megbeszéltünk annak idején 89-ben, hogy maga egy alap emberi dimenzióhoz teremtett nyelvet, és vett észre olyan dolgokat, amelyeket mindannyian gyakorlunk, és adott esetben kellemes vagy kellemetlen titokként éljük át, hogy hogyan látjuk a másik arcát, meg hogyan véljük a sajátunkat megmutatni. Ez nem sérti azokat a konvenciókat, amelyeket az előbb említett alaptételes sért. Tehát ennek örülni kéne, ez bele kéne, hogy trafáljon abba az igénybe, ami azt hiszem, hogy mindenképp benne van, mert a titok nagyon jó dolog, meg van tényleg, amit nem szabad, meg nem érdemes, meg nem kell kimondani, de ez speciál az a szféra, ahol jól is eshet a dolgok megnevezése és kimondása.
0: Én csak arról beszélhetek, hogy nekem az a realitás én szememben, hogy az emberek egyrészt én is, nem csak ők, hanem én is, a szerelmi életüket titokban élik, nem kötik senki orrára, nem azért, mert olyan rettentes dolgok történnének, hogyha ezt nyilvánosságra hoznák, hanem a dolognak az a természete, hogy két ember között zajlik. És az egyik ember nem pontosan tudja, hogy a másikban mi zajlik, és állandóan ezt próbálgatják, hogy ezt fölfedjék. És akkor ez már nem is szerelmi harc, hanem hatalmi harc. Tehát egy rettentesen komplikált játék, ami önmagában olyan, mint egy világképlet. Tehát, hogyha ebbe valaki belelátna egyszerre két ember fejével, akkor azt mondhatná, mint a középkori aranycsinálók, hogy embert csináltak, aranyat csináltak, meg van a világképlet. És azzal együtt történik ez, hogy mindenki tudja magáról is, meg a másikról is, hogy egyrészt végrehajtja azokat a sémákat, azokat a sematikus gesztusokat, amelyeket a szüleitől sajátított el, tehát nevelték rá, és ha ebből kitör, akkor is csak ahhoz viszonyul, amire nevelték. Tehát ilyen értelemben a saját terének és idejének örökre fogja. Kivéve pillanatokra, amikor a másikkal való egyesülés különböző pozícióiban ebből kilép. Tehát ezt ezért is őrzi, mint féltett titkot, mert ez valóban egy nagyon rejtélyes, sajátos dolog. Egyrészt van ez a titkos életünk, az éjszakai életünk, másrészt a másik véglet az a pornográfia, vagy az obszenitás. Tehát amikor ugyanarról, ami a lelkem csücske, ami minden vágyam és minden úhajom, ugyanarról valami elképesztő nyelvem elkezdek beszélni. Vagy nem beszélek, tehát a kettő között a nem beszéd. Most ennek a viselkedésbeli megfelelője, ami a viselkedésbeli sémája, az, hogy az emberek egyrészt érzelmesek, tehát turbékolnak, végeérhetetlen és értelmetlenül most az én szempontomból, illetve hihetetlen durván és ocsmányul locsognak össze teljesen iszonytató butaságokat. De a szentimentális, érzelmeskedő vonal és az obszcén vonal épp úgy megfertőzi a saját viszonyaikat, mint ahogy a politikájukat megfertőzi a hallgatás. Tehát ez egy rettentesen bonyolult összjátéka az úgynevezett, amit a keletiek külső és belső realitásnak mondanak, a külsőnek és a belsőnek, amiről Európában majdnem semmit nem tudunk. És hát a politikusok legalább olyan kevésé akarnak tudni róla, mint a hivatalnoknak, mert nem tudják konzekvensen aztán az életük részévé tenni. Én sem, csak egy-egy kivételes beszélgetés, vagy nem tudom, hogy mi erejéig, vagy a papíron, vagy egészen kivételes kapcsolataimban. Az én életem dialógusának sem tárgya a munkám. Tehát valamilyen módon az életem realitásából én se tudom levonni az én munkám konzekvenciáit az életemben. Hogyha én konzekvens lennék, és az életem realitásában olyan nyitottságokra lennék képes, amilyenre a munkámban, akkor már vagy elpusztítottak volna mások, megköveztek volna, vagy én pusztultam volna el azon az ellenálláson, ami másokban ez kelt.
1: Azt mondja, hogy amit maga tud, az a tudás szintjén használható, de nem használható a gyakorlatban. De nem csak a maga számára, más számára sem.
0: Nem így van. Amit én tudok, azt mindenki más is tudja. Sokkal...
1: Nem érzi, érzékeli.
0: Vagy érzékeli. Sokkal differenciáltabban érzékeli és tudja, mint ahogy én azt képes vagyok leírni, hiszen a nyelv az egy közvetítő közeg, sőt, egy elég nehézkes közeg, zenei közvetítő közeg, és sokkal jobban tudja. Technó vagy a nem tudom én miért, ez sokkal jobban tud ugyanarra az ütemre lötyögni, ahogy egymásban lötyögünk. De hát Mozart vagy Bach ennek a metafizikájáról, vagy ennek a transzcendenciájáról is mindent tud, amiről a technó semmit nem tud. Bár tudja a fene, lehet, hogy tud. De minden eset a ritmusáról tud valamit. Élni akarás ritmusáról, a szaporodás ritmusáról, nem tudom, sokat tud. Most ehhez képest a nyelv az egy sokkal nehézkesebb közvetítő közeg, aminek nem mindenféle békjók vannak a lábára kötve. Ahhoz a differenciálsághoz képest, ahogy mindenki érzékeli a másikat meg a világot, és mindenki nagyon jól dönteni is tud a saját alkatának szempontjai vagy érdekei szerint, ahhoz képest ez egy nehézkes dolog. Az más kérdés, hogy ez a hallgatás, tehát van a erről való hallgatás óriási birodalma, ez az európai kultúra, és hogy itt ezzel a tudással inkább csak manőverezni lehet. Mindenki használja ezt a tudást, a manőverezésnek a tárgyává teszi. Én viszont nem tettem a manőverezés tárgyává, hanem egy történetet írtam belőle, ahol összefüggéseket teremtettem egymástól látszólag távol eső pontok között, érzetek között, és ez teszi ki ennek a nyelvét, vagy a kvalitását ennek a munkának. De hát nem csak ez, az emlékiratok könyvéről van szó, mert hát minden, miut az eszemet tudom, ezt írom, és ezt fogom írni, ameddig még tudom az eszemet.
2: Elhangzott, amit én tudok, azt mindenki más is érzékeli, 9. befejező rész. Nádos Péter íróval Mihancsik Zsófia beszélgetett, szerkesztette Bán Magda. A Portré műsor felvétele 1997-ben készült, és legutóbb 2002. október 24-én hangzott el a Magyar Rádióban.

0: Az aranyszamár. Apuleius regényét Révai József fordítása nyomán rádióra írta és rendezte Pós Sándor és Szabó Kálmán. 9. rész.
1: Hipata, Larissa, két szomszéd tartomány, s város is egyben. Közös határok fönn a hegygerincen egy utat képez, sziklák, szálfák között, hová most baj, rontás költözködött. De erről majd később. Larissából menekültem, Hipatába eljutottam, s leltem végre rózsát. Kerítés őszfej mögötte, s három erős fiú. S mert emberré válni gyötört forró vágyam, legelni nyomban a rózsák közé hágtam. Álmok futásom itt hamar véget ért. Hasztalan döntöttem gyönge kerítést. Magam is ledöntve súlyos karok által fogoly lettem újra. Átkoztam sorsom-e pörgő kereket. Másnap már befogtak. Húzhattam szekeret.
2: Megérkeztünk, ez már itt az enyém az olajfákig. Ott van a birtokhatár. Azon túl Xenofon földje terpeszkedik.
3: Most nem éppen falmuks nimfák tanyája. A cserjék és fák sűrűjébe rejtve Marsisten megszállottjai várakoznak, hogy igazságuknak tűzzel és vérrel szerezzenek érvényt.
4: Mely igazságuknak?
5: Az igazság sokféle. S ha kardod villogni akar, csak válasz ki egyet, gondosan ügyelve arra, hogy ellenkezzék azokéval, akiknek vére folyására áhítozol.
4: Háború lesz?
3: Lándzsások, íjászok, 10 kohorsz állugrásra készen.
4: És most velünk mi lesz?
3: Hogy mi? Megyünk jogainkat megvédeni. Xenofon ellenébe, igaz öreg?
4: Nézzétek azt a csordát!
2: Szép állatok! Xenofoni!
4: A te földeden, apó!
2: Nos, hát ezért jöttünk, hogy hasonló tévedés a jövőben ne essék. Meghúzzuk az olajfák vonalában a határt. És egy csapásra rend lesz. E tucatnyi karós, a jó kötelek igazságot osztanak ma még. Trasileo, Szípiosz, vártassatok előre. Te meg, csacsi, nyomukba! Szed a lábadat!
6: Jobban tennéd, öreg, ha kevésbé sürgetnél. A jó és a rossz is megvár, ha akar. Xenofon nagy úr. A minap a vásárban fecsegtek róla. Birtoka hatalmas, kedve szeszélyes. Úgy hívlik, legutóbb leátszöktetett. És ott a távolban katonák ezrei. Lesik vigyázva egymás lépteit. Béke és egyesség, mondják a vezérek, stappot sem engednek a maguk igazából.
2: Itt vagyunk, fiaim. Munkára! Imhol a térkép, amely pontos útba igazítást ad. Miért megsz, kedvesem? Add csak azt a karót. Így. Te meg Szípiosz fiam, sújts reá jókorát a szekercével, hisz erős vagy akár a bivaj.
7: Hé, ti! Mit műveltek ott? Vagy nem tudjátok, hogy uram Xenofon földjét tapossátok?
5: Nyughas jó ember. Ez a föld, ahol mi állunk, barátunké demokár részé. Uradnak e rögököz itt már semmi köze.
7: Azt mondom, pusztuljatok innen gyorsan, míg szépen vagytok. Gazdám bármely pillanatban itt lehet.
3: Ha itt lesz, hát itt lesz. Neki is megmondjuk, amit kell.
2: Béke veled, jó ember. Ne zavard a munkánk, amit teszünk jogos. Okmányaink szerint ez a föld az enyém. A három olajfa a határ. Ismered ugye a polgármester pecsétjét?
7: Nem ismerek senkit és semmit. Takarodjatok innen, mert különben kutyáimat uszítom rátok.
3: A kutyáidat? Magad vagy az egyik. Gazdád hű talpnyalója. Na! Gyertek csak! Van még karunk elég, majd elverjük innen. Mind a falkátokat!
2: Fiaim, fiaim, békesség! Ne intézzük haraggal, amit szép szóval is lehet. Halld derék, pásztor! Veled semmi dolgunk. Tárgyalni majd a gazdáltal fogunk.
7: No, azzal fogtok is, mert ahol közelek csatlócsaival. Hé, uram! Erre! Vendégeid érkeztek!
6: Imhol közeleg a nábob. Vállas fekete fickó szemöldöke ortövénél összefut. Ránk se hederít. A marhákat vizsgálja kitartóan.
7: Uram, uram, ezek itt földet foglalni jöttek. Azt mondják, a törvény nekik ítélte.
3: Azt, ott, már messziről kitűnt. Fogd be nekünk azt a fekete tarkát, aztán hajtsd utánunk. Kövérhúsa parázsra való.
2: Üdvözöllek, nemes Xenofon. Ugye megismersz? Szomszédod, de makárész vagyok. Békés szándékkal jött.
3: Na mire válsz, fickó? Azt akarod, hogy magam dobjam nyakába a kötelet?
7: Azt mondják, hogy három olajfa a határkő. Írás is van velük.
3: Írás? Az jó. A törvény szent. Tisztelnünk kell. Hadd látom a papírt.
2: Ó, áldjanak az istenek, nemes barátom. Tessék, olvasd. Ugye mondtam, fiaim, minden rendben lesz. Kiváló szomszédunk, megértő elme, és ami több, nagy lelkű.
3: Itt az áll, hogy az olajfáktól számítva az útig, e földdarab téged él.
2: Úgy van.
3: Úgy az olajfáktól.
2: Onnan, nemes Xenofon.
3: Vágjátok ki mind. Ha nincs olajfa, határ sincs. Ti pedig takarodjatok innen. Hé, szolgál! Te mit mondtál neki?
7: Hogy rájuk kerestem a kutyákat, ha nem tágítanak.
3: No, hát tedd is, amit mondasz, mert még fecsegőnek tartanak. Aztán tüstént fogd be a marhát. Rajta, fiúk, szaporál! Írtsátok a fákat!
1: És a csatlósok nekiláttak nyomban, hogy uruk parancsát híven teljesítsék. Ám a három fiú nem nézhette tétlen, s karókkal, kövekkel útját állta volna a buzgó szolganépnek, csak hogy Xenofon a pásztort a legott szaván fogta, az pedig sietett hozni a kutyákat. Jöttek is a dögök, nyáladzva, csaholva, iszonyú fogakkal a fiúkba martak. Rövid volt a tusa, s igen egyenlőtlen. Apó és a két báty ott maradtak holtan. De még a nagyobbik mielőtt halt volna, Xenofon szívébe mártott a kését. A legkisebb fiú, akit megmentettem, hosszú vágta után, nyomban fellármázta faluja népét. Indult a falu elégtételt venni, s csordaként zúdultak a szomszéd majorra. Levágtak mindenkit. Vezérük Kálmosz hátamra kapva kutatott egy asszonyt, hogy a zavarosban buja kéjvágyának céltáblája legyen, s hamar megtalálta. Ott lapult az asszony a sötét veremben, karján kisdedével szörnyű félelemben. Nyájas volt Kálmosz, csitította őket, s már-már lépre mentek a hizelgő beszédnek.
8: Angyel.
9: Mit akarsz, Kálmosz? Eresszel! Ne erről vittel ocsmány kezedet! Hát ezért volt minden! Engedj, gyalázatos!
8: Dehogy! Dehogy ereszt! Akarlak bárhogy! Férjed ott lóg rongyként! De szelleme lát minket! Lássa csak! Hogy tárod ki árnyékod nekem? Hogy szántam fel forró öled vanítását? A Tartarus visszhangozza!
9: Nem! Nem! Még akkor sem, ha megölsz! Gyilkos! Gazember! Istenek, segítsetek!
8: Jaj! Megrúgtál! Ringyó! Te rohadt hús! Te mocsok! Pusztuljon hát fagysad! A gödörbe vele!
9: Ne! Ne! Engem inkább! Ne! Ne!
10: Gyilkos szatír! Reszketek dühömmel. No, lábam lódulj, s pontosan találj célt. Tapos szét a mocskot, e föld szégyenét. Állj meg, Lucius. Állati külsőd már állat belsőt takar. Ha most lettél igazán emberré, akkor légy állattá ismét, és vérszomjat csillapítsd. Kálmosz összetörve, feje horpadva, vége bizonnyal. S gyilkosat te vagy.
8: Nem,
10: nem tehettem mást, szörnyetek volt. Az asszony, mint kőszobor, ott ül, megdermedve. Nem fogja fel észre körötte, mi történt. Nem hagyhatom magára, mert halmazok erre vetődnek bosszúvágytól hajtva, nem kímélik őt sem. Leülök elébe, tán valamit felfog zavart ezével.
11: Mi vagy te? Ki vagy te, fiam halálának megtorlója? Te szent állat, vagy állattá lett szent? Tan Merkur maga szürke szőrcsuhában.
10: Lenyűgöztem őt, Ez segíti a dolgom. Kisé odább állok, s újra leülök. Most vissza megint. Csak felfogja valahogy.
11: Egek. Ez a hang. Ez isteni parancs. Meg lehet, hogy Hades négylábú hírnöke. Akaratom övé. Követnem kell. Követem át. Tán férjem és gyermekem ott len, újra láthatom.
10: Na végre, megindult. A hátamra mászik. Elhát innen gyorsan. De hová? Talán legjobb lesz Diamond táborába. Hisz Xenophon bátyja ott az egyik vezér. Ismeri az asszonyt, s tudja bizonnyal, mit kezdjen vele.
12: Bocsáss meg, uram, a szokatlan küldöttségért, mellyel a tárgyalást megzavarom. Öcsém, Xenophon cselédje ez itt. Tanyájukra lovas csapat zúdult. Fölégettek mindent. Férjét, gyermekét megölték, s a többi cselédet is.
13: A hír meglep, de nem ér váratlanul. Halljátok ezt? Követ, urak! Gyújtogatás, mészárlás. Ti hogyan vélekedtek a dologról?
14: Érthetetlen, uram.
15: Szinte képtelenség.
11: Férjem a galambducra kötve, és ez képtelenség! Ó, Istenek, basszút! Basszút a gazemberekre!
12: Ékezd magad, asszony! A polgármester úr előtt állsz, és ő mindig tudja, mit kell tennie.
13: Nos, Heron, s ti vezéreim, hallottátok. Lovas csapat tört Larissa földjére. Nem kósz a birkanyáj, fegyveres zsiványok. Öltek és égettek.
15: Uram, biztosíthatlak, hogy e bajhoz Hipata seregének nincs köze.
13: Nincs? Akkor kinek van?
14: Talán valóban martalócok tették. Törvénnyel, joggal mit sem törődők.
13: Nevetséges érv. A határkörzetbe mely vakmerő banda merészkedne, tudván, hogy 10-10 kohorz lappan körüle.
15: Márpedig tőlünk senki sem lehetett. Éppen most, mikor a békéről tárgyalunk. Feltételezésed, uram, épp oly nevetséges...
13: Na, majd elválik. Heron! Induljon egy kohorsz! Tudd meg, mi történt. A parancsnok te vagy. A többiek pedig legyenek fokozott készültségben, terveink szerint.
14: Egy teljes kohorsz. Uram, ezt nem teheted.
13: És miért nem?
14: Mert nyomban felbillen a hadi egyensúly, s helyére ismét csak akkor kerülhet, ha mi is mozdulunk.
13: Erre nem lesz módotok, hogy miként és merre vonulunk, nem verjük dobra.
15: Akkor pedig, uram, mi fogjuk jelenteni? Ez több, mint kötelességünk.
13: Ti itt maradtok. És ha a kötelesség tüze oly nagyon hevít benneteket, jelentsétek a fáknak! Van belőlük elég. Végeztem, urak, fogjaim vagytok.
14: Megállj, uram! Sérthetetlenségünket tisztelned kell.
15: Szabadságunkban nincs jogod korlátozni minket.
13: Fűtsünök a jogra! Amikor népem álszent pimasságotokat szenvedi, tárgyalni jöttök, békéről fecsegtek, és közben derék polgáraim vérét csapoljátok.
15: Uram, erre neked semmi bizonyítékod. Egy őrült nőszemély hagymázos fecsegése, semmi több.
14: Vigyázz, uram! Meggondolatlan lépésed szörnyű baj zúdít Larissára, Hipatára egyaránt. Még visszaléphetsz. Kezedben a döntés.
13: A döntés már az Istenek és az igazság kezében van. Ti akartátok így, jó szándékunkkal, rútul visszaélve. Katonák, vigyétek a két szószegőt.
15: Legyen, de minden felelősség te rád hárul, Diamond.
13: Ne, vigyétek őket, vasatra álljuk.
15: Nevedet, aki élve marad, átkozni fogja.
16: E nővel itt mi legyen, uram?
13: Óvjátok őt, ápoljátok. Halmozzátok el minden jóval. Ő a mi szent háborunk koronatanúja. Egy élve maradt áldozat a sokat szenvedett népből, melyet barbár ellenség tizedelt. Ez Istenekre, Héron, hát számot kell adnom, ha egyszer kérdenek. Vigyázzunk rá nagyon.
12: Hadd kérdezzek én elsőnek, uram.
13: Nos?
12: Ha ha mégsem odaátról sújtott le a kard?
17: Részletkérdés, Heron. A fő az, hogy van támadni okunk. Na?
7: Indulj azonnal! Ha időt nyerünk, tért és helyzetet nyerünk.
16: Ó, te négylábú isteni vadék. Igavonó barom leszel újra. Még hogy Hádesz hírneke. Gyügyi azt, hogy miket nem fecseg. A sok szörnyűség, ami történt vele, eszét vette jócskán. Kurta fizetség, hogy Daimon sátrában pihenhet. Hé, ti ott?
18: Igen, Isten.
16: Ezt a dögöt Fortuna vetette elibénk. Rakjátok meg rogyásig dárdákkal. Szükségünk lesz valamennyire. Aztán hozzátok a szurkot.
19: S a cél, hová vetni fogjuk őket, merre van?
16: Ostoba kérdés. Ott lejjebb a fák mögötti síkságon. Ezrednyi belkas, szív és tüdő. Rakjátok meg jól a többi barmot is, míg lent mozog valaki. Kezünk nem maradhat üresen.
10: Tehát sosem lesz vége. Ízisz, miért nem cselekszel? Elhagytál engem s mind az élőket. A rossz sors szolgájává tettél. Ahová csak lábam nyomát sújkoltam, vér folyt patakokban. Nem várom be, még tengerét akad. Megugrom innen, te merre? Amott Daimon serege lopakszik észrevétlen, hogy lecsaphasson orvul Hipata szárnyára. Erre sáncok, karók zárják el utamat. Csak az omlás előtt nem áll akadály. Ott van az maga. Választásom más nincs. Inkább nyakam szegem, mint hogy tovább lendítsek az öldöklés kerekén.
7: Itt az első tucat. Tartsd meg jól, komám. Hé! Hey! Te dög! Tám bükölj már beléd! Fogd a kötővégét! Üsd a bitangot! Kivágd a nyakába! Sulítsd, hogy megfulladjon! Arrón erre ezt! Vigyázz! Ott a mélybe zuhan!
10: Élek! És lent vagyok. Iszkolni innen gyorsan. Most ez a leghőbb óhajom. A lábam rettentően sajog. Van még másik három, velük tovább vonszolódhatom. Ja, bordáim közé, mintha tördöfködnének. A repülés rokonaim közül csak Pegázusnak dukál. Ott a csalidban kissé megpihenek, aztán vánszorgok tovább, amíg csak tehetem. Fegyveres nép közeleg. Hú, istenek, cseberből vederbe estem.
7: Azt mondod, megindultak? Legalább egy kohorsz.
20: A nyavaja essen beléjük. Megelőztek minket. De talán még nincs veszve minden. Siessünk vissza nyomban jelenteni a tapasztalatokat.
19: Nem jó, míg innen felérünk, addig ők elhúznak. Minden perc, melyet lomhán elherdálunk, végzetes lehet. Gyors figyelmeztetés kell itt. Fújd meg a riadójelet!
20: Jól beszélsz, igaz. Már fújom is. Okuljanak belőle társaink és mozduljanak.
19: Valami kürtje?
20: Ott lenn. Onnan jött a hang.
7: Ketten vannak, látom őket. A csalidból idekeznek kifelé.
20: El kell kapni őket. Tüzes nyilat reáljuk.
10: No, itt meg nem állhat senki. Elszabadult a pokol, az isteni tüzes haragja. Most már rendben. Minél messzebbről ne lássam, ne halljam, miként vetszik torkát ez elvakult népség.

0: zengőn ordítanám. Álljatok meg! Őrült dühötökre féket dobjatok, hisz a végzetes halál mindig kész elvégezni dolgát. Mesétek hát ki vaksi szemetek, konok eszméken hízott hájogát, s a fűszálon ragyogó harmadcsepp, a légtengerben lebegő madár, a világra búvó újszülött győztes értelmével mérjétek magatok. Hú, Ízisz! Miért adod nyelvemre ezt szavakat, ha kimondani nem tudom őket, s közben látnom kell, amit látok? De hisz már nem is látom. A színek. Kiújnak a színek. Fekete foltok közt fehér villódzás a világ. Ónszürke árnyak remegése. Szédülök. Csak a tengerpartig bírjam. Éget húsom sajog, szétroncsolt lábam alig vonszolom. A hűs haboktán enyhítik sebem. Már hallik a moraj. Még néhány lépés. Ez itt a homokföveny. Már nem látom, érzem csak. Már semmit sem látok. Szurok sötét a világ. Megvakultam. Hú, Ízisz! És még mindig élek. Könyörülj rajtam, Istennő, pusztíts el. Így élni, szenvedni, ne hagyj engem tovább.
1: Ködös szellemed, Lúcius, most sikerrel idézett meg. Az vagyok, kihez reménytelen perceid során sokszor fordultál végazért. Hallgass meg engem, minden elemek úrasszonyát, ahogy te és a hozzád hasonló gondolatúak neveznek. Úgy véled, utad végéhez értél, mivel erőd végső cseppjeit emészted. Halált kérsz fejedre, miként bűnösökére szokás. Különös, hogy magától a teremtéstől kéred ezt. Indokod a végső kétségbeesés. Megértelek. Ahogy kínod kívánja, úgy lesz. De szánalmat ne remélj. Szűnjön meg hát verni állat szíved, s legyen díjad a békesség. Ám ez a béke nem a sírba szállók irgalmas mozdulatlansága, nem kihúnyó láng, hanem izzás szító melegség legyen, amely a nagy élet forrását táplálni hivatott. Pusztulj állat, s mint ember ébredj újra. Nem az, aki voltál, hipatába igyekvő gondtalan ifjú, silány praktikákkal, boszorkány cselfogással életet megfejteni akaró. Légy az, amivé a szenvedés tett, s a mások iránt érzett kétségbeesés. Durva írhád, melyet oly soká viseltél, csak próba volt, és lecke is egyben. Hiszen szívedben, mint gyenge hajtás, régóta él kísértés a jóra, s a természet iránti tisztelet, s tekergő ösvényekre csupán türelmetlenséged vetett. Szenvedésed volt az igaz út, és rajta te magad a vándor, ki végre helyes irányt lelt. Ha szörnyű patáid helyett újra lábikráidra tekinthetsz, indulj el tüstént Hipata felé, s menj, míg megtalálod a teremtők táborát. Fogd e jelvényt, melyről egy bagoly tekint rád, s ne csodálkozz, hiszen Pamphile is eszköz volt kezemben, hogy bizton megleld az utat. Nos, a képet felmutatva jelentkezz, és csatlakozz hozzájuk. Seregük még csekélynek mondható, ám az az erő, mely szívükben lakozik, hatalmas. Papjaim ők, és te is azzá leszel, kik az új harmóniát hirdetik. céljuk a működés, amely a teremtő rend és a megvilágosult elme győzelmes fegyverével gyakorolja hatalmát. Oly magot vetnek ők, melynek termése a hullámzó idősodrában egykor gazdagon beérik majd. Indulj, Lucius! Minden teremtés anyja szólít, s ha bennem hiszel, úgy utadról téged semmi le nem téríthet. Kelj fel, és emberhez méltón járj. Kelj fel, és járj emberhez méltón.
0: Hatalmas Isten! Hát eljöttél mégis! Beteljesült a csoda! Fehér húsom, lábam és kezem újra mozgatom. Ó, Ízis, köszönöm! Lásd neved egy örökké valóság után ismét emberhangon kiálthatom. Szívemet biztos erős tenyér markolja át. Sugárzó hited. Ember szememben lobognak a színek. Fehéren harsog a kék tengerfodra. A partmenti fák zöldje zengő nyugalmat áraszt. Csak amott, a távolban az a narancs villódzás égeti szemem. Arra indulok. Utam arra vezet. Közel megyek egészen megtudni, már hol tart az öldöklés, mely az elméket oly sötét ködbe vonta.

szikrát pattogó fák, füstölgő harci gépek, szekerek, lovak barna döge s halálba görbült, vörös lucsoktól ázott tetemek. Arcukon a megfagyott élet viassárgája virít. Ó, színek! Pompázó, szörnyű színek! Hát így kell újra eszmélnem rejátok. Bevégeztetett. Ki győzött? Nem tudni. A vesztes az élet. Igen, úrnő. Indulok már is. Ez az az út. Durva ácsolmányok merednek szélein. Sorvadó emberformák kikötve rajtuk. Némák és mozdulatlanok. Mennem kell. Lépés lépés után. Iszonyú a csend. Hangomat viszem azokéhoz adni, kik a

0: Az aranyszamár. Apuleius regényének rádióváltozata. A 9. befejező rész hangzott el. A szereposztás a következő volt. Apuleius Szabó Sándor. Lucius Tordi Géza. Demokarész Horváth Sándor. Szépios Stankai István. Mirmex Stankai Ádám. Trasileon Vajda László. Pásztor Prókai István. Xenofon Kránic Lajos. Kálmosz Fonyó István. Asszony Nagy Anna. Daimon Inke László. Ízisz Béres Ilona. Közreműködött Balázsi Gyula, Budai István, Gáti Oszkár, Nádai Pál, Pataki Jenő, Patasi Tibor, Simon Péter. A felvételt Kosárszky Péter, Kornides Tamás és Pápai Mónika készítette. Zenei munkatárs Kelemen László. A rendező munkatársa Tolnai Ildikó és Berecki Sándor. Szerkesztő Linka Ágnes. Rádióra írta és rendezte Pós Sándor és Szabó Kálmán.
1: A regény rádióváltozata 1981-ben készült, és legutóbb 1995. április 6-án hangzott el a Magyar Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.

amit az elmúlt 16 évben nem hallhattak. Egész nap tiltólistára tett hangjátékok hallhatóak a Kossuthon. A Kossuth rádió frekvenciáin már újra a Kossuth műsora szól, de megváltozott műsor struktúrával, hangjátékokkal. Olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben nem volt szabad leadni, mert vagy a szerző, vagy a hangjáték alkotói voltak nem kívánatosak a hatalom kulturpolitikájában. Magyar írók, rendezők, dramaturgok, színészek nem juthattak el a magyar közönséghez. A Magyar Rádió így nem látta el törvényi kötelezettségét a nemzeti kultúra és identitás fenntartásában. A nemzeti kultúra a hiteles tájékoztatással együtt tiltólistára került 2010 után. A megújuló Kossuth Rádióban tiltólisták helyett minőségi szempontok lesznek. A korábbi tiltólistás darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is hallhatnak majd bármely napszakban. A Kossuth teljes megújult műsor struktúrájának indulásáig a hírek elhangzásának ideje a déli híradás kivételével alkalmazkodik a hangjátékok hosszához. A művekről folyamatosan tájékoztatjuk Önöket az elektronikus műsorújságban, a mediaclick.hu oldalon. Újra szól a déli harangszó, éjfélkor a himnusz és az egyházi műsorok is szokott idejükben hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig hallhatóak. Hallgassák akár éjféltől éjfélig a kicenzúrázott hangjátékokat.

0: A Kossuth Rádió Győrben 87,6 MHz. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorstruktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jó részt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban.
1: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Augusztus 5-től új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Louis Láma kalandjai. Tanulságos mesesorozat egy kíváncsi fiatal lámáról, aki messzi földről érkezett hozzánk, és rácsodálkozik, hogy a világ nem csak mozdulatokból, hanem szavakból is áll. Lovasné Kozma Anikó mesesorozatát Kassai Kata meséli el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát augusztus 5-től minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
0: Műsorajánlót hallottak.
2: A pontos idő 20 óra. Jó estét kívánok a hírszerkesztő Bries Kadániel nevében is, a mikrofonnál Beslin Bettina. Várhatóan kedden vagy szerdán állítják le a paksi atomerőművet, közölte Magyar Péter Pakson. A miniszterelnök elmondta, jelenleg nagyjából 50%-os kapacitással működik az erőmű, és amint a Duna vízszintje eléri a kritikus szintet, az utolsó, még üzemelő blokkot is teljesen le kell kapcsolni. A kormányfő bejelentette azt is, hogy megkezdődhet a Dunamenti erőmű műszaki hiba miatt leállított blokkjának újraindítása. A létesítmény holnaptól teljes kapacitással működhet. Közölte azt is, hogy estére összehívták a védelmi munkacsoport ülését. A rendkívüli energiahelyzet és a súlyos vízhiány miatt egyre több cég és önkormányzat vezet be takarékossági intézkedéseket. A Samsung Gödi gyára felére csökkentette a víz 10%-kal az áramfogyasztását. A Magyar Telekomnál jövő hétfőtől két hétig távmunkában dolgozhatnak azok, akiknek a munkaköre ezt lehetővé teszi. A Jettel Magyarország egy hét kötelező otthoni munkavégzést rendelt el. Rendkívüli energiatakarékossági intézkedéseket vezet be a közmédia, a Magyar Közút, a Budapest Airport és a fővárosi West End bevásárlóközpont is. Több hazai nagyvárosban, így Budapesten, Győrben, Szegeden és Székesfehérváron pedig ideiglenesen lekapcsolják a városi díszvilágítást. Olaszország felfüggesztette a Schengeni egyezményt Spanyolországgal. Az olasz repülőtéri és kikötői határokon is helyreállították a Spanyolországból érkezők ellenőrzését, jelentette be az olasz belügyminisztérium. Az intézkedés Giorgia Meloni olasz miniszterelnök szorgalmazta, miután az észak-afrikai autonóm spanyol városba, Ceutába több tízezren jutottak be Marokkó felől. A tömeges átkelésben 57-en haltak meg. Telefonon egyeztetett az ukrán elnök és az amerikai alelnök Volodymyr Zelenszky és J.D. Vance a legutóbbi orosz légicsapásokról, Ukrajna légvédelmi rakéta igényéről, valamint az ukrajnai háború globális piacokra gyakorolt hatásáról beszélt. Emellett szóba kerültek az amerikai elnökkel a hét elején tartott washingtoni találkozó eredményei is. Azonnali intézkedéseket vezet be Budapest, miután újabb tragikus baleset történt a belvárosban. Szerdán a Nagykörúton egy kanyarodó teherautó halálra gázolt egy szabályosan haladó kerékpárost. Karácsony Gergely főpolgármester több pontból álló intézkedéscsomagot jelentett be. Felülvizsgálják a Nagykörút felújítási terveit. Kötelezővé tennék a nehéz gépjárművek holtérfigyelő eszközeit, valamint a buszok és kamionok kanyarodási sebességét 10 km/h-ra korlátoznák. Sebességmérő akciót tart a rendőrség a jövő héten a közutakon. A hétfőn kezdődő ellenőrzés célja, hogy kiszűrjék a szágoldozó sofőröket. A gyorshajtás ugyanis még mindig az egyik legfőbb baleseti ok. Megfékezték a lángokat a 11. kerületi Kakukhegyi úton a tűzoltók. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint 500 négyzetméteren égett az zajnövényzet. A fák és a tűz hétvégi házakra is átterjedt. Sérültekről nem érkezett hír. Gázolt a vonat Pest vármegyében szőlős nyaraló megállóhelynél. Késésekre kell számítani a Budapest-Újszász-Szolnok vonalon. Híreink végén a várható időjárásról. Tovább fokozódik a kánikula. Országszerte napos száraz idő várható, legfeljebb holnap az északnyugati határnál alakulhatnak ki zivatarok. Éjszaka általában 13-25, holnap délután 36-39 fok várható. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 21 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban, 20 óra múlt 4 perccel.
0: Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Ha olyan szerepet vállalsz, amely az erődet túlhaladja, akkor egyrészt ebben is kudarcot vallasz, másrészt pedig azt is elszalasztod, amelyet képes lettél volna betölteni.

mindenki káros az egészségre. Tandori Dezső plusz-minusz senki című regényének rádióváltozata. Natroid töredék Epiktétosznak. 9. rész.

A Wesenkind motívum, hogy V-vel D úgy ismerkedett volna meg, hogy odaült az asztalához a szerb vendéglőben, és azért beszélgettek el olyan jól, mert kiderült, hogy D ősei odavalósiak, ahová V készülődött Fred Ailes-szel és a mennyasszonyával. Hihető, hogy V nem is tudta, hogy a mennyasszony fivére Teddy D legjobb barátja. Hagyjuk.

0: Azt ugye tudja főnök, hogy egy madárka már nincs a... Bocsánat. Egy valaki már nincs az Érszházban.
1: Létszám ellenőrzést tartottam?
0: Azt. De ez még csak a fele újság. A másik... Mindegy, az ráér. Most a bungaló a cél. Mr. Dracula ott van. Egyáltalán nem haragszik, hogy használtuk. Teddy halálam persze oda lesz. De meghagytam neki, hogy a pincébe még ne menjen le. És Tradicsot se oldozz el, amíg oda nem érünk.
1: Tradicsot? Eloldozni? Tekert fel az ablakot, mert...
0: Bevág a
1: szél. Igen, be. Joe, honnan hívtad Mr. Draculát?
0: A földszintről, a halból. Még amikor először kimentem éjszintén.
1: Tudod, mit csináltál, Joe?
0: Mit?
1: Lehet, hogy mindennek vége. Azt a telefont általában lehallgatják. Nem biztos, de megtörténhet, hogy valaki fenn az emeleten végighallgatta, mit beszéltél, Joe?
0: Valaki? Végig? Főnök, mi a szent ló valagának nem mondta?
1: Akkor mi nem tudtam. Különben is tudtam én, hogy telefonálni mész. Mondtad? Jelezted? Most nyilván jön már valaki utánunk. Itt...
0: Nem az, főnök. A másik hír. A másik. Ben Ailes felhívta Draculát. Szeretne velünk beszélni. Magát várja, és Dracula belemondta a telefonba a búvóhely címét.
1: Joe.
0: Oda nézze.
1: Joe.
0: Egy taxi. Rohanjon, talán még nem késő. Meppel utca 547.
1: Meppel utca 547. Draculánál találkozunk.
0: Oké, főnök. És a kezét? Ne felejts a kezét sem. Akinek ilyen előnyt adott a sors ezzel a műkéz lehetősége, annak már a helyzeteket is adja meg hozzá. Kívánom mindannyiunk érdekében. Ha azt a Blackburn micsodát is ide veszem, akkor ma már másodszor száguldok egy kiröppett madárka nyomába. Ha csak persze, nem ő az enyémbe. Ekkor a balszerecse. Félre ne értsük. Ben észre a világ épp csak úgy vesztene is, meg nem is. Plusz-minusz, de hogy éppen egy fecsegő vonalat fogtam ki. Vagy lehallgattak, vagy nem. A fejének vagy odaér, vagy nem. Az ablakot meg nem tekerem fel. Tekeredjen le a város!

0: Ripacs a pacs, pacsma, színiragacs. Dave meséli, hogy Teddyvel egy időben így hívták maguk közt Ben Ailst, a pacsmag. Vén surrogó. Még így is nevezték.
1: Azt mondta, művégtag akar lenni csupán az életben. Most egy fürdőkádba bukva fekszik a hátán. Két lába az ég felé áll. Most nem színészkedik. Merbe lőtték. Akár egy bukott lovas. Valami rossz szobor alakjába öntve. Stanton Laguna pedig néhány lépésre a bejárati ajtó előtt. A szupermilliómos vállalkozó és a madár király. Egyik hullám a másiknál. Fokum Pilston, akit, ahogy mondja, sértő módon háttérbe szorítottak az utóbbi időben. Vagy akár a lánya, Méri, aki Vézinkind lakásán, Vézinkinddel, vagy éppen lányokkal, ha igaz. Fred, aki esetleg szintén Vézinkinddel, ha igaz. És akkor ott van, bizsereg a tenyerem. Valaki fémtárgyal közeledik. Alig, ha piszkavassal. Az előszobában járhat. Benéz a fürdőszobába? Már nem csak bizsereg, a lámpája is villog.
2: Dobja el a pisztolyt, Jane!

Harris ide pattogott D-nek. Visszapattogtam neki. Aztán megint. De szokás szerint nem válaszolt. Harrisnek ez mindig méltóságán aluli volt. Ha mi kezdeményezzük a pattogást a körmünkkel, Harris se, Toyota se pattog vissza. Csőrrel.

Ez a Dayan a maga módján egy zseni, hogy a szar fényeskedjék neki. Az ember mindig azt hiszi, hogy csak ő van a világon, meg a főnök még. És akkor kiderül, hogy mások is vannak a világon. Remélem nem esett baja. Ha pedig még a madár is fennakadt a hálón, akkor bánja a francia maikát. Mr. Dracula jó labdát kapott tőlem. Kézzel, lábbal, fejjel. Mostanra már csak továbbíthatta vonalon túlra. Igen, majd a vonalon túlra kell továbbítani ezt a túlon túl tevékeny valakit is. Mi a különbség az élet és a halál között? A halál tudja. Vagy egy nulla. Az élet két nulla. A halál csak egy. Két nulla. Ha nekem olyan gyerekszobám lett volna, két nullával, talán nem itt tartanék. Talán egy nulla lennék rég, ha felszabadultan szarhattam volna gyerekkoromban. De hogy miért nem mentem ki a szabadba akkor, ez rejtély marad. Ma már szívesen gondolok vissza az egészre. Az ilyen régi szar már mindig szaktalan. Közeledünk. Vajon beszélgetem még benn éjszel a főnök? Tehát nincsen ott sok beszélgetni való. Benn ész végeredményben semmit sem csinált. Azon túl, hogy hirtelen indulatában megmérgezte azt a madarat, amelyiket plusz-minusz senki nyilván Tradicson keresztül közvetített ki a börtönből Valériának. Ennyit tett. Mit lehet erről beszélgetni? Nem is értem, a főnök miért gondolja azt, hogy fenyegeti valami bent, kint. Bent, kint fenyegeti valami. Bent, bent nem fenyegette senki, semmi. Ezért jött ki. Mert ő a bátor filmszínész.

0: Blacky szépen elaludt a halban. A kékes-zöldes lámpa fény megnyugtatta. Ha éjszaka felébred és ugrálni kezd, látja legalább, hová ugrik. Nem törheti össze magát.
1: Ugye nem akarjuk, Mr. Saddle, ahogy Mary mondaná, bántani egymást.
2: Tegye, amit mondtam. Dobja el a pisztolyt, és akkor biztosan nem.
1: Kérem.
2: És most rúgja ide.
3: Köszönöm.
1: Hamar találkoztunk megint. A pisztoly egyébként, amelyet a kezében tart, nem az, hanem amit most vett fel a földről. Ben Ailes nevén van bejegyezve. Vagy micsoda.
2: És Ben Ailes fegyvere, amelyet...
1: Itt talál. Az éjjeli szekrény jó. Óvatosan veszem ki. És oda csúsztatom magának. Ezzel nem tüzeltek.
2: Az ön nevén van. Keresztbe jegyezték be őket.
1: Úgy van.
2: Ahogy lennie kell.
1: Nem segítene becipelni?
2: Stantont?
1: Persze. Sose tudta megbocsátani bennek az ő elrontott életét.
2: És sokat lógott a telefonon.
1: Ahogy most én is.
2: Igen?
1: Vele párhuzamosan. Valami mindig leesett, mondta az egyszeri hulló csillag. Nem tudtam megelőzni. Nagyon akarta. Jobban, mint én ezt. Akkor lőttem le, amikor kilépett az ajtón.
2: Azért ez eléggé fantasztikus, hogy maguk így összetartoztak. Hogy a pisztolyokat is keresztbe. Erre azért nem számíthattak.
1: Fene tudja. Magára számíthattunk. Számíthatott rá Ben, hogy amikor a maga haverja telefonál, vagyis amikor az a barátjuk leadja a rejtekhely címét, a maga társa épp arról a telefonról beszél, amelyiket Stanton. Egyébként nehogy azt higgye, hogy mi, Ben és én, úgynevezett szerettük egymást. Talán Ben volt az, aki, de én... Csak mégis, ezt nem. Stantonnak.
2: Maga tényleg nem tudja, ki ölte meg Kent, az öcsét. Mert ha tudja, ugyanez van, mint itt.
1: És az érdem, hogy az úgynevezett család ezt kizárólag előlem titkolja el?
2: Honnan tudja, hogy kizárólag?
1: Kivettem a hangjából.
2: Eltalálta. És érdem.
1: Köszönöm. Ez rám fért. Akkor behozzuk?
2: Jobb lenne kint hagyni. Még lehet más megoldás.
1: Menjünk el?
2: Menjünk. Kocsival van?
1: Persze. Egy sarokkal arrébb. Tudja, ennék valamit.
2: Rendben. Meghívom.
4: Kötelezettségeink.

0: bánthat téged, ha te nem akarod, csak akkor ér bántalom. Ha úgy fogod fel, hogy bántottak.
1: Tehát föl akarta robbantani a bungalót? Azt mondja Mr. Dracula, akkor csípte el, amikor éppen neki járt alágépezni a házat a sarkánál?
2: Pockoli. Alá pockolta, mint az ürgeöntő?
3: A maga telefonja után, Joe, szinte csak formaság volt elkapni.
1: Azért, hogy elnézem szorgos vendégünk tekintetét, forma egyes formaság lehetett.
4: Miből jött rá, Mr. Lo Piccolo?
1: Lejátszom, Mrs. Embolon.
4: Amikor Mary-t hívtam innen a dolgozószobából, sejtettem, hogy felveszi. A töltőtollakat néztem mikrofonnak. Óvatosan beszéltem.
1: Kiérződött a hangjából. Nézze, itt van.
5: Halló? Csak üzenetet szeretnék Mary-nek.
6: Patricia.
5: Nem hallom jól. Stanton?
6: Úristen, Patricia. Már megint?
5: Itt vagyok, Mr. Lo Piccolónál.
6: A Bellevistán vagy?
5: Ne aggódj, semmi baj nincs, megyek. Mr. Lo Piccolóval együtt.
6: Mr. Saddle már régóta itt van. Patricia!
5: Jól vagyok, és minden jól van. Viszlát, Mary.
1: Ennyi.
4: De hát, mit bizonyít ez? Nem mondtam semmit.
1: Azt, hogy tudta, hol lakom. Tudta, és letagadta. Délután maga járt a Bellevistán, ahol Teddyt. De erről majd még megkérdezzük Dergert is.
4: Egészen apró szerkezet. Hova rejthette? Nézze, nekem is van egy kis katujám. Tabletták. Nincs bátorságom bevenni.
1: Királynők udvariassága. Várja meg, amíg Dergert felhozzuk, és eloldozzuk Tradicsot a nappaliban. Vagy esetleg akkor, amikor ideír a főnök. Vagy én magam adom be magának, csak akkor nagyon összehorzsolnám. De ha akarja, vegye be.
4: Nincs hozzá erőm. Én és tulajdonképpen most érzem magam a legjobban. Nem nekem való.
1: De azért jól ment. Igaz? Volt ilyen érzése is, Patricia, hogy egészen jól megy. Nem?
3: Mrs. Envulon nagyon rendes volt. Szinte megkönnyebbült, hogy nem kell mégsem felrobbantani a bungalómat.
1: Ki bízta meg vele?
4: Senki. Megszöktem.
1: Hagyták, hogy megszökjön.
4: Igenis, nem is. Mary-től egyszer már megszökött valaki. Örökre. Az anyja. Mary nem akart zsarnokoskodni felettem. Amikor hirtelen föltűntem náluk, kedden este, megsajnált. Lett egy anyja, megint. A semmiből a semmibe. Ezt mondta, hogy ettől fél.
7: Görnyedezem, könnyezem, látszik-e mond a seggemen.

ki fogjuk bírni az ő halálukat is. Bárhogy milyen lesz az, nem tudom, mondja D. Harrisét, Toyotáét. Mehetünk a tengerparti házunkba. Mintha teljesen el lenne rontva minden. És mégis minden a legcsodálatosabb lenne. Ez utóbbit érzem, amikor foglalkozom velük. Amaszt érezzük, ha elméletileg gondolkodunk.

0: Tudja, olyan furcsa volt. Jó ízű ez a hús. Jobb lesz tőle, amit mondok. Annyira védtelen volt, ahogy kijött. Mi ott képen? Igaza volt a saját szempontjából. Ő Valériát nem tudta megbocsátani bennek. Egyszerű lélek volt Stanton. Egészségére. Jó lesz a viszkire a sör? Most már mindegy. Nem furcsa, hogy velem étkezik, Mr. Sadler? Mégis. Mégiscsak a...
1: Nem. De.
0: Utazok-e Mirékkel?
1: Majd meglátjuk.
0: Mikor? Mondjuk 25 év múlva?
1: Mindennek eljön az ideje.
0: Kösz. Nem látja? A fegyver ott van magánál, én meg... Egyre csak meg akarok győződni róla, hogy elviszem-e szárazon.
1: Fegyver. Tessék. A magáé. Az asztal alatt vegye át, és tegye a táskájába.
0: Nem leszek öngyilkos. Nem vagyok az a típus.
1: Azt sosem tudjuk, amíg meg nem halunk. Úgynevezett természetes halál jogoltából. Meg sem fésülködött. Úgy értem, a fürdőszobában mielőtt elindultunk. Honnét is? Kinek a lakása volt az végül?
0: Harry Bézenkindém.
1: Hogy?
0: A rendes lakása. Fogalmam sem volt, hogy benn oda ment. Csak amikor meghallottam a címet a telefonban, akkor jöttem rá. Maga viszont benézett a fürdőszobába. Kicserélte őket, ugye? Gyönge kérdés, de nekem... Ha ennyi múlik valamin az ember, akár...
1: Akár egy ízetlen mondattól sem riad vissza.
0: Valahogy úgy. De, ahogy ezt maga Ron most megállapította egy az egyhez, így mondják, ízléstelenségben, mit akar még tudni?
1: Semmi mást nem akarhatok jó ízzel. És ennyiben is maradunk. És mit mondhat, ha mindent összeszed még maga?
0: Semmit. Így a legjobb. Nem sokára világosodni fog.
1: Addig azért még van idő.
0: Van idő. És nincs meg már, amire.

0: Mindenki káros az egészségre. Tandori Dezső plusz-minusz senki című regényének rádióváltozata. A 9. rész hangzott el. A szereposztása következő volt. Draga Tradics, Börcsök Enikő. Joe Lopicolo, Gáspár Sándor. Ron Saddle, Mácsai Pál. Jane Ace, Füranikó. Patricia Embulon, Bodnár Erika. Mr. Gracula, Újlaki Dénes. Mary Pittleston, Jordán Adél. Epiktétosz intelmeit a Petét Iszok band adta elő. Szöveg Fodor Tamás, szájharmonika Pribojszki Mátyás, nagybőgő Pengő Csaba, gitár Szász Ferenc. Közreműködött Kálmán János, zenei szerkesztő Molnár András, hangmérnök Kulcsár Péter. Rádióra alkalmazta Varga Viktor, rendezte Magos György. A hangfelvétel 2010-ben készült.
1: A regény rádió változata legutóbb 2010. október 8-án hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt a zene után sugározzuk.

0: A Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
1: Gyorsan mosakszik valaki, nem mond rá, hogy rosszul, hanem csak azt, hogy gyorsan. Mielőtt a szándékát megvizsgálod, honnan tudnád, hogy helytelenül cselekszik-e? Így nem fog veled előfordulni, hogy más lesz, amit érzékeiddel közvetlenül észlelsz, és más, amit helyeselsz.

mindenki káros az egészségre. Tandori Dezső plusz-minusz senki című regényének rádióváltozata. Natroid töredék Epiktétosznak. 10. rész.

0: Én csak kitépem a lapot a füzetből. Dének ebben igaza van. Én kitéphetem. De ő nem. Ami vele megtörténik, az úgy van. És ki írja az én történetemet? Kérdezi a dühös.
1: Csó, ezt így nem lehet. Menj, oldozd ki Mr. Tradicsot. Jöjjön be ő is a nappaliba.
2: Én pedig felhozzam Dergert.
3: Derger örüljön, hogy él, hisz Envolon rárobbantotta volna a házat. Mondjuk persze Tradicsra is. Képes lett volna, Patricia? Felrobbantani a bungalót? Vele? Hiszen a barátjuk volt. Egyre a feleségéről beszélt nekem, drága Tradicsról. És akkor a férjét? Itt. Hall engem, Mrs. Envolon?
4: Igen, de nem egészen. Nem tudok ezeken a részleteken gondolkodni. Még néhány óra is kezdődik Mary esküvője.
3: Rajta? Miért tud Mary-n gondolkodni?
4: Őt szeretem. Ő szeret engem. Nem tud semmiről. Vagyis alig. Elborzott. De szeret. Ha itt lenne, biztosan megkeverné nekem egy pohár dzsúszban ezeket a pirulákat.
1: Mr. Tradics, ígérje meg a madaraira, vagy bármire, hogy nem tesz semmi meggondolatlanságot. És csak akkor szól, amikor kérdezzük. El tudom képzelni önről, hogy képes erre.
2: Rendben.
1: Tehát, akkor ott tartottunk, Mrs. Envolon, hogy a férje felhívta magát. Közölte, hogy?
4: Igen. Közölte, hogy Harry Wézenkind lakásáról beszél. Nem akartam elhinni, hiszen úgy volt, hogy csak a gyógyszertárba megy B-vitaminért. Erre elmondta, hogy Mr. Tradics megkérte, menjen el Harry Wézenkindhez, az Ashencroft fasorba, és mondja meg, hogy ő egy kicsit később érkezik Ben Ailes madaráért, mert Wézenkind telefonja egyfolytában foglalt. Ő pedig sosem szokott elkésni. Filmen boldogan vállalta, hiszen Mr. Tradics éppen a mi poszátánkat is tápolta a boltban.
1: Milyen választékosan fogalmaz, Mrs. Envolon?
4: Teljesen mindegy. Wézenkind otthon volt. Beengedte Filment. Aztán csörgött a telefon. Kenny Fitz jelentkezett, hogy fel kell ugrania valamiért. Wézenkind átment egy másik készülékhez, és Filmen egyedül maradt a madárral, kettesben. És megpillantott egy szép kis tollat a kalitka alján, és azt gondolta, ki lehetne venni onnét. Olyan fajta kalitka volt, amelyiknek üveglapja van, és a két etetőtálnál nincs drót. Felhúzta az üveglapot. Nyitva volt az ablak. A madár félhetett Filmentől, mert már verdesett a kalitkában. Filmen csak azt látta akkor, hogy a madár kivágódik. Először a kalitkából, aztán az ablakon. Nem akarta elhinni, hogy ez történhetett. Elengedtem a madár király madarát. Ez szakadt benne, és az őrületig hajszolta, hogy ő ilyet csinált. Ben Ailes ezt sosem bocsátaná meg. Talán meg is ölni. Ezt mondta egyre magában. És nekem is. Még azután is. És amikor Wézenkind egy golyóstollat nyomott a kezébe, hogy írjon vallomást, írja meg, hogy mit csinált, és majd lesz valami. Filmen teljesen összezavarodott. Maga elutazik Európába, kiabálta, de én itt maradok. Nekem egész életemben felelnem kell ezért. Nekem egy... És azt akarta mondani, töltőtollas boltom van. És akkor mesélte filmen. Rádöbbent, hogy a kezében is tollat tart. Madártól szárú golyós tollat.
2: Na és... Ezer meg ezer ilyen tollat tartotod már a kezében. Fel nem fogható.
1: Mr. Filmen Envulon nyilván olyan lett egyszerre, mint egy lencse, ha szerencsétlenül fordul, és a napsugarak felgyújtanak általa valamit.
4: Mindkettőt megölte. Vizenkindet is, meg Nificet is. Azt mondta, tökéletes gyilkosság volt. Ezt is, azt is a másik pisztolyával lőtte le. Most már csak beszélni kell a családdal, hogy borítsanak fájtlat a madárügyre. Vagy? Hogy meg kell ölni Mr. Tradicsot is. Magyarázta nekem, amikor érte mentem, mert más nem tud róla, hogy ő ide lett küldve. De akkor... Én jövök, gondoltam, mert még én is tudok róla. Vigyük valami roncstelepre a kalitkát, mondta az autóban. Elindultunk. Most mi lesz, Szent Isten? Egyre ezt hajtogattam. Akkor már tudtam, hogy meg fogom ölni. A Cseszetter utcánál volt egy kis alagút, valami... Régi házak alatt, be az alagútba. És nem néztem rá, elbóbiskolt mellettem. Elővettem a fegyverünket, és halántékon lőttem. Ahogy később a liftnél, Teddyt.
2: Uramisten.
1: Menjen ki, Mr. Tradicsa, nem bírja.
3: Bírni fogom.
4: Hátra mozdítottam az ülést. Úgy húztam le, kiszállva, szegény filment a hátsó ülések elé. Eszembe jutott, néha, amikor veszekedtünk, filmen első számú hátramozdítójának nevezett. Akkor persze tudtam már, hogy el vagyok veszve.
2: Már a boltban éreztem, hogy valami nincsen rendben. A Mr. Envulon nem szól vissza. Bántam már, hogy egyáltalán oda küldtem. Csak tudtam, hogy Mr. Wézenként utazás előtt áll. Sokat beszélgettünk is arról a vidékről, amelyikre készültek. És nem akartam megvárakoztatni. Gondoltam, Mr. Envulon ennyit csak el tud intézni. Hogy oda megy, és simán megmondja, de Jan Tradics egy kicsit később érkezik, mert egy madárnak sürgős ellátásra van szüksége. De nem. Még ennyit se lehet madarak ügyében soha másra bízni. És itt bezárul a kör. Visszaérkezünk oda, hogy az emberekre szinte semmit se lehet bízni. Mert egy tavat nem lehet rájuk bízni. Az a tó tele lesz vegyi anyagokkal, és megdöglenek a madarak, vagy kimásznak, ahogy ott is tették, és nem tudnak felrepülni. Nem, én nem helyeslem. Nem szeretem, hogy is mondjam, rettentőnek tartom, amit Ivo Senkics tett. Csak hát az ilyesmi aztán beüt. A madarak kimásznak, az autósok gázolni kezdik őket, gázolni kezdenek rajtuk. Valaki még azt is mondta, hogy ezek gázló madarak. Jól el lehet őket gázolni. Az ilyesminek viszont rettentő messzire nyúlik a...
3: Na jó, de akkor sose érünk haza. Haver, inkább verd szét velem a bungalót, de ne filozófálj. Tovább, Mrs. Envulon.
4: Már most Stanton Lagunával már sejtetik, hogyan jöttem össze. Kihez menjek? Eszembe jutott Valéria. Hát, ki Ki is a férje? Ki volt? Stanton Laguna. Őt keresem meg. A felesége haláláért, ha úgy vesszük, plusz-minusz senki. Ha úgy vesszük, Ben Ace a felelős. Stanton ismertetett össze Maryvel, és ő szervezett mindent, amihez a statiszta kölykök kellettek, akik, ha nincs film, csak csavarognak, és ugye mindenfélét megtesznek. A saját elrablását is, mert persze az enyémet ő szervezte. És hát a három suhanc felrobbantását, a furgonban azt is, hogy el ne árulhassák, hogy ő maga bérelte fel őket. Ugye, Mr. Laguna már nem él? Ne nézzenek rám ilyen csodálkozva. Érzem én már valahogy az ilyesmit. Maguk mindig így csinálják?
5: Akár a három testőr. Én vagyok a Porthos. A Joe úr az Aramis. A főnök a D'Artagnan. És Mr. Traditch-ra marad egy szép szerep. Athosé.
4: Ne! Ne, ezt a rémséget velem,
6: szennyes
4: ne.
6: Helyzetet teremtett. Filmennel együtt.
4: Vigyenek a rendőrségre. Én bevonulok a börtönbe. Ebben az államban nincs halálbüntetés. Ezt Mr. Laguna is megmondta.
3: A lárkéhoz nem vihetjük néhány gazdátlan hulla miatt.
4: Ne, ezt nem tehetik.
6: Hagyja a cirkusz.
4: De annak, a kövérnek nem kellett volna három testőt mondania. Háromszor láttuk. Benész volt benne az Athos. Nem maga, Mr. Traditch. Benész hozzák ide. Benészt. Él, neki élnie kell. Ő él. Hozzák ide, és ha ő is elítél...
6: Ben hát akkor... már senkit nem ítél el. Patricia Envulon.
4: Ja. Ez akkor komoly.
6: Most hozza fel Dergert a pincéből, Mr. Dracula.
4: Azt hiszik, félek. Azt hiszik, gyáva vagyok. Hát, jól figyeljen, Traditch. Magát én vállaltam. És ha nem alakul másként a helyzet a telefonfülkénél, az Eshen Croft fasorban, ahová kedden filmet küldte, ugyanazzal a fegyverrel.
2: Elhiszem, Patricia. És akármilyen furcsán hangzik, bocsásson meg nekem.
4: A Karamazov testvérek. A Karamazov testvérek. Ekkora nagyló Aljosa. Ekkora nagyló.
3: Aljosa vagy Feljosa, bánom is én, nyilván megint egy film, amelyikben...
4: Igen, Ben Ace volt a Dimitri. Ő volt, aki szenvedett.
6: Ben Ace soha nem játszott ilyesmit. Patricia, hagyja ezt.
4: Játszott. Minden filmünkben játszott, amit csak filmennel láttunk. Hát persze. Nem. Nem ő volt. Csak ez jutott az eszembe. Úgyhogy az egész olyan véletlen volt, olyan véletlen. Ugye most bevisznek. Én fogok ülni Mr. Senki helyett. Benéz helyett. Vagy... Hová csuknak? Mi jobb? Ha az ember őrült, vagy ha normális? Nem fogok én se vallani senkire. Magamra vállalok mindent, ahogy a filmekben van. Ott se oldódik meg, hogy ez a sok dolog miért volt. Ott sem mindig oldódik meg. Ferrarival visznek?
6: Igen. Hát persze. Jól ráijesztettünk magára, Patricia, igaz?
4: A rendőrségre ez a dolog rendje. Mindent vállalok. Néha meglátogatnak, Vagy az se? Hát akkor valamit hoznak még. Mind éjjel azokat a bogyókat, Mr. Senkinek. Aztán majd nyilván lesznek olyanok, akik eljátszák az életemet. Kíváncsi vagyok, ki kezdi. Ahhoz még nagyon sokat kell mesélni a múltról. Hogyan éltünk Filmennel? A hátramozdító. Két hátramozdító. Nem volt véletlen semmi. Csak most túl fáradt vagyok.

0: Leköszöntél hozzájuk?
1: Ébredeznek. Toyota kalitkájában van egy szép, fehér szegélyű toll. Kérlek, majd vedd ki tőle inkább te. Az éjszaka valaki, mintha náthás lett volna a társaságból. És meg kell várnom, nem kaptam el. Nem akarom átragasztani rájuk.
0: Azzal úgyse segítenénk semmin.
1: Hogyan? Ja, hogy úgy. Ez mi?
0: Patricia levele. Ha kell, netán, hogy tisztázzon minket. Vagyis téged. Röviden összefoglalta a dolgot.
1: Hogyan jött?
0: Valami küldönc hozta még az este. És öngyilkos lett?
1: Igen. Végül az lett. Ezzel az egésszel.
0: Bármi volt is. Patricia legalább... Legalább nem izgultam úgy.
1: Még jó, hogy nem azt mondod. Hát ilyenkor kell hazajönni.
0: Még te vagy megsértve. Annyira.
1: Tudom. Egyetlen pillanatig nem hittem, hogy Patricia levele megnyugtatott, és nem féltél.
0: Hogyan nyugodtam volna meg, amikor te magad érezteted velem már is, hogy Patricia vallomásából sem tudta meg az igazat.
1: Mit mondtam én neked mindig az igazságról? Csak az igazat, de sose a teljes.
0: És ha jól lefürödtél, mi lenne az, amivel még kiegészíthetnéd az igazság megfelelő részletét? Bocsáss meg, félek ízetlen a kérdés ilyen helyzetben. Mondd, nem esett bajod úgy komolyabb? Az a felrobbanás, az vicc csupán, nem?
1: Nem tudom. Rossz vicc, mondjuk így. De vajon tudja-e ön, hogy a visszafelé jóslás, amit ön az írás helyett használ, mint szót, nem rossz szó? Talán? Én például eléggé borzasztóan megjósoltam, hogy filmen Angulon bűnös lesz, hiszen magamhoz vettem a poszátájukat. Sőt, hogy Mrs. Envulon bűnös lesz, mert tőle vettem magunkhoz.
0: Remélem, te magad nem csináltál semmit?
1: Nem. Csak minden egy kicsit olyan... De te nem is vagy kíváncsi arra, amit mondok.
0: De, mondjad csak...
1: Tulajdonképpen meglepetés lett volna. Leírtam volna neked, ami volt. De Patricia megelőzött.
0: Féltékeny vagy rá. És a többiekkel, Maryvel, Jane-nel mi lesz?
1: Nem tudom. Ezt ne tőlem kérdezd. Ez már a jós helyek dolga.
0: Majd én vigyázok rád és a bűneidre. Te csak titkolózz. De annyira, hogy magad se tud, mit teszel. Pedig te mindent tudsz, ami van, igaz? Tudsz mindenfélét, amit tudni lehet? Na, megyek. Ránézek Harrisre, meg Toyota.

0: Ula, jól van? Nem, semmi. És nem bánta meg, hogy vállalta? Hát nem, én se akartam ott. Talán nincs jelentősége, de jobban szeretem így. És jó, igaza van, Mr. Gracula. Arról meg én nem akarom kérdezni. Tehát az ügy végére pont került. Sok apró elúszó pont. És örülök a titok tartásának. Draga!
1: Itt van a toll, amit mondtál.
0: Én csak... tudod... ez egy teljesen másik.
1: Megyek. Megereztem a vizet a kádba.

0: mindenki káros az egészségre. Tandori Dezső plusz-minusz senki című regényének rádióváltozata. A 10. befejező rész hangzott el. A szereposztása következő volt. Deján Tradics, Csúlya Imre. Drága Tradics, Börcsök Enikő. Patrícia Envulon, Bodnár Erika. Joe Lopicolo, Gáspár Sándor. Ron Szádl, Mácsai Pál. Mr. Gracula, Újlaki Dénes. Epiktétosz intelmeit a Petét Iszok band adta elő. Szöveg Fodor Tamás, szájharmonika Pribojszki Mátyás, nagybőgő Pengő Csaba, gitár Szász Ferenc. Közreműködött Kálmán János, zenei szerkesztő Molnár András, hangmérnök Kulcsár Péter. Rádióra alkalmazta Varga Viktor, rendezte Magos György. A hangfelvétel 2010-ben készült.
1: A regény rádió változata legutóbb 2010. október 11-én hangzott el a Kossuth Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.

0: Kossuth Rádió Szombathelyen 93 MHz. Műsorajánló.
1: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől. A Dunán.
2: Itt van, utána jött.
3: Hagyom, örökség. Hol van? Sehol.
2: Önnek a pénz többet ér, mint az, akit szeret.
4: Filmek Jókai Mór regényeiből.
2: Nőr megyek a várokhoz.
4: Szegény gazdagok, gazdag szegények.
5: Boldogsághoz mindenkinek jussa van.
4: Vasárnap 20 órától az M1-en.
0: Műsorajánlót hallottak.
6: Huszonegy órakor jó estét kívánok, hírek következnek a Kossuth Rádióban. A hírszerkesztő Brieska Dániel, a bemondó Beslén Bettina. Várhatóan kedden vagy szerdán állítják le a paksi atomerőművet, közölte Magyar Péter Pakson. A miniszterelnök elmondta, jelenleg nagyjából 50%-os kapacitással működik az erőmű, és amint a Duna vízszintje eléri a kritikus szintet, az utolsó, még üzemelő blokkot is teljesen le kell kapcsolni. A kormányfő bejelentette azt is, hogy megkezdődhet a Dunamenti erőmű műszaki hiba miatt leállított blokkjának újraindítása. A létesítmény holnaptól teljes kapacitással működhet. Estére összehívták a védelmi munkacsoport ülését. A Fidesz azt várja a kormánytól, hozza nyilvánosságra a paksi atomerőmű lekapcsolási forgatókönyvét. A KDNP frakció vezetője szerint a kabinet nem készült fel időben a kánikula okozta kritikus helyzetre. A Mi Hazánk pedig felszólította a kormányt, hogy egy független műszaki bizottság igazolja azt, mi indokolja mind a négy paksi blokk egyidejű leállítását. A rendkívüli energiahelyzet és a súlyos vízhiány miatt egyre több cég és önkormányzat vezet be takarékossági intézkedéseket. A Samsung Gödi gyára felére csökkentette a víz 10%-kal az áramfogyasztását. A Magyar Telekomnál jövő hétfőtől két hétig távmunkában dolgozhatnak azok, akiknek a munkaköre ezt lehetővé teszi. A Jettel Magyarország egy hét kötelező otthoni munkavégzést rendelt el. Rendkívüli energiatakarékosság intézkedéseket vezet be a közmédia, a Magyar Közút, a Budapest Airport és a fővárosi West End bevásárlóközpont is. Több hazai nagyvárosban, például Budapesten, Győrben, Szegeden és Székesfehérváron pedig ideiglenesen lekapcsolják a városi díszvilágítást. Készenléti állapotot hirdetett a román kormány az energiahigány és a Duna alacsony vízállása miatt. A román ügyvivő miniszterelnök bejelentette, a Csernavodai atomerőmű kettes blokkját vízszabályozási beavatkozással próbálják üzemben tartani. A korábbi hírekkel ellentétben a romániai atomerőművet üzemeltető vállalat tegnap elhalasztotta az erőmű második blokkjának lekapcsolását. Jelenleg igyekeznek a Duna vizének egy részét a Duna fekete tenger csatorna bejáratánál található erőmű felé terelni. Itthon új CT és MR berendezésekkel bővült a Honvéd Kórház képalkotó diagnosztikája. A beruházás több mint 1,5 milliárd forintos kormányzati forrásból valósult meg. Az új készülékek részletesebb felvételek készítésére alkalmasak, ezáltal támogatják a gyorsabb és pontosabb diagnózis felállítását. Már több mint 3,3 milliárd forintot fizettek vissza a Hankó Balázs vezette korábbi minisztérium keretéből nyújtott azon támogatásokból, amelyeket egy ideiglenes kollégium bírált el, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán hozzátette, a kedvezményezettek által részben vagy egészben visszautalt összegek között több 10 milliós tételek is vannak. Megdőlt a fővárosi melegrekord. Újpesten 39,4 Celsius fokot mértek délután, közölte a Hungaromet. Az erre a napra vonatkozó budapesti melegrekord 37,4 fok volt, amit még 1921-ben mértek. Az országos rekord nem dőlt meg. Híreink végén a várható időjárásról. Tovább fokozódik a kánikula, országszerte napos száraz idő várható, holnap csak az északnyugati határnál lehetnek zivatarok. Éjszaka általában 13-25, holnap délután 36-39 fok várható. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 22 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
0: Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk
7: 16 éven aluliaknak nem ajánlott. Részleteket hallanak Nádos Péter Párhuzamos történetek című nagyregényéből. Harmadik befejező rész.
8: A suszterek sem tudnak rajta segíteni. Volt ugyan egyszer egy rendes susztere, de hol van az már? Legyen emléke áldott. Ezek a suszterek már nem tudják, vagy nem akarják annyira kitágítani a cipőit, legalább egyetlen egy cipőjét rendesen kitágítanák, hiszen ez a finom borjú bőr utána enged, mert neki minden cipője csináltatott, hogy hozzá ne dörzsölődne a rüsztjéhez, vagy a sarkához. Drága édesapja emlékére esküszik, hogy ehhez fogható kint még át nem élt, s minden héten, amikor piacra megy, neki ez jut. El kell viselnie. Nem csak a suszter ilyen aljas, ilyen alattomos, aljas, nem is tudom, hogy hívják. Ez még rosszabb, mint a goly suszterek. Ezen a suszteren csak a mészáros tesz túl, az egy aljas. Az egy közönséges bűnöző. Aljas! Ide figyeljen, ember! Mert csak így szólítom. Ki tudja ezeknek a susztereknek a nevét megjegyezni? Én minden pénzt megadok magának egy rendes cipőért. Isten a tanúm, hogy amikor fölpróbálom, akkor még jó a lábamra. Látja, milyen szépen meg tudta csinálni? Látja? De csupa seb a lábam, mire hazaérek. Pedig már tegnap megmondtam magának, hogy máj lesz, mondta most. Csak hogy maga mindent azonnal elfelejt. Magának én levegő vagyok. Tegnap már elmeséltem magának, maga szerencsétlen, hogy vettem egy szép májat magának. Hát levegőbe beszélek én, hiszen én egy falatot nem eszek belőle, de megint egyszer mindenre megfogadtam, mindenre, ami drága, hogy ehhez a sajhethez én többet nem megyek. Maga hiába mond nekem bármit, ez nem ember. Aljas. Csak azért mentegeti, hogy menjek és hozzak májat tőle magának, de ennek még a büdös szája szélén is csöpög a házer, mondta egyenletesen magas, szinte unott fejhangon kántált, majd váratlanul igen hangosan, mintha egész teste ismeretlen szenvedélyének engedelmeskedne, igazságtudat a szenvedélyével kiáltott fel. Hát nem látja, kiáltotta, és a szálasan nyújtózó tésztát a fakadánlal kiragadta a tálból. Hát magának a gonoszságra nincs szeme? Aljas. Maga nem kevésbé aljas, mint az összes többiek. Jó, hát sütök én májat magának, tette hozzá szinte gyöngéden, amilyen ostoba vagyok, mindig engedek én magának, és a váratlan érzelmi fordulat nem az urának szólt, nem ennek a szerencsétlen embernek, hanem a májnak. Mert szerette sütni, és a szót a száján minél többször is mindig ugyanolyan ízesen kiejteni. Ajkára venni a kékes lila hártya alatt vértől duzzadó májat, bár ő maga soha nem evett volna belőle. Remélem, örül a májnak. Most majd megint jól átsütöm. Vér abban, maga csak ne féljen semmitől, egy csöpp nem marad. Gottlieb mindeközben nem nézett föl rá az imádságos könyvéből, amit nem gonoszságból nem tett, hanem józan számítás szerinti jóságból és önvédelemből. Amióta az asszony állapota súlyosabbra fordult, csak nem mindent ráhagyott, csak nem mindent el kellett viselnie. Közben pedig valamelyest önmagát védelmezni az óvatosan kimért közönnyel, megkímélni magát az érzelmi megterheléstől, hogy kitarthasson mellette. Holott nem szerette, korábbi életükben sem szerette, az asszony sem szerette őt, soha. Egyetlen pillanatra nem sikerült megszeretnie ezt az asszonyt, és ezért hihetetlenül nehezére esett állandó közönyt tanúsítani iránta. Egy beláthatatlan életen át megoldani, holott a megoldás elviselhetetlenül hosszú percekből állt. Házasságuk első éveiben megpróbálták elfogadni egymás testi közelségét, de nem ment. Legfeljebb a szépségére emlékezett szívesen. Minden megnyert perc után azt mondani, na látod, mégis elviselted, nem lázadoztál, hanem kitartóan dicsérted az irgalom atyát a megpróbáltatásokért, habár tudta jól, hogy álhatatosságának legfeljebb önértéke van, de nincsen jutalma, és nem is lesz. Sem itt, sem a beígért más világon. A mai napig elégtétellel töltötte el, hogy neki szép feleség jutott, habár a szépségét soha nem sikerült megnyitnia, s hogy mi történt közöttük az Úr színe előtt, arról soha nem gondolkodhatott, mert félő volt, ha nem imádkozik eleget, hanem belegondol a közöny elviselhetetlen érzetébe, akkor őt is hatalmába keríti a téboly, az üstökénél fogva megragadja és magával rántja a mélybe. Egyszer imádságai közepette borzongva rájött, hogy óvakodnia kell a mélységtől. Magasságokba kéne törekednie, hiszen ennek a szerencsétlen asszonynak rajta kívül tényleg nincsen senkije. Attól kezdve tudatosan és a legnagyobb emberszeretettől vezérelve törekedett rá, hogy kizárólag sekélyes dolgokról gondolkodjék. Istennek hála, van ugyan két egészséges gyermeke, kopogjuk le, szegény kis halottunk emléke pedig áldott legyen. Ezek az ő vérei azonban nem csupán közönyt mutatnak az édesanyjukkal szemben, hanem még az anyjuknál is idegenebbek, hiszen teljesen ráütöttek. Látta rajtuk, hogy szívesen megszabadulnának az édesanyjuktól. Minden további nélkül betennék a bonyhádi szeretetházba, amit a dunántúli hitközségek a zsidó tébolyultak számára tartottak fenn. Mihez kezdjünk mi a mi anyánkkal, mondanák. Amíg az asszony él, neki nem szabad meghalnia. Neki egy idegennek kell erről az idegen asszonyról gondoskodnia. Nem értette a teremtést. Miért vad idegen embereket rendel egymás mellé? De miként is érhetnénk fel ésszel hatalmát? Imád nem is akarta felérni ésszel. Imádsága kellős közepén aztán hangosan ki kellett az urat nevetnie. A vadidegen gondolat miatt, és ebbe bizony beleborzongott. Idegenkedő embereknek az idegenség gondolatát adta az Úr az agyukba. Halálosan élvezte az Úr ravasz trükkjeit, ahogy belenyúl a gondolkodásába. Azt mondja, gondolkodj sekélyesen, és ez aztán elég mélységesnek bizonyul ahhoz, hogy fájdalmas legyen. Megint megfogtál, Uram, köszönöm, legyen úgy, ahogy te akartad egykor és akarod mindenkoron. Megértette, hogy az Úr könyörtelensége miként teheti jóvá az örömtelen életét. Nem válaszolni, fel se néz, ez súgta a józan számítás, hanem az imádsággal kiszorítani az értelem szikráit és nyugtalan ösztönzéseit. Tulajdonképpen bármit, mindent elviselt. Egyetlen dolgot azonban nem viselt el. Amikor Margit azt sikítozta, hát nem látod, felneveltem neked három gyönyörű gyermeket. Ezt nem. Ezt a harmadikat ne. A harmadik gyerekünk, Margit, torz szülött, nyomorék, tőlem mindennek nevezheti, de egy gyönyörűnek ne nevezze. Fogni a száját, ne szolgáltasson ürügyet a veszekedésre. Ha veszekedni kezdtek, mert Gottlieb nem válaszolt, vagy válaszolt, és nem bírta józan ésszel, és elfajult a veszekedésük, mert kimondta, hogy a harmadik gyereküket eltemették. Eltemettük, Margit. Jegyezd meg magadnak végre. Akkor sem maradt helye az elmélkedésre. Csak hogy akkor nem a jóságát, hanem a gonoszságát kellett az utolsó cseppig kiélveznie, és ezzel együtt hagyta őt el a józan ész, ami szintén nem volt kis lelki és testi megpróbáltatás. A felesége ilyenkor a kis halott nevét kiáltozta. Pontosan úgy, mint először, mint amikor megmondták neki. Hívta, jöjjön haza, hol van? Hiszen az előbb még kint volt az utcán, játszott a többivel. Dehogy játszott, hiszen kiadtuk Margit, miket beszél, a strikkerékhez adtuk ki az egész nyárra a szigetbe. Én nem adom ki a gyermekem senkinek és semmilyen szigetbe. Maga adta ki, maga, golyóknak adta ki, csak is maga. Összecsuklott, vonaglott a földön, mintha kínjában meg kéne újra szülnie. De az is félő volt, hogy Gottlieb hallgatása válik ürüggyé, hiszen a felesége monológiait, amelyek ébredéstől elalvásig, és még a nyugtalan álmain át is elkísérték, akár tökéletesen viselkedett, akár óvatlanul tett valamit, olykor megmagyarázhatatlan okokból, de nem lehetett egyenletes szinten kitörések és rohamok nélkül megtartani. Ha beleordította a nagyvilágba, hogy Józsika, Józsika, akkor összefutott az utca a ház előtt, és orvosnak kellett jönnie, hogy az injekciók és az idegnyugtató csöppek hatására végre elcsendesedjen. Örülök, Margit, válaszolta hát egy olyan ember hangján, aki már a közömbössége látszatába is halálosan belefáradt, és állandóan testi valója mellett kaparászva keresi az érzelmi tartalékokat, amelyekből aztán valamit, valamivé tudna alakítani. Tudhatod, mennyire örülök a májnak? Ez nem hangzott valami meggyőzőn. Hogy ne örülnél, te szerencsétlen, ha egyszer frissen hozzák, ott állok a pultnál álló napig, hogy friss legyen magának, és akkor még jól átsütöm. A herd mellett megint csak állhatok a rossz lábamon. Nem sütötte mindig át, mint ahogy azt sem lehetett kiszámítani, hogy az urát mikor tegezi és mikor magázza, és ezért Gottlieb előre rettegett a kés alól a tányérjára budjanó vértől, amit mindig igyekezett a rizsa vagy a krumpli alatt elrejteni. legalább ne lássa, milyen ocsmányságot művel, amikor a felesége lelki nyugalma miatt némán megeszi a vért. A tébolyodott felesége miatt hetente egyszer nyers vért eszik. Csak tényleg úgy süsd át a májat, ahogy mindig átsütöd. Ma kivételesen szép fehér rizsát főzök hozzá, mert abból néhány szemet legalább magam is eszem, szólt a felesége elgondolkodón. Két napja egy falat nem sok, annyi nem ment le a torkomon, az én gyomrommal már nem bírom a májat, pedig milyen szívesen megenném a májat. Néhány szem rizsát azért majd elcsipegetek magával. Nézni nem szeretem, hogy örökösen egyedül kell magának a májat megennie. Csak vér ne maradjon benne, Margit, hiszen tudod, ez a legfontosabb. Nem nézett föl a könyvéből, rögeszmésen jelezte, két megszentelt gondolat közül szól ki a könyvéből, és erre az egész máj históriára még akkor sem telik a figyelméből és az idejéből, ha retteg is a vértől. Tudod te, Margit, hogy mennyire szeretem a jól átsütött májat, hiszen jól tudod. Még az sem baj, ha jól odakap, ha res. Halálos csönd támadt erre. Ez talán már sok volt az asszonynak a figyelmeztetésből. Azt jelenthette, hogy akkor az ura szerint ő odakozmálja a májat, megégeti az ételt. Nem figyel semmire, még azt sem lehet elvárni tőle, hogy rendesen megsüssön egy májat, és ezek szerint ez a szegény Gottlieb egy olyan nőt vett munkácsról feleségül, aki tönkreteszi a teremtés dolgait. Valami ismét fordulóra állt közöttük. Eltűrjön-e ilyen aljas rágalmakat ettől a szerencsétlen mohácsitól? Ebben a feszült érzelmi térben Gottlieb viszont végképp megfeledkezett róla, hogy a hiányzó kalapja miatt sietett haza, Magyar pedig immár hiába várja azt a háromszál telített talpfát, amit el kell hozzá küldeni. Különös képességet fejlesztett ki magában. Figyelmével egyetlen másodperc töredéke alatt el tudta hagyni a feleségét. Egyenletesen kántáló, kellemetlenül magas hangjának kíséretében zuhant vissza a keresett szövegbe. Könyveiben szívesen ellenőrizte azokat az imádságtöredékeket, amelyek napközben önkéntelenül az eszébe ötlöttek, és közben a feje fölött kellemesen összecsaptak az éneklő szavak értelmetlen hullámai. Több évtized után sem hitte el magának, hogy az imádságokat kívülről ismeri. Nem is hihette, hiszen egész keserű gyermekkorában ütlegelték. Az áldott emlékű édesapja ütlegelte, a tanítója a pajeszánál fogva emelte ki a padból, a szelíd édesanyja sipítozva csépelte, ütlegelte, mivel a koponyájában a nyers anyag ösztönösen ellenkezett olyan verseket befogadni, amelyek értelme minden jó indulatú igyekvése ellenére megfoghatatlan és homályos maradt. Semmit nem tudott, holott mindent könyv nélkül kellett volna fújnia. Állandóan panasz volt rá, hogy még csak nem is figyel, hanem örökösen a pad alatt babrál és ábrándozik. Félelmében aludt el a padban, hogy ne kelljen olyan dolgokat hallani, amelyekből egy árva szót nem ért. Ütlegelték. Mégis kellemesebbnek tűnt az ütlegelést elviselni, mint befogadni a héber verseket, hiszen hiába futott utánuk, nem tudta őket a hallásával elérni, nemhogy megjegyezni és könyv nélkül fújni, miként a többiek. Mire elérte volna az egyiket, már is rácsapott a másik. Nem értette más fiúk fejében, honnan egy gyorsaság. Azt azonban gyorsan megtanulta, hogy főfájásra hiába hivatkozik. Pedig a reszkető erőfeszítéstől, hogy valamiként beillesz-e a szavak magyar és jiddis hangzása közé a sietős héber versek szavait, s ott a maguk helyén az értelmével megragassza, a feje valósággal szaggatott. Fehér karikákat vetett a szaggatás, amelyek kellős közepén egy ismeretlen színű űrbe látott át. Ha sikerült, ha a világító karikák között átjutott a hivogató sötétbe, ha sikerült átnéznie a saját pupillája káprázatán és vörösbe, zöldbe ért, akkor mindig újra arra ébredt, hogy vízzel öntötték le és pofozzák, és otthon megint meg fogják verni, rángatják és lögdösik. Nem tudta volna megmondani, hogy mindez mikor vált élvezetessé, hiszen sem előtte, sem utána nem ismert meg olyan párhuzamos világot, amelyben a dolgok másként lehettek, vagy lehettek volna másként is, és mégis. Az örökös homály nem oszlott el, elméje egy életen át kereste a bizonyosságokat, hogy jól érti-e, vagy tényleg tudja-e, és ezeket a bizonyosságokat nem tudta ugyan megszerezni, mert nem volt elegendő tanultsága a tudáshoz, de a keresés vége érhetetlen műveletében azért a kedvét lelte. Miközben a keresett és azonnal meglelt Muszaf imára vonatkozó magyar nyelvű lábjegyzetet olvasta, miszerint a németországi Bonn városából származó Efraim rabbi írásos hagyatékában találtak volna magyarázatot az ima eredetére, nem vette tudomásul, hogy a felesége felsziszen, dühében visszacsapja a nokedli tésztát a tálba, szemtelen, ilyen egy szemérmetlen, mondja inkább csak magának félhangosan, és egy ilyennek, egy ilyen orcátlan alaknak sütöm én a májat, majd kisé elnyílt szájjal hosszan bámulja őt. Akárha azt kérdené, lehetséges-e ilyen szemtelenség? Gottlieb egy időre maga is elhallgatott magában, és visszabámult rá. Ilyen egy háládatlan, szemtelen ember. Pimasz. Pedig nem csak egy egész májat vettem, a legszebb májat hoztam neki el az egész mészárszékből, hanem friss, teljesen friss gombából csinálok levest, szólt hosszú hallgatás után, de láttam ám, hogy itthon hagyta a kalapját. Ne féljen, észrevettem maga szerencsétlen, maga egy hibbantagyú vénember lett, kiáltotta, s nevetett hozzá. Nevetése kísértetiesen visszhangzott az üres szobákban. Fedetlen fővel ment el, nevetett. Ilyen még nem esett meg, de képes lett erre is. Mondom magamban, amikor észrevettem, nincs az a rendes zsidó család, ahol ilyesmi megesne. Micsoda szór ez? Rendesen táplálkozik. Áldozatosan gondoskodom róla. Minden héten legalább egyszer főzöm az erőlevest. Mégis teljesen hülye. S hirtelen elhagyta a nevetése. Legalább a gombát megfőzöm neki ennek a hülyének. Bármilyen válaszra, valamilyen kicsinke viszonzásra, szitokra, köszönetre, kiáltozásra várva azért a sok áldozatért, amit a férje jólétéért hozott, elhallgatott. Úgy hallgatott el, mint aki fohászkodik. Könyörgöm, bármire, bármilyen kicsi jellel megelégedett volna, amit egy csontja mélyéig érzéketlen emberből egy életen át nem sikerült kierőszakolnia. Egy kis könyörületet, szeretetből egy egészen kicsit. Ismerte ő jól. Ezt az embert nem kell neki bemutatni. Nincsen titka, amit ne ismerne. Nokkedlit szaggatok belé, jó tojásosat tette hozzá, és akkor maga ilyen áládatlan legyen én velem szemben. Vajon csináltam a petrezselymes rántást, hát mit csináljak még magának, mondom, egy kis maradék erőlevessel még felöntöm. Ne féljen egyszer, minden ronda kis titkát mindenkinek kibeszélem. Gottlieb fülében egy idő múltán még jobban, veszélyesen megfeszült ez az érzelmi csönd, pedig Margit bosszúvágyát tényleg nem lett volna tanácsos hallgatással felébreszteni. Pillantásával erre gyorsan visszatért a lábjegyzet első mondatához, bár nem ismerte még a történet végét. Kléve városában, azon a vége láthatatlan mély földön, ahol egymás felé tart a Mász, a Nírsz és a Rajna, élt egy Ámon nevű rabbi, olvasta hangosan a lábjegyzetet, és közben úgy mosolygott, mint aki felszabadító boldog végre lelt a könyvében. Hallgasd meg, Margit, mit találtam? Szerintem te sem hallottál még erről az Ámon rabbiról, mert én legalábbis nem. Mondom hát, mondom én, ha legalább egyetlen egyszer, egyetlen pillanatig felfigyelne arra, hogy én mit beszélek, én. Válaszolta a végtelenített házastársi ábrányaiban meglepett asszony, csak nem fenyegetően. Nem csak májat, mondom, hogyan mondjam még érthetőbben neked, te aljas, te gonosz, te átkozott, kucsmagombát is vettem neked. Gombát, mondta teli szájjal ejtve ki a szót, mert nem csak a vértől feszes máj képzetét szerette az ajkára venni, hanem a gombát is jól esett, jól elnyújtott magánhangzókkal kiejteni. Zsidóktól vettem a kucsma gombát, te csak ne félj. Golyoktól egyetlen gombát nem veszek, amit a mocskos mancsaikkal összefogdosnak, hát azt vegyem. Aljasok, minden tönkre tesznek, azt nem veszem. Gottlieb egy pillantást vetett erre a vadidegen, ápolatlan, nagybeteg nőre, aki semmire nem volt kíváncsi, amit nem tudott. Mély meggyőződéssel őrizte a tudatlanságát, olykor mégis meglepő dolgokat ismert. Az sem volt valószínűtlen, hogy Ámon rabbi történetét szintén ismeri. Az áldott emlékű, imádott édesapja, egy csúnya, felettébb gonosz és rabbiátus ember, kántortanító volt a munkácsi hitközség alkalmazásában, és így a szülői házban, amelynek a lakószobájából nyílt az istálló és a tanterem, Margit sok mindent felszedett. Gottlieb pedig valósággal sugárzott rá a meggyőző mosolyával, mert most az egyszer tényleg szerette volna a történetet valakivel megosztani, amivel a tébolyodott és megértésre vágyakozó nőt lassan meggyőzte, vagy tényleg megtévesztette és megbabonázta. Az állít róla, nézett vissza a könyvébe sietősen, hogy a gazdagsága, a nagy tudományú műveltsége, a ritka jellemessége és a jámborsága miatt ez a rabbi első volt a kortársak között. De még a jülisi herceg düsseldorfi udvarába is eljutott a híre, és amikor a hercegnek vagy a hercegnének éppen olyan kedve támadt, akkor szívesen látott vendég lett ott, amikor csak hívatták. Ülj le már ide velem szembe, Margit, ülj le már azzal a szerencsétlen nokkedlivel, hadd olvassam el neked az egész történetet, mutatott a könyökével türelmetlenül a másik hokkedlire. Magyar édesanyja körülbelül ugyanekkor érkezett haza a szigetről, a munkától és a kerékpározástól erősen kimelegedve. Magyar a verandán állva figyelte, észrevétlenségbe burkolódva és szótlanul, hogy miként tolja a bicikliét a fészerig, miként támasztja óvatosan a falhoz, míg ki nem bújik a hátikosara alól. Az eres szélén egyetlen madár pittyegett élesen. Minden pittyegés után rugódzott kettőt, de nem szállt el. Az édesanyja nem hozott mást a hátikosarában, mint a nagy meleg miatt levetett fehér alsószoknyáját, a fekete szvetterét, meg egy kis frissen vágott lucernát a nyulaknak. Sarlója gondosan be volt akasztva a hátikosár felső peremébe. Az eresz mögött fészkelő rozsdafarkú pedig valószínűleg azért adott vészjelet, mert a rózsák vagy a szőlőtőkék közül kilesett a macska. Magyar a veranda ablaka mögött állva az édesanyja száraz arcvonásairól sok mindent leolvasott. Sok mindent, ami korábban nem juthatott el a tudatáig. Sok mindent látott az együgyű részletekből álló realitásból, amivel megalapozták az ő életét. Viszont látta az arcon a saját legbensőségesebb emlékeit, amelyeket éppen a közönségességük miatt soha nem vesz szemügyre az ember. Amíg a kompra várt, s amíg a szigetről átjutott a város oldalára, mi mindent meg nem tudott, a száraz vonásokat könnyen szétoldotta az izgalom. Míg a többi asszonnyal átértek és hazaértek, csupa olyan értesülést szerzett, amit más forrásból és másként tudott már, ám tudásának olyan részletei lettek világosak, amelyekről sejtelme sem lehetett eddig. Margit épp eleget bosszankodott miatta, szitta az urát, hogyha egyszer ki tudta vinni, akkor miért nem hozza vissza? Hát nincs keze magának, sipítozott sírós hangon. Hát mindent én csináljak. Néha sírt a hokkedlik miatt, de ő maga nem vitte vissza. Most elbűvölten ereszkedett le erre a hokkedlira. Gottliebék verandáján nem is állt más, mint ez a két hokkedli. Ha maga nem hozza vissza, akkor ne várja, hogy én visszahozzam. Soha, érti? Soha. Talán a karika gyűrű esne le a tisztelt kezéről. Maga egy aljas, egy alávaló. Azért nem viseli a karika gyűrűjét sem, hogy bárkinek a szépet tehesse. Utoljára mindenkinél jobban imádott édesapja, mesélt neki. Nem ült ugyan rá egészen a hokedlira, hanem csak a legszélére, mert tartott tőle, hogy ez a szerencsétlen, ez a szemérmetlen, ez a szemtelen, ez az aljas ember most ezzel a módszerével téveszti meg. Be fogja csapni a hangos olvasással, ez mindenre képes. Valami olyasmit olvas ki a Jámbor könyvéből, ami nincsen benne, én meg nem is akarom hallani. A könyvei miatt még külön megvetette a szerencsétlen embert. Maga az én imádott édesapámnak a sarkáig nem ér föl, hallja-e? Maga szerencsétlen, a maga műveletlenségével és tudatlanságával azt hiszi, hogy a híres könyveivel bárkit meg tud téveszteni. Majd finomabb embernek nézik, egy tudós, mondják, mindig bújja ugye a könyveit, nevetséges. Egy kapás paraszt nem eszik annyit, amennyit maga a nagy hasába töm. Aludni aztán tud, horkolni, hogy én ne aludjak, mint a balta, úgy alszik maga, miközben én csak hánykolódom a lepedőn egész éjszaka. Olyan tompa a maga agya, mint a balta, élezheti a könyveivel, engem nem téveszt meg, ne higgye. Maga csak círöli magát a könyveivel, meg a nagy tudásával, közben meg csöndesen itt ereget nekem a verandán. Legalább hangosan csinálná, olyan büdöset csinál, hogy én magam inkább az ajtóban megállok. Ez a nagy tudása magának, azt tud eregetni. Egész életemben a saját lakásomban ezt szagoljam, a maga bűzét, maga szégyentelen, alattomos, aljas, szégyentelen, maga nem ember, a büdössége már a falakba vette be magát, hogy nem tudom már az üveget sem megpucolni tőle. Minden üveg bűzlik. Rajtam kívül nincsen ember, aki magával kibírná egy lakásban, de én is úgy szenvedek, mint a kutya. Szenvedek magától, hát nem érti? Szenvedek. Miért kell nekem egy vadidegennel ennyi szenvedésben együtt élnem? Ezt mondja meg nekem. Történt pedig, hogy egy kora tavaszi napon megint csak üzenet érkezett Ammon rabbihoz, olvasta Gottlieb hangosan, mintha ezt az egészet nem is hallaná, hogy menjen a messzi Düsseldorfba, ahogyan akkoriban Düsseldorfot nevezték. Talán nem is hallotta. Jan Willem, jülichi herceg ugyanis több évtizedes háborúskodás után helyezte át ide az udvarát, s Gottlieb elméjében az olvasottak alapján külön kis teret alakított ki magának a képzelet. A herceg ismét a rabbi tanácsát akarta hallani, olvasta Gottlieb a könyvéből, hogy ne kelljen hallania a felesége hamis hangjait. Még azt is elmondta rögtön a hírnök, hogy a hatalmas úr Ammon tanácsát miben várja el, mert akkor az úton majd kényelmesen megforgathatja elméjében a választ. Nemes úr volt a hírnök is, nagy darab, de még pejhes állú, fiatalka, s ragaszkodott hozzá, hogy azonnal forduljanak vissza, mert a Rajna és a Mász már kiléptek medrükből, a Nirszről nem is beszélve, s félő, hogy az országúton majd még előttük összeömlenek. Szakadó esőben lovagoltak vissza, s a máskor két napi járásnál nem hosszabb út, most az áradás miatt 5 napra nyúlt. A mélyen fekvő mezőkön, amelyek fölött lassan vonultak az esőtől terhes fellegek, minduntalan magasabban fekvő átjárókat kellett találniuk a vízben. Eltévedtek többször, ismeretlen fogadókban kellett megszállniuk, hogy a lovaikat megetessék, és az állatok egy kicsit megpihenjenek. Víz és víz mindenütt, ahová csak ellátott a szem. Csobbant a lovak patája. Az ötödik nap délutánján érkeztek a düsseldorfi kastélyhoz, amelynek leghatalmasabb falánál haragosan csapdosott a megáradt folyó a kíméletlen szélben. Ám a tanácskozásnak, amihez Jülichből, Bergből, Feilemből, Markból és Ravensburgból jöttek össze a legfőbb urak, és a rabbi szülővárosából maga Kléve grófja, jókor véget vetett a herceg. Amikor Ámon rabbit amúgy csatakosan bevezették, már valamennyien a terített asztalnál ültek, s már a legmagasabb herceg sem emlékezett volna szívesen, hogy mit akart kitudni tőle. Nem lett volna helyén való a vitát a nyugtalan urak között újra éleszteni. Hagyták, szárítkozzék csak a zsidó a vele együtt berontó ázott ebekkel. Hallod, Margit? Remélem figyelsz, vetette közbe Gottlieb, de fel sem pillantott a könyvéből a feleségére, aki zavart kis mosolyjal az ajkán, valamelyest mégis odaadóan hallgatott. Még a nokedlis tálat is inkább az ölébe engedte le. Résen volt az ér. Teste feszültségéből a mindig büdös férfi miatt nem engedhetett. Az étel illatától izgatott kutyáknak néha vetettek egy csontot vagy szobákot, de róla megfeledkeztek. Maga a herceg, aki máskülönben a közelében, de háttal ült neki, hogy beteg hátát melengesse a kandalló lobogó tüzénél, csupán egyszer fordult oda hozzá. Ha akár a kérdésemet egyszer eltalálod fecsegni, zsidó, akkor a nyelvedet vágatom ki, aztán a fejedet csapatom le, de még azt sem ejtette ki senki soha többé, hogy mi lenne e nevezetes kérdés, amit eltalálhatna bárkinek mondani. Efraim rabbi Bonni feljegyzéseiben sem találtak erre utalást, ami persze több, mint érthető. A rabbit azonban nem tudták megtéveszteni. A herceg szavától, a sok italtól, ételtől, zenétől, kutyacsaholástól, és főleg attól a mély megelégedettségtől, amely átjárta egész lényüket, egyre emelkedettebb lett a hangulat a nemes férfiak között. Ő maga friss vízen kívül nem kért, de nem is kapott volna semmit. Még azért reménykedett, hogy ezt a bajós látogatást valahogy megússza. Amíg Kléve grófja fel nem állt, hogy valamiről hosszan beszéljen a herceg fülébe. Úgy beszélt ott vagy fertály órát, mint aki nagy mosolygások és röhögcsélések közepette, a leghatásosabb mérgét csöpögteti. Jan Willem pedig, akinek mérhetetlen kincsei után a gazdag volt a használatos mellékneve, elébb csak nevetgélt a sokféle szón, amit a csinos és nagyorú Kléve grófja sugdosott, és csak annak utána szólította maga elé a rabbit, amikor ez elhallgatott, és a nagy orra alatt kéjesen mosolyogva elégedetten visszaballagott a helyére. A díszes teremben erre csönd lett, olyan csönd, hogy a megáradt folyó csapdosását jól lehetett hallani. Most azonban mindenki legnagyobb meglepetésére nem zsidónak szólította a rabbit, hanem mintha neki is lenne rendes emberi neve, miként bárkinek. Mondta, a tanácsára ugyan nem lesz szüksége többé, megtarthatja az összes tanácsát, mert ő maga most mindent elrendezett, és a világot az urakkal együtt már teljesen rendbe tette. Ekkor azonban Margit moccant a hokkedlin, és kínjában felnyögött.

kulcsot. Még messzi van a vége, figyeld már, s Gottlieb egy pillanatra fölnézett, megbizonyosodni, hogy valóban folytathatja-e. Margit persze nem a történetet figyelte ennyire, hanem őt. Most jön Margit a rettenetes fordulat, mert azt mondja az uralkodó herceg a rabbinak, hogy költözzék a családjával együtt az udvarába, szívesen látná, mint örökös tanácsnokot, akinek még tanácsot sem kell sokat adnia, micsoda megtiszteltetés lenne, aminek az lenne az egyetlen feltétele, olvasta tovább a könyvéből, hisz megnyugodva látta, hogy az asszony a nokkedlis tállal az ölében elnyílt ajakkal, és megilletődve előredől, hogy ősei vallását hagyja el. Na, képzelheted, Margit, öltözzön rendes polgári ruhába, süvegelje meg az összes szenteket, éljen ő is ajkán és szívében annak a nagy Niemannak a nevével, akit a keresztények megváltónak tartanak. Amikor ideért, Gottlieb fölnevetett az élvezettől, mármint hogy a golyok milyen végtelenül tudatlanok és ostobák. Margit ugyan nem nevetett vele, de bizonyos élvezetet okozott neki a férfi öröme. Ámon rabbi hirtelenében azt válaszolta, engedjenek neki 3 napi meggondolást, s nagy tisztelettel kérte, hogy a 3 napot az otthonában tölthesse el. Menjél, zsidó, válaszolta erre kegyesen az uralkodó herceg, s intett, mint aki ezzel el is felejtette, hogy Kléve grófja mit sugdosott. De véglegesen nem felejtette el koránt sem, hanem amikor egy hét eltelt, 2, 3, és a rabbi még mindig nem érkezett vissza a válaszával, akkor gyorsan utána küldetett. Az aljas, az ostoba, az istentelen, milyen egy aljas, ilyen egy istentelen, szólt erre Margit, s jelzői most a herceget illették. Ne izgulj, Margit, várt ki a végét, nézett fel a könyvéből Gottlieb egy pillanatra. Abban az esztendőben ugyanis igen hosszan kitartott az áradás, s így a herceg küldöttének jó hetébe telt, míg elérte Kléve grófjának városát, folytatta igen halkan. Ott azonban a rabbinak és a családjának csak hűlt helyét találta, és senki meg nem tudta neki mondani, hogy hol lehetnek. Közben ez a családjával együtt nagy titokban átköltözött Fejlen városába. Hová a csodába költözött? Átkérdezte Margit ingerülten, s a történet végkifejletét illető félelmében a nokkedlis tálat még jobban magához szorította. Fejlenbe költözött, ismételte Gottlieb a város nevet. Az meg hol a csodában van? Ilyen városról én még soha nem hallottam. Ennyi év után nem mindegy neked? Válaszolta Gottlieb, és lassan becsukta a könyvét. Sokkal fontosabb, hogy a zsidók ottan koldusnak öltöztették a rabbit, aki így élt közöttük élete végéig a legnagyobb megtiszteltetésben. Margit erre megkönnyebbülten fölnevetett, s Gottlieb is nevetett vele, ami olyan kivételes dolognak számított az életükben, hogy jó ideig együtt nevettek, valósággal hahotáztak a saját közös nevetésükkel felkeltett élvezettől. S hogy Kléve városában a gróf katonái még azon az éjszakán fölgyújtották a zsinagógát és a gettó házait. Erről Gottlieb most inkább hallgatott. És hogy kardérre hánytak volna minden zsidót,

0: akit csak találtak.
1: Elhangzott Telített talpfák harmadik befejező rész. Párhuzamos történetek című nagyregényéből Nádos Péter olvasott fel. A felvételt Varga Károly és Maksai Helga készítette, szerkesztette Bán Magda. A hangfelvétel 2005-ben készült, és legutóbb 2017. november 5-én hangzott el a Kossuth Rádióban. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.

0: Kossuth Rádió Miskolcon 97,1 MHz. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorstruktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jó részt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban.
1: Mi vagyunk a legszebb és legjobb kórus az egész országban, ugye? Igen!
2: Yeah! Oscar-díjas és Oscar-díjra jelölt magyar filmek.
3: Hát, hogy túléljen bennünket.
4: Te kísérjed, ha mi már nem leszünk.
5: Csak rosszat állsz, kis huszár.
2: Mindenki jobb lázadása. Mephisto.
6: Ne menj vissza Berlinbe.
4: Színház mindig lesz, higgy el. Akármi történjék is itt Németországban.
7: Torsod, hogy az légy, ami vagy!
2: Augusztus 1-én 20 óra 5 perctől az M1-en.
0: Műsorajánlót hallottak.
8: Óra jó estét kívánok, hírek a Kossuth Rádióban. A mikrofonnál a szerkesztő Jávor Miklós. A Duna vízszintjének további apadása miatt egy órán belül 50%-kal csökkentik a Paksi 4-es blokk teljesítményét, jelentette be a Paksi atomerőmű. Közleményükben emlékeztetnek, hogy a tartósan alacsony vízszint miatt a létesítmény teljes leállása várható. Valószínűleg kedden vagy szerdán állítják le az atomerőművet, ezt még délután közölte Magyar Péter Pakson. A miniszterelnök elmondta, amint a Duna vízszintje eléri a kritikus szintet, az utolsó, még üzemelő blokkot is teljesen le kell kapcsolni. A kormányfő bejelentette azt is, hogy megkezdődhet a Dunamenti erőmű műszaki hiba miatt leállított blokkjának újraindítása. A létesítmény holnaptól teljes kapacitással működhet. Ezekben az órákban ülésezik a kormány védelmi munkacsoportja is. A Fidesz azt várja a kormánytól, hogy hozza nyilvánosságra a Paksi atomerőmű lekapcsolási forgatókönyvét. A KDNP frakció vezetője szerint a kabinet nem készült fel időben a kánikula okozta kritikus helyzetre. A Mi Hazánk pedig felszólította a kormányt, hogy egy független műszaki bizottság vizsgálja azt, mi indokolja mind a négy Paksi blokk egyidejű leállítását. Lekapcsolták a parlament díszkivilágítását az energiatakarékosság jegyében. Hallerné Nagy Anikó az országgyűlés elnöki feladatait ellátó alelnöke közölte. Ezzel járulnak hozzá a felelős energiahasználathoz, amire az országgyűlés napi működésénél is kiemelten figyelnek a kritikus időszakban. A rendkívüli energiahelyzet és a súlyos vízhiány miatt egyre több cég és önkormányzat vezet be takarékossági intézkedéseket. A Samsung Gödi gyára felére csökkentette a víz, 10%-kal az áramfogyasztását. A Magyar Telekomnál jövő hétfőtől két hétig távmunkában dolgozhatnak azok, akiknek a munkaköre ezt lehetővé teszi. A Jettel Magyarország egy hét kötelező otthoni munkavégzést rendelt el. Rendkívüli energiatakarékossági intézkedéseket vezet be a közmédia, a Magyar Közút, a Budapest Airport és a fővárosi West End bevásárlóközpont is. Több hazai nagyvárosban, például Budapesten, Győrben, Szegeden és Székesfehérváron pedig ideiglenesen lekapcsolják a városi díszkivilágítást. Új CT és MR berendezésekkel bővült a Honvéd Kórház képalkotó diagnosztikája. A beruházás több mint 1,5 milliárd forintos kormányzati forrásból valósult meg. Az új készülékek részletesebb felvételek készítésére alkalmasak, ezáltal támogatják a gyorsabb és pontosabb diagnózis felállítását. Megjelent az új tanévrendje a magyar közlönyben. A köznevelésben az első tanítási nap szeptember 1-én, az utolsó pedig 2027. június 18-án lesz. Az őszi szünet október 23-ától november 1-ig, a téli szünet december 19-től január 3-áig, a tavaszi szünet pedig március 25-től április 4-éig tart. Új vezetőket neveztek ki három országos közgyűjtemény élére. Kerencsér Judit az Országos Széchenyi Könyvtár, Jékely Zsombor az Iparművészeti Múzeum, Babocsai Gergely a Magyar Természettudományi Múzeum megbízott főigazgatója lett. Híreink végén az időjárásról. Tovább fokozódik a kánikula, országszerte napos, száraz idő várható, legfeljebb holnap az északnyugati határ mentén alakulhatnak ki elszórtan zivatarok. Helyenként megélénkül a szél, hajnalban 13-25, napközben 36-39 fok várható. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb éjfélkor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
0: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Macskakő, ponyva. Írta Lengyel Péter. A negyedik ember.
9: Ahogy az utólagos tudás méltánytalan előnyével fölfegyverkezve végig tekintünk az események során, megállapíthatjuk, hogy Dajka doktor különleges vizsgálóbírónak attól a keddi hajnaltól kezdődően, amikor a bazár betöréshez riasztották, egészen addig a keddi hajnalig, amikor egy Bréma városából érkezett sürgőny hiányos és nem várt lezárását hozza majd az esetnek, nincs egy szabad perce sem.
10: Mostantól két nagyobb bűnügyet érez személyesen a magáénak, s valahányszor a gyémántrablás nyomozásában egy kis levegőhöz jut, azonnal visszatér a megoldatlan téglás esethez.
11: Csacska, macska, kávé, santan, nagy kávéház és mulató.
9: A tégla éjszakájára következő tizedik napig az énekesnő teljesen megőszült. Tekintetének lángja kihunyt.
10: Bóra ellen vádat emelni nem lehet. Az emberülés vágyának alapfeltétele az emberi magatartás és a halál közötti okozati összefüggés megállapítása. Ennek útja pedig a hullaboncolás. Hulla nincs. A nyomozást lezárni nem lehet.
9: A leány a rózsatéren lakik. Más otthona nincsen.
12: A baronesz felelősséget vállal érte. Szükség esetén a hatóság rendelkezésére fog állani.
9: Bóra lézeng, ül az ágya szélén, bámul.
10: A vizsgálóbíró jó indulata és a bóra jóléte közötti kapcsolat egyértelmű.
9: A leányok mosnak, vasalnak reál. Rendben tartják zokszó nélkül. Jó leányok ezek a rossz lányok. Enni kap a közösből. És nyomasztja az egész házat, ahogy erre-arra tébolyog az emelet közben. Most is fiatal arcával és galambősz hajával.
12: Mit kezdjek vele?
9: A téglás esettől számolt tizedik napon éppen a műsort próbáltuk, amikor elrévett az estére világított színpad bejárásához. Jót tettünk vele, vagy rosszat? Hogy a test eltűnt. Távolról sem vagyok bizonyos, csak magunkkal tudtam törődni. Néztem Bórát. Zongoráztam. Akkor kitudódott, hogy nem a hangját veszítette el. Tétova emlékek a gondolat küszöbén megrekedt sejtelmek hatására belevágtam a kis zongorámon a pici paci dalába. Megállt. Az ősz hajától a fényesre tisztított utcai cipője talpáig egyetlen hosszú remegés futott rajta végig. Felvetette a fejét, mint kimustrált csatamén a kürtszóra, szája kettőt tátogott. Akkor még szükségeltetett a baronesz lélek jelenléte és csodával határos érzékenysége. Hevesen intett felém, hogy csak folytassam, s taktusra, ahol véget ér a bevezető zene, kitolta Bórát a színpadra. Ő pedig belevágott. Ütemre. Pontosan. Gyalló. És aznap este már is, és azóta minden estén fellép.
12: Minden alkalommal be kell lökni a színpadra.
9: A dalocskán kívül egyetlen hang sem hagyja el a torkát. Nem sír, nem nevet, nem átkoz, nem lép ki a házból, nem él. Zongorázom alá a kíséretet, nem kerülhetem el. Ez az én bűnhődésem.
12: A baronesz ösztönösen ismeri a nagyérdemű lélekrajzát. Felemeli búragázsiát, és nem engedi, hogy befessék a haját.
9: Korábban a szalona tiltott gyümölcs édességével csábított. Most azonban már nem csak az emeletek között elrejtett úri kuplerály csiklándja az érzékeiket. Látom, hogy mi vonza őket ide. Tudják, hogy az őszleány, ki a pónidalt változatlan hangon, de halott arccal énekli, egy valóságos, véres, rejtélyes szerelmi gyilkosság tettese és tökéletes futóbolond. Azt a tiltott gyümölcsöt megkapta hozzá még a dér, a csípős édeskésen romlott az íze, hát szaporábban csibegetik.
12: Az első csapat mágnás fiú után érette főrendi házi tagok is fölbukkannak. Kicserélődik a közönség. Szaporodnak az eredeti francia pezsgő rendelések. Nőttön nő a forgalom.
9: Látom. Undor folytogat.
12: A baronesznek nem okoz lelki meghasonulást az őszleány tébolya és a napi kassza kövérségek közötti egybecsengés. Ettől kezdve sűrűbben érkezik majd a sötétség leple alatt a hátsó bejárathoz a pénzváltó a patika mérlegével és aranyrögeivel. És az asszony lelki szemei előtt kápráztató aranyfényben kúsznak a magasba a gyógyszálló kastély emeletei.
10: A leány néma tekintetét csak a doktor nem felejti.
9: És a kerítés túlsó oldalán én.
10: A vizsgáló bírónak akad dolga elég a macskán kívül is ezekben a napokban. Nem tudja kialudni magát. Állandósul olmos fáradtsága.
9: Nyugtalansága mégis elhajtja hozzánk a vörös szalomba. Rosszat sejtve figyelem.
10: Fürkészik szimattól, neszez, reszket az orcimpája, annyi hét elmúltával még. Nem nyughat a sötét és kilátástalan téglás rejtély árnyékában.
9: Velem leplezetlenül ingerült. Engem kihallgat. Az életemről kérdez.
10: A mutatványos trupról. A 6 hét előtti téglás esetről.
9: Hogyan, hogy itt zongorásnak álltam?
10: És miért épp azon az éjszakán? Miért pont akkor?
9: Belép Bóra.
10: A vizsgálóbíró elhallgat. Feláll, elmegy.
9: Hiányzik. Szem előtt volt eddig. A szeme előtt voltam, s ez valamelyest megnyugtatott.
10: A tudományegyetem hittudományi karára megy. Itt felkeresi ama professzort, ki zsidóul és más faramuci nyelveken tud.
9: Alapos ember a vizsgálóbíró. Ismerjük. Mindenek fölött nagyra tartja a szakértelmet.
10: Miféle név az, hogy agap?
13: Keresztnév. Mond a tudós tanár. Örmény keresztnév.
10: Sürgőny megy az orosz birodalmi rendőrséghez.
14: Agap Kevorg, ki mit sem sejt mindenről, ez alatt nem mozdul Zürichi szállodájából. Körülszoblászik. Nem tudja-e vajon a veszélyes utazásokat megtakarítani, s mégis itt túladni a híredett gyémánton.
13: Nem lustaság vezérli, nem is a félelem, hanem hogy mi idehaza mi hamarabb megkapjuk részünket és mozdulni tudjunk.
9: Az én következő lépésem, s ezzel bűntársaim sorsa függ az ő gyorsaságától.
10: A szembesítések eredményesen zajlanak.
15: Az ékszerész felismeri a tisztelettudó oldár embert, a sebb helye nélkül is.
16: A falazót.
17: Vicián fehérnemű kereskedő azonosítja jókedvű vásárlóját.
16: Láposórás úri életű Anzix küldözgető finom lakóját.
18: A kassa királyt.
19: Az 56-os számú hordár, a pályszerpotyogtató külföldit ismeri fel.
18: A görögöt.
20: A bécsi sörház főpincére pedig felismeri mind a hármat. S hiányolja a negyediket, kinek fekete szeme van.
18: Szúrós, tudom.
1: és makarónival eszi a pörköltöt. Tudom.
17: Tudja.
1: A negyedik ember. Ki ő? Hol lapul? És a betörő király szívehölgye? A fiatal, a szép, a nevetős? Ki a nő?
13: Ezekre a kérdésekre meg fogja kapni a pontos választ. S már éppen nem megy velük semmire.
10: Megérkezik a sürgőny az orosz cári rendőrségtől. Egyetlen alattvaló számára állította ki útlevelet a jelzett keresztnéven. Agapkevorg szőnyegkereskedő Szentpétervárról. Fedhetetlen. Üzleti útjai sokszor szólítják Európába, most is ott van. A svájci Zürichben tartja ügyleteinek nyugati központját.
14: Agapkevorg a tóparti Lido Hotelben kinyitja finom bőröngyét, s csomagol.
10: Sürgőny megy Zürichbe a rendőrfőkapitányhoz névvel és adatokkal haladéktalan intézkedést kérve.
14: Agapkevorg kezére a zürichi pályaudvar pénztárfülkéje előtt kattan rá a bilincs, amidőn épp hálókocsi jegyet váltana. A nemzetközi orgazda tagad az ártatlanok őszinte felháborodásával. Egészen addig, amíg előkelő podgyászának kettős fenekéből elő nem kerül a maradék államkötvény, az ékszerek, drágaköves órák, és külön bársony dobozában a gyönyörű, szikrázó, kék vérnéven körözött gyémántkő.
13: És itt, ezen a ponton elmarad életünkből Agapkevorg az örmény. Elmarad a falazó, a görög, láncrókus. Elválnak útjaink. Nem tehetünk értük semmit. Nem követjük majd tovább közvetlenül a sorsukat, nincs mód rá. Így múlt már el mellőlünk anya, játszópajtások, szerető, mutatványosok, karavánok. Kiki a maga módján. Elmúlnak majd azok is, akik most vannak az életünkben, amíg ezt mondom. Idővel neked is el fognak maradni embereid. Egyre másra. Ez ellen nincs orvosság.
21: A belvárosban járőrző konstábler két felgerjedt némberre bukkan, kik épp a Gránátos utca járdáját találták alkalmasnak, hogy a zűrzavaros feslett életükből halmozódott feszültséget levezessék.
13: A villámos kisülés szitok és sikoly áradat, kimeresztett körmök, hajtincset tépők, kezek, sziszegés, köpködés, elismerően figyelem őket egy kapuhely rejtekéből. A Máli nevű szőkeség, aki táncos nő a csacskamacskában, nem érti, hogyan kezdődött. Nem is töri rajt sokat a fejét, az első kiszakadt hajcsomó után már maga magát táplálja az indulat.
21: A posztos rendőr szuszogva nagy nehezen átküzdi magát a végbiztatásra gyűlt közönség gyűrűjén.
13: Addigra ők már annyira egymásba gabajodtak a buborékkal, kinek váratlan ötletére valamely csipke és kalapboltok felé indultak volt, hogy a maguk erejéből ki se tudnak szabadulni. Karjukon a saját és a másiknak összekeveredett, könnyékig rája csavarodott hajzata. Kivetkőztek női mi voltukból, s olyanok már, mint két ifjú agancsár, melyek egymásba öklelőzvén szétválni nem tudnak, ott pusztulnak majd éhen a vadonban, és csak a télen át fehérre rágott csontvázuk emlékeztet hóolvadáskor a tavasz illatára.
21: A Gránátos utca azonban nem vadon. A rend őre sípjába fú.
13: Csak addig lopódzom a letartóztatók és a letartóztatottak után, míg meggyőződhetem, hogy valóban a közeli pestvidéki fogdába szállítják őket. Hol a kassza király raboskodik, és ahol a vármegye házával egybefüggő épületnek külön női szárnya is van.
21: Ahol is teketória és formaság nélkül 30 napi elzárásra ítéltetnek utcai rendbontás, zavargás és botránykeltésért.
13: Ez eddig rendben.
14: Egy káplár újabban minden szabad percében a fogház női szárnyán lődörög, ha a rabnők az udvarba mosásra rendeltetnek. Hamar teljesül aztán legtitkosabb vágya.
22: Hamiskás beszédbe elegyedhetik a fiatal, karcsú, ágyba hívogató szemű rableányjal.
14: Az a leány. Mióta először meglátta, elviszi az álmát. 3 gyermeke van a káplárnak otthon, s felesége elnehezült testű, zsémbes nyavajás.
22: A buborék feltűri a rokolyáját. Talán kicsit feljebb, mint azt a nyári forróság és a teknőből kilocsanó víz indokolná.
15: A kaplár vörösödik, sápad, zsibbad. Majd körülpillant, óvatosan. De foglaltársai most megértő másfelé fordulnak. Férfi emberek, s ők sincsenek fából.
22: A leány és a káplár idéjét a mosóteknő mellett az udvaron lévő rabnők és foglárok egyaránt megszokták. Összebújó pusmogásaikat megunták, nem ügyelnek reájuk. Így aztán azt sem veszi észre senki, hogy a dévai cicázás milyen különös fordulatot vesz a harmadik napon.
15: A káplár egy tucat Napóleon aranyot vesz át a leánytól, s titkos készszorítást, bizsergető pillantást kap melléje biztatásul.
3: Csacska, macska, nagy kávéház és mulató.
10: A doktor nyugtalan. Egy ember hiányzik. Egy ember szabadlábon van még, s rejtőzködik valahol. Szúrós fekete szeme van. A pörköltött makarónival ezi.
13: Ülök, üldögélek, s a pici paci dalt billegetem két ujjal.
10: A doktor elgondolkozva nézi a zongorást.
13: Visszanézek, fekete szemekkel, amilyen lágyan csak tudok.
10: A doktor elfordul.
13: Ez most az idegek játéka. A szemtelenség lehetőségeinek határát kísértem. Vajon meddig ülhetek a doktor orra előtt a zongorámnál?
15: Az esti órákban egyenruhás káplár járja sorra a pestvidéki fogház folyosó ajtajait, rácsait. Nem találkozik senkivel. A karikáján lévő sok kulcs egyikét megfordítja a következő ajtó zárjában. Az ajtó a börtön női és férfi szárnyát választja el. Vagy köti össze.
13: Tudom, mi történik pár száz méterre tőlem. Pötyögtetem az ostoba dalocskát gépiesen. Szemem előtt börtönfolyosók, rácsok, pislákoló fények, homályos sarkok. A buborék.
22: A buborék sokat adott a káplárnak. A pillantása még többet ígért, de nehezet kért érte. Azt, hogy találkozhasson a kassza királlyal, ki itt van nehéz fogságban. Hosszú kínos rabság vár rá, s ő látni akarja még egyszer megölelni tán utoljára. A káplár hozza össze ezt a találkozást éjszaka, tanuk nélkül. És a leány teljesíti a kívánságát azután.
13: Látom a káplár muhó arcát, elveszett tekintetét. Látom, ahogy küzd benne a szolgálati fegyelem és a vágy. S látom, ahogy bólint. A rab kezén lábán bilincs. Mi baj lehet végül is?
22: Aztán már gyorsan megy minden. A terv szerint.
13: Egyetlen tompa ütés. Kulcsomó. Csörrenések, bilincs lehull, káplár kezén lábán kattan. A rabruhából tépett csíkok az ájult ember szájába tömve. Pisztolya mellette a földön, ott is marad, nincs rá szükségünk. Aztán sietős ruhacsere. Most sétál ki a főkapun, a feszesen tisztelgő hajdú előtt. És eltűnik az éjszakában.
22: A buborék visszahason a női szányba. Lefekszik a pricsére, mint aki jól végezte a dolgát.
13: Jól is végezte. És egyelőre biztos helyen van. Még vagy 3 hétig vigyáz a királyi rendőrség a buborékra. Előbb-utóbb magamról és róla is gondoskodnom kell majd.
10: A vizsgálóbíró halk és vésztjóslón nyugodt. Egy egész esztendő munkájának eredményesét állt ki kényelmes, higgadt léptekkel a börtön ajtaján.
1: irgalmatlan a vizsgálat. Itt fejeknek kell hullani.
4: A káplárból egyetlen szót sem lehet kihúzni. Ül, hallgat, néz üresen.
1: A doktor nem tudja eldönteni, hogy bűnös é a káplár, vagy áldozat. És ha nem ő, akkor ki a belső cinkos?
4: A választ hamarosan megkapja majd a bíró. A mindvégig dermedten hallgató káplár a vizsgálat második napján a kapitányság egy félreeső kis szobájában felköti magát.
13: Ez nem volt a tervünkben, elhiheted. Soha, sehol, semmilyen tervemben nincs benne az emberhalál.
1: Ez a válasz megtévesztően teljes. Úgy fest, a belső részest nem kell keresni tovább. De a doktor nem nyugszik meg. Nem, és nem. Túl egyszerű ez így. Valaki a háttérből mozgatja az eseményeket, s bizony néha őt is, Tajka doktort, a különleges vizsgálóbírót. Annak a valakinek nincs arca, alakja, hangja, csak szórós, fekete szeme.
13: A negyedik ember.
1: S a doktor úgy érzi, küzdelme egyre inkább a ködbe vesző negyedik emberrel folyik.
13: Nagy volt az előkészület. Gondos, aprólékos a kidolgozás, és különös felemásan alakult az eredmény. Mert amiért annyit küzdöttünk, a kék vér nevezetű gyémánt s a többi ékszer árából végső soron nem láttunk egy lyukas garat sem. Minthogyha ezt éreztem volna meg, amikor kezemben a jegerces fényű kő szórta szivárványát az egy alkalommal, hogy rávethettem a szemem, amíg a miénk volt. A családságát, és hogy milyen kevéssé tartozik a létező dolgok közé. És végül mégis az, aki legfontosabb valamennyi fontos rablótársam közül, ki méltó felséges nevére, bárhogy alakult a későbbi élete, a Dajka doktor kezére nem került. A kassza király nyomtalanul tűnik el a városból, az országból. Rendőr, csendőr soha többé nem látja.
6: Macskakő. Ponyva. Írta Lengyel Péter. A 12. rész hangzott el. A főszerepben Kaszás Gergő. A zongoránál Darvas Ferenc. A szereposztásból Dajka doktor, különleges vizsgálóbíró Blaskó Péter. A baronesz Takács Katalin. A buborék Marozsán Erika. Agap Kevorg nemzetközi orgazda Juhász Jácint. A káplár Salinger Gábor. A felvételt Kis László és Maksai Helga készítette. Zenéjét összeállította Horkai Rózsa. Szerkesztő Szebényi Cecília. Rendezte Zoltán Gábor.
0: A rádióváltozat felvétele 1996-ban készült, és legutóbb ugyanabban az évben, december 3-án hangzott el itt a Kossuth Rádióban. A következő részt holnap ugyanebben az időben sugározzuk. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.

Kilátás. Amikor kijöttem a vadászra átkeresztelt régi oroszlán nevű kocsmából, a két üveg jéghideg csehszlovák sörrel a kezemben, rögtön láttam, hogy a szürke furgon ott áll az utca túlsó oldalán. És tudtam, hogy nem lesz más választásom, muszáj lesz elfussak mellette. És tudtam, hogy utána végig ott fog jönni mögöttem, ahogy a két sörrel a kezemben futni fogok vissza az iskola fele. De azt is tudtam, hogy nincs mit csinálni, akkor is muszáj lesz futni, mert Sándor elvtárs, a tornatanár azt mondta, hogy aki nem ér vissza kicsengetésre a két üveg sörrel, azt évharmad végén meg fogja buktatni, mert ez most fontosabb, mint bármilyen felmérő futás. Azt a négy láda sört azelőtt való vasárnap nyerte Skanderen a vadász főpincérétől, és tudja, hogy ha nem hozatja el onnan minél hamarabb, akkor a törzsvendékek meg fogják inni. Úgyhogy indulás, fusson, rohanjon mindenki, ahogy csak bír, akik a leggyorsabban visszaérnek, azokat még lehet, hogy meg is kínálja. Egy pikoló még soha senkinek se ártott meg, majd meglátjuk, hogy milyen jó lesz az a futás után. Tiszta orvosság! A szürke furgon akkor már két napja követett. Nem mertem elmondani senkinek, mert tudtam, hogy úgyse hinnék el. Ha meg elhinnék, az még rosszabb lenne. Mert ők is biztos nagyon jól tudják, hogy mi szokott történni azokkal, akiket egyszer elkezdenek kocsival követni a belbiztonságiak. És attól kezdve többet senki sem merne szóba állni velem. Szerencsére nem jött mindig a nyomomban, hanem csak többször láttam iskolából menet megjövet. Meg egy párszor akkor is, amikor a csorgóra vagy a focipályára mentem. A rendszáma csak három számból állt, úgyhogy tudtam, hogy csak a belbiztonságiak lehetnek. Ki másnak is lenne olyan tükörüveg ablakú szürke furgonja. Nem tudtam elképzelni, hogy vajon mit akarhatnak tőlem. Meg tudták volna valahogy, hogy ott voltam, amikor a vasgyári munkások felgyújtották az üzletet? Vagy azt, hogy a múltkor áramszünet alatt bemásztunk Ferivel a mozi titkos termébe. Inkább nem akartam gondolni se rá. Mindig úgy csináltam, mintha nem is vettem volna észre. A két sörös üveg olyan hideg volt, hogy majdnem ráfagyott a kezem a nyakukra. Az ujjaim egy perc alatt annyira elgémberedtek, hogy alig bírtam már tartani az üvegeket. Nem is éreztem már a fogásukat, csak a jeges hideget. Nem kezdtem azonnal futni, egy pillanatig csak álltam ott a vendéglő kapujában, rajtam kívül senki más se volt az utcán, a többiek már rég elindultak visszafele, utolsónak értem a vendéglőbe, mert eléggé bicegve futottam, még mindig fájt a bokám attól, hogy azelőtt való nap megpróbáltam 11-est rúgni a kipukkadt bőrlabdával, amit a fiúk viccből kitömtek apró kavicsokkal. Szóval nem indultam el azonnal, azon gondolkoztam, hogy mi lenne, ha a másik irány mennék, és nem a furgon fele. De tudtam, hogy akkor a főtér fele kéne kerüljek. Úgy meg legalább másfél kilométerre hosszabb a táv. Nem, így fájós lábbal semmiképpen se értem volna vissza kicsengetésre. Úgyhogy vettem egy nagy levegőt, aztán elkezdtem mégis futni a furgon fele. Közben azt gondoltam, hogy hát ha nem is ugyanaz a furgon, hát ha egy másik csak véletlenül állít a járda mellett, nem is miattam jött egyáltalán. Éreztem, hogy az üvegekben lötyög egy kicsit a sör. A furgon hátsó ajtajának a tükörüveg ablakában már messziről láttam magam, ahogy fehér tornatrikóban és fekete rövidnadrágban szaladok. A tükör eltorzított. Hol nagyon magasnak, hol nagyon alacsonynak láttam magam. Odaértem a furgon mellé, tudtam, hogy mindjárt hangosan fel fog pörögni a motor, és el fog indulni utánam. De nem történt semmi. Gyorsan elszaladtam mellette, annyira féltem, hogy szinte alig éreztem, hogy fáj a lábom. A furgon még mindig nem indult el. Futottam tovább, 5 métert, 10 métert, a furgon még mindig nem indult el, már az utca felénél voltam, legalább 25 méterrel elhagytam, és már tényleg azt gondoltam, hogy kész, megúsztam, de akkor a furgon egy hangosat dudált, és attól úgy megijedtem, hogy majdnem megálltam, majdnem elejtettem a sörös üvegeket. A furgon motorja meg felbőgött, és hallottam, hogy el is indult, és aztán már ott is volt mellettem, és megint hangosan rám dudált, de én akkor se álltam meg, hanem azért is futottam tovább. Na és akkor a furgon megelőzött, és félkerékkel felparkolt a járdára, és megállt. És tudtam, hogy vége. Elkaptak. Eddig valamiért vártak, de most már kész, most már elkaptak. Most már visznek engem is. Hátranéztem, vissza a vendéglő irányába. Az jutott eszembe, hogy ha visszaszaladnék, akkor lehet, hogy oda már nem jönnének be utánam. De tudtam, hogy ez hülyeség, mert bejönnének, de akkor is meg kell fordulni, nem szabad feladni. És már fordultam is, de akkor elkezdett lassan kinyílni a furgon ajtaja, és valaki a nevem mondta. És azt, hogy álljak meg, ne mozduljak. A nagyapám hangja volt. Ahogy az ajtó teljesen kinyílt, láttam, hogy tényleg a nagyapám az.
De tudtam, hogy ez csak az ijegység miatt képzelem, és nem szabad oda nézni, hanem futni kell. De mégis oda néztem, és tisztán láttam, hogy a nagyapám az. Tényleg ő volt. Hangosan rám kiáltott, hogy el ne merjek futni, mert Isten bizony keresztül hajt rajtam. Másztak be azonnal oda mellé a kocsiba, mert beszélni akar velem. Én meg éreztem, hogy átfut rajtam a megkönnyebbülés. Olyan volt, mint a fáradtság, amit a futás után szoktam érezni, csak valahogy forróbb. De ez csak egy pillanatig tartott. Aztán éreztem, hogy megint összeszorul a gyomrom, mert el sem tudtam képzelni, hogy most mit akarhat tőlem a nagyapám. Csak évente kétszer szoktunk találkozni, és most nem volt se névnapom, se születésnapom. Úgyhogy hátráltam egy lépést, és úgy mondtam, hogy nem mászhatok, titkár elvtárs, mert felmérő futás van, és nem akarok megbukni, mert nem akarom anyát ezzel is szomorítani. Nagyapám erre azt mondta, hogy ne törődjek én a futással, majd ő szépen végigvisz a távon. Előbb ott leszünk, mint a többi szerencsétlen, és nem akarja még egyszer mondani, de szálljak be azonnal. Úgyhogy akkor beszálltam, és leültem szépen a műbőrülésre. A két üveg sört meg letettem a lábomhoz a bordázott gumiszőnyegre. Aztán elkezdtem egymáshoz dörzsölni a két tenyerem, hogy melegedjenek már fel. Nagyapám becsapta a furgon ajtaját, gázt adott és lekanyarodott a járdáról. Egy darabig semmit sem szólt, aztán egyszer csak azt mondta, hogy ő mindig utált futni, és reméli, hogy én se szeretek. Én megmondtam, hogy nem hát. Nagyapám akkor bólintott, és mondta, hogy nagyon jó, látszik, hogy az ő unokája vagyok. Én meg erre nem mondtam semmit, hanem csak nagyapámat néztem. Meg akartam kérdezni, hogy honnan szerezte ezt a furgont, és azt is, hogy ő járta 3 napig a nyomomban, és hogyha igen, akkor miért? És akkor egyszer csak észrevettem, hogy nagyapámnak félre van gombolva az inge, és nem is volt rajta nyakkendő. Az egyik oldalon teljesen ki is lógott az öltönyéből az inge galléria, ezen úgy meglepődtem, hogy nem is kérdeztem semmit, csak néztem magam elé ki az ablakon. Azelőtt még sose ültem ilyen furgonban, sokkal magasabban volt az ülés, mint egy rendes kocsiban, messzebbre is lehetett látni. Amikor a sarokra értünk, nem az iskola felé fordultunk, hanem a másik irányba, rá a régi Sáros utcára. Aztán az utca végén megint nem balra mentünk, arra, merre a főtér volt, hanem jobbra, a Kálvária felé. És akkor gondoltam, hogy mégiscsak meg kéne kérdezni a nagyapámtól, hogy hova megyünk. De mielőtt megszólalhattam volna, nagyapám felén fordult, a fejét csóválta, és úgy mondta, hogy rossz rám nézni, annyira meg vagyok ijedve, és nem érti, hogy miért félek tőle annyira. Én megmondani akartam, hogy nem félek egyáltalán. Csak még mindig fáj a lábam a futástól. Meg fázom is így tornaruhában. De még nem is szólaltam meg, nagyapám már rám mordult, hogy ne aggódjak már annyit. Becsület szavát adja, hogy kicsengetésre vissza fogunk érni. De előtte mutatni akar nekem valamit, az apámnak is megmutatta annak idején, nyugodjak már meg. Ne féljek már annyira, nem akar nekem semmi rosszat. Én meg erre sem mondtam semmit. Csak néztem, mert annyira meg voltam lepődve, mert nagyapám eddig sose szokta emlegetni apámat, soha egyszer se, és senki másnak se tűrt el, hogy előtte emlegesse apát. Úgy csinált, mintha nem is lett volna neki fia egyáltalán. Annyira haragudott azért, mert apa bemocskolta a nevünket. Szégyent hozott rá, és az egész családra, amikor aláírta azt a petíciót. Mert mindenki azt hitte, hogy a nagyapám írta alá, mert apát pont úgy hívták, ahogy nagyapát, és ahogy engem. Mindig is így hívtak minden első szülött fiút a családban. És rettenetes botrány volt. Nagyapám azonnal le kellett mondjon, és nyugdíjba kellett menjen. És még örülhetett, hogy nem lett nagyobb baja. Úgyhogy tényleg eléggé csodálkoztam, de szólni azért nem szóltam semmit. Ahogy mentünk tovább, az jutott eszembe, hogy mégiscsak mondani kéne már valamit, mert az mégse lehet, hogy csak ülök, és nem szólok egész úton egy árva szót se. Az jutott eszembe, hogy legalább azt meg kéne érdeklődjem, hogy nagymamám hogy van. Nem javult-e valamit az állapota? De ha ezt nem, akkor azt mégiscsak meg kéne kérdezzem, hogy mi az, amit nagyapám meg akar mutatni, és hogy miért volt olyan fontos, hogy külön eljött utánam ezzel a furgonnal. És már azon gondolkoztam, hogy is kéne akkor feltegyem ezt a kérdést, de akkor nagyapám egyszer csak megszólalt. Nem nézett rám, de a szája sarkán láttam, hogy mosolyog. Azt mondta, hogy nagyon örül, hogy nem kíváncsiskodok, hanem szépen felnőttesen várok, mert van már annyi eszem, hogy megértsem, hogy nem kell mindent előre tudni. Látszik, hogy már igazi nagy fiú vagyok. Úgyhogy akkor megint nem mondtam semmit. Csak bólintottam egyet, aztán újra kinéztem az ablakon.
Akkor már majdnem a Kálvária legtetején voltunk. Már elhagytuk a katonai temetőt, és odaértünk a fegyveres erők főparancsnokának a vadászkastélyához, amit csak 5 évente egyszer használt, olyankor, amikor a városunkba látogatott, és egy percig azt hittem, hogy nagyapám oda akar bevinni. Azt akarja megmutatni nekem. A Feri nagybátyja egyszer járt bent villanyt szerelni, és azt mesélte, hogy ott bent minden tiszta aranyból van. A vízcsap is, meg a fogas is, minden. Nagy kedvem nem volt hozzá, de azért megnéztem volna. De aztán elmentünk a magas téglakerítés és a fekete vaskapu mellett, és nagyapám még csak nem is lassított. Mentünk tovább, keresztül az erdősávon. Aztán odaértünk a nagyvédhez, fent a kilátó alatt, ahol a május elsőjei flekkenezéseket szokták tartani a felvonulás után. Nagyapám lehajtott az aszfaltozott útról, át a járdán, kikerülte a padokat, elhajtott a helikopter leszálló mellett, a furgon akkorákat huppant, hogy lent a lábamnál mind egymáshoz koccant a két sörös üveg, és nekem is az ülés szélébe kellett kapaszkodni. Nagyapám odahajtott a furgonnal egyenesen a nagyrét jobb szélére, a nagy dió fához, oda, ahol a meredek kezdődött. Lelassított, megállt. Leállította a motort, aztán mondta, hogy megérkeztünk, és rám szólt, hogy szálljak ki. Egy kicsit émelyektem, mert a furgon eléggé felrázta a gyomromat. Mélyeket lélegeztem, úgy, ahogy anya tanított. Fél perc alatt el is múlt a hányinger. A furgon ablakának a tükrében azért láttam, hogy még mindig elég sápadt az arcom. Nagyapám közben már kiszállt. Oda ment a nagy diófához, onnan mondta, hogy jöjjek, nézzem meg! Ott van a lábunk előtt az egész város. Innen, ettől a fától a legszebb a kilátás. Régebb volt itt egy pad is, de már az oldalkarfáit is elhordták. Nem baj, már tavaszodik, már elég meleg a föld. Ahogy ezt mondta, már ki is bújt az zakójából, és leterítette a fűcsomókra oda a fa alá, és törökülésben leült az zakója szélére. A tenyerével megpaskolta maga mellett a helyet, és mondta, hogy üljek le én is. Mire várok? Én megmondani akartam, hogy nem ülök, mert hideg a föld, és nem akarok megfázni. De aztán inkább mégis leültem. Nagyapám akkor megveregette a vállamat, és azt mondta, hogy amikor apám kicsi volt, elhozta ide, és megmutatta neki a várost, a szülővárosát, mert annak idején őt is elhozta ide az apja, az én dédnagyapám, akit én már nem ismerhettem. És akkor én tudtam, hogy nagyapám mindjárt azt fogja mondani, hogy ígérjen meg, hogy majd én is elhozom ide a saját fiamat. De nagyapám nem mondott semmit. Csak sóhajtott egyet, aztán felemelte a fűről az zakója mellől a két üveg sört, nem is vettem észre, hogy mikor vette ki a furgomból, és akkor tudtam, hogy nagyapám most mind a két üveggel meg fogja inni. De nem mondtam semmit, mert tudtam, hogy úgyis mindegy, és nagyapám rám nézett, és rám mosolygott, és azt mondta, hogy ne féljek, a tornatanárom régi elvtársa, és ha egy szót is mer szólni, mondjam meg neki, hogy a nagyapám tisztelteti, és ne izguljak, mert nem lesz semmi baj. Jegyezzem meg, hogy én nem akárkinek az unokája vagyok. Nagyapám akkor elhallgatott. Egymáshoz tartotta a két üveget, úgy, hogy az egyiket fejjel lefele fordította, és összeakasztotta a kupakjukat. Én azelőtt sose láttam ilyet, és valahogy úgy csinált, mintha le akarta volna törni mind a két üveg nyakát. És ezzel egyszerre kinyitotta mind a két sört. A hüvelykujjával lefricskázta a kupakjukat, az egyik üvegből a kezére folyt a fehér sörhab. A fűre rázta, aztán azt mondta, hogy jegyezzem meg, hogy úriember soha nem iszik délelőtt. De neki most már úgyis mindegy. Aztán felemelte a sörös üveget, és egy hajtásra kiitta majdnem a felét. Aztán leengedte az üveget, és felém kínálta, és kérdezte, hogy kérek-e. Én megmondtam, hogy nem. És a nagyapám kezét néztem, ahogy az üveget fogta. És láttam, hogy a bőre csupa-csupa ránc. A karórájának a széles barna szíja egészen rászorult a csuklójára, úgyhogy az óraszék körül valahogy felgyűrődött a bőre, mintha papírból lett volna, vagy minthogyha hirtelen nagyon lefogyott volna. Nagyapám megbólintott, és azt mondta, hogy helyes, akkor még lehet belőle úri ember, és mosolygott. Aztán megint belekortyolt a sörbe, és a város felé biccentett, és mondta, hogy nézzem meg ezt a várost. Jól nézzem meg, úgy, mintha most látnám életemben először. Először, vagy pedig utoljára. A város tényleg nagyon szépen látszott. Az egész belváros, a vár, a főtér a három templommal, a színház, a múzeum, a régi kórház, a városháza, kijebb a nagy szürke blokknegyedek, az új négyemeletesekkel, meg a hatemeletesekkel, a város túlsó oldalán a folyó, a nagy gát, meg a vasgyár. Nagyapám akkor átkarolta a vállamat, és azt mondta, hogy ne azt nézzem, hogy mi hol van, hanem az egészet próbáljam nézni,
egyben az egészet. Úgy, mintha egy festmény néznék, vagy egy szép lányt. Próbáljak egyszerre látni mindent. Nem könnyű, de ha sikerül, akkor utána másképp fogom látni a világot. Nagyapám elhallgatott. A város nézte. Néha kortyolt egyet-egyet a söréből. Én is a város néztem. De csak a különböző épületeket láttam. A házakat, az utcákat, meg a tereket. Elkezdett kicsit fújni a szél. Tiszta libabőrös lett a karom, meg a lábom. Nagyapám akkor megint megszólalt. Azt mondta, higgyem el, hogy ez a legszebb város az egész világon. Még így borús időben is gyönyörű, igen. Ez a legszebb város a világon. De nekem azt tanácsolja, hogy ha megtehetem, azonnal menjek el innen. Menjek el, és ne jöjjek vissza soha többet. De ne csak a városból, hanem az országból is. Menjek el, hagyjam el a hazámat. Elhallgatott. Kiitt az utolsó korcsört is az üvegből. Aztán hirtelen elhajította az üveget, egyenesen a város felé. Eltelt pár másodperc, aztán hallatszott, hogy az üveg összetörik lent a meredek alján, a nagyköveken. Én még mindig a város néztem. Se a mi blokkunk, se a focipályánk nem látszott. Nem tudtam, hogy mit mondjak nagyapámnak, úgyhogy csak bólintottam. Nagyapám meg akkor megkérdezte, hogy hallottam-e, hogy mit mondott. Én megmondtam, hogy igen, hallottam. Nagyapám akkor azt kérdezte, hogy megértettem-e? Én megmondtam, hogy igen, de nagyapám megrázta a fejét, és azt mondta, hogy nem. Nem hiszi, hogy megértettem volna, mert túl fiatal vagyok ahhoz, hogy ezt megértsem. De jegyezzem meg, jó jegyezzem meg, és ha majd eljön az ideje, akkor jusson eszembe. Én akkor mondtam, hogy jól van, meg fogom jegyezni. Nagyapám meg bólintott, a kezébe vette a második üvegsört, és szépen lassan elkezdte azt is kortyolgatni. Közben még mindig a város nézte. A szél közben eléggé felerősödött. Elkezdtem rendesen fázni. Tudtam, hogy mindjárt vacogni fogok, de azt is tudtam, hogy amíg nagyapám nem issza meg a második üveggel is, addig nem indulunk el. Az jutott eszembe, amit abban a jógakönyvben olvastam, amelyiket Szabitól kaptam kölcsön, hogy ha az ember a köldökére koncentrál, akkor nem fázik annyira, úgyhogy megpróbáltam szépen oda koncentrálni. De nem lett semmi. Ugyanúgy fáztam. Gondoltam, hogy fel kéne már állni, menni kéne, kicsengetésre már úgyse fogok visszaérni. Lehet, hogy a nagy szünet végére se. Biztos nagy botrány lesz, le fognak küldeni az igazgatóhoz, anyát is be fogják hivatni. Próbáltam kitalálni, hogy mit lehetne hazudni, de semmi se jutott eszembe. Nagyapámra néztem, hogy hát, ha meg tudom nézni a karóráján, hogy mennyi az idő. De a nagyapám a bal kezében fogta a sörös üveget, úgyhogy nem látszott az órája. De észrevette, hogy oda néztem, mert rám nézett, és azt mondta, hogy úgy tudja, hogy mindig magamnál hordom az apám fényképét. Én erre bólintottam. Nagyapám meg megkérdezte, hogy akkor most is nálam van-e. Én megmondtam, hogy nincs, mert tornaruhában vagyok, és ennek nincs rendes zsebe, úgyhogy ott hagytam az iskolás kabátomban. El van dugva. Nem a zsebemben hordom, hanem oldalt a bélésben. Nagyapám akkor sóhajtott egyet, és azt mondta, hogy kár, mert szívesen megnézte volna. Neki sajnos egy képe sincsen apámról. Mindegy, ha nem, hát nem, nem baj, mert azért még mindig elég tisztán emlékszik az arcára. Az ilyen dolgokat szerencsére nem lehet elfelejteni. Elhallgatott. Kortyolt egyet a sörből, az üveg még majdnem félig volt. De nagyapám félkézzel a földre támaszkodott, felállt, és azt mondta, jó van, menjünk, voltunk már itt eleget. Aztán lassan elkezdett feltápászkodni. Én gyorsan felállt,

egyenesen kinyújtotta a karját, és elkezdte felfele emelni az üveget. A sörsugár elvékonyodott, a cseppjeibe belekapott a szél. Éreztem a szagát, a sör fehéren habzott a füvön. Nagyapám leengedte az üveget, azt hittem, mindjárt el fogja hajítani, de csak ledobta a földre. Aztán azt mondta, menjünk. A vállára kanyarította az akóját, a félkarját beledugta, elindult vissza a furgon felé, az akója másik ujja közben ide-oda lengette, hogy próbálta másik karját is beledugni. Lenéztem, a föld teljesen beitta már a sört, már csak a fekete föld látszott a fűcsomók között. Ott, ahol ültünk, a nagyapám zakója helyén egész le volt laposodva a fű. Ott volt egymás mellett a két aranyszínű sörös kupak. Lehajoltam, felvettem, és a markomba fogtam mind a kettőt. Aztán elindultam én is a nagyapám után.

Temetés. Soha annyi autót egyszerre nem láttam, mint akkor, a temető felé vezető úton. Mióta jegyre adták a benzint, amúgy is nagyon megritkult az autóforgalom. Mi gyalog mentünk anyával, és egyre másra húztak el mellettünk a kocsik, a taxik, meg a fekete öltönyös biciklisták. Amikor a Kálváriára értünk, a gyalogosok is eléggé megsokasodtak. Mindenki köszönt, aki csak elment mellettünk. Voltak, akik azt is mondták, hogy őszinte részvétük, anya ilyenkor mindig biccentett, és mindig ugyanazt válaszolta, hogy köszöni, nagyon köszöni. Néha még a biciklisták is hátrafordultak, intettek vagy meglengedték a kalapjukat. Nem is gondoltam volna, hogy ilyen sokan tudják, hogy kik vagyunk, hogy a városban ennyi rengeteg ember ismeri anyát és engem is. Nem is emlékeztem rá, hogy a temető ilyen nagyon messze van. Telente pedig sokszor felgyalogoltunk ide szánkózni a fiúkkal, de most valahogy sokkal hosszabbnak tűnt az út. Mondjuk a lakcipőm is eléggé törte a lábom. A fekete nyakkendő, amit anya az apáéból vágott le, úgy megszorult a nyakam körül, hogy egyszer-kétszer úgy éreztem, egyáltalán nem is kapok levegőt. Csak azért nem nyúltam oda, hogy kilazítsam a csomót, mert nem akartam, hogy anya megharagudjon. Mert indulás előtt legalább 10 percig igazítgatta, hogy tökéletes legyen. Pont olyan, mint amilyenre apa kötötte volna. Szóval nagyon szerettem volna már odaérni végre. Egyszer meg is állt mellettünk egy fehér taxi. A sofőrje kinyitotta az ajtót, és megbökte a simléderes bőrsapkáját, és úgy mondta anyának, hogy nagyságos asszony, őszinte részvétem, megengedné, hogy elvigyem egy darabon. De anya erre csak legyintett, és mondta, hogy szó sem lehet róla. Ha már idáig el tudtunk gyalogolni, akkor az a pár száz méter már igazán nem számít, és akkor a bőrsapkás azt mondta, hogy kár, mert szívesen elvitt volna. Aztán kicsit kihajolt, és suttogva azt kérdezte, hogy van-e valami hír a doktor úrról. És anya megrázta a fejét, és mondta, hogy semmi. A taxis erre felvonta a szemöldökét, és azt mondta, hogy na hát, pedig ő azt hitte, hogy legalább a temetésre hazaeresztik. Anya meg erre azt mondta, hogy ugyan már ne beszéljen hülyeségeket. Aztán, ahogy a taxis becsapta a kocsi ajtaját, még azt mondta, csak úgy magának, hogy rohadt besúgó. Azelőtt való nap anya külön kimosta és kivasolta az iskolás ruhámat, hogy mégis kinézzek valahogy. Mondtam neki, hogy attól még nem lesz fekete, csak sötétkék marad. A sok mosástól még az is eléggé elhalványult, és be kéne valahogy festeni, mert én úgy hallottam, hogy temetésre csak feketében illik menni. De anya erre azt mondta, hogy nem hiszi, hogy a nagyapám bánná, hogy nem vagyok feketében. Ha már egyszer szétlőtte a fejét, akkor neki úgyis mindegy volt minden. És én erre mondtam, hogy az iskolában azt hallottam, hogy a nagyapám nem is lőtte szét a fejét, és a gyászjelentésben a tragikus hirtelenséggel egyáltalán nem azt jelentette, hogy öngyilkos lett, hanem csak azt, hogy agyvérzést kapott, de anya ezen csak nevetett, és azt mondta, hogy az csak az idióta nagymamám verziója, csak azért terjeszti a városban, mert nem akar szégyenben maradni, de mindenki tudja, hogy mi az igazság. A nagyapám szerzett valahonnan egy pisztolyt, a szájába vette, és úgy szétlőtte a fejét, hogy nem is nagyon maradt mit összeszedni. Majd meg fogom látni, hogy le lesz zárva a koporsó. Gusztustalan, amit a nagyanyám művel. Előszedett valahonnan egy fekete fájtlas kalapot, és szinte le se hajlandó venni. Úgy parádézik körbe a városban. Játssza a megtört özvegyet, össze-vissza siránkozik, hogy micsoda sorscsapás érte, micsoda tragédia, ezután mi lesz vele most, hogy szegény drágája meghalt. Bezzeg, amíg élt, addig sose nevezte szegény drágájának. Csak egyfolytában szekírozta az örökös féltékenységével és a rengeteg képzelt betegségével. Nem csoda, hogy nagyapám nem bírta tovább, nem csoda, hogy bevette a szájába a pisztolya csövét, és amikor anya ezt mondta, hirtelen elkezdett sírni, de olyan keservesen, hogy azelőtt szinte soha nem is láttam olyan nagyon zokogni. Az íróasztalomba kellett kapaszkodnia, annyira rázkódott a válla. Aztán leült az ágyam szélére, és a takarom csücskével próbálta megtörölni az arcát. De annyira sírt, hogy tudtam, hogy nem nagyapa miatt sír. Ő miatta ilyen nagyon nem sírhat, hanem csak is apa miatt. Aki már majd

két éve a Duna csatornánál volt, és már nagyon rég nem tudtunk róla semmit, és akkor én is majdnem elkezdtem sírni, de mégsem apám jutott eszembe, hanem a nagyapám, és nem is az arca, hanem csak a keze, az a kézmozdulat, ahogy kiszokta nyitni nekem a Renault-ja ajtaját, ahogy az ujjahegyével meglökte az üvegét, hogy egészen kinyíljon. Olyankor mindig láttam az üvegen keresztül, hogy elfehérednek és meglaposodnak az ujjbegyei. Olyan tisztán láttam, mintha ott lett volna előttem. Egy pillanatra be is csuktam a szemem, hogy hátra akkor majd nem látom, de úgyis a nagyapám kezét láttam. Azt, ahogy fehérre rákulcsolódik egy sörös üveg nyakára. Megráztam a fejem, sóhajtottam egyet, megsimogottam anya vállát, azt mondtam neki, amit nekem mondott az iskolában Vasököl, a földrajz tanárom, amikor a nagyszünetben behivatott a szertárba, hogy megmondja a rossz hírt, és azt, hogy nem kell a többi órán maradjak, hanem hazamehetek. Szóval mondtam neki, hogy ne sírjon és nyugodjon meg, az élet megy tovább. Amikor a temető utcájába fordultunk, láttam, hogy a járda mind a két oldalon tele van parkoló kocsikkal. A fekete kovácsoltvas kapunak mind a két szárnya ki volt nyitva, bent a virágos bódé meg a kápolna körül is nagyon sokan álltak, mindenkinél virágcsokrok voltak, virágcsokrok meg nagy koszorúk, nemzeti színű meg vörös meg fekete szalagokkal. Akkor megkérdeztem anyát, hogy mi miért nem hoztunk virágot. Ő erre azt mondta, hogy látom, hogy lesz itt épp elég virág, mi majd inkább követ teszünk a sírra, ha már muszáj. Nagyapámnak különben is mindegy már. Nem hiszi, hogy az öreget különösebben zavarná, hogy egy csokorral több vagy kevesebb a virág, pláne így, hogy ekkora népünnepé lesz a temetésből. Tényleg nagyon sokan voltak. Egyszer ennyi embert csak akkor láttam, amikor a fegyveres erő főparancsnokának a látogatására készültünk. Ott mondjuk sokkal több rendőr volt. Itt csak vagy 15-öt vagy 16-ot láttam. Egyenruhában álltak a temető bejáratánál, előttünk egy alacsony, kalapos férfi ment, és hallottam, ahogy azt mondja maga mellett valakinek, hogy úgy látszik, a rendőrök attól félnek, hogy készül valami, azért vonultak ki ide ennyien. De a másik erre csak a fejét rázta, és úgy mondta, hogy ugyan mi történhetne egy temetésen. Eltemetik az öreget, aztán szépen hazamegy mindenki, és kész. De erre a kalapos azt mondta, hogy azt ő nem hiszi, mert úgy hallotta, hogy na, de akkor pont melléjük értünk anyával, és ahogy minket megláttak, elhallgattak, a kalapos megemelte a kalapját, és aztán mind a ketten azt mondták, hogy őszinte részvétük nagyon sajnálják szegény nagyapámat. Én meg megint nem tudtam, hogy erre mit illik mondani, de anya rögtön mondta, hogy köszöni a kedvességüket. És azt is, hogy eljöttek, úgyhogy én is mondtam, hogy köszönöm, ők meg bólintottak, és mentek tovább a ravatalozó felé. Arra már tényleg elég nagy volt a tömeg. A széles fősétány szélén egymás mögött álltak a régi módi, csillogó feketére lakkozott pártrendszámos autók. Azt hiszem, hogy még egy pár Pobjadát is láttam, meg csajkákat, meg moszkvicsokat, meg persze Renault-kat és Citroeneket. Egy fekete autónak dőlve az a nagykövet is ott cigarettázott, akihez egyszer elmentünk, hogy megkérjük, hogy segítsen kideríteni, hogy mi lett apával. Csak hátulról láttam, de úgyis megismertem. Anya szerencsére nem vette észre, nem hiszem, hogy nagyon örült volna a találkozásnak. A fősétány is elég hosszú volt, már messziről láttam, hogy a végén, az új betonravatalozó tetején lengenek a nagy fekete zászlók. Ahogy mentünk, anya egyszer csak megbotlott, mondta, hogy semmi baj, csak kilazult a cipője csatja, és várjak egy percig, amíg megigazítja, és gyorsan legugolt. Én ez alatt benyúltam a zsebembe, és elővettem a kitüntetést, amit nagyapától kaptam a születésnapomra, és félkézzel kipattintottam a biztosítótűt, és feltűztem a kitüntetést a szívem fölé. Oda, ahová nagyapám tűzte annak idején. Egy kicsit megszúrtam magam a biztosítótűvel, amikor megpróbáltam bepattintani, de nem törődtem vele. Ahogy anya felállt, egyből meglátta rajtam a kitüntetést. Tudtam, hogy mindjárt rám fog szólni, hogy vegyem le, de még mielőtt megszólalhatott volna, megállt mellettünk egy nő. Olyan gyorsan jött oda, hogy hallottam, hogy suhog a szoknyája. Olyan nagy, széles karimájú kalapban volt, amilyet azelőtt sose láttam. Fekete fátyol lógott le róla körbe mindenhol, úgyhogy egyáltalán nem is lehetett látni az arcát. Egy pillanatig azt gondoltam, hogy lehet, hogy a nagyanyám, de aztán láttam, hogy nem, mert sokkal magasabb és sokkal soványabb. És amikor felhajtotta a fátylát a kalap tetejére, láttam, hogy sokkal öregebb is. Nem tudtam, hogy ki az, de ő ismerhetett minket, mert rögtön azt mondta anyának, hogy szervusz, drágám, és az arcához hajolt és megpuszilta. Aztán hátrált egy lépést, és egyszer elkezdett nagyon hangosan sírni. Felemelte a karját, és a szeméhez szorított egy nagy fehér zsebkendőt, úgy állt ott vagy két másodpercig. Ahogy a szeméhez nyomta a zsebkendőt, láttam, hogy fehér cérnakesztyű van rajta, de a gyűrűs ujjára kívülről még ráhúzott egy nagy pecsétgyűrűt. A zsebkendő egész eltakarta az arcát. Anya akkor felém pisszentett, és a fejével intett, hogy menjünk. De akkor az öregasszony hirtelen leengedte a zsebkendőt, és könnyektől csillogó szemmel mondta, hogy milyen szomorú nap ez, hogy így itt hagyott minket ez a drága ember. Aztán közelhajolt anyához, és suttogva azt kérdezte, hogy igaz, amit az emberek beszélnek, hogy tényleg öngyilkos lett?
Anya erre megrázta a fejét, és azt mondta, hogy nem tudja, és a szemével felém csippentett, hogy induljak már, és közben azt mondta, hogy ne haragudjon, drága Ivon néni, de muszáj mennünk, és ellépett az öreg asszony mellett, de az akkor elkapta az anya karját, és visszarántotta, és magához húzta, és azt súgta neki, olyan sziszegve, hogy én is tisztán hallottam, hogy tudja meg anya, hogy nagyapám azért tölte meg magát, mert mindig is őt, az ő imádott Ivonkáját szerette, azért lőtte szíven magát, mert nem tudta már elviselni, hogy nélküle kellett leélnie az életét, és azt is tudjuk meg, hogy nagymamám eldugta a búcsú levelet, mert abból kiderülne az igazság, de nem baj, nem baj. Mert a sors úgyis elég tételt fog neki szolgáltatni. Majd meglátjuk, majd meg fogjuk látni. Igen. Ahogy ezt mondta, olyan heveset bólintott, hogy az arca elé hullott a fátyol. Na és akkor újra sírni kezdett, és a fátylon keresztül nyomta a szemének a zsebkendőt, és hallatszott, hogy hangosan zokog. Anya közben megfogta a karom, és húzott magával a ravatalozó felé, és mondta, hogy menjünk, mert tényleg nem érünk oda a szertartás kezdetére. Én hátra néztem, mert féltem, hogy az öreg asszony utánunk jön, de nem mozdult, hanem csak állt ott a fősétány járdáján, és a kalapját igazgatta. Na és akkor megkérdeztem anyától, hogy mi volt ez. Ő megmondta, hogy semmi, csak Ivon néni, egy bolond öregasszony. Régen a nagymamám legjobb barátnője volt, és az volt a mániája, hogy nagyapának őt kellett volna feleségül vennie, és éveken át járt a nagyapám nyomában, mindig borzasztó botrányokat csinált. Mindegy, ne beszéljünk erről, az egészet felejtsem el, most már úgyis mindjárt ott leszünk. Tényleg már majdnem a ravatalozónál voltunk. Az állványokra állított nagy fekete hangszórókból kicsit torzan és recsegve szólt a gyászinduló. Ahogy közeledtünk, úgy sűrűsödött egyre jobban a tömeg, de nekünk csak annyit kellett mondani, hogy bocsánat, legyenek szívesek, engedjenek, és mindenki engedelmesen félreállt előlünk, és úgy néztek, mintha híres emberek lettünk volna. Sokan köszöntek, és majdnem mindenki mondta, hogy nagyapám rendes ember volt, és hogy mennyire sajnálják, és őszinte részvétük. Anya meg csak biccentett, és én is csak bólintottam, és úgy mentünk előre a fő lépcsők felé. A nagy aranyberakásos fekete kaput azelőtt sose láttam így kinyitva. Igaz, hogy nem sok temetésem voltam, ilyenem meg pláne soha. Akkor a lépcsőn is álltak már az emberek, de amikor anyát meglátták, ők is szépen utat engedtek nekünk, mi meg mentünk felfele a lépcsőn a sok sötét ruhás férfi és fekete kosztümös nő között, és bementünk az ajtón. Azt hittem, hogy sötét lesz, vagy legalább olyan fél homály, amilyen a templomokban szokott lenni, de helyett olyan vakítóan világos volt, hogy majdnem beleszédültem. Egy sokágú acélcsilláron egymás fölött három körben égtek a villanykörték, de legalább vagy 200. Anya megfogta a kezem, és úgy mentünk előre. Nagyon nagy terem volt. Körben a falakon mindenhol vörös drapériák lógtak, de a fegyveres erők főtitkárának a képe nem volt kitéve, csak mindenféle tablók hosszú idézetekkel a beszédeiből. A koporsót is rögtön megláttam. Hátul a ravatalozó hátsó harmadában meg volt emelve, vagy 30 centire a padló, kicsit olyan volt, mint egy színpad, és ennek a dobogónak a közepén egy vörös drapériával leterített asztalra volt felfektetve. Nagyon nagy fekete koporsó volt, tényleg le volt zárva. Olyan sötéten csillogott rajta a lakkozás, hogy majdnem folyékonynak látszott. A koporsó mind a két oldalán 3-3 magas fekete fáklya oszlopált, de világítani nem világítottak. Megálltunk, és akkor rögtön odajött hozzánk egy fiatal ember egy bordó bőrrel bevont mappával a kezében, köszönt és bemutatkozott, de a nevét nem értettem, mert elég gyorsan beszélt. Aztán mondta ő is, hogy őszinte részvétel és szeretettel köszönt bennünket, ő Berekméri elvtárs titkára, a Városi Pártbizottság őt bízta meg ennek az eseménynek a megszervezésével, és legyünk szívesek, lépjünk fel a dobogóra, mert a közvetlen hozzátartozóknak oda kell állni, úgyhogy menjünk oda, legyünk szívesek, az elvtárs nő mellé, és a koporsó felé mutatott, és oda néztem, és láttam is, hogy nagymamám ott áll a koporsó jobb oldalán. Egyedül volt, a koporsót nézte, mintha nem is vette volna észre, hogy megérkeztünk. Anya meg nem mozdult, csak állt ott a dobogó előtt, de akkor a titkára mappával a dobogó felé intett, és mondta, hogy siessünk, mert nem sokára megérkezik Berekméri elvtárs, hogy személyesen mondja el a búcsúztató beszédet. És ahogy ezt mondta, oldalra mutatott. A vörös drapériával borított falnál, még a dobogó előtt egy bemikrofonozott pulpitus állt. Na és akkor elindultunk, először anya lépett fel a dobogóra, aztán én is, és a titkár is jött velünk. A dobogón még erősebb volt a fény, mert a ravatalozó hátsó fala fölött még külön égett egy sor fehér neon. A fal azért volt így kivilágítva, mert egy nagy díszgoblennel volt bevonva. Láttam, hogy egy géppisztolyos partizánt ábrázolt, ahogy egy búzamező közepén szimbolikusan ekét kovácsol egy csobó kettétört kartból. Hátul, a közelgő traktorok mögött látszottak a hegyek, hazánk kincseivel, a fenyvesekkel és az olajfúrókutakkal. Na és akkor oda mentünk nagymamám mellé a koporsó bal oldalára, és én mondtam, hogy kezét csókolom, de nagymamám, mintha meg se hallotta volna.
Anyára nézett, és suttogva azt mondta neki, hogy szégyelje magát. Hogy képzeli, hogy ide merte dugni a képét? Legszívesebben leköpné, úgy kergetné ki innen. Anya meg erre a nagymamámra mosolygott, és úgy mondta, hogy nagyon örül, hogy látja, hogy nagymamám jobban van, és ha úgy gondolja, csináljon csak nyugodtan botrányt, itt az egész város szeme láttára. Nagyapám biztos jobban örülne egy rendes veszekedésnek, mint ennek a borzalmas cirkusznak. Láttam, hogy nagymamám erre még jobban elsápad a púder alatt, megnyalja a száját, aztán nagy levegőt vesz, és tudtam, hogy most mindjárt valami nagyon csúnyát fog anyának mondani, de akkor egyszerre kinyílt a goblenfalban egy kétszárnyú ajtó. Addig azért nem vettem észre, mert az is be volt vonva goblennel, és bejött rajta egy munkásruhás férfi, és odajött egyenesen a nagymamámhoz, és azt mondta neki, hogy nagyságos asszony, akkor mi most elkezdjük behordani a koszorúkat, mert mindjárt itt lesz a főelvtárs. Aztán azt is megkérdezte nagymamámtól, hogy meggyújthatják-e már a fáklyákat is. Nagymamám meg kivett a retikőjéből egy zsebkendőt, egy pillanatra a szeméhez nyomta, aztán mondta, hogy ha eljött már az ideje, akkor tessék csak. A munkásruhás megmondta, hogy igenis nagyságos asszony gyorsan kiment, de már jött is vissza, mind a két kezében egy-egy nagy koszorút hozott, és utána még öt munkás jött, és mind koszorúkat hoztak meg virágokat. Gyorsan odatornyozták az összest a koporsó elé, aztán kimentek, és újabb koszorúkat és virágokat hoztak. Ahogy ide-oda járkáltak előttem, éreztem, hogy erős izzadság szaguk van. És akkor az jutott eszembe, hogy ezek itt biztos nem akármilyen munkások, hanem ezek a sírások. És biztos abba izzadtak meg, hogy megásták a nagyapám sírját. És akkor lenéztem, és láttam, hogy az egyiknek a térdénél csupa sárra nadrágja, és tudtam, hogy igazam van. És hátráltam egy lépést, mert nem akartam, hogy véletlenségből hozzám érjenek. A sírások közben ügyesen megigazították a koszorúk szalagjait, hogy jól lehessen látni a feliratokat, hogy melyiket kivette. Egy pár nevet elolvastam, de egyik se volt ismerős. Közben az első sírásó behozott egy háromfokú kis létrát, meg egy demizsont, a létrát sorba egymás után odavitte mind a hat fáklya oszlophoz, gyorsan fölmászott, és töltött egy kis petróleumot mindegyik fekete gömbbe, aztán egy hosszú gyufával meggyújtotta a fáklyákat. A magas narancssárga lángok először össze-vissza lobogtak, aztán szépen kihegyesedtek. A gyászinduló közben felhangosodott, az orromat megtöltötte a koszorúk fenyő illata és a petróleum szaga. A karácsony jutott eszembe, amikor elvették a villanyt, és petróleum lámpa mellett kellett ünnepeljünk anyával. A koporsó csillogó lakkozását néztem. Tudtam, hogy ha elég közel mennék a feketére festett fához, megláthatnám a tükrében a saját arcomat, és ettől elszorult a torkom, és éreztem, hogy mindjárt sírni fogok. Benyúltam az iskolás kabátom zsebébe, hogy elővegyem a frissen vasalt zsebkendőt, amit anya készített bele a zsebébe. Az apa egyik ünnepi zsebkendője volt, és ahogy megfogtam, eszembe jutott, hogy mit mondott anyának a taxis, hogy úgy hallotta, hogy apát haza fogják hozni a temetésre. És nyeltem egyet, és azt gondoltam, hogy azért is vissza fogom tartani a sírást, úgy, mint egy igazi férfi. A gyászinduló egyszerre csak elhallgatott a taktus közepén, a hangszórók még pár másodpercig zúgtak, aztán csend lett. És akkor megint kinyílt a goblenben a kétszárnyú ajtó, és besietett egy fekete öltönyös, magas, kopasz ember. Nem köszönt senkinek, hanem oda ment egyenesen a pulpitushoz. A titkár meg ellépett mellőlünk, és gyorsan odaszaladt a pulpitushoz, és letette elé a vörös bőrbe kötött mappát, úgyhogy tudtam, hogy ez Berekméri elvtárs kell legyen. Berekméri elvtárs akkor megállt a pulpitus mögött, és a mutató ujjával megkopogtatta a mikrofont, és azt mondta, hogy szeretettel köszönti a megjelent gyászoló elvtársnőket és elvtársakat, és engedjék meg, hogy szóljon egy néhány szót nagyapámról, a titkár elvtársról, akit a város saját halottjának tekint, és akinek az érdemei elvitathatatlanok. Itt Berekméri elvtárs elhallgatott, és jelentőség teljesen körülnézett. Aztán benyúlt az öltöny a felső zsebébe, és feltette a szemüvegét. Kinyitotta a piros bőrbe vont mappát, és kivett belőle egy csomó, összegém kapcsolódott papírlapot. Megköszörült a torkát, és elkezdte olvasni a beszédét. Először megint szeretettel köszöntötte az egybegyűlteket, aztán azt mondta, hogy elmeséli, hogy hogyan is ismerte meg a nagyapámat. Nagyapám akkor még csak egyetemista volt, és azzal kereste meg a tandíját, hogy esténként kocsmákban és vendéglőkben házalt illatszerekkel, kölnikkel, arcvizekkel, hajszeszekkel, ránckrémekkel, fiatalító kenőcsökkel és illatosított szappanokkal. És két nagy bőröndben kellett mindig magával cipelje a mintákat, és a bőröndök roppant nehezek voltak bizony, irdatlanul súlyosak, de nagyapám zokszó nélkül cipelte ezt a nehéz terhet, soha egyetlen egyszer se panaszkodott, és azt is eltűrte, hogy a kapatos vendégek tréfálkozzanak vele. És egyszer az Elefánt nevű, nem túl jó hírű vendéglőben az történt, hogy a tulajdonos fogadást ajánlott nagyapámnak, hogyha nagyapám hajlandó bekenni hajszesszel a
De akkor valahogy felmordult és megmozdult a tömeg, és hallatszott, hogy valaki magas hangon azt kiabálja, hogy utat kér, álljanak félre, engedjék előre, úgyhogy Berekméri eltárs a mondat közepén elhallgatott, leengedte a papírokat, és oda nézett, és én is odafordultam, és láttam, hogy az öreg asszony az Ivon néni. Egy nagy vörös rózsacsokorral hadonászva csörtetett előre, és azt kiabálta, hogy nem engedi, nem hagyja, hogy búcsú nélkül eltemessék az ő szegény drágáját, és igenis oda fog jönni a koporsóhoz, mert neki kellene ott állni szegény nagyapám meggyalázott teste mellett, mert mindig is ő volt az igazi szerelme, és nem a nagymamám, az a gonosz vén boszorkány. Ivon néni kiabálás közben egyre előrébb verekedte magát a tömegben. Hallottam, hogy nagymamám felhorkan, és azt mondta, hogy azonnal vigyék ki innen, mert ez tűrhetetlen, ez felháborító, mert megy és megöli, megy és kikaparja a szemét. Ivon néni akkorra már ott állt a dobogó előtt, már csak két lépésre volt a koszorúktól, de akkor hirtelen hátulról átkulcsolta, és hátra rántotta valaki, megismertem, a taxis volt az, akivel találkoztunk. Egy birkózó fogással felemelt az öregasszonyt, ahogy megrántotta, Ivon néni egyik cipője leesett, és a rózsacsokrot is elejtette. Elvisította magát, de a taxis már vitte is kifele. Ivon néni meg közben telitorokból azt rikácsolta, hogy tudja meg mindenki az igazságot. Nagyapám megölte magát, és a nagymamám megsemmisítette a búcsú levelet, mert abból kiderült volna az igazság, hogy nagyapám egész életében őt, csak is őt szerette, és a nagymamám azért ragaszkodott a lezárt koporsóhoz, hogy ne derülhessen ki az igazság. Na és ekkorra a taxis már kivitte Ivon nénit a ravatalozóból, úgyhogy már nem lehetett érteni, hogy mit kiabál, de az még mindig hallatszott, hogy üvölt. Aztán egyszerre hirtelen elhallgatott, akkor kinyílt a tapétajtó, és bejött az egyik sírásó. Gyorsan lement a pódium elé, és felemelte a földről a fekete félcipőt, aztán megint lehajolt, és felemelte a rózsacsokrot is, és oda tette a többi virág közé, aztán a cipővel a kezében elindult kifele. Nagymamám akkor elkezdett nagyon hangosan sírni, és meg is tántorodott, majdnem elesett, úgyhogy a Berekméri eltárs titkárának kellett elkapni. Nagymamám a könnyei között mondott neki valamit, csak annyit értettem belőle, hogy koporsó, és akkor a titkár elővett a zsebéből egy kés zsebkendőt, és odaadta nagymamámnak. Aztán odament a pulpitushoz, és súgott valamit a Berekméri eltárs fülébe. Berekméri eltárs összeráncolta a homlokát, és hevesen megrázta a fejét, elköhintette magát, a torkát köszörülte, közben hengerbe hajlította, és a pulpitushoz koccantotta a beszédalapjait, úgy igazította egymáshoz a szétcsúszott papírokat, aztán újraolvasni kezdett, de nem ott folytatta, ahol az előbb abba hagyta, a hajszesznél meg a fogadásnál, hanem egy hosszadalmas mondatba kezdett bele, arról, hogy amikor nagyapámmal belekezdtek a harcukba, pontosan tudták mind a ketten, hogy ők maguk még nem élvezhetik a küzdelmük gyümölcsét, nem érhetik meg, hogy beteljesüljön az álmuk, de akkor is bátran belevágtak a harcba, mert a saját boldogságuknál sokkal, de sokkal fontosabb volt nekik a jövő, az, hogy... De aztán mégse tudtam meg, hogy mi volt fontosabb nagyapámnak, mint a saját boldogsága, mert nagymamám akkor lerázta magáról Berekméri eltárs titkárának a kezét, és lépett egyet előre a pódium felé, és azt kiáltotta Berekméri eltársnak, hogy Pista, hát nem szégyeled magad, hogy a szemembe hazudsz. Mi az, hogy nem lehet kinyitni? Hát tudod jól, hogy ki lehet nyitni. Miért csinálod ezt? Aztán odalépett a koporsóhoz, és a tenyerével rávágott. És azt kiabálta, hogy nyissák fel, azonnal nyissák fel, mert ő ezek után még egyszer utoljára látni akarja a nagyapámat. Joga van hozzá, joga van búcsút venni tőle, és különben is hallotta, hogy itt mindenféle pletykák terjedtek el arról, hogy nagyapám szétlőtte a fejét, és azért van lezárva a koporsó, és szeretné, hogyha egyszer is mindenkorra elejét vennénk minden ilyen rosszindulatú híresztelésnek, mert le kell számolni az önkezőség gyanújával, de még a gyanú árnyékával is, és biztos benne, hogy a nagyapám is így akarná, ő is feltétlenül ragaszkodna ehhez, nyissák fel, mert hogyha nem, akkor ő nyitja fel, joga van hozzá, értik? Joga van hozzá. Berekméri eltárs arca akkorra már majdnem olyan vörös volt, mint a bőrmappája. Lecsapta a pulpitusra a papírjait, látszott, hogy nehezen tudja tűrtőztetni magát, de aztán fújt egy nagyot, és azt mondta, hogy természetesen semmi akadálya. De láttam, hogy remeg a szája széle, ahogy a titkára felé bólintott. A Berekméri eltárs titkára akkor odament a goblem ajtóhoz, és kinyitotta, és kiment. Berekméri eltárs megmondta, hogy akkor ő a maga részéről folytatná a beszédét. Drága elhunytunk méltatását, és egy darabig megint a papírjait rendezgette. Aztán
aztán megint elkezdte olvasni a beszédét, de én már nem figyeltem oda, mert láttam, hogy kinyílt a kis ajtó, és bejött rajta két sírásó. Az egyiknél egy francia kulcs volt, a másiknál meg egy feszítővas. Oda mentek a koporsóhoz, és elkezdték egymás után kiszedni a feketére lakkozott fából a csavarokat. Nagyon gyorsan dolgoztak, egy fél perc se kellett. Már ki is vették a koporsó bal feléből mind a három csavart, aztán átmentek a másik oldalra, ott az utolsó csavarral egy kicsit bajlódtak, de aztán kijött az is, és akkor letették a koporsó mellé a padlóra a szerszámokat, aztán az egyik odaállt a koporsó egyik végéhez, a másik meg a másikhoz, megfogták a koporsó fedelét, aztán egy összehangolt mozdulattal leemelték. De a koporsó belsejét nem láttam, mert ahogy a munkások élére fordították a fedelet, az pont eltakarta előlem, úgyhogy csak a redőkbe duzzadó vörös bársonybélést láttam az alsó végénél. És akkor megéreztem a nagyapám arckrémének a levendula szagát, de tudtam, hogy ez csak képzelem, mert biztos inkább valami halotti balzsammal kenték be az arcát. És akkor hallottam, hogy hangosan felmordultak a ravatalozóban az emberek, de sokkal hangosabban annál, mint amikor Ivon néni jött. Először azt hittem, hogy csak azért, mert kinyílt a koporsó, és látják a nagyapámat, de anya elkapta a karom, és az ajtó felé fordult, és az ajtónál elkezdett szétnyílni a tömeg, és mindenki odanézett, és anya akkor már nagyon erősen szorította a karom, és hallottam, hogy azt mondja, hogy apád, az apádat hozzák, és akkor mindenki elkezdett hangosan össze-vissza beszélni, és hallottam, hogy mindenki az apám nevét mondja, meg azt, hogy állítólag a Duna csatornánál volt, és azt is hallottam, hogy valaki azt mondja, hogy úgy hallotta, hogy átnevelő táborban, és akkor odanéztem, én is, ahova mindenki más, és láttam, hogy öten jönnek befele a tömegen keresztül, az egyik tényleg apa volt, rögtön megismertem, pedig az arcát nem is láttam, mert lehajtott fejjel lépkedett, ugyanabban a szürke öltönyben volt, mint amelyikben elvitték. Négy fekete egyenruhás férfi fogta közre. Olyan egyenruhát én azelőtt sose láttam. Elég lassan jöttek, pedig mindenki félrehúzódott az útból, az egyenruhások elől. Apa végig a földet nézte. Többen mondták a nevét, de apa nem emelte fel a fejét, és nem nézett rá senkire. Láttam, hogy elől össze van bilincselve a két keze, és a bilincsre középen rá volt fűzve egy hosszú lánc, az egyik őr fogta a végét. Apának a lába nem volt megvasalva, mégis olyan aprókat lépett, mintha egymáshoz lett volna láncolva a két bokája is. És akkor tudtam, hogy oda kellene futnom, oda kellene szaladnom, hogy megöleljem. És akkor anya mellettem azt mondta, hogy Jézus Isten, és rám kellett támaszkodnia, és én is éreztem, hogy megy a lábamból kifele az erő. De aztán mégis összeszedtem magam, és mondtam anyának, hogy ne féljem, most már itt van apa, most már nem lesz semmi baj. De anya erre megint csak azt mondta, hogy Uramisten. És hallottam, hogy zihálva veszi a levegőt. Az őrök meg közben lassan oda vezették apát a dobogóhoz, de nem a mi oldalunkra, hanem szembe, a koporsó másik oldalához. Megálltak a koporsótól, vagy négy lépésnyire. Az egyik őr megrántotta a láncot, és apa akkor lassan felemelte a fejét, és felnézett, és akkor megláttam az arcát, és éreztem, hogy összerándul a gyomrom. Apa arca szürke volt a borostától, nagyon lesoványodott, de nem ettől ijedtem meg, hanem attól, ahogy nézett. Egészen üres volt a tekintete. Tudtam, hogy most látnia kell anyát is, és nagymamát is, és engem is, de az arca teljesen kifejezéstelen maradt. Olyan, mintha egyáltalán nem is tudná, hogy hol van. A szemét néztem. Úgy csillogott, mintha üvegből lett volna. És akkor az villant az eszembe, hogy ez nem apa. Ez, akit látok, már nem apa. Nem emlékszik már rám, és anyára se, és semmire se, és magáról se tudja már, hogy kicsoda. Na és akkor hallottam, hogy anya mellettem nyösszel egyet, még mindig apát néztem. Azt kívántam, hogy szólaljon meg, térjen magához, vegyen észre és mondjon valamit, tépje ki a kezét a bilincsből, jöjjön oda hozzánk, öleljen meg engem, és öleljen meg anyát is. Ne csak álljon ott, térjen magához, azonnal térjen magához. És akkor hallottam, hogy anya még egyet nyösszen, és azt is hallottam, hogy hangosan kortyolja a levegőt, és tudtam, hogy a sírást próbálja visszatartani, a könnyeit próbálja lenyelni, mert nem akarja, hogy apa sírni lássa. És tudtam, hogy mindjárt kiáltani fogok, mindjárt rá fogok üvölteni apára, és apa orcimpája akkor megrándult, horkantva szippantott kettőt a levegőből, aztán harmadszorra már mélyen beszívta, és akkor egyszerre megrebbent a szempillája, és megvonaglott az arca, és lenézett oda, a nyitott koporsóra. Én is akkor néztem oda először, nagyapámat szinte elnyelte a redőzött vörös bársonybélés. Így fektében sokkal kisebbnek és soványabbnak tűnt. Az arcára néztem, nem látszott rajta semmilyen sérülés, pont olyan zsírosan csillogott a bőre, mint életében. A szája egy kicsit nyitva volt, a mellére oda volt tűzve sűrűn egymás mellé, majdnem az összes kitüntetése, szinte az egész mellkasát eltakarták. Oda néztem a szíve fölé, és akkor úgy láttam, hogy a kitüntetések között a szürke anyagot teljesen átitatta a vér. De tudtam, hogy ez csak képzelem, mert csak azt látom, ahogy a vörös bársony tükröződik az érdemrendek csillogóra szidolozott fémén, és az alvat vérszagát is képzelem. És akkor valahogy az jutott eszembe, hogy ez nem lehet igaz. Ez az egész nem lehet igaz. Csak képzelem, hogy apát visszahozták. Csak képzelem, hogy ott áll a koporsó másik oldalán, és akkor felnéztem, és apa még mindig ott volt.
Igazából ott volt. Még mindig mozdulatlanul állt, úgy nézte a koporsót. A koporsót és benne a nagyapámat. A ravatalozóban nagyon nagy csend volt. Apa legalább egy perce nem mozdult már, és akkor azt gondoltam, hogy talán ezt se látja. Épp úgy, ahogy minket sem látott. De akkor megrándult a válla, és előrelépett, és a két összebilincselt kezét rátette a koporsó szélére, és akkor már tudtam, hogy mégiscsak magánál van, mégiscsak eljutott az agyáig a látvány. Egy pillanatig azt hittem, hogy meg fogja fogni a nagyapám kezét, de csak a koporsó szélére markolt rá, aztán lassan elfordította a fejét, és végignézett az apján, és megállapodott az arcán a tekintete. És akkor én is vele együtt néztem a nagyapám arcát, a szája vonalát, azt, ahogy az arc csontja alatt a horpattan beesett arcbőrön egy-két helyen felkék lett a borosta, minthogyha ügyetlenül borotválkozott volna. És tudtam, hogy apa mindjárt fel fog nézni, és megint ránk fog nézni, rám és anyára. És azt is tudtam, hogy most már meg fog ismerni bennünket. Még ha nem is lesz képes ránk mosolyogni, akkor is meg fog ismerni, és tudni fogja, hogy mi itt vagyunk neki, és várunk rá. Addig várunk, amíg egyszer végleg haza nem engedik. És akkor apa egyszerre elengedte a koporsót, és hátralépett, és tényleg felnézett, egyenesen rám, egyenesen a szemembe. És a szeme csillagásából láttam, hogy megismert. És kinyitotta a száját, és látszott, hogy mondani akar valamit. Az arca összerándult, látszott, hogy nem tud megszólalni, és akkor anya sírva azt mondta, hogy úristen, mit műveltek vele, mit műveltek szerencsétlennel, és elengedte a kezem, és ellépett nagymamám mellett, és nagyon gyorsan elindult apa felé, és már félig megkerülte a koporsót, de akkor az egyik őr elé állt, és rámordult, azt mondta, hogy a fogolyhoz nem szabad oda menni, de akkor anya azt kiáltotta, hogy neki nem parancsolnak, oda fog menni hozzá, igenis oda fog menni, mind dögöljenek meg, és tiszta erejéből meglökte az őrt, de olyan erősen, hogy az hátra tántorodott, és akkor a másik őr visszakézből pofonvágta anyát, és akkor apa elkezdett üvölteni, szavak nélkül hörögve hangosan, és elindult anya felé. De az őrök a láncnál fogva hátra rántották, és akkor anya nekiesett az egyik őrnek, és két ököllel ütötte a mellkasát, és azt kiáltotta, hogy segítsenek, ne hagyják, segítsenek. Berek Méri elvtárs akkor belekiáltott a mikrofonba, hogy mindenki maradjon a helyén, és őrizze meg a nyugalmát, és akkor nagymamám is elkezdett hangosan sírva kiabálni, hogy a kisfia oda akar menni a kisfiához, és elindult ő is apa felé. Az őrök közben elkezdték a goblamajtó felé ráncigálni apát, de apa teljes erejéből a láncnak feszült, őt morogva és hörögve próbált kiszabadulni, de akkor az egyik őr kirúgta alóla a lábát, és elkezdték gyorsan húzni az ajtó felé. Anyát is ketten fogták már, nagymamám hátulról próbálta elráncigálni anyától az egyik őrt, és közben hangosan visított valamit, és akkor kinyílt a goblen ajtó, és berontottak rajta a rendőrök meg a sírások, a rendőröknél gumibot volt, a sírásoknál meg ásónyelek, és akkor én az emberekre néztem, akik ott álltak, és csak bámultak, mintha valami cirkuszban lennének, és rájuk kiáltottam, hogy jöjjenek már, segítsenek már, ne hagyják, hogy elvigyék apát, de senki sem mozdult, csak álltak ott és néztek. És akkor a Berek Méri elvtárs titkára rám szólt, hogy fogjam be a szám, és ne mozduljak. Én erre elfordultam, és elindultam a goblen ajtó felé. Berek Méri elvtárs titkára meg azt kiáltotta, hogy nem hallottam, itt maradok, és hátulról úgy meglökött, hogy majdnem nekiestem a koporsónak. De nem törődtem bele, mert csak azt akartam látni, hogy mi történik apával és anyával. És akkor a Berek Méri elvtárs titkára megint meglökött, anyát nem láttam sehol, de apát igen. Az őrök ráncigálták kifele a goblen ajtón, és akkor lehajoltam és felkaptam a feszítővasat, amit a sírások ott hagytak a koporsót tartó asztal mellett, és elindultam apa után. De a goblen ajtó addigra már becsukódott, és rendőrök álltak előtte, és tudtam, hogy arra hiába is próbálnék kijutni. Berek Méri elvtárs titkára akkor elém állt, és én egyből combon vágtam a feszítővassal, úgyhogy káromkodva összegörnyedt, és megfordultam, és leugrottam a dobogóról, és meglendítettem a feszítővasat, és azt kiáltottam, hogy félre, álljanak félre, és elkezdtem utat törni magamnak a kijárat felé, úgy, mint amikor az iskolában berekedtünk nagy szünetben a régi légvédelmi pincében a felsősökkel. Nem néztem, hogy hova ütök, hanem csak a főbejáratot. Akkor már mindenki kiáltozott, de nem figyeltem oda, csak a feszítővasra figyeltem, arra, hogy úgy lendítsam, ahogy kell, és csak döftem és ütöttem és mentem előre. Valaki hátulról belém rogott, de nem törődtem vele, mert akkor már ott voltam a kijáratnál. Ott a csukott kétszárnyú ajtó előtt, és odaértem és meglöktem, épp csak résnyire nyílt ki, és akkor kibújtam, és be is löktem magam mögött az ajtót. Tudtam, hogy mindjárt ki fogják nyitni, és utánam fognak jönni, de nem érdekelt. Hallottam, hogy bent mindenki kiabál össze-vissza. És akkor előre léptem, és megálltam a lépcső tetején, és körbefordultam, de apát nem láttam sehol, se őt, se az őröket. Az egész temető üres volt. Csak a kocsik álltak egymás mögött a fősétán két oldalán. És akkor egy pillanatig megint csak az jutott eszembe, hogy csak képzeltem az egészet, és nem is hozták haza apát. De akkor a ravatalozó mögül kikanyarodott egy szürke rabszállító, és lassan elindult végig a temető fősétányán.
És akkor én azt kiáltottam, hogy álljon meg, várjon, és futni kezdtem utána, és tudtam, hogy mindjárt gyorsítani fog, és akkor a hátsó ajtó rácsai mögött megláttam az apa csontfehér arcát. És akkor azt is tudtam, hogy mehet akármilyen gyorsan, úgyis utol fogom érni, igen. És a fejem fölé emeltem a feszítővasat, és úgy rohantam egyre gyorsabban és gyorsabban a rabszállító után.

0: Dragomán György, a fehér király. A 10. befejező rész hangzott el. Felolvasta Hajduk Károly és Serer Péter. Zene Tallér Zsófia. A felvételt Liszkai Károly és Táncos Tamás készítette. Szerkesztő Turai Tamás. Rendezte Gotár Péter. A műsor az ORTT támogatásával készült 2010-ben.
1: A Regény Rádió változata legutóbb 2016. október 9-én hangzott el itt a Kossuth Rádióban.

0: lezsidóznak, nem jelenti azt, hogy zsidó vagy, gondoltam akkor tévesen. Nem tudtam még, hogy odakint, az iskolán kívül viszont pont így van. Ott az a zsidó, aki annak látszik. Nem is, nem kell annak látszania. Elég, ha nézik annak, vagy csak egyszerűen tartják. Zsidónak tartják, mint a csirkét levágásra. Engem nem tartottak annak. Akkor még.
1: Zsidó vagy? Írta és felolvassa Németh Gábor.
0: Addig ismétlem, míg kórházba nem visznek. 9 vagy 10 éjszakán át ugyanaz a műsor. Minden éjszaka. 10-szer ugyanaz az álom. Nappal meg fáj a fejem. Fáj nappal a gyerek feje. Nagyjából annyira fáj, hogy fölmerül az öngyilkosság gondolata, nem önsajnálatból, hanem praktikus megoldásként. A fejjel együtt nyilván elmúlik a fájdalom, és pont ez volna a célom. Mondjuk kiugrani az ablakon, és odalenn összetörni a fejemet. Lent az udvaron, ahová a pénzt szoktam papírban dobálni a hegedülő bácsiknak, elég kemény a beton, ott biztos összetörne, és kifolyna belőle minden fájdalom. Nem összetörik, hanem vizsgálják. Vizsgálják a ragyogásom és a virágszálam fejét. Hervat virágszál és régi ragyogás. Egyem a szívemet. Heimpál gyermekkórház. Dr. Bogárdi Mihály utal be oda. Jó kis hely, ismerem régebről. Zöld mentővel vittek be. Vagy az máskor volt? És máshova vittek? Rohan az apám, az ölében tart, pislákol valami fény a lépcsőfordulóban. Rohan le, mert megjött ugyan a mentő, de ezzel is időt kell nyerni. Betesznek, zöld mentő, a többiek meg sárgák lesznek az irigységtől, ha majd az óvodában elmesélem. Diftéria gyanúja, avagy Móra Ferenc később tanult szép szavával, toroggyík réme fenyeget. Külön szobába tesznek. Sós vízbe tesznek, onnan is kivesznek. Külön szoba, egyedül vagyok, üvegfal választ el egy másik külön szobától, az pedig a következőtől, üvegfallal elválasztott szobák sora, halványulnak, de elég sokáig ellátok. A mellettem lévő üres, a következőben egy fekete hajú lány, egész nap sír, csak néha néz a szemembe. Ezek itt nem tudnak mit kezdeni a sírással. 2 üvegen át próbálom megszüntetni. Alig megy. Olyankor átnéz, kicsit átnéz a szemembe. Néha bejönnek, és egy tűt szúrnak a combomba. Messze az éjszaka a legrosszabb. Kék lámpa világít az ajtó fölött, csend van, és hiába próbálom odahívni az anyámat, nem jön. De nem ez a Heimpál. A Heimpál az, hogy azt ígérik, vizsgálatra megyünk, aztán valahogy eltűnik a ruhám, és kiderül, hogy azonnal, azon melegében kiveszik a mandulámat. Simlis hely. Jó lesz vigyázni, ki tudja, mi van a háttérben, miféle szándékok. Az orvossal összeköt egy gumilepel, arra kapargat ki belőled egy darabot. De előtte még betuszkolnak a szádba egy iszonyatosan rossz ízű szájkosarat krómból. Hiába próbálod jelezni valahogy, hogy a kutyáknál például az ilyesmit kívülre teszik, nincs-e itt valami végzetes félreértés, nem valami kezdő gyakorlatozik veled véletlenül? Próbálkozik, de sajna nem jut eszébe, hogy akkor ezt pont be vagy kívülre, mert beteg volt, amikor tanították, csak most ciki volna megkérdezni egy öregebbtől? Inkább beletuszkolja a szádba a króm szájkosarat, és azon át kapirgálja ki a torkodból a feleslegesnek ítélt részeidet egy gusztustalan gumilepedőre. Nem lehet beszélni utána se, vagy 2 napig, viszont kötelező gyógyfagyizni. Addig bosszant valaki, amíg az első nap délutánján elordítom magam, illetve ordítanám, mert a számon szavak helyett kidől a meleg vér. Na, ez a Heimpál. Erre varjak gombot. Kórházba megyek. Aki kórházba megy, mintha meglátogatná a tükrök palotáját. Néz körül, és mindenhol magát látja, de nem ismer rá, ez magasabb, az kövérebb, mindenki el van torzulva, miért is ismerne önmagára? 4 ágyas szobába fektették az anyámat a Kék Golyó utcában. Műtétre várt, arra, hogy elintézzék valahogy, legyen szabad kicsit még élni, távolítsák el belőle az akadályokat. Rajta kívül mindenki, mind a három szobatársa azt hitte, hogy a körülmények sajátos és tulajdonképpen szerencsésnek mondható összejátszása révén került nem rákosként a rák kórházba. Az országban egyedül itt van olyan gép. Itt dolgozik az Ibike, aki naponta rá tud nézni. Az uram a fájós lábával is 2 perc alatt beér. Isten ilyen főznek. Mit tudom én? A legprimitívebbet találják ki, a beteg meg simán elhiszi. Nyugodtan fekszik, nézeget körbe, körülnéz, és nem veszi észre, mi van, hogy kik veszik körül. És ha azok, akik, akkor vajon ő meg ki lehet. Az ország egyik legjobb onkológusa, amint a halála pillanatáig hitegetik, pont addig hiszi el, hogy nem rákos, amíg kell, mert aztán már nem kell elhinnie többé soha semmit. Nem ismertem magamra, ahogy körbenéztem. Ezek ugyanis itt mind tébolyultak. Na jó, nem mind őrült, vannak olyanok is, akik csak egyszerűen nagyon betegek. Nem nagyon van eszük, valami elvette, vagy legalábbis nem hagyta meg. Esetlen flanel pizsamákban császkálnak a folyosókon, sejempapírt szorítanak fésűre, és úgy próbálnak zenélni, röhögnek és üvöltenek, vagy egyáltalán nem adnak ki hangot. Megszületik, éppen mint a többi, szépség és jóság van eltervezve, arra szánják, akik gyanútlanul megcsinálták, és alig telik el 5 év, itt ül az asztal alatt, a Heinpál gyermekkórházban, a fehér asztallábak, a padló és az asztallapáttal kijelölt védett térben, nem ér hozzá a lábak, mint látható élek által kijelölt kocka láthatatlan falaihoz, úgy ül bent, hogy még csak véletlenül sem nyúl ki, nem nyúl át a láthatatlan hártyán, az ellenség birodalmába, mert ha kinyúlna, ha átnyúlna, ezek, vagyis onnan nézve azok ott kint, nyilván azonnal leharapnák a kezét. Beült a kockába, a saját kockájába, és kockákat vitt magával oda, mert csak a kocka lehetséges. Nyilván ez az egyetlen barátságos forma, a kocka még nem árulta el ebben a végtelenül hosszú életében. Szép színes fakockák, azokkal játszik, de egyáltalán nem látszik játéknak, inkább mintha valamilyen feladatot teljesítene, mintha kiszemelték volna egy felelősségteljes munkára. Megfelelő embert kényes feladatra. Azt mondta neki egy hang, hogy építsen sírokat. Sírokat épített a kockában egész álló nap. Előbb a hantot vagy mit, aztán rá a keresztet, kis keresztény sírépítő, ezzel volt megátkozva. Ki gondolhatná, amikor ránéz, mintha tükörbe, hogy na, ez az, én éppen ilyen vagyok. Azt hittem, az látszik, hogy kicsoda az ember. Hogy miből van, milyen, mire lehet használni. Rám néznek, lehet, hogy figyelmetlenek, de azért csak észrevesznek ezt-azt. Nemes szépségemet és fene nagy eszemet, az isteni Harun al-Rashidot nem veszik észre, pedig sokat foglalkoznak velem. Mézes-mázos hang, és azon a hangon kérdeznek a családomról. Különféle feladatokat oldunk meg. Végtelenül egyszerű, szégyen teljesen egyszerű feladatokat, annyira egyszerűeket, hogy mire ki van hirdetve, meg is van oldva. Azért nem oldom meg már a levegőben, amíg hullik ki a borítékból, mert nem hiszek a szememnek. Fekete labirintus, azt mondják rá, hogy park, hogy képzeld azt, hogy elmentél játszani a parkba, szoktál a parkban játszani, nem? Na ugye. Begurult a labda a bokrok közé, és nekem kell megkeresnem a hozzávezető utat. De keresésről nincs szó, mert az egyetlen út egész egyszerűen látszik. Látszik az egyedül lehetséges megoldás a papíron, hogy ne lássam, ahhoz be kéne csukni a szemem. Látom és megmutatom, és el vannak ájulva a meglepetéstől. Rám néztek, és úgy döntöttek, hogy majd órákig fog kicsorogni a fejemből a nyál erőfeszítés miatt. Hülyének néznek? Más elemekkel próbálkoznak. Szétvágnak például egy színes képet 7 darabra. Egy borítékba teszik, nagy hókuszpókusszal előveszik, ahogy az asztalra esnek a darabok, már látszik, hogy mi van ábrázolva, akadályugratás a lóversenyen. Ugrik egy sárga ló, színes kis lovassal, őrjöngő nézők előtt. Összerakom, hogy örüljenek, nagy vonalú vagyok, és nem kérem sértődötten a köpenyemet, hanem összetologatom a kép darabjait. Annyira örülnek tényleg, hogy látszik, erről fognak otthon beszélni. Leülnek a vacsorához, és leteszik a villát, neki támasztják a tányér peremének, és elmesélik, hogy véletlenül oda került egy zseni. A gőgös szakaszban vagyok. Még. Nem vegyülök el, Némán járok kelek közöttük, mint egy indiai herceg, mint egy leendő fáraó. Még nem derült ki, hogy titkos zsidó vagyok. Bevisznek egy szobába, ágyra kell feküdnöm, gumiból font sapkát tesznek a fejemre, de mondjuk nem menj ki az esőbe ilyennel, mert nagyon megázol, inkább háló, mint sapka, a gumiszálak találkozási pontjai alá odakennek valamilyen ragacsot kis falappal, bűzös ragacs, minden pontból kiáll egy kis fém, és abba bedugnak drótokat, színes drótok, belevezetik az agyadat egy gépbe dróton, fekszel az ágyon, nem szabad megmozdulni, le kell csukni a szemed és elernyedni, egyetlen izmot se feszülhet, akkor tudja lerajzolni a gép, hogy mi van legbelül. Végre eszükbe jutott a megoldás, a szubjektív tényezők kizárása tudományos alapon. Ránéznek majd a papírra, a szép, rendezett vonalakra, és látni fogják, hogy semmi bajom. Jó, fáj a fejem, arra kell adni valami gyógyszert, és az álmomat valahogy elintézni, elhessegetni a csúnya madarat a mellemről. Nem azért vagytok itt? Aki ilyen szépet tud rajzolni az agyával, az hogy volna beteg? Nem vagyok bolond, csak bolondokkal vagyok körülvéve. Annyira bolondok, hogy össze-vissza beszélnek. Azt mondják például, hogy meg fognak lumbálni, és be fogok tőle szarni, annyira rossz lesz a lumbálás. Hogy olyan rossz még nem történt velem életemben. Ezek szereztek valahonnan egy hosszú tűt, csillog a szeme és mutatja, milyen hosszút. Olyan hosszú tű például eleve nincs, de hagyom, hadd beszéljen, hadd mondja tovább a bolond, ha jól esik neki. Szereztek egy tűt, azt mondja, és beledöfik az ember gerincébe, és a tűn át leszívják az agyvizét. Kriszta tiszta gyagya, mert vizes az agya. Akkor még ezt nem találták ki. Agyvízük a vízfejűeknek van nyilván. Azt még érteném, hogy a vízfejűek vizes agyából le kéne szívni a vizet, már hogy miért olyan messziről, miért alulról, az nem egészen világos. Csak aztán elvisznek valakit meglumbálni, és sajnos vissza is hozzák. Megmutatják, milyen. Olyan, hogy ráteszik az ágyra, mint hentes a májat a mérlegre, nincs magánál, fehér, elviszik a párnáját, vízszintesen kell feküdnie, hörög néha, megmozdul, egy napig nem tér magához. Kezdek hinni a bolondoknak. A lumbálást elhiszem például. Másnap reggel benyit valaki fehérben, és meglátom a szemén, hogy ütött az órám. Úgy csinálok, mint aki a papucsát veszi föl, térdelő testhelyzet, nem ugrott ki a magyar versenyző, kedves hallgatóink, szenzációsan kapta el a rajtot, elkapom a rajtot, és elfutok mellette, egy finom mozdulattal kikerülöm a túl későn indított ellenakciót. Futok. Végig a folyosón, le valami lépcsőn, merre lehet a kijárat. Szökik a bolond, a kis hülye. Azt hiszi, innen csak úgy el lehet szökni. Pecsétes kórházi pizsamában. Az első sarokról visszahozzák. Teljes erőmből futok, vajon milyen lehetett a részidőm? Szerintem elég jó. Nagyobbak elkapnak, na-na. Küzdök, reménytelen, nem bírok kiszabadulni. Letépik a ruhám, felültetnek egy ágyra, és meglátom a tűt. Mégis van olyan tű, ami ennyire hosszú. Nem hazudtak a bolondok. Úgy állok ellen, hogy megfeszülök. Hogy megfeszítem magam, tört belém te szemét, ha annyira akarod az agyvizemet. A bolond és a gyerek megmondja az igazat. Hát még ha a gyerek bolond. Ha bolond a gyerek. Megmondta előre a bolond gyerek, csak elsőre nem hittem neki. Most meg itt fekszem, élő halott. A párnámat elvitték, nem tudom megmozdítani a fejem. Ha megmozdulnék, kidőlnék a saját számon, és lecsorognék mellém a kőre. Valahonnan előkerült még egy kis fájdalom, ezek nem szívnak le semmit sehonnan, vagy lehet, hogy leszívnak, de utána hosszú tűjükön át cserébe belét pumpálnak még egy kis fájdalmat. Egy napig tart, de mintha hosszabb volna. Valamivel. Kitesznek egy székre a látogatási időre, hogy ne ijedjen meg nagyon az anyám. Nem jöhet be. Az ajtó üvegén át néz, valamit mondanak neki, könnyes a szeme, megpróbálok mosolyogni, hogy ne féljen annyira. Ne legyen annyira szomorú. Válaszul pedig egy hihetetlen dolgot csinál, valamit, ami a felnőttek kedvesen naív, de legalább egy hete, azaz évszázadokkal ezelőtt otthagyott világára emlékeztet. Leveszi a kendőjét, és nyuszit köt belőle. Egy csomó a feje a nyuszinak, a kendő két sarka meg a két füle, bábozik a nyuszival, Az üvegen át a bábozással küldi be a szeretetét, mert ennyit engedtek meg neki, most bábozik egy kicsit, aztán majd elmegy, és sírni fog az utcán. Megszakad érte a szívem. Szakadna, ha volna. Lehetne, de nincs. Valaha volt, most meg nincs. Kiszívták azt is a tűvel az agyammal együtt. Kiszívják a szívedet és megvizsgálják, állítólag több ezer betegséget lehet vele kiszűrni, ez úgy hangzik, mintha tényleg kijönne belőled a betegség. Kivennék a tűvel és csókolom. Beteszik a betegséget üvegekbe, és mindenféle anyagokkal összekeverik. Piros lesz vagy kék, és akkor olyan pirulát adnak, gondolom. A pirulával adják vissza. A legszebbet csak később tudom meg. Egy cseppnyit ilyenkor mindenkiből arra szállnak, hogy beletegyék egy pókba. Beinjekcióztak engem is egy pókba, és várták, milyen hálót sző, hogy milyen hálót sző a pókom. Ha szép rendeset, akkor nincsen meghasadva a tudatom, de ha össze-visszát, akkor sajna megvan, akkor skizofrén vagyok. Pókháló, két bokor között kifeszítve, a legcsodálatosabb szerkezet, amit valaha kitaláltak. Megül rajta a harmat, ragyognak a cseppek az ellenfényben, ücsörög a közepén a pók. Kár volna összetépni. Túl keményen álltam ellen, megsántulok. Eltalált valamit a tű, eltaláltak vele valamilyen ideget, azért sántítok, de állítólag el fog múlni. Sántítok majd pár hónapig. Sántítva járok iskolába, de nem ez az igazi baj. Az igazi baj az, hogy évekre fölmentenek tornából. Gyógyszert szedek, nem szabad tévézni, víz alá bukni, nem izgathatom föl magam. Bal túlsúlyú konvulzoid tevékenység, görcsös hipokapniás túlérzékenység. Egyszer megtalálom majd a zárójelentést. Írhatnak akármit, a lényeg az, hogy kicsináltak. Nem tornázol, le sem mész a tornaterembe, ülsz az üres osztályban tornaóra alatt. Azok ott lenn nem tudták persze, hogy mi van odafent, hogy mi zajlik, hogy mit csinálok, ha egyedül hagynak. 40 perc alatt szét lehet nézni bármit. Szétszedtem mindent a szememmel. Gyakorlati foglalkozás. Néztem az osztályt, és kiderült, hogyan gyártják az iskolát, miből és hogyan készül. Kivágják például a fenyőt, fölszeletelik, máshol ez alatt az idő alatt fémeket öntenek, megvárják, míg kihűl, és össze-vissza vagdosság, hogy később legyen mit összecsavarozni. Feketére festik a táblákat, és krétát bányásznak hozzá. A szivacsot sajnos már nem halásszák, hanem műanyagból csinálják. Gondolom olcsóbb, vagy az összes szivacsot kihalázták. El lett használva a régi gyerekek tanításához. Az osztálytársaim is miből vannak? Ledobták a köpenyeket és a pulóvereket a tornaóra előtt. Milyen táskákat csinálnak mikből, és azok kinél hogyan kopnak el? Lehetséges 10 óraik. Szotyi a padban, a padlón különféle galacsinok. Oda lenn az utcán járókelők, forog a kulcs a hátukban, igyekeznek valahová. Kressz Géza utca. Ki lehetett az? Na ki? Nyilván egy járókelő. Az is járt ezen a földön. Járókelők neveznek el utcákat járókelőkről, hogy járni lehessen rajtuk meg kelni. Hát majd járok kelek én is. Vagy nem. Nem járok, mert föl leszek mentve. Fölmentem magam járókelésből. Lassabban vagyok okos, mint régen, nyilván a gyógyszertől, és nehezebben beszélgetek a tévé miatt például. Nem látom az éppen esedékes kötelező bármit, amiről beszélnek. Miről beszélgesek? Mondjam el a bokájukat? Az édes zoknikat? Meséljem el, hogy mit nem láttam? A sötétet? A kesejűt? A sejempapíros fésült? A lumbálást? Magyarázkodjak? Meséljek a poros szandálodról? Inkább fölmentem magam. Inkább kitalálom a szerelmet, hogy ne kelljen többé szétnézni, hogy elég legyen egyetlen helyre. Egy dolgot nézek, egy háromszöget, a rónai köpenyét foltozták meg vele. Kiégett vasaláskor. Megvan jelölve egy háromszöggel. Megjelölték a legszebb lányt a világon. Volt egy bizottság, ki kellett választani. Évekig jártak és keltek, és mert volt szemük hozzá, nem véletlenül kerültek be. Kiválasztották a rónait. Megjelölték egy titkos jellel. Semmi hivalkodás, egy háromszög az iskola köpenye derekán, mintha csak kiégették volna vasaláskor, és sajnálták volna kidobni. Ha évekig nézel valamit, talán megmarad. Nem felejted el. Nem felejted el az égszínkék háromszöget, mintha Istennel szemeznél. Egyszer érintettem meg. A várba kirándult az osztály, megnéztünk egy kiállítást a hat történeti múzeumban, és amikor kiléptünk az épületből, rosszul lett, és a sétány kavicsára zuhant. Felsegítettem valakivel, hogy hozzáérhessek. Támogattuk néhány méteren át.

Az ég, néhol villanydrótok, meg a fákból valami, valamennyi a fák koronájából. Megyünk haza, az Ó utcába. Nincs itthon az apám. Nappal soha nincs, délután se, ilyenkor írják az újságot. Azért nincs velünk, mert dolgozik. Ha véletlenül innen megyek iskolába, az Ó utcából, csak akkor ér haza, amikor már alszom, és amikor elindulok az anyámmal, többnyire alszik még. Nincs itthon az apám, az anyámmal leszek egyedül. Mit szeretnék? Ennék-e valamit? Megrázom a fejem. Azt szeretném, ha vetítenél. A kis Mukkot akarom látni. Leengedi a vászonrólókat, túl világos van még a vetítéshez. Az ágyára fekszünk, a plafonra lehet vetíteni, úgy kényelmes. A vetítő fekete doboz, majdnem olyan, mint egy régi fényképezőgép, csak ebből kifelé jönnek a képek. Kifelé és fel, szépen a plafonra. Mennyezet. Hamar átforrósodik a gép, a hasán kell tartania a forró gépet, de nem panaszkodik. Olvassa a szöveget, a hangja olyan, mint régen. Ez legalább nem változott. Mindent elvettek és mindent kicseréltek, nem egyen rosszabbra, hanem végtelenül másra. Csak a hangját nem. Azt meghagyták ugyanolyannak, szánalomból vagy tévedésből. A tévedésre szavazok. A mesék végén egy olló volt, meg valami felirat. Olló vörösben. Olyan vörös amúgy az úgynevezett világon nincs. A vörös felületből fénnyel kivágott olló jelezte, hogy vége lesz a filmnek. A film ferde vége jön, aztán már csak a fehér négyzet a plafonon fényből, meg a lencsére ragadt szöszök, fölnagyítva. Azt még lehetett nézni, a négyzet alakú fényt, reménykedve, hogy talán még sincs vége. Talán befűz az anyám még egy mesét. De nem fűzött be újat semmit. Kihúzta a drótot, hogy hagyja kihűlni a gépet, ahogy szokta, és majd csak hidegen tegye vissza a helyére. Fölkelt, óvatosan, mert azt hitte, hogy alszom, és kiment a konyhába, hogy vacsorát főzzön, mert biztosan este lesz, vacsora idő, és éhes leszek, mire felébredek.

Zsidó vagy? Írta és felolvasta Németh Gábor. A műsort Molnár András, Táncos Tamás és Zoltán Gábor készítette.

A befejező rész hangzott el. A regény felvétele 2009-ben készült, és legutóbb, egy évvel később, február 12-én hangzott el a Kossuth Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.

0: Éjfél múlt 2 perccel hírek a Kossuth Rádióban, a mikrofonnál Jávor Miklós köszönti Önöket. 50%-kal csökkentették a Paksi 4-es blokk teljesítményét a Dunavíz szintjének további apadása miatt, jelentette be a Paksi atomerőmű. Emlékeztetnek, hogy a tartósan alacsony vízállás rövidesen a létesítmény teljes leállásához vezet. Valószínűleg kedden vagy szerdán állítják le az atomerőművet, ezt még délután közölt Magyar Péter Pakson. A kormányfő elmondta, amint a Dunavíz szintje eléri a kritikus szintet, az utolsó, még üzemelő blokkot is teljesen le kell kapcsolni. A miniszterelnök bejelentette azt is, hogy megkezdődhet a Dunamenti erőmű műszaki hiba miatt leállított blokkjának újraindítása, a létesítmény pedig már mától teljes kapacitással működhet. A Fidesz azt várja a kormánytól, hogy hozza nyilvánosságra a Paksi atomerőmű lekapcsolási forgatókönyvét. A KDNP frakció vezetője szerint a kabinet nem készült fel időben a kánikula okozta kritikus helyzetre. A Mi Hazánk pedig felszólította a kormányt, hogy egy független műszaki bizottság igazolja azt, mi indokolja mind a 4 Paksi blokk egyidejű leállítását. Egyre több cég és önkormányzat vezet be takarékossági intézkedéseket a rendkívüli energiahelyzet és a súlyos vízhiány miatt. Több multinacionális vállalat bejelentette, hogy csökkenti az áram- és vízfelhasználást, valamint otthoni munkavégzést rendelnek el dolgozóiknak. Rendkívüli takarékossági intézkedésekről döntöttek az állami cégeknél is. Mérsékli az energiafelhasználást, mások mellett a MÁV, a Magyar Közút, a Budapest Airport és a közmédia. Van elegendő üzemanyag az országban, az ellátás biztosított, közölte a MOL elnök vezérigazgatója Szász Halombattán. Hernádi Zsolt elmondta, hogy a finomító szivattyú állomása a Duna jelenlegi vízállása mellett is garantálja a biztonságos működést. Hozzátette, augusztusban is biztosított a hazai dízelellátás, a dunai finomító 230 millió litert itt állít elő, 95 millió litert Pozsonyból importál a cégcsoport. Telefonon egyeztetett az ukrán elnök és az amerikai alelnök. Volodymyr Zelenszky és J.D. Vance a legutóbbi orosz légi csapásokról, Ukrajna légvédelmi rakétaigényéről, valamint az ukrajnai háború globális piacokra gyakorolt hatásáról beszélt. Emellett szóba kerültek az amerikai elnökkel a hét elején tartott washingtoni találkozó eredményei is. Olaszország felfüggesztette a Schengeni egyezményt Spanyolországgal. Az olasz repülőtéri és kikötői határokon is helyreállították a Spanyolországból érkezők ellenőrzését, jelentette be az olasz belügyminisztérium. Az intézkedést Giorgia Meloni olasz miniszterelnök szorgalmazta, miután az észak-afrikai autonóm spanyol városba, Ceutába több tízezren jutottak be Marokkó felől. Idehaza ma újraindul a vasúti személyszállítás Komló és Dombóvár között, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, hogy az alkalomból a MÁV egésznapos rendezvénysorozattal készül. Fellép a pécsi vasutas koncertfúvó zenekar, valamint gyermek és interaktív programokkal is várják az érdeklődőket. A mellékvonalon 3 évvel ezelőtt szüntették meg a személyszállítást. Végül az időjárásról. Tovább fokozódik a kánikula, országszerte napos, száraz idő várható, legfeljebb északnyugaton alakulhatnak ki elszórtan zivatarok, helyenként megélénkül a szél, hajnalban 13-25, délután 36-39 fok várható. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb reggel 6 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. További jó rádiózást, jó éjszakát kívánunk!
1: Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott. Kedves hallgatóink, most beszélgetést hallhatnak Karácsony Gábor festőművész íróval.
2: Nocturne. Göcej Zsuzsa és Zelki János műsora.

0: ha jól emlékszem, nem fordult még elő, ez az első alkalom, hogy amikor a rádió újságban megadtuk mai éjszakai csevegésünk vendégének a nevét, most Karácsony Gáborét, akkor elbizonytalanodtunk, hogy mit írjunk alá. Végül is aztán úgy beszéltük meg, ugye, hogy azt írjuk oda, hogy festőművész.
1: Igen.
0: De hát írhattuk volna azt is, hogy író, és erre is gondoltunk közben, és még annyi minden mást is. Szóval azért ritkán találkozik manapság az ember ezen a vidéken, meg tám másodt is így a 20. század végén. Hát nem szándékosan kerülöm azt a szót, hogy polihisztor, és ezt most felejtsük is mindjárt el, de olyan emberrel legalábbis, akinek a neve után többféle foglalkozást lehetne megjelölni. Gondolom, ez végigkísérte az életedet, legalábbis egy jó idő óta legalábbis, ha választani nem kellett is mindig a kettő között, vagy talán soha, de együtt élni a kettővel, az azért egy különleges érzés lehet, amihez nem tudom, hozzá lehet-e szokni. Vagy nem is kettővel, hanem többel.
1: Igen, hát hol lehet szokni, de azért ez elég kataklizmatikus volt nekem mindig, mert hát már gyerekkoromban is így volt, és a felnőttek óvtak is, hogy jobb lenne, ha szakosodnék, mert ebből baj lesz, hogy nem döntem el, hogy mit akarok igazán. Én akkor is festettem, meg írtam is mindenféléket. Aztán tulajdonképpen, mint olyan, tehát ilyen nagyobb gyerek, vagy nem tudom, én az gyereknek éreztem még a érettségi, meg egyetem alatt, akkor én költő akartam lenni. És írtam is, rengeteg verset írtam, és én azt hiszem, hogy ezek közvetlenül megjelenés előtt voltak akkor ezek a versek, 56-ban.
0: Tehát már szerkesztőségekben?
1: Nem, csak Kormos meg Juhász elolvasták, és nekik nagyon tetszett, és mind a ketten nagyon kedvesek voltak. Aztán Kormossal kapcsolatban is maradtam, mert mindig a Juhászzal megszűnt el valahogy.
0: Hát miért nem jelentek ezek meg akkor?
1: Azért, mert akkor kitört a forradalom. És aztán még a forradalmat írtam néhány dolgot, és akkor becsuktak. És aztán tulajdonképpen a... Szóval valahogy hát az író társadalomnak is a viselkedése, hogy tulajdonképpen hát ugye nagy részt hát visszavonták, meg voltak ezek az állásfoglalások, amik hát nagyon negatívak voltak. Tehát ugye ezek a hát opportunista állásfoglalások, ezek engem nagyon megráztak, mert hiszen úgy éreztük addig, hogy ők a lángoszlopok, és a lángoszlopok egyszerűen furcsákká váltak, és kijöve is a börtönből, hát másfél évig ücsörögtem ott bent, én úgy éreztem, hogy akkor ezek szerint magyarul csak hazudni lehet. Szóval ez a nyelv ilyenné vált. Szóval az embereket is, nagyon sok embert éreztem olyannak, hogy abszolút elment a kedvem a beszédtől, és hogy én is hát így elnémultam ettől, mert én nem tudtam máshogy látni persze a dolgokat, mint ahogy addig. De hát ezt nyíltan kifejezni nem lehetett, nem is éreztem, nem is láttam, hogy miről lehetne itt írni akkor, ha azt nem szabad kimondani, ami történt.
0: Mi volt a börtönbüntetés közvetlen oka egyébként az indoka?
1: Hát egyetemista voltam, és ilyen forradalmi bizottság, meg MEFESZ az Adliák Szövetség, meg kiálltunk Csepelre a ifjú munkásokhoz, de ők hívtak ki bennünket nagy örömömre.
0: Az ítéletben mi volt az indoka?
1: Izgatásot végül is, izgatásért ítéltek el, igen. Hát találtak is néhány írást, azt hiszem, ami, nem tudom már őszintén, hogy mit találtak meg, és mit nem a házkutatásokkor.
0: Azok a versek megvannak egyébként, amik
1: a az időt... A forradalmiak nincsenek meg. Lehet, hogy valakinél megvannak, és nagyon örülnék, ha valaki egyszer ideadná. Szóval valószínűleg megvannak valahol.
0: Hát hol lehet?
1: Hát
0: kinél?
1: Nem tudom, fogalmam sincs. Nekem nem maradt semmi, mert ugye...
0: De rokonnál, vagy barátnál?
1: Barátoknál lehetnének, igen. És akkor én, szóval én hát fejben voltam vágva persze. Mondom, főleg ez az élmény, hogy valahogy nem lehet már igazat mondani. Szóval, mintha a nyelv úgy tönkre ment volna, egy ilyen rettetes érzés volt ez. Szóval nem a börtön, meg nem a... Hát ezek a kellemetlenségek, hanem úgy éreztem, hogy egy olyan furcsa, bonyolult hazugság alakult ki.
0: Hány éves voltál ekkor?
1: Hát 56-ban 21, és amikor kijöttem, akkor 23. Igen. És akkor elkezdtem úgy rajzolgatni ilyen piszmogva is, hogy mit is csináljak, és akkor hirtelen eszembe jutott, hogy hiszen tulajdonképpen én ezt szeretem csinálni.
0: Érdekes, az azért még én itt leragadtam egy kicsit, hogy olyan törvényszerű, annyira természetes, magától értetődő az, hogy valakit ilyen, hát mondjam, sok hatás ér, akkor abból azt a következtetést vonja le, hogy a a nyelv olyan, amin már nem lehet megszólalni, hiszen azon a nyelven megszólalnak az igazak, meg megszólalnak a hazugok. Attól, hogy más mást mond ugyanazokkal a szavakkal, még az, amit én akarok mondani, az lehet igaz, ha én másképp mondom, másképp rakom össze. Szóval nem egészen értem azt, hogy miért éppen az a közvetítő közeg, a nyelv, az vált gyanussá.
1: Én nem közvetítő közegnek éreztem a nyelvet, és ma is azt gondolom, hogy az egy önálló lény szinte, vagy szóval önálló életét él, és hogy valami baj érte. Na most azóta pláne azt gondolom, hogy valami baj érte a nyelvet, de már tulajdonképpen hát nem ilyen közvetlenül politikai okokból, hanem hogy olyan szituációkba kerültünk mi egymással, mint emberek, amiket nem nagyon szoktak kifejezni. Szóval én szerintem ki lehet fejezni. Szóval most már azt gondolom, hogy ezeket el lehet mondani, és az is kezdtem megint írni, mert rájöttem, hogy ez micsoda valahogy ez a bonyolult dolog. De
0: prózát írsz.
1: Igen, hát azért hát abban is vannak versek, ebben a gyermek Altdorferben, hogy az egy tulajdonképpen amilyen szép irodalmi mű, amit megjelent, abban vannak versek. És ebben a nagyon hosszú regényben, amit mindig emlegetek, és ami hát megjelenhetne, de nem.
0: Még mindig nem biztos?
1: Hát azt mondják, hogy majd ki fogják adni, de hát nagyon sokba kerül, mert ez egy rettentesen hosszú kézirat, és a két vastag kötet, és nincs pénz rá.
0: Azon mulatok csak, hogy jó sok mindenbe belekaptunk itt alig néhány perc igen. alatt. Én még hadd kanyarodjak egy percig.
1: Na, ebben is vannak versek, én csak ezt akartam igen. mondani. Igen.
0: Mert arra gondoltam közben, hogy nem lehet, hogy éppen csak a vers az, ami számodra lehetetlenné vált, mint kifejezés.
1: Igen, az lehetséges, de azt viszont nem tudom megmondani, hogy miért. És hát most is ilyen versszerű dolog, azért lefogyottam a Lao Tse Tao Te Ching-et, és ez most valóban meg fog jelenni. Állítólag könyvnapra már kinn is lesz, és hát az vers, szóval most ettől várok is valamit, hogy hát ha megváltozom.
0: Azért akaratlanul is, de jól megindokoltad a mi dilemmánkat, hogy miért gondolkoztunk azon, hogy írót vagy festőművészt írjunk a neved alá, hiszen az eltelt percekben csak az írói munkásságodról beszéltél, anélkül, hogy én kifejezetten arra tereltem volna a szót. És hát kiállításokat igen ritkán, nem tudom, hogy fogalmazok, hogy rendezel, vagy van módod rendezni?
1: Hát nem, inkább, hogy én ritkán akarom, mert egyrészt nem szeretem a kiállítás formáját, ami persze az én bajom, mert nincs más.
0: Nincs más.
1: De mégsem szeretem, és azon kívül meg szóval minden ilyen furcsa nyilván körülöttem számomra is, hogy hát én nagyon lassan dolgozom, vagyis, hogy én gyorsan dolgozom rengeteget, de lassan készül el egy kép. Hát ha én 3-4 képet egy esztendő alatt végigviszek, akkor már nagyon büszke vagyok magamra. És a 4 képet kiállítani, azt vagy nem nagyon lehet. Szerintem lehetne, de hát erre nincs nagyon mód azért. És úgyhogy én nem olyan átsingozom azért, hogy új kiállításom legyen.
0: Mikor volt utoljára? 4-5 éve legalább?
1: Volt. Azt hiszem, hogy 88 végén a francia intézetben volt, és azt nagyon kevesen látták, mert hát az egy nagyon kevéssé látogatott helyiség, és hát tulajdonképpen ugyanazokat is ki lehetne állítani, és azóta azért pár képpel kéz is lettem, de hát most nagyon elvette az erőmet, vagy hát lefoglalta az erőmet mindaz, ami most történt, szóval ezek a Duna mozgalmak és más ilyen félig meddig politikai dolgok, ezek rengeteg időt követeltek, és én nem is akartam most kiállítani, úgyis éreztem, hogy most nem kell kiállításokat.
0: Mi az, ami miatt vonakodsz a kiállítástól, mint megjelenési formát?
1: Hát nincsenek jó kiállító helyiségek. Úgy érzem, hogy hiába van ott, nem nagyon lehet látni a képet. Szóval a napfény kellene, tehát, hogy az ablakon jöjjön be a fény, és ne Jupiter lámpa, vagy nem ilyen nagy égökkel legyen megvilágítva. Meg hát valahogy úgy is kellene felakasztani, ami különcködésnek számítana talán, ha azt én úgy rendezném. Szóval sok akadálya volt. Hát eddig ilyen külső kötöttségek is voltak, lehet, ezek most már megszűnnek. De mondom, azért nem nagyon iparkodom többek között, mert azt szokott az érzésem, hogy úgy se látszik. Ez rossz a terem, rossz a fény, akkor... sorban annak fölolgatod, de hát én akarok azért majd kiállítani, szóval nem ilyen fanyarrás, ez csak, ez tényleg így
0: nem,
1: van.
0: Nem, nem túl eleven ezek szerint benned az a vágy, hogy megmutasd magad, vagy hát amiket...
1: Nem, aztán nem olyan vászol. Nagyon...
0: Nem az a legfontosabb?
1: Nem, az, hogy fessek, az a legfontosabb, és lehet, hogy hát ez a baj is, vagy nem tudom, de én személyesen úgy érzem, hogy kész vagyok, és már nincs több dolgom, szóval hogy aztán másnak kéne megcsinálni, de hát ilyen nincs, persze, azt én jól tudom. De...
0: Nem akarok filozofálni, de nem úgy van inkább, hogy a festő úgy talán kétszer érezheti, hogy kész van egy művel, egyszer, amikor befejezte, már azt mondják, hogy nagyon nehéz befejezni, hogy mindig egy kicsit elrontja a festő, mielőtt végleg abba hagyná, mert nem tudja megállni, hogy idejében hagyja abba. De egyszer ilyenkor van kész fel, a másodszor, meg akkor, amikor megnézték mindazok, akiknek a véleményére ad, és azok visszajutottak hozzá, és akkor rendeződik, kerül a helyére végleg a mű, nem?
1: Nem, én nem tudom. Szóval nekem nem. Én azt hiszem, hogy egyetlen kiállításommal sem voltam megelégedve. Úgy éreztem, hogy csak úgy elidegeníti a dolgot, és a Zicsi kastélyban volt egyszer egy, az volt a legjobb nekem. Szóval egy olyan kontextusba kerül, amelyben számomra olyan láthatatlanná válik, eltűnik, és otthon igen, szeretném, ha...
0: Nem akarom vulgarizálni, de hát mások számára meg csak így válik látható.
1: Igen, jó, hát értem, majd igyekezni fogok. Tényleg, ez így úgy hangzik, mintha én finomkodnék, de nem erről van szó, hanem az egy olyan heves légkör, amiben dolgozom, hogy utána én valóban minden szóval minden érdekeltségemet elveszítem abban utána, hogy én ezt megmutassam, vagy meg van is egy olyan érzésem, hogy az emberek ma nem látják a képeket többnyire. Tehát aztán, ha néha valaki följön és megnézi, és úgy érzem, hogy az azt látja, amit én képzelek, hogy ott van, akkor annyira örülök, hogy nekem az elég is. De hát majd fog igyekezni, tehát most hát ha jobb idők lesznek. És szóval hát az utolsó esztendők, tehát nem, ami most volt, hanem így a Kádár korszak utolsó esztendők, azok számomra annyira tragikusak és nyomasztók voltak, hogy nem volt kedvem semmire. Szóval nagyon behúzottam akkor.
0: Folytassuk itt, csak igen. Azt javaslom, hogy egy kicsit zenét is hallgassunk közben. Mégpedig akkor most Bachnak a Fúga művészete című művéből egy részletet, Glenn Gould játszik orgonán.

0: közben itt a zenéről is beszélgettünk, váltottunk pár szót, de hadd kanyarodjak még vissza egy kicsit, meg hát gondolom, hogy ezután is főleg ezzel a két dologgal párhuzamosan kell számolni, nem olyan nagy baj egyébként, hogy egy íróval meg festőművésszel egy szemében ülök itt szemközt, ugye. Amikor megjelent egy könyved, azt hiszem a Corvina kiadó kiadásában 21 néhány évvel ezelőtt, Miért fest az ember?
1: Igen.
0: Akkor utólag valamelyik veled készült interjúban olvastam, hogy ez úgy született, hogy festés közben naplót is vezettél. Nem tudom, hogy ez a mai napig így van-e, hogy lejegyzett a gondolataidat, amiket hát nem lehet, vagy éppen akkor nem lehet a vászonra vinni, és hogy ennek az átrendezéséből, átírásából született ez a könyv. Na most ez ennyire párhuzamosan él akkor benned, hogy vannak olyan gondolatok, amik festés közben is tollal papírra kívánkoznak?
1: Igen, de akkor volt ez így, hogy egymáshoz nagyon közel volt. Tehát, hogy festés közben a festéssel kapcsolatos dolgok jutottak eszembe, az tényleg akkor így volt. De hát az viszont egy jó alkalom is volt, hogy megpróbáljuk ezen az elnémuláson valahogy tágítani, vagy segíteni, vagy kibújni belőle. És hát arról lehetett még leginkább beszélni, hogy a festékek, meg a igen, festő alap, és ilyesmi. Ezt,
0: vonalak, pontok.
1: Igen, ezt nem tiltotta senki, és én sem tiltottam magamnak, hogy erről beszéljek. És hát később aztán hát már nem ilyen közvetlenül a festészettel kapcsolatos dolgok jutottak eszembe közben, legalábbis nem a manuális részével kapcsolatos dolgok, hanem hát nagyobb lett ez a köz a kettő között, de hogy én ezt a kettőt csinálom, az számomra nagyon természetes, mert ez is az elnémulással függ össze, vagy ezzel a némassággal, ami szerintem nem csak az enyém, hanem ezért az egész kultúrája vagy civilizáció, amelyben élünk, hogy én úgy látom, hogy a beszéd, tehát a szóbeszéd, ahogy egymással érintkezünk, az egészen hatalmas dolgokat hallgat el. Tehát nem tud róluk beszélni. És ezek közül csak az első az igazi személyesség, tehát két ember egymáshoz való viszonya, ami hát számomra a legfontosabb dolgok közé tartozik, és ami nagyon nehezen ölt testet mondatokban. Mi is, ahogy most itt beszélgettünk, igazából van egész más igen, történik köztünk, mint, hát igen, amit, esetleg, igen, mint igen, amit esetleg a rádió majd igen, aztán viszont hallhatunk mi vagy mások. És én itt valami turpiságot érzek, vagy sejtek ebben. És aztán meg hát vannak nagyon nagy tartományok, ami persze engem nagyon foglalkoztatott, mondjuk a színek. Hát a színekről egyáltalán nem tudunk semmit sem mondani, amit meg egy vaknak, egy színvaknak nem tudjuk leírni, hogy az micsoda. A tudomány sem igen tud mit mondani a színekről, a fizika végképp nem. Tehát ezek kimaradtak egyszerűen azért, mert valószínűleg az értelmünk, vagy az agyunk indult el egy olyan úton, amelyik úgymond kizárólag racionális. Hát persze én nem tartom irracionálisnak azokat sem, amik kimaradtak, hanem ez valamilyen eltökéltség eredménye, amit én erőszakosnak és hazugnak érzek. Na most én azt gondolom, hogy ebből is ki kell keveredni, mint a politikai elnyomásból, és itt ez a kettő, tehát hintázni a kettő közt, az nekem egy nagyon lassú, de elfogadható útnak vagy
0: igen,
1: módszernek
0: csak mutatkozik. Hát a szavakkal is ki lehet ebből keveredni, hogyha valaki tud, igen, és hát kevesen tudnak, és arra van a vers. Mert hát végül is abból kisejthető az, ami talán paradoxon szavakkal el nem mondható. De amikor olvassa az ember, akkor más érzetek is képződnek és keletkeznek az agyában. Néha azok, amik a költőjében, néha attól eltérőek is. De olyanok, amiről azt gondolna az ember, hogy nem lehet szavakkal kiférni, igen, és végül is csak azokkal lehet. De ahhoz elég nagy költőnek kell lenni, persze.
1: Igen.
0: Fordítva egyébként nem fordult elő, hogy olvasás netán írás közben éreztél volna vágyat festéshez?
1: Nem, és ez nem is úgy van, hanem úgy, hogy miközben festek, akkor ha csak nem hallgatom a rádiót, ami persze előfordul, akkor eszembe jutnak mondatok, vagy dolgok. Tehát végül is én tényleg, hát sajnos, de hát verset nagyon keveset írtam, és viszont történetnek jutnak eszembe, és ezek hát ilyen magokból, vagy gondolat, vagy mag kezdeményekből jutnak eszembe, hirtelen eszembe jut egy mondat, akkor azt föl szoktam írni magamnak, ez igaz. Meg ezt a hosszú-hosszú regényt, ezt úgy kezdtem el, hogy évekig tényleg ott állt az írógép a festő állvány közelében, és akkor a kettő közt ide-oda ugráltam, és azok egymást előmozdították, ezek a tevékenységek.
0: Ez lenne érdekes egyszer, hogyha volna arra alkalmas, talán pszichológus megragadni azt, hogy hol válik ez ketté, hogyha ennyire együtt van időben, egy emberben, hogyha ezt szó szerint érthetem, ugye, hogy az írógép ott állt a festőállvány mellett, hogy mi az, ami még az ecsetre és a színfestékre, a színekre kívánkozik, és a vászonra, és mi az, amit puszta ujjal az írógépbe kell beütni, hogy hol válik ez ketté, amit nem lehet megfesteni, vagy nem lehet annyira, mint leírni.
1: Hát nekem tulajdonképpen nem válik ketté. Szóval mondjuk írás közben, és hát nyilván minden aki író, vagy hát aki ír, így van ezzel, hogy a bekezdések hossza, vagy tagoltsága, ilyesmi, az nagyon fontos, és az nagyon hasonlít arra, hogy egy képen elrendeződnek a dolgok.
0: Leírva, mennyivel más ugye olvasni ugyanazokat a szavakat, mint kiejteni, annak formája is van, amikor a betűk megjelennek.
1: Igen, és hát végül is gyökereiben az írás is kép. Tehát főleg kép volt, és hát főleg más kultúrákban, mondjuk a keleti kultúrákban, azok hát kép jegyek, és ott tényleg közelebb is van egymáshoz, vagy hát mondjuk Blake-nél, akit én múlt felett szeretek, ott is a kép meg a szó az szorosan össze van fonódva. Tehát én tulajdonképpen azt hiszem, hogy ez nem két dolog, vagy ha kettő is, nagyon sok.
0: Igen.
1: Úton, módon megpontom.
0: Hát főleg ebben a még meg nem jelent regényben, ugye, ami egy Rembrandt könyv, hát itt aztán igazán nem lehet távol kerülni a festészettől.
1: Igen, persze nagyon kevés szó esik benne Rembrandtról, mert inkább egy családtörténet ez.
0: Valóban úgy van, ahogy olvastam egy helyt, hogy ez egy igen rövid írásnak ígérkezett, egy 120 oldalas.
1: Igen, 120 fekket akartam írni, és 2500 lett belőle. Azért, mert mindig rövidítettem, és igyekeztem tömöríteni, és hát így aztán ilyen hosszúvá vált.
0: Most ez ugyanúgy nem bánt téged, hogy emiatt esetleg nem találsz kiadót, vagy csak sokkal?
1: De ez bánt, mert én azt hiszem, hogy ez most nagyon időszerű volna. Sok okból, és itt kifejezetten szeretném, ezt most elolvasnák az emberek.
0: Mi az akadálya? Hogy annyira megdrágítja a nyomdai költségeket egy ilyen vastag könyv?
1: Mondják, igen.
0: Ez? Pusztán
1: igen.
0: Ez?
1: Azt hiszem, igen. Azt hiszem, valóban ez. Hát szerintem azért ki lehetne adni. Hát én nem mondom volnék, de hát ebben...
0: Ez hogy áll most a dolog, hogy még...
1: Én nem tudom.
0: Ja?
1: Nem tudom, mert már úgy volt, hogy leadják nyomdába, aztán én elakadt.
0: Valahogy. Ez a magvető kiadó, nem?
1: Igen, elakadt valahogy. És... Ez tényleg bánt, mert én úgy dolgoztam, mint az eszeveszett, hogy valahogy kész legyek egy bizonyos pillanatra, amikor ezt el kell mondani, és tényleg nagyon nehéz volt, mert szóval ez már nagyon közel volt az egész Duna mozgalomhoz, mert tehát ennek a bős nagymarosi építkezésnek a történetével az egész regény nagyon összefügg, de nincsen benne nyíltan kimondva, ami remélem, hogy javára is válik, mint történetnek. De én, szóval, hogy mondjam, ebben volt valami ravaszkodás is, mert hiszen akkor nem lehetett volna erről egy könyvet írni, de hát tulajdonképpen ez nem is magáról az építkezésről szól, hanem hát hogy mondjam, hát ennek a metafizikai alapjairól, hogy miért jutottunk idáig, hogy tönkreteszünk mindent, ami él. És hát én mindesre, szóval akkor egy ideig vissza is tartottam magam minden külső dologtól, tehát nagyon vigyáztam, hogy én ne politizáljak, meg ne keltsek feltűnést.
0: Miért?
1: Mert azért, mert azt gondoltam, hogy akkor majd nem veszik észre, hogy ez az egész 2500 oldal az egyetlen mondat, ami erről szól. És hogy, hát szóval, hogy ez mint egy nagy kő fog valamit átszámítani, és hogy ennek ilyen hatása lesz. És most is ezt képzelem, hogy ez ilyen, és hogy ez nagyjából talán sikerült is, És attól függetlenül, hogy most mi lesz ez az építkezéssel meg mi, de hát szóval én úgy érzem, hogy ez időszerű volna, tehát én mindent megtennék, hogy kiadják, csak...
0: És még kell, hát
1: azon kívül nincs
0: kő, ami játszak itt.
1: Igen.
0: Van mit.
1: Hát igen. Abszolút van mit, és nem dőlt el tulajdonképpen. Hát a nagy magas eldőlt, de a többi mind nem dőlt el. És most azért, hogyha a zenékhez is lehet kapcsolódni, akkor meg kettő van, ugye van ez a Webern, és lesz majd az a kínai lemez is.
0: Igen.
1: És azok...
0: Hát melyiket játsszuk el, úgy beszéltük meg, hogy a Webern szempényét, de hát lehet ezen most menetni.
1: Nem, de a Webern az jó ide, mert szóval egyrészt volt egy olyan időszak, amikor én csak ilyen zenéket voltam képes meghallgatni, mert azért már annyira absztrakt, hogy az már nekem nem fájt, mert fájtak a zenék amiatt, hogy az élet egy ilyen veszélyeztetett helyzetbe került, és viszont a Webern egyrészt szóval nem volt ilyen értemben ilyen közeli, és ezért nem okozott fájdalmat. Másrészt meg úgy éreztem, hogy szóval intellektuálisan olyan metsző élességgel fejezi ki azt a szituációt, amelybe mint emberek kerültünk, hogy tehát, hogy egy ilyen nagy fényesség jön onnan, és egész más fajta zene, mint amit megszokott az ember, és amit könnyű letudni azzal, hogy szép vagy nem szép, ezt nem lehet letudni, nem lehet félre tolni, és szóval, hogy valami módon abszolút gyógyító. Tehát azt is mondhatnám, ha ez nem van olyan félreérthető ez a szó, hogy egy nagy, mélyen vallásos zene. Tehát nem... Hát tudom, hogy a Webern hívő katolikus volt, de nem biztos, hogy pont arról szól, hanem az emberi szituációról, de nem a reménytelenség helyzetében, miközben azonban tisztán látja az egész bajt, vagy ezt a iszonyatot, amiben hát valahogy bele evickértük magunkat.
0: Hallgassuk akkor.

0: Szoktál zenét hallgatni festés közben?
1: Szoktam, igen.
0: És hogy mindegy, hogy miért? Már úgy értem, mindegy, hogy amit egyébként szívesen hallgatsz, azok közül mindegy, hogy mi szól, vagy
2: nem, az nem mindegy, hanem nagyon kevés fajta lehet az. És szóval sok mindent, amit szeretek, nem tudok meghallgatni. De azt mondjuk sokszor olyan okokban, amiket én nem tudok magamnak számot adni, hogy miért nem, de inkább úgy szokott lenni, hogy valamire rákapok, és akkor azt hallgatom hetekig, vagy hónapokig, és akkor mondjuk már elég jól ismerem. És engem nagyon inspirál a zene, hát sajnos én nem tanultam zenét, megtanultam gyerekkorban furuljázni, és aztán később hát ilyen blokkflőtén is, szóval tenor, meg alt furuján, úgyhogy hát az ilyen egyszerű bachokat is, meg ilyesmiket valahogy, hát úgy, hogy nekem jó, vagy hát én élveztem, le tudtam játszani, és ezt elég sokáig csináltam. Aztán ez abban maradt, amikor kínaival kezdtem foglalkozni, mert annyi mindent nem lehetett egyszer csinálni. De szóval, mondjuk hát így furjázni tudtam, meg hát nyilván most is tudnék, ha elkezdeni. Meg hát soha nagyon sok népdalt tudok, mondta, rengeteget. De hát így, szóval ilyen komoly, szóval rendes zenei képzést nem kaptam sajnos soha, pedig biztos azt is élveztem, mert a gyerekkoromban emlékszem, amikor a Schweidel utcában jöttem az iskolába, akkor mindig komponáltam, és mindenféle zenéket kieszeltem.
0: Jó lett volna leírni.
2: Igen, de hát nem tudom leírni. És, de hát szóval mondom anélkül, hogy hát értenék hozzá igazából, de hát engem nagyon inspirált az előbb hallgatott Webern, az hosszú esztendőkig volt valahogy egy ilyen mindennapi kenyerem, vagy nem tudom, ha nagyon nehezen lehetett hozzáférni persze, de és nagyon közel éreztem magam.
0: És hogy áttételesen inspirált, tehát hangulatot teremtett, vagy úgy kicsit közvetlenebbül is, hogy nem, a hatása fölismerhető a képeken, vagy legalább számodra.
2: Én fölismerem a formaképzésben is, meg a színkezelésben is. Hát szóval én nagyon közelinek érzem, de mondjuk hát minden, amit erről mondani tudnék, az abszolút felületes volna, mert ezzel nem tudom megmagyarázni. Igen. Természetesen.
0: Talán nem is baj, akkor lehet, hogy nem tudtad megfesteni.
2: Igen, de az, hogy valahogy mindig lényegében a természethez van közel, de ugyanakkor hát olyasmi, amire azt szokták mondani, nagyon elvont. Hát az egész kínai festészet, az, amit én nagyon szeretek, az ilyen, hogy ott még soha nem volt absztrakt festészet, de az is se lehetne, mert szóval az elvontság éppen a természetből indul ki, és hát valami ilyesmi dolog ez.
0: Írás közben szól a zene?
2: Vagy nem, akkor írás közben akkor nem szólhat, mert kivéve amikor nagyon rossz állapotban kerülünk közben. Tehát amire nagyon izgulok, hogy azt mondja, hát olyan van, hogy hát valami olyan esemény leírása, ami szinte akkor történik velem közben, úgy érzem, és feszültség elviselhetetlen. Én akkor van, hogy fölteszek valamit, de az hát az általában a Don Giovanni vége szokott olyan korlenni, amikor már úgyis mindennek vége, vagy minden összeomlik. De különben már nagyon zavar, mert akkor nem alakul ki a
0: ha csak egy kicsit oda kell figyelni, akkor már...
2: Igen, akkor hát már a mondatoknak nem igen. Alakul ki a normális struktúrája.
0: Jól értem, hogy amit, hogy úgy mondjam, kitalálsz, tehát amit írsz közben, az annyira magával ragad, hogy feszült állapotba kerülsz tőle, mintha éppen megélnéd.
2: Igen, az mindig úgy van, hogy az akkor tulajdonképpen akkor az történik is. Tehát az nem válik külön. De feszült állapotban nagyon ritkán kerülök tőle, hála Istennek, és azt nem is helyeslem, de hát mégis előfordul, hogy valamilyen kutba zuhanok, és akkor hát mégis azt végig kell akkor csinálni. Tehát olyankor néha volt, hogy feltettem magamnak. Hát akkor mindig Mozartot szoktam tulajdonképpen feltenni.
0: Mondtad, hogy amikor kezdtél kínaiul tanulni, ez mikor volt pontosan? Mert
2: hát
0: én
2: az, hogy mint ezt mindig elmondom, a Jaruzelszki féle pucs idején akkor határoztam el, hogy most kínaiul fogok tanulni.
0: Na de miért?
2: Hát mert úgy éreztem, hogy akkor a baj, vagy a romlás, hogy hát ennél a távoli és számomra hát szinte minden fölött álló kultúránál kell menedéket keresnem, de most már komolyabb értelemben, csak úgy, hogy fordításokat olvasgatok, hanem hogy én ebbe belemegyek. Igen, és úgyhogy ez nekem nagyon szorosan összefügg. Tehát persze, hát jó, ez a pucs, ez végül is egy esetleges dolog volt, de hát az egész európai civilizációnak van egy ilyen súlyos nyomása vagy nyűgözete szerintem rajtunk, ami bőle nekem egy nagyon jó út nyílik a régi kínai mesterek felé, akik tehát akik sokat mondanak nekem, és ez nem egy elvágyódás számomra, hanem abszolút itteni dolog, de olyasmiket közölnek, amit az itteni mesterek igen ritkán tudtak elmondani. Az adatbenyomásom.
0: És mennyire tanultál meg kínaiul?
2: Hát annyira, hogy ilyen klasszikus műveket tudok tanulmányozni. Szóval akkor nekilátok szótárakkal, meg mindenféle meglevő fordításokat segítségül hívva, és akkor megértem. Szóval ki tudom hüvelyezni, hogy az hogy van, és akkor eléggé bele tudok menni. Szóval beszélni egyáltalán nem tudok, vagy...
0: De megérted, ha beszélnek?
2: Nem értem. Meg hát nincs semmi gyakorlatom ebben, és szóval én otthon tanultam könyvekből, szóval ez ilyen írott nyelv számomra, és könyvtudás, de hát viszont én beszélek magamnak sokat, mert ezeket általában kívülről tudom, és akkor ezeket a fürdőszobában szoktam skandálni, úgyhogy a feleségem mindig mondja, hogy de hiszen én tudok kínaiul, meg engedhet beszélek kínaiul, de igazából ez azért nem úgy beszéd, persze, de engem elragad a muzsikája annak is, amit hát nem jól ejtek ki természetesen, de hát van egy olyan fantasztikus ritmusa ezeknek a szövegeknek, ritmusuk, hogy az abszolút jó hatást tesz rám, és ezért ezeket nagyon szeretem kívülről megtanulni. Hát ragad is, szóval könnyű megtanulni.
0: Azért a kínai nyelv nem eszperantó, azt nem lehet pár hónap alatt megtanulni, még úgy átabotában sem.
2: Hát, nagyon sokat foglalkoztam.
0: És akkor ez hogy megy? Akkor szünetelt a festés, meg az írás? Vagy azért
2: hát kicsit
0: beosztottad a napjaidat?
2: Igen, beosztottam. Én nagyon szigorú napi rendszerint élek, az biztos, és nem, hát ez nagyon inspirált is azért a festésben. Tehát persze, hogy időben legarovására ment, meg megy, de ugyanakkor. Szóval ott az írás egyeknek a képalkotása is olyan, ami én úgy érzem, hogy közel van ahhoz, ahogy én egy képről gondolkodom. Hmm. És itt egy üdvös segítséget találtam. Sok olyasmit, amit hát kerestem azelőtt is persze Klében, meg Vajda Lajosban, és Webernben, és meg is találtam, de itt úgy éreztem, hogy itt előbbre jutottam. Szóval, hogy itten hihetetlen tartományok vannak, és egyáltalán is olyan idegen az európai gondolkodástól végül is, csak nem ismerjük.
0: Hoztál egy lemezt magaddal?
2: Hoztam egy lemezt, és azt azért hoztam, mert ellentétben a Webernnél, akit mindig tudtam hallgatni, ezt a lemezt én most fogom hallani. Először sok év volt, amely ezt nem bírtam meghallgatni, mert ennek az a címe, hogy bodribák szállnak le széles homokpadokra, és most akkor hát itt megint a Dunához érkezem, századszor is, hogy...
0: Ja, akkor ezért nem bírtad hallgatni.
2: Ezért nem bírtam hallgatni, mert én nagyon sokat voltam kint a Dunán, hát mielőtt, hát amikor még nem is volt ez az eszelős terv, legalábbis nem tudtuk, hogy van, hát most már tudjuk, hogy volni volt, de nem tudtunk róla. Hát amikor tulajdonképpen már nem lehetett Erdélybe járni, ismert okoknál fogva, meg tehát az Erdély hegyeket elvesztettem, és a lengyel tátrában meg azért nem lehetett, mert nem volt már pénzünk, hogy ott a drága szállásokat kifizessük, mert hát én tulajdonképpen a hegyeket szerettem igazából. Van egy kínai közmondás, hogy amit úgy szoktak fordítani kicsit hamisan, de most itt az ennyi elég, hogy okos ember a vizet szereti, vallásos ember a hegyet. És aztán azt mondja, hogy okos is vagyok, meg vallásos is, mert mind a kettőt nagyon szeretem, de...
0: Szegény Petőfi.
2: Igen, de a hegyeket jobban szerettem, de hát azokból kikoptunk valahogy így, és akkor vett nekem a családom a csónakot, vagyis hát volt valami pénzem, és kényszerítettek, hogy megvegyem ezt a keelboatot, és ez egy nagyon jó, könnyű csónak, nem olyan batár, mint a legtöbb keelboat, és hát egyedül is nagyon jól lehet benne nevezni, És hát én rengeteget voltam kint, és aztán hát együtt is családilag egész Gönyőig többször feleleztünk. És szóval én nagyon jól ismerem a Dunát mondjuk, és ezek a... Hát inkább kacsák szoktak persze lenni, de hát nem annyira vadlibák, de ez, esetre, ez egy abszolút jól látható jelenet, és én ezt ugye sok ezerszer láttam, hogy ezek itt a széles homokpadokat.

0: Milyen éjszaka a vizen, amikor úgy elkap az esteledés, meg jó, besötétedik egészen.
1: Hát Dunán se voltam jó nyelvével. Nem bírtam oda se ki. Ez nagyon jó. Hát sokat öveztem éjszaka, mert hát, úgy is tudja az ember, hogy mi van ott. És...
0: De más éjszaka azért így a vizen, mint nappal más világ.
1: Más, hát nagyon más.
0: Azon kívül persze, hogy nem lehet kívül, szinte
1: hogy
0: semmit
1: látni. Hogy csend van. Hát igen, hát szóval az nagyon jó. Hát könnyű evezni, nincs szél általában. És hihetetlenül ráérős érzés fogja el az embert, és úgy akkor olyan vándorlással válik. Hát nincsek csónak, más csónakok se, meg emberek se. Állatok szoktak lenni néha. Ez az.
0: Hát annyi mindenen keresztül mehettél, bár ez egy kicsit erős kifejezés így az életed során. Így olvastam, hogy hány foglalkozásod volt, ezek jó része gondolom azért inkább rövidebb ideig, mint hosszabb ideig, mert hogy azt már említetted is, voltál egyetemi hallgató, joghallgató, amit nem lehetett ugye végigjárni. Azt a 56-os forradalom ketté szakította. Aztán voltál építkezésen munkás, hogy ha jól emlékszem erre, meg színházi statiszta, meg igen, erdész, meg
1: igen,
0: gondolom ilyen jobb híján és átmeneti igen időkre szóló foglalkozások. Azért lehettek ezek között olyanok, amelyek lekötöttek és szívesen csináltad, mert gondolom, hogy az erdőben igazán jól éreztek.
1: Az erdészet az jó volt, tehát igaz, rég volt, az érettségi után volt.
0: Mit jelentett akkor erdésznek lenni? Kellett lőni a vadakat is?
1: Nem, hát ilyen átlalóval mértük a fáknak a a vastagságát és ilyesmit, és kacorral megjelöltük, meg nem, hát csak mászkáltunk alapján, mászkáltunk az erdőben, az igazság, hogy néztük az állatokat, és az nagyon jó volt.
0: Ezek a pénzkereset miatt kellettek ezek a...
1: Hát az érettség után volt, amikor nem vettek föl az egyetemre először, és akkor hát valamit kellett dolgozni. Hát.
0: Jöttek ezek egymás után, ezek a nem tudom mennyi ideig tartó munkák?
1: Vagy? Nem, hát ez nem volt egy olyan különös dolog végül is, hát akkor erdész voltam, meg Nádújfalun dolgoztunk, ott is valami völgyzárogátot terveztek, de hál' Isten nem épült meg, és

0: nem utáltam úgy a gátokat. Nem is, tudom, milyen barna szín van ott, és annak, szóval azt mondom, hogy égetéshez, hűtővíznek akartak volna ott egy gátat csinálni. De hát nem lett semmi, szerencsére, de hát ott éltem Nádújfalon egy fél évig, és én ezt a falut nagyon megszerettem, és a palócok között ez jó volt.
1: Azért kérdezem, mert aztán 56 után, vagy hányban 57 után, amikor...
0: 58 telén jöttem haza, és akkor...
1: Szóval akkor miből kezdtél élni?
0: Hát akkor először ilyen dunai munkás voltam, aztán egy dekorációban dolgoztam, aztán színpadi statiszta voltam, mint Shakespeare mondja, és aztán így kerültem a Corvina kiadóhoz, mint korrektor, először mint külső korrektor, és azóta is ott vagyok, de most már mint szerkesztő. De hát ezek a Istenem, hát a munkák, szóval az ember valamiből megélés.
1: Azt úgy menet közben fülön tudod csípni, hogy egy ötlet hogy születik? Arra gondolok, hogy hát nem egészen szokványos kiállításokat is rendezel, vagy rendeztél, amikor szinte egy ilyen hírlapírói fotósnak a képriportjai kerültek a nézők elé, ahol, ha jól emlékszem a tudósításra, fára kasírozott vásznon olyan képriportok voltak láthatók, mint az akkori angol miniszterelnöknek a magárepülőgépe, meg futballjelenet egy válogatott mérkőzésről, vagy Björn Borga, hogy teniszezik.
0: Szóval mint azóta is ilyen képeket festek. Hát az, hogy a kiállítás így volt megcsinálva, az nem is volt olyan jó szerintem, de...
1: Szóval ezek nem szokványos indítatású képzőművészeti alkotások, mert nem az látszik rajtuk, amik a képeken, ugye nem egy csendélet, vagy nem egy táj, vagy nem egy portré, hanem egy olyan pillanat.
0: Én engem lenyűgöznek a mindennapi események és a politikai események és ezeknek a újságokban a megjelenítése is, tehát a hírlapírói meg a hírlapfotósi munka, mert hát végül is én be akar kerülni egy történetbe, vagyis a történetbe, és az ember ezt valahol kapirgál mindig, és ilyen volt egy időben a Biblia, amikor festettem biblikus témájú képeket, meg ilyen volt a Faust, amikor azt illusztráltam, és aztán egy ilyen elég súlyos depresszióból hirtelen rájöttem, hogy hagynom kell, hogy újra legyenek rajtam a politikai események. Ezek végül is nagyjából politikai képek, de hát nincs tulajdonképpen politikai mondani valójuk, tehát nem az elutasítás vagy a helyeslés álláspontja az, hanem egyszerűen a érdekel, hogy mi történik egy ilyen jelenetben, amikor 4-5 űrge ott áll, és egymásnak povedálnak, és vagy igazat mondanak, vagy hazudnak, de engem mindenképp az érdekel, hogy az a tér, ami köztük kialakul, most szó szerint is véve, meg pszichikusan is, az miféle tér tulajdonképpen.
1: Említetted itt az előbb, hogy ilyen depressziós állapotból gyakran ki tud húzni, vagy legalábbis a túlzott feszültség állapotából a Don Giovanni fináléja.
0: Igen.
1: Most akkor egy másik Mozart művet, nem tudom, hogy hasonló céllal, bár azt remélem, hogy most nem vagy nagyon feszült.
0: Nem, de a Kószi az nekem azért nagyon fontos, mert egyszer valahol azt hallottam, vagy olvastam, de sajnos senki se tudja megmondani, hogy ez hol lehetett, és én meg elfelejtettem, hogy de hát ismerjük a történetét, Kószi fán tudta, hogy mindenki így csinálja, de hogy ez egy, igazából ez egy ezoterikus opera, mondta volna ez a szerző, és olyan egész másról szól, és most már tudom, hogy miről szól, azóta, hogy magam rájöttem ebből a mondatból, de szóval nekem tényleg a számomra a legfontosabb művek közé tartozik, és tényleg olyasmi is, ami szóval összefügg valahogy a numerozitásnak, tehát a számszerűségnek a titkával számolva, tehát hogy mi emberek, akik belülről azok vagyunk, akik vagyunk, kívülről megszámlálhatók vagyunk, és valahogy erről szól az érzésem, tehát ez is olyasmi, mint a nyelv eltussol szerintem.
1: Egy kicsit azért hallgatom.
0: Igen.

0: non m'è più tempo, amici, andare non viene ove il destino. Hát,
1: nem tudom, hogy amit a beszélgetésünk elején, amit kezdtünk, és tulajdonképpen az első mondatoddal lelőtted azt, amit én így a közepetáján, vagy hát nem terveztem meg pontosan a végén, azért meg akartam volna kérdezni, hogy miért nem írsz verset, mert annyira a lírát, a költőiséget vélem fölfedezni anélkül, hogy itt nagyon bombasztikusan akarnék fogalmazni a képeiden, meg a prózai írásaidban is, hogy szinte hiányoltam azt a költői attitűdöt, ami hát versekben kellett volna, hogy kifejeződjön. Szóval nem, én tudom pontosan azt szokták mondani, ugye, hogy 17, 18, 19 éves koráig, ha valakiből nem jön elő a költő, akkor már később nem is fog. De hát, hogyha valakiben benne szunnyad, az még azért előjöhet akárhány évesen. Szóval igen, nem írsz?
2: Igen, nem, de hát mondom, hogy írok olykor, hát végül is ez a fordítás is, majd elvárjuk, hogy hogy fogadják, de ezt én olyan személyesnek érzem, ezt a Tolteking fordítást, és nem tudom, én erre a kérdésre nem tudok válaszolni, és sajnálom, ha lelőttem valamit, de az biztos, hogy nem tudok válaszolni. Engem is nagyon foglalkoztat, hogy ez hogy van, de hát talán az is lehet, hogy mindent az mozgat, amit csinálok, hogy végül is, tehát azok ilyen értemben talán versek, vagy én nem tudom mi, de van itt valami még, ami lehet, hogy ezt én most csak a zenéhez kötöm, amit még itt meg akarunk hallgatni, de szóval bizonyos fogig elegem van az emberi szóból, és én rengeteget gondolkodom az angyalokról, akik szerepelnek a Bibliában is, meg sok népnél szerepelnek az angyalok, és nekem az az érzésem, hogy az angyalok tömpenyt jelen vannak, és most azért hozom csak szóba, mert a Mahler, amit hallani fogunk, az angyal, hogy mit mondtak az angyalok zené, ami tehát engem még nagyon megindít. Hát tényleg ez egy ilyen zene, amit akár könyvbe is lábat az ömbe szeme, de valahogy azt a szót várja az ember, az érzésem is. Tehát lehet, hogy van itt bennem egy önkéntes lemondás is, hogy én várok még valamire, hogy valami szólaljon meg köztünk, ami még nem szólalt meg, és hát ha én annak lehetek a eszköze, akkor azt se bánnám, de lehet, hogy nem én leszek, lehet, hogy az ember előkészíti, vagy megpróbálja kinyitni az ajtót, és hát mivel nem tudom, hogy mi lenne az angyali szózat, ami hát persze ezt nem ilyen templomian kell elképzelni.
1: Egy kicsit talán válasz ez arra a kérdésre is, amiről már szintén beszéltünk, ami egy több mint két évtizeddel ezelőtt megjelent könyvednek a címe, hogy miért fest az ember, amire a pontos szó szerinti válasz abban a könyvben nincs meg, hogy azért, igen, mert. Talán igen, mindez így együtt az oka?
2: Hát igen, ezért? Igen, hogy mondjuk a Bibliában az angyalok mindig néhány tőmondatot mondanak maximum, nagyon szűk szavúaknak tűnnek. Általában az irodalomban nem úgy szerepelnek, hanem locsi fecsének vannak ábrázolva, de a Bibliában igen keveset mondanak, és azokat az ember kívül is tudja, hogy mit mondtak, és én azt képzelem, most is majd, ha megszól esetleg egy, akkor nagyon rövid dolog lesz az. Szóval lehet, hogy az se lesz egy vers, hanem csak egy mondat valahol. Az is lehet, hogy az már meg is van valahol. Csak még nem fedeztük fel.
1: Hát hallgassuk akkor búcsúzó Mahler harmadik szimfóniájából az ötödik tét.

Karácsony Gábor festőművész íróval Zelki János beszélgetett, a zenét szerkesztette Göcej Zsuzsa. A portréműsor 1990-ben készült, és legutóbb ugyanabban az évben június 15-én hangzott el a Magyar Rádióban. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Nyugat-keleti díván kínai versek.

梦里白杜甫，死别已吞声，生别长恻恻。

muszlin kendőjébe sír, éjszaka nem alhatik, a főpalota felül énekcsengés hallatik. Piros arca nem öreg, mégis más élet a kegy. Füstölőre ráhajol, kuporogva hajnalik.

Aludt szarvas rétre rogyva, a fehér fű beborítja. Leány gondol a tavaszra, derék vitéz várja, hívja. Sötét erdő bogasgaljas, a tisztáson halott szarvas, fehér fűbe bugyolálva, mint a jádekű a lányka. Lassan, szelíden, ne érintsd a keszkenőm, ne ugattasd a kutyám.

0: 报纸一穷区，非报也，用民为号也。通我以母朝，报纸以穷腰，非报也，用民为号也。通我以母礼，报纸以穷游，非报也，用民为号也。
1: Egyszer bésalmát dobott én felém, drága csügyöngyel viszonoztam én. Ha nem így lenne, akkor is szolgálnám vágyva örökre. Őszi barackot dobott én felém, drága jó gyöngyel viszonoztam én. Ha nem így lenne, akkor is szolgálnám vágyva örökre. Szilva virágot dobott én felém, szép jáde gyöngyel viszonoztam én. Ha nem így lenne, akkor is szolgálnám vágyva örökre.
2: Halott szarvas rétre rogyva, a fehér fű beborítja. Leány gondol a tavaszra, derék vitéz várja, hívja. Sötét erdő bogasgaljas, a tisztáson halott szarvas, fehér fűbe bugyolálva, mint a jádekő a lányka. Lassan, szeliden, ne érintsd a keszkenőm, ne ugattasd a kutyám,

0: Úszik a csónak, gyűjtök vízisást, lótuszvirágot szedek, libegőt. Társamat hívja evező csapás, folyton dalolnak a lótuszszedők. Keleti tóban arat a legény, nyugati tóban szedeget a lány. Daltól, ha nem is leszünk boldogok, a gond elúszik, és a szem vidám.
1: Füvet vágok mely a végén, azt a kianglányt szeretném. Piszkeföld alján, palota sarkán sétáltunk patakpartján. Aratok én mely felvégén, azt a jílányt szeretném én. Piszkeföld alján, palota sarkán sétáltunk patakpartján. Szénát gyűjtök mely közepén, azt a junglányt szeretném én. Piszkeföld alján, palota sarkán sétáltunk patakpartján.

0: Ciprusladik vízen suhan, lengőtincsű az én uram. Esküdött holtiglan, anyám mennybolt, hűtlen volt. Ciprusladik folyóágon, lengőtincsű az én párom. Esküdött nem hagy el, anyám mennybolt, hűtlen volt.
1: Xiu yi bai chu zai bi chu he tang pi liang ma shi wei wo yi zi si shi mu tuo bu ye tian zhi bu liang ren zhi xin bi bai chu zai bi he ce tang pi liang ma shi wei wo te zi si shi mu tuo bu ye tian zhi bu liang ren zhi

a hideg párnát, titkon, magányban, az üres házban. Ugyan kilátja, hogy fekszem nappal, pedig nem alszom, és nincsen lázam.

halott szarvas rétre rogyva, a fehér fű beborítja. Leány gondol a tavaszra, derék vitéz várja hívja. Sötét erdő bogasgaljas, a disztáson halott szarvas, fehér fűbe bugyolál, mint a jádekő a lányka. Lassan, szeliden, ne érintsd a keszkenőn, ne ugattasd a kutyám.

0: hitvés, egyedül szépségével. Ki nyájasabb és édesebb, ki nála? Egy puszta völgyben él most hangtalan. Meséli, hajdan nagy volt a családja, de hírük és hatalmuk porba van. Kuan vidékén a forradalomba kardére hányták atyát, bátyjait. Mit ér a földön rang és úri pompa, ha ennek ennyi hasznát látja itt? Kit űz a balsos, azt mindenki űzi. Reményünk mécse ellobog hamar. Nem kell urának ő, a drága szűzi, mint új edényt, most új arcot akar. Mikor az est sötét zászlót emelget, s kacsák alusznak éjjel tereken, a férj galádul hajszol új szerelmet. Magába sír a régi szerelem. A kút fönél a csermely habja tiszta, túl a hegyen piszkot, sarat fereszt. Szegényke pesztonkáját várja vissza, foltozza zsúpal a rozzant ereszt. Hajába nincs virág, a lelke kába, fenyőgaljat morzsolgat egyedül, s hűs éjszakán, vékony selyem ruhába, egy bambuszfához búson odaül.
1: A hódodi zavargás és a Q&A éhítségöben fivéreim és nővéreim földön futott követtek. A holdra néztem és verset írtam, melyet elküldök bátyámnak, Fuljangba, 7. fivéremnek Yuqianbe, 15. fivéremnek Wuqiangba, és öcseimnek és hugaimnak Xiakuiba.
2: Du zuo jing ping shan li bai zhong liao gao fei qian wu yun du qu xian xiang kan liang bu yan zhi you qing ping shan.
3: Fenn madárraj száll, kis felhőkó száll, ragyogva merül a völgykatlamba. Fáradatlanul bámuljuk egymást én, és magasban a csingting orma.

Pócsüji, ének az örök bánatról. Kína császára, vágyva országronton szép lányra, világon uralkodva kereste, nem találta. A Yang családban egy lány született, serdült, felnőtt, rejtették díszkamrába, senki szeme se látta. Az ég adta el szépet, nehezen vált meg tőle, s választották egy reggel a császár oldalára. A szemével csippentett, 100 bolygó vágyat keltett, lisporos, festett szépek közt nem volt vetélytársa. Tavaszi enyhe fényben fürödjék tóvizében. Fagyott sírként csillámlott a langyos medencében. Szolgák közt kitámolygott a féltett, gyenge lányka, s azon melegében ringott ura kegyében. Virág fején, köt fürtjén aranyfejdísze táncolt. Tavaszi örömökre dús hibiszkuszont vágyolt. A tavaszi rövid már, dönget a nap az égen. Nem kelt korán a császár, csak rövid fogadás volt. Tavasz tavasz követte, s nem telt ideje másra, mint páros lakomákra, kettecskén elbújásra. A hátsó palotából 3000 nő leste, de ő a 3000-et mind egy testben szerette. Ment az aranyszobába, hol pompás szépe várta, s ékkőtoronyban egy volt a tavasz, mámor este. Földet kapott az öcs, húg, ány, sógor, néni, bátyja, mi szeretetre méltó, ki gondol a családra. S mi történt az országban apák anyák szívével? A fiút búval mérik, a lányt vérmes reménnyel. A nagy fekete kastély a kék felhőkig ér fel, tele örök zenével, csillogó égi széllel, ott sejemmé sűrődik a csalfa tánc hatalma, az úr naphosszat nézi, s nem telik be a kéjjel.

作《敬亭山》，李白。众鸟高飞尽，孤鹰独去闲。相看两不厌，自有敬亭山。

Üdv egyszarvú gyorspatái! Üdv nagy király unokái! Ó, egyszarvú! Üdv egyszarvú koponyája! Üdv nagy király szép családja! Ó, egyszarvú! Üdv egyszarvú homlokéke! Üdv nagy király nemzetsége! Ó, egyszarvú!

illedelmes a sötét ruhád. Ha válsik, tudok újat szabni rád. Házadba megyek, és rendet rakok, és főzögetek, és ételt adok. Milyen szépséges a sötét ruhád. Ha kopik, tudok újat varni rád. Házadba megyek, csinosítgatok, és főzögetek, és ételt adok. Mély méltóságos a sötét ruhád. Ha szakad, tudok újat adni rád. Házadba megyek, és veled vagyok, és főzögetek, és ételt adok.

Zhang Xi csúbalandjának énekel. Mikor Konfucel fejedelemségből fejedelemségbe vándorolt, és Csó országba érkezett, egy bolond szaladt a szekere mellett, gúnyolván a bölcsel, hogy a világ megjavításával minek bajlódik. Főnixmadár, Főnixmadár, naponta zordabb az idő, és elrejtőzik a jövő. A régi elmúlt, ha értelmes a világ, oktat a bölcs. Ha esztelen a világ, bújhat a bölcs. Manapság nem terem jó gyümölcs. Túl könnyű a szerencse, meg nem foghatod. Sárag a bal szerencse, el nem dobhatod. Soha, soha ne add magad oda. Veszély, veszély, lépted minden nyomon. Tövis, tövis, ne gátold a futást. Kételj, tévelj, a bujdosót ne bánst.

Hold dönt, homokcsi kordul, átok szivárvány szoknyás, tollas ruhájú dalra, a kilencszeres falra füstlebben, porfehére, ezer kocsi, tízezer lovas menekül délre. A jégmadártollas hölgy elindul, visszatorpan, hat zúgolódó hadsor utat zár, mérgük fortyan, ő kész volt áldozatra. Kard vágta, lót taposta, meghalt a selyemhernyó szemöldökű a porban. Fej éke földre hullik, és föl nem veszi senki. Aranyfálcános tűjét, sirály díszét elejti, és látják ott a császár, köntösbe fúrja arcát, véres könnye patakszik párját a mencse menti. A sárga por ülepszik, a szélvész csöndre fordul, most felhőhídon jár ő, a véres karbon túl. Ó, mely hegy hajlatában kevés nép, csönd, magány van. A zászlók nem ragyognak, a nap halványra zordul. Súban minden folyam kék, súban minden orom kék. A császárt nem csitítják a reggelek az estét. Bolyong a palotában, szívét holt színesebb szív. Ház ereszen csengőket ráznak zápor kezecskék. Ég fordul, föld is fordul, császári fogat indul, kiszáll, inog a lépte. Nem lép ama helyen túl. Mavely hegy alján, porban, tócsában, patkónyomban keresi égkő arcát, nem látja, könnye csordul. Legörnyed, sír a császár, sírnak bele a szolgák. Fővárosába tér, de nem veszti szíve gondját, minden olyan, mint régen. A tó a kertölében, hibiszkusz víztükörben, fűz ág tavaszi fényben. Ó, az a hibiszkusz arc, ó, az a fűz szemöldök, mindig újul az emlék, mindig szakad a könny ár. Tavaszi szélben, szilva virágzás idejében, őszi záporverésben még a fa vetkezik már. A belső udvar füve halványbarnára lankadt. Ernyett lomb elsöpretlen tölti a kapu aljat. A körtefaligetben megőszültek a szépek, a borsvirág szagú lakban lézenknek vénheriltek. Termen át fénybogár száll éjjel, mint emlékgyásza, a kéz kanócot morzsol, s nem alszik ki a lámpa. Dobok, gongok, harangok lassú zenéje hallik, s ő szürke csillag folyót les, míg rá nem hajnallik.

0: 满礼拜杜甫思别已吞声，生别长恻恻。
1: Igen, lovam, míg úszol a folyóban. Ez őszi víz hideg, a szél maró, a pusztaságon az alkony hunyóban, s szordan komorlik messze Lingtao. Hány nagy csata dúlt itt a régi korba, s szállt híre büszkén minden ajakon. Mi lett ez a dicsőség? Sárga porma és a fűben fehérlő csonthalom.

0: Vakíton száll a ragyogó tükör. Honvágy töri a szívem, hazavágyom. Száraz katánként szálltam hét határon. Ágat fogva nézek az égre föl. A vizen, mintha jég s hó volna. Látom a madarak minden tollát a fákon, és minden szőre szálát ott fölül a fehér nyúlnak, mely a holdban ül.
1: A mandarin kacsákkal ékített cserepekre ráfagy a dér virága. Magányos, hideg ágyon az élet és halál közt, de hosszúak az évek. Az elveszített kedvest nem hozza el az álom. S jött egy vándorvarázsló, ahogy az idő tellett, ki lélek erejével bírt megidézni lelket. Hamar szellemidéző bárhol is hírét lejjed, szíve megesett, látva el mélysebő szerelmet. Rohant, ködött hasítva, nyargalt, felhőbe vágva, kereste égbe fúrva, kutatta földbe szárva, a legmagasabb kékben, s a világ mély erében, az aranyszín forrásban kereste. Nem találta. És hallott egy szigetről. Az ár körül kerengi. Egyik széle a szélvész, másik széle a semmi. Tornyai csilingelnek, felette száll öt felleg, a jók, szűken vagy tágan, ott örök lakra lelnek. Mindük közt lekiváló, a szépséges, a tiszta, hóvőrű, virágarcú, előtte mind térdelnek. A vándor aranyajtón kopogott, s jáde záron, és kérte a kis jádét, róla hírrel szolgáljon. A szépséges, meghalván, hogy a mennyfia küldte, kilenc virágfüggöny közt égkőként alvó lelke félrelökte a párnát, kapta rökkeruháját, eltolt a gyöngyfüggönyét, rejtő ezüst palánkját, haja még félig ferde, ahogy álomból ébredt, sietett, félbehagyván a virágos fejéket. Örökös lobogó szél száll a pongyolaráncban, akár szivárványszoknyás, tollas ruhájú táncban, jön mozdulatlan arccal, pilláján könnyerezdő, ahogy tavaszi harmat remeg a körtegaljon, aztán szívén erőt vesz, megszólal csengő hangon. Mióta válnunk kellett, homályos lett az arcom, szerelme napja eltűnt, ragyogó kegye széle, s az örök lelkek szirtjén, de hosszúak az évek. Az emberi világra, ha fejem visszafordul, nem látszik csang annak, rajta köt tolong, borvihar dúl. De érzésem valódi, fogd, itt a régi holmi, add át hajtűm, fejékem, valljanak ők tanulmul. Megfelezem a hajtűm, egy fele nála légyen, fele nálam maradjon, hűség aranyaképpen. Mondd meg neki, hogy szívem szilárd, miként fejékem. A tört tű összeformék, tán földön, tán az éppen. Most búcsúzott, elindult, de megint visszafordult. Egyszer rég beszélgettünk, s mindketten esküdtettünk, heted hó, heted napján, örök létcsarnokában, éjfélkor, tanú nélkül. Mindketten így esküdtünk a földnek. Úgy leszünk, mint összefort erő ága, s mennek, mint közös röpte két fél szárnyú madárnak. Öreg a menny is, föld is, elforhad az idő is, de nem ér soha véget a hosszú, hosszú bánat.

0: Míg éltem én, benn a városba jártam, most holt vagyok, s itt hagytak ők a sárban. Reggel kocsisztam, s így értem haza, föd a halálnak sárga tavasza. Mikor fehéredett az alkonyóra, a négy lovam hintom megállt velem. Eztán a nagy mindennek alkotója se bírja visszaadni életem. Test lélek eltűnik, többé nem érez, haj, fog, kihull, lassanként semmivé lesz. Mióta ember él, így volt örökkön, el nem kerüli senki ezt a földön.
1: A kincstári kertek felügyelője szokott nekem zöldséget küldeni. Mennyisége azonban napról napra csökken, sőt, keserű salátával és portulákkal helyettesíti a jó zöldséget. Meg vagyok bántva, hogy egy közönséges alak így irigykedjék a becsületes emberrel, és megkárosítsa azt.
0: Ebéd után egy csöppet szundikálok. Fölébredek, két csészete a vár. Kicsit kinézek, hogy sző tűzi hálót nyugat felé a lankat napsugár. Bizony rövid a nap annak, ki vidám, és rest az év annak, ki küszködik. De annak, aki már semmit se kíván, csak éldegél, nincs hosszú és rövid.
2: Mikor még éltem, a várost jártam, kiterítettek rét közepére. Hegyóriásról hajnalban keltem, sárga forráshoz jutottam ére, mint szakadékba bukó tüzes nap. Kocsim nincs többé, négy ló pihenjen. Bölcs a teremtő, átalakító, mégse bír tovább éltetni engem. Szép arc és délceg alak enyészik, kihull a testből fog és haj éke, így jár mindenki ősidő óta, még menekülni ki tudna tőle.
0: Bőtöm letel, hol a szesz? Kapun zörgök, semmi nesz, lang se jön, s egy kanna bor, szót se szólunk senkihez.
1: Yuan Ho 10. évében lefokoztak a Csiúcsánki kerület hadbiztosával. A következő év őszén egyszer vendégeket kísértem, és a penőbölnél meghallottam az éjben, hogy csónakon gitárt pengett valaki. Hallgattam a dallamot, csengés a fővárosi hangú volt. Megkérdeztem, ki az. Csangani énekesnő volt, játszani Mao Cao-tól tanult, mint a második legtehetségesebb. Azóta megöregedett, szépsége elpusztult, végül is egy kereskedő felesége lett. Bort hozattam, s megkértem játszik még néhány dalt. Amikor bevégeztem, megilletődve hallgattunk. Elmondta, hogy fiatalságában rövid ideig vidám életet élt, most pedig kétségbe esve sodródik az örvényen, idevetődve a folyam és a tó közé. Én két esztendel kerültem ki a hivatalból. Nyámborul beletörődtem sorsomba, de halva a panaszt, ezen az éjszakán ráébredtem számozottságomra.
2: Barát baráttal úgy találkozik csak, akár a hajnali és esti csillag. De hát ma este, ritka alkalom, víggyertyaláng lobog az asztalon, s két férfi ül itt, régi kenyeres, még ifjú nemrég most koránderes. Barátjaink fele nem él bizony, bólogva mondjuk, s elfog az iszony. 20 éve annak is, alig hiszed, lásd, mikor utolszor láttuk hajdan egymást. Még nőse voltál akkor, és ma itt sürögnek fiaid és lányaid. Apjuk öreg barátját egyre kérdik, hogy utazott, alig lelik helyét itt. Erről beszélünk, majd arról beszélünk, boros kancsót, tálat raknak elébünk. Tavaszi hagymák illatos rakását, mit az esőbe szedtek, s barnakását. 10 ünnepi kupát tölt házigazdám, rám köszönti, meg kell innom aztán. Állok elébe, hogy rúgnék be ettől, részeg vagyok már rég a szeretettől. Holnapra köztünk sok hegy meredez, s holnap után ki tudja, hogy mi lesz.

0: Cir-cir a csukott ablak tövében, zú-zú a sötét fű tengerében. Asszony búsul az ősz borújában, férfi búsul az éj permetében.
1: Mikor még éltem, a várost jártam.
2: Míg éltem én, benn a városba jártam.
1: Kiterítettek rét közepére.
2: Most holt vagyok, s itt hagytak ők a sárban.
1: Hegyóriásról hajnalban keltem.
2: Reggel kocsisztam, s így értem haza.
1: Sárga forráshoz jutottam éjre.
2: Föd a halálnak sárga tavasza.
1: Mint szakadékba bukó tüzes nap.
2: Mikor fehéredett az alkonyóra.
1: Kocsim nincs többé, négy ló pihenjen.
2: A négy lovam, mintom, megállt velem.
1: Bölcs a teremtő, átalakító.
2: Eztán a nagy mindennek alkotója.
1: Mégse bír tovább éltetni engem.
2: Se bírja visszaadni életem.
1: Szép arc és délceg alak enyészik.
2: Test, lélek eltűnik, többé nem érez.
1: Kihull a testből fog és haj éke.
2: Haj, fog, kihull, lassanként semmivé lesz.
1: Így jár mindenki ősi idő óta.
2: Mióta ember él, így volt örökkön.
1: Megmenekülni ki tudna tőle.
2: El nem kerüli senki ezt a földön. Magányban élek, távol a világtól, nem bánt öröm és nem bánt félelem. Beljebb húzom ajtóm záró zsinegjét, szobám gyökérrel, gajjal bélelem. Ha kün tavasz van, lelkemben tavasz van, évhajlatán szívembe száll az ősz. Itt bent utánzom az idők futását, s tanyámon a nagy mindenség időz.
3: Szöbje itthon sang, sengbje chang ce ce, jiangnan zhang li di, suike wu xiao xi.
2: Álom Lipóról. A holttól válok, elfolytom hangom. A eleventől sokáig bánom. Csiangnan, hínáros, lázlepte tájék, hír nélkül ott él Lipó barátom. Ma megmutatta, hogy gondol rám még, elém sodorta képét az álom. Félek, nem ember többé csak árnyék, élő át kellene oly sok határon. Hol a juharfa levele zöldel, onnan közelget, át a homályon. Számkivetettség nyűgében vergődsz, miként nyithattad szárnyad barátom. A hanyatló hold tölti szobámat, fényében szinte arcodat látom. Csiangnan mély vize, hatalmas habja, sárkány állkapcsak,

Tűrődve száll a tűzdokokba át, szobámba lép sok régi jó barát. Kérdezgetem mind, hová lettetek halálkertjébe hulló levelek? Hadi ül labdacsba vetve sárnaként, s elvitte a kor az éj árnyaként. Jön csend vízbe nyelt vasércű kristályt, de meg sem védült, elfogyott, nem is járt. Túmester, ösmert minden nagyszerű szert, kerülte gondosan a húst, a fűszert, Csúly azt hitte, neki mi sem árt, télvízidőn is kiskabárba jár. A betegség azt, ez gyors halál korában. Mindegyik eltűnt még a vakorában. Csak én nekem bőn nagyra annyi lázban, araszt életem, ki nem vigyáztam. S ifjúkoromba bágyatag, kergettem könnyű porhely vágyatag. A dúsfalat láttán bő íz futott szájamba, azt ettem, nem vízmutott. S minthogy tudtam, mástól nem falom el, az gyógyított meg, nem a kalom. Éhembe forró étkeket bekaptam, szomjamba ittam jégkérges patakban, megénekeltem testem jó sorokkal, meg-megvacsaltam lelkem óborokkal. Naponta toltam, foltam, rögmezem, s itt állok, majdnem egészségesen. Két fogsoromban nincsen semmi rés, tagomba fesgő, vidám lüktetés. A 70. évem áttapostam, alszom, eszem, mint hajdanába mostan. Hörpingetem hát, míg lehet, kupám, s az égre bízom sorsan ezután.

0: Cir-cir a csukott ablak tövében, zú-zú a sötét fű tengerében. Asszony búsul az őszborújában, férfi búsul az éj permetében.
1: Újholdkor a délre elfagy, itten ő lágy köntösére, sőt nem bántja semmi. Ezüst lantján játszik virattig ő, mert nem mer az üres szobába menni. A lámpa sért, eloltom csendesen, a hold ragyogott kűn a tengeren. Most hull a könnyem, hull szomorúan, s fanyar vizében arcod ég, uram.
2: Udvas lesz, kérge málik, elpusztul a sudárfal. A holt a sírban eszmél, fosztott lelkét kitárja, kisfiát kézen fogva visszatér udvarába, jeges holt száll az űrben, suhan, senkit se látva.
1: Hideg ezüst ágy, nincsen benne álom. Víz zöld az ég, rajt bárány fellegek, vadlút kiáltoz. Szürke holdvilágon magányos ház, 12 emelet.
3: Sejem ruhája többé nem zizeg. Márvány lépcső.

Tartottam fehérrel. Öreg voltam, már keresztünk a sót. Két fogom is kigulladt, sokáig tartott miattuk keserves, gyászoló sorajkozásos. Ezért faradt a belsek fogai hullására, hogy gyászolók híreztem el végül. Ujjaj, két fogam, rákütök ingan, levesben áztatok, jók voltatok, hízlaltatok, vért és velőt.

Itt ünnepélek és gyászollak téged, édes. Számlálgatom, mikor leszek már 70 éves. Jobb embereknek sem adott fiút az ég, és jobb költeket is ért, így nagy veszteség. De én halál után se látlak hitvesen, mert nem hiszek ebben, és nem hittél te sem. Csak én jelente, hogy

Északi szél zúg jajongva, havát sűrű fellegontja. Légy jó hozzám, bút ne hozz rám, menjünk együtt kézen fogva. Miért habozni, minek várni, legszebb időn kell herdálni. Északi szél viszi hordja, sűrű hó hull kavarogva. Légy jó hozzám, bút ne hozz rám, menjünk együtt hajlékodva. Miért habozni, minek várni, legszebb időn kell herdálni. Rókaoson szimatolva, fekete a varjú tolla. Légy jó hozzám, bút ne hozz rám, üljünk fel a fogatodra. Miért habozni, minek várni, legszebb időn kell.

hallottjainkkal nem beszélhetünk. Mást sem szeretni, csak úgy élhetünk. Szétnézek a városkapu előtt, de sírt találok, mint a fűben ül. A régi sírt felszántja ekevas, gerenda lesz a ciprus, a manas. Dalol a szél a nyírfasorban is, zúgása a szívembe belevés. Falunkba mennék,

Nyájat terelek a völgybe, a fehér kos megy előre. Vénülő lány nem megy férjhez, eget földet szíthat össze. Ó, jaj nekem, ó, jaj nekem, szakadatlan rád gondolok. Balkarod a fejem alatt, ha megfordulsz, megfordulok. Simogatom a szakállad, nézem arcod, babu.

gyerek ma éjjel még az őszi hold. Falumban élek árván, öregen. Kunyhom sötétjén a hold áthavaz, sétálok egyet, világít nekem.